0: ott reggel módosították az időt, és akkor el kellett ütni valahogy. Azért ez nagyon nehéz, hogyha az embernek van egy beiratott bemelegítési protokollja, és azt így felrúgják idézőjelesen, de ebben ismerszik meg igazából a jó öttusázó, amit Jani említett, hogy a hatodik tusánk az az alkalmazkodás, és itt azért ezt elég rendesen elő kell hozni, hogy ki hogyan képes alkalmazkodni, amikor nem a számára ideális körülmények vannak.
1: Hát reméljük, hogy minden jól fog alakulni. Ugye 3 első, 2 második és 1 harmadik helyen zártatok az Európa-bajnokságon. Szakvezetőként mire számítasz, mivel lennél elegedett a VB-n ennek tükrében?
2: Én azt gondolom, hogy legalább 3-3 versenyzőnk döntőbe fog jutni. Ennek reális esélye vannak, és mind a két nemnél harcban leszünk a dobogóért. Én hiszem, hogy érmet tudunk hazahozni a világbajnokságról is.
1: Blanka, az ezüstérem?
0: Igen, azért ez egy ideális kimenetel lenne, de hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy ezért én nem redukálom csak így a helyezésekre az elégedettségemet, és az érzésekben gondolkodom. Hogyha azt látom, hogy van eredménye, és ki tudom hozni magammal azt, ami ott jelen pillanatban bennem lesz, akkor biztos, hogy jó érzésekkel fogok hazajönni. Társuljon az mondjuk egy 12. helyhez, vagy éppen egy 4.
1: És akkor VB után jön egy hosszabb pihenő?
2: Reméljük, igen, a világbajnokság után egy hosszabb pihenő jön, hiszen ezt követően meg kell kezdeni majd az alapozó munkát, ahhoz a monoton munkához pedig mindenféleképpen szükséges egyhajta frissesség, és hogy ezt egy jó aktív vagy valakinél passzív kikapcsolódás megelőzze.
1: De neked van erre valami speciális, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, amikor a pihenő van?
0: Én inkább az a passzív jellegű vagyok, illetve azért, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor azt szeretem a lovammal tölteni.
1: Ló csak van.
0: Ló az van, úgyhogy terepolvaglásokat, azokat nagyon szeretem.
1: Hát akkor sok sikert kívánok a világbajnokságra, reméljük, hogy jó hírekről tudunk majd beszámolni itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm szépen Guzi Blankának és Belák Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, Tamás Botondot pedig még az adás elején hallhattuk telefonon. Hát jó felkészülést és jó versenyzést kívánunk.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mostani órában pedig dartszal fogunk majd foglalkozni, ez pedig két vendégünk van a stúdióban, Vereckei Lajos és Zigenhár Medártot köszöntöm, és hát arra fogunk beszélni, hogy a Hungarian Darts Trophy az hamarosan kezdődik, ti pedig szervezőként veszitek ki a részeteket ebből az eseményből. Először is sziasztok, és...
3: Szia!
4: Szia! Köszöntünk mindenkit!
2: És hol tart ez a szervező munka?
3: Hát igazából most már véghajrában, ilyenkor már nem is nagyon lehet más szakaszban, mert 3 hetünk van mindösszesen a verseny, sőt már annyi sincs, és igazándiból most már tényleg a véghajrája van ennek az egésznek. Nagyjából már összeállt természetesen minden, de hát a fizikai valójában a rendezvény az ugye majd a 24-i héten fog szépen fölépülni és megvalósulni. Természetesen abból a szempontból is már készen állunk, hogy ugye megvan a teljes mezőnye a versenynek, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy érkezzen a darts krémje Magyarországra.
2: Hát ugye ez mindig egy ünnep, legalábbis én ezt így élem meg, az elmúlt 5 alkalommal ugye volt már Magyarországon ilyenfajta verseny, és azért a népszerűségben az látható, hogy folyamatosan évről évre egyre nagyobbak a nézőszámok.
4: Így van, és ezt ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ezzel ne felejtsük el, 2021-ben 14.200 fővel kezdtünk a Pap Lászlóba, és tavaly 25.000 fölött voltunk egy picivel. Úgy szeretnénk, hogy idén ennek ezt megdöntsük, úgy is néz ki, hogy ez sikerülni fog, és azért még egy picit visszatérve itt a szervezése kapcsolatosan, már a jövő évvel is foglalkozunk közben. Úgyhogy ez már ilyenkor már annyira összetett, és annyira már azért ennyi év után már egy kicsit hozzászokik az ember, és akkor már tudjuk, hogy minek mikor kell következnie. De most ilyenkor mindig úgy gondoljuk, hogy jól állunk, akkor aztán utána mindig kiderül, hogy nem állunk jól. De most,
2: tényleg
4: jól állunk. Minden úgy alakul, ahogy terveztük is, ahogy szeretnénk. Folyamatosan ugye nő a jegyértékesítés is, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Ugye mindig azzal vannak elfoglalva, hogy mikor ki fog játszani. Ugye te is azonnal megkérdezted a találkozásunkkor, hogy ki mikor fog játszani, mert úgy szeretnének jegyeket vásárolni. Annyit tudunk egyedül, hogy pénteken a 2 sessionben lesznek a magyar játékosaink, és aztán majd szombaton csatlakoznak a kiemeltek, ugye. De 48 játékos indul, az olyan, mint hogy egy 64-es tábla lenne, 16 kiemelt előnyerővel.
2: Mikortól zajlik egyébként a felkészülés erre az adott tornára? Ugye ezt azért megszokhattuk már, hogy minden évben ez a augusztus-szeptember környékén van ez a verseny. Ugye itt már mondtad, hogy már a következőn is gondolkodtok.
4: Gondolkodunk, hanem már azzal foglalkozunk.
2: Azzal foglalkoztak.
4: Azt is tudjuk már, hogy mikor lesz annak a dátuma. Tehát, hogy ezzel is, ez is már egy kicsit, most egy kicsit el lesz csúsztatva az időpontja, de ez már nekünk azzal, itt már arra is kell gondolni, hogy mi lesz jövőre.
3: Hát nagyon küzdünk mi is a PDC Europe-nak a beosztásaival, naptár beosztásaival. Tudnék, mi nagyon óckodunk attól, hogy a Premier League időszakára kerüljön a Magyar European Tour, hiszen az valószínűleg egy, ha nem is feltétlenül nézőszámesés, de azt a kockázatot mindenképpen magába rejteni, hogy azt azért látjuk, hogy
2: ez most felvetődött?
3: European Tour sorozatban versenyeket hagy ki több éljátékos, aki játszik a Premier League-ben, ezt meg mi nem szeretnénk megkockáztatni. Úgyhogy mindenképpen próbálunk azért is ragaszkodni ez az időszakhoz, mert ez azért viszonylag ideális mindenki számára. Ugye most az a különlegessége van, hogy velünk fog indulni az őszi szezon, tehát már úgy is harangozzák be a PDC oldalán, hogy 3 hét múlva startol az őszi szezonja a PDC-nek Budapesten, úgyhogy mi nagyon, nagyon örülünk neki, hogy ez most egy ilyen kiemelt dolog, de hát nekünk is azért furcsa volt, mert mindig valahogy úgy érzi az ember júliusban még, hogy egy csomó időnk van, aztán most ebben az évben ez nem így volt, hanem tényleg egy-két hónap van, akkor már így hirtelen felpörögnek az események.
2: Milyenek voltak a vízhangok az eddigi versenyekkel kapcsolatban, akár a PDC részéről, vagy a magyar közönség részéről, a befogadók részéről, vagy inkább ugye erről beszéltünk, hogy az érdeklődés az évről évre nő, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy akár a nemzetközi megítélésben milyen ez a magyar verseny?
4: Hát a nemzetközi megítélésben nagyon magas mércére tettük ezt az egészet, főleg ez azért hozzátartozik az, hogy az MVM Dome egy olyan otthona tudott lenni a dartsnak, ami azért csak effektíve Premier League fordulókon tud vele szembesülni egy játékos, és azért azt ne felejtsük el, hogy ott csak 8 játékos játszik a kiemeltek között, és azért ide ők eljönnek, akkor ez nekik olyan, mint hogyha egy Premier League-vel játszanának. Azért most annyit bővítettünk, hogy már 7000-en leszünk egy session alatt, tehát azért lesznek olyan játékosok, akik nem játszottak ilyen mennyiségű, ekkora létszámú ember előtt, mert ugye akárhogy játszott a világbajnokságon is, ott azért 4000-nél több ember nem fér be a világbajnokságon.

0: kényelmesen lent a stage-en, itt mégis mindenki fönt a színpadon, ebből nem lehet érezni semmit.
1: A küzdőtér lesz tovább bővítve egyébként, vagy a felső karé?
0: Még nem nyitunk 300-ast, hogyha ez a lényeg, ezt nagyon örülnénk, hogyha eljutnánk odáig, hogy 300-as kéne. Egyébként kipróbáltuk már, onnan is tökéletesen lehet látni mindent. Olyan érzése van az embernek, vannak olyan részei a 300-asnak is, mint hogyha fönnülne a színpadon tényleg, tehát hogy annyira ilyen fölülről néz. Ugye bővül a nézőtér is, természetesen, tehát a lent a floor rész, és a 200-as karé is most jobban ki van nyitva, tehát hogy ott is több jegyet adunk el.
2: Igazából egyébként azért is remek a helyszín, és most akkor itt a nézőknek a kiszolgálásán túllépve a játékosokról is érdemes beszélni, igen, mert ők, az ő visszajelzéseik nagyon fontosak. Ez azért is fontos, hogy mindig vissza akarjanak jönni, és azért próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy hiába van gyakorlatilag légvonalban 100 méter a szállásuk, azért mégis megvan az a kiszolgálás nekik, hogy lehetőleg, mert már akinek, mert nem mindenki ott van persze, de hogy próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy mindig a kedvükbe járni, amennyire csak engedik, mert egyébként nem nagyon szeretik, hogyha játékosokat megpróbáljuk ilyen különleges módon kezelni. Úgyhogy vagy egyelően mindenkit, de semmiképp sem kiemelve a sztárokat. És a másik meg az, hogy sehol nincsen az egész PDC verseny naptárban olyan játékos players room, olyan zóna, olyan bemelegítő helység, mint itt az MVM Domba, úgyhogy azért ezt mindig csodájára járnak, és videókat raknak föl. Arról meg már nem is beszélve, hogy ugye imádnak bemenni a városba, szeretik ott is ugye a gasztronómia örömeit kiélvezni, úgyhogy abszolút tényleg egy olyan helyszín, amit nagyon szeretnek. Mi meg azon dolgozunk, hogy minden évben leg is legyen ez a verseny.
0: Még van egy másik nagyon fontos dolog, hogy amikor az MVM megtörténik, besötétedik, és megtörténik az MVM Domnak a kivilágítása, akkor piros-fehér zöldre szokták általában világítani az MVM Domot, azt előtte szólni kell, hogy mikor lesz az, mikor fölkapcsolják, mert akkor mennek ki videózni oldalra, hogy hogy kapcsolják föl a játékosok. A Bunting az minden évben csinál róla a videót igazából.
1: Hát ez az igazi reklám egy ilyen versenynek, de hogyha már játékosok, akkor beszéltünk róluk is, hogy ki az, akit vártok, mely játékosok érkezhetnek ezúttal?
2: Gyakorlatilag Littler kivételével mindenki, szerencsére, úgyhogy ő ugye még a nyári szabadságát megtolja egy kicsit, mert kihagyja egyébként a éppen jövő héten kezdődő ausztrál és új-zélandi versenyt is a PDC-nél, tehát oda se utazik el, és a mi információnk szerint, ugye mivel ezt még a turkártya selejtező előtt le kell adniuk a játékosoknak, ezért ott jelezte, hogy nem fog részt venni a budapesti versenyen, viszont mindenki más jön. Tehát Humphreys-tól kezdve, Fanfin, Van Gerwen, Clayton, Wade, Price, tehát a legnagyobb nevek mind, vagy akár Buntingot is, nekünk lehet mondani, igen, a top 16-ból egyedül ő fog hiányozni.
0: Nekünk ugye van egy nagyon fontos, aki tavaly is ígérte, és azt mondta, hogy nem,
1: igen,
0: most erre kaptunk egy telefont, megerősítést, hogy igen, Gary Anderson itt lesz. Reménykedjünk, nem két nappal a verseny előtt fogja megint azt mondani, hogy nem jön. Úgyhogy, de tényleg utána jártunk, és ment a kérdezősködés vele kapcsolatosan, és a PDC vezér megerősítette az irányunkba, hogy a Gary Anderson érkezni fog, mert mindenki kíváncsi. Tehát, hogy tényleg ezt...
1: Magamból kiindulva én is ezt mondom, én is nagyon szívesen látnám.
2: Igen, már mi is várjuk.
0: Nagyon várjuk őt, azért az egy nagyon nagy dolog lesz.
2: Én azért örülnék, ha eljönne, hogy lássa végre egyszer, hogy miről maradt le eddig, mert ugye eddig
0: folyamatosan
2: visszalépett ezekről a lehetőségekből, sőt, hát ugye volt, hogy nem is volt rá esélye, de már ott eldőlt, hogy nem ment el a selejtezőre, mert akkor mondjuk még annyira hátul volt a világranglistán, hogy onnan nem jutott be, a Pro Tourra nem járt, és akkor már csak a turkártya selejtező maradt, azon meg nem vett részt, akkor már eldőlt, hogy nem jön. De például jön Espinál, aki óriási közönségkedvenc, ugye mindig megénekelteti a közönséget, de itt lesz a Pro Tourosok között is rengeteg nagy név, akár a világbajnok Rob Cross-ta mondjuk, vagy Gildinget, a fiatalok közül jön Springer, aki a címvédő, ugye, azért ne felejtsük el Nico Springert, és hát természetesen jönne a most az elődöntött, a World Match Play-en elődöntött játszott Dirk van Dijvenbode, és az igen energikus bevonuló zenéje is, és ami szerintem

0: még a legfontosabb ebbe az egész sztoriba, amivel megint sikerült történelmet írnunk, mert hát az nekünk valahogy mindig igen. Így alakul, hogy a Turkártya selejtezőn a valaha volt első női játékos, aki European Tour a selejtezőn keresztül be tudott jutni, Bo Greaves, akivel egyébként ugye csináltunk egy jó kis élő interjút is, és egy nagyon szimpatikus, nagyon intelligens hölgyet ismertünk meg a személyében, és egy óriási tehetség. Hát nagyjából olyan a hölgyek között, mint Littler a férfiaknál, úgyhogy...
1: De még Littlert is le tudta győzni.
0: Igen, ezt akartam pont mondani, hogy viszont most azokra a babérokra tör, hogy a fiúkat is rommá verje.
2: 23-as VB-n legjobb négy között. Ugye azt még vegyük alapul, ugye az egy floor versenynek számít, mert ugye csak a döntő van nagy színpadon játszva. Az 23-as világbajnokságon. Egyébként én nagyon örülök neki, 11 éves kora óta ismerem, úgyhogy egy igazi nagy élmény lesz neki ennyi ember előtt játszani, és szerintem a magyar közönség az még szurkolni is fog neki, ha csak nem kell majd mondjuk játszania, mert játszhat ugye magyar ellenfél ellen.
0: Hát ő csak a második körben játszhat. Tehát, hogy
1: reméljük, hogy játszhat meg magyar ellenfél ellen.
2: Igen, a második körben mind a kettő, mert ők mind a kettőt sorsolnak a...
0: Sőt, még a második körben se, bocsánat, hülyeséget mondtam. Mert csak akkor kerülhetnek össze a magyarral, akkor kerülhet össze, hogyha mind a ketten megverik, és egy ágon van, és mind a ketten megverik a kiemelt ellenfelüket. Igen. Tehát azért arra kicsi esély van, hogy magyarral játszon, kezdeni nem kezdhet vele, ugye, mert egy új rendszer van, most már nem sorsolhatnak össze selejtezőkből bekerülteket, hanem minden selejtezőből bekerült játékos egy protúros ellenfelet kap, aki a Pro Tourról jutott be, és ezeknek a meccseknek a győztesei jutnak be a kiemeltekhez, akik ugye 16-an szombaton csatlakoznak.
1: Luke Littlerről beszéljünk még egy kicsit, ugye mostanában azért eléggé sok cikk felvetődött vele kapcsolatban is, de még mielőtt arra rátérnénk, szerintetek ő most a legnépszerűbb darts játékos a világon?
0: Ó, legnépszerűbbnek nem mondanám.
1: Erre vagyok kíváncsi, hogy szerintetek akkor inkább úgy kérdezem, hogy ki a legnépszerűbb darts játékos?
0: Az én szememben a legnépszerűbbet azt azért nem mondanám biztosra, mert azért szerintem vannak olyan játékosok, akik kevésbé megosztók, mint ő. Ő azért... Van egy óriási nagy generáció mögötte most, tehát a fiatal generáció az egyértelmű mögött áll. Nagyon sokan vannak szerintem, akiknek... Hát nem tudom, így szúrja a szemét egy picit a néhány dolog, és emiatt nem kedvelik. Tehát én a legnépszerűbbnek nem mondanám, a legjobbnak mindenképpen. Tehát az vitán felül áll, tehát ez nem is nagyon lehet vitatkozni jelen pillanatban. Legnépszerűbb dárcosnak? Jelen pillanatban még azt hiszem, hogy még mindig talán... azokról kell beszélnünk, akik tényleg nem nagyon kapnak semmilyen savat sehol. És azért ezek közé sorolom én mondjuk akár Gary Andersont, vagy Espinát, de még akár Luke Humphreyst is. Szerintem ők még mindig a népszerűségben mindig jobban állnak szerintem, mint Littler, de talán még Price. Amióta,
1: ez nagyon érdekes,
0: amióta tökéletesen jól elkezdte kezelni azt a helyzetet, amivel ő szembesült jó pár évvel ezelőtt, elképesztő milyen szinten megvált.
1: De honnan, hova tehát, hogy amikor fejhallgatóval megy ki a színpadra?
0: Igen, hát az utálatból átfordult, de ez csak a reakció múlt, és én azért mondom azt, hogy Littler egy kicsit megosztó, mert az ő reakciói még nincsenek kiforva. Gyerekről beszélünk, még lehet, hogy ki fog forni.
2: Van mind vitatkoznunk ezzel.
0: Hát nem baj, hát mondjad.
2: Mert tehát, hogy most az, hogy a legnépszerűbb, tehát hogy a népszerűség alatt mit gondolunk?
0: Miben méred,
2: a Insta követőbe? Mert az teljesen. De hát az Insta követőnek.
0: Tehát én a népszerűd azt a nézem, amikor legjobban, akit a legjobban szeretnek, értem, és kedvelnek az emberek.
1: Én is inkább elfelé húznék, hogy akit az emberek kedvelnek.
2: Tehát, hogy ezt most beszéltünk, de a legnépszerűbb csapat Magyarországon a Ferencváros. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem Ferencváros szurkoló, akkor azok nem kedvelik a Ferencváros. Tehát, hogy ezt maradjunk ebbe. Én ebből indulok ki, igazatok van, de csak azt tudom, hogy a PDC kimondottan elmondja, hogy olyan social media jelenlétet hoz, és olyan népszerűséget hozott a dartsnak maga Luke Littler, hogy ők köszönik szépen, de már nagyon jól vannak.
0: A legnagyobb figyelmet ő kapja, ezzel nem vitatkozom.
2: Ezért akartam mondani, tehát, hogy még tavaly 1.300.000 követője volt mondjuk az Instán, most már 2.100.000 fölött van, direkt azért nyitottam meg.
0: Jó, de most akkor ezen ezen az alapon, akkor Vozinha a legnépszerűbb labdarúgó? Aki nem, a VB alatt 18 millióan bekövették, érted?
2: De most értem, hogy 18 millióan bekövették, de hát a legnépszerűbb labdarúgó a VB alatt a Cristiano Ronaldo volt, tehát hogy még mindig Messiről és Cristiano Ronaldo-ról szólt az egész, annak ellenére, hogy nem ők voltak, tehát ebből, én ebből indulok ki, de hát ez ízlések és pofonok. Ja. Az biztos, hogy ő az egyik legjobb dartsjátékos. Sőt, szerintem most a legjobb.
0: Most a legjobb. Ez vitán felül áll.
1: És mit szóltatok a nyilatkozatához, amikor ugye arról beszélt, hogy a saját korosztályában ő a legjobb sportoló?
0: Hát az eredmények őt igazolják, azt kell, hogy mondjam, persze.
1: Hát csak ugye itt a Yamaha-val kapcsolatos összevetés.
0: Nehéz ugyanazt hozni egy labdarúgónak, ugyanazokat az eredményeket bemutatnia, sokkal nehezebb, mint egy egyéni sportolónak, ez nyilvánvaló. De ettől csapat függetlenül...
2: Ez örök vita.
1: Hát persze, hát nehéz összehasonlítani, csak gondoltam azért.
0: Ez megint egy olyan kategória, hogy honnan nézed, mert Yamaha megmondhatja ezt, hogy figyelj, én egy hónapba keresek annyit, mint egy évbe. De nyilvánvalóan ezek olyan dolgok, amikre megint nehéz, ez megint a mit akar, almát a körtével szerintem, de abban viszont van némi igazság, hogyha az egyéni sportolókat nézen, és az eredményességet, akkor a 19 évesek között jelenleg valószínűleg Littler a világon a legjobb, ez szerintem abszolút egyértelmű. Ha most lerakná nyilait és visszavonulna, akkor is megvan egész életére a pénze. Legalábbis nem is abban a színvonalban, amiben most él, de nem nyomorogna valószínűleg, nem is fogja abba hagyni, tehát most nem ezért mondom. Csak tehát az anyagi része az már megvan az életének, a sikerei megvannak, tehát ezek a világbajnoki címek, az, hogy nem nyert még senki major tornát az elmúlt lassan egy évben rajta kívül, tehát gyakorlatilag nem csak, hogy a közelében nincsenek, és nem azért, mert ő, hogy mondjam, tehát a legyőzhetetlen kategória most per pillanat, tényleg annyira kimagaslik a dárcosok közül.
1: Ez hosszú távon jó lesz szerintetek? Mert ugye Phil Taylor volt egy ilyen karakter, és ahogy ő mondjuk azt, hogy visszavonult, azért a verseny az felvetődött, hogy ki legyen mögötte a következő, és szerintem ez a fajta vetélkedés, ez jót tett a dárcnak.
0: Én azt mondom, hogy Taylor mögött nem láttam azokat az embereket, akik elő fognak bukkanni, Littler mögött viszont már látjuk.
2: Hú, hát azért vannak a GDC-be olyan játékosok, itt az ifjúsági része, de olyan játékosok, akik már most 100 fölötti átlagokat dobálnak. Tehát a skótoknál, vannak az angoloknál, ugye Michel Laurinak hívják az egyik srácot, aki most megnyerte a VDF-nek az Európa bajnokságát is. Szembesültünk egyébként vele már a viselkedésével, a hozzáállásával, és minden most tavaly vagy novemberben kint voltunk a GDC világbajnokságon, idén is menni fogunk.
0: És most lesz novemberben 16 éves. Jövőre már
2: PDC-zhet. És azért látjuk, hogy nálunk is jönnek a fiatalok, és már 80 fölött dobálgatnak, ő meg ott áll, és akkor 103, 105, 102. Tehát, hogy azért lehet látni, hogy érkeznek olyanok, akik majd jó sok, pont a Lalival mindig erről szoktunk beszélni, hogy jó sok régi motoros majd egy kicsit partvonal kívül.
0: Abban azt mondom, hogy jót tesz egyébként, ha nem tudom, nem láttad a World Match Play and Price-nak a reakcióját, aki azt mondta, hogy
2: így van,
0: többet kell edzenem, hogy ezt a srácot meg tudjam verni. Ha ilyen mentalitású dárcosból lesz sok, akkor szerintem nem lesz olyan nagy baj. Nyilván lesz egy időszak most, amikor Littlernek óriási uralma van, de azért ne felejtsük el, hogy itt még sok minden közre játszhat. Jöhet egy családalapítás, jöhet egy kiégés, egy motiválatlanság, előfordulhat egy ilyen karrierben, tehát azért nem hosszú távon azért ezen még kár lamentálnunk, hogy mi lesz majd, ha Littler verhetetlen lesz. Nem hiszem, hogy hosszú távon az lesz. Most lehet, hogy éppen most azt az időszakot éljük, amikor a versenyek fő esélyese ő, de volt ilyen időszak a Fangervennek is, volt ilyen időszak a Taylornak régen, tehát
2: de szerintem ez most nagyon jó, hogy valakit ilyen fiatal korától fogva végig látunk, hogy fog ezt az egyet nevelkedést, felemelkedést, ezt mind végignézhetjük, és ezt átélhetjük, úgyhogy ez nekünk nagyon jó lesz.
1: Kicsit másképpen megközelítve, ki Littler mögött most a legjobb formában lévő játékos, szerintetek?
0: Hű, na látod, ez már egy nehezebb kérdés, mert mindig valahogy mögötte máshogy alakulnak a dolgok. Ha ezt a VB idején beszéljük, akkor egyértelműen fanfint mondom, viszont a Premier League megtörése óta, mióta ugye volt a kihagyása, a vese probléma, plusz jön most a család alapítás, jön a baba, meg egyebek, tehát ő neki valahogy a figyelme, a koncentráció most egy kicsit elment a fókusz abból, hogy most Littlert hajkurásza. Humphreysnél azt látom, hogy ő már nem azt mondom, hogy nem fogja megverni soha, de ő az egyik legnagyobb ellenfele talán, azért ezt nyugodtan el lehet mondani, de valahogy már átfordult egy ilyen, sokszor úgy érzem, mint egy ilyen csodálatba átfordult volna Humphreysnél a Littlerhez való hozzáállása. Én még mindig egyébként az a vicces, hogy még mindig ilyen Price karakterű emberekben látom az esélyt arra, hogy ők legyenek nagy ellenfelek, annak ellenére, hogy nem sikerül megverniük, de ettől függetlenül azt érzem, hogy ők azok, akik megfoghatják, ők bennük van az a mentalitás, amivel esetleg meg lehet verni.
1: Szerinted, Medi?
2: Egyértelmű. A másik look. Nincs, nem akarom megbántani Gervin Price-nak is, és aki még esélyes lehet rá, az Michael van Gerwen, oda kellene a tábla mellé, és a problémákat félrerakni, meg az elfoglaltságokat félrerakni hozzá. Azt én másik, ebbe a két játékosban most ezt nem látom. Humphreysben látom azt, aki képes arra, hogy legyőzze őt.
1: Most, hogyha rátekintetek arra a mezőnyre, aki itt lehet Budapesten, milyen izgalmas csatákat vártok, illetve ki lehet ennek a tornának az esélyese?
2: Természetesen a világranglista alapján nyugodtan elmondhatjuk, hogy ki az esélyes, tehát hogy Humphreysék is, ahogy megyünk lefelé, azért fanfilm Michael van Gerwen. Tehát hogyha így ezt az egészet nézzük, de azt azért ne felejtsük el, hogy itt egy 6 nyertes mérkőzések vannak, tehát hogy minél hosszabbak lennének a mérkőzések, annál jobban azok a játékosok nyernének, akiket már magát a fogadó irodák is, és mindenki esélyesebbnek tart, hogy jobban kijön azért a különbség. Majdnem mondhatjuk, hogy ez szinte egy dárc játékosnak hirtelen halálnak számít, de ez az általános egyébként, ez a 6 nyert. Ugye itt majd az elődöntőbe lesz 7, és a döntő 8 győzteslegig tartó küzdelmek.
1: Én azt hiszem egyébként, hogy itt a European Tournak a többi állomásán eléggé széthordanak a nevek, hogy ki tudtak nyerni.
2: Hát azért itt van a holland Veszelyneimann, azért nyert már egy párat.
1: Kettőt nyert, ahogy én néztem.
2: Tehát, hogy azért vannak itt, hogyha megnézzük a tavalyi győztes, tehát Nico Springer, senki nem gondolta volna, hogy a Nico Springer fogja nyerni. Ezt, vagy hogy ott azért volt olyan döntő is, ahol 9-9 volt a döntőben, és 8 hétre mégis Dave Chisnyán nyert, tehát, hogy ott is Humphreysre fogadott volna mindenki, hogyha ezt így nézzük, de épp ez a legszebb dolog a European Tourokban, hogy nagyon-nagyon tudnak, nagyon sok lehetőséget kapnak az alacsonyabban jegyzett játékosok is ahhoz, hogy színpadi lehetőségük legyen, és hogy tudják szokni a színpadi játékot. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Így, mint régebben egy 6-7 évre volt szüksége egy játékosnak, hogy megfelelő színpadi rutin tudjon szerezni, most ez lement 1-2 évre.
1: És gyakorlatilag akkor beszélhetünk is a magyar játékosokról, akiket már tudunk, hogy kik fognak majd magyarként szerepelni. Ugye Borbély András, aki szerepelt a tavalyi Hungarian Darts Trophy-n is, ugyanilyen játékos még Major Nándor, Kádár Zoltán, illetve Bíró...
2: László.
1: Bocsánat, és akkor Bíró Milán, ezt már remélem, hogy jól mondom, igen. Fiatal versenyző. Hát ugye főleg Borbély András azért eléggé maradandó nyomokat hagyott tavaly.
2: Hát meg az már a harmadik indulása lesz Andrisnak.
0: Hát Magyarországon a második. A Nándinak van három Hungarian Darts Trophy-s részvétele a 6-ból. Ugye ez lesz a harmadik. Andris valóban tavaly ugye egy óriási mérkőzést játszott, ahol bőven 90 pluszos átlagon
2: búlos kiszállók a 170-re.
0: És óriási támogatást kapott a magyar közönségtől. Ugye Nándi is ismeri már, milyen. Ráadásul ő szerezte az első magyar győzelmet a Hungarian Darts Trophy történetében, úgyhogy abszolút az a kategória, és hát ugye Bíró Milán egy teljesen újonc, viszont ne felejtsük, hogy azt a Kovács Patrikot búcsúztatta még a selejtező versenyen egy körrel a kijutásért játszott meccs előtt, a 16 között búcsúztatta Patrikot, aki ugye idén már kétszer is nyert European Touron mérkőzést, úgyhogy Úgyhogy azért elég lendületes játékosról van szó, ő is meglepheti az ellenfelét majd, hogyha esetleg valaki nem sok mindent talál róla, bár most már a Hungarian Dart Super League-nek az adatai elég jól felelhetőek a neten, főleg, hogy ugyanazt...
1: Erről lehetett is tavaly is hallani, hogy volt olyan játékos,
0: aki külön készült, igen. Bizony. Igen. Szóval nézegetik azért, hogy ugye ugyanazt a programot használjuk, a Dart Connect-et, amit a PDC is használ, tehát azért bele tudnak látni a játékosok az ellenfeleikbe, és hát Kádár László pedig élete első versenyén fog majd részt venni PDC színpadon, úgyhogy izgalmas lesz a dolog. Remélem, hogy 2-2 arányba osztják el őket, mert általában úgy szokták a hazaiakat. Mindenesetre az a játékfejlődés, amit az elmúlt időszakban lehet látni a magyar versenyzőknél, ez mindenképpen egy olyan pozitív irányt indított el, hogy reménykedünk benne, hogy folytatódik az, hogy azért nem csak részvétel a fontos, hanem a győzelem is most már.
2: A Hungarian Super League, ugye onnan se lejtez, onnan lesz, fog majd kikerülni, hogy ki fog játszani a világbajnokságon. Tehát, hogy ott már azért látjuk a torna átlagokat, hogy folyamatosan, hogy fejlődik is, akkor már látjuk, hogy a Nordic and Baltic sorozatnak a megfelelő már néha egy kicsit meg is előzi. Tehát, hogy tényleg látszik, hogy nagy fejlődés van. Meg azért nem mindegy, hogy nagyon sokat számít az a magyar játékosoknál is, hogy most is már 20 fő fölött volt az a magyar játékos, aki elindult a Q-School-on is, így ugye majdnem minden European Tour selejtezőn részt vesznek. Egyébként pont ma is zajlik a European Tour selejtező Krakkóba.
1: Ott van egyébként Major Nándor.
2: Major Nándi, Jehészki Gyurka, igen. Pont nemrég ült a Gyurka, rádobott a 9-0-as és a dupla 12-t hibázta Steyer elleni mérkőzésén, tehát hogy azért ezek már egyre-egyre többet jönnek elő, ezek a 9-nyilas kísérletek is, és minden. Úgyhogy látszik, hogy nagy a fejlődés. Reménykedjünk benne, hogy nem csak egy vagy, hanem akár kettő játékos is, hanem tőlem minden így is lehetne, aki mérkőzést tud nyerni.
0: Azért örülnénk a legjobban,
2: hogy akkor szombaton délután is, meg este is magyar játékos láthasson, tehát azért az egy óriási dolog lenne. Úgyhogy mindegyik játékosról nagyon sokat tudunk, ugye Kádár Laci, ő a kijutott játékosok közül a rangidős, mert ő egyébként egy, most már iskolaigazgató, de egyébként tanárember, erdélyi magyar, és még évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy ő a magyar színekbe indul a PDC-n, mert akkor European, vagy a World Cup of Darts selejtezőn indult, és ott el kellett döntenie, hogy ilyen színekben, vagy VDF-nél román színekben játszik egyébként, de ő a PDC-be magyar színekbe indul, és ez is volt mindig. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy ő is egy erős játékos tud, ő is szerepelt már a Lakeside-on, tehát hogy effektíve neki is van színpadi tapasztalata. Az, hogy majd itt a pénteken, mondjuk ha este játszik, és 3500-4000 ember előtt kell majd játszani, hogy ez hogy fogja reagálni, akkor itt mindig meg szoktam említeni, hogy a Major Nándi, amikor lejátszott a mérkőzését, és kikapott simán, és vittük volna az interjúra föl hozzátok őt, akkor kért, hogy egy kicsit hagyd menjek ki a levegőre, és így állt velünk szembe, és így mondta, így remegett. Azt mondja, ezt az érzést nem tudom elmondani, hogy milyen volt ez a támogatás, amit kaptam, hogy teljesen kész volt tőle, hogy azt mondja, nem bírtam a játékra figyelni, mert egyfolytában libabőrös voltam, hogy olyan szurkolást kaptam. De úgy, hogy semmilyen rossz szurkolás az ellenfél ellen, nincs fütyülés, meg ilyesmi.
0: Még annyival, hogy egészítsem ki azért, és ugye mindig beszélgetünk Littlerről és a fiatalokról. Hát például, amikor volt ez a Host Nation selejtező erre a versenyre, volt egy olyan pillanat a négy darab, ugye mert ilyenkor úgy van, hogy egy táblán elindítjuk az összes versenyzőt, és a legjobb négyig kell elmenni. És amikor 8 között voltunk, volt egy olyan pillanat, amikor már a Borbély Andris és a Bíró Milán befejezte a mérkőzését, hogy ha nem tudott volna Nándi, a Nándi ellenfele is meccsnyilat rontott, illetve a Kádár Laci ellenfele is 5 meccsnyilat rontott, és ott két olyan fiatal került volna be, hogyha ez a 4 srác jut be, akkor azt hiszem 21 év lett volna az átlag életkora.
2: Már Lővei Milán volt az egyik.
0: Igen, és az Egedi Bence volt a másik
2: fiatal, esélyes. 22 éves rác.
0: Szóval, hogy ezt csak azért mondom el, mert hogy a fiatalok között óriási ilyen gyújtó pont volt Littlernek a megjelenés, és látják, hogy milyen elképesztő lehetőség van ebben a sportágban, és nálunk is, így van.
2: De van is, de egyébként van is nálunk azért fontos dolog, hogy a profi utánpótlás része is megjelent már Magyarországon, pont mi is most, nekünk is most alakul az akadémiánk ezzel kapcsolatban, és hogy tényleg látszik, hogy egyre-egyre több játékos van, és egyre-egyre magasabb színvonalon játszanak, és ez egy nagyon fontos dolog. Meg hát azért ne felejtjük el, hogy most már olyan pénzdíjak vannak, hogy tényleg akár hivatásszerűen is lehet ezt olyan szinten űzni, hogy valaki kényelmesen és jó egzisztenciát tudjon összehozni belőle.
1: Egyébként szerintem egy érdekes kérdés, hogy Magyarországon hány ember élhet meg ebből hivatásszerűen? Nyilván az idő előre haladtával ez növekedni
2: szerintem
1: fog ez a szám.
2: Senki. Uh-huh. Hát ez természetesen, hát ahhoz egy olyan játékot kell tudni majd biztosítani, hogy meg olyan játékerőt kell képviselni. Ugye azt ne felejtsük el, hogy egy Krisztof Ratajszki még 41 000 fonttal 64 közé tudott kerülni. Úgy lett túrkártyája. Most 100 000 font fölött kell keresnie valakinek ahhoz.
0: Bőven,
2: évközben,
0: még lehet, hogy
2: bőven, hogy turkártyát tudjon szerezni magának azzal, hogy a ranglistán a 64-be kerül. Tehát, hogy ekkora a fejlődés. Ugye, most is, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy beszélünk a European Tourról, és pont a Lajossal idefelé arról beszélgettünk, hogy a European Tour 15 darab állomás, plusz az Európa bajnokságot, hogyha összeadjuk, mert ugye az Európa bajnokság a European Tour 15 állomásának a ranglista alapján kerül ki, a legjobb 32, 4 200 000 font összdíjazású. 4 200 000 font. Ilyen nincs ekkora összdíjazású versenysorozata a PDC-nek, ez az európai versenysorozat, ez a legnagyobb. Tehát, hogyha most valaki mindent megnyerne, akkor azért szépen tudna keresni ezzel is. Ugye 35 000
0: font az első.
2: Az első hely, és 150 000 font az Európa bajnokságnak az első helye. Tehát, hogy azért ha ezt komoly nézzük, akkor igen. Hát most már komoly. Aki egyébként, aki bejutott itt most, az is már 2000 fontot kap. Majd ugye a levonásokkal, meg minden mással.
1: Hát reménykedjünk benne, hogy a magyar játékosok akkor minél tovább jutnak majd, és látjuk őket adott esetben szombaton is. Ugye itt azt a selejtező sorozatot említetted, amely ugye a világbajnokságra kvalifikál magyar játékost. Ezzel kapcsolatban ugye tavaly Kovács Patrik kijutott a világbajnokságra, most e tekintetbe mennyire gondolkodtok előre, ki lehet az a játékos, aki majd képviseli a hazánkat?
0: Ú, te jó Isten, ezt meg lehetne mondani, ez nagyon nehéz kérdés.
2: Még nincs vége az alap sorozatnak sem.
1: Hát itt leginkább a még magyar jó játékosok formájára gondolok én.
2: Na, az tényleg, most mondjuk az utolsó hétvégén azért már volt egy pici visszaesés, tehát látszódott, hogy azért jön a nyár, de hát majd szeptember.
0: Még két hétvégén valami 8 verseny
2: van még. Azt szerint fog majd alakulni a ranglista. Ott vannak azok a játékosok, akik előtte is jutottak, de vannak ott újak. Ugye Borbé Andris vezet jelen pillanatban, de vannak fiatal játékosok, 17-18 éves játékosok is, akik ott vannak. Meg azért nehéz ezt, mert ha valaki verseny nyer, akkor tényleg nagyon nagyokat lépkedhet előre a ranglistán. És ugye majd a legjobb 8 fogja játszani a döntőt, majd október 31-én.
0: Igen, ez azért jó szisztéma szerintem, bár vannak nyilván akiknek nem annyira tetszik, hogy ilyen sok verseny, 24 versenynek a ranglistája alapján egy 8-as döntés, aztán egy nap van egy döntés, de a dárc erről szól, aznap ki a legjobb. És itt ezt nagyon nehéz megjósolni, mert ebből a 64 fős mezőnyből az a 8 játékos, aki oda be fog kerülni ebbe a döntőbe, ott már egyszerűen nem fogsz tudni pillanatnyi forma alapján azt mondani, hogy ki a legesélyesebb arra, hogy megnyerje.
2: Tapasztalat alapján, Max.
0: Igen, tehát aki minél többször átéli valaki, De lehet, hogy jön egy olyan flow, mint mondjuk most Bíró Milánnak jött ezen a selejtezőn, aki egyszer ugye kapta a fonalat, hogy nem tudta megállítani senki. És emiatt nehéz megmondani ezt, hogy ki az esés. Nyilván akiknek a legtöbb színpadi rutinja van, a legtöbb ilyen versenyszituációban lejátszott mérkőzés rutinja van, azoknak kicsit könnyebb lesz. Azért ne felejtsük, hogy más lesz a formátuma is már a kijátszó a döntőnek, tehát ott már ugye hasonlóan a VB-hez szettes bontásokat fogunk játszani, pont azért, hogy a VB-re olyan kvalifikáljon, aki ezt is tudja jól kezelni. Úgyhogy én megmondom őszintén, én nem is akarok nevet mondani, ha megbocsátasz, mert egész egyszerűen annyira, és ez tök jó, tehát ez a legjobb dolog a világon szerintem, hogy nem fogok tudni 8 játékos között sem, sőt, most tudok neked mondani szerintem, vagy 15-öt, akire azt mondom, hogy igen, megnyerheti. Mert volt olyan játékosunk, aki az első pár hétvégén nagyon jól teljesített, most mondjuk ő egy kicsit visszábesett, de ki tudja, hogy októberre nem szedi össze magát megint. És ezt nagyon nehéz kiszámítani. Annyira még nincs meg a versenyrutinja a játékosoknak, hogy ezt én megmondjam, hogy jó, ő tutira nyerni fog. Ezt nem lehet megmondani.
2: Nagyon nehéz, és nagyon ez teszi nagyon jóvá majd most a dárcot, mert tényleg folyamatosan készülni kell, és tapasztalnak a játékosok, hogy milyen volt az előző lévő hete, hogy készült ebbe a két hétbe, hogyan sikerül az energiáját beosztani, hogy még vasárnap is jól tudjon játszani, tehát hogy ez nagyon fontos, meg hát a mentális felkészülés része is kimondottan nehéz ezekre a 4 verseny egy hétvégén. De és ugye mi a 64 főbe van limitálva, ez ugye 64 kártyás van, aki ezt nyerheti. Ugye itt azért is kell küzdeni, hogy ki az, aki ki fog esni ebből a 64-ből majd az alapszakasz után, akiknek a helyére lehet majd kvalifikálni jövőre.
0: Hát vagy akár ők is visszajöhetnek, ugye túrkártyás rendszer van nekünk
2: hasonló.
0: Is. Csak mi 64 főbe dolgozunk. Úgyhogy ennyi ez a lényege az egésznek, és tényleg nagyon szoros, és már önmagában a selejtező verseny is például, ami a 16 túrkártyáért ment idén.
2: Szenzációs volt az is.
0: Az is brutálisan szoros volt. Voltak olyan játékosok, akik odajöttek, egy fordulót megnyertek, és már túl voltak rajta, de voltak olyanok, akiknek végig kellett küzdeniük a 4 selejtező versenyt ahhoz, hogy a pontokkal összetudja kapirgálni azt a mennyiséget, mert mindig kapott egy olyan ellenfelet, aki éppen jobb formá volt. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ezt így megmondani előre. Szerencsére sok játékosnak van esélyére.
1: Azon gondolkodtatok, hogy ezt a fajta selejtező sorozatot egy színpadra vigyétek fel?
0: Roppant költséges, megmondom őszintén. Már örülünk, hogy a döntőt is be tudjuk vinni tévé nyilvánosság elé, és igazából ezt még a PDC-vel is egyeztetni kéne, hogy mennyire adhatunk platformot ennek, mert azért ezt akárhonnan nézzük, ez mégiscsak egy világbajnoki selejtező torna, és a selejtező tornák nagy részét nem annyira kedveli a PDC, hogyha kamerák előtt zajlik, de például erre egy ellenpélda a német Superliga, ami teljes mértékben streamelve, sőt közvetítve van, és onnan is VB kijutást lehet nyerni.
2: És azt ne felejtsük el, hogy ezekre a streamekre, ha véletlenül van valaki, aki játszik és túrkártyát szerzett már, de még játssza ezt a részt, akkor őt nem lehet közvetíteni, tehát őt neki külön engedélyt kell kérni rá. Tehát, hogy ez is nehéz, de egyébként azon vagyunk, hogy a jövő évi Superligre legalább egy olyan táblánk legyen, ami be van streamelve is, hogy azt tudjuk nézni, de ezt nem fogjuk csak abban az esetben fogjuk végrehajtani, hogyha olyan minőséget tudunk produkálni, ami a mi elvárásunknak megfelelő, nem a közönség elvárásának, hiszen régen streameltünk SD-be vagy HD-be is, de hogy az tényleg úgy működjön és olyan legyen, ami élvezhető.
1: Ugye a Hungarian Darts Trophy-val kapcsolatosan beszélgettünk alapvetően, amely augusztus 28-án indul majd, és 30-áig tart vasárnap, péntektől vasárnapig terjedő skála. Köszönöm, hogy eljöttetek, Vereckei Lajos, illetve Zigenhán Medárd volt a vendégünk.
2: Köszönjük. Nagyon köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: A story.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornászunk. Köszöntelek, és azt olvastam valahol, hogy a búrháborúk előtt néhány hónappal te nem is tornászként kezdtél, hanem versenytáncosként. És az volna a kérdés, hogy egy ilyen 5-6-7 éves kislány, aki még nem nagyon tudja, hogy mi legyen az élete célja, az hogy viszonyul a rumbához, a csacsacsához, a tangóhoz, meg a rock'n'rollhoz?
3: Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy olyan kérdés, amit nem hiszem, hogy még feltettek nekem korábban, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel kezdünk. Én szerintem egy ilyen kicsi lány még így nem gondolja át így a különböző stílusokat, úgyhogy én egyébként fitnesseztem, úgyhogy ha mondhatjuk, egy picit közelebb is áll a tornához, a talaj részéhez, hiszen ott is csinálunk akrobatikus és gimnasztikus elemeket, úgyhogy nem tudom, hogy melyik stílus volt jelen a leginkább, de azt tudom, hogy az én gyakorlatom az egy country gyakorlat volt egyébként.
2: És mikor találkoztál? Hány évesen? Milyen dátumot írunk, amikor először találkoztál ezekkel a mozgásokkal?
3: Én 5 éves voltam, amikor fitnessezni kezdtem. Ott 3 évig voltam, és nagyon-nagyon szerettem, viszont rengeteg versenyt nyertem, és nagyon zavart engem az, hogy csak heti 2-3 edzésünk van, és a hét többi napján pedig szüleim nem nagyon tudtak velem mit csinálni, mert nem nagyon lehetett lelőni otthon, úgyhogy általában őket vagy a bátyámat idegesítettem, és mindenképpen egyértelmű volt, hogy nekem több edzés kell, és akkor anyukám javasolta, hogy próbáljuk ki a szertornát, hiszen ott nehezebb elemeket is lehet tanulni, és olimpiai sporták, tehát valószínűleg a kihívás is nagyobb lesz.
2: Hogy kezdődik egy ilyen tornász pályafutás? Én arra vagyok kíváncsi, hogy a 8 éves kortól az olimpikon létig hogyan lehet eljutni? Tehát valaki bemegy a terembe, életében nem látta még azokat a szereket, amiket ott felszereltek, és hogy ismerkedik meg a cukaharával, a kacsovval és az összes többi olyan elemmel, amit aztán később beépít majd a gyakorlatába?
3: Ez egy nagyon hosszú folyamat. Amikor először beléptem, akkor az motivált engem a legjobban, hogy mindenki ügyesebb volt nálam, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy hát ilyeneket én is szeretnék tudni, és velem egy idős kislányok már versenyeznek, szaltóznak, akár dupla szaltóznak is, és elképzelhetetlen volt számomra, hogy én ezt ne tudjam majd megcsinálni, úgyhogy nagyon motivált az, hogy itt tényleg több a kihívás, és itt nagyon sok mindent tudok tanulni, és sokat tudok fejlődni, úgyhogy én mindenképp így mentem neki az egésznek, hogy nagyon szeretem, amit csinálok, és fejlődni szeretnék. És akkor szinte egyből a jelenlegi edzőimhez kerültem, Gondos Arató Orsolyához és Oszti Gézához, és ők ott már láttak bennem valamit, és elkezdtek velem foglalkozni, és nagyon rövid időn belül behoztam a lemaradásomat, hiszen 8 éves kor az már egy picit későnek számít a tornában, már ilyen 4-5 évesen el szokták általában kezdeni, úgyhogy így az alapok kimaradtak nekem, és egy ilyen röpke fél év alatt sikerült a versenyszintet behozni. Aztán utána jöttek a kis apróbb célok, amikor láttam, hogy első versenyben harmadik lettem, de jó, akkor mikor leszek első? Akkor, amikor újra első lett, vagy első lettem először, akkor még egyszer szerettem volna. Akkor utána a külföldi versenyekre kezdtünk járni, akkor a külföldi tornászlányok még ügyesebbek voltak, akkor náluk szerettem volna ügyesebb lenni. És szépen lassan így cseperedtünk, és már ott találtuk magunkat, hogy már lassan ifi korosztályban vagyunk, és ifi olimpia, EOF, mindenféle versenyek készülnek így a szemünk előtt, amiken akár mi is érdekeltek lehetünk, úgyhogy amikor már ezek a komolyabb versenyek jöttek, és először ide szerettem volna kijutni, természetesen akkor már néztem az olimpiát, és néztem a tornát, és láttam azt, hogy itt vannak a világ legjobbjai, és akkor én eldöntöttem ott, amikor a 2012-es olimpia ment, hogy én is ott szeretnék lenni egy nap.
2: Segített neked a fitness múlt?
3: Nagyon sokat, úgy gondolom, hogy nagyon sokat. Tényleg az, hogy mennyire jó közeg volt ott, azt is nagyon szerettem, minden edzésre szerettem járni. Rengeteg sikerélményem volt, mint említettem, és nagyon sok versenyt megnyertem. Nyilván ez annak is köszönhető volt, hogy volt némi tehetségem a sporthoz, de az edzőm is nagyon szeretett, a közösség is jó volt, úgyhogy nagyon-nagyon sok önbizalmat adott, és sok sikerélményt, úgyhogy úgy gondolom, hogy segített.
2: Mondtad, hogy nézted a tornaversenyeket a televízióban, köztük az olimpiát is. Volt olyan, akinek különösen tetszett a mozgása, esetleg kedvenc, vagy példakép lehetett?
3: Igen, nekem a a Géza bácsi adott, még pici voltam edzésen, egy kis kártyát, amin Alia Mustafina volt rajta, egy orosz tornász, többszörös olimpiai bajnok. Én nem tudtam még akkor, hogy ő kicsoda. És nyilván hazavittem, kértem szüleimet, hogy segítsenek utána keresni, hogy ő ki, és megnéztem a gyakorlatait, és ott láttam már, hogy szeretnék egyszer úgy korlátozni, ahogy ő, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy nagyon-nagyon közel vagyok hozzá, hogy tényleg olyan erősségű gyakorlatom legyen, mint neki, és az olimpián őt vártam a legjobban, hogy ő mit fog alkotni, és hát meg is nyerte a felemás korlátot.
2: Megvan még ez a Mustafina kártya?
3: Még szép, ott van az érmeim között.
2: És milyen élmény volt találkozni azzal, akit tulajdonképpen addig csak egy ilyen 10 centiszer ösztentis papíron láttál?
3: Ezt nehéz elmondani, amikor első éves felnőtt voltam, és elkezdtünk járni ott tényleg olyan versenyekre, ahol már tényleg azok vannak, akiket néztem a tévébe, akkor hát az az év az én teljesítményem szempontjából elég rendesen felejthető, ha fogalmazhatok így. Én nem nagyon találtam még a helyemet. Az, hogy lementünk reggelizni, és ott iszom a kis kávémat reggel, és akkor így elmegy mellettem Alia Mustafina, vagy akár Simone Biles. Hát azt, hogy nehéz volt ott hirtelen felfogni, hogy én tényleg ebbe a közegbe vagyok, úgyhogy ez kicsit ráment a teljesítményemre is akkor, hogy túlizgultam a versenyeket. Nem hittem el, hogy tényleg én nekem is itt van a helyem, úgyhogy ezt az évekkel kellett ebbe beleszokni, leküzdeni, önbizalmat szerezni, és úgy gondolom, hogy elég jó eredményeket tudok a hátam mögött.
2: Volt ami, vagy valaki, aki segített abban, hogy megszokt, hogy te tulajdonképpen a világ élvonalához tartozol?
3: Természetesen az edzőim folyamatosan ezen voltak, hogy hozzászoktassanak ezekhez a szituációkhoz, versenyekhez, de úgy gondolom, hogy maga a versenyzés és a rutin az, ami a legtöbbet segített.
2: Az első igaz

0: látni lehetett az, hogy valahogy nekem a felemás korlát az nagyon-nagyon kiemelkedik a másik háromszer közül. A másik háromszer sem ment rosszul, de ott valahogy olyan szinten tudtam fejlődni, hogy tényleg fél év alatt, amit az elején mondtam, nem csak a hátrányomat hoztam be, hanem szinte a korosztályomban az egyik legjobb tudtam már lenni itthon, úgyhogy ott már lehetett látni, hogy meg hát én is éreztem, hogy nagyon szeretek új elemeket tanulni, nagyon kevés idő kell nekem ahhoz, hogy új elemeket megtanuljak, és utána gyakorlatba beépítsem, és az évek során ez maradt is a kedvencem és a legjobb szerem. De egyébként örülök, hogy kiemelted ezt a 2017-es olimpiai reménységek versenyét, mert nyilván mivel a korláton értem el mindig a legnagyobb eredményeimet, ezért elég hamar be voltam picit skatujázva egy ilyen korlátos tornásznak, és nagyon sokáig dolgoztam azon, hogy én nagyon örülök annak, hogy a korlát ilyen jól megy, és ott érem el az eredményeket, de én rengeteg munkát fektettem a másik háromszerbe is, és úgy gondoltam, hogy ezért az összetettben is érek el eredményeket, és mindig azon voltam, hogy ezt is bebizonyítsam, és pont itt az ORV-n volt talán az első olyan összetett sikerem, hiszen harmadik lettem két angol lány mögött, amikor először tudtam én is magamnak azt mondani, hogy hát itt azért összetettbe is van keresni való, nem csak a korláton. Nyilván utána a korláton aranyérem született itt, szóval azért ott is megvolt az elvárt eredmény, de igen, úgy gondolom, hogy azért összetettben is sokszor ott tudok lenni a világ élvonalában.
1: Azt azért mondjuk el, hogy összetettben 24-en tudnak szerepelni a végső fináléban, szerenként pedig csak 80, ami azt jelenti, hogy ha megvan a szám, a csapatban, egy magyar csapatban, akkor az ember egy kicsit csapatjátékossá is válik. Mennyire dob téged föl az, hogy nem csak magadért, hanem a többiekért és az országodért is versenyzel?
0: Nagyon nagy nyomást is tud ez ránk tenni, én úgy gondolom. Természetesen azt látni, hogy akár csapatban is nagyon közel állhatunk a sikerhez, az felemelő érzés, és tényleg a 2023-as világbajnokságot tudom kiemelni, mert ott volt egy olyan csapatunk, hogy szinte mindenki a legeslegjobb formájában volt, és ezt látni, ezt elképesztő volt nekem edzésen is már előtte, meg a csapat teljesítményére, és ott nagyon büszke voltam, de én úgy gondolom, hogy azért egy plusz nyomást helyez, hogy nem csak magamért versenyzek, hanem a lányokért is olyankor, és nyilván a hazámért is, de a hazámért akkor is versenyzek, amikor egyéniben indulok, szóval ott inkább az, hogy tényleg az én megyek föl egyedül a szerre, de végül mégsem csak magamnak érem el azt az eredményt, úgyhogy ez borzasztó nagy nyomást tud rám tenni sokszor, de ugyanakkor nagyon-nagyon tud motiválni is.
1: Ha mérlegre tesszük a teher és a motiváció, akkor a terhet és a motivációt, akkor melyik nyelve billen el jobban a mérlegnek?
0: Én ezt középre tenném teljesen, tehát szerintem ugyanannyit adhat, mint amit elvehet meg. Azért úgy fogalmazok, ugye, hogy teher, de azért a teher is tud motiváló lenni. Tehát szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen kell ezt két irányba rakni, hogy az egyik egy húzó, vagy egy lehúzó, vagy egy fölhúzó dolog, hanem én szerintem ez így pont középen van, és segíti a teljesítmény mind a kettő oldal.
1: 2020-nál járunk, amikor a Mersin Európa bajnokságon egy ezüst és egy bronzérmet szereztél. Ez hol helyezkedik el a pályafutásodban, amikor úgy mérlegre teszed, hogy eddig mit értem el, hol indultam el, akkor ez az ezüst és bronz, ez hol szerepel?
0: Ez egy nagyon fontos állomás volt a pályafutásomban. Említettem azt az első éves felnőtt pályafutásomat, ami tényleg nagyon nehézkesen indult el. Ez volt 2019-ben, ehhez képest egy évvel később vagyunk, ugye 2020 év vége, és itt jött életem első felnőtt eredménye ki úgy igazán, és az első Európa-bajnoki érmeimet szereztem itt meg. Ez egy hatalmas mérföldkő volt nekem, és egy hatalmas önbizalmat adott az, hogy lehetett azt látni, hogy tényleg van esély, van éremesély a gyakorlatomban, és az, hogy az a nyomás, ami ott rám helyezedett, az nem összenyomott engem, hanem én azt ott le tudtam küzdeni, és sikeresen tudtam végrehajtani a gyakorlatomat, és meg is lett az eredménye. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy önbizalmat adott, és úgy gondolom, hogy akkor voltam 17 éves, ez egy hatalmas löketet adott ott az előttem álló pályafutásomra.
1: Volt egy fordulópont, ahol átbillentél, tehát, hogy nevezhetjük a keresztaversenyt is, vagy az ezt megelőző időszakot, amikor elhitted magadról, hogy igen, Zója ott lesz.
0: Igen, én innentől kezdve kezdtem el úgy járkálni versenyekre EB-kre, VB-kre, világkupákra, hogy

0: hogy úgy tekintettem már magamra, hogy itt én helyezést jövök el érni, és nem pedig csak résztvevő szeretnék lenni, hanem szeretném, hogyha igenis a többiek rám néznek, akkor úgy nézzenek rám, mint ahogy én néztem még anno a nagy tornászokra.
1: Volt olyan, hogy valamelyik példaképed oda ment és gratulált neked?
0: Volt, igen, előfordult, felemelő érzés volt, de tényleg már csak az is, hogy olyankor, amikor egy ilyen világdöntőbe kerül be az ember, ott tulajdonképpen velük versenyzek, és ott már ők is úgy néznek rám, hogy teljesen egyenértékűnek tekintenek velük, tehát önmagukkal, és ezt akár az olimpián is el tudom mondani, hogy ott meg az egész faluba ezt éreztem, tehát abszolút felemelő érzés.
1: Egyébként milyen a kapcsolat? Minap jártam a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, és ott azt láttam, hogy a távolugrók például segítenek tapsoltatni a közönséget, amikor a másik ugrik, pedig vélhetően nagyobbat fog ugrani, mint ő, és lehet, hogy letolja a dobogóról. A tornászok között milyen ez a fajta kapcsolat?
0: Én úgy gondolom, hogy hasonló. Nagyon-nagyon segítőkészek vagyunk egymással, nagyon-nagyon érezzük a támogatást és a szurkolást is. Nyilván vannak különböző sportoló típusok, tehát vannak azok a fajták, akik inkább elvonulnak, inkább csöndbe vannak magukba, vannak azok, akiket motivál az, hogyha látják, hogy áll a verseny. Én egyébként pont egy ilyen vagyok, én nagyon szeretem nézni, hogy előttem hogyan teljesítenek a többiek, és igazából így el...
1: Mondjuk tanulni is lehet azokból.
0: Igen, én is így gondolom, meg tényleg, hogyha azt látom, hogy nagyon sok mindenki nagyon jól teljesít előttem, akkor motivál, hogy na, akkor nekem is ide kell tennem magamat ahhoz, hogy meglegyen az eredmény. Ha meg azt látom, hogy esetleg több barontás, az is tud motiválni, hiszen akkor az van a fejemben, hogy jó, akkor most egy kicsit talán könnyebb helyzetünk van döntőbe kerülni akár, de akkor viszont tényleg oda kell nekünk tenni magunkat, hogy ne abba a skálába legyünk, akik elrontották a gyakorlatot.
1: Székely Zójával beszélgetünk, Európa bajnok ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. A kérdés az, hogy van-e olyan külföldi sportoló, tornász, akivel napi szinten tartod a kapcsolatot, mert mára azért mondjuk a vezetékes telefon korához képest egy picit megváltoztak ezek a lehetőségek.
0: Igen, nagyon sokukkal tartom. Tényleg itt most nagyon sokáig tudnám sorolni a neveket, de olaszokkal, van egy horvát lány, aki kifejezetten közeli barátnőm lett.
1: És miről cseteltek?
0: Általában arról, hogy ki hogy van. Nyilván ez sportolóknál ez mindig nagy kérdés, hogy ki hogy van, egészséges vagy, hogy bírod a felkészülés, meg ilyesmi, de azért én aktív vagyok nagyon a közösségi médiában, úgyhogy bármi történik az életemben, ezt általában meg szoktam osztani, úgyhogy ezeknek kapcsán is szoktam üzeneteket kapni.
1: Erről majd megbeszélünk, már 45.900 követőd van az Instagramon. A Facebook az egy kicsit ilyen boomer világ már, tehát inkább a 45 pluszosok vannak fönn, ott csak 11.
0: Én egyébként előszeretettel használom.
1: Igen, de hogy csak 11.000 követőd van. Sokszor szokták mondani, hogy szegény ezüstérmes, mert hogy nem aranyérmes. Én pedig, ha jól emlékszem, pont Merszin után beszéltem talán Magyar Zoltánnal, a szövetség elnökével, aki azt mondta, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt, és nem egy elvesztett arany. Te ezt hogy ítéled meg?
0: Abszolút így élem meg én is. Én minden egyes helyezést és érmet, amit eddig szereztem, én szinte sose éltem meg kudarcnak. Ez egy nagy kijelentés, de most tényleg nem jut eszembe, amit úgy éltem volna meg, hogy ne örültem volna annak az éremnek, úgyhogy kifejezetten ennél az EB ezüstnél én úgy gondolom, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt.
1: A tornában van egyáltalán olyan, hogy elvesztett arany, hiszen pontozás a sportágról beszélünk, és ott a napi formán túl azért a pontozóknak a lelki világa, a kicsit szubjektivitása, egy kicsit a tovább gondolása, esetleg egy új versenyző belépése a nagyok közé mind-mind befolyásolja a helyezést.
0: Így van. Egyébként ez az egy, amit annyira nem szeretek a sportágamban, hogy egy tényleges pontozásos sportágról van szó, és rengeteg évet kellett nekem eltölteni a nemzetközi elitben ahhoz, hogy én is mindig ugyanazokat a pontszámokat kapjam meg, mint amit én esetleg úgy gondolom, hogy ért a gyakorlatom. Sokszor volt olyan, hogy nem feltétlen értettem egyet a pontozással, de ezeket mindig el kellett fogadni, mert van ilyen, főleg ha valaki új a mezőnyben, akkor őt még nem látták, sokszor nem nagyon tudják, mire lehet tőle számítani, de hogyha már sokáig ott vagyunk tényleg az élmezőnyben, akkor azért már a pontozók is emlékeznek a nevünkre.
1: És az igazságérzete hogy viseli el az embernek, hogy tudja, hogy jól megcsinálta, tudja, hogy mennyi betűkkel jelölt elem volt a gyakorlatában, és mégis kevesebb pontot kap, mint gondolta volna.
0: Ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, amivel meg kell tanulni együtt élni tornászként. Én úgy gondolom, és minden pontozásos sportágbeli sportolónak. Hát az elején nehéz volt, nagyon tényleg nehéz volt feldolgozni egy-egy ilyen esetleges nem egyetértés, de utána rájöttem arra, hogy csak magamnak ártok azzal, hogyha ezzel bosszantom magamat, hiszen nem fogok tudni rajta változtatni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy visszamegyek a tornaterembe, és még szebb gyakorlatokat csinálok, még jobb kivitellel, és akkor majd még jobb pontszámot fogok kapni.
1: De ne csak az ezüstökről és a bronzokról beszélgessünk, legyen szó a világkupákról is, hiszen akár 22-ben Szombathelyen, akár más helyszínen is aranyérmeket szereztél. A világkupa versenyeknek a rangja a tornászok szemében hol helyezkedik el?
0: Ez nagyon változó, ez világkupánként változik egyébként. Voltam már olyan világkupán, ahol szinte világbajnoki szint volt, tehát elmentem oda, és azt hittem, hogy világbajnokságon vagyok, de volt olyan világkupa is, ahol kevesebb induló volt, és könnyebb volt jó eredményeket elérni, úgyhogy ez abszolút évtől is függ, és világkupától is függ. Általában az olimpia előtti évben többen mennek világkupákra, hiszen az is egy kvalifikációs állomás, de van olyan, amikor egy kicsit valamiért nincs úgy a szezonja, és akkor kevesebben mennek. Én kifejezetten örülök annak, hogy nekem így is, és úgy is sikerült már aranyérmet szereznem.
1: Beszéltünk már Európa-bajnokságról, világkupáról, legyen szó egy picit az olimpiákról is. Melyik volt az első olyan olimpia, ami már úgy él a fejedben, hogy amikor megkezdődött a kvalifikációs időszak, akkor nem zártad ki annak lehetőségét, hogy esetleg kijutsz, ha érthető a kérdés?
0: Igen, persze. Hát, hogyha az életkoromat nézzük, akkor a 2020-as, 21-es olimpia volt az, ami legelőször szóba jöhetett. Akkor voltam 17 éves, sőt, nálunk ugye 16 éves kor fölött már felnőtt korosztályban van a tornász, úgyhogy ott már indulhattam.
1: És akkor voltál Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes is.
0: Így van, így van, így van. Viszont ugye az olimpiára megelőző évben tudunk kijutni, tehát nem abban az évben. És mint említettem, az 2019 volt az első felnőtt évem, ami talán a legrosszabb teljesítményű évem is volt egyben. Úgyhogy ott igazából már papíron az életkorom megengedte volna, hogy szerepelhessek, vagy akár kijuthassak oda, de úgy gondolom, hogy akkor még nem álltam erre készen, mint fejben és fizikálisan sem. Viszont utána, miután megszereztem ott az Európa bajnoki érmeimet, akkor éreztem először azt, hogy na akkor ennek a következő 4 éves ciklusnak már ha kell, hanem úgy megyünk neki, hogy itt minden áron olimpiára szeretnék menni.
1: Egy már fiatalon is professzionális sportoló, hogy éli meg azt az időszakot, amikor 19 végétől, 20 elejétől megkezdődik a koronavírus, és gyakorlatilag a versenyek jelentős részét eltörlik, inkluzíve az olimpiát egy évvel későbbre teszik?
0: Ezt nagyon sok sportolótól hallottam, nagyon szomorú történeteket, hogy mennyire rossz időben jött sokaknak, és mennyire rosszul élték meg ezt a sajnálatos eseményt. Én hál' Istennek talán az ellenkező kalapba tartozom. Nekem nagyon jót tett ez a koronavírus, és én szerintem azért is tudtam kijönni ebből a rossz időszakomból, amivel indult a felnőtt karrierem, mert nem volt verseny, nem volt semmiféle presszió. Edzésre jártunk csak, azt is csak limitált időt töltettünk el a tornaterembe, sőt volt, amikor mi sem mehettünk, és akkor otthon kellett, és egy olyan nyugodt légkör volt, hogy tényleg nem presszionált semmi verseny, nem presszionált, nem volt teljesítménykényszer semmi, és pont ez a fél év, ami elment ezzel, ez pont arra volt nekem jó, hogy kicsit benőjön a fejem lágya, és az, amikor megtudtuk, hogy évvégén elindulhatunk az Európa-bajnokságon, az egy olyan motivációt adott, hogy nem versenyeztünk lassan egy éve, hogy úgy voltam vele, hogy itt most mindent vagy semmit ezen a versenyen, úgyhogy úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsésen jöttem ki ebből a koronavírusos állapotból.
1: De egyébként ilyen lelkizős fajta vagy? Tehát amikor például nem nagyon mennek a dolgok, akkor keresed magadban a hibát, keresed külső tényezőkben a hibát, vagy megpróbálsz reálisan gondolkodni, megpróbálod magad a hajadnál fogva kihúzni abból a gödörből, amiben esetleg adott évben vagy időszakban belekerültél?
0: Én úgy gondolom, hogy ez így minden egybe. Ez így minden egybe, amit én képviselek. Általában az elején csöndbe vagyok, és ott magamba próbálom megrendezni azt, először is feldolgozni, hogy mi történik éppen, miért történhet. Mindig először magamba keresem a hibát, hogy én mit csinálhatok rosszul. Hozzá kell tennem az edzőm, Orsi néni, ő olyan, mintha kicsit az én agyam is lenne. Szóval ő igazából bemegyek a tornaterembe, és már az arcomon látja, hogy én nekem aznap milyen hangulatom van, milyen napom van, és már abból tudja azt, hogy én nekem milyen edzést kell ahhoz, milyen edzéstervet kell ahhoz adni, hogy az edzés jól sikerüljön. Úgyhogy ő tud nekem általában ilyenkor rengeteget segíteni, amikor valami nem úgy megy. És együtt szoktuk megfejteni ezeket az időszakokat, hogy min kéne változtassunk, vagy mi az, ami itt félre csúszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy őt tudnám kiemelni, mint legnagyobb támaszom ebben az időszakban.
1: Nagyon tudatosnak tűnsz, ami felvet egy kérdést, hogy ez genetikailag jött, tehát otthon anyu, apu is ilyen, vagy meg kell ezt tanulni, ezt a fajta tudatos életvezetést?
0: Én szerintem ez genetikai adottságom egyébként. Nyilván formálódott nagyon-nagyon sokat az évek során a személyiségem, és tényleg el kellett érnem egy bizonyos életkort ahhoz, amikor már azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon tudatos lett a gondolkozásom, szóval nem voltam már mindig ilyen tudatos, de úgy gondolom, hogy egyébként alapvetően nagyon szeretem azt, hogy nagyon pozitív a gondolkodásom, nagyon sokat szoktam ellenni a saját fejembe, és örülök, hogy azt tudom mondani, hogy ez egy jó hely. Szóval nem azt élem meg, hogy úristen, már megőrülök, annyit gondolkozok magamban, hanem tök jól áll vagyunk amúgy, és tök sok terveket szoktam így kieszelni a jövőre, úgyhogy ezért is vagyok nagyon ilyen előretekintő.
1: És ez a határidőnapló vezetésben is megnyilvánul? Tehát, hogy oda van írva, hogy kell és 5-kor edzés, 6-kor, utána masszázs, utána nem tudom, mik vannak még, suli, mert ugye majd beszélünk arról, diplomát szereztél nem olyan nagyon régen, aztán megint edzés, hétvégén verseny, tehát, hogy egy ilyen beosztott rendszerint élsz?
0: Erre nagyon örülnék, ha azt tudnám mondani, hogy igen, de sajnos nem. Amilyen rend van a fejemben, amúgy annyira nincsen rend a naptáramban. Tehát, hogy tényleg tudok olyat, hogy egy időpontra beszervezek 2-3 eseményt, és akkor ott előtte jövök rá, hogy ezt hogy gondoltam. De valahogy egyébként mindig utána lehozom, és mindig megjelenek mindenhol, ahol kell, és közben az edzés is megy, és tök jó, és pörgünk, és egyébként szerintem nekem ez a legkomfortosabb élethelyzet, amikor megyek egyről a kettőre, csinálom, és mindig van mit, és tényleg jól megy, pörgünk, úgyhogy ebbe kicsit úgy érzem, hogy fejlődnöm kell, már fejlődtem sokat, de még azért fejlődnöm kell, hogy egy kicsit jobban beosszam az időmet.
1: Mindig mindenhol időben megjelensz, ha beindul az autód.
0: Így van, ezt a mai napra is el lehet mondani.
1: Hogy néz ki egy napod? Amikor nem rehabilitálsz, hanem normál menet van, és mondjuk kvalifikációs versenyre készülsz, mert 2 hét, 4 hét, 6 hét múlva lesz.
0: Igen, ezt most egy kicsit át kellett gondolnom, mert azért tényleg most már egy ideje rehabilitáción vagyok, és most teljesen máshogy nézek ki a napjaim, mint korábban. De egyébként úgy szokott lenni, hogy 9-re megyünk reggel edzésre, 9-től délig tart az első etap, ez a hosszabb edzés, itt tudjuk le általában az edzésnek a nagy részét. Utána szokott lenni déltől 1-ig egy ebédszünet, utána pedig 1-től 2-ig szokott lenni egy erőnléti edzés, heti 2-szer egyébként, ez nem minden nap, ez egy órás, és utána pedig a délutáni edzés körülbelül 3-tól szokott lenni, amíg nem végzünk, ez nagyon rossz esetben ilyen 5 óra, de hogyha minden nagyon jól megy, akkor ilyen 4:30-ra kész szoktunk lenni igazából, és utána pedig hazamegyek, és örülök, hogy túléltem a napot, és pihenek, vacsorázok, ilyesmi.
1: Ha már az otthon szóba került, láttam egy interjút édesanyáddal, aki azt mondta, hogy ők nagyon segítik a te pályafutásodat. Nagyjából nem nagyon szólnak bele, hogy mit csinálsz. Egy dolog nagyon-nagyon-nagyon félő, hogy meg ne sérülj, ezt nyilatkozta. Tehát bármit csinált, meg ne sérüljön.
0: Így van. Igen, ezt, ha jól emlékszem, az olimpia előtt nyilatkozta még, azóta sajnos bejött az, amitől félt, és megtörtént egy sérülés, de igen, ezt abszolút ki kell emelnem, hogy az ő támogatásuk is nagyban hozzásegített az én eredményeimhez. Soha nem erőltettek rám semmit, soha nem mondták meg nekem, hogy mit kell csinálnom. Mindig hagyták azt, hogy én magam döntsem el azt, hogy merre fele vezet az utam, és hogyha úgy döntök, hogy én sportoló szeretnék lenni, akkor ők ahhoz mindenben segítenek, hogy nekem a lehető legkönnyebb legyen az edzéseken.
1: A stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zója minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
0: Pontosabban minden verseny előtt, de igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyományjá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
1: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete, a ritmusa?
0: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyománnyá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
1: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
0: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
1: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
0: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
1: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
0: Igen, őt Tentinek hívják.
1: Tenti?
0: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle, tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el se tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
1: Hány kilométer lehet Tentiben?
0: Hát ezt nagyon nehéz, nem tudom, szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül, úgyhogy hát 23 év.
1: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy. Igen. És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián. Igen. És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
0: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval Tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztalak szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, már csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
1: Hát, ha van egy portugál?
0: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy a mennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
1: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csináltál?
0: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelenért és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
1: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
0: Én úgy gondolom, hogy emiatt ilyen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem, nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni. Ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet. És ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
1: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
0: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megaláltam. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megaláltam, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobában elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyenbe korábban ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
1: Ilyenkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
0: Igen.
1: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
0: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
1: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
0: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
1: És egyszer csak eljött július 25-e.
0: Igen.
1: És Kovács Zsófia megsérült.
0: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott, de olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek, csak úgy minden nap, és egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor felvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz, úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó, nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna, és akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam, úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
1: Holnaptali.
0: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor vált le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor felvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
1: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
0: Igen.
1: Ezekkel te nem rendelkeztél?
0: Nem.
1: 24 órával? 48 órával?
0: Körülbelül, hát Úgy körülbelül 24 órával az utazás alatt.
1: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt hétvégén?
0: Hát ez emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások. Természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok. Azonnal akartak interjút csinálni. Akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan. Akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmim nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem. És én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam fizikálisan a teremben, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
1: És milyen volt az aznapi edzés?
0: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak, szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek, se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
1: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
0: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött. Ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordult meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
1: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtér, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
0: Így van.
1: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
0: Igen,
1: mármint a csarnokban.
0: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
1: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
0: Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább elismerhető legyek.
1: Plastron jól lehet rajta.
0: Arra nem volt szükség ott még. Úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
1: Nem nyilatkozott neked?
0: Beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlatom ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas nagy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott minden érzelem előjött.
1: Akkor a gyakorlatodra sem emlékszel, hogy sikerült?
0: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de meg volt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
1: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
0: Én olyannyira hiszek ebbe, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki, és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikon sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
1: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik ügy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
0: Igen. Én
1: úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
0: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
1: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
0: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább. És most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és szerintem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen 1 héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
1: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert ez már Los Angelesre vonatkozna.
0: Így van.
1: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
0: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt egy-két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont ilyen, tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott éreztem, ott azt érzem, hogy nekem így szétszakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim épek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim épek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én 2 lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
1: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen, igen, olyan lenne, mint egy bohóc.
0: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt 2 napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfára és karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű. Azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ezt fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni. Ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van. És ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyembe legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói énem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés, ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamban sokáig reménykedtem, hogy ez nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
1: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
0: Igen.
1: És az jutott eszembe, hogy ez egy világbajnoki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
0: Meg.
1: Most pedig, most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
0: Nyilván, ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem, úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
1: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
0: Így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam. Pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
1: Megnyugtató.
0: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ezt majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre. Most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
1: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
0: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
1: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
0: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
1: Ki hozta meg a döntést?
0: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
1: Mi volt az első reakciód?
0: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
1: És ma?
0: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
1: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. a női tornával foglalkozik.
0: Abszolút nem lehet, ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
1: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
0: Így van.
1: Körülbelül mikorra számíthatunk?
0: Hamarosan.
1: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11 a Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
0: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szerettem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
1: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
0: Én ezt lekopogom, most itt úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
1: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden, jut eszembe a TikTokra, nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
0: igen,
1: mint az Instán.
0: Igen, ott azt hiszem 29 ezer követőm van.
1: Szerkesztőm most mondja a fülünkre, hogy 30 ezer.
0: 30 ezer, jó, ez kicsit új. ott is vannak azért követőim, ott oda, főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen. Úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is

0: kéne kicsit,
1: lehet, hogy jobban
0: kicsit
1: kéne
0: előbe tolni. Részesíteni.
1: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál, ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, igen. Hogyha jól tudom. Milyen szakirány?
0: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatba, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
1: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Nulláról?
0: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edző mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ezt így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
1: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
0: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni. Elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
1: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
0: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
1: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
0: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
1: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
0: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
1: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
0: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még

0: még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
1: Egyet megígérnél nekem, hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg?
0: Megígérem.
1: Köszönjük, és reméljük sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Waka Wakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! We go together.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az idézet így hangzik, a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti, én pedig maximalista vagyok, természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre. Nos, megtörtént a felkérés, sőt, mi több, megvolt már a bejelentés is, immáron hivatalos, hogy Mátor Soltonyi László irányítja a magyar férfi kézilabda válogatott munkáját, aki most itt van velünk a stúdióban, szeretettel köszöntelek.
3: Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg frissiben, melegiben fogunk most ennek a bejelentésnek nyilván a velejéről beszélgetni, mert azért ez nem titok, hogy az elmúlt napokban azért ez már így, hát mondjuk itt szakmai berkekben szinte egyértelmű volt, illetve ugye amikor az ember így próbálta tesztelgetni, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, akkor szinte mindenhonnan a te neved jött fel. Értelemszerűen az U20-as válogatottal történt történelmi eredmény, ugye az Európa-bajnoki aranyérem nyilván nagyot lökött ezen, de szerinted volt-e a kettőnek köze egymáshoz?
3: Hát szerintem a kettőt körül külön kell választani, és hát ugye azzal kezdeném, hogy amivel a bevezetőt elkezdted, hogy ez tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Viszont nagyon fontos, amit említette, hogy mindenhonnan ezt hallottad, és ezt viszont én tényleg érzem, egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja, az elfogult vele szemben mindig, nem ez dönt, de...
2: De azért az is számít, gondolom,
3: igen, ugye? De azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg ettől az Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat, azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát, hogy említetted, maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni, úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom, és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávéhez, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
2: Abszolút, és hát nekem a mostani órának az is a célja, hogy egy picikét ezt a más kávéházat kivesézzük, hogy egyáltalán mit jelent valóban az a tapasztalás, amit az utánpótlás korosztállyal hozta, hiszen azért 2023-ban ugye volt világbajnoki ezüstérem is, tehát nem csak arról van szó, hogy most valami kiugrót produkáltatok a közelmúltban, hanem arról van szó, hogy itt nyilván hosszú-hosszú évek építkezése van, illetve azért kezdjük talán onnan, és szerintem ez nem lényegtelen, ugye, hogy egy 190-szeres magyar válogatott irányítóról beszélünk személyedben, értelemszerűen fantasztikus nemzetközi tapasztalattal, olimpiai, világ és Európa bajnoki jeles szereplésekkel, ugye a Veszprém kézilabda csapatában 5-szörös magyar bajnok voltál, tehát nyilván van. Ott kezdődik, hogy van az embernek egy múltja, egy személyes szakmai múltja, de az még mindig egy érdekes kérdés, hogy mikor fogalmazódik meg valakiben az, hogy mindaz, amit évtizedek alatt összegyűjtött, azt szeretné átfordítani az edzői munkába. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokféle példát láttunk, és előre is elnézést kérek, ha néhány analógiát majd a közelmúltban véget ért labdarúgó világbajnokság kapcsán is hozok, az edzői munka, a siker, a kapcsolódás, a csapatépítés, meg az egyéb filozófiák vonatkozása. Tudom, hogy ti is néztétek a döntőt, mert olvastam, hogy nyilván amennyire lehetett azért a saját munkától közepette is. De szerintem ez egy érdekes dolog, hogy az ember mikor érzi azt, hogy neki az útja a személyes karrier után az edzői pálya felé kell, hogy forduljon.
3: Nálam ez már nagyon korán kialakult, én úgy gondolom. Nekem édesapám volt az első edző, és talán lehet, hogy innen eredt ez a dolog, már hozzáteszem, hogy ő mellett nagyon sok mindennel foglalkozott, de talán innen indult, és amikor játszottam aktívan, már akkor is lementem 5.-6. osztályosokhoz, illetve még Zaragozában is, amikor játszottam kín, akkor is lementem ilyen utánpótlás csapatokhoz egy-egy edzésre, gyerekekkel foglalkozni. Én nem nagyon gondolkoztam másba, tehát vannak, akik a bizniszbe jók, nekem soha nem volt ügyvénám a bizniszhez, és én mindig is azon voltam, hogy próbáljak valami értéket teremteni, próbáljak egy olyan közösséget összehozni, ahol tényleg megvannak a normák, megvannak a szabályok, és ez azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki fejlődjön ebben a környezetben. Tehát ez nagyon fontos volt. És még egy kiegészítés itt eszembe jutott, hogy én nem csak utánpótlás edző voltam, hiszen én egy kicsit fordítva ment az én karrierem, hiszen én a felnőtt csapatoknál kezdtem edzősködni, és egész sokáig edzősködtem NB1-es csapatoknál. Ugye szereztem többször is bronzérmet a csapataimmal. Magyar kupában is jól szerepeltünk, hát ugye mindig a nagyok mögött, a Veszprémet, a Szegedet nem sikerült soha.
2: De utána harmadiknak lenni szerintem az gyakorlatilag az első leghamarabb elfoglalható pozíció.
3: Igen, sajnos itt az első két hely nagyon be van betonozva, és ebből az utóbbi, ha jól tudom, akkor 7 évet töltöttem az utánpótlásban, mint ugye félig meddig az NB1-ben is, annak a csapatával, mint edző, ott is azért nagy részt utánpótláskorú játékosokkal volt szerencsém dolgozni, és talán 2000-től a junior válogatott mellett vagyok, és hát ez gyakorlatilag ez elég sok tapasztalatot
2: abszolút
3: adott, és
2: ezek szerint generációkon átívelően hozod a tapasztalataidat, ami nagyon fontos.
3: Abszolút, tehát ez egy nagyon divatos téma, az a generáció kutatás most, és abszolút ezt lehet érezni, és lehet látni, hogy mennyit változnak már 2 évente a gyerekek, és mindig meg kell találni azt az utat, hogy elérje az ember őket, hogy motiválni tudjuk őket, hogy befogadók legyenek. Hát azt gondolom, hogy most eltaláltuk.
2: Igen, szerényen mondod ezt, de nagyon is eltaláltatok, azért ez történelmi siker, ami született a közelmúltban, és egy kicsit még engedd meg, hogy bontogassam ezt a dolgot, amit mondtál akár a zaragozai időkre visszamenőleg, hogy lementél ezekhez a fiatalokhoz őket nézni, illetve nyilvánvalóan akkor ezek szerint könnyen létesítettél fiatal generációval kapcsolatot, mindig megvolt ez a fajta mondjuk kommunikációs híd, úgyhogy én egy picit így a karakteredet boncolgatnám, tehát az, hogyha valaki egy csapatban irányító, az már önmagában feltételezze valami olyasmit, hogy egészen más szemlélettel tekint a feladatokra, hiszen neki nem csak a saját pozícióját kell értelemszerűen a lehető legmagasabb színvonalon ellátni, hanem úgy kell látni a pályán, hogy gyakorlatilag az egész csapatnak az együttmozgását, a belső dinamikáját kell kézbe vennie, és irányítania, hogy a kifejezés megengedi.
3: Igen, és az irányító karakter, illetve az a személyiség, az szerintem mindenkinél más. Tehát biztos, hogy van szükség egy karakterre, egy ilyen vezető szerepre, még hogyha valaki nem is a társaság középpontja, és ez pont, amikor kimentem Spanyolországba, akkor volt nagyon éles. Egyébként korábban is megcsináltam, de ott egy kicsit olyan visszafogott voltam az elején, hiszen Mihail Jakimovics, egy olimpiai aranyérmes volt, a balátlövőm, egy spanyol válogatottak voltak mellettem, egy svéd világbajnok kapusunk volt, és már második héten mondta az edző, hogy László nagyon hangosan mond be a figurát, hogy mindenki értse, és mindenki tudja, hogy mit kell játszani.
2: Volt egy kis visszafogottság akkor még, mert hogy az ember azért...
3: Igen, egy új helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségemből fakad, hogy az új helyzetekben azért én nem úgy megyek bele, de viszont amikor már megvan a biztonság, akkor viszont törekszem arra, hogy azt maximálisan jól csináljam, és az irányító dolog, talán az irányító véna ez ott kezdődött, és... Hát szerintem az nagyon fontos. Tehát én nem akarok megbántani senkit tényleg, de a sportban úgy olyan nagyon nagy demokrácia nem jó, hogyha van egy csapatban, mert akkor véletlenül olyanok fogják meg a vezérfonalat, akiknek nem kéne. Viszont tényleg mindenkinek meg kell találni a helyét, és szükség van egy vezetőre, akit elfogadnak, és aki után mennek.
2: Igen, ez nagyon igaz, és örülök, hogy ezt te mondtad ki, mert ugye ezek... Különösképpen manapság, amikor azért látjuk, hogy nagyon sokféle hatás éri a sportolókat, nincs könnyű dolga az edzőknek, a nevelőedzőknek, nyilvánvalóan ugye szakmai irányítóknak, amikor egyes motivációt kell találni, amikor a mérhetetlen mennyiségű külső zajt meg kell próbálni kizárni, és ugye megtartani a fókuszt, és nagyon sok érdekes gondolatra figyeltem fel a közelmúltban, ugye a junior válogatottal elért sikeretek kapcsán, ami a mentális felkészítés illeti, úgyhogy ezt majd mindenképpen mélységben ki fogjuk vesézni, de talán még egy kicsit beszéljünk arról, amit ugye említett, hogy meg kell találni minden generációhoz a motivációt. Te érted a generációs nyelveket? Tehát, hogy egyáltalán kell-e másképp fogalmazni egy ifinek, egy juniornak és egy felnőttnek, hiszen te azért minden generációval dolgoztál.
3: Szerintem, hogyha szakmáról van szó, akkor nem. Uh-huh. Tehát itt nagyon fontos, hogy itt van egy struktúránk, és hogyha nyilván ezt majd bontogatjuk a junior eredményt, nagyon nagy szerepe van, hogy ez a struktúra, amiből áll, milyen részekből, és ez viszont azt gondolom, hogy a taktikát azt minden korosztálynak értenie kell. Tehát, hogyha nincs játékértés, vagy nem tudják a játékosok, hogy mit miért csinálnak, akkor azt szerintem legalábbis az én olvasatomban az egy nagyon nehéz kiinduló helyzet. Tehát ilyen szempontból én nem látok különbséget.
2: És a játékértést, illetve azt, hogy valaki úgy végezzel az edzés munkát tulajdonképpen már a 10-es évei elején, hogy érti, hogy mi a végcél, tehát nem azért kell ebből ennyit csinálni, mert azt mondta az edző, nem azért kell tényleg unalomig gyakorolni, mert azt mondta az edző, hanem azért, mert ennek majd az lesz az eredménye. Ezt szerinted egészen kicsikorban el lehet kezdeni felépíteni? Tehát a mi értekre való valós válaszoknak a megadását kell? Mert szerintem ebben is nagyon-nagyon sokat változott a világunk, mondjuk ahhoz a korszakhoz képest, amikor mi voltunk aktívak, és már nyilvánvaló sokkal több kérdésre kell tudnia szerintem egy szakmai vezetőnek válaszolni.
3: Nagyon-nagyon specializálódik minden szerintem a világban.
2: Ezt maximálisan egyetértek.
3: És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Én azt látom az utánpótlásban, hogy szerintem van mit javítani. Egyrészt a kiválasztásunkban is van mit javítani, illetve az alapképzésben, ebben az alapjáték, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és tényleg nem nagyon akarok így belemenni a szakmába, de...
2: Egy pár dolgot azért villancs fel, mert szerintem az egyik legnagyobb kérdés valóban az, hogy miből építkezünk, miből fogunk tudni építkezni. Nyilván most ez egy nagy ígéret, hogy van egy ilyen generáció, amelyik képes Európa tetején végezni, vagy pár évvel ezelőtt akár világbajnoki ezüstérmet szerezni. Majd az beszélgetésünk egy későbbi részében persze fontos elem lesz, hogy ebből mi konvertálható át ugye a felnőtt csapatokba, illetve mekkora az a különbség, amit ilyenkor mondjuk az U35 és az U20 között be kell járni, hiszen amikor ezek a játékosok felnőttek lesznek, akkor tényleg velük fognak találkozni. De ez, amit mondasz, szerintem ez kifejezetten érdekes erre a generációs felkészítésre vonatkozóan. Folytasd kérlek.
3: Hát talán ott tartottam, hogy egy példát szerettem volna mondani, hogy annak idején mi azzal nyertünk úttörő olimpiát, hogy nagyon jól cseleztünk, ugye említettem, hogy édesapám volt az edző, és nagyon jól cseleztünk, hát mindenki tudott két-háromféle cselt, uh-huh. és unalomig ezt gyakoroltuk, illetve az alaptechnikában mindenki rendben volt, mindenki tudott dobni rendesen, és egyetlen dolgot tudtunk csinálni ebből a cselezésből, a húzást. Tehát magyarul, amikor a labda nélküli ember már két ember közé támad, tehát nem a védőre támadunk, uh-huh. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez szerintem egy laikus számára is érthető példa, és nagyon sokszor találkozom most junior felnőtt játékosokkal is, akik ezt az alapinformációt nem kapták meg, és hogy neki megy a védőnek, egy sokkal erősebb védőnek nála, tehát gyakorlatilag esélytelen.
2: Egy vesztett helyzetbe belemegy.
3: Esélytelen, hogy megverje, és ezt szerintem el kell kezdeni időben. A másik, hogy például annyi része van ennek, hogy valaki egy sportoló, a pihenés, a táplálkozás, most már az új generációk bejött a telefonpörgetés, a social media, és látjuk, hogy ezt a sikert is tudják-e majd kezelni, a kudarcot, a kritikákat tudja minden felfokozottabban ér el hozzájuk. Táplálkozás, nem tudom, hogy mondtam.
2: Mondtad, és nagyon örülök, hogy ezeket részleteiben ki fogjuk beszélni, mert végre hallok egy olyan összetett megközelítést, amit régóta azt gondolom, hogy ma élsportolót nevelni, bármilyen sportágban, az egy multidisziplináris tudomány. Tehát egyszerűen össze kell rakni minden résztudománynak a maximumát ahhoz, hogy a végén kijöjjön a csúcs teljesítmény, és nem mindenhol láttam azt, hogy ezeknek a résztudományoknak a fontosságát bizonyos szinten komolyan vették volna. Én azt gondolom, hogy nem kiváltható az, hogy legyen sportpszichológus, hogy mentáltréner, hogy táplálkozással foglalkozó valaki, erőléti edző, és persze a szakember, ugye, aki megtanítja az adott sportágot, meg kitalálja a taktikát. Tehát szerintem ezek nélkülözhetetlen alapelemek, és olyan örülök, hogy te ezeknek a részelemeknek a fontosságát itt kihangsúlyoztad, de még egy valamire engedd meg, hogy visszautaljak, a kiválasztást mondtad, hogy abban is kell fejlődni. Ugye az ember azt gondolná, hogy azért az akadémiai rendszer, és egyébként lehet, hogy erre ennek a jó példa, nem ismerem a mélységeket, pont ezt teremteni meg. De az ember azt gondolná, hogy ma, amikor ennyire tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy kiket keresünk, vagy hogy ki lesz esetleg alkalmas, vagy ideális egy adott sportágban magasra jusson a képességei alapján. Azt hinném, hogy ebben már mindent tudunk. Mi a hiányosság a kiválasztásban, ha van?
3: Az akadémiai kiválasztás az 14 éves korban történik.
2: Az tehát már késő.
3: Én egy kicsit korábbra visszamennék. Tehát én azt gondolom, az a véleményem, hogy olyan 10 éves kor körül lenne ideális, és az még ideálisabb lenne, hogyha, mint ahogy annak idején, tudom, hogy régen volt, de nálunk az volt, hogy mi fociztunk folyamatosan a kinti pályán, kosaraztunk, fogóztunk, tornáztunk, tehát a lehető legtöbb sportágat próbáltuk beintegrálni, atletizáltunk, folyamatosan futóiskolák voltak a testnevelés órákon. Nem lenne baj, hogyha 10-11 éves korig több sportágat is kipróbálna valaki, viszont Magyarországon ezt beszélgettünk erről sokszor a kollégáimmal, nagyon nehéz megvalósítani, hiszen tehetségeket próbálja mindenki minél hamarabb beintegrálni a rendszerébe. Megvan a focinak, hogy már nagyon korán elkezdik, bejön a szivacskézabda, és az összes sportág gyakorlatilag erre törekszik, hogy lestoppolja magának. Igen. Az úgymond azt a...
2: Azon a szinten, az a kevés gyerekállományból valaki magának megszerezett.
3: Igen, és aki
2: megszerezett.
3: A tehetséges, az gyakorlatilag a többibe is tehetséges, és ugye ezt kéne figyelembe venni, de hogyha ez nincs, akkor itt 10 év körül. Tehát nekünk szükségünk lenne bizonyos pozíciókban nagy darab srácokra, akik 10 évesen nem biztos, hogy olyan ügyesek. Uh-huh. És 10-től 14 évig megadni azokat a kondicionális erőléti alapokat, azokat a technikai alapokat, hogy majd később tényleg nekünk egy nagyon nagy darab álló játékosunk legyen, aki a mai kézabdában megkerülhetetlen. Tehát volt nekem is... alacsony beállósom, és imádom, és dolgozik, és tényleg, de nemzetközi szinten sajnos olyan kell, aki hármas védő, belső védő, és támadásban pedig
2: igen, de most olyan dolgot említettél, ami nem feltétlenül befolyásolható, ugye a genetika az genetika, akkor most csak egy gyors kitérő, nekünk magyaroknak megvan ez a genetikánk, tehát az ember látja, hogy például északon azért sokan magas ember, sokan nagy darab, bár persze, hogyha a Balkánra megyek, ott is találunk, tehát az se kérdés, tehát... És az accelerált generációnak a ugye, fejlődés történetet is látjuk, hogy azért a gyerekek többnyire mindig nagyobbak lesznek, mint a szüleik. Van erre azért valamilyen ugye, antropometriai igazság. De nálunk megszületnek ezek a gyerekek, vagy elviszik őket kosárlabdázni, vagy vízilabdázni, vagy...
3: Biztos, hogy megszületnek.
2: Tehát tudnak 2 méter fölötti szép nagy fiúk születni, csak itt ugye hol vannak?
3: Szerintem van rá példa, aha, több is. De az, hogy én nem látom a 10 év körül a kiválasztásnak a menetét, hogy, uh-huh, hogy indul el ez a dolog. Annak idején az úgy volt az általános iskolában, hogyha volt egy nagy darab srác, akkor azonnal szóltak neki, hogy gyere már le kézizni, mit csinálsz? Hát nem csinálok semmit, hát akkor gyere le azonnal a pár edzésre, és akkor hát nyilván vagy ott ragadt, vagy nem, De
2: ez ma nincs, tehát ez szerinted ez hiányzik, ez a kapocs, az, hogy gyere már le kézilabdázni, tehát nincs ott valaki, aki ezt megmondja, vagy aki szóljon.
3: Én ezt
2: szóljon.
3: Nem tudom, ebben én nem látok bele, azt látom, hogy sokkal több olyan faktor van, ami elviheti ezt a figyelmet, ezt a fókuszt más irányba. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerélményük legyen, és szerintem ezt a legnehezebb átvinni, hogy itt pedig befektetett munka kell, itt azért szenvedés nélkül nem nagyon van siker, úgyhogy vannak nehézségek, És szerintem most ez az egyik ilyen kritikus pont mostani generációknál, hogy nem csak minden szép, és nem csak napos az ég, hanem vannak nehezebb időszakok, és ezt is át kell vészelni, és bele kell tenni a munkát, hogy végül elérkezzenek oda a csúcsra.
2: Kif is fogjuk bontani ezeknek az elemeit, illetve hogy te hogy képzeled ezt nyilvánvalóan a férfi kézlabda válogatott új szövetségi kapitányaként. De most egy nagyot ugrunk, mert azért nyilván, amikor ezt a felkérést megkaptad és elfogadtad, akkor gondolom meg is fogalmaztak valamilyen fajta, akár rövid vagy közép távú célt, amit vállalnak. Ott kell. Ugye tudjuk, hogy Csema Rodriguez távozásában sok minden szerepet játszhatott, de nyilván nagyon sokakat fájdalmasan érintett a tény, ugye, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, ami az olimpiai kvalifikációt feltételezne, illetve tudjuk, hogy van még egy Európa-bajnoki lehetőség. Azt nagyon röviden kérlek, a hírek előtt foglald nekem össze, hogy rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapatsportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles. Nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
3: Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs. Mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal, tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken, amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket. Az egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba, tehát ez azt jelenti, hogy 1 hónapot tudunk készülni, és ez alatt az 1 hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
2: Hiszed, hogy ez sikerülhet?
3: Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak egy 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek.
2: És úgyhogy miattuk is ez nagyon fontos lenne.
3: És nagyon fontos lenne, és nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem. Viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
2: Folytatjuk a beszélgetést Soltonyi Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett új szövetségi kapitányával, és ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy nyilván a kolozsvári siker, ugye az U20-as Európa-bajnoki aranyérem egy nagy nyomaték lehetett ugye ennek a döntésnek a végén, mondjuk talán a pont az ín, de hát azért ezt egy nagyon, nagyon masszív előélet és korábbi egyébként utánpótlás sikerek is, akár az U23-as ugye világbajnoki ezüstérem 2023-ból is megalapozható, de oly sok minden más, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy nyilván van egy nagy feladatod, amiben lehet egy személyes motiváltság is, hiszen aki járt olimpián tudja, hogy az egy egészen más kávéház, és szeretnéd, hogy akár ez a generáció, aki most mondjuk Los Angelesre korban odaérhet, lehetőség szerint ne legyen megfosztva ettől, de azért ez egy igazán nagy feladat. Menjünk vissza a részletekbe, Laci, ha szabad kérne, mert hogy nagyon számomra rendkívül szimpatikus volt, ahogy elkezdted mondani, hogy mennyi apró résztudományból tevődik össze a csúcs teljesítmény, és akkor engedd meg, hogy idehozzam egy picit ezt a kolozsvári sikereteket, amiben egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát például azzal a svéd csapattal való kétszeri találkozás, ahol egyszer kikaptatok tőlük 16 góllal, majd utána a döntőben gyakorlatilag persze hosszabbításban, de legyőztétek őket, és akkor azt mondtad, hogy az, ami hiányzott adott esetben képességekben, vagy erőnlétben, vagy taktikában, azt mentális munkával pótoltuk. Na most ezt kérlek, hogy magyarázd meg. Ekkora erőtartalék van a mentális felkészítésben, és ha ekkora van, akkor hol volt ez eddig?
3: Igen, tehát azt gondolom, hogy az a sok az apró összetevő, ebből az egyik, és nagyon fontos. Tehát, hogyha lehetne kategorizálni, akkor az edzői munkában, ugye van ami nagyon fontos egy világversenyen, a kondicionális rész, hogy bírjuk végig, a taktikai rész, és az a mentális rész. Természetesen mellé jön a regeneráció, táplálkozás, stb. Minden. Viszont azt gondolom, hogy a taktikában nem volt remaradásunk, egy kicsit helyesbítelek, és...
2: Sőt, hát végül is valószínűleg a taktika volt az,
3: taktikában azt gondolom, hogy többiek előtt voltunk, technikailag és főleg fizikailag van egy markáns lemaradásunk.
2: De miért?
3: Most.
2: Mert az ember azt gondolná, hogy na ez az a dolog, amit a világon bárhol meg lehet oldani. Tehát ha nem értjük a kézilabda, és most bármilyen sportágat említenék, taktikáját, vagy nincsenek olyan kitűnő edzőink, vagy valahogy ebben a szakmai részben lemaradásunk van, akkor egy dolgot mindenki meg tud csinálni, az erőnléti felkészítést. Mert hogy azt gyakorlatilag nyilván specifikusan meg lehet tanulni, ki kell úgymond idézőbe taposni a gyerekekből, el kell menni a csúcsig, ki kell próbálni, hogy mennyi az, amit még a szívük meg a tényleg a vérnyomásuk bír. De miért vagyunk akkor ebben lemaradva?
3: Ezt nehéz megmondani. A jelenlegi csapatból két emberrel dolgoztam együtt napi szinten, a Nekán, a Gazsó Petivel és a Mészáros Mátéval, és nálunk heti 4-5 erőfejlesztő edzés van, tehát amikor a konditeremben nagy súlyokkal dolgoznak, és függetlenül attól, hogy most tétmérkőzésünk van a hétvégén, vagy csak egy úgymond idézőjeles sima bajnoki, ezt a munkát ezt bele kell tenni.
2: Nem, Gazsó nem. Egyébként a legjobb dobó lett ezen a döntőjelkézésen, tehát
3: igen,
2: biztos, hogy van jelentősége.
3: Nagyon-nagyon nincs még benne a köztudatban, nem tudom megfogalmazni, hogy még tartanak ettől, vagy edzők, kollégák, vagy hogy mi lesz, de ebben nagyon sürgősen szemléletváltozásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az északi játékosok napi szinten vannak a konditeremben, és erősítésben, erőfejlesztésben teljesen a topon vannak.
2: És most is meg akkor te ezt, mint most a szakma csúcsán álló ember, te ezt kvázi kezdeményezheted, úgymond megüzenheted a klubokban dolgozó szakmai vezetőknek, hogy ebben változtatni kell, hiszen olyan játékosokat akarok kapni, akik ebben előrébb járnak?
3: Mivel egy hónapunk van egy évben, kulcskérdés, hogy a válogatott játékosok mi az, amit a klubjukban, mi az a munka, amit elvégeznek, mennyi játékpercet kapnak, és azt milyen szinten kapják, illetve milyen helyzetben kapják a mérkőzésen. Én megszabni nem tudom a klubok munkáját, én nekem egyik feladatom, amit kitűztem magamnak, hogy egy jó kapcsolatot ápoljak a klubokkal, ahol a válogatott játékosok vannak, és egy folyamatos kommunikációt szeretnék fenntartani a klubbal, a vezetőedzővel, hogy az adott játékosnak esetleg hol lehet olyan előrelépési pontja, olyan előrelépési lehetőség, ami a válogatott szempontjából lényeges.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy azért nyilván valamilyen irányt kell, hogy szabjál annak, hogy végül is, ha nem is mondhatod meg, hogy ott mi történjen, de az, hogy milyen módon fejlődő játékosokat szeretné a kezed közé kapni, abban azért kell, hogy legyen szabad, nem? Mert hát hiszen neked kell velük dolgozni, és nagyon, ahogy te is fogalmaztál, rövid a rendelkezésre álló idő, amikor már nincs arra idő, hogy ott az ember elkezdjen erőt fejleszteni.
3: Hát igen, de az, hogy szavam van, de nem szólhatok bele egy klubnak a belügyeibe. Tehát én nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel.
2: Kicsit húsba kötött helyzet, nem könnyű.
3: és tanács, nagyon szívesen megosztom a gondolataimat, meg tudok javaslatot tenni, de beleszólnám, tehát itt nagyon élesen külön kéne választani a klubmunkát és a válogatott munkát minden szinten, és ezt a gondolatot szerettem is volna elmondani, uh-huh. hogy a klubban a játékosok fizetésért meg úgymond megcsinálják a munkájukat. És amikor,
2: ott professzionális munkát végeznek.
3: Nekem a válogatott szempontjából mondjuk a horvátok mondjuk egy példa, ahol úgymond a játékosok a klubban mutatott teljesítményüknek a két-háromszorosát mutatják egy-egy világversenyen, mert azért a válogatott bejön egy olyan emocionális, olyan...
2: De akkor ez szív kérdése?
3: Igen, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni egy szóra, akkor igen. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a válogatott milyen arcát mutatja majd a jövőben, maga mellé állítja-e majd az embereket, mint ahogy számomra egy kicsit pozitív, meglepő módon a junior válogatott, hogy olyan emberek jeleztek vissza, és olyan visszajelzéseket kaptam, ahonnan nem is számítottam, akik nem is nagyon néznek mérkőzést. És
2: mondhatsz egyet-kettőt? Tehát kézilabda szakmán kívülről?
3: Abszolút kívülről, tehát az ügyvéd barátom mondja, hogy tudják, hogy ismerjük egymást, és neki mondják a kollégái, hogy ez milyen jó volt, és milyen szép volt. Tehát valamilyen szinten az embereknek ezek a srácok szimpatikusak voltak, és elnyerték a támogatásukat. Ez nagyon fontos egy válogatottnál szerintem, hogy meglegyen a támogatása egy válogatottnak, hogy valamilyen szinten azért szerethető legyen egy csapat, és nyilván akkor lesz szerethető egy csapat, hogyha eredmények vannak, az illúzióm nincsenek, az a válogatott, aki mindenkitől kikap, az nem lesz szerethető. De ez egy ilyen.
2: Abszolút. Nem ebben az irányba akartam hallani, de nagyon fontosnak tartom itt a szerethetőségről, meg a szívről, meg ugye a válogatottnak a presztízséről mondtál valójában, mert itt kicsit erről van szó, és ugye lehetett érzékelni, hogy azért a Csemad Rodriguez és a férfi válogatott között nagyon sokáig egészen elképesztően jól működött a kémia. Tehát tényleg volt egy szerethetőség ennek a csapatnak így együtt, azt érzékeltük, hogy tűzbe mennek Csemáira játékosok, miközben a végére megint csak külső szemlélőként azt is éreztük, hogy elfáradt ez a házasság, tehát hogy volt benne valami törés, valami, amitől már, most nem akarok a szakmába feltétlenül belemenni, de inkább azt mondom, hogy ez a fajta kommunikációs együttműködés egy kicsit megrepett. Na most visszatérve arra, amit a te jelenléted mutat most, szerinted van annak jelentőség, hogy magyar szövetségi kapitánya van most a magyar férfi kézilabda válogatottnak?
3: Nem tudom, hogy a játékosok szempontjából, közlemény szempontjából. Azt talán említettem, hogy egy nagyon erős szakmai támogatás az érződik, tehát azt én érzem magam mögött. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen igény. Uh-huh.
2: Elérkeztünk tulajdonképpen egy pontra, ugye, ahol ez megfogalmazódott.
3: Igen, ez az igény, ez felmerült, és azért én azt gondolom, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok a Csemával. Ő szakmailag rengeteget tud ebből a játékból, és azt gondolom, hogy megsüvegelendő az ő hozzáadott értéke a magyar kézlabdához ezek alatt az évek alatt, tehát én abszolút nem semmiféle negatív dolgot nem szeretnék vele kapcsolatban elmondani, és nem is kell nekem.
2: A játékosok megszólításában akkor annak lesz jelentősége. Most lehet, hogy persze butaság, amit az ember mond, de hogy egy téthelyzetben anyanyelvükön beszélsz velük, hogy azt tudod mondani, hogy úgy tudod. Tehát most, ha visszagondolsz akár erre a junior Európa-bajnokságra, az U20-as Európa-bajnokságra, van-e jelentőség egyáltalán annak, hogy az ember az anyanyelvén buzdítja, vagy paprikázza fel a játékosait?
3: Hát ez lehet, hogy egy kicsit úgy... Ez egy illúzió, de én azt gondolom, hogy azért magyarok vagyunk, és annak ellenére, hogy beszél valaki, mindenki angolul, de nem lehet úgy átadni.
2: Tehát én is ezt gondolom.
3: Nem tudja olyan mélységig, vagy olyan finomságokkal átadni adott esetben azt a gondolatot. Szerintem a szakmai anyagot azt át lehet adni, a szakmai részt, mert az elég egyértelmű. És
2: az nemzetközi?
3: Igen, azt nem lehet cifrázni. Viszont vannak olyan egyéb részek, ahol ennek úgy mondom, rész, sokkal inkább be lehet menni a részletekbe, és sokkal több információt át lehet adni.
2: Akkor most a szív után beszéljünk a fejről, mert ugye ezt nagyon fontos dolognak tartod és tartjuk, és ez a mostani 20-as Európa-bajnokság is ugye eklatás példája volt annak. Olyan hangokat is hallottam, képzeld, de ez lehet, hogy teljesen, hogy is mondjam, távoli a valóságtól, hogy azon a bizonyos mérkőzésen a svédek ellen elaltattátok őket, tehát, hogy ez egy nem, hogy nem teljesen a véletlen műve volt ez a 16 gólos vereség, de hát nyilván valami nagyon mással kellett előrukkolni a döntőben, független attól persze nyilván ők is hát nem úgy készültek rátok, tehát lehet, hogy lett bennük egy könnyelműség azok után, ugye, hogy 16 góllal nyertek ellenetek, nem tudom, de minden esetre szóval mi az, amit te most abban a fajta mentális munkában hozzá tudtál tenni ennek a csapatnak az önbizalmához, és oly sok mindenhez, ami ezek szerint a te megfogalmazásodban jóval fontosabb, mint hogy ezt eddig kezelték egyesek?
3: Igen. Számomra ez mindig is fontos volt, és akkor onnét kezdem, hogy a munkánkat ezúttal is segítette ugye egy mentális táb, akit ugye Palencsár Miklós és Kevin Vermillon vezet, és ők segítettek nekünk a 2003-as csapatnál is, uh-huh. amikor VB ezüstöt szereztünk.
2: 2023-as.
3: Igen, 2023-as, bocsánat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy ugye megvolt a taktikánk, de volt egy mentális elemzés az ellenfélnek, tehát a személyiség összetétel, az éppen a buktatópontjai, és a saját magunkét is fel volt térképezve.
2: Egyénileg is
3: csapat szinten is, tehát meg volt az, hogy krízis helyzetben, ugye a hétköznapi embernek a krízis helyzet nem sokszor jön el az életében, viszont a sportban minden héten, vagy minden mérkőzésen krízis helyzetek vannak, és ugye főleg a végjátékban egy-egy döntésnek, egy-egy tiszta helyzetnek éppen a belövése, vagy a kihagyás, az látjuk, hogy milyen következményekkel jár, és ezekre a buktató pontokra próbáltuk felkészíteni egyrészt a mi csapatunkat, másrészt pedig mindig ugye az ellenfelet próbáltuk betámadni, és a taktikán keresztül, tehát, tehát ez a kettő, ez így, én igyekeztem ezt úgy összefogni, és azt a részt átvinni a taktikában, ami nekünk segít. Tehát most felhoztod a svéd példát, egyébként nem adtuk oda a svéd meccset, hanem ott az volt a taktika, hogy a svédeket elemeztük, és hogy a svédek a mérkőzés elején nem tudjuk őket megfogni, akkor ők beindulnak, akkor ők egy gépezet, és akkor megállíthatatlanok, hiszen nem véletlen, hogy az All-Star-ban 5 svéd volt, és egyénileg elképesztően nagyok és erősek, és hihetetlen mekkorát lőnek. Tehát óriási különbség volt a két csapat között, hogyha egyénileg megnézzük a játékosokat.
2: Akkor pláne elképesztő, hogy mégis
3: ötödött. Igen, és azért nyilván az első mérkőzés, amikor elment ott, már én elkezdtem próbálgatni taktikai variációkat, embereket, de az egy olyan nap volt, hogy mindig van egy világversenyen, jó esetben egy jó csapatnak van egy Lukas meccse. Hát ott mi mondtam is a srácoknak, hogyha két hétig játszunk, akkor sem nyerünk, mert az nekünk egy Lukas meccs volt. Viszont le kellett szűrni a tanulságokat, és a döntőre például egy külön mentális taktikával készültünk a svédek ellen, aminek az volt a lényege, hogy benn kell őket a ködbe tartani. Ez volt egy kis film, szenzációs volt, és hogy ebből a ködből ne tudjanak kijönni, hogy bizonytalanítsuk el őket, főleg a kulcsjátékosokat, aki az Európa-bajnokságnak az MVP-je lett, és hogy ne tudják, hogy milyen a következő pillanatban. És ezért volt az, hogy ugye folyamatosan változtattuk a védekezéseket, és egy védekezésen is belül folyamatosan változtattuk a kilépő embereknek a személyét, illetve hát nyilván összefügg minden, ugye a taktika is ezzel összefüggött, a védekezés támadás, illetve összefüggött azzal, hogy a kondicionálisan, hogy én mindig forgattam a csapatot, és hogy van egy struktúránk, de volt az volt a cél, hogy
2: kialakul. Eljutottuk a struktúra szóig, mert gondoltam, hogy ez is majd szóba kell, hogy kerüljön.
3: Igen, abszolút, én ebben hiszek, és az volt, hogy ezt alakítsuk ki, ezt a struktúrát, amiben kompatibilisek a lehető legjobban a játékosok, és amikor nekünk cserélnünk kell, akkor ne az legyen, hogy visszaesik a teljesítmény, hanem legalább hozzon egy átlagot, aki bejön. Most olyan cseréink voltak, hogy hozzátettek még. Tehát nagyon-nagyon jó cseréink voltak, hozzá tudtak tenni a játékosok, és gyakorlatilag nem egy sorra kellett játszanunk. És hallottam már olyat is, hogy valaki itt a rendszer meg a struktúra ellen van, mert hogy az egyéniségek. Igen, csak az egyéniségek, hogyha rossz napjuk van, akkor azt gondolom, hogy akkor elmúlt a varázs, vagy elmúlik a varázs nagyon gyorsan. Én abban hiszek, hogy, hogy azon a struktúrán belül, mint hogy a döntő mutatja, hogy a döntőben a Gazsó Peti, de korábban volt, hogy az Eknamovics Márko, a Fazekas Máté, a Pintér Koppány, és sorolhatnám így egymás után a Gáncs Pető Máté, a Kapusok. Mindig volt valaki, aki a rendszeren belül az adott időszakban nekünk tudott segíteni. Tehát én ebben a filozófiában hiszek.
2: És ez azt jelenti, hogy akkor sok játékost is tudsz tűzben tartani, mert lehet arra tervezniük, meg számítaniuk, hogy bármikor nekik úgy kell belépni, hogy ott minőséget kell hozni?
3: Igen, már amikor átvettük a srácokat, már akkor hangsúlyoztam, hogy nem tudjuk lejátszani az EB-t 6-7 emberrel, hogy mindenki úgy készüljön, és ebből volt is probléma. Tehát volt ebből a cserélésből, hogy általában ugye nálunk gondolkozni is kell, és amikor valaki gondolkozik, nem csak fut meg dob, akkor sokkal hamarabb elfárad.
2: Aha. De valahol mégis ez a titok, nem? Tehát, hogy gondolkozás nélkül
3: igen,
2: nem nagyon
3: és,
2: megy.
3: És ugye úgy kérdezzük, hogy miért? Hát azért cserélünk, mert látszik rajta, hogy jár az agya, és fut közben, és elfárad, 10-15 percig bírják ezt az emberek, és utána vagyunk kénytelenek cserélni. És az elején nagyon nehéz volt megértetni azt a játékosokkal, hogy ott ülsz 10-15 percig a padon, hogy bemenj, és akkor nagyon nagy teljesítménycsökkenés volt mindig. Úgyhogy erre rámentek mérkőzéseink, és azért is elég hullámzó volt a felkészülési meccsek, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy jó, hát felkészülési meccs, de amikor élesbe fordul a dolog, akkor ezekből kell tanulni.
2: Ugye ebből, amit most elmondtál, hogy ugye jelezted nekik, hogy nem lehet 6-7 játékosra lejátszani, tehát mindenkire számítasz. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbját tűzben kell tartani, készen kell állni. Ez azt abszolút is jelenti, hogy a te filozófiádban, ha jól értem, nagyon-nagyon benne van az, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbjának a kiteljesítésével kapcsolatban van felelőssége. Gondolok itt, amit mondasz, a táplálkozás, a pihenés, a koncentráltság, a minél kevesebb digitális ártalom, stb. Stb. Erre van valami fajta, hogy mondjam, most idézőben mondom, direktíva, hogy mi az elvárás, vagy ezt neki ki kell tapasztalniuk egyénileg, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit elvársz tőlük, tudják hozni, ahhoz ezeket hogyan kell részleteiben összerakni.
3: Igen, azért külön kell választani az utánpótlásra felnőttkorú játékost, és az utánpótlásban mi mindig próbáljuk rávezetni a játékosokat, és mindig próbálunk ajánlásokat adni.
2: Tehát mert nekik mi kell, hiszen még igen, ők azért befolyásolhatók.
3: Igen, tehát nagyon az már nem működik, hogy na most tedd le a telefont, na most akkor az működik, hogy a kajánál nem szabad telefonozni, meg a megbeszélések alatt nyilván, de kell egy szabadságot adni, például a meccs előtt mindig volt erőfejlesztés, de ott is, hogy van, akinek lehetett választani 4-5 program közül, van, akinek ezt lehetett csinálni, a másik, amit akart, az, hogy neki az volt a jó, a harmadik, amaszt. Tehát kell kezükbe adni fogódzókat, és kell folyamatosan ajánlásokat adni a táplálkozásra, mindenre is. Hogyha ők, már pedig abból indulunk ki, hogy egy válogatott játékos, profi játékos, akkor mire odaérkezik, neki ezt tudni kell.
2: Neki egy kész játékosnak kell lenni, kész embernek, aki igen, bármikor tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy a legoptimálisabban tudjak teljesíteni.
3: És szerencsére, hogy ennyire ugye most már mindenhol információkat lehet kapni az igazán nagy sztároknak, úgymond a napi rutinjukról, vagy a magánéletükről
2: követik
3: is.
2: Követik ezt szerinted? Tehát,
3: én bízom benne, tehát van, akinek mondjuk a Cristiano Ronaldo a kedvenc, és látja, hogy a Cristiano Ronaldo hogy étkezik, hogy mekkora...
2: És a sporták független, ez inkább a személyiség, abszolút, meg a viszonya műfajhoz,
3: ugye? Hogy mennyire profi játékos, aha, ez arról szól, és hát én azt gondolom, hogy egy válogatott játékos ez hozzátartozik egy ilyen sportolóhoznak az életéhez, ez hozzátartozik. Ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szerintem a profizmus az megsüvegelendő, és arra van szükség, mert anélkül nagyon nehéz eredményt.
2: Hát meg a maximalizmus, csinál, ugye, amit veled kapcsolatban már az első mondatban idéztem tőled, hogy te maximalista vagy, és ha jól értem, akkor pontosan ezeknek a résztudományoknak a legjobbjait igyekszel beintegrálni a munkádba.
3: Igen, Én maximálisan megbízom a stábomba mindig, és igyekszem olyan szakemberekkel körülvenni magam, akik az adott területen a legjobbak.
2: Hogy fog ez a stáb kinézni most, hogy a felnőtt szövetségi kapitány vagy?
3: Még nincs végleges formában, tehát még nem tudok neveket mondani, okay. de az biztos, hogy szakmailag, amit említettem, és nagyon fontos, hogy

0: Be, én nem vagyok jó. Tehát én a taktikát szerettem volna meghatározni, azt, hogy a játékosok a legjobbjukat nyújtsák, de egy stábnak nagyon fontos, hogy emberileg fogadjuk el egymást, bízzunk egymásban, jó hangulat legyen, erről nem szabad elfeledkezni, mert egy kicsit egyébként ez, amit az elején említettél, hogy az Európa-bajnokság csak rá erősített. Most így utólag nem árulok el az a titkot, hogy a tárgyalások már megkezdődtek az Európa-bajnokság előtt
1: is. Hallottuk.
0: Szinte pont került a végére, csak én nem akartam ezzel foglalkozni. Persze. Az Európa-bajnokság alatt. Mit kezdtem
1: a hangulatot. A hangulatot, hogy ez mennyire fontos, hogy tulajdonképpen egy építő jó hangulat legyen.
0: Igen, igen. Na mindegy, mert eszembe jut, már öregszem, elfejtettem a lényeget.
1: Sok felé kalandoztunk el, de minden esetre azzal én is egyetértek, hogy egy jó munkahangulat nélkül nyilván nincs fejlődési lehetőség. Viszont akkor engedd meg, hogy én tereljem tovább egy picikét a szót azzal kapcsolatosan, hogy amit elmondtál, én abban azt érzem, hogy neked egy elképesztő integráló erővel kell bírnod, amiben akár a különböző egyéniségű játékosokat, és ugye a különböző szakembereknek a tudását kell tudnod végül is azért a felelősség döntésével tovább vinni és eldönteni, hogy akkor mi lesz ebből. Ez egy szép nagy feladat. Viszont akkor kicsit bontsuk ezt most le a játékosokra. Ugye azért az látható, hogy akár az U23-as világbajnoki ezüstérmes csapat, akár most ez az U20-as EB arany, azt sejteti, vagy abban a reményben tarthat minket, hogy van itt egy nagyon erős felnövő generáció. De ugye a nagy kérdés, és ezt már az előző órában elkezdtük egy kicsikét kibontani, hogy hogyan lehet ezt átkonvertálni az U35-tel való találkozásra, hogy most ezt ide fordítsuk le. Mennyi idő ez, illetve a jelenlegi felnőtt válogatott vonatkozásában kik azok azok a tartó oszlopok, akik nélkül ez nem megy tovább, kik azok, akikben azt látod, hogy viszonylag hamar integrál lesznek ebben a generációban, és nyilván össze kell azért ezeket az embereket valamilyen szinten neked gyúrnod egy csapattá. Mennyire nehéz ez? És akár személyekre is lebonthatod.
0: Az utánpótlás világbajnokság, az U20, U21, az mindig egy utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé vezető úton, de utána még vannak akadályok, tehát nem automatikusan érkezik meg az egész csapat, és vannak nehézségek. Az utána következő hónapok, évek döntik el, hogy ezek a játékosok, akik abszolút tehetségek, hogy eljutnak-e arra a szintre, hogy tényleg egy felnőtt válogatottba lehet őket integrálni. És amit már említettem, hogy érződik egy markáns technikai különbség, egy markáns fizikai különbség, tehát ezeken én pont azt írtam a srácoknak egy elköszönő üzenetben, hogy ezeken dolgozzanak. Tehát ne azt indukálja az Európa-bajnokság, hogy hú, de most tényleg mi vagyunk a világon a legjobbak, és ez így is lesz mindig, hanem ez egy tök jó visszajelzés volt, hogy jól végezték a feladatokat, végrehajtották azt, amiért jöttünk, egy nagyon jó csapat voltak, de viszont még kell tovább menniük. Tehát abszolút nincsenek még olyan szinten, és nagyon óvakodnék egy ilyet kijelenteni, hogy ebből a csapatból X vagy Y most ekkor meg akkor be tud kerülni a válogatottba. A következő időszak eldönti a csapatában, mennyit játszik, a csapatában milyen edzés munkát végez, és a csapatában az a játékidő, amit a pályán tölt, az milyen minőségű. Ezen azt értem, hogy krízis helyzetben mennyit van a pályán, mérkőzés végén mennyit van a pályán. Tehát ez fog dönteni. Egyébként pedig egy válogatottat ugye ugyanúgy, mint egy stábot, tehát szakmai és emberi alapon kell felépíteni. Tehát olyan játékosok kellenek, akik szakmailag és emberileg is alkalmasak arra, hogy a legmagasabb szintet képviseljék, Magyarországot képviseljék.
1: Az, hogy minél több komoly európai ország bajnokságában játszanak a mélyeink, vagy éppen itthon, mennyire fontos? Tehát ugye azért azt beszéltük már nyilván a beszélgetésünk legelején is, ugye, hogy a két csúcs csapatba még akár magyar játékosnak sem könnyű bekerülni a Veszprémbe vagy a Szegedbe, hiszen más a klub érdek sok esetben, és azt is látjuk olykor, hogy néha ellentétesen mozog ez a válogatottal átmenetileg, ez azért nem egy könnyen feloldható ellentét. És sokszor nyilván ahhoz, hogy ezek a játékosok megkapják ugye azt a

0: tett krízis helyzetben, ahhoz el kell menni egy másik ország bajnokságába. Szóval hogy látod ennek a lényegét, hogy mikor kapsz te igazán tetrekész és krízis tűrő játékosokat?
1: Ugye a jelenlegi magyar válogatottat, hogyha összehasonlítjuk egy élvonalbeli francia, dán, német válogatottal, azt különbözteti meg, hogy hányan játszanak a BL-ben, heti szinten a legmagasabb szinten, vagy a legmagasabb szintű francia, vagy német bajnokságban. Most ebből a szempontból már azt gondolom, hogy egy kicsit hátrányban vagyunk, mert a csapatnak egy része tényleg játszik, rendszeresen a BL-ben feladatot is kap, komoly feladatot, viszont a csapat nagy része nem. Tehát az Európa Ligából, a magyar bajnokságból, meg pedig főleg nagyon nehéz ütőképes válogatottat építeni. Én itt látok egy problémát. Nyilván, ahogy az előbb is említettem, én nem tudok beleszólni a kluboknak az életébe, és nem is akarok, távol álljon tőlem. Viszont a magyar kézilabdának az lenne az érdeke, az teljesen egyértelműen megfogalmazható, hogy a BL-ben játszanak a magyar válogatott játékosok, lehetőleg minél többet, és legyenek a pályán minél többet, és ugye a játékosokat is én mindig arra próbálom terelni a fiatalokat, hogy menjenek, próbálják ki magukat egy külföldi erős bajnokságba, próbálják ki magukat külföldön, hogy jussanak el arra a szintre, hogy egy magyar BL csapat igazolja le őket, úgyhogy tényleg ott nem a kispadon, hanem a pályán játszanak minél többet. És szerintem hogyha lesz ilyen, eljutnak ezek a játékosok ilyen szintre, akkor le is fogják őket igazolni, de ez az kell tényleg, hogy ők mutassanak valamit, és mutassanak olyan teljesítményt, hogy ez megtörténjen.
0: No, hát akkor zárásképpen ugye már az előző fél óra végén azért elmondtad, és nincs is már sok időnk, hogy a személyes élményeid alapján is vágynád azt, és szeretnéd, hogy ez a generáció akár a Los Angeles Olympia élményét megélhesse, és az addig vezető út azért nem könnyű, de akkor közelítsünk onnan, hogy te személyesen válogatott szövetségi kapitányaként a következő akár 1-2-3-4 évben hogy látnád, mi lenne az az út, amivel elégedett lennél a saját munkádat, vagy a csapatod munkáját illetően, ami végül is mondhatni, hogy egy ilyen személyes küldetés, mik lennének azok a fázisok, amivel azt mondod, hogy igen, tulajdonképpen az utánpótlás sikereket szépen lassan át tudom konvertálni felnőtt sikerekké.
1: Hát talán itt meg is fogalmaztad igazából, tehát ez az átkonvertálás, illetve túl ezen egy olyan csapatnak a kialakítása, amelyik ütőképes, amelyik elhiszi magáról, hogy tud versenyképes lenni, és ez tényleg nagyon nehéz, tehát én nem akarok illúziókat kelteni senkiben, ez nem egy egyszerű feladat.
0: Nagy a verseny,
1: óriási. Nyilván megvan az elképzelésem, hogy lehet közelíteni, de az elejébe beférni, azt lássuk be, az nagyon-nagyon nehéz, és annak ahhoz nagyon sok faktornak stimmelnie kell. Tehát én szeretnék, én a fejlődésnek vagyok mindig a híve, tehát ugye a kérdésre egy kicsit talán ez is a válasz, hogy én azt szeretném, hogy az a válogatott akkor mérkőzésre fejlődjön, és menjen előre, és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. De hogyha megtettünk mindent, és ez lejön, maximumot, a tudásunkat kihozzuk mindenféle szempontból, ami a lehetőségeink, annál többet azt mondom, hogy nem tudok kérni.
0: Akkor én azt kívánom, hogy ezek a faktorok, ezek a részelemek, ezek is adják meg a lehetőséget neked, hogy egy szép folyamatos fejlődési pályára álljon ez a magyar férfi kézilabda válogatott a te vezetéseddel. Szívből gratulálok a kinehezéshez, és nagyon sok sikert kívánok.
1: Köszönöm.
0: Soltonyi László volt a vendégünk itt a Hazafutásban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ön már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után pár perccel, augusztus 16-án vasárnap kezdődik a mai Sportreggel itt a 105.9-en a Nemzeti Sportrádióban. A mai műsorról röviden azt érdemes tudni, hogy az első órában az úszó EB tenapesti küzdelmeivel, valamint Halász Bence, szintén Európa bajnoki aranyérmével foglalkozunk. Aztán 7 órától az ország egyik legismertebb kézilabdás kapusedzőjével, Haris Porobiccsal készült beszélgetésünk következik. 8 órától a heti sportaktualitásokkal foglalkozunk, valamint a labdarúgó NB1 hétvégi meccseit vesézzük ki. Az utolsó órában pedig majd az utolsó napjához érkező atlétikai és vizes EB eddigi eredményeit elemezzük. A műsor zárásaként kapcsolunk Párizsba Katona Lászlóhoz, ugyanis kezdődnek a vizes EB délelőtti futamai. Ma is tehát nagyon színes a paletta, amely most a tegnap esti úszó EB magyar sikereivel indul.
2: Márton Richárd Róma után Párizsban is a dobogón. A szombati versenynap döntői közül két olyan számra is figyelhettünk, ahol egy fináléban két magyar is úszik. 200 pillangón Kós Hubert és Márton Richárd mellett megjelent a francia Léon Marchand is.
3: Kós Hubert megint elől, egészen elképesztő, amit megy Hubi. Úgy néz ki, hogy meg tudja lehet egy kicsit lepni Léon Marchandot, de majd jön az utolsó forduló, ott fog eldőlni igazából, hogy a franciában mi van, egy kicsit sérült, de ettől függetlenül úgy néz ki, hogy szinte együtt élnek a falhoz egyelőre, most már az élen Léon Marchand, a második helyen Kós Hubert, negyedik Márton Richárd, akár lehet két magyar is a dobogon. Léon Marchand az élen, és most már egytes lesz az előnye, egészen valószínű, hogy ő fogja megnyerni majd a 200 méteres pillangóúszást, Kós Hubert pedig fáradni látszik, mert már a hármason Razetti is beérte, Márton Richárd is el fog menni mellette, a kérdés az, hogy Kós Hubertnek lesz-e lehetősége egyáltalán úgy begyújni, hogy valami érem formájában felálljon a dobogóra. Márton Richárd a második helyen nagyon jön, Léon Marchand megnyeri a versenyszámot, a második helyen pedig Márton Richárd hatodik Kós Hubert. 1.54.06 Márton Richárd a egyéni csúcs, Léon Marchand 1.51.72-vel győzni tud. Messze van a világrekordtól, meg bárminéféle csúcstól, de hát a franciánál most itt nincs jobb. Örülnek itt a helyiek természetesen, mert megvan az az aranyérem, ami miatt leginkább kijöttek a mai nap folyamán. Márton Richárd pedig ismét EB ezüstérmes, 1.54.06, javított a tegnapi rekordján. Sziszkosz a harmadik, Razetti a negyedik, Krisztof Mielewski pedig az ötödik, Kós Hubert pedig nagyon elfáradt a végére. 2 másodperccel gyengébbet úszott, mint mindenki más. A leggyengébb 50-e volt neki ott az utolsó forduló után. 1.54.89, ez mondjuk tőle is egyéni csúcs, úgyhogy ebből is látszik, hogy ő azért kiúszta magát, ebben most ennyi volt. De majd, ha lesz egy jó utolsó 50 méter, amikor nem kell a 200 vegyesre figyelnie, akkor lehet, hogy ez még jobb lesz. De hát ott van Márton Richárd a dobogó második fokán, úgyhogy egyelőre ő a legjobb jelen állás szerint, ha még Milák Kristófot is ide vesszük, szóval akkor jól állunk 200 pillin. Léon Marchand megnyeri a 200 méteres pillangóúszás döntőjét, és ezüstérem Márton Richárdtól, aki a második helyen ért célba, Sziszkosz a harmadik, Kós Hubert pedig hatodikként zár.
2: Léon Marchand első EB aranya, a 2022-es római EB-t követően most is ezüstérmes Márton Richárd, a Honvéd sportolója értékelt Korsós Kristófnak.
4: Élet és halál között voltam így az elmúlt egy napban, már itt ezt most úgy értem, hogy fejben, hogy egyszerűen nagyon izgultam, hogy hogyan tudom összerakni. Rengeteget beszéltünk Balázsral erről, hogy hogyan kell, nekem meg volt a stratégiám erre. Ez össze is jött. Barátom is próbálta a lelket bennem tartani folyamatosan. Jó leszek, rakjam össze az egészet. Nem izgultam el, nem mentem el az elején. Ahogyan terveztem, és újabb egyéni csúcs, ez fantasztikus számomra.
5: Ugye az már az elődöntőben is különleges volt, hogy szinte 3-1 forma 50 métert húztál, és megint jött a hajrá. Mit szólsz ez, hogy ez így bejött, és a végén mit láttál az utolsó hosszon?
4: Utolsó hosszon annyit láttam, hogy megint a Hubi mellett jöttem föl. Mondom, hogy ha ott vagyok a közelében, akkor az nem lehet baj. A Marchand az ugye ez ilyen 50-50 volt, hogy ugyanannyit fog-e menni, vagy még jobbat, hogy azért retetés volt a tegnapi. Úgyhogy erre számítottam. Hubira fókuszáltam, és köszönöm neki, mert ez azért nem kicsit az ő érdeme is ebből a szempontból. Ilyen rendesen húzott ő is egyébként az első 150-en. úgyhogy nagyon jó verseny volt, imádtam, csak a Ubit láttam, csak a Marsannot, így ez fantasztikus volt.
2: 1500 gyorsan a merencében, éppen ebben a versenyszámban olimpiai negyedik Betlehem Dávid és Sárkány Zalán versenyzett a döntőben.
3: Feláll a párizsi közönség, mert Johannes Liebmann a 800 méteres gyorsúszás után megnyeri az 1500 gyorsot is hatalmas világrekorddal. Ő az első ember, aki 14 perc és 30 másodpercen belül tudja úszni az 1500 gyorsot. Még 2 méter, még egy, 14-26-79. Minden, ami lehet. Világrekord, Európa bajnoki rekord. Sárkány Zalán pedig ezüstérmes, mégpedig nagy valószínűséggel országos csúccsal, 14-39-45 bizony, sikerül majdnem másfél másodperccel jobbat úszni, amit Betlehem Dávidnak volt az 2 évvel ezelőtt, a harmadik pedig Oliver Clement, Sasha Veli a negyedik, a franciák versenyzője, és végül Betlehem Dávid elfáradva a hatodik helyen, még 15 percen belül, 14-59-26-tal.
2: Az EB ezüstérmes országos csúcsot úszó Sárkány Zalán nyilatkozik.
4: Hát most is eléggé szenvedős volt az a vége, de hál' Istennek tudtam, hogy a Clement nem akkora hajrás, mint a másik német, úgyhogy úgy voltam vele, hogy most már csak azért is egy másik helyet fogok itt összeszerezni, és nem a harmadik hely lesz. Hát amit az a német művet mellettem, elképesztő volt. Azt hittem, hogy ha megyek vele, akkor lesz egy ilyen egész jó első, lehet a végén elkapom. Ezt úgy elment, hogy megijesztett konkrétan, mondom, ez nem hiszem, ez mit művel ez a srác, nagyon tehetséges, és még csak 19 éves.
5: Ja. Hát igen, mert a világcsúcsot úszott, de közben meg valahol ez volt a legjobb esély a számodra, hogy a németekkel elmész az elejétől kezdve?
4: Ez volt a taktika mindenféleképpen, azt nem gondoltam, hogy ennyire jól fog jönni, de ez volt a taktika, hogy egyszerűen el kell menni a németekkel, nincsen más megoldás, mert akkor tudom magamat húzatni rajtuk is, a végén pedig akár lehajrázni valamelyik őket. Ez valamire meg is be is jött, úgyhogy örülök neki. Nagyon hálás vagyok így mindenkinek, aki eddig támogatott, és itt volt mellettem még ez a srác, aki ott volt a táborban velünk a magaslaton, és nagyon komoly szezonon vagyok túl egyszerűen. Nagyon sok minden történt, és nem volt zökkenőmentes egyáltalán ez a felkészülés, úgyhogy kicsit érzelmes is vagyok, és még nem dolgoztam fel, hogy ennyit jöttem, de nagyon köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és ezt az utat ezt végigcsinálta velem, bár nem volt könnyű.
5: Hát és ez az időz azért kellett egy megújulás itt menet közben, mert a német az zárkózott rád már, mint a másik. Miből merítetted ezt az erőt? Hát látom, hogy mennyit jelent.
4: Abból, hogy láttam, hogy a Dávid is küzd mellettem, a saját csatáját írja, akkor mondtam, hogy én nem hagyhatom annyiba, hogy fáradalommentesen megúsztam, és csak éppen, hogy beúsztam magamat. Úgy voltam vele, hogy ezt most nekem is ki kell magamat úsznom, nincsen tiltavázás, és menni kell, és most nem hagyni, hogy most megint az legyen, mint a 800-on. Nem hiszem el, hogy egy történt most.
5: De 800 után mondtad azt, hogy remélet, hogy jó példát tudsz mutatni majd a fiataloknak, hát ez biztos, hogy jó példa volt. De ugye maximalista vagy, ennek azért most hogy örülsz? Elégedett vagy azért?
4: Hát még nem, én tényleg nem tudom felfogni egyszerűen, annyira gyorsan történt minden. Én azt hittem, hogy be fogok érni, és látok egy ilyen középszerű időt. Országos csúcs. Ezt álmaimban se gondoltam volna, hogy ma ezt meg fogom úszni. Úgyhogy igen, elégedett vagyok, és tényleg nagyon remélem, hogy most ez már ténylegesen az az úszás, amire mások felnézhetnek.
2: 200 vegyesen a hölgyeknél az ír Ellen Walshy győzött, ráadásul az egyes pályáról sikerült EB aranyat nyernie. Férfi 50 mellett az olasz Nicolò Martinenghi a kontinens legjobbja. 50 gyorsan a lengyel Katarzyna Vasik 200-addal előzte meg a svéd klasszis Sarah Sjöströmöt. 100 háton szintén a hölgyeknél a francia Marie-André Molly győzött Európa rekorddal és Európa bajnoki csúccsal. A mix 4x200-as gyorsváltók aranyát Nagy-Britannia hódította el. Az elődöntőkből majdnem minden magyar továbbment, egy hajszálon múlt, hiszen a 16 éves Kertész Boróka 1 századra volt a finálétól, 9. helyen zárt 200 méteres pillangóúszásban. Kertész Borókát hallják.
6: Nagyon örülök az enyéni csúcsnak. Nyilván egy felnőtt Európa bajnoki döntőről lemaradni egyetlen egy századdal azért az, hát még azért ezt át kell gondolnom, hogy mit rontottam el, meg hogy az az 1 század az tényleg ilyenkor a legrosszabb. Igazából még mindig azt érzem, hogy van ebbe, és azt éreztem, hogy délután, hogyha úszhatnék még egyszer, akkor még jobban tudnék úszni, de sajnos most ennyire volt elég.
5: Ugye a saját korosztályod az még nagyon messze van ettől a korosztálytól, amelyik itt versenyez, és egész szezonban azt mondogattad magadnak, hogy ha ide jutsz, akkor szeretnéd a döntőt elérni, hát nagyon kicsi múlott, de önmagában ez az utazás, ez milyen élmény volt neked?
6: Nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztem már ugye az első ifi EB-ben is, amikor bronzérmes voltam. Nagyon sok mindent tanultam, ezeket próbálom majd beleépíteni a jövőbe, és hát reméljük, hogy ha sikerül kvalifikálnom a világbajnokságra, akkor ez előrényomra válik.
5: Zoli bácsi, amit beszéltetek így idő szempontjából, ő ehhez szerinted mit fog szólni?
6: Azt mondta, hogy ha 10 alatt úszom, akkor biztos a döntő. Hát Zoli bácsi, innen üzenem, hogy ez nem nagyon jött be. Szerintem mindketten ölünk az egyén csúcsnak, viszont még mindig nagyon sok minden nem tudunk javítani.
3: 200 vegyesen Kós Hubert második idővel döntős, a spanyol Hugo González megdöntötte Cseh László Európa-bajnoki rekordját. Kós a végén kiengedve adta át ezt a csúcsot a spanyol riválisának.
7: Azt hittem, hogy ennél sokkal lassabb lesz. Nyilván féltem egy picit, hogy lehet, hogy sok lesz így a 14. úszásra. Nehezen fog bejutni a döntőbe, de nem így történt, és reggel végre pihenhetek egyet.
5: Ki kell menni, ugye ez a jelmondatod itt az egész EB alatt. Nyilván a vegyesen ez jobban érthető, hiszen a mellelőtt előnyt kell felépíteni, de hogy bírod ezt, hogy minden számnak így állsz neki?
7: Szerintem jól bírom. A pillaszámok azok nem úgy sikerültek, ahogy azt szerettem volna. Nyilván inkább a 100-ra gondolok, most nem a 200-ra, a 200 az ilyen, mondom, 50-50. A 100-on volt még szerintem benne, ott valami hiányzik, valami a mozgásban, úgyhogy remélem, hogy azt össze tudjuk rakni, és hát az 50 hát az meg ilyen, szóval az egy lottó, az így sikerült, rossz volt a rajtom, és már vége volt a versenynek, szóval összesítésben így az összes úszásomat nézve, és nyilván ezeket úgy kell nézni, hogy egyből a két darab legkeményebb 200 hátam maximum az egész karrieremben, ugye két egyéni csúcs, úgyhogy ehhez képest pozitív, nagyon.
3: 50 gyorsan nem úszott országos rekordot Milák Kristóf, de egyéni csúcsot igen, így 5. idővel döntős. Ezt a finálét vasárnap 18 óra 30 perctől rendezik, a 200 vegyes 18 óra 40-től. Vasárnap délelőtt a 400 méteres gyorsúszóké lesz a főszerep, Pádár Nikolett, Pápai Olivér és Sárkány Zalán is a rajtkőre áll. Az éremtáblázatot 6 aranyérmükkel a britek vezetik, a magyar csapat az 5., 3 arany, 3 ezüst és 2 bronzéremmel.
1: Katona László összeállítását hallották. Hamarosan következnek a hírek, valamint a Nemzeti Sport Krónika.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Halálos buszbaleset történt az M3-as autópályán. Jól halad a vízszint megemelése Paksnál. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Súlyos buszbaleset történt éjszaka az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály között. Többen meghaltak, legkevesebb 10 megsérültek, amikor egy turistákat szállító lengyel rendszámú jármű lesodródott az útról, árokba hajtott, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott. 35 embert már kimentettek a tűzoltók, de többen a busz alá szorultak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat leterelik a pályáról. Nőtt a vízszint a paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított, 2-80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenék küszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, erősítette meg a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adat cseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Azt írta, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről. Megismerhetik mások álláspontját, követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Már több mint 100 szervezet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra. A felhívás célja, hogy támogassa a honvédség utánpótlását. A szakképzésben tanulók 160 ezer forint, míg az egyetemisták 270 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak, de azok, akik tartalékos szolgálatot is vállalnak, ennél magasabb összegre számíthatnak. Pályázni szeptember 30-áig lehet, a részletekről a kormány honlapján lehet tájékozódni. Hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án a vendégek kipróbálhatják az íjászatot és kemencés látványsütésen is részt vehetnek. A programok között gyógynövény és teakóstoló is szerepel, továbbá honfoglaláskori lovas bemutatót is tartanak.
0: Közlekedés.
2: Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Mezőkeresztes közelében egy autóbusz árokba hajtott korábban. A 139-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták. A forgalmat a Mezőnagy Mihály Mezőkeresztes csomópontban leterelik az autópályáról. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Napközben többnyire derült, száraz idő valószínű. Estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél több felé megélénkülhet. Délután 33-36, Késő este 24 és 30 fok között alakulnak az értékek. A Tiszató 24, a Balaton 25, a Velencei tó 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Szélesi Zoltán Farkas Mártonnak értékelt.
1: Nem szeretem ezeket a nagy kijelentéseket, hogy győzelmi sorozat. Most kezdtük el a bajnokságot, volt két győztes mérkőzésünk, egy jó MTK-t fogadtunk. Ezzel azt gondolom mindenki tisztában van, jól össze vannak rakva, jó az átlag életkor, hogy a fiatalok, az idősebbek, rutinosokkal megvan az összhang, azt gondolom. Játékban is tudnak meglepetést okozni, vannak gyors játékosaik, ugye beszéltük ezt akár Kerezs Zalánt kiemelve. Úgyhogy egy értékes pontszerzés. Jobb lett volna természetesen, ahogy te mondod, hogy a győzelmi sorozat menjen tovább, de most ebben a mérkőzésben azt gondolom, hogy elégedett kell lenni ennek az egy pontnak.
2: Játékban mi az, amire reagálni kellett, mert talán az elején azért inkább az MTK-nak voltak lehetőségei, szabadulással sikerült egyenlíteni, de azért a második félidőben nektek is megvoltak az ittszereitek.
1: Igen, talán a végelszámolásnál elégedett lett mind a két fél a döntetlennel, amivel igen nem szoktunk azok lenni, de az összképet tekintve igen. Ugye beszéltünk róla, hogy voltak változtatások a csapaton belül az első fél időben, amit említette, azért nem jött a győzelmi sorozat, és hogy játszottunk tovább ugyanazon a nívon. Nekem nem ugyanaz jött vissza, nekem az első fél időben volt egy két gyengébb teljesítmény, ezért is akartam reagálni rögtön már fél időben, és utána a többi cserekkel is az volt a cél, hogy ugyanazt a mentalitást, azt az intenzitást tudjuk hozni, nem elbukva nyilván a minőségi játékot, amikor nálunk volt a labda.
2: Azért ritkán van az, hogy három védőt kell cserélni, ez ma megesett, talán Krajcsovics volt a legnagyobb hatású, kétszer is igazán nagy helyzete volt. Ő mennyire tudta megadni azt a plusz a támadójátékotoknak?
1: Valóban ez most egy ilyen mérkőzés volt, ahol a védősorba kellett többet cseréljek, meg vannak az okai, volt fizikális probléma, volt esetlegesen más probléma, a taktikai vonatkozása is volt neki, ezért kellett hátul. Ez azt gondolom, hogy nem szokványos, de ezen a mérkőzésen meg kellett tenni. Krajcsi ugye bejött, meg volt a lehetőség, de azt kell mondjam, meg volt azért az MTK-nak is a kivédett büntető ugye Szapi részéről, tehát ezért mondtam el, hogy nem kell túlzásokba esni, volt helyzet itt és ott is. Természetesen lila oldalról örültem volna, hogyha a végelszámolásnál megvan egy helyzet, és be tudjuk rúgni. Nagyon sokat melóztak a játékosok, nem volt egyszerű itt a, mondjuk az üres stadionban, de nagyon örülök, hogy az ultraink kín voltak a kapunk kívül, hallottuk a támogatásukat, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel adósok vagyunk mindig, hogy pontot és pontokat hozzunk nekük is.
0: Három bajnoki óta nyeretlen az MTK, Pinezics Máté vezetőedző ennek ellenére nem elégedetlen csapatával. A riporter ismét Farkas Márton.
3: Szerintem nem csak jól megminőségűen futballoztunk, hanem azért ebből rengeteg helyzetünk meg lövésünk is volt, úgyhogy ez a része stimmelt. Értelemszerűen a védekezés részénél akartunk egy picit kompaktságot, illetve területvédelmet úgymond előhívni a mai mérkőzésen. Azt gondolom, hogy ez is sikerült. Egy-két olyan lehetősége, illetve helyzete volt az Újpestnek, ami inkább a saját labdaeladásunkból eredt, de azt gondolom, hogy ebben a két részében, ami a labdásjátékot illeti, vagy akár a védekezés is illeti, abban jól dolgoztak a srácok.
2: Greg Gábor azt mondta, hogy az első fél időben le lehetett volna zárni, de ahogy látod, talán ott azért nagyobb mezőnyfölényetek volt, és hát ott egyértelműen nektek volt több lehetőségetek.
3: Igen, én egyetértek ezzel a Gabival. Az, hogy lezárni azért az erős, tehát hogy azért eljössz Újpestre, azért kimondva ők az első három pozícióért szálltak úgymond idén harcba, így is erősítették meg a keretet, tehát hogy azért ilyen szempontból elégedetlenek ne legyünk. Olyan szempontból lehetünk, de ez meg inkább még egyszer mondom a srácoknak a dicsérete, hogy olyan minőségi fölényt sikerült kiharcolnunk, még egyszer mondom, hogy nagyon minőségű és jó csapat ellen, ami ezt engedi mondani a Gabival, hogy Komáz első fél időben le lehetett volna zárni. Azt el kell ismerni, hogy azért a második fél időben volt egy olyan 10-15 perc, vagy inkább azt mondom, hogy kétszer 10 olyan perc, amikor az Újpestnek is megvoltak a lehetőségei, viszont ezzel együtt azt gondolom, hogy, és még egyszer mondom, olyan korrekt volt a másik fél részéről is, hogy nem csak a 11-es miatt mondom, hanem a többi helyzet és lövés miatt is, hogy talán közelebb álltunk a győzelemhez. Örülök annak, hogy gyakorlatilag most már a negyedik olyan meccsünk, amikor azért komoly minőségű játékot tesznek ki a srácok a pályára, úgyhogy természetesen ezt szeretnénk folytatni. Ezt mondtam nekik az öltözőbe is, hogy ha ilyen minőséget tudnak egy ilyen csapat ellen csinálni, akkor menjünk igenis tovább, és ezt az útat, ezt járjuk.
2: Most a minőséged emlén Patrik is biztosította, legalábbis abban a 10 percben, hogy nagyon fontos védései voltak. Inkább elől cseréltél a támadó négyesedet, próbáltad variálni. Ezt milyen reményben tetted? Ez inkább az Újpestre volt egy reagálás, vagy inkább a saját játékosaid állapotát nézted?
3: Hát hál' Istennek, akik most beálltak, és ehhez hozzátartozik, hogy az is, hogy akik nem. Azért lehetett úgymond tervezett csere is, mivel a héten nagyon-nagyon jól dolgoztak. Most nem akarom egyesével végig sorolni, de az előző mérkőzéseken hatékonyan is jól szálltak be, vagy éppen kezdték el a mérkőzést, úgyhogy azért is cseréltünk négyet előre, mert hiába Újpest és hiába idegenben mi nyerni szerettünk volna, és még gólokat szerettünk volna lőni. Én azt éreztem egész végig, hogy ezt a meccset, ezt 2-1-jel meg lehetne nyerni, ezért is akartunk még el rárugni, és nem kibekkelni, úgymond ezt az utolsó pár percet. Ez most így alakul, de hangsúlyozom.

0: Hangsúlyozom, hogy az, hogy most egy picit félig üres a pohár, azért az inkább a játékosoknak és a játéknak a minősége miatt, hiszen amit te is kérdezte és mondtál, hogy tudtunk olyan minőséget produkálni a játékban is, meg a támadó zónában, és amiből ennyi helyzet meglövés lett.
1: Marco Kvasin a ráadásban szerzett góljával 2-1-re legyőzte a Nyíregyháza a vendég Kisvárdát, szintén a labdarúgó NB1-ben. A Spartacus vezetőedzője Bódog Tamás eltiltás miatt csak a lelátóról nézhette csapata sikerét. Az 55 éves trénert Zsoldos Barna kérdezte.
2: Hát nem a kispadról nézte végig a Kisvárda elleni mérkőzést, de azért az értékelést megtartotta is. Azt gondolom, hogy az első fél idő, ha lassabban is csordogált, de hozta azt az eredményt, amit gondolt. A második fél idő brusztosabb volt, Kisvárda kiegyenlített, de azért a három pont, a nagyon fontos három pont, az mégiscsak Nyíregyházán maradt.
3: Igen, mert egy abszolút megérdemelt győzelem volt, szóval az első fél idő nem volt jó, azt én is aláírom. Vezettünk, jobbak voltunk, azért mégiscsak több lövésünk, lehetőségünk volt, de nem volt meg az a átütő erő bennünk, az a minőség, ami kellett volna, úgyhogy az egy ilyen nyögvenyelős első fél idő volt. Majd jött a második fél idő, amikor az első 10 percben négy olyan lehetőséged volt, amivel el tudtad volna dönteni a mérkőzést, és az egész második fél időben mentél, domináltál, lövésecskéink voltak, azért ott voltunk a kapu előtt, de nem sikerült megszerezni a második gólt. Na most ez mindig így van, hogy az ellenfél jön, talál egy gólt. Most hál' Istennek az is persze szerencs, hogy a végén van még rá lehetőséget, hogy kiegyenesítsd ezt a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy az abszolút megérdemelt és reális. Úgyhogy ha szerencsés, és attól függetlenül a végén, így, hogy kile vagy a hosszabbításba rúgod a gólt, de le a kalappal a fiúk és a stáb előtt, mert gyönyörűen megoldották a feladatot.
2: Nem akarom én a sebeket feltépni, de ugye Debrecen ellen is volt egy ilyen ütős szituáció, most is volt egy ilyen tulajdonképpen.
3: Lehet rosszul látni, de én is pont fönn voltam a VIP-be, és ahol láttam azért 5-6-szor visszajátszva, balra hátra néz a gyerek, majd kézzel, vesz egy lendületet, és szétveri a játékoson fejét. Na most ezt nem kell magyarázni, ez piros lap számomra. Lehet, hogy én rossz helyen nőttem föl, számomra ez piros lap, most jó, hát ezt másképp látták, úgyhogy megyünk tovább, csináljuk, elfogadjuk, mert nem tudsz mit csinálni az ilyen ítéleteket.
1: Ma a Debrecen a címvédő Győrt fogadja 16 óra 30 perctől, majd 17:30-tól Puskás Akadémia Paks mérkőzést rendeznek, és holnap 17 óra 30-tól a Zalaegerszeg-Ferencváros összecsapással zárul a negyedik forduló az OTP Bank Ligában. A paksiakkal kapcsolatos sajtóhír, hogy valószínűleg műteni kell Böde Dánielt. A tolnai együttes rutinos csatára a csakfoci.hu információi szerint izomszakadást szenvedett, így hónapokig nem léphet pályára, és lehetséges, hogy a műtétet sem tudja elkerülni a 25-szörös magyar válogatott labdarúgó.
4: Nemzeti sportkrónika.
1: Újabb két magyar érem a párizsi vizes Európa-bajnokságról. Márton Richárd a hazai a klasszis a Leon Marchand mögött egyéni csúccsal másodikként csapott célba 200 méteres pillangóúszásban. A 26 éves Mártont Korsós Kristóf kérdezte.
5: Élet és halál között voltam így az elmúlt egy napban, már itt ezt most úgy értem, hogy fejben, hogy egyszerűen nagyon izgultam, hogy hogyan tudom összerakni. Rengeteget beszéltünk Balázsról erről, hogy hogyan kell, nekem meg volt a stratégiám erre. Ez össze is jött. Barátom is próbálta a lelket bennem tartani folyamatosan. Jó leszek, rakjam össze az egészet. Nem izgultam el, nem mentem el az elején. Ahogy az először is újabb egyéni csúcs, ez fantasztikus számomra.
6: Ugye az már az elődöntőben is különleges volt, hogy szinte 3-1 forma 50 métert húztál, és megint jött a hajrá. Mit szólsz ez, hogy ez így bejött, és a végén mit láttál az utolsó hosszon?
5: Utolsó hosszon annyit láttam, hogy megint a Hubi mellett jöttem föl. Mondom, hogy ha ott vagyok a közelében, akkor az nem lehet baj. A Marchand az ugye ezért 50-50 volt, hogy ugyanannyit fog-e menni, vagy még jobbat, hogy azért retetés volt a tegnapi. Úgyhogy erre számítottam. Hubira fókuszáltam, és köszönöm neki, mert ez az érem kicsit az ő érdeme is ebből a szempontból. Ugye rendesen húzott ő is egyébként az első 150-en. Úgyhogy itt nagyon jó verseny volt, imádtam. Csak a Hubit láttam, csak a Marchandot. Így ez fantasztikus volt.
1: Szintén 200 méteres pillangóúszásban Kós Hubert hatodikként végzett. Ezüstéremmel gazdagodott tegnap Sárkány Zalán is, aki 1500 méteres gyorsúszásban országos csúccsal lett második a német Johannes Liebmann mögött, míg Betlehem Dávid ugyanitt a hatodik helyen zárt. Sárkány Zalánt Korsós Kristóf kérdezte.
7: Hát most is eléggé szenvedős volt az a vége, de hál' Istennek tudtam, hogy a Clementő nem akkora hajrás, mint a másik német, úgyhogy úgy voltam vele, hogy most már csak azért is egy másik helyet fogok itt összeszerezni, és nem a harmadik hely lesz. Hát amit az a német művet mellettem, elképesztő volt. Azt hittem, hogy ha megyek vele, akkor lesz egy ilyen egész jó elcsé, lehet a végén elkapom. Ezt úgy elment, hogy megijesztett konkrétan, mondom, ezt nem hiszem, ez mit művel ez a srác. Nagyon tehetséges, és még csak 19 éves.
6: Ja. Hát igen, mert hogy világcsúcsot úszott, de közben meg valahol ez volt a legjobb esély a számodra, hogy a németekkel elmész az elejétől kezdve?
7: Ez volt a taktika mindenféleképpen, azt nem gondoltam, hogy ennyire jól fog jönni, de ez volt a taktika, hogy egyszerűen el kell menni a németekkel, nincsen más megoldás, mert akkor tudom magamat húzatni rajtuk, és a végén pedig akár lehajrázni valamelyik őket. Ez valamire meg is be is jött, úgyhogy örülök neki. Nagyon hálás vagyok így mindenkinek, aki eddig támogatott, és itt volt mellettem még az a srác, aki ott volt a táborban velünk magaslaton, és nagyon komoly szezonon vagyok túl egyszerűen. Nagyon sok minden történt, és nem volt zökkenőmentes egyáltalán ez a felkészülés, úgyhogy kicsit érzelmes is vagyok, és még nem dolgoztam, hogy ennyit jöttem, de nagyon köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és ezt az utat ezt végigcsinálta velem, bár nem volt könnyű.
1: A két ezüstérem mellett két magyar úszó is döntőbe jutott tegnap Párizsban. Milák Kristóf az ötödik idővel van ott a fináléban 50 méteres gyorsúszásban, Kós Hubert pedig 200 vegyesen a második idővel jutott döntőbe. A 16 éves Kertész Boróka egyetlen századdal maradt le a döntőről, és 9-ként zárt az Európa-bajnokságon 200 méteres pillangóúszásban.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A hatodik helyen végzett az atlétikai EB-n a magyar női 4x100 méteres síkfutóváltó, amely a tegnap délelőtti előfutamban országos rekordot futott. A csúcs döntés a döntőben elmaradt, de így is büszke lehet a teljesítményére a Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Bukker Lili összeállítású csapat. Kozák Lucát hallják.
8: Hatodok lettünk, igazából az előző tavalyi országos csúcsot beállítottuk, tehát igazából így csak a reggel futottunk nagyon-nagyon extrát, de mivel az volt egy cél, reggelre kellett egy all-int nyomni. Ugyanakkor tényleg hatodok lettünk, mi megtudtuk, soha nem volt női 4x100-as váltó elmélyöntőbe, a fiúknál is Roliék, még a Kovács Attiláik voltak utoljára, mert Roliék áldották a botot, úgyhogy nyilván erre nagyon lehet építkezni, nagyon jó csapat, tényleg itt Bogi is nagyon fiatal, még a két lányra, mert ne is beszéljünk, hogy erre lehet építkezni a jövőben, és tényleg elmondtam az előfutam után is, hogy azért nem csak négyen vagyunk, hanem még négy lányt el lehet említeni, és meg kell közölni a csapatba kerülésért. Most ott tartunk, és ez nagyon nagy pozitívum.
1: Kiválóan versenyzett Kriszt Sarolta is a Birminghami kontinens tornán, ahol hét próbában 6407 ponttal U20-as és U23-as magyar csúccsal a hatodik helyet szerezte meg, míg Szenderfi Dániel tizedik lett hármasugrásban. A zágrábi torna Európa-bajnokságon az ugrás döntőjében volt magyar érdekeltség. Mayer Gréta a hetedik, Bácskai Csenge a nyolcadik helyen végzett. Frankfurtban pedig olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika világbajnokság zajlik, ahol a magyar együttes kéziszercsapat a 13. helyen zárt. Adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csík Dániel. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan folytatódik a Sportreggel. Maradjanak velünk. Viszont hallásra.
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a mai Sportreggel itt a 105.9-en a Nemzeti Sportrádióban. Ahogyan ígértem, Halász Bence kiváló teljesítményével foglalkozunk, aki az Európa-bajnokságon eddig még tőle a felnőttben nem látott eredményt ért el. Regős László közvetítés részleteiből és interjújából Berelmese készített összeállítást.
2: És akkor most dobókörben Halász Bence, a dobóese kiválósága, olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki ezüst és egyszeres EB bronzérmes. Nagyon nagy az érem kollekciója Bencének, az arany még hiányzik, és azt hiszem, hogy ő is ezért az aranyéremért jött most ide. Ehhez kéne egy kiváló dobás, akár már elsőre. Halász Bence ebben a pillanatban hajítja el a kalapácsot, nézem, hogy hova esik. Ez egy 80 fölötti, hogyha minden igaz. Várjuk ki a végét, a fehér zászló a magasban, érvényes Bence próbálkozása, és megkapja a tapsot a lelátóról. Egy remek bemutatkozás Bencétől. Első dobásra egy ilyen, az mindig önbizalmat adhat a továbbiakra, főleg úgy, hogy említettem, a bemelegítésnél volt egy szektoron kívüli kísérlete. Halász Bence 80 méter, 96 centiméter, átveszi a vezetést, és akkor ez tényleg egy kiváló kezdés a magyar versenyzőtől. Beszéljünk inkább Halász Bencéről, aki megkezdi a forgást, és megint csak elveti a kalapácsot, és ez is jónak néz ki, nagyon jónak néz ki. Bizony 80 fölött, óriási üvöltés tör ki Halász Bence szájából, torkából, és még az is lehet, hogy 81 fölött is van, így megint csak azt tudom mondani, hogy szabad szemmel nagyon-nagyon jól néz ki Halász Bence dobása. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog mutatni az eredményjelző. A testbeszéde azt árulja el, hogy ez egy nagyon jó dobás volt, hogy ezzel akár javíthatott is, és az élen tovább javíthatott. Bizony, hogy javít. 81 méter, 84 centiméter. Halász Bence majdnem egy méterrel megjavítja az első körös dobását. Összesen, ha jól számolom, 88 centiméterrel. 81-84, óriási. Jól van, Bence. Halász Bence a dobókörben, 5. alkalommal a mai döntőben. Na gyerünk, Bence, de jó lenne még egy picit javítani ezen a 81-84-en. Nem akarok telhetetlen lenni, de javítani mindig jó egy dobószám döntőjében. És Bence képes arra, hogy javítson. Halász Bence elforog és elhajítja a kalapácsot. Nagyon jónak tűnik. 80 fölött megint óriási üvöltés, megint Halász Bence torkából, óriási tapsa lelátóról, ott a stábtagok, Németh Zsolt, vagy éppen igaz Bálintól, és ez akár országos csúcs is lehet. Kapom az információt a szerkesztőktől, mert tényleg hatalmas kísérlet, annyira talán nem volt nagy. 84 méter, 25 centiméter, te jó ég! Halász Bence, az biztos, hogy egyéni csúcs, ugye az eddigi országos csúcstartó Annus Adrián volt 84 méter fölötti eredménnyel, ezt nagyon gyorsan le kell ellenőriznem. Halász Bence 84-25-tel megdönti tavalyi egyéni rekordját, amit a Gyulai Memoriálon dobott, azt a 83-18-at, de több mint egy méterrel, te jó ég! És ezzel lehet, hogy az aranyérem is megvan. 84-19 volt Annus Adrián eredménye, úgyhogy Halász Bence új országos csúccsal tovább javít, tovább erősíti az első helyét. Jaj, de jó ezt kimondani. 2003 után, 2003. augusztus 10-e után, hát majdnem napra pontosan 23 év után Halász Bence országos csúcsot dönt. És már nem Annus Adrián az országos csúcstartó, aki ugye itt van a stadionban, ott ül a lelátón, és szaba saját szemével láthatta ezt a dobást. De micsoda dobást! 84 méter, 25 centiméter. Hát lehet, hogy meg lesz az arany Halász Bencének, amire már olyan régóta vágyik, és olyan régóta megérdemelné. Csak valami mindig jött, akár egy Katzberg, akár egy Novicki. De most nem lehet, hogy ezt elvegyék tőle. És akkor jön Merlin Hummel, aki itt már egy picit megünnepelte azt, hogy Kohán nem dobott nála nagyobbat. Hát azt hiszem, hogy ő sem hisz abban, hogy 84-25-öt dobjon. Mondom az ő egyéni csúcsát is, ez 82-77. Az is egy fantasztikus eredmény. Halász Bence és Tapsó Merlin Hummelnek, aki a közönségtől kérte elsősorban, de Bence rendkívül sportszerű. Kohán gratulált közben Halász Bencének, Hummel pedig talán az eddigi legkisebb dobását mutatja be. Kedves hallgatóink, Halász Bence Európa bajnok, Merlin Hummel 70 méter alatt, piros zászló, mert nem is méreti le, ez pedig azt jelenti, hogy Európa bajnoki aranyérmet nyer Halász Bence, élete első aranyérme egy nagy világversenyről, azok után, hogy annyiszor ott állt a dobogón, olimpiai ezüstérmes, Európa bajnokságról is két ezüstje van, és egy bronza, és három világbajnoki bronzérme, és Halász Bence megint ott van, 84 méter 25 centi, hát nem tudom, hogy ő most milyen gondolatokkal lép oda a dobókörbe, mert kötve hiszem, hogy ő is itt azon gondolkozik, hogy tovább javítson ezen. Ez már csak az örömjáték, az örömdobás, és bele a hálóba, ahogy azt kell. Teljesen mindegy, senkit nem érdekel. Halász Bence meghajol a lelátó felé, és magasba tett kezekkel ünnepel, mert hogy 2026-ban Birminghamben a férfi kalapácsvetés Európa bajnoka, Halász Bence egy új országos csúccsal, a világ idei legjobb eredményével, 84 méter 25 centiméterrel ízlelgetni kell ezt még, azt hiszem sokáig kimondani is nehéz, de megvan az aranyérem Halász Bencének. Óriási eredmény az atlétikai Európa bajnokságon, megvan az első érmünk, és rögtön egy arany. És az a Halász Bence, aki nem győző hangsúlyozni, hogy talán senki más nem érdemli ezt nála meg jobban, azok után, amilyen úton ő végigment, teljesen tudatosan, és mindig volt valami, akár az, hogy Katzberg feltűnt a mi szemünk előtt tulajdonképpen a semmiből, és elvitte előle ugye a budapesti VB-n az aranyérmet, illetve ott még Bence bronzérmes lett, de aztán a párizsi olimpián az aranyat, vagy épp a 2024-es római EB-n, ahol az utolsó körben dobta túl Halász Bencét Wojciech Nowicki, és így jött össze csak az ezüst. De most Halász Bence kisétál, átsétál a rekordtáron, a futópályán, és kimegy oda az edzőjéhez, Németh Zsolthoz és a többiekhez, és azt hiszem egy magyar zászlót is fog kapni. És ez a magyar zászló, bár minden magyar zászló szép, de talán ez a legszebb, amit valaha a kezébe fogott Halász Bence. Mert most Európa bajnokként teheti meg. Egy óriási ölelés Németh Zsolttól, közben Igaz Bálint átöleli mindkettőjüket, és ráborítja Halász Bencére a zászlót, aki tehát 2026-ban Birminghamben Európa bajnok lett férfi kalapácsvetésben 84 méter 25 centiméterrel.
3: Az Európa bajnoki aranyérmes kalapácsvetővel, Halász Bencével Regős László Pál interjút is készített.
2: 84 méter 25 centiméter, de talán az igazán fontos az, ami itt lóg a nyakadban, Európa bajnok, vagy milyen volt ez a verseny? Összesen öten vagy öt kísérletért 80 méter föléből négyet ért.
4: Hát elképesztően érzem magam. El is tudom, hogy mit mondjak, ugye gyakorlatilag most ez a 8. érmem, és most értem a legfényesebbet. Nagyon hosszú út van mögöttünk, és úgy érzem, hogy minden perce megérte. Nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok. Az, hogy meg ekkora lett az eredmény, az csak haba tortán. Nagyon nehéz igazából most még szavakat találni, hiszen ennek le kell ülepedni. Tehát, amikor kidobtam, éreztem, hogy jó. Tehát, tényleg ebben nem volt több, abban a dobásban, de nem hittem, hogy te 84 fölött van. Azt hittem, hogy esetleg 83, mert tényleg nagyon jónak éreztem. Én is meglepődtem a méteren. Remélem, hogy rajtam kívül, meg a stábon kívül őket látom. Otthon is mindenki boldog.
2: Addig milyen volt a verseny, mert ugye rögtön az első dobásod elérre álltál, és ott is maradtál. Mennyire volt benned, hogy akár Hummel, akár Kohán, akár bárki meg tud még szorongatni?
4: Lehet, hogy ezt a sokan a külső nézők közül nem tudják, vagy nem úgy veszik észre, de ezekben a fiókban, a mislifcsúkban is, a felsoroltakban is, ezekben bármikor benne van egy 81, és akkor már utána, hogyha vérszemet kapni, én dobhatna 82-t, tehát tudják, hogy hogy kell. Igazából bennem volt, az sokat számított szerintem, hogy tényleg azért álltam, utána magabiztosan tudtam tovább versenyezni, ami picit talán, most így kaparom a levegőt idézőjelre, ami megnyugtató volt, Hogy láttam, hogy ők küzdenek a dobókörrel, és én meg közben én táncoltam benne, jól éreztem magam. Igazából tehát nem szerettem volna, hogy első dobás, majdnem 81, azt tudtam, hogy ez nem lesz elég. A másodikra már azt gondoltam, hogy ez talán elég, de hát nagyon hosszú egy verseny, és tényleg bármikor bárki beletalálhat, mert olyan szinten vannak a fiúk.
2: Ilyenkor eszedbe jut most nyilván a verseny után már mondjuk, hogy két éve mi történt Rómában, és hogy hányszor voltál nagyon közel, és most pedig egy elképesztő magabiztos győzelmet arattál.
4: Természetesen nagyon sokszor eszembe jut itt a... Ezt nem én mondom, a többiek mondták verseny közben, főleg ugye a görög meg az ukrán barátom, hogy most úgy érzik, hogy ez az én időm pont most. Ugye Rómában is gyakorlatilag egy dobás választott el, előtte, még két évvel előtte, ugye ott is egy Münchenben, de tényleg ez most egy más szint már, akkor még talán nem is értem meg rá, de most azt hiszem, hogy tényleg egy szülinapi ajándékot megdobtam magamnak.
1: A kalapácsvető Halász Bence tehát eddigi legjobb felnőtt eredményét érte el, hiszen Európa-bajnoki címet szerzett, ráadásul új országos csúccsal. Mi pedig folytatjuk a Sportreggelt, hamarosan a Háris Porobiccsal készült beszélgetésünket hallgathatják meg.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport .hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
6: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
7: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
8: És szerintem zseniális ez a szöveg.
9: Ez überelhetetlen.
6: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
9: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
7: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
6: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kézilabdával fogunk foglalkozni, vendéget is köszönhetünk itt a stúdióban nagy szeretettel. Köszöntjük Haris Sporobicsot, a férfi kézilabda válogatott kapusedzőjét, aki egyébként a Pler kapusedzője is, pedagógus, két gyermek édesapja, férj, úgyhogy talán mindent elmondtunk, de mindenről is fogunk beszélgetni. Szia Haris, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm mindenkit.
1: A hallgató kedvéért egy kicsit mutassunk be téged, jó? Hát, ha van olyan, aki nem ismert, Boszniában születtél, az akkori Jugoszlávia területén. Mikor jöttél át Szegedre, és mi volt ennek az oka?
2: Igen, Jugoszláviában éltem, Jugoszláviában születtem, az ország most már nincs. 93. április 27-én átjöttem Magyarországra, és azóta élek Magyarországon, jó érzem magamat itt is. A szerencsém volt, hogy elfogadták a kollégáim, akkori kollégáim, mostani kollégáim úgy, hogy a nagyon jó ország találtam magamnak, mint a új hazámat.
1: Azt hallottuk rólad, hogy átjöttél Szegedre, és jelentkeztél egy iskolába, hogy tanítani szeretnél, ahol viszont azt a választ kaptad, hogy amíg nem tudsz magyarul, nem tudnak alkalmazni. Néhány hét múlva viszont visszatértél. Szóval, hogy történt ez az egész?
2: Ezt mondom, hogy óriási szerencsém volt, és ez tényleg igaz, hogy április 27-én átjöttem, és én a szeptember 13-án már a sportiskolába elkezdtem dolgozni. Sportosztály, az elején úgy, ahogy tudtam beszélni, megpróbáltam, de érdekes dolog, hogy és mindenkinek javasolom, aki szeretne nyelvet tanulni, legjobb dolog a gyerekek között lenni. Mert ők elvileg mindent megértik, próbálnak megérteni, te próbálsz alkalmazkodni, és akkor előre haladsz. Úgyhogy ez így, ez igaz.
3: Én azt gondolom, hogy ez valami világcsúcsszerű dolog lehet, hogy ennyi idő alatt megtanultál magyarul.
2: Hangsúlyozom, hogy szerencsém is volt, mert olyan igazgatóval találkoztam, aki hajlandó volt munkát adni nekem, és aki bízta bennem.
3: Mi büszkék vagyunk rá, de árul, de hogy milyen a mi nyelvünk?
2: Ezelőtt pont beszéltünk erről, hogy viccnek szántam, hogy ellenségednek kívánok, hogy a magyar nyelvet tanuljon. Most is mondom, hogy én még mindig tanulok magyart, mert mindig valami új, valami más, úgyhogy próbálkozom. Uh-huh.
1: Tehát először Magyarországon pedagógus voltál, tanítottál, és hogy jött ezek után a kézilabda és a kapusedzőség?
2: Én edzőként befejeztem az egyetemet, meg a testnevelő középiskolai testnevelő tanár, és amikor átjöttem, az első gondolatom volt, hogy próbálkozom tovább játszani. Egyetlen egy probléma, hogy akkor Boszniában háború volt, és nem volt lehetőségem hozni papírok a kézilabda szövetség, Boszniai kézilabda szövetségtől, mert különböző okok miatt, igen, és utána döntöttem, akkor inkább mindig pedagógus, meg edzői pályára. Próbáltam edzői pályát keresni, nem sikerült, hamarabb jött a pedagógus pálya, úgyhogy pár éve elteltével akkor elkezdtem edzősködni is.
1: Uh-huh. Ott Szegeden, ugye?
2: Szegeden, igen.
1: Kik voltak azok a kapusok, akikkel először dolgoztál?
2: Ha megmondom neveket, akkor
1: tudom, mi voltak.
2: Neves vagyok. Neves kapusok voltak, akik tényleg nagyon sok minden az asztalra rakták, akik akkori válogatott kapusok voltak, úgyhogy.
1: Akkor te pályakezdő voltál, hogy találtad meg velük a közös hangot? Nem.
2: Uh-huh. Én már előtte már edzőként dolgoztam, próbáltam először női vonalon, női vonalon Szegedi SK-ba, akkor még NB1-es csapatnál, és 3,5 év dolgoztam a nőknél. Mm-hmm. Utána döntöttem, hogy
3: hogy jobb a férfi közeg.
1: Nagyon nézeket így rá.
2: Nagyon nehéz.
4: Teljesen
2: nagyon
4: más.
2: Nehéz volt. Más-más világ. Más világ ilyen szempontból azért, mert a nőknél inkább érzelmek dominálnak, mm-hmm. ami a
1: na, na, de te lányos apuka
3: pont
1: vagy,
3: ezt akartam mondani, aztán utána tanulnia kellett.
2: De most nem akarok ezt mondani, a lányaim úgy nevelem, mint a fiúk lennének. És ők talpra esettek, jobb bírnak a sportolás is, úgyhogy büszke vagyok rájuk.
1: És azért, bocsáss meg, Erika, mondjuk el, hogy az egyik lányod kapus, és te vagy az edzője.
2: Igen.
3: Hú, de jó lehet ez. Azért vannak ilyen.
4: Abban vannak konfliktusok? Nézeteltérések otthon, vagy azok? Vagy nem viszitek ki a pályáról, nem viszitek haza a gondokat, mondjuk, hanem ott megbeszéltek akár a pályán?
2: A békefenntartó nálunk a feleségem. Mert ő az, aki megpróbál mind két oldal egy irányba terelni. Természetesen vannak surdalások, hogy mert mondtam, hogy a kisebbik lányom kicsit olyan fiús is természetesen, hogy nem bír a kritikát. Én sem bírok kritikát, halljátok? Természetesen.
4: Én nem értem ezt a hasonlítást.
1: És ha be kell csomagolnod, amit akarsz neki mondani?
2: Nem, én ilyen szempontból, meg ha valamit nem jó, szeretném mondani, hogy ez nem jó.
1: Tehát őszinte vagy.
2: Igen, őszinte vagyok, és akkor nem csak vele, akkor mindenkivel, akivel dolgozom, és azért mondom, hogy óriási szerepem van a feleségemnek, aki békefenntartó, aki megmagyarázza nekem, hogy nem lehet így nyersen, aki lányomnak megmondja, hogy nem lehet ilyen az apáddal, és akkor utána.
3: Ő az ilyen mediátor köztük.
2: Igen.
3: Kellően régen volt már 93.
2: Igen.
3: Most már ugye meg nincs is benne titok. Terveztétek azt, hogy nem Szeged lesz a bázis? Tehát, hogy amikor átjöttetek, amikor gond volt, amikor határon átléptetek, akkor oké, hogy Szeged közel volt, jött is a lehetőség, ezt értem, de volt az képben, hogy Magyarországon belül máshova, vagy nem is Magyarországon, hanem még tovább, tehát, hogy amikor, ilyenkor hogy indul el az ember a világnak, amikor baj van?
2: Náluk, pont ez nagyon jó szó, baj volt, és akkor kellett nagyon gyorsan dönteni. Azért nagyon emlékszem ezt a dátumot, és a feleségem még maradt, ő Szabadkán még dolgozott tanárként, és akkor ebben maradtunk, hogy ő befejezi a tanévet, és akkor utána megnézünk, mi lesz. És akkor természetesen volt gondolat erről is, valaha más nyugatra megyünk, keresünk lehetősége, de ez a pár hónap alatt, illetve az lehetőség, amit megkaptunk, hogy elkezdtünk gondolkozni, hogy jó érzünk magunkat itt, jó emberekkel találtunk, akkor próbálunk itt boldogulni. És nem hibáztunk.
3: Meg azért még a haza, a régi haza az azért közel maradt így fizikailag, nem? Mintha messzebbre mentetek volna.
2: Én olyan ember vagyok, aki egyszer elindul, akkor nem fordul
3: vissza. Nem fordulsz vissza.
2: Nem. Mert keresünk új lehetőséget, új dolgokat, és akkor mi volt mögöttünk, ez múlt. Pont így, megint muszáj hangsúlyozni, hogy a feleségem, ő mental coach, és ebben segít, hogy a múlt. Próbálunk jelenbe élni, illetve próbálunk picit előre nézni, hova tudjunk jutni. És ilyen szempontból mindig nézünk, melyik a következő állomás, amiből mostani állapotban tudjunk profitálni.
1: Előrelépni.
2: Igen, előrelépni.
1: Akkor, ahogy mondod, ha nem is pályakezdő kapusedző voltál, de mindenképpen fiatal, és vegyük mondjuk a Szegedet, ahol Perger Zsolt és Nenát Pulyezevics volt többek között a két klasszis kapus.
3: Csak kimondtad.
1: Nem mondtad.
2: Próbáltam elkerülni.
1: Na, milyen volt velük, és ők hogy fogadtak el téged?
4: Megértőek voltak, ők is inkább segítettek kvázi így a legelején? Nyilván nem abban, hanem inkább a nyelvtanulásra gondolok, mert gondolom nem volt olyan gördülékeny az egész az elején.
3: Mosolyom, csak hogy fordítsuk a hallgatóknak.
2: Nagyon sok dolog történt, hanem olyan kedves, olyan anekdotaféle, hogy nagyon ravaszok voltak, de emberek, akik megértették, hogy én ott vagyok, hogy segítsük. Nem vagyok legokosabb, nem tudom mindent, hanem én próbálom úgy őket felkészülni, hogy a következő mérkőzés, vagy a következő ciklusban legjobb erőben produkálnak. Partnerek voltak, és ők rájöttek, hogy tudnak ebből profitálni, és soha nem volt probléma. Az anekdóta, ami gyakran történt, pont ez a nyelv miatt, egyiknek kellett magyarázni szerb-horvát nyelven, másiknak kellett magyar, és nagyon gyakran történt olyan, hogy fordultam a Zsolthoz is, szerb-horvát nyelven szépen minden elmagyaráztam, mint várok tőle, mi lesz következő feladat. És szépen néztem, de minden megértette. És ez 2-3 perces monolog volt, csak megfordulok, szeretném kezdeni dolgozni, Zsolt szépen megfordulok, Na most magyarul. És amikor láttam az arcukat, hogy szépen röhögték, és akkor pár percet nyerték ebből, hogy hosszú pihenés legyen.
1: Nem várjuk el tőled, hogy saját magadat dicsérd, úgyhogy el segítséget hívunk. Perger Zsoltot felhívtuk, hogy mondjon rólad néhány szót, hallgassuk meg ezt, és akkor utána beszélgetünk.
5: A mai napig jó a kapcsolatunk, de valahol én is azon az úton indultam, eléptem itt ez a dészlábút kapusoknak a védési stílusa. Sokat tanultam tőle, és hát akkor sokat tudott segíteni. Főleg a gyakorlati edzéseken. Mert azért én már ott 30 éves voltam, azért volt mögöttem néhány magyar bajnoki cím is, kupa eredmény, meg volt Európa kupa tapasztalatom is, tehát ott azért már idősen kapus voltam. Tehát ővel edzettünk. Ő volt az első edző, akivel mondjuk technikákat gyakoroltunk, alapállást gyakoroltunk, helyezkedést gyakoroltunk. Tehát amiben a kapusságnak az alfájóban, omegája van, én manapság mindig azt mondom, hogy védői mozdulatot mindenki meg tud tanítani, viszont mindenkinek megvan a sajátja, tehát alapállásban meg helyezkedésbe. Tehát ezek fontosak, hogy ezek mindig a helyére kerüljenek. Még az idősebb kapusoknak is sokszor ez nagyon kell, hogy segítsenek ebbe. Az, hogy valaki folyamatosan melletted van és ezzel foglalkozik, vagy ha a vezetőedzőnek néha eszébe jut, néha nem, az azért óriási különbség.
1: Perger Zsoltot hallottuk. Mit szólsz mindenhez? Akkor tudtál nekik újat mutatni, újat vinni a munkába?
2: Én nagyon örülök neki. Ez nagyon jó eset most, hogy ezt visszajelzésként kaptam. És mondtam, hogy az elején, hogy nem vagyok legokosabb, csak próbálom őket úgy felkészíteni, és úgy dolgozni velük, hogy legjobb eredményt tudjanak produkálni. És pont ez a lényeg, gondolom, hogy mindig ezt próbálom szemét nézni. Ezen mi az, ami neki szüksége, mi az, ami ő tudná még jobb lenni, mi az, ami ő tudná még jobb eredményt elérni, és akkor ezzel foglalkozom.
1: Tehát nem mindenkivel ugyanazt a gyakorlatot végezteted, hanem személyre szabottan dolgozott ki mondjuk az edzéstervet.
2: A legritkább esetben van, hogy mindenkire vonatkozik, mert ha simán megnézünk antropometriát, óriási különbségek voltak ő meg a Puljezevics között. Nem mondom, hány kilogramm volt.
3: De ez egyből jött, hogy ezt így kell csinálnod, vagy beletanultál, vagy a gyakorlatban rájöttél arra, nyilván így kívülről látjuk, hogy minden ember más.
1: Vagy de Melinda azért... a kedves feleséget segített, igen. Mert én már mert rájöttem, azért... hogy ő a kályha.
2: Igen, azért, mert mindig mögöttem, mellettem van.
3: Ilyen szóval szempontból... azért egy edzőnek sokszor egyszerűbb lehet sémában dolgozni, de az nem biztos, hogy kifizetődő.
2: Ugyanezt az egyetemet befejeztünk, ez amit érdekes dolog. De a vélemény, hogy tudjunk jutni, illetve egy cél elérni, teljesen más. Mert én mondom, hogy az egyetemen, ahol mi jártunk Újvidéken, ott nem volt olyan kész gyakorlat. Ez csak erre. Nem. Megkaptad a fiziológiától kezdve, nem tudom, milyen keresztül a módszertanig, mindent, és akkor te döntsd, hogy mit szeretnél csinálni. Mindenkinek volt idézőjelben joga, a tanár irányított minket. És azért mondom, hogy ugyanezt a könyvet használtunk, ugyanezt a tanárok voltak, de gondolat más. Uh-huh. És ilyen szempontból lehet profitálni nagyon. De ilyen, amikor van ilyen kommunikáció, mit, hol, és amikor vannak ilyen párbeszéded, akkor ebből is lehet profitálni, hogy mi az, ami jót csinálta, mi az, ami még jobb, illetve mi az, amit lehet, hogy nem kellett volna.
1: Hogyha a mostani énedet összehasonlítod a 30 évvel ezelőtti önmagaddal.
3: Annyira ugyanez volt az eszembe, én szeretem ezeket a kérdéseket.
1: Mennyiben változtál meg? Biztos nem vagy engedékenyebb, ahogy így halljuk a szavaidat, őszinte vagy, de mondjuk a módszereid, ugye felgyorsult a kézilabda, tehát nyilván más, nem, ingatod a fejed.
3: Igen, meg nézd,
2: Rengeteget. Mert pont ez a munka, ami igényel, hogy legyen idézőjelben napra kész. Évente megyek 2-3 szemináriumba én, ahol tanulok, próbálom megnézni, melyik ez új
1: tendenció.
2: Külföldön is. Uh-huh. Is. És akkor én is tartom ugyanúgy, és próbálom átadni ezt, ami az én gondolatom, az én módszerem, lehet, hogy valaki még tud fejleszteni, még hogy jobb legyen. És nagyon évente szoktam változtatni közelítés.
3: És maguk az alanyok, ugye felgyorsult a világ, egész más az a mostani időszak, mint a 90-es évek, ők is nagyon, tehát a kezed közé kerülő kész vagy félkész kapusok is teljesen másak, mint voltak a 90-es években?
2: Óriási különbségek vannak.
3: Mert ugye neked emberként ehhez is alkalmazkodnod
2: kell. Igen, az első dolog ott, ha megnézzünk a pszichológiát, ez mentális dolgokat, hogy nem lehet hasonlítani 30 éve ezelőtti és mostani játékosokat. Más közelítés kell, hogy legyen. Ami régebben úgy próbálunk keménykedni, és elérni az eredmény, most már más közelítés. Régebben idézőjelben büntetés szabtam, most szoktam díjazni.
3: És megdicséred, és megsimogatod, ha valaki rosszat
2: csinál. Nem, ugyanez marad. Most már mondom egy példát, ha valami nem sikerült, akkor 10 fekvő támasz volt büntetés, most 10 fekvő támasz továbbra is marad, csak díjazás módon átpróbálom másképpen becsomagolni. Uh-huh. Aki nem tud ezt megcsinálni, őt díjazom. Aki tud, akkor őt nem díjazom. Más módszerek.
1: Maradjunk még a szegedi időszaknál, hiszen egy másik kiváló válogatott kapussal is együtt tudtál dolgozni, ő Mikler Roland volt, és említetted itt a beszélgetés előtt, hogy valamilyen szinten te is benne voltál abban, hogy őt Dunaújvárosból leszerződtesse a Szeged. Mit láttál benne akkor?
2: Hát Mikler akkor volt egy jó ismert kapus, már válogatott kapus volt, csak látom benne a fantázia, hogy óriási lépést tud még előre tenni, és nagyon sok dolog van, amiben tudna fejlődni.
3: De valamit tudsz mondani, amit mi megértünk hétköznapi emberek, hogy ránéztél, vagy láttad védeni, és mi az, amiben azt gondoltad, hogy...
2: A minden edzőnek kell, hogy legyen vízió. Mi az, amit szeretném elérni? Ezért nekem volt egy vízió, és megnéztem az ember, aki közelít, illetve akivel fogok foglalkozni, mi az, amit tudok belőle kihozni. És akkor úgy próbálunk építkezni.
3: Ez megérzés is?
2: Is.
1: Hát meg a rutin.
2: Nagyon sok van rutin benne, nagyon sok van benne tapasztalat, de mondom, ez a mondom, köszönöm az Istennek, hogy ez az adottságom van, amikor megnézem, aha, ebből van fantázia. Vagy amikor látom valakit, akiben nem érzem, hogy továbbra is vele dolgozom. Mert mindenki, aki dolgozik, egy szintig fog jutni. Egy szintig. Nem lenne jó, hogy mindenki legyen legjobb top level játékos, akkor nem lenne érdekes. De ilyen szempontból, hogy mindenki, aki befekteti munkát, ő jó eredményt fog elérni. Nem a top level, de...
1: És akkor Dunaújvárosból Mikler Roland átkerült Szegedre, együtt dolgoztatok, az álmaid beteljesültek olyan értelemben, hogy amit szerettél volna vele elérni, aztán ugye együtt mentetek Veszprémbe, és majd erről is beszélünk, de hogy megvolt az a fejlődés, amit te láttál benne?
2: A fejlődés volt, tényleg nagyon óriási lépésekkel előre mentünk, és azt hiszem, hogy Európa Kupa győzelem, ez volt egy kis korona, ami az úton elértünk. De úgy éreztem, hogy van bennem még valami. De sajnos, most nem mondom sajnos, hogy úgy döntött, hogy Veszprémbe fog menni, és természetesen a kérdezte, nem szeretnék-e vele jönni. Látom benne tovább, hogy tudjunk tovább fejlődni, hogy tudjunk tovább hova jutni, és úgy döntöttem, hogy megyek vele.
4: Itt nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik szemet sírt, a másik meg nevetett, mert gyakorlatilag Szeged szerintem addigra már a szívedhez nőtt, de közben ott volt Roli, akit szintén nagyon kedveltél, és mentél vele akkor Veszprémbe, tehát ez valahogy így kiegyensúlyozódott.
2: Igen, a Szeged egy nagy csapat, egy óriási múltú, tényleg a BL, éveken keresztül BL-be játszunk, nagyon jó edzők, nagyon jó játékosok, és... szívem ez volt, mert ez első csapat, ahogy elkezdtem dolgozni, de Veszprém még egy lépés föl.
4: Igen, ezt szerettem volna kérdezni, ezt kimondhatjuk-e,
2: igen,
4: hogy
2: igen,
4: ezért
2: igen.
4: Egy szinten mindig följebb van még a Veszprém, mint a Szeged.
2: Igen.
3: Mondtad, hogy Dunaújvárosban figyeltél fel Rolira, aki már akkor
4: korosztályos válogatott.
2: Igen.
3: Te emelted fel őt, vagy ő emelt fel téged? Mert hogy így összeforrt a nevetek.
2: Én azt hiszem, hogy közös volt.
4: Közös.
2: Ez közös volt úgy, hogy néha én voltam fáradt, néha ő volt fáradt, de mindig volt ez a másik, aki még egy lépést teszünk oda.
3: Ez több, mint edzőtanítvány kapcsolat?
2: Barátok vagyunk.
1: Meghallgatjuk, hogy Roland mit mondott erről, jó?
4: Még mielőtt meghallgatjuk, igen? Bocsánat, azt mondjuk, hogy az elsőként azt kérdeztem tőle, hogy mi az első gondolat, vagy az első szó, ami eszedbe jut rólad, Harris?
6: Tamba. Ez az első szó, ő a Tambá. Bár nekem nem, de a legtöbbeknek, akik őt ismerik, ő a Tambá. Ugyanis még mai napig tanít iskolában, és így ráragadt ez a szó. Úgyhogy ha csak ennyi a válasz lehetőség, akkor ennyit mondanék.
4: Akkor mondjuk kicsit bővebben is beszélgessünk róla, mondjuk az első sztori, ami eszedbe jut, vagy a kedvenc sztorid vele kapcsolatban, akár emlék is, bármi.
6: Talán az első találkozásra úgy emlékszem, hogy amikor Dunajvárosból Szegedre igazoltam, és már tudtam azt, hogy tudtuk azt, hogy át fogok igazolni, akkor ott találkoztunk az egyik mérkőzés előtt, és akkor az úgy bennem megvan, így első bliknek, hogy ott beszéltünk pár mondatot, de mondom, annyi sztori és élmény van vele kapcsolatban, amit nem így nehéz lenne kiragadni.
4: Olvastam azt vele kapcsolatban, vagy veled kapcsolatban, hirtelen most már nem is tudom, hogy talán miattad került ő is annó a veszprémi csapathoz, mint kapus edző?
6: Így van, mi mondhatom azt, hogy csomagban érkeztünk Veszprémbe, és a válogatottba is ugye úgy érkezett, hogy én is még ott voltam a válogatottban, szóval igen, így együtt mentünk Veszprémbe is, együtt voltunk Szegeden, együtt mentünk Veszprémbe, és aztán a válogatottba is kísért engem.
4: És még egy utolsó kérdésem lenne, hogy milyen egyébként Harris a pályán kívül, és milyen a pályán, óriási különbség van e között, a két személyiségek között mondjuk?
6: Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, de a pályán, illetve az edzéseken nagyon határozott, nyilván nagyon jó szakemberről beszélünk, aki szereti elvégezni az összes és még egy plusz munkát is elvégeztetni velünk, helyesbítenék. Úgyhogy maximalista természetesen, és ez nagyon jó, én is az vagyok, és ez így nagyon-nagyon tökéletesen működött együtt. A pályán kívül pedig egy igazi jó barátnak mondanám, akire bármikor lehet számítani, és olyan ember, aki tényleg apám helyett apám, és egy nagyon jó barátom.
2: Nagyon jó esetleges szavak.
4: Hagyunk időt ezt feldolgozni. A hírek után Harris Probiccsal folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
8: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Pisztu. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok!
11: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zene is önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Két magyar ezüst a vizes Európa bajnokságról. Súlyos buszbaleset történt az M3-as autópályán. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
12: Nem sikerült sorozatban harmadik bajnokiát is megnyernie az Újpestnek a labdarúgó OTP Bankligában. A hétvégét lista vezetőként kezdő újpestiek egy-egyet játszottak hazai környezetben az MTK-val. Az NB egy másik tegnapi mérkőzésén a Nyíregyháza 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Ma Debrecen, Győr és Puskás Akadémia Paks mérkőzést rendeznek, holnap pedig a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozóval zárul a negyedik forduló. 200 méteres pillangóúszásban Márton Richárd második helyen végzett, a franciák klasszisa Léon Marchand mögött a párizsi vízes Európa-bajnokságon, ahol ugyanebben a számban Kós Hubert hatodik lett. Sárkány Zalán is ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban. Ebben a számban világcsúccsal győzött a német Johannes Liebmann, míg Betlehem Dávid hatodik lett. Kós Hubert 200 vegyesen, míg Milán Kristóf 50 gyorson jutott EB-döntőbe szombaton. A hatodik helyen végzett a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon a női 4x100 méteres síkfutóváltó. Szintén hatodikként zárt az EB-n hét próbában Kriszt Sarolta, míg hármasugrásban Szenderfi Dániel tizedik lett. A zágrábi női torna Európa-bajnokságon az ugrás döntőjében volt magyar érdekeltség. Mayer Gréta a hetedik, Bácskai Csenge a nyolcadik helyen végzett. Frankfurtban a ritmikus gimnasztika világbajnokságon a magyar együttes kéziszert csapat a 13. helyen zárt az összetett versenyben.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Súlyos buszbaleset történt éjszaka az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály között. Első információk szerint többen meghaltak, sokan megsérültek, amikor egy turistákat szállító lengyel rendszámú jármű lesodródott az útról, árokba hajtott, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A buszon 57 utas és két sofőr utazott. 35 embert már kimentettek a tűzoltók, de sokan a busz alá szorultak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat leterelik a pályáról. Nőtt a vízszint a Paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenék küszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Megkezdődhet a Wekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön a város részben. A cél fenntartható bérlakáspiac. Veszteséges volt az idei Sziget Fesztivál. A tavainál 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren vettek részt a rendezvényen, mondta el a zárónapon Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. A fesztivál alapítója kiemelte, hogy a vendégek több mint fele magyar volt, ugyanakkor szerinte a Sziget akkor lehet újra sikeres, ha meg tudják erősíteni az esemény nemzetközi helyzetét.
7: Közlekedés.
12: Lezárásokra kell számítani a fővárosban, a budai és pesti rakparton a Rákóczi híd és a Margit híd között az augusztus 20-ai rendezvények miatt.

0: alakülhet. Délután 33-36, késő este 24 és 30 fok között alakulnak az értékek. A Tisza-tó 24, a Balaton 25, a Velencei-tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Folytatjuk a Sportreggel, továbbra is vendégünk Harisz Porobics, és láthatóan egy kicsit elérzékenyültél a hírek előtt, amikor bejátszottuk Mikler Roland szavait. Szóval még egy pár mondatot beszéljünk róla. Milyen az, amikor a klubban is együtt dolgoztok, majd a válogatottban is, és amikor nagyon szép sikereket értek el, és ahogy Roli fogalmazott, már egy baráti a viszony.
2: Roli egy dolgot mondta, hogy mindketten maximalisták vagyunk, és addig dolgozom, ameddig valamit nem érünk el. Mondom, ilyen szempontból szerencsé, hogy dolgoztunk a Szegeden, dolgoztunk a Veszprémben, és dolgoztunk a válogatottban. És akkor ember ismeri egymást, akkor már könnyen lehet úgy beállítani, hogy akkor látom a Rolinak az arcadán, ha már lehet nyomni, akkor már plusz munkát fogunk végezni. Amikor látom az arcán, hogy valami nem stimmel, hogy idézőjelben probléma van, akkor természetesen próbálom kicsit visszavenni. Ő is rajtam úgy érzi, hogy mikor van a, érezte a mikor van, hogy még plusz kell valamit megcsinálni, mert kire készülünk meg ilyeneket.
3: De az óriási szerencse egyébként, hogy ennyi év után is barátok tudtok lenni, mert azért sokszor lehet azt hallani, olvasni, hogy ennyi idő után akár egy barátság, egy edző, játékos viszony azért meg tud romlani, mert kvázi megunjátok egymást, és nálatok mégis az érzés,

0: érződik, hogy nagyon jóban vagytok, és nagyon tisztelitek, szeretitek egymást.
1: Gondolom pont ez a különbség, hogy mindketten próbáltunk fejlődni. Kérdezett, hogy mi voltunk 2 éve ezelőtt, változott. Az én közelítésem változott, ő változott, mint az ember, és akkor ez pont gondolom, hogy azért nem mondtunk egymást, mert mindig valami mást találtunk.
0: Változások jöttek el?
1: Igen, mert voltak olyan helyzetek, amikor idézőjelben láttam, hogy valami tényleg probléma van, nem akarunk edzeni, akkor nem, megyünk kávézni. Ez Rolinnak volt mindig egy olyan mondat, hogy néha kevesebb a több. És én mindig ezt elfogadtam, hogy miért valami erőszakosan csinálni, amikor nem fog hozni az eredmény. Lehet, hogy pont ez a titok.
2: Azt mondtad a néhány perccel ezelőtt, hogy mindenki, aki dolgozik, eljut a valamennyi határig, az mindenkinél más. Ő eljutott addig a határig, ameddig te gondolod, hogy képes?
1: Rali Órje, nagyon nagy kapus. Én most is mondom, hogy egyik legjobb az Európában, és sajnálom, hogy hamarabb, idézőjelben hamarabb befejeztünk a közös munkát. Úgyhogy mondom,
3: mindjárt most is elérzünk. Soha nem mond, hogy soha, ha még lesz változás. A beszélgetés előtt azért arra jutottunk, hogy kell egy olyan személyiség, amilyen neked van, vagy Miklár Rolandnak, hogy Szegeden is, Veszprémben is játszottatok, és mind a két helyen szerettek, és szeretnek, és tisztelnek benneteket. Azért ez szerintem nagyon-nagyon ritka.
1: Nem tudom.
2: Szegény mindjárt megint megkönnyeztetted, látod?
1: Nem tudom, mit mondani erről, ez pont...
3: De ezt érzed, ugye?
1: Igen, azért, mert gondolom, hogy a szurkolók, a támogatók észrevették, hogy mi dolgozzunk, hogy csapat eredményes legyen. Természetesen munka úgy alakul, hogy a Rolinak legyen jó teljesítmény, illetve minden munkának próbálom végezni, hogy minden egyes kapussal próbálom úgy hozni, hogy ő legyen ez, aki elől van.
2: Most szerintem az alázatot mindenhol értékelik, egy szurkolók is. Egy szurkolók is, nem?
3: Igen.
2: Ha látják,
3: igen,
2: hogy dolgozol, még ha nem is egyből van eredmény, vagy mindig, szerintem azt minden ember értékeli.
1: Ez igen, ez teljes mértékben igaz.
3: A klubmunka után nyilván egy szintlépés volt a válogatott, hogy jött az a felkérés, hogy ott dolgozz?
1: Történt a változás úgy, hogy a Gulyás István lett a szövetségi kapitány, és Veszprémben voltam, Gulyás Istvánon dolgoztam, Plusz Akadémiában is voltam, és ő ismerte az én közelítésem, munkámat, és akkor leült velem beszélgetni, és kérdezte, mi a véleményem. Nem vagyok hajlandó, illetve nincs kedvem ezt megcsinálni, ami óriási megtiszteltés volt, meg óriási kötelesség. És természetesen egyben mondtam még.
3: Ez mennyire speciális, ugye a kapusok napi szinten a klubedzőkkel dolgoznak. Amikor bekerülnek a válogatottba, akkor mi a te szereped? Nyilván ott már nem, nincs annyi lehetőséged, nincs annyi időd, hogy velük dolgozz, mondjuk egy világversenyen van, de hogy ott neked mi a szereped?
2: Elvigyelj,
1: igen, ez is van. Egy világverseny előtt mindig van egy pár hét, ami felkészülés. Természetesen én olyan edző vagyok, aki a játékosnak nem szeretné, egy jó játékosnak, például a válogatott kapusnak, nem akarok változtatni technikán, ami elsajátított saját edzővel. Próbálom kicsit finomságot megmondani, felhívni figyelem, mi az, ami még jobban tudnám megcsinálni, és én próbálom a saját munkát alkalmazkodni, hogy adott játékosnak a képességei, illetve az ő tudása, hogy tudjunk legjobban kihasználni, hogy a válogatott profitáljon ebből. Uh-huh. Úgyhogy az első dolog a elméleti felkészülés, ami történik a válogatottnak, az adott ellenfél, ez elemzések, videózások, és ez alapján vegyen meg edzéseket is.
3: Uh-huh. Amikor van egy nagy keret, és egy világversenyre a szövetségi kapitány kijelöli azokat a játékosokat, akik utaznak, akkor a kapusok esetében például egyrészt kikérik el te tanácsodat, másrészt a tudáson kívül figyelembe veszed-e azt, hogy az ő kettőjük vagy hármójuk viszonya milyen, tehát hogy az emberi tényezők is számítanak-e?
1: Mondom, ilyen szempontból is ugyanúgy szerencsés vagyok, azért, mert minden egyes kapusok, akik dolgoztam, bármilyen sorolódás volt előtte, ez velem nem volt. Közben mindig megpróbáltam elmagyarázni, hogy mi csapat, kis csapat vagyunk csapaton belül.
0: Így van. Csapaton
1: belül köztünk csapat. Van sorlódás, és köztünk van olyan dolgok, amin nem értünk egymást, akkor probléma. Mert nekem ez olyan dolog nagyon fontos, hogy a mérkőzés közben lássam, hogy egymás segítik. Meg egyszer mondom, nem vagyok legügyesebb, csak két szemem van, de ha már többet nézünk, többet látunk, és akkor ebből próbálunk egy képet hozni, illetve olyan taktikát tenni az asztalra, ami a csapat fog profitálni. Uh-huh. És természetesen, hogy megkérik a véleményemet, de a döntés nem az enyém. Döntés mindig a szövetségi kapitány.
3: És meccs közben?
1: Meccs közben, az elején mindig megmondom a véleményemet.
3: Hogy ki kezdje, mondjuk?
1: Mi az, amit én szeretném, mi az, ami az én véleményem, természetesen, ami szövetségi kapitány tud felülbírálni az én döntésemet.
3: Szokta?
1: Igen.
3: Igen?
1: Igen, igen. Természetesen. Én ezt természetesnek veszem azért, mert ő az ő fejében van, mi az, amit szeretne elérni.
0: Meg ő viszi el a balhét is, ha úgy van.
1: Tehát.
2: De van olyan, amikor próbálod meggyőzni?
1: Van, természetesen. De ezek pont olyan dolgok, ami...
3: Egy jó kávéval. Jó, nem vittem.
1: Igen, mondom, beszélgetés mindig próbálom elérni ezt, mi az én véleményem. Természetesen befektetünk munkát, tudom, mire képesek, tudom, mire készültünk, és akkor mi az, ami csapat tud profitálni belőlük. És akkor szépen elmagyarázott, teszem a kártyák az asztalra, és akkor ők döntik, ki lesz. A játék közben, ha szólok, ha megmondom véleményem, akkor egybe fogadja.
3: Uh-huh. Ezt én. Tehát, hogy akkor mondjuk legyen kapuscsere.
1: Igen, és akkor megnézi, van olyan helyzetek is, amikor ő előbb szeretné, akkor megfordul. Csak egy nézés. Mert olyan szintén már dolgozom már 7 éve együtt, hogy egy nézés, és megértünk egymást, hogy mi legyen, hogy legyen.
0: De akkor valamennyire a védekezésben is van egy olyan beleszólásod akár, hogy ha mondjuk azt mondod, hogy úgy érzed most, hogy a bal szélről ugorjon be a játékos, őt hagyják lőni inkább, akkor mondjuk akár ebben is kikérheti akár Csema a véleményedet.
1: Ez pont olyan dolog, amit mondom észrevétel. Uh-huh. Én úgy érzem, hogy a kapusaim nem tudnak megoldani, mint például egy bal szélső, akkor inkább kérek, hogy engedjenek bal átlőni, menjen.
3: Elképesztő módon felgyorsult a kézilabda, kapus szemszögből is jóval nehezebb lett, ugye? Nem tudom, most hány támadás szám van, 60?
0: 60 a jó, hát azért sokat több, nem még több, nem?
1: Átlag 60.
3: És
0: mindig furcsát, amikor így írogatod a kis szigulákkal, hogy éppen hányadik támadásra, akkor ez átlagot hoz.
3: Szóval ez is megnőtt. Ugye például, amikor 7-a 6-oznak a csapatok, és le kell futni, az is egy őrült stressz, és mentálisan, meg erőllétileg, vagy hát gyorsaságban is bírni kell. Szóval mit érzel, vagy mennyire kell ehhez a kapusoknak alkalmazkodni? Ami régen elég volt, az már nem elég.
1: Az alkalmazkodás történt ezzel, hogy a más a edzés munka. Más intenzitással mi dolgozunk. Nagyon szép példa ez a 7-6 ellen. Ha figyelembe veszünk, hogy egy játékos, aki futott visszavédekezni, és ha ellentétes oldalon van labda, akkor van egy-két másodpercet tud levegő venni. És most veszünk figyelembe egy kapus, aki sprinter, minimum 20 méter, ott megáll, és neki nincs ideje most ezzel foglalkozni, jó Istenem, a levegő, oxigén csarnokot keresem, nem, hanem fog meg labdát. Mert az én veszőparipám, hogy egy játékos védekezésben hibázik. Még mindig javítható a hiba, akkor ez jelent, próbálom úgy felkészíteni kapusokat, hogy te javítod. De a te hibád, barátom, ott fent látsz. És ez nem lehet lemosni sehol. Te hibáztál. És akkor most veszünk figyelembe ez a 20 méter sprinteket, úgy, hogy volt most a Európa-bajnokságon pár olyan mérkőzős, amikor egy...
3: Sajnáltuk Kristófot, komolyan mondom.
1: Én nem sajnálom, azért mert ez játszik, azért mert
3: ez itt kijön,
1: teljesíteni kell, de volt egy, a Kristóf egy olyan srác, aki nem szeretne lemenni kaporon, ő akkor mindig védeni. És akkor volt egy olyan, ami 20. percben rám nézte, hogy ó, látom, hogy baj van. Ez a nézés valami nem stimmel, de utána magához tért természetesen.
3: Tehát, de azért kimondhatjuk, hogy a kapusok nem szeretik ezt a 7-6-ot.
0: Ezt akartam kérdezni, igen, mert azért ránézzünk egy Dejan Milosavljevre, nem tudom elképzelni, hogy ő imádott futkorászni mondjuk a kapujából.
1: Hát azért Ludwig otthon bent, aki
3: szolgált, kiszolgáltatottak, tehát ahogy mondod, nem tudja felvenni még az alapállást sem, tehát...
1: És már kell védeni. és közben oxigén hiány, és közben nem is tudom, hol van labda, meg kell fordulni, gyakran vannak a sérülések, és azért, mert valaki vetődik, mert ez a technikából már kiszedtünk vetődés, ez már régi technika, úgyhogy ha figyelembe veszünk ezt is, hogy egy védés után a kapus az első, annak kezdődik a támadás. Az első támadó játékos. Akkor ezért, ha megkaptam gólt, gyorsan kellett kidobni a labdát.
3: És tud gólpaszt mindig adni.
1: Igen, vagy sima indítást dobni, akkor ez jelent, vagy sima második hullámba adni a labdát, és akkor nem fejeződött be ez, hogy futottam, megfogtam labdát, passzol, és már fuss visz ki.
3: És akkor, ez mindenki akkor az a jó kapus, aki ezt mentálisan bírja?
1: Hát a mentális felkészülés óriási szerepet játszik a modern kapusok felkészülésében. Óriási. Megint
3: ezt tőled kapja, érni. Vagy mentális szakemberektől? Vagy azért te is tudsz?
1: Én szerencsés vagyok ilyen szempontból, azért, mert nekem a feleségem a mental coach, aki nagyon sokat segít ebben. Vagy amikor látom, hogy valami nem stimmel, akkor szoktam kérni segítséget, hogy a ipari beállításokba kell rakni őket, hogy tudjunk tovább dolgozni.
3: Egy-egy csavart meghúzni.
1: Igen.
0: Egyébként a fiatal kapusoknál most abban is teljesen más a képzés, amiről most beszélünk, hogy a 7-6-ra azért egy jóval jobb erőnlét kell egy kapusnak, tehát több a futó mozgás is mondjuk nekik egy edzésen, mert azért talán régebben ez nem volt annyira jellemző, ott elugráltak, most nyilván értsd jól a kapu előtt, és ott néha le kellett menni és beugrani a labdák elé, de ugye alapvetően ez a futás rész, ebből ők nem vettek részt.
2: Te szeretnéd ezt, nem?
0: Mármint?
2: Hogy kapusként?
0: Én mindig a lerónásnál az első voltam, tehát engem az nem zavart. Most ne tévesszem meg. De igen, tehát én pont szerettem a futást, meg a lerónást, én imádtam, igen. De hogy a kapusoknál akkor szerint ebben is változott az egész, hogy azért rengeteg most már az erőnléti edzés nekik is.
1: Lehet, hogy pont ez az én felfogásom, én akkor is haragudtam a kollégáimra, aki azt mondta, hogy engedjön kapusok, legyen a sor végén. Nem. Menjen előre, legyen ő, aki lesz legjobban felkészült játékos. Ezelőtt mondtam, az ő hiba fent van. Ezért, ha ő nincs olyan szinten, se fizikailag, se technikailag, se taktikailag, akkor óriási probléma fogunk ütközni. És most a modern kézilabda, illetve az utolsó évtizedben, ami most van, ez a 7-6 ellenezés, ez még hatványozott, uh-huh. még jobb képességük kell, hogy legyen valaki.
2: Hol nevelődnek, hol születnek a legjobb kapusok? Hol vannak a legjobb
3: kis
2: kapus
3: edzők? Kiskunfélegyházán.
2: Én országra gondolok, tehát, hogy van-e ilyen, hogy születni kell erre, van-e ilyen, hogy mindenkiből ki lehet hozni, mindenkit lehet jó kapussá nevelni?
3: Tehát, vagy kell hozzá, hogy jó kapus edző.
2: Igen, ezért mondtam, szerintem hogy hol vannak
0: elkezd,
2: a legjobb kapus.
0: Már késő elkezd.
2: Tehát hogyha kéne mondani egy-két országot, akkor ott lennénk?
1: Hát az első dolog, hogy amit én látom most per pillanat, ezek ami standard, ami jó, ez a balkáni országban mindig jön. Mindig, mert ez olyan bánya, ami tényleg mindig lehet. A másik dolog, most lehet látni a skandináv országok ma jó utolsó pár éve, de mi az, ami jellemzi egy jó kapust?
3: Na mi az?
1: Most próbálunk megnézni a statisztikát. És a statisztika azt mondja, hogy voltak például olyan mérkőzések, ahol a kapuson védett 30-valahány százalékot is, 10 gólt kikaptunk. De volt olyan, ahol 20% védett, és utolsó 3 labdát megfogott. Most melyik ez a jó kapus, amit most mondjuk, aki én szavazom, hogy most beszélünk a legjobb a Nilssonról, vagy a Palickáról, vagy a Palasicsról, vagy a... melyik? A Tuki legjobban tud segíteni a csapatnak adott pillanatban. Minden más a számok. A számok ezt mutatnak, hogy valaki előre áll, vagy egy összesítésben elő van. De az adott mérkőzés nekünk mindig fontos, legfontosabb dolog.
2: Tehát a kapus csapatember.
1: Természetesen.
3: Azzal egyet értesz, hogy győzelem nincs bravúros kapus teljesítmény nélkül? Vagy kiemelkedő kapus teljesítmény nélkül? Vagy akkor ez most ellent mond, amit az előbb is mondtál, azzal
1: ne, nem gondolom, hogy ez ellent mondom azért, a kapus teljesítmény kell, hogy legyen. Amikor leülünk kapusokkal, amiért elkezdünk dolgozni, mindig van egy mondatom, amit szoktam nekik mondani. Nincs olyan csapat, aki annyi gólt tud lőni, mint egy rossz kapus, amit tud kapni. Olyan nincs. Uh-huh. Ez jelent, ha az ellenfél biciklis rádobja, ez is gól lesz. Akkor ez jelent, ott nem tudjuk semmit megcsinálni. Uh-huh. Akkor ott már megállunk, és már nincs esélyünk, hogy győzünk. Akkor ez jelent, kell, hogy legyen egy szint, kell, hogy legyen egy teljesítmény, mert nem lesz győzelem.
3: Ha jól látom, most már egy kicsit felocsúttál a Mikler rolljától most szombaton, úgyhogy akkor most még egyszer készültünk, vagy még egy emberrel készültünk neked. Palasics Kristóf következik, aki, ahogy Kristóf is el fogja mondani, nagyon régóta a te partnered vagy tanítványod, nem is tudom, hogyan fogalmazunk, szóval Palasics Kristóf.
4: Hát viszont igazából nekünk eléggé régre nyúlik vissza a történelmünk. Én még annó, amikor Veszprémbe kerültem, akkor nagyrészt az miatta volt, és az első perctől kezdve látott bennem olyat, amit én magamban se láttam. És tényleg, ahogy Veszprémbe kerültem, mondhatom azt, hogy apám helyett apám lett. Nyilván nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Azt is, hogy ezt a mai napig idáig eljutottam, és az, hogy sikerült a felnőtt válogatottságot elérnem, sikerült a Bundesligába játszanom, megnyerni a magyar bajnokságot a Veszprémmel, szóval ez az, aki én ma vagyok, az nagyon nagy részben az ő munkájának a keze. Nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van, azt gondolom, nagyon-nagyon szeretek vele együtt dolgozni. Kemény, nyilván nagyon sokat dolgozunk, és megköveteli a munkát, viszont az a munka, amit közösen elvégzünk, az mindig meghozza a gyümölcsét, és ebbe hiszünk mind a ketten, és ezen alapszik a mi kapcsolatunk, és azt gondolom, hogy ez volt az elejétől kezdve egy olyan dolog, amivel mind a ketten hittünk. Nyilván a sikerek azok építették azért a mi kettőnk kapcsolatát, de nem csak sikerekbe, hanem ugyanúgy nehezebb helyzetekbe is mindig tudtam rá számítani, mindig föl tudom hívni, és mindig azért sokat beszélgettünk nyilván a szakmáról is, de a privát életünkről is. A munka tényleg, ami őt jellemzi, az, hogy kemény, szigorú, következetes, viszont mindig próbálja segíteni a játékosokat. Dicsérni nem szokott sokat, de nála az a dicséret, amikor nem mond semmi rosszat. Nyilván az elején meg kellett szokni, illetve összességében nála, mint edzőnél, aki dolgozni szeretne, és aki szeretné magából kihozni a legtöbbet, abban ő nagyon-nagyon jó társ. Abban őt ki tud nyomni a komfortzónából, tud új helyzetekbe állítani, mint edző, arra megvannak a papírok, meg hogy milyen szakember, meg minden, viszont az, hogy mellette milyen ember is, az azt gondolom, hogy ez főleg egy kapusoknál, akiknél azért a személyes kapcsolatok nagyon sokat számítanak, ez még fontosabb. És nagyon örülök annak, hogy nekünk ilyen kapcsolatunk van, egy életem végig hálás leszek neki azért, hogy bennem így hitt, és így dolgozott velem.
3: Harris?
1: Blokk. Tényleg blokk.
3: Ezért dolgozik az ember, hogy igen, ilyeneket mondjanak róla a tanítványok?
2: Én úgy szeretem, amikor egy alanyunk könnyezik. Ez olyan megható. Nagyon szépeket mondtak rólad, és mindannyian, a három korosztály.
3: De megint az jutott eszembe, én is nagyon jól ismerem Palasics Kristófot, hogy amit te is mondtál, az intelligencia, az, hogy ő milyen ember, az annyit segít, és szerintem az ilyen emberekkel jó dolgoz.
1: Igen, öröm. Öröm velük dolgozni tényleg, mert olyan közös célunk van, mindenki szeretne eredményes lenni, és pont most ez a sok éven keresztül ez történik. Bocsánat.
3: Örülünk, hogyha hatással vannak rád ezek a szavak. Váltsunk egy kicsit, ugye jelenleg a Player csapatánál vagy kapusedző, és ez a családszeretet, ez már eddig is kiderült róla, de amikor azt halljuk, hogy te Szegedről ingázol szinte napi szinten Budapestre, az azt jelzi, hogy egyrészt imádod a munkádat, ugye Szegeden tanítasz, Szegeden van a kedves feleséged is, szóval, hogy te egyikről sem szeretnél lemondani a másik rovására.
1: Én mindig szoktam mondani, hogy én szerencsés ember vagyok, mert azt csinálom, amit szeretem. Az első találkozás, amikor Playerbe szerződtem, a Börcsó Csaba ügyvezetővel beszéltünk, és nagyon tetszett a gondolat, mi az, amit akarnak elérni, mi az, ami tervbe van foglalva, és akkor ez a célok elérése, illetve a munka, ami ott végzem, ez nem tesz nehézbe az ingázás. Természetesen a családom csak kicsit úgy szenved. A másik dolog, hogy a lányaim is itt vannak Pesten, hogy egybe van kötve.
3: Hogyha 10 év múlva beszélgetnénk, mivel lennél elégedett? A kapusaid valami nagy sikert érjenek el? A válogatott esetleg valami tornán mutasson kiemelkedő teljesítmény? Szóval neked mi az előrelépés? Hát mi a szakma csúcsa? Hát az a magánéletbeli, igen, ezt is mondhatod, hogyha ez a legközelebbi cél.
1: Igen. Természetesen mindig távoli célokra nem megyek úgy, hogy mindig következő lépés, mi az, amit lehet tenni. Távoli célokban, amikor új kapusokkal elkezdem foglalkozni. Mindig van egy képem, mi az, amit az én elképzelésem, mi az, amit lehet belőle megcsinálni, és természetesen, hogy a csapat szinten, meg a válogatott szinten szeretném minden jobban elérni. Válogatottban nem mondanám. Krízisben voltam, amikor visszajöttünk a Párizsba. Természetesen megint volt segítőtársam, mert észrevette, hogy valami nem stimmel. Mert nekem kell, hogy legyen mindig valamilyen előttem egy cél, ami olyan erőt ad, hogy szeretném ezt elérni. És az én, amikor elkezdtem foglalkozni, edzősködni, akkor célom volt olimpián részt venni. Elértem ezt, visszajöttem, és történt egy olyan pillanat, hogy Istenem, most mi?
3: Mi a következő? Értem,
1: ez volt a élet célom. És akkor pár napon keresztül kedves feleségem észrevette, hogy ha valami nem stimmel vele. Szóval, mi a baj? Látszik, hagytam természetesen mentálisan is. És akkor mondtam, hogy mi a problémám. Azt mondja, hogy nem lesz meg egy olimpia.
5: Uh-huh.
1: És akkor ott megdöbentem. Milyen egyszerű válasz volt. Szóval, kell, hogy legyen egy célod, akkor legyen még egyszer. Aha, jó. És akkor újra folytattam ugyanezt a munkát, ami előtte volt.
2: De azért nagyon örülhetsz, vagy szerencsés ember vagy, hogy ilyen támogató közeg van mögötted.
1: Igen.
2: No. Mert nem megbántva senkit, azért nyilván hosszú távon nem biztos, hogy mindenki ezt tolerálná. Szóval, hogy ez biztos, hogy ez is hozzátesz a munkádhoz, nem?
1: Szerencsés és hálás vagyok.
2: Mert ott ki tudsz teljesedni, igen, és nyugodtan tudsz munkába indulni, vagy végezni a feladatodat, igen. Mert tudod, hogy hátországod, vagy szív, minden mondta Kályha.
3: Igen. Úgyhogy Melinda itt ülsz velünk, köszönjük szépen, és kívánjuk Háricnak, hogy ezeket az új célokat, esetleg egy új olimpiát is hasonló motiváltsággal, hasonló erővel és maximalizmussal menj e felé, és nagyon köszönjük Harisz Porovicsnak, hogy eljött hozzánk és beszélgettünk, és nagyon sok kérdésünk lenne még, úgyhogy nem ígérjük, hogy nem hívunk, és annak is örülünk, hogy ilyen szépeket hallhattunk
2: és
3: rólad.
2: És hogy ilyen szépen mondta el magyarul. Hát nekem ez...
1: Köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.
6: Korábbi műsorunkból hallottak. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Jó reggelt mindenkinek, folytatjuk a mai sportreggelt augusztus 16-án, és vannak születésnaposaink, akikről mindenképpen emlékezzünk meg. Balczó András ma ünnepli születésnapját, háromszoros olimpiai bajnokunk, öttus a legendánk, és van egy úszó születésnapos is, ugye Gege?
2: Így van, hát ő pedig ötszörös olimpiai bajnok, ez pedig nem más, mint Egerszegi Krisztina, úgyhogy istenetesen nagyon sokáig két legendás sportolónkat.
1: Így van, és ünnepeljük az úszóinkat, atlétáinkat, de mindenkit, aki különleges teljesítménye rukkolt elő a héten, és hát van jó pár ember feletti teljesítmény. Nem tudom, két mondatot mondhatunk, aztán hogy úgyis úszóebézünk, ugye a tegnapi napról beszéljünk, Ege Márton Ricsi egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott, és Sárkány Zalán szerzett még érmet az úszóink közül.
2: Hát igen, a tegnapi nap is roppant erős volt az úszóink számára, hát ugye Márton Ricsi kezdte, és nyert egy gyönyörű szép ezüstéremet. Én azt gondolom, hogy egy olimpiai bajnok Leon Marchandtól kikapni nem egy olyan rossz dolog, és azért 17 századon belül volt 4 versenyző, és ebből lett Ricsi az ezüstérmes, úgyhogy roppant izgalmas versenyt láthattunk. A másik pedig szintén egy gyönyörű szép ezüstérmen, az pedig Sárkány Zalán, aki mellett világcsúcsot úsztak, ráadásul 14 perc 30 másodperc alatt teljesítették a távot. Én azt gondolom, hogy egy olyan némettől sem kell kicsit rosszabb kikapni, aki világcsúcsot úszik. Úgyhogy két nagyon szép ezüstérem.
1: És az úszószövetség videóján látszott is, hogy elérzékenyült, ott sírt, azért ez sem mindennapos, ugye?
2: Bizony, ráadásul is 14 perc 40 másodperc alatt teljesítette a versenytávot, tehát ezek mindig olyan mérföldkövek az úszásban, amit, hogyha egyszer átlép valaki, és tényleg meg tudja törni, először a 15 perc, aztán a 14-45, aztán a 14-40, úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg ez a tendencia tovább folytatódik, és kitart a 28-as olimpiai, sőt, kezdjük inkább a 27-es budapesti VB-vel, mert azért, hogyha ott is érmes tud lenni hazai közönség előtt, szerintem az egy olyan dobás lenne a karriere szempontjából, ami nagyon nagy erőt adna a 28-as olimpiára.
1: És az, hogy Márton Ricsi 26 évesen úszott egyéni csúcsot, az különleges? Tehát az adja meg ennek az egész eredménynek a pikantériát? Meg az, hogy bocs, ha jól tudom, 2022-ben volt utoljára érmes, és azóta ez az első.
2: És az ő szempontjából azért tényleg ez a hullámvasút jellemzi az ő karrierjét, az, hogy 2020-ban a Covid időszakában ő még futárkodott, volt, hogy egy kicsit abba hagyta a sportot, aztán újra visszatalált, és megszerette az egész úszást. Ugye ez egy roppant nehéz sportág, amikor a monoton tűrő képessége minden versenyzőnek kimagasló, és hogyha egy picit belefásulsz, akkor kellenek azok a bizonyos pluszok, hogy ez eredményben, hogy ez csapatban, hogy ez munkában történik, az ugye nem fontos, csak hogy valami tényleg plusz legyen az úszóknak, és Ricsi szempontjából a 22-es Európa-bajnokság, ahol egyébként Kristóffal egy dobogon állhatott, az szerintem olyan plusz volt az ő karrierje szempontjából, ami megadta a lökést arra, hogy tovább folytassa az élsportot. Aztán ugye tényleg ez a hullámzás jellemezte az ő karrierjét, például a tavalyi évben, 25-ben a szingapúri VB-n középdöntőbe se jutott, úgyhogy az egy óriási törés volt, és most egy gyönyörű szép ezüstérem, ráadásul egyéni csúcs, ami mindig azt jelenti, hogy még van, tud hová fejlődni, és 26 éves, én azt gondolom, hogy most érett meg annyira fejben, és most van olyan fizikális állapotban, amikor már ismeri önmagát, ismeri a testét, és nagyon jó viszonyt ápol edzőjével, Virt Balázssal, és azt gondolom, hogy ez adja azt az utat, ami tényleg 28-as olimpia. Mindig ezt mondom, hogy a 28-as olimpia mindenkinek a célja, de valóban most vagyunk a félúton, és ez látszódik, hogy kik azok a versenyzők, akik egy jó utat találtak meg, és hát már csak 2 év van az olimpiáig.
1: És ahogy hallottuk, méltó módon megünnepelték ezt a szép sikert, úgyhogy innen is gratulálunk mindenkinek, és a mai program folytatódik, de majd erről akkor később,
3: beszélünk, jó? Igen, de hát most, ha beszéltük a magasságokról, akkor a héten így az úszóebével kapcsolatban azért Hát voltak megint érdekes fejlemények, miután ugye a 4x200-as gyors váltónk ezüstérmet szerzett a hölgyeknél, utána azért hát érdekes kommenteket kaptak a lányok, azért nyilván valamennyire tudjuk, hogy magyarok vagyunk, azért sokszor, sok esetben érkezett negatív kommentek is. Én nem tudom, hogy egy ilyen után, egy ilyen szép ezüstérem után miért ez az első valakinek, hogy oda kommentél egy ilyen csúnyát, de
1: miért rengeteg... nem jogos, hogy egyetlen Erzsébet sincs a váltóban? Teljesen, azért szerintem ez...
3: Teljesen igaz. Minna, Ajna, Panna, hogy, a, hogy lehet ilyen hülye nevet adni? Nincs Erzsébet, Katalin vagy Hajnalka. Tehát ilyen szintű kommentek érkeznek, miután második lesz egy váltó. Hát én nem igazán értem, Gege. Te bármikor foglalkoztál kommentekkel, vagy így teljesen hidegen hagytak?
2: Hát először is azt kell leszögezni, hogy a 4x200-as női gyorsváltó 2008-as Eindhoveni Európa-bajnokságon óta minden egyes Európa-bajnokságon érmes. Hogy ez most arany, ezüst vagy bronz, az szerintem részletkérdése. Az, hogy az úszásban van 4 vagy 5, esetleg 6 olyan úszója a magyar válogatottnak, ami ilyen szinten már ennyi év után folyamatosan képes ilyen eredményekre, ez szerintem szenzációs. Az, hogy egy úszó kommentet olvas, avagy sem, az ugye egyénfüggő. Itt azért azt el kell mondani, hogy minden egyes versenyző, aki elindult, például Ábrahám Minna, Késő Ajna nem indult egyéni versenyszámban. Ők erre az egy darab versenyszámra érkeztek, hogy a magyar csapatot tudják elősegíteni, hogy tényleg minden jobb eredményt érjenek el. Mindig nagyon nehéz az, amikor elérsz egy gyönyörű szép sikert, és akkor azt látod, hogy mégsem elég az, amit te elértél. Hiszen óhatatlanul egy úszó vagy egy sportoló foglalkozik azzal, hogy mit szólnak hozzá. Hiszen azért folyamatosan a megfelelési kényszer az ott van minden egyes sportolóban.
3: Minden emberben.
2: Minden emberben, igen, de azért a sportolók egy kicsit kirakatban Persze. vannak, és ők sokkal több mindent kapnak az átlag szurkolótól, nézőtől. Nyilván persze nagyon könnyű innen kintről mondani, hogy én sem foglalkoztam ezekkel, de igen, foglalkoztam vele, mert az ember ilyen. De az ember nyilván kíváncsi, megnézi, átnézi. Itt az a nagyon fontos, hogy ezt mikor teszi. Hogyha a versenyszám előtt teszi, akkor az nyilván demoralizáló tud lenni. Hogyha verseny után teszi, akkor meg az azért negatívan csattan, mert elérsz egy szép eredményt. Azért Európában ezüstérmet szerezni szerintem óriási
1: hát
2: dolog.
1: Hát mindenben.
2: Így van.
3: Amikor azért ez... volt olyan komment, bocsánat, aki azt írta, hogy úgy könnyű pattogni, ha se az Amcsik, se Ausztrália, se Kína nincs a mezőnyben. Igen, ők mostában nem járnak Európa-bajnokság, nem jutottak ki. Hát igen, ez lehet az oka.
2: Ezért elég nehéz, hogyha Európa-bajnokságot rendeznek, akkor egy óceán túli vagy tengeren túli csapat nem indul. Ez nyilván ez egy zárójeles.
3: De én is meglepődtem, én is hiányoltam egyébként az amerikaiakat, aztán szóltak, hogy elvileg nem jutottak ki, vagy nem tudom, mi volt, gép nem indult, vagy kvalifikációs hiba, mindegy, bocsánat.
2: Na de ettől függetlenül azért a világbajnokságon, illetve olimpián is azért ez a 4x200-as gyorsváltó, az a kvartett, vagy tegyük úgy, hogy és tételezzük fel, hogy akár 6 jó 200-as gyors, női gyorsúszóink lennének 28-ban, azért ez a váltó döntő esélyes, pontszerző esélyes. És hogyha egy picit tudnak fejlődni, akár az éremért is tud harcolni ez a magyar négyes, és azért...
3: Olimpián?
2: Akár az olimpián
3: a is. A 4x200-as van az olimpián?
2: Van, persze. Van? Uh-huh. Van, igen. A mix 4x200-as gyorsváltó nincs. De a női 4x200-as gyorsváltó az van. És egyébként az országos csúcsot még 2009-ben tartják a lányok, Mutina, Dara, Verasztó, Jakabos négyessel, még az szuper dresszes uh-huh. időszak volt, és
3: ott most se volt Erzsébet.
2: Hát valahogy ott sem. És kézzétek el, hogy az attól az időtől mindösszesen egy másodperccel maradtak el a lányok, ez hogyha ugye leosszuk ugye az egy másodpercet, az azt jelenti, hogy durván olyan 2-15 század. Tehát az nagyon-nagyon közel voltak, és a szuperdresszes időszak volt, tehát azóta nagyon sok idő eltelt, és már ott tartunk, hogy már azokat az időket képesek majdnem megúszni. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok a váltóval kapcsolatban, és hát én azt gondolom, hogy ezek a negatív hangok mindig ott lesznek, akármit csinálnak, hogyha aranyérmet szereznek, akkor is valaki azt fogja mondani, mint amit már hallhattunk, vagy olvashattunk, hogy miért nincsen ez, miért van ez, valaki kapjon még egy kis növekedési hormont, vagy
3: igen, ezt Pádár Nikolettnek szólt, aki ma 400 gyorsan indul, nyilván a úszószakértő úriember per hölgy, aki ezt kommentelte, ő nyilván el tudja képzelni, hogy 400-an óriási izomtömeggel kell
1: úszni. És akire te azt mondtad egyébként, hogy most kifejezetten izmosnak tűnik, hogy hazajött Amerikából, nem?
2: Abszolút, így kézzétek el, hogy beszéltem a Gellért Gábor szövetségi kapitánnyal, aki egyébként a nyíltvízi szövetségi kapitány, és azt mondta, hogy 4 kilóval lett nehezebb kiki, és ez izomzatban, tehát ez nem azt jelenti, hogy ő...
3: De neki nem is szabad tovább, tehát azért mondtam ezt a 400-as példát, mert 400-on...
2: Ez már egy határ, igen, ez már egy határ, és egyébként nem is a fő versenyszáma ez a 400 gyors, úgyhogy persze. Itt akár hátrány is lehet az az izomtömeg, amit magára húzott, viszont tényleg csak azt tudom mondani, hogy közepén vagyunk a felkészülésnek, a két olimpia között vagyunk. Most lehet ebből izomtömeget növelni, és ebből majd fejlődni, hozzáerősödni, a vízfekvése is hozzá tud ehhez majd alakulni, hiszen mindig, hogyha pici változás van a testben, akkor a vízfekvése megváltozik az úszónak. Ehhez hozzá kell szokni, hozzá kell edződni. Nagyon nehéz dolog, főleg egy női versenyző esetében, akinek ráadásul ugye ciklusai is vannak, olyankor egy picit felvízesedik, tehát nagyon-nagyon nehéz egy női úszót úgy felkészíteni, hogy az pont azon a versenyen, akkor azon a napon csúcsformában legyen, és semmi se gátolja.
3: Mikor kezdődik egyébként a kvalifikáció, bocsánat?
2: 2027. március 1-ével kezdődik az olimpiára. De a világbajnokságra már ezek az idők, ezek már beleszámítanak.
3: Az olimpiára érdekelt, persze.
2: Igen, tehát ugye ez március 1-től, onnantól kezdve már lehet az olimpiára kvalifikáció.
3: Hogy élesítjük a formát a szívővel ezen, ez a kérdés.
1: Hát én már elkezdtem, már időben.
2: Már lehet.
1: Jó. Ajna itt volt bent egyszer nálunk, és azért az lejött ebből az egy órából, amennyit beszélgettünk, hogy egy nagyon érzelmes, nagyon mély gondolkodású lány, úgyhogy neki kifejezetten azt mondanám, hogy ne olvasson kommenteket. Tehát nem tudom, a te lelki világod milyen volt, Gege, mondjuk kaptál 20 jó kommentet, vagy kritikát, és egy rosszat,
3: én
1: akkor tudja, hogy
3: azt az egy rosszat. Szerintem kinevette.
1: Nem, lehet, hogy, hogy a jókat elengeded, és a rossz az pedig úgy bemegy a fejedbe, nem?
3: De én nem gondoltam át az, Gege, rendesen. Elnézést kértem már többször, én nem kellett volna azt odaírni. Jó volt ez a 25 kilométer, élveztem végig mindez 5
1: órát. Annyiszor mondtuk már, hogy nem kell hirtelen billentyűzülni.
3: De fiatal voltam. A bolond, fiatalság,
2: bolondság. Ugye? Az a baj, hogy tényleg én is, nekem a 2014-es izraeli rövidpályás Európa-bajnokság volt a kritikus pont.
3: Az máig bennem él.
2: De lehet, hogy 15 volt. 15-ös netanyai rövidpályás Európa-bajnokság, ahol jó formába érkeztem, és képzeljétek el, hogy volt valamilyen komment, de nem is az én úszásommal kapcsolatban, és de valahogy szóba kerültem.
3: Na ez egy külön, aki a másiknak az úszásom miatti komment miatt szomorú, na az már megint egy külön dolog.
2: És képzeljétek el, hogy valahogy annyira bennem...
1: De mit írtak, emlékszel rá?
2: Már nem tudom, hogy minek kell kihozni úszókat, tehát hogy ilyen abszolút ilyen bagatell dolog, de mégis valahogy az úgy ott megragadt, és képzeljétek el, hogy az egész nap azon stresszeltem, meg bennem volt. Egyszerűen nem tudtam kizárni. Pedig tudatosan próbáltam, pszichológusommal is beszéltem, és dolgoztunk azon, hogy ezt a pici gondolatot ott valahogy kisöpörjem a fejemből, és nem sikerült. És nem is úgy sikerült az 1500-as gyorsúszás. És azt hiszem, hogy 9. lettem, pont nem kerültem döntőbe, és onnantól kezdve már előre rettegtem, amikor beértem a falba, célba értem, hogy úristen, na vajon most mit fogok kapni.
3: Visszafogtam magam utána már.
2: Úgyhogy, hát igen, de azért ez a sportot nagyon be tudja folyásolni. Úgyhogy onnan, nekem az volt a kritikus, az volt a fordulópont, és onnantól kezdve nem voltam hajlandó egy kommentet se nézni. Nagyon
1: de
2: nehéz volt.
1: Emlékeztek az olimpián, hogy Rassovszky Krisztóf fakadt ki, hogy akkor jött ki hosszú Katinka valami posztja, és hogy mindenki vele volt elfoglalva, és Krisztóf szerintem jogosan kifogásolta, hogy miért nem rájuk koncentrálnak a sportújságírók, vagy a közvélemény, miért hosszú Katinka, és egyáltalán Katka miért akkor jött ki, tehát ott az időzítés megint, és el tudom ezt képzelni, hogy készülsz egy olimpiai döntőre, annyi minden van a fejedben, a Szajnától elkezdve minden, és akkor még itthonról jön olyan kommentáradat vagy cikkáradat, ami elvonja a figyelmedet, ez abszolút befolyásolhatja.
2: Hát ez nagyon nehéz, és tényleg olyankor Krisztófnak, ha esetleg valaki megkérdezte, és megállította, és interjút készített vele, akkor nyilván a második, harmadik, negyedik kérdés az volt, hogy és egyébként Hosszú Katinkának a gondolatairól mit gondolsz? Hát most ilyenkor sportolóként tudom, hogy nagyon fontos az, hogy akkor ott azon a pillanatban te megválogass a szavaidat, és úgy fogalmazz, hogy az lehetőség szerint nyomdafestéket tűrő legyen, és ne
1: forgassák ki.
2: És ne forgassák ki, és minden szónak meglegyen a súlya, és üljön, és el tudja mondani azt, amit borzasztó nehéz, de akkor tényleg sportoló legyen a talpán, aki ilyenkor azt mondja, hogy jó, de mi lenne, hogyha esetleg az úszásommal foglalkoznánk? És azért ez is mindig minden ilyen pici apró kizökkentés a sportolót negatívan befolyásolja az ő saját teljesítményével kapcsolatban. De hát sajnos a világ az ilyen, tehát tényleg azt láthatjuk, hogy a felszínesség a fontos, az, hogy csak a külsőség számít, az, hogy a belső értékek már nem olyan fontosak, az, hogy nem értékelünk egy ezüstérmet, nem értékelünk egy pontszerzést.
1: De ilyenkor mindig azt tanácsolnám a kommentelőnek, hogy gondoljon bele, hogy ha bármiben Európa második legjobbja lenne, tehát hogy ahhoz mennyi mindent kell tenni, hogy mennyire nem értékeljük ezt az ezüstérmet, nem?
3: Hát szerintem nekik ezt nem tudnád elmagyarázni, aki egy ilyet oda kommentel ezután, szerintem esélytelen.
1: De nem akarom, Isten ments, hogy az ilyen kommentelők lelkivilágát
3: nem,
1: megértsem.
3: Nem, aztán te fogod kapni, aztán, hogy nem akartam őket bántani,
1: de azt hittem. Nem tudom elképzelni, hogy nézi a tévében, ott van 4 gyönyörű úszó lány, és akkor én most megírom, hogy az a kis második az ilyen kis nyesz lett. Tehát, hogy hogyan gondolkodik egy ember a fotelből, ugye? És igen, tehát nem a jót kommentelik általában az ember, a rosszat.
2: Igen, és hát...
3: Csak mindig azok, akik a Balatonba karúszóval mennek be. Mert az úszógumi már megvan.
2: Igen, hát a közösségi médián vannak ilyen nagyon jó bevágások, hogy elesik egy atléta, vagy egy ritmikus gimnasztikai szereplésen valaki a szal harmadik, vagy negyedik, nem tudom, 4 szalt után rosszul érkezik be, és akkor...
3: Az milyen ciki már, teljesen igazuk.
2: És bevágnak egy fotelben, egy chipsetevő... Hát egy kicsit eltúlzottan elhízott ember, és akkor milyen egy béna, és közben ez egy csíszettől, és ez annyira tipikus, annyira ez a görbetükör, hogy tényleg
1: de
2: ez van.
1: Ezt tudod, fejben ezt tudod, de mondom, Ajna kifejezetten egy érzékeny lány, tehát biztos, hogy beér, érted, élete egyik legnagyobb sikerét elérve egy európai bajnoki ezüstérem, és utána oda megy a komment szekcióba, és ilyeneket lát, tehát síralmas.
2: Igen, komolyan. Hát ez nagyon szomorú. Szomorú, de tényleg a sport ezért szép, hogy ezekkel a teljesítményekkel ki tud tűnni, és én mindig azt mondom, hogy ha már beszélnek róla, akkor már szerintem valamit letett az asztalra.
3: Hát reméljük, hogy úszásban kevesebb ilyen komment lesz, az biztos, hogy labdarúgásban is néha előfordul, az OTP Bankligával folytatjuk majd a hírek után.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
8: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha vagy igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Újpesti döntetlen az NB1-ben. Többen meghaltak egy buszbalesetben az M3-as autópályán. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
9: Nem sikerült sorozatban harmadik bajnokiát is megnyernie az Újpestnek a labdarúgó OTP Bankligában. A hétvégét lista vezetőként kezdő újpestiek egy-egyet játszottak hazai környezetben, az MTK-val. Az NB egy másik tegnapi mérkőzésén a Nyíregyháza 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Ma Debrecen, Győr és Puskás Akadémia Paks mérkőzést rendeznek, holnap pedig a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozóval zárul a negyedik forduló. 200 méteres pillangóúszásban Márton Richárd második helyen végzett, a francia klasszisa Léon Marchand mögött a párizsi vizes Európa-bajnokságon, ahol ugyanebben a számban Kós Hubert hatodik lett. Sárkány Zalán is ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban. Ebben a számban a világcsúccsal győzött a német Johannes Liebmann, míg Betlehem Dávid hatodik lett. Kós Hubert 200 vegyesen, míg Milák Kristóf 50 gyorson jutott EB-döntőbe szombaton. A hatodik helyen végzett a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon a női 4x100 méteres síkfutóváltó. Szintén hatodikként zárt az EB-n hét próbában Kriszt Sarolta, míg hármasugrásban Szenderfi Dániel tizedik lett. A zágrábi női torna Európa-bajnokságon az ugrás döntőjében volt magyar érdekeltség. Majer Grita a hetedik, Pácskai Csenge a nyolcadik helyen végzett. Frankfurtban a ritmikus gimnasztika világbajnokságon a magyar együttes kéziszer csapat a 13. helyen zárt az összetett versenyben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: 12 ember életét vesztette és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik és Emődnél lehet visszatérni a sztrádára. Nőtt a vízszint a Paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenék küszöbépítése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbizatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet az orosz légierő éjszaka. Egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Orosz rakéta és dróntámadás érte az ország középső részét is. Közben az orosz hatóságok szerint Ukrajna is nagyszabású dróntámadást indított Moszkva ellen. Az orosz légvédelem 132 drónt lőtt le, 3-an megsérültek. 3 moszkvai repülőtér forgalmát átmenetileg felfüggesztették. Özönvízszerű esőzés csapott le Tokióra és környékére. Az évtizedek óta nem látott viharok és villámárvizek miatt legkevesebb 9 ember meghalt a japán főváros környékén. Az áradás Chiba prefektúrában 1000 otthont elárasztott és autókat sodort el. A hatóságok földcsuszamlás riadót rendeltek el, a meteorológiai szolgálat pedig először adta ki a legmagasabb szintű riasztást a heves esőzések miatt.
0: Közlekedés.
9: Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán továbbra is pályazár van érvényben a 139-es kilométernél, a Mezőkeresztes csomópontban, ahol az éjszakai órákban egy autóbusz árokba hajtott. A műszaki mentés sokáig eltarthat. A forgalmat a 139-es jelű Mező Nagy Mihály Mezőkeresztes csomópontban terelik le a 3-as főútra. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
9: Napközben többnyire derült, száraz idő valószínű. Estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 33-36, késő este 24 és 30 fok között alakulnak az értékek.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: 8 óra 39 perckor folytatjuk a Sportreggelt, és foglalkozunk egy kicsit a labdarúgó NB1-es bajnoksággal, amelynek negyedik fordulójából 3 meccset már lejátszottak. Ugye a Honvéd Vasas 1-2, Újpest MTK 1-1, Nyíregyháza Kisvárda 2-1, ezek az eredmények születtek. Ma 2 találkozót rendeznek, 16 óra 30 perctől Debrecen Győr, Erdei Márk kiváló közvetítésével.
2: Reméljük.
1: 17 óra 30 perctől Puskás Paks, és az már biztos, hogy, vagy nem biztos, de a sajtóinformációk szerint Böde Dániel hiányozni fog a Paksból, és az Igen. is lehet, hogy műtét előtt.
2: Igen,
1: áll.
2: Azt lehet olvasni a Nemzeti Sporton, hogy valóban, hogy lehet, hogy pár hónapra kiesik. És hát azért a mai világban ezek a sajtóhírek általában azért megalapozottak.
1: Igen, főleg egy ilyen sérüléses
2: hírt. Igen, mert nem kommentben azért... olvastuk, hanem sajtóhírként, úgyhogy így azért inkább elhisszük. Hát, kár lenne, pedig jól kezdte Böde is a szezont, ugye a konferencia liga selejtezőjében még gólt is szerzett, tehát lehet, hogy ő se fiatal nyilván.
1: Hát ez
2: tehát...
1: az, hogyha egy műtéttel járó sérülés, az lehet,
2: mennyi
1: hogy itt
2: idő
1: a...
2: lehet nála, igen, kérdés, hogy milyen igen. sérülés?
3: Ezt akartam kérdezni, hogy attól függ, milyen a
2: műtét. Talán lábsérülés lehet szerintem, minden bizonnyal, vagy hát Isten tudja tényleg, hogy hát nem tudunk pontosan, tehát ott találgatni tudnánk, de talán azt nem érdemes.
1: Hogyha igaz a hír, akkor jobbulás Böde Dánielnek. Ha nem igaz, akkor örülünk, hogy nem igaz. De ami már ténykérdés, és ami már nem lehet változtatni, az a tegnapi, vagy a tegnap előtti eredmények is. Azt mondtad már, kezdjük az Újpest MTK találkozóval.
2: Hát a péntekit azt a nap kivesézték, ugye azt a Vasas Honvédot, de azt jó volt látni, igen, hogy 2 budapesti rangadóval indult ez a forduló, ugye, amit mondtunk, akkor még gyorsan egy mondatra visszakötve jött a Honvéd vezetett, aztán a Vasas ugye megfordította a meccset az utolsó percekben.
3: A semmiből
2: konkrétan, tehát. Igen. Úgyhogy az ott a Vasas eszméletlenül jól kezdte a szezont egyébként, és mivel Urblik nem lőtt gólt, és jó Isten belőtt azt az óriási szabadrugás gólt Újpesten, ezért szerintem megvan a forduló gólja, mert ugye mindig a legnagyobb várományos hello Urblik József, hát ő most nem talált be, de nem tudom, láttatok-e tegnap az Újpest meccsen, az Újpest MTK-n azt az irdatlan nagy Juhics bombát,
1: szabadrugás
2: volt, igen, felső létről a vonal mögé pattant, az el volt találva. Igen, azt lehet, hogy nem oda akartad, de az el volt találva.
1: Azt mondod, ott, lecsúszott?
2: Hát az nem, de az MTK vezetett ugye Jureknek a góljával, aztán Juhics góljával egyetett az Újpest, és a másik félidőben hát egy új hőst avattak Újpesten, mert ugye eddig ő a 3-4 meccs alapján még azért inkább negatív hős volt, Szappanos Péter, ugye most kifogtak

0: Kata Mihály büntetőjét, ugye emiatt maradt egy-egy, aztán nyilván ki tudja, hogy mi lett volna, hogyha ott abból gól születik, de hát így otthon tartott egy pontot az Újpest, ugye borzasztó rossz hangulatú volt, mondanám én, de hát zárt kapus meccs volt, néhány MTK szurkoló volt kint a meccsen, úgyhogy hát ezek, nem tudom, így nézői szemmel borzasztó ez a csönd, ami van egy ilyen meccsen, ezek a zárt kapus büntetések, ezek nyilván valamilyen szinten érthetők, mert hát ne legyen pirotechnika, bár ezzel én speciál nem értek egyet, mert hozzátesz, és hogyha éppen nem veszélyeztet senkit, akkor most, na mindegy, ebben nyilván ebben különböző nézőpontok vannak, meg hát a biztonságtechnikai szakemberek ezt nyilván jobban tudják, de nem tudom, azért eléggé silány volt így, mint egy edzőmes hát, lenne.
1: Ugye annyira nagy csönd volt, hogy ugye a szabadrugás és a kapufáról bepattanó gól, hát hallani lehet a kapufának azt az elképesztő.
0: Az a tipikusan az a meccs volt, az edzőket lehet hallani, igen, hogy instruálják a játékosokat, ami hát egy NB1-ben az annyira azért nem túl kellemes, szépen fogalmazva.
2: És ugye a Manchester City edzője mondta azt, hogy Erik Haaland azért nem lehet csapatkapitány, mert ő azt az elvet vallja, hogy minden gól után kihívja a csapatkapitányt, és instrukciókat ad neki. Hát Haaland olyan eredményes, hogy őt nem tudná, na most Újpesten nem volt ilyen probléma tegnap, mert hát kiabálsz a csapatkapitánynak a túloldalra, akkor is érti.
0: Pont jó példa, mert a gólszerző, ugye Matija Juhics volt, aki az Újpest csapatkapitánya.
2: Ezért mondtam.
0: Ez fantasztikus volt, ez nagyon szép volt, ez szépen átkötöttél. Manchester City, a Chelsea is időkre fantasztikus volt. Ez fel volt építve, ez a komment.
2: Igen, én már 5-kor keltem, hogy erre készüljek.
0: Erre ennyi időt kellett készülni, annyira az nem biztos, hogy...
2: És még sok-sok poén van a tarros, itt föl van írva, ne félj.
0: Tehát akkor Nyíregyháza Kisvárda azzal kapcsolatban. Hú,
2: hát azzal kapcsolatban egy frappás átkötésünk lesz, hiszen Bódog Tamás értékelését esetleg meghallgathatjuk, ha Jósi Bence kollégámkra nézünk, meghallgathatjuk, hogy az eltiltás miatt ugye nem a kispadról tekintette meg Bódog Tamás a meccset, de értékelt a meccs után.
3: Gratulálok a győzelemhez, amit ezúttal üvegen keresztül nézhetett. Most ez egész más perspektíva, mint a kispad mellől. Milyenek látta a csapat a teljesítményét onnan?
4: Hát én is gratuláltam a srácoknak, a hozzáállás szenzációs volt. Úgy gondolom, hogy egy agyonnyert mérkőzés volt, amit a második fél idő első 10 percében bőven el lehetett volna dönteni. Volt 4-5 olyan helyzetünk, amit értékesíteni kellett volna, de azon kívül is, ha csak a lövések mennyiségét nézem, bőven übereltük az ellenfelet. Annak ellenére a minőség nem volt meg bennünk, mert ez a sok lövés nem hozta magával azt a sok, vagy azt a veszélyt, amit ebből ki tudtunk volna alakítani. Hozzáállás rendben volt, csak hát ez a játék, ez a futball, hogy kiadod a lehetőségeket, és utána egyszer előre jön az ellenfél, és utána találnak egy gólt.
3: Végül sikerült megnyerni a meccset, ez azért nyilván elbillenti a mérleget a pozitív irányba. Hogy muzsikált a kispad?
4: Szenzációsan. Hogyha azt nézem, hogy hogy reagáltak és hogy változtattak, én úgy gondolom, hogy az tökéletes volt az összhang, és hál' Istennek nyugodtak tudtak maradni különböző szituációkban, mint például, amit szerintem, nem tudom, én biztos, hogy hülye vagyok a futballhoz, de én úgy gondolom, hogy volt meg az első fél időben egy olyan, amit én másképp láttam, mint amit díjaztak a bírósportások. Nem tudom, hál' Istennek ezt nem a kispadon éltem meg, mert én úgy gondolom, hogy ha valaki hátra néz, furra, a könnyékkel odaver egyet, és utána a gyereket viszik a kórházba CT-re, fej CT-re, vagy koponya CT-re, nem tudom, számomra, rossz helyen nőttem föl valószínűleg, mert szóval ezt megmagyarázni, de jó, hát biztos lesz rá lehetőség.
3: Ha már itt tartunk, mi a hír Tarcsiról?
4: Kórházban van, most vizsgálják, CT-ben van benne.
3: Hát még nincs diagnózis, még nem jött friss hír róla.
4: Remélem, hogy nem verték szét a fejét. Hát most már ez pozitívum, hogy ő nem kapott sárgalapot, mert normális esetben ilyenkor mindig a tömegjelenet miatt sárgalapot kell adni ugye annak a szenvedő félnek is, aki benne volt a jelenetben. De most nem kaptunk, hál' Istennek, úgyhogy azért lépegetünk előre.
3: Mit jelenthet ez a győzelem a következő hetekre? Nyilván ilyen nehezített körülmények között kell a következő meccseket is megoldani majd.
4: Hát, hogyha maiból indulok ki, akkor mindenképpen pozitívum, és úgy gondolom, hogy ad egy kis nyugalmat az, hogy most nyertünk, az egyértelmű fontos volt. Most, hogyha ez egy X-es meccs lett, vagy X lett volna a vége, akkor csalódott lett volna mindenki, így azért nyugodtabb a hét, de természetesen ezzel hát, nyertél egy meccset, dolgozunk tovább. Úgyhogy hál' Istennek működik, ami nem egy szokványos dolog, hogy edző nélkül van a csapat, de hát a stábom az megoldotta, úgyhogy parádisan megoldotta.
3: Mit jelentett önnek személy szerint a szurkolók kiállása? Többször név szerint is említették, többször visszatérően utaltak a múlt heti eseményekre. azért ez nyilván beszűrődött a Skyboxba is.
4: Hát nézd, a szurkolók szeretete az mindig fontos, és ezt mindig is kommunikálom, hogy a labdarúgás a szurkolókért van. Na most én úgy gondolom, hogy semmilyen megoldás nem lehet az, hogy mint az Újpest meccsen, hogy a szurkolókat kizárod. Hol megoldás? Hát azért van. Azért csinálod az egészet, hogy a szurkoló kijöjjön és izguljon és élvezze, támogassa a csapatot, biztassa. Na most, hogyha ezt megvonod tőlük, de hál' Istennek Nyíregyházán nem jutottunk még el odáig, hogy ez megvalósuljon. Szenzációsak. Ott vannak a csapat mögött, és pont ezért sikerült a végén gólt szereznünk, mert ez a támogatás, ezt pont meg tudtuk kapni.
2: Budok Tamást, a Nyíregyháza edzőjét hallhattuk a Kémohai Bencének, az M4 sport munkatársának nyilatkozott. Azért sok őszinte gondolatot hallhatunk Budok Tamástól, azért rá ez az jellemző, nem már, hogy nem kert el soha nem.
0: De teljesen igaza van, tehát legyünk őszintén, tegyük a szívünkre a kezünket. Bármennyiszer beszéltünk róla, és kerülgethetjük a forró kását, én most éppen fogok fogalmazni, amit így a mikrofon megenged, hát még egy ilyen borzasztó játékvezetés szerintem kevés helyen van, mint Magyarországon. Nagyjából az összes csapatsportot figyelembe véve. Tehát ez az arrogancia, ami jellemző a játékvezetőkre, az, hogy még nekik van igazuk, amit múlt héten leművelt Rusz Márton a Debrecen Nyíregyháza mérkőzésen, azért ott voltunk a helyszínen, tehát nyilván egyik csapatnak sem szurkolva, mert sem nincsen Debrecen, sem nincsen nyíregyházi kötődésem, de hát amit ott a játékvezető egy ilyen borzasztó rossz meccsből is ki tudott emelkedni lefelé, az egyszerűen fantasztikus volt. Aztán ugye megint jött az MLS kommunikációja, hogy Bódó Tamást négy meccsre tiltották el, és a játékvezető is majd megkapja a büntetését, hát ezt ismerjük jól, ugye majd biztos jövő héten megint kap egy fontos mérkőzést. Arról Rusz Mártonról beszélünk, hogy visszatértünk a múlt hétre, akiről én még jó kommentet, ha már előbb beszéltünk, sosem olvastam, tehát soha, és ő volt tavaly az évjátékvezetője. Talán ennél többet nem is kell mondani, és az az Erdős József ült a Varkocsiban múlt héten, akiről szintén csak negatív vélemények születnek, mióta ő a Varkocsiban tevékenykedik, vagy éppen, mint tudjuk, nem tevékenykedik, mert múlt héten is például az a könyöklés, ami volt ott Batik Bence esetében, amikor mind a két játékos sárgalapot kapott, mind ő, mind pedig Temesvári, az dupla büntetés volt ugye a Nyíregyházának, mert Temesvári azt követően megkapta a második sárgáját is.
2: És ami nem is játszhatott tegnap.
0: Igen, ami nevezhető ugye jogosnak, de hát az elsőt, hogyha nem kapta volna, akkor nem lett a második. És ott ugye, hogyha Batikot kiállítják, akkor ki tudja, mi lett volna ezzel a meccsen. Ugyanezt tegnap, tehát Tarcsi Robertet úgy lekönyökölték, hogy szerintem azt ajánlom mindenkinek, aki elbírja ezeket az eseteket, hogy nézze vissza.
1: Tehát és abban szándékosság is volt, tehát az, szerintem érződött, hogy hátra néz, és nyilván föl kell ugrani, tehát
0: azt
1: a
0: nyilván
1: felugráshoz...
0: Tudod, hogy igen, tehát az, sokszor mondják, hogy amikor a leszorított kézzel fut az ember, és akkor hogy nehogy eltalálják egy beadásnál a kezét, hát ez ellentmond a fizika törvényeinek, hogy így nem lehet futni. Ugyanez van itt is, nyilván kell, hogy lendítsél a kezeddel, hogyha a levegőben vagy, de ott azért, hogy egy sárgalapos büntetéssel legyen belőle, és a VAR ezt így elengedje a füle meg a szeme mellett, vagy előtt, tehát ez borzasztó rossz játékvezető ítéletek, és ugyanez, bocsánat, elnézést, még egy mondat, hogy 10 perccel később ugyanez megtörtént, azért kiosztottak egy sárgalapot. Mm.
1: Ugye, de amit... az Újpest meccsen is történt valami hasonló, nem?
0: És nem mondom, ezt én nem
1: és ott is ugyanúgy egy sárgalapot kaptak, tehát hogy a következetesség, egyébként Vukovics László volt bent tenap a szakértő, és ugyanezt mondta, hogy a következetlenség az, ami zavarja.
0: Egyébként abszolút következetesek, mert sorra fújják a hülyeségeket. Tehát ez zseniálisan.
2: Egyébként amit a labdarúgók kifogásolnak, az a kommunikáció. Tehát nyilván nem
0: arrogancia.
2: Igen,
0: ezt mondta Bódog Tamás
2: nem azt várják, meg nem is az lenne a követendő, hogy most minden ítéletről ott közvélemény tartson a játékvezető, de egy minimális kommunikáció, ugye főleg kézilabdában látjuk már, hogy ez tök jól működik, hogy nem az van, hogy fúj egy ítéletet, és akkor elfut, és oda megy esetleg a kispadhoz, elmagyarázza az ő szemszögébe, és akkor azt mondja az edző, hogy oké.
0: Hát, ilyen is előfordult már.
2: Szerintem egyre több van. Kézilabdáról beszélek.
0: Én is. Hogyha be vannak mikrofonozva, akkor nyilván.
2: Nem.
0: De mindegy, ez egy érdekes kérdés.
2: Na mindegy, de szerintem a játékvezetés az e felé kellene, hogy menjen. Nem?
0: A legjobb tehát, példa hogy... ebből a szempontból az NHL. Ezt igen, beszéltük a héten Szuper Leventével is, hogy ott ugye úgy van, hogy a játékvezetőkre mindenkire van erősítve egy mikrofon, és tudják, hogy mit beszélnek, és ott nem csak az van, hogy elmondják, hogy fiam, te azért vagy kiállítva, mert kigáncsoltad, hanem nem tudom, van egy jó lövés, és megy utána, hogy nice job, buddy, vagy mit tudom, hogy szép munka, hogy szép lövés volt, és akkor ott meg is dicsér a játékvezető, lehet hallani, meg elhoznak egy bulit mondjuk a hokiban, és akkor azt mondják, hogy na, ez szép volt.
2: Igen, vagy, és akkor valahogy
0: vagy kiröhögik egymást így poénosan, tehát lehet ezt így is csinálni, nem muszáj az, hogy nyilván meg kell tartani azt, hogy neked legyen egy kvázi respektet a játékosok előtt, mert azért az,
2: de hogy... lehet, hogy ettől lesz egyébként valaki elismertebb, hogy ne, most csúnya szóval leereszkedik, vagy érted, hogy nem tartja presztízs veszteségnek, hogyha egy-egy ilyen ítélet után kommunikál a játékossal.
1: De ez fociban kifejezetten rossz, nem? Tehát, hogy nem csak Magyarországon van ez a sporit, akkor szidjuk a sporit, meg nem jó ítéleteket hoz, hanem azért láthattuk a világbajnokságon is, hogy sok olyan szituáció volt, amit hát nem biztos, hogy úgy kellett volna ítélni, hát, ahogy...
0: Én mindkettőkre most rákötnék egy válaszsal, hogy ugye ez a mitől lesz respekted, meg hogy a VB-n mi történt. Ugye behoztak egy új szabályt tavaly, hogy csak a csapatkapitány mehet oda beszélni. Hát nem kell neked arrogánsan beszélni a többi játékos, oda megy a másik, az neki egy sárgát. Idő után abba fogja hagyni.
2: Igen, igen.
0: Hát hogy a mai szabályok már elvileg megengedik azt, hogy oké, hülyén néznek ki, hogyha minden meccsen 32 sárga lap lenne, tehát az nyilván az nem menne túl életszerű, de hát megengedik a szabályok, és hát neked nem kell feltétlenül úgy válaszolni, de tényleg, ha már múlt heti Debrecen-Nyíregyháza meccsről beszélünk, nem mondom el még egyszer a játékvezetőnek a nevét, de hát az a fajta hiállás, amit ő a testbeszédével mutat minden egyes mérkőzésen, szerintem az is sokat mondó, és ez nem csak rá jellemző az NBA-ben, azért is nem mondok most még egyszer nevet, mert azért tudnánk még itt jó pár játékvezetőt felsorolni.
2: Na, de szerintem menjünk egy kicsit sportszakmaibb felület felé. Ugye mit vársz már a Debrecen-Győr meccstől?
0: Hát elvileg ugye a csalódottak csatája, uh-huh. mert mind a ketten búcsúztak a konferencia liga selejtezőjétől. Hát szerintem legyünk reálisak, amit a Győr művelt. A Győrnek ugye olyan sorsolása volt, hogy a BL selejtezőbe az izlandi bajnok, aztán azon nem sikerült túljutni, akkor jött a luxemburgi bajnok, majd a rajtuk túlmentek, aztán a lett bajnok ellen pedig kiesés. Tehát egy ilyen izlandi-luxemburgi lett bajnok 3-asból, 6 meccsből egyet sikerült megnyerni a magyar bajnoknak.
2: Igen, és akkor ugye jönnek a hírek, hogy ezt is eladják, azt is eladják. Ő is távozik, ő is. Tehát
0: beszélgettünk erről a pénteki sportkörben, nekem az a véleményem, hogyha Borbély Balást nem adják el, akkor szerintem egyben lehetett volna tartani ezt a csapatot, vagy nem ment volna el a Fradihoz, de hát nyilván ő, tudjuk róla, hogy ő világéletében ferencvárosi érzelmű volt, Győrben, amit kellett, azt ő megcsinálta. Nyilván, hogyha valaki ennyire közel áll egy klubhoz, és ott nevelkedett, ott lett belőle edző, akkor nyilván, hogyha azt mondják neki, hogy figyelj Balázs, itt egy lehetőség, akkor azt mondja Balázs, hogy megyek. Tehát ez egyértelmű.
2: Oké, Borbély Balázs elment. Én meg azt mondom, hogyha a BL-ben tovább jutottak volna, ne adj Isten, főtáblára jutott, akkor is össze lehetett volna tartani a keretet. Mert
0: én pont
2: BL-ben
0: azért mondom azt, amit
2: csapatnál...
0: te... Mert ugye azt mondják, hogy azért jó, mert most pénzt csinálnak a játékosokba. Ha eljutnak egy főtáblára, azt megkeresik
2: így
0: azt
2: van,
0: a pénzt, anélkül, hogy bárkit el kell adni.
2: Van.
0: Ezért emeltettem a pénteki sportkörben is azt a vitát, ami kirobban, de mindegy. Tehát igen. Én is így gondolom, mint te, hogy azzal meg lehet keresni azt a pénzt. Teljesen egyértelmű.
1: Hát én... Igen, csak egy olyan lavinát indított el most Borbély Balázs ezzel, hogy gyakorlatilag a győri széthullásnak a szemtanúi vagyunk most.
2: Ezt értem, Gege, de jó, elment a vezetőedző, elment a szakmai stáb, de akkor ilyenkor kell összezárni, ott álltak a lehetőség kapuján, tehát egy izlandi vikingúr ellen nem tovább jutni szerintem az nagy luxus volt, és hogyha mondom, tovább jutottak volna, BL-ben szerepelnek, egyrészt anyagi haszonnal is jár, másrészt BL-ben szereplő játékos nem akar elmenni.
0: Jó, de ne rögtössük ki magunkat, nyilván a BL-ben, de hogyha egy konferencia ligáig eljutottak volna ezen
2: van.
0: Az ágon, ez kötelező lett volna, mert ugye a következő a Klaksvík lett volna, hogyha jól mondom, ami felőeri csapat talán, úgyhogy ott azért nem kellett volna, hogy gondot okozzon az Etónak.
1: Hát én azt nem értem, hogy miért kellett egy mexikói edzőt odahozni.
0: Ez meg megint egy másik nagyon jó kérdés.
1: Aki, tehát hogy látszódott, hogy Borbély Balázsban milyen jól működik, és hogy idehoznak egy mexikói edzőt, és egyébként Bene Ferenc is azt mondta, hogy sok jó kritikát ő nem olvasott róla.
0: Igen.
1: És akkor ott tartunk, hogy
0: egy kolumbiai bajnok és kolumbiai kupa győztes, nyilván
1: szuper,
0: nekünk ez annyira nem mérvadó.
1: Csak ne hasonlítsuk Dél-Amerikát egy európai.
2: A pénteki sportkörben viszont azt hangzott, hogy a győri információk szerint nagyon jól összetart a csapat, és nagyon jó a viszonyuk. Hát nem tudom, szerintem az igazán jó viszonyt azt a győzelmek építik. Az, hogy sorozatban jönnek ilyen vereségek, vagy pontvesztések, nem tudom, hogy ez mennyire bomlasztó, hát majd... Kiderül.
1: 6 mérkőzésből egyet nyerni, az nem egy jó statisztika.
0: De a bajnokságot azt jól kezdték, ott 4 pontjuk van, a Debrecen meg ugye kevésbé jól, de múlt héten a keleti rangadót megnyerték. Lesz még ugye a Puskás Paks, arról beszéltünk, hogy Böde Dániel valószínűleg nem lesz. A Puskásnál Lukás Dániel szerepe, hát nem azt mondom, hogy megkérdőjeleződik, de mostában nincsen túl jó formában, és hát róla is lehetett olvasni olyanokat, hogy kifele áll a szénája, már nyilván menne egy erősebb csapatba. Meglátjuk, és hát aztán holnap majd ugye jön a hétvége. Egyik legjobban várt meccse, talán mondhatjuk, hiszen a kupadöntő ismétlődik meg, ugye Zalaegerszeg Ferencváros 17 óra 30-tól majd holnap, de hát ahogy említettük, ma akkor 16:30-tól Győr, Debrecen Győr, valamint 17:30-tól majd Puskás Paks.
2: Mindkettő a Nemzeti Sportrádióban élőben is.
5: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: fuvarbár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra után 5 perccel. Arra gondoltunk, hogy úszunk egy kicsit, mert régen beszélgettünk az úszó Európa bajnokságról.
2: Mit? Boldogságban úszunk?
1: Hát boldogságban, de hát mennyire jó hetünk volt, meg két hetünk volt, nem Gege? Azért lassan összefoglalhatjuk ezt az úszó Európa bajnokságot. Parádés volt, ugye nyílt víz, minden nap érem, aztán ugye bejött a medence. Hát ott volt egy negatív napunk, ha jól emlékszem.
3: Jó, de előbb azt mondd meg, Gege, hogy ilyenkor most viccen kívül izgulsz egyébként a versenyzőkért, vagy izgulsz, hogy hú, ma lesz megint két olyan döntő, amiben drukkolhatunk, és akkor egy kicsit ugye az adrenalin
1: szinted felugrik a magasba.
3: Igen.
2: Nagyon izgulok. Nagyon izgulok, és kifejezetten rossz innen a partról nézni és izgulni a versenyzőkért, de most már kezdem elfogadni, meg kezdem egy kicsit most már úgy hát elfogadni azt, hogy most már innen kell néznem, és innen kell szurkolnom. Sokszor jó megérzéseim vannak a versenyszámokkal kapcsolatban, illetve az, hogy ki hol végez.
3: És megy a verseny, nézed, és te már megmondod, hogy meg lesz a világcsúcs, nem lesz meg, meg lesz a helyezés.
2: Általában igen. Igen, úgyhogy ezeket jól meg szoktam tippelni, jól tudtam. Például a kettőnői vegyesnél volt az, amikor úgy kifejezetten éreztem, hogy itt mi lesz, hogy az egyes pályáról a Volsi nyeri a versenyt, és kérdezzétek el, hogy ő nyerte. Mm-hmm. Úgyhogy ott is valahogy úgy nagyon éreztem.
3: De mi a mozgásából, vagy tudod, hogy milyen formában vannak, tudod, hogy valakinek jó a hajrája?
2: Hát, meg úgy tudod, hogy van ilyen érzésed, hogy most akkor itt mi lesz. Mm-hmm. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket így egész jól beszoktam tippelni. Például a tegnapi nap folyamán viszont bevallom őszintén nektek, hogy ott nem gondoltam volna, hogy mind a két fiú az érmes lesz, főleg nem Márta Ricsi esetében, mert ő azért sokszor olyan szituációba kerül, amikor előtte elmennek, akkor egy kicsit így az egész futamai egy kicsit így fel... Nem is tudom, így...
3: Feladja?
2: Hát igen, elengedik? Van, hogy így fejben egy kicsit így elengedik.
3: Na de ezért volt jó Kósubi, nem? És mondta abszolút, is, hogy ő rátapadt, és hogy neki is komoly szerepe van ebben az ezüstéremben.
1: De picit olyan feelingünk volt, hogyha már atlétika is van, mintha a nyúl. Menne előtte a nyúl, nem?
2: Igen, és én a verseny előtt, már mint az Európa-bajnokság előtt, én nagyon bíztam benne, hogy Hubi nagyon mondta ezt a 200 pillét, hogy ő valami óriásit fog robbantani. És én nagyon bíztam benne, hogy Hubi tényleg valami elképesztő időt fog úszni. Hát látszódott, hogy fáradt. Tehát az, amikor körülbelül a harmadik 50-nél 100, nem is tudom, olyan 125-130 méternél látszódott, hogy ledobja a vasmacskát, és onnantól kezdve már szegénykémnek úgy küzdelmes.
1: Igen, nem kiadva senkinek, de 160 méternél Gyurta Gergelyből kizakadt, hogy hát igen, a vasmacska.
2: Igen, ilyenkor van a savas eső, amikor már tényleg nem lát a,
3: ez jó.
2: Nem lát a versenyző a fájdalomtól. És tényleg ilyenkor konkrétan a sav az annyira felgyülemlik a szervezetben, hogy a látásodat gátolja. És hát nem lettem volna Hubi helyébe. És ezek után jött a 200 méteres vegyes középdöntője, ahol a legvégén kiengedve olyan időeredményt úszott, hogy hát nem mennék ma a versenytársak helyébe, mert szerintem Hubi egy olyan időt fog úszni, ami hát demoralizáló lesz mindenki számára.
3: Viszont elmondta, hogy azért szeretne jót úszni 200 vegyesen, mert vélhetően ez lesz az utolsó 200 vegyesen, mert ugye a VB-n és az olimpián a program kettő miatt háttal, ütközik. Igen, ugye sajnos. Most nincsen Marchand, úgyhogy még most szeretné letenni ugye a névjegyét.
2: Igen, sajnos mind az Európa, mind a világbajnokságon, mind az olimpián a 200 háttal ütközik. És hát ha már választani kell a két versenyszám között, akkor nyilván azt a versenyszámot választja, amiben most már olimpiai bajnok, világbajnok és Európa bajnok is, ráadásul Európa csúcstartó is, és azt hiszem, ha minden igaz, 19 századdal maradt el, tehát 1-2 tizeddel maradt el a világcsúcstól, ami majd meg lehet majd neki szerintem Budapesten, és egyébként ő is azt nyilatkozta, hogy majd akkor 27-ben a budapesti VB-n hazai közönség előtt fog egy óriásit úszni, és ússza meg a 2009-es, amíg összesen a férfi mezőnyben 2 darab világcsúcs áll fönn a szuperdresszes érából, az a 200 méteres hátúszás és a 800 méteres férfi gyorsúszás.
1: És mi lesz ma, ha már itt tartunk? Így délelőtti programon ugye Pádár Nikolett úszik, aki ugye izmosabb lett, mint megtudtuk a kommentelőktől.
3: Még mindig nem eléggé.
1: Igen. 400 méter gyorsan, és ugyancsak 400-on Pápai Olivér, valamint Sárkány Zalán is sajthoz áll.
2: Így van. Én azt gondolom, hogy nem lesz annyira erős délelőttünk. Ugye Pádárnikinek inkább a 100 és a 200 gyors fekszik jobban, de azért Európa-bajnokságon kipróbálja önmagát. Bízunk benne, hogy kvalifikálja magát, de azért nem lesz könnyű dolga. Hát a férfiak esetében Sárkány Zalán szerintem már igencsak fáradt lehet, ugye úszott 2 darab 800 gyorsot, úszott 2 darab 1500 gyorsot, és tegnap volt az 1500-as döntő. Ma reggel úgy odaállni, hogy benned van az izomzatodban, fáradt vagy, nyilván ünnepelt, nyilván boldog, nyilván ilyenkor a hormonok az egekben vannak, nehezen is tud elaludni, ilyenkor azért jó lenne visszapótolni a szénhidrátot, masszázsoltatni, biztos vagyok benne, hogy elvitték doping ellenőrzésre, utána levezetni, tehát nagyon hosszú éjszakája lehetett, és akkor ma reggel oda kell állnia. A fiatal Pápai Olivér pedig, hát...
1: Eláruljuk! Csaba bán mondta, hogy esetleg tőle, hátha.
2: Hát ő bízik abban, hogy meg lesz neki a döntő, és egyébként...
1: Sós Csaba egyébként, bocsánat, az
2: Sós, igen, dr. Sós Csaba, szövetségi kapitány. Ma reggel sikerült vele beszélnünk, egy nagyon jó, roppant, vicces és hangulatos beszélgetésben
1: jó volt. Jó kedve volt.
3: Hát, finom a reggeli a szállodában biztos, úgyhogy jó kedvű volt a szövetségi kapitány úr.
2: Sajnos a 400 gyors az a tipikus versenyszám, ami az utóbbi években nagyon összesűrűsödött, és egyébként Leon Marchand is úszik, úgyhogy nagyon... meglepődnék, hogyha a fiatal versenyző bejutna a döntőbe, de bízunk benne, hogy Csaba bácsinak igaza van, és meg lesz neki, és akkor még egy versenyzővel többet láthatunk ma délután.
1: Akkor adjunk ki még valakit, akivel a reggelinél beszélgettünk. Gyurta Gergely, ő azt mondta, hogy ő 50 gyorsan esetleg vár meglepetést Milák Kristóftól majd az esti döntőben.
2: Bizonyám, Milák Kristóf 2 tizeddel van elmaradva még a 2009-es szuperdresszes Takács Krisztiános országos csúcstól. Egyébként 21-42 az a bizonyos országos csúcs. Hát kelleni fog az, hogy az az időeredmény, hogyha dobogóra szeretne állni. Egyébként a szövetségi kapitány úr azt mondta, hogy ez a műfaj, ez teljesen más, mint amiben ő korábban úszott, tehát itt azért a férfi erő, azért itt az izomtömeg, az, hogy valaki úgy induljon el, illetve amit tegnap is beszéltünk a szerkesztő úrral, Erdei Márkkal, hogy hát vett levegőt 25 méternél, és ez azért nem annyira meglepő.
1: Igen, bírtuk az arcokat itt a szerkesztőségben, mikor én is néztem, hogy miért vesz levegőt, mert ugye 50 gyorsan nem szoktak levegőt.
2: Nem nagyon, és akkor nem nagyon.
1: Mindenki így néz rám, hogy hát ne fulladjon meg, hát de mondom, oké, de mondom, aki látott már 50 gyorsot, hát az nyilván nem szoktak.
2: Sőt, még a hölgyek sem szoktak, tehát igen. A női versenyzők is kibírják az 50 gyorsot.
3: Soha nem teszek.
1: Akkor egyszer úgy húzott ki téged a fűzimentő.
3: Jó, azért, mert nem vettem levegőt.
1: Kellett volna.
2: Szándékos volt,
1: igen, szóval és igen, attól félek.
2: Igen, itt a női versenyzők sem szoktak 50 gyorsan levegőt venni, és egyébként már azt látható, hogy 50 pillangón is kipróbálják, és megpróbálják azt, hogy nem vesznek levegőt. Egyébként Noé Ponti az a tipikus versenyző.
1: Na, ha már vízimentő Szilvi és Noé Ponti, megjöttünk el, azt érzem.
2: Igen, éreztem, igen. Hogy itt ezt be kell dobni, hogy 50 pillanő sem vesz levegőt.
3: Hát csak lecsúszik a szemüvege.
2: Igen. De hát nem sikerült neki megint ez annyira jól.
1: Annyira savasodott, hogy még az is lecsúszott róla.
3: Igen. Egyébként Sors Csabának tetszett az a megnyilvánulása, valahogy úgy fogalmazott, hogy Milák Kristóffal kapcsolatban az a, hogy mondta, hogy az a meglepő, hogy már semmi nem lepődöm meg. Tehát, hogy vélhetően, vagy várhatóan érkezik hozzánk holnap a stúdióba, úgyhogy mindenképpen meg fogom tőle kérdezni, hogy milyen az, amikor úszó szakemberként már mindent láttál, már mindent tudsz erről a sportágról, és akkor itt van egy zseni, aki minden szabályt felülír.
2: Hát ez nagyon nehéz lehet szövetségkapitányként, hiszen azért a magyar úszás az nem erről híres, illetve nem arról híres, amit Kristóf csinál, de azért senki se gondolja azt, hogy Kristóf az elején nem tette be azt, amit be kell tenni. Tehát ugyanúgy Selmeci Attilával, még amikor 2021-es olimpiára készültek, ugyanúgy dolgozott, ugyanúgy megcsinálta az edzésmunkát, az állóképességi, a gyorsasági és mi egymást, a szárazföldi edzéseket. Nyilván, hogyha valaki olimpiai bajnok, akkor van lehetősége újabb utakat kipróbálni, és úgy tűnik, hogy Kristóf esetében ez bejött. Tehát ő egy olyan külön személyiség, aki nem csak izomzatilag, mentálisan és mindenben különbözik a versenytársaitól, és éppen ezért azt, amit ő csinál, azt nem szabad lemásolni. Se a fiataloknak, sem a csapattársainak, mert ő egyedi.
3: De nem csak Magyarországon, a világban? Tehát a világban láttál ilyet
2: nincs,
3: már?
2: Nincs ilyen. Talán Gary Hall Jr. volt az, aki hasonlóképpen...
1: Te is őt mondtad, nem szívül, Gary Hall Junior.
2: Akinek egyébként édesapja Gary Hall,
1: Hall, igen. Hát az egy junior, igen.
2: 50 gyorsan olimpiai bajnok, tehát apja, fia is...
1: Gary Hall Senior.
2: Így van, senior.
1: Készültem.
2: De ugye az 50 gyors, tehát nem megint nem tudod összehasonlítani a 100 pillét, a 200 pillét, a 100 gyorsot, hát 47-en belül időeredményt úszni, azt nem, tényleg nem lehet.
1: A váltóval ugye majdnem 46-on belül, hát ha jól mondom.
2: 46-2-es időeredmény elképesztő, tehát Kristóf, amit csinál, az tényleg minden szabályt felülír, és igazából senki nem tudja, hogy mitől jó ő ennyire, ahhoz, hogy ilyen eredményeket tudjon úszni, annak ellenére, hogy tényleg azért az edzésmunkában, a vízi edzésmunkában nem mindig van jelen, hanem inkább a szárazföldi edzésekre
1: az a prioritás.
3: Inkább sakkozna, hogy a videón hallatszik, ami felkerült a közösségi médiába.
2: De hogy lehet Kristófot motiválni, ez is lejött a videóból. Nyilván a Kristófnak remélem nem fog megrúgni, hogy órák és az autók a két nagy szerelme, amivel bármi órákat lehet beszélni vele tényleg.
3: A karórák?
2: Igen.
1: Nem a fali órák, nagy szerelmese. Minden falon van 12 órája.
2: Kizökkenti az ő ilyen kis, tudod, amikor bejön, és nagyon fókuszált, és azt gondol, nagyon vajon miről fogok vele beszélni. És akkor látja, hogy mondjuk Márkon is van egy nagyon, nem tudom, most már nem olyan óra, régebben rendes órája volt, most már ilyen
1: csidivili. Most már az alma szponzorál.
2: Szörnyű vagy.
3: Azt hitte, egy kamerát kapcsolunk, ma azért vette fel.
1: Jó, akkor majd felveszem a...
3: Jó, akkor kakukkos óráról ne beszéljek el, ha bejön.
1: Imádja, hogy kakukkot.
2: Sikerült? Sikerült elintézni, hogy bejöjjön?
3: Még várom a hívását.
2: Opa, de Noé Pontihoz van kapcsolat.
3: Igen, ezt megbeszéltük, Gege, hogy a
2: de azt majd
3: budapesti VB és after partyra.
1: Nagy buli lesz.
3: Igen.
1: Na de ha már esti program, akkor ugye lesz majd a 200 vegyes Hubival, arról már beszéltünk, és lesz a női 200 méter pillangó, és hát nem
2: ne
1: tudom, bűröm az örömben,
2: ne is mond.
1: Nagyon könnyű lesz átkötni az atlétikára majd Takács Bogiékra, méghozzá Kertész Borókával, aki ugye egy századdal maradt le a döntőről. Szerintem ezt is elmondhatjuk, hogy mi itt a nap a stúdióban örültünk, mert azt hittük, hogy ez megvan, aztán kijött, hogy egy századdal maradt le a döntőről Kertész Boróka 200 pillén.
3: Ő 16 éves, ugye?
2: 16 éves, igen.
1: Talán lesz még lehetősége, nem?
2: Igen, biztosan tényleg nagyon fiatal versenyző, tapasztalatszerzésként vitte ki a szövetségi kapitány.
1: Első komment, ilyen fiatalon mit akar?
2: Tényleg?
1: De úgyis nem tudtam.
2: Meglepődtem volna. Egy század, hát ez gyakorlatilag a mi életünkben, vagy egy átlagember életében az egy század az...
3: Egy pislogás.
2: Hát tehát az is 2-3 tized, tehát hogy ilyen...
3: Én gyorsan pislogok.
2: Nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani, hogyha valakinek egy kicsit hosszabb a körbe, most nézek Szilvére, körülbelül az, ami ott lelóg, tehát ilyen fél centim lehet. Ennyi múlik egy továbbjutás, és egy álom. Hiszen amikor egy első felnőtt Európa-bajnokságodon részt veszel, azért egy döntőben való kvalifikáció az szerintem egy olyan dolog, ami egy életen...
3: De utolsó napról beszélünk, nem lehet, hogy valaki visszalép, és esetleg váltó hát, miatt nagyon, nem reménykedünk ebben?
1: Pont azért nem, mert utolsó nap,
3: ja,
1: nem?
3: Hát.
2: Nem nagyon szokott ez előfordulni, egyébként pont Sun Yang volt az még 2011-ben, amikor...
1: Végtelenül szimpatikus kínai úriember.
2: Így van, köszönjük.
1: Aki a dopping szereket is mellőzi.
3: És azóta már nem is halljuk a ugye
2: hát,
3: a nevét.
2: Hála jó Istennek, tényleg azt tudom mondani, mert szerintem az úszás megszégyenítése volt, amit ő művelt, ugye, amikor jöttek a dopping ellenőrök, és egy kalapáccsal verte szét a véréből vett mintát, és semmilyen eltiltást, ezt zárójába tettük. De hát igen.
1: Tehát éppen bargácsolt, kiesett a kezéből a kalapács.
2: Uh-huh. Igen, biztosan ez történt. Nem véletlenül az, hogy felgyulladt volna, hogyha azt a mintát azt ellenőrzik.
3: Tényleg, Ege, ha már kínaik, mi van azzal a kínai lányjal, aki még segíts?
1: Nem, aki tavaly, vagy az olimpián nem rá gondolsz, aki 13-4...
3: Aki még az amerikai úszónak, akinek most nem jut eszembe neve, jobb időt úszott. Férfi úszónál is.
2: Jesiven.
3: És ki az amerikai úszó, akinél...
2: Lochte, igen. Utolsó 100 méteren.
1: Jutzeti?
2: Nem.
3: Az a fiatalka.
1: Ő a fiatal, 13 éves.
3: Na, ez a kínai erőről tudunk valamit? Tehát ő még aktív?
2: Nem. Ugye 2010... Nem, dehogy is nem.
3: Tehát
2: nem.
3: Ő megúszta azt a csúcsot, kirobbanó forma, és utána eltűnnek?
2: Ez, a kínai versenyzők igen, pontosan ilyenek. Egyébként pont a említett, korábban említett 800 méteres férfi gyorsúszás világcsúcsát, az a 8.32-es időeredmény 2009-ben jött egy kínai fiú, megúszta, se előtte, se utána, soha többet nem is hallottunk róla.
3: De ezt hogyan lehet kiküszöbölni?
2: Sehogy. Sehogy. Hát...
1: És ő se volt itt az elbén, és nem nyújtott semmit. Tehát tegyük hozzá.
2: De én úgy gondolom, hogy a világcsúcstartó Pan Zhang, a 100 méteres gyorsúszás párizsi olimpiai bajnoka, előtte is semmi, most azóta sem. Tehát...
3: Bár nem azt mondták a közvetítésben, hogy Popovics vele edzett?
2: Létezik, mert ugye van, hogy együtt edzenek a versenyzők, de... Nem nagyon gondolom, hogy a kínai fiú bármikor is ott lesz.
3: De akkor ebből a logikából most például a budapesti VB-n akár feltűnhet olyan tök ismeretlen kínai, akiről még nem is hallottunk?
1: Mi az olimpián mi történt száz gyorsan?
2: Persze.
1: Agyonverte a mezőnyt az uraknál.
2: A semmiből, igen. De persze. Sokszor sok olyan negatív véleményt szoktak mondani, hogy hát lehet, hogy ezek a versenyzők még egy ampulában vannak, és onnan hozzák az eredményeket. Most nyilván ugye, hogy ennyire hát nemzeti érdekük az, hogy a sportban kitűnjenek, és rengeteg dopingvédségük van. Nem nagyon tud a Nemzetközi Antidoping Szövetség ellenük mit csinálni. Annyival előrébb tart mindig a doping, hogy nem is tudják, hogy mit keresenek. Igen. És ebbe ez a szomorú, hogy miközben van egy német Nándink, aki 100-addal marad el az olimpiai éremről.
1: 2-vel az ezüstről.
2: 4-jel azt hiszem az ezüstről. Tehát, hogy ilyen minimális különbségek döntenek. És lehet, hogy 12 év múlva, vagy 20 év múlva újra előveszik a mintákat, és esetleg pozitív mintavétel esetén elveszik az olimpiai érmet, és mindenki egyel előrébb kerül.
3: De csak erről már beszéltünk, hogy
2: soha nem lesz
1: ugyanaz.
3: Meghozza a postás az olimpiai bronzérmet, tehát ez nem.
2: Így van, tehát ezek annyira szomorú dolgok, és hát nyilván a sportnak a velejárója ez, hogy valaki dopingol, valaki külső szerekhez nyúl, és valaki inkább hát nem a tiszta útban hisz. Ez nagyon szomorú, de sajnos az élsport
3: az... Hát meg az is szomorú, hogy például most, ha német Nándiról beszélünk, lemaradt egy olimpiai dobogóról, egyrészt az mentálisan azért látszódik, hogy még talán még mindig nem tudta feldolgozni, ez anyagilag mennyi előnyt jelentene, a karrierében jelente egy törést, tehát az, hogy évek múlva majd jóvátétel születik, és visszamenőleg ezt kompenzálják. Hát,
1: valamennyire,
3: hát
1: ez a 4x100 ez kompenzál nála? Ez a nyérem, aha. Én azt láttam, hogy te nem? Picit sem?
2: Nem. Nyilván nagyon jó. Nyilván ez egy boldogsághormon, ez egy olyan...
3: Hát fönnállt végre.
2: Igen.
3: Azért azt nem teszem, hogy egy szegény, de valamilyen szinten én nagyon drukkolok neki, mert végtelenül szimpatikus versenyző. Az, hogy szól a himnusz végre, tehát... Igen. De ugyanez Halász Bencénél is. Tehát így a sok-sok ezüst és bronzérmesek között.
1: Így akartam átkötni, után... hogy beszélgettünk most rengeteget úszásról. Ugye próbálkoztam már Kertész Borókánál az 100-addal átkötni. Halász,
2: Takács Bogira
1: köszönöm, de valóban így azért ez mégiscsak szebb, hogy az aranyéremmel kötünk át Halász Bencére, és az Atlétikai Európa Bajnokságra ugye Birminghamben rendezik, mert ugye még ma is vannak futamok. Ha jobbra néztek, akkor még mindig ott az M4 éppen közvetíti a maratonfutást. Hol tartanak? Hány percnél? Az urak 12-nél, a hölgyek már 50-nél. Hát akkor az uraknál még egy jó 2 órám.
2: 15 kilométernél járnak a hölgyek.
1: 15 kilométer, akkor ott is még van bőven, ott is 2-10 perc körül szerintem ott teljesítik. Na miért, ne is a maratonról beszéljünk, mert talán kevesebb a magyar érdekeltség, de igen, azért jó EB-nk volt eddig. Halász Bence aranyérem, bődületes országos csúcsa, 84-25 kalapácsvetésben.
3: Na ugye, benne is átszakadhat valami, hát, nem? Tehát hát, eddig a 81-82
1: után... Hát Fergis már
3: igen. És ugye, nem is tudom, ki mondta ezt valamelyik szakértő, hogy ez az izom memória szó. Tehát, hogy egyszer megdobod ezt edzések után, egyszer versenyen megdobod ezt, akkor a szervezeted, a tested arra már emlékezni fog, és van mihez nyúlni.
1: Reméljük, igen. De hát, ha már jó teljesítmények, akkor tehát Takács Bogi neve mellett ne menjünk el, aki 100-on ugyanegy darab 100-addal maradt le a döntőről, ami óriási szívfájdalom volt neki. Én nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de hát elsőre kiírták, hogy 10-20, aztán, vagy 11-20, aztán hirtelen abból 11-13 lett.
3: 11-12 csak tizedekig mérték az időt, és úgy tűnt, mintha egy tized különbség lett volna az előtte lévő lánynál.
1: Igen, és az előtte a Bogert nyilatkozatnál, az interjúnál, hogy ez hogy lehet. Én azt gondolom, hogy ha abból lett 11-13 hirtelen, akkor abból 11-11 vagy 12 is lehetett volna hirtelen, és akkor Bogi bent lett volna. Mindegy, nyilván erről már fölösleges beszélni, nincsen mi lett volna, ha. De hát cserébe a 200-on ugye ott volt a döntőben, nagyon szép futással, ugye a 400-100-zal tanap este szintén nagyon szépet futottak, délelőtt óriási országos csúcs, milyen furú, hogy az úszóknál mindig arról beszélünk, hogy délután jön a csúcsforma. A hölgyeknél meg tanap 400-100-on pont reggel jött ugye a síkfutásban, óriási országos csúcs, egy másodpercet vagy fél másodpercet lefaragtak. Aztán este meg azt mondták, hogy jött a realitás, mert pont azt futották, amit egyébként akartak.
4: Igen.
1: Hát szerintem meghajolhatunk előttük, ők is
4: parádésen teljesítettek. És ott is nagyon szép ez a két rutinos versenyző, a két kis újonccal, és ahogy egymásért küzdöttek, a két rutinosabb versenyző, ugye Kozák Luca és Takács Bogi, örült a két fiatalnak, hogy végre ők is részesei voltak. Igen.
1: És még 4x400, Molnár Attilával, Enyingi Patrikkal, és így ugye 4x400-at fognak majd futni. Akár még ott is kisülhet így az EB zárásaként egy szép eredmény, mit vártok?
2: Hát a döntőbe jutás?
1: Az már megvan.
2: Hát akkor...
4: És ugye Enyingi Patrik pihent, ugye, igen, a középfutamban, és ő ma beszáll, úgyhogy az lesz a kérdés, hogy hányadik emberként kit cserél le majd a szakvezetés. Úgyhogy...
1: Érdekes volt egyébként, ha már ez a hányadik ember tegnap, ugye reggel úgy futottak a hölgyek, hogy Takács Bogi zárta a sort, és kellett tőle az a kiváló futás, hogy meglegyen ugye a döntőt érő helyezés az elődöntőben. Nehéz ilyenkor, hogy az elődöntő, mert ugye az úszás is megkész volt, középdöntő van, meg előfutam, és akkor ne keverje össze az ember. Na mindegy, tehát ott az ő futása kellett. Estére meg másodiknak tették be Bogit. Nem tudom, lehet, hogy ez volt a taktika, biztos, hogy nyilván itt is kell sakkozni, megnézni a többi csapat, hogy rakja össze a négy versenyzőjét.
2: Egyébként ezt nem is tudják, nem?
1: Szerintem igen. Szerintem az ugye? Le kell adni előre, én azt gondolom.
2: Hát az úszásban is le kell adni, de hát ugye azt egy papírban, egy borítékban adják le a különböző nemzetek, tehát ott nem az van, hogy országvileg előtt látják azt, hogy akkor jó, milyen az összeállítás.
1: Az nincs fent az interneten, hogy nevezési...
2: Az csak fél órával előtte.
1: De ott például...
2: És utána már te is leadtad. Tehát
4: de ennek előtte, mi a lényeg egyébként?
1: És ott mi van, hogyha variálsz? Olyan nincs.
2: Nincs. Tehát abban a sorrendben kell.
4: Akkor, bocsánat, egy picit hadd kössünk vissza az úszásra még, hogy azt olvastam, hogy az eredeti terv szerint Nándi indult volna elsőként?
2: Igen, mert Hubi indult elsőnek. Hubi, Sebastian, Nándi, Milák, ez volt a sorrend.
4: Igen, de hogy Nándinak nem igazán sikerült a váltás, tehát hogy nem lett volna jobb, hogyha mégis maradunk az eredetinél, és Nándival indítunk.
1: Ma akkor megnyertük volna.
4: Most nem, hanem hogy nem sikerült a váltása, nem? És hogy Hubi pedig Amerikában sűrűn gyakorolja.
2: Gyakorolták, de hát ugye a kulcs emberek az mindig az első és a negyedik. Ezt szokták mondani, hogy a két középsőnek csak
1: tartania kell.
2: Idézőjelben csak.
4: Na ezért kérdezem, mi lett volna, ha Nándi kezd?
2: Hát most én azt gondolom, hogy innentől ez a felvetés, hogy Európa bajnoki címet szereztünk, nem tudom, de lehet, hogy
1: nem kellett volna leregni a körmét a Szilvinek az utolsó hosszon, az egyszerű a válasz.
4: Mert hogy Nándi ismerte el, hogy rosszul sikerült a váltása, nem?
2: 2/10 váltott. Délelőtt lehet, hogy nem sikerült neki, viszont délután elég jól.
4: Az jó van.
2: Elég jól.
1: A Szilvi szabad szemben úgy látta, hogy voltak ott, hogy miért
4: nem, ugye? Nem, olvastam nyilatkozatot. Oké, de akkor ez így jó volt, ez jó, a sorrend szerinted.
2: Abszolút nagyon jó volt. Meg hát ugye ezt így utólag elmerem nektek mondani, hogy én engem délelőtt 11-kor hívtak, hogy
4: készülj?
2: Kristóf indul a váltóba.
4: Tényleg? Tehát te már 11
1: kört. Vedd elő a kis arénagatját a szekrényből.
2: Nem biztos, hogy jól jártak volna.
4: A nézők mindenképpen.
2: Hát ott már ők sem biztos.
4: Kaptad volna a kommenteket.
2: Az biztos.
1: Na de még egy mondat az atlétikáról még a hírek előtt. Ugye Kleckner hanga is jól teljesített. Ugye rúdugrásban zárt top 10-ben, úgyhogy azért voltak szép eredmények, tenap Szenderfi Dániel hármas ugrásban is döntőbe került, úgyhogy most szerintem egy atlétikai szinten is elégedettek lehetünk, mind az urakkal, mind a hölgyekkel.
4: Abszolút, és sok-sok egyéni csúcs is született, úgyhogy ez mindig egy jó értékmérő, nem?
1: És ha már elárultad azt, hogy holnap Sós Csaba érkezik majd Csaba Bálmin a stúdióba, akkor mondjuk el, hogy kedden meg ugye lesz majd elnök jelölt, hát nem vita, az atlétikai szövetség elnöki posztjáért, hanem megkérdezték Reisz Bálint és Szegő Tibor mind a két elnök aspiránst, hogy mit gondolnak és mit várnak ettől az elnöki ciklustól, ha és amennyiben őket szavazzák meg. Ugye Márton Anitájékról beszélünk, meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de ez is majd lesz pénteken, illetve bocsánat, kedden 6 órától itt a Nemzeti Sportrádióban.
3: De most elmegyünk hírekre, majd kikapcsolunk Párizsba, ahol Katona László fogja közvetíteni. Így van, vele fogunk beszélgetni, és élőben hallhatjuk majd Acitól a délelőtti úszó eseményeket is.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Két magyar ezüst a vizes Európa bajnokságról. Többen meghaltak az M3-as autópályán történt buszbalesetben. Folytatódik ma is a kánikula. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
4: Nem sikerült sorozatban harmadik bajnokiát is megnyernie az Újpestnek a labdarúgó OTP Bankligában. A hétvégét lista vezetőként kezdő újpestiek egy-egyet játszottak hazai környezetben, az MTK-val. Az NB1 másik tegnapi mérkőzésén a Nyíregyháza 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Ma Debrecen, Győr és Puskás Akadémia Paks mérkőzést rendeznek, holnap pedig a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozóval zárul a negyedik forduló. 200 méteres pillangóúszásban Márton Richárd második helyen végzett a franciák klasszisa, Léon Marchand mögött, a párizsi vizes Európa bajnokságon, ahol ugyanebben a számban Kós Hubert hatodik lett. Sárkány Zalán is ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban. Ebben a számban világcsúccsal győzött a német Johannes Liebmann, míg Betlehem Dávid hatodik lett. Kós Hubert 200 vegyesen, míg Milák Kristóf 50 gyorson jutott EB döntőbe szombaton. A hatodik helyen végzett a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon a női 4x100 méteres síkfutóváltó. Szintén hatodikként zárt az EB-n 7 próbában Kriszt Sarolta, míg hármasugrásban Szenderfi Dániel tizedik lett. A zágrábi női torna Európa-bajnokságon az ugrás döntőjében volt magyar érdekeltség. Mayer Gréta a hetedik, Bácskai Csenge a nyolcadik helyen végzett. Frankfurtban a ritmikus gimnasztika világbajnokságon a magyar együttes kéziszer csapat a 13. helyen zárt az összetett versenyben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: 12 ember életét vesztette és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. A testület a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvénymódosítás elleni kifogást csütörtökön elutasította. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Románia légterébe behatoló drónt lőtt le hajnalban egy spanyol harci repülőgép, közölte a román védelmi miniszter. A Moldávia felől érkező pilóta nélküli eszközt egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as vadászgép semmisítette meg. A roncsok az ukrán határ közelében, lakatlan területen zuhantak le. Műszaki hiba miatt visszafordult a Vietnam Airlines Münchenből Hanoiba tartó járata. A Boeing 787-es felszállás közben túlfutott a kifutópályán, több mint 2 órán át körözött, hogy elégesse az üzemanyag egy részét, majd biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gép a landolás után nem tudott legurulni a kifutópályáról, ezért azt átmenetileg lezárták.
0: Közlekedés.
4: Lezárásokra kell számítani a fővárosban, a budai és a pesti rakparton, a Rákóczi híd és a Margit híd között az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Továbbra is le van zárva az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldala, Mezőkeresztes közelében, a 139-es kilométernél az éjszakai buszbaleset miatt. A forgalmat a Mezőnagy Mihály Mezőkeresztes csomópontban leterelik az autópályáról. Habármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605 telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható. Késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Folytatjuk a Sportreggelt, Erdei Márk, Gyurta Gergely, Szabó Szilvi a stúdióban, a vonalban pedig kollégán Katona László, akinek jó voltából az egész héten át tartó medencés úszást követhették élőben az úszó Európa-bajnokságról. Szia Laci, jó reggelt!
2: Szia, sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Hát a háttérzajból azt halljuk, hogy már ott vagy az uszodában, de hát ez nyilvánvaló, hiszen hamarosan kezdődik a délelőtti program. Laci, én elárulom, bár itt, amikor Sós Csaba szövetségi kapitány az Európa-bajnokság előtt itt volt a Nemzeti Sportrádióban, Cseszregi Balázs is elmondta neki a te jóslatodat, és te azt mondtad, hogy 5 magyar aranyéremre számítasz a medencés úszó versenyek során, hát 3 már megvan, úgyhogy még 2 kellene, hogy beváljon a jóslatod. Mennyi realitást?
2: Hát, az a baj, hogy én Kósfuvertben azt hittem, hogy valamiért a 100 hát és a 200 vegyest is egyszerre bevállalja, és valahogy ezt a 200 pillangót elengedi, mert egy nap 2 döntő, hát nem tudom, bevállalható, gondolom, én nem tudhatom, de így összejönne az 5. Ma azért a 200 vegyes szerintem megnyeri a Kósfuvert, és az 50 gyors meg lesz olyan, amilyen. Tehát lehet, hogy egy kicsit fölélődtem.
1: De még így is azért nagyon szép ez a medencés eredmény, és pont erről beszélgettünk így Gyurta Gegékkel, hogy szerinted akkor bevált Sós Csaba, hát nem taktikája, hanem az a válogatási elv, mi szerint csak olyan versenyzőket visz ki, vagy vitt ki, akik döntőre esélyesek, tehát így is nagyon szépen szerepeltek a magyar versenyzők.
2: Szerintem igen, ez így rendben van, bár a hiányérzetem az még mindig a hölgyek felé irányul, mert az ő esetükben nem is az, hogy nem jutott döntőbe egy és más versenyző, de azért talán bennük az elmúlt években több is lehetne, vagy lehetett volna. Mondjuk majd Pádár Nikolett, aki 400 gyorsan indul, ő azért például 200-on, vagy éppen hát 100-on, az csak egy ilyen bemelegítő úszás volt neki, de ott azt hiszem 28. helyen végzett, de hogy a hölgyektől én még azért várnák valami kis robbanásszerűséget, mert úgy Európa-bajnokságról lévén szó, hát ha itt nincsenek meg a döntő szereplések, vagy éppen az érmek, akkor egy VB-n meg végképp nagyon erős, és nagyon lehetetlen küldetés ez, mert ott aztán vannak amerikaiak, ausztrálok, meg még kanadai versenyző, kínai is, úgyhogy hát ez az Európa-bajnokság azért abból a szempontból szerintem női oldalról azért nem is az, hogy hagy némi kívánivalót maga után, mert a váltóféle ezüst az egy szép és jó dolog, Ábrahám Minnának meg ilyen új problémái voltak, de hogy például Molnár Dóra nem volt jelen, aki azért mégiscsak az elmúlt években, akár ha hátúszásról van szó, akkor ott volt a döntőkben. De az a nagy átugrás, vagy az a nagy kiugró eredmény, az nem volt meg a hölgyektől. Az uraknál meg egy Kós Hubert, Milák Kristóf hozta, amit lehetett várni tőlük. Németh Nándor is mindig nagyon közel van a tűzhöz, és az, hogy Márta Rihár tegnap ezüstérmet nyert, az egy szép és jó teljesítmény, úgyhogy hát én nem vetem meg Sós Csaba szövetségi kapitány gondolatait. Lehet azért elfért volna egy-két versenyző még legalább indulóként, akár 400 vegyesen a férfiaknál, vagy akár a hátúszó szám.

0: csapatokba is azért, ha úgy adódott volna, akkor a férfi és női vonalon még szerintem lehet az elődöntőbe könnyedén be is jutott volna az, aki mondjuk megnyerte a magyar bajnokságot, vagy a magyar bajnokságon jól szerepelt.
1: Mm-hmm. És milyen egyébként kint Párizsban, Laci? Milyen az idő, milyen a kommentátorállás? Próbáltunk itt találgatni veled kapcsolatban, hogy amikor Ferran Torres megérkezett Párizsba a reptérre, mintha ott lettél volna, és lesifotósként előttél volna róla pár képet. Téged fedezhettünk fel azokon a képeken, vagy az nem te voltál?
0: Azért nem, mert azt se tudtam, hogy ő ide igazol. De aztán a PSG úgy mutatta be, hogy egy cápa érkezik a víz alól, és hát nem is értettem Ferran Torres-szel kapcsolatban, hogy hogyan jön a hasonlat, de hát ha ő egy ilyen cápaszerű személy, mondjuk érthető, mégiscsak eldöntötte a VB döntőt, tehát hogy lecsapott ilyen szempontból. Amúgy meg maga a helyszín érződik azért, bárhol járhatok a világon, hogy ezeket az EB-ket, VB-ket általában ilyen egy eseményre megépítik. Tehát a kommentátorállás, ami van, az egy eszkábált, vas szerkezet, nem egy szép látvány, de valószínűleg még ma este éjjel elkezdik lebontani. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy betontömbök egymáson, és az 100 évig ott marad, hanem tudják nagyon jól, hogy ennek az Európa-bajnokságnak ennyi a funkciója, majd lehet hoznak ide egyéb versenyeket is, lehet a jövőben, de hogy van egy biztos, két biztos lelátó inkább, amit lehet látni a televíziós közvetítéseken, de hát körülötte azért eléggé ingatag minden, tehát átalakítható, egy ilyen tényleg multifunkcionális csarnokká is lehet ezt átalakítani. Persze ez egy uszoda komplexum, tehát itt nem fognak valószínűleg egyéb más sporteseményeket rendezni. Miközben jövőre meg az MVN Domban, az meg én még elgondolni se tudom. Fú, azt, hát hogy az hogy fog kinézni.
1: Uh-huh. 12 ezer nézőt várnak.
2: Igen. Laci, az elmúlt napok tapasztalataira, ha visszatekintesz, melyik versenyszám volt az, ami a legnagyobb hatással volt rád, akár hangulatilag, akár nem tudom, érzésileg, nyilván a magyarok versenyzése az extra volt, de hogy volt-e valamelyik olyan versenyszám ezen kívül, ami nagy hatással volt rád?
1: 1500 gyors.
0: Tegnap?
2: Összességében.
0: Hát a tegnapi 1500 gyors azért úgy nem volt annyira egy rossz dolog, mert mégiscsak világcsúcs, és tényleg végigúszta a német fiú azt úgy, hogy kérdés nem volt. Igen, amúgy a magyarok aranyérmet, tehát a Kósubert féle 200, hát abban van egy ilyen, hát erős ez a személyes kötődés, mert Fukuokában kezdte idézőjelben azt a menetelését 200 háton az aranyéremmel, és azóta követhetem őt ilyen szempontból. És akkor volt abban párizsi aranyérem az olimpián, meg Szingapurban is, és akkor most is, tehát hogy így ebben van egy ilyen, hát nem tudom, közös pont, de ezt körülbelül csak én érzékelem. Hubert biztos, hogy nem.
3: Közös és múltatok van, Laci.
0: Hát igen, megjelenünk. Még jelenünk is, igen, jövünk, igen. Nem biztos. De a világféle száz pillangó is azért úgy megdobogtatta a szívemet, de...
2: És a 400-as gyorsváltó, az milyen hatással volt?
0: Hát szintén az is azért egy... Én hallgattam a beszélgetést, amit itt még fél tíz előtt beszéltetek arról, hogy most akkor Németh Nándi harmadik vagy első ember. Én se tudtam igazából hova tenni, hogy miért nem a Nándi kezdte, de ha úgy nézzük, akkor tényleg bevált, de lehetett volna jobb is. És hogyha jobb, akkor még már majdnem világrekord, tehát hogy ebben még lehet, hogy bőven van valamiféle potenciál a jövőt illetően, de arra kíváncsi vagyok, hogy ebből lesz-e úgy folytatás, hogy nem kell egy kicsit szólongatni a Kristófot, hogy jöjjön, hanem egy ilyen természetes folyamat legyen. Bár ha mondjuk jövőre világbajnokság, akkor Milák Kristófot még mindig nem látom, meg Kósubertet sem az előfutamok során. Tehát valahogy úgy be kell jutni a döntőbe. Lehet, hogy ez minimum elvárás az ő esetükben, hogy majd csak a döntőbe úszunk 4x100-at, vagyis hát 100 métert az ő esetükben.
3: Laci, Milák Kristóffal kapcsolatban abszolút látni pozitívumot, tehát nyilván az úszó teljesítményére is gondolok, nyilván arra, hogy most már kommunikál az újságírókkal, tehát hogy ugye a személyisége egyre nyitottabb, az, hogy tényleg a váltóra is rá lehetett venni, tehát újra van kedve úszni, és ez pozitívum lehet, reményt adó a következő két évre?
0: Csak abból lehet táplálkozni, amit hallunk tőle, mert olyan sok információ nem jön. igazából az edzője is, Szabó Álmos is mindig meglepődik, hogy mit csinál, mit nem csinál. A munkát elvégzi, de ez látszik. A kommunikáció oldaláról meg annyi igazából, hogy azt nem bolygatja az edző sem, tehát abból lesz, ami lesz. Most megnyílt, most beszélt, de tehát a véletlen. Tehát, vagy lehet tudatos, lehet, hogy volt egy pillanat, amikor Kristóf úgy gondolta, hogy na, akkor itt most elkezdem. Tehát már jócskán elment, vagy hát egy pillanatra elment a televíziós társaság mellett, és akkor visszatért. Tehát nem arról volt szó, hogy na most akkor kiúztam magam, hanem átgondolta, és akkor visszajött, és akkor utána már mint a lavina, tehát mindenki, aki élt és mozgott, köztük én is, szóra bírtuk. Még azért én speciál óvatos vagyok voltam, mert ki tudja ez meddig tart. Én nem tudom, hogy tegnap 50 gyors után szerintem nem beszélt. Tehát, hogy...
3: Nem hallottunk mi sem.
0: Azért nem valószínű, hogy hát ha már stúdióba akarod behívni, akkor az egy nagyobb falat. De vele kapcsolatban én azt érzékelem, hogy ha nem sportról van szó, igen, tehát órák és autóversenyzés, vagy autók, akkor arról inkább, mint egyébként arról, ami éppen van a vízben, mert az lehet nem annyira fontos számára. Egyébként csak zárójelben hozzáteszem, ha már Milák Kristóf, azért ez megdobogtatja itt az emberek szívét. Meg azért látjuk a kommenteken is, hogy igen, fontos számukra az, hogy egy kicsit beszéljen, de azért hagyjuk békén. Én szerintem az elmúlt egy-másfél vagy akár két évben ugye az olimpia óta nagyon normálisan viselkedett a magyar média vele kapcsolatban. És igen, Párizs előtt azért, ha nem is egy hadjárat volt az erős túlzás, de voltak szurkálódó cikkek, hozzászólások, meg mindenféle. Úgyhogy, de
3: talán pont
0: helyzet.
3: Ezért, mert mindenki várt volna egy ilyen őszinte kommunikációt, és akkor esetleg ezek a találgatások eltűntek volna. Fél szemmel azért nézzük a medencét is, ugye jelenleg is zajlik a női 400.
1: Jól látjuk, hogy nem látjuk Fádár Nikolettet?
0: Hát én is úgy látom, úgyhogy ez ilyen mindig meglepetés. A délelőttöket, ezt mondtam Bernek Péternek, a televízió szakértőjének, hogy én eltörölném. Tehát az, hogy reggel fel kell kelni és úszásról kell beszélni, az nekem fájdalmas. A versenyzőnek biztos nagyon jó, és akkor inkább legyen 13 napos egy úszó Európa-bajnokság, mert csak délután este selejteznek, meg középdöntőznek, döntőznek. De Pádár Nikolett nincs a hetes pályán, úgyhogy arról nem tudunk beszámolni, hogy ő majd a döntőbe bejut éppen 400 gyorsan, és hát sajnos Nikit mondtam talán egy 8 perccel ezelőtt, hogy nem feltétlenül érzem a nagy előrelépést az ő oldaláról. Lehet, hogy nagyobb, erősebb, izmosabb, de ez az Európa-bajnokság se feltétlenül olyan eredményeket hozott, aminek következtében úgy hát nagyon meglepődtünk volna. Volt döntős szereplése, ugye 200 gyorsan, de most itt 400-on meg nem vállalta, úgy látszik akkor ezt a megméretést.
1: De az uraknál is lesz majd ugye 400 méter, 10-18 perctől reményeink szerint azért Tápolyi Oliver majd rajthozál az ötödik futamban a hétből, és a következőben, vagyis a hatodikban majd 10:24 perctől pedig Sárkány Zalán következik. Úgyhogy hamarosan kapcsolunk majd ki hozzád, Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy most a rendelkezésünkre álltál, és azért próbáld meg élvezni a 400-at, mert mégiscsak, hogyha jól látom, három német között óriási a harc, és azért az mindig pikáns, hiszen egy nemzetből csak kettő juthat be a döntőbe, úgyhogy ha másért nem, sajnos Pádár Kiki hiányában, ezért lehet izgalmas ez a futam. Nagyon szépen köszönjük Katona Lászlónak, és hamarosan majd kapcsolunk ki hozzá.
3: Jó munkát, Laci.
1: Na. Hát és ennyi volt mára.
3: Nagyon gyorsan elment. Megint jó társaságban elrepül az idő. Jövő héten Gege nincs, ugye?
1: Jövő héten ketten leszünk, így van.
2: Jaj, de szép. De hallgatlak.
3: Megint nyaralsz, Gege?
2: Hát, most úgy voltam, ez a két hét azért ez
3: erős volt. Azért ez húzós volt neked.
2: Így kemény volt, úgyhogy úgy döntöttünk, igen, hogy ha már 20-a van, hosszú hétvége, akkor egy kicsit pihizünk, úgyhogy.
1: Na, de jó neked.
2: Engedelmetekkel.
1: Én két hét múlva nem leszek, ha már itt tartunk, úgyhogy én ott megyek el. Hát, hogy megyek már nyaralni egy hétre?
2: De neked nem lehet.
1: Miért?
2: Hát mert te vagy a szerkesztő.
1: A szerkesztői feladataimat azt el fogom látni.
3: Na majd hogyan? Hogyan? Majd kíváncsi lesz. Majd azt meglátjuk, jó?
1: Megszerkeztem az adást, megszerkeztem.
3: Majd azt meglátjuk. Na, de akkor ma még hallhatnak téged is a hallgatók, ugye? A 16:30 perctől kezdődő Debrecen-Győr NB1-es labdarúgó meccs élő közvetítésekor leszel egyedül? Vagy
1: nem, van? Jó Andris kollégánkkal, 17:30-tól Balogh Balázzsal, a Puskás Paks mérkőzés, aztán ezt a Katona Lászlóval az úszó döntők, az utolsó úszó döntők itt a középdöntő, ma már nem lesz, ugye,
2: Geger? Nincs, csak döntő.
1: Vicceltem. Hát, hogy lenne az utolsó nap középdöntő?
2: Ja, hát én komolyan válaszoltam a komoly kérdésre.
3: Így
2: hát,
3: van.
1: Bocsánat.
3: Regős László Pál pedig Birminghamben van, úgyhogy az ő kommentálásával hallhatjuk majd az esti férfi 4x400-as váltó szereplését az Atlétika Európa bajnokságon. És bár a Nemzeti Sportrádióban élőben nem közvetítjük, de mindenképpen figyelmmel kísérjük. 17 órától Santander Villarreal labdarúgó mérkőzéssel indul a spanyol labdarúgó bajnokság, 19 órától spanyol Levante. Lesz egy francia szuperkupa a Lens és a Paris Saint-Germain között, illetve Arsenal Manchester City angol szuperkupa 16 órától, úgyhogy
1: mindenképpen beszámolunk majd róla.
3: Ez jó kis vasárnap.
1: Ez jó, igen. Futball szempontból elég erősen sikerül. Reméljük, hogy úszóból is. Így fog meg atlétika szempontból is, mármint magyar szemüvegen keresztül. A Médiaklikken visszahallgatható a mai sportreggel is természetesen, és hát szerintem akkor itt az idő arra, hogy elbúcsúzzunk, köszönjük a figyelmet. Gyurta Gergely, Szabó Szilvia és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is Erdei Márk. További szép napot kívánunk, maradjanak velünk, hiszen hamarosan kapcsolunk Párizsba Katona Lászlóhoz az úszó előfutamok, illetve középdöntőkhöz.
3: Szép napot mindenkinek!
4: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Katona László vagyok. A párizsi úszó Európa bajnokság utolsó délelőtti futamai jönnek. 400 méteres gyorsúszás, amelyben van két magyar, az egyikük nem lépett, vagy nem volt a medencetéren, mert hárman lettek volna. A lényeg, tehát a hölgyeknél Pádár Nikolett nem indult, de ha minden igaz, akkor Pápai Olivér, illetve Sárkány Zalán ott lesz a rajtkövön. Ha nem, akkor azért kicsit ideges tud lenni ilyenkor az ember, mert mégiscsak a magyarokért jön ki, ha úgy adódik. Szóval a lényeg majd az valójában, hogy rendeznek még 400 méteres vegyes váltót a hölgyeknél meg az uraknál, illetve egy apró érdekesség az, hogy szétúszás lesz 50 méteres mellúszásban. Ez nem érdekli kvázi úgy a magyarokat, mert nincs magyar versenyző, azonban ez a szétúszás ez másodszor jelenik meg, hiszen tegnap este 9 óra után Tyetyerevkova és Giliázsova már egyszer megtette azt, hogy egy szétúszással eldöntötték volna maguk között, hogy a 50 méteres mellúszásban majd ki az, aki a döntőbe jut a hölgyeknél, csak ugyanúgy századra pontosan megúszták azt az időt, 30-43 mindkettejük neve mellett, úgyhogy másodszor is szétúsznak, így a délelőtti úszások után a legutolsó verseny számként, ami embertelen az ő esetükben, bár csak 50 méterről van szó. Tehát nem elég, hogy az elődöntőben ugyanazt az időt úszták, hanem még a szétúszás esetében is tegnap este, hogy harmadszor is aztán megint nekirugaszkodjanak, és akkor este valamelyikük ott lesz a döntőben, tehát semmilyen módon nem akarták, hogy véletlenül is 9 fő legyen 50 méter mellett majd a fináléban. Szóval 400 gyors, a délelőtt és a magyar érdekeltség itt jelenik meg. Rengeteg visszalépő, hiszen jelenleg a 4-es futam zajlik. Trepocska, Hanson, Englezakis, illetve Terzsiev is 4-en visszaléptek, és így most jelen állás szerint 6-an teljesítik a 4. futamot. Ennek a versenyszámnak a világrekordere Lukas Martens, a németek legendája már lehet így fogalmazni, hiszen mégiscsak ő nyert 400 gyorson olimpiát 2 évvel ezelőtt itt Párizsban, illetve a világbajnokságon Szingapurban is ő volt a leggyorsabb, de ettől függetlenül ennek a versenyszámnak, ha úgy adódik, akkor az egyik fő esélyese is tud lenni általában mindig valamelyik német. Aztán, hogy majd melyikük jut be a döntőbe, az mindig az aktuális helyzet fogja eldönteni. 4-en indulnak a németeknél, Martens az utolsó futamban, és az utolsó előttiben, amiben Sárkány Zalán is, ott lesz majd az a Kliebmann, meg az a Liebmann, meg a Klemet, aki tegnap ott volt az 1500 döntőjében, Sven Schwarz volt, aki meg próbálkozott egyáltalán bejutni az 1500 fináliába, hát ő hoppon maradt. Szóval német fölény van 1500 gyors után már 400 gyorsan is, meg a 800-on is ugye Liebmann ott is tudott győzni, szóval nagyon erősek a gyorsúszásban a németek. Hát jelenleg akkor, amikor 200 méterhez érnek a 4. futam résztvevői, akkor Kakulakis vezet, és Nettenwiffen egyelőre csak 3., Jován Lekics a Bosnyáktól a 7. pályán a 2. helyen, de ebből a futamból nem valószínű, hogy valaki ott lesz majd a 8 fős döntőben, egyből ugyanis itt már nem rendeznek semmiféle elődöntőt, ez egy elődöntővel felérő délelőtt a 400 méteres gyorsúszók számára, ahol Sárkány Zalán majd akár a döntőbe is kerülhet. A kérdés, hogy mennyi ereje van, mert tegnap megpróbálta valahogy valamilyen módon, ugye az 1500-ot ezüstérmes lett, és az aranytól messze volt, nem világcsúccsal nyert Liebmann, de lehet, hogy sokat kivett belőle az a 1,5 kilométer. Tavaly a világbajnokságon megpróbálta Zalán, hogy a döntőbe kerüljön, de a 13. helyen zárt. Rasovszky Kristóf akkor a 21. lett ugyanebben a versenyszámban. Az olimpián pedig azért szintén ez egy olyan erőteljes versenyszám, amit azért nehezen lehet úgy jól leúszni kétszer, hogy valójában az ereje is megmaradjon az adott személynek. 14. lett akkor Sárkány Zalán az olimpián, rosszabb idővel, mint a tavalyi világbajnokságon volt, és volt egy Európa-bajnokság is 2 esztendővel ezelőtt 400 gyorson, akkor például az osztrák Öböck nyert, és a magyarok hát ebből a versenyszámból nem vették ki jól annyira a jól a részüket. Gálic László akkor 4-0-4-80-nal csak a 27. helyen zárt, Holló Balázs és Sárkány Zalán akkor valójában visszalépett, nem indult. Remélem, hogy ma azért ott lesznek a férfiak, ha már Pádár Nikolett nem állt a rajtkőre, nincs információ arról, hogy mi lehet az ő távolmaradásának hátterében, hiszen már a 100, illetve 200 méteres távjait, illetve a váltókat letudta, tehát rápihent idézőjelben erre a 400 gyorsra. A négyes számú futamot Kakulakis nyeri 3.50.94-jel, de ezért nem egy ilyen világ megváltó idő. Sárkány Zalánnak van 3.46.82-es ideje, amit Szingapurban úszott, az a egyéni csúcsa. Szápai Olivér pedig mindössze 16 esztendős, és azért tőle egy jó úszást lehet várni. 3.47.82-es egyéni csúcsa, még a junior országos bajnokságon úszta júniusban, igaz, azzal aranyérmes lett, szóval nincs a két magyar közt akkora különbség. De jön a következő futam, reményeim szerint Sárkány Zalánnal, ha minden igaz, most már neki kell, sőt Pápai Olivérrel, a hatos pálya az, ami az övé, és mivel telítetnek tűnik a mezőny, nincs visszalépő, így biztosra lehet mondani azt, hogy sőt magyar zászlóval ellátott sapka is van, Pápai Olivér majd a hatos pályán úszhat. Fiatal győri versenyző, ővé lesz majd, tehát 2009-esként az egyik legfiatalabb ebben a versenyszámban, még Cristofini az egyesen a franciáknak okoz örömet, lehet ez behallatszódik egy kicsit, hogy igazából neki szól a nagy hurrá, de itt tizen indulnak majd 400 gyorsan az ötös számú futamban. Boskán majd a szlovén a nulláson, Cristofini tehát a franciáktól az egyesen, Gifing Ausztria a kettesen, az olasz Marcello a hármason, Marcos a négyesen a görögöktől, Garage Benito az ötösen a spanyoloktól, Pápai Olivéré a hatos pálya, a hetesen az izraeli Joav, a horvát Grigic a 8-asen és a szlovák Vojtko a 9-esen. Mindenki 3 perc 50 másodpercen belüli idővel. Ha valaki vagy mindenki egyáltalán tudja teljesíteni, akkor jócskán megelőzi az előző futamok legjobbjait. Elkezdődik a verseny, és a 6-os pályán Pápai Olivér szépen szeli a habokat, és már ott az első párhely valamelyikén az élen egyelőre. Az ő neve mellett van egy junior Európa-bajnoki ezüst, most Münchenből 400 gyorson, illetve 4x200-as gyorsváltónak is a tagja volt, ott bronzérmet tudott nyerni. Tehát ebben az évben, illetve ezen a nyáron is már mutatta magát Pápai Olivér, de 16 éves, tehát ha nagyon akarjuk, akkor még talán a serdülő korba is be lehet őt illeszteni, de junior, illetve ifjúsági bajnokságokon kell, hogy induljon valójában ő, de most itt a felnőttek között megmutatja magát életében először, hogy mit is tud. 100 méternél Pápai egyelőre a 8. helyre szorul vissza, igaz, sőt 5., mert valójában 3.-ként fordult 50 méter után, 54-62-es első 100 méter tud, vezet Marcos a 4-esen, a mellette lévő Garage Benito, az 5-ösön pedig a 2., és Pápai Olivér mellettük, tehát ebből a szempontból jó, hogy azért középső pályát kapott, mert lehet figyelni a mellette lévő spanyol, illetve görög kettősre, velük tartani a lépést. 150 méternél most már a 4. helyre kúszik fel Pápai Olivér, Garage Benito a 2., a mellette úszó spanyol, illetve a görög Marcos egyelőre vezet. 3. helyen pedig az osztrák Gifing, de ő meg jóskán messze van Olivértől. Kicsit most a spanyol egy féltest hosszal elmegy már Pápai mellett, úgyhogy amikor 200 méterhez érnek a táv feléhez, akkor már az első két hely egy kicsit meglógva. Marcos Garage Benito az első két helyen, Pápai pedig most már a 3. 200 méternél 1 perc 51,95 század másodperc, de csak 7 tized a hátránya, és a forduló után annyira jól jön ki, el is megy Garage Benitótól, úgyhogy nem úgy néz ki, hogy a fiatal magyar versenyző annyira megilletődött lenne, mert úszni kell egy Európa-bajnokságon a felnőttek között, hanem bizony szépen rámegy, elmegy még szinte a spanyol mellett is, és 250 méternél 2. helyre jön már fel Pápai, egyelőre Marcos az élen, de 3 századra van mindössze Marcos. A fordulói nagyon jók Pápainak, hiszen semmiféle visszaesés nem tapasztalható ilyenkor, de most nagyon jön már ott Cristofini az egyesen, ő is 2009-es születésű, őt mondjuk hajtja legalább 2-3 ezer francia szurkoló. Pápai egyelőre az élen most már, szint tisztán, 300 méternél. Tényleg mindent belead a fiatal versenyző. Az első helyen Pápai, a második helyen Cristofini. A két tinédzser, serdülőkorú egyelőre oktatja a mezőny, de azért óvatosan, mert az utolsó 100 méteren ki tudja, hogy mit tudnak a ellenfelek. Hát azt leginkább, hogy Pápai Olivér most már egy test hosszal megy a mellette úszó Garage Benito előtt, aki a negyedik helyre visszacsúszik, és akkor, amikor ráfordul az utolsó 50 méterre Pápai Olivér, az első helyen van, ráadásul jócskán van neki előnye. 28-44-es 50 métert teljesített, hát ez mindenkinél jócskán erősebb. Egy másodperce jobbat úszik, mint a felette úszó spanyol, és jön a záró 25 méter, megnyeri ezt a futamot Pápai Olivér, egyéni csúcs is lesz ebből nagy valószínűséggel, ha minden igaz, 3.47.82, ez az ő legjobbja, és ennél jobb lesz, és nagyon jól jön, úgy látszik, hogy bizony meg lesz, olyannyira, hogy Pápai Olivér azt a mindenit, 3.45.32, ez országos csúcs beállítás, mert ugyanezt századra pontosan Rosovszky Kristóftól még tavaly az országos bajnokságon. Te jó ég! Ki ez a fiú? Pápai Olivér, jegyezzük meg! Ezzel a 3.45.32-vel az hagyján, hogy egyéni csúcs, országos csúcs beállítás. Itt majd lehet korrigálni kell, hogy most akkor mi történik, hogy ő ez országos csúcsot sem. Cristofini a második, ennek a nagy morajlás. Garage Benito a harmadik, Marcos a negyedik. Hát jelen állás szerint Pápai Olivér, bár sajnos csak az ötödik futam, de a lényeg az, hogy a legjobb idővel egyelőre, de még kettő futam átra van, és bizony, mivel van négy német, abból csak kettő mehet a döntőbe, teljesen mindegy, mit úszik majd a következő futamban a három német közül az egyik, biztos, hogy Pápai mögött kell, hogy legyen. Sárkány Zalán pedig majd az egyesen. Ott van Zalán, tehát most már azért megnyugodtam, én is piros pólóban, úgyhogy majd ő emiatt kicsit most elgondolkodhat, lehet, ha egyáltalán eljutott az információ hozzá, hogy egy országos csúcsot úszott az ellenfél, Pápai Olivér. Előfordulhat, hogy akkor már ezt is átvenni, ha van rá lehetőség, hiszem a 800 és az 1500 méter országos csúcstartója Sárkány Zalán, a 400 éját, és egyelőre Rasovszky Kristóf, vagy éppen Pápai Olivérnek nevezzük, de 16 évesen óriásit ment tényleg Pápai Olivér. Egyelőre a legjobb idővel a döntő kapujában a magyar úszó, de akik jönnek az ellenfelek, ők már 3.45-ön belül is tudnak, úgyhogy nagyon nehéz lesz ezzel az idővel is bekerülni a fináléba. Jön a hatodik futam, 400 méteres gyorsúszás, de Tullio a nulláson, Sárkány Zalán az egyesen, ráadásul mivel két de Tullio van, ezért Luca a nulláson, Marco a kettesen. Johannes Liebmann, aki megnyerte a 800-at és az 1500 gyorsúszást is a hármas pályán, négyesen Oliver Klemet, ezüstérmese volt tegnap a 800, vagy a 1500 gyorsnak. Az ötösen James Guy a britektől, Viktor Johansson a svédektől a hatoson, Sven Schwarz a hetesen, aki már nagy hátrányban, Sárkány Zalán másodikként fordul 50 méter után, Daniel Wiffen visszalépett, neki ez az Európa-bajnokság, ez mintha meg se történt volna, és a kilencesen Krisztof Mielewski, aki nem feltétlenül mondanám, hogy azért ilyen hosszú távon lenne annyira biztos pontja a lengyel úszásnak, de mondjuk két évvel ezelőtt döntőbe került, akkor a hatodik helyen zárt. Ez más kérdés, hogy mennyire akarja majd erőltetni a döntőbe kerülés, bár egyelőre a kilencedik, nem úgy néz ki, hogy neki erre valamiféle lehetősége lenne. A világbajnokságom Lukasz Martens megnyerte 3.42.35-ös idővel, csak úgy zárójelben az a országos csúcsbeállítás, amit Pápai itt pár perccel ezelőtt megtett, az előző VB-n a 8. helyre lett volna elég, tehát nagyon erős tényleg a mezőny világviszonylatban is, de még európai oldalról is, hiszen itt a legutóbbi EB-n is 3.43.24-jel lett aranyérmes Felix Oböck az osztrákok versenyzője. 100 métert már túl vannak, már 150-en is, 200 méterhez jönnek valójában a versenyzők, 400 gyorsan, és úgy néz ki egyelőre, hogy középen Klemet az, aki átveszi az irányítást. Sárkány Zalán a második helyen úszik, 1.50.49, 28.56-os 50 métert jött, és ezek erős 50 méterek Sárkány Zalántól, tehát lehet az is előfordulhat, hogy egy ilyen 1-2 percig lesz valójában Pápai Olivér számára egy országos csúcs beállítás, mert Sárkány Zalán úgy néz ki, mintha azért zúzna előre, hogy ő is megdöntse az országos rekordot. A második helyen 250 méternél Klemet vezet, talán ő egy kicsit pihentebb, mert Johannes Liban a hatodik, ő lehet, hogy már kifulladt a hármas pályán, vagy ez számára egy kicsit rövid távnak mondható. Ráadásul Liban itt most tartja ezeket a 29 másodperces 50 métereket, amik 1500-on tökéletesek, de itt lehet rövidebb távon már kevésbé. Klemet 300 méternél az élen, és Sárkány Zalán pedig a második helyen 2.48.41-es idővel fordul. Ha ezen egy kicsit tud faragni, akkor neki is lesz egy ilyen 3.46-os ideje. Az ő egyéni csúcsa 3.46.82, Szingapurban úszta a világbajnokságon. Ugye ott nem sikerült neki valójában a döntőbe kerülnie, 13-ként zárt. Ebből is látszik, hogy egyéni csúcsot úszik valaki, akkor is idézőjelben csak a 13. tud lenni egy VB-n. Jön a záró 50 méter, Sárkány a második helyen, Oliver Klemet pedig egyelőre az élen, és Liban most már az 5., de nem lesz ő veszélyes senkire, még az döntőbe se fog kerülni. Az a kérdés, hogy Sárkány Zalán be tudja-e érni az éllovas Klemetet, nem úgy néz ki, a német megnyeri majd a futamot, az időeredménye fontos, illetve hogy Pápaival együtt sikerül-e majd tovább menniük, bár még egy futam lesz. Klemet egyelőre a legjobb német, 3.45.22, Sárkány Zalán a második, 3.46.17, az ő esetében egyéni csúcs, de Pápai Olivér egyelőre második idővel ott van, még mindig nem hivatalosan szerintem a döntőben, mert a következő futamban is vannak 8-10, úgyhogy nem lehet kijelenteni semmit, de egyelőre a két magyar a top 5-ben, úgyhogy, és ráadásul egy német már előzött, igen, negyedik idővel egyelőre Sárkány Zalán is idézőjelbe döntős, úgyhogy van még egy futam, Johansson az, aki beékelődik valójában a két magyar közé, Pápai és Sárkány között Johansson, de úgy, hogy valójában a svédnek 300-addal jobb az ideje, mert ővé lett a futamban a második hely, Sárkányi a harmadik, de ez lehet, hogy nem fog annyit érni a folytatásban. Liban csak a harmadik német, úgyhogy ő már nem juthat tovább, és akkor jön a záró 400 méteres gyorsúszó futam Leon Marchandnal, a kettesem. Hát őt nem is mondtam, csak úgy zárójelben, és Lukas Martens majd a négyesen, a világcsúcs tartó. Ők ketten azért elég valószínű, hogy beelőzik majd a Sárkány-Pápai kettőst. És akkor még a kérdés az, hogy Djakovic, Micin, Hemvo, vagy a britek mire jók. A papíron itt most már tényleg 3.47-en belüli időket könnyedén tudnak úszni a résztvevők. Második idővel egyelőre Pápai Olivér úgy néz ki, hogy döntő, Sárkány Zalán pedig negyedik idővel. Milyen jó lenne az, hogyha megadatna a lehetőség ezeknek a fiúknak, hogy döntőt ússzanak este. És akkor nem csak Milák Kristófról, meg Kós Hubertről szól, magyar oldalról ez az Európa-bajnokság a zárónapon, hanem még két magyarról. De Pápai tényleg nagyon közel van. Én szerintem ő be fog jutni. Sárkány Zalán azért csücskös a legjobb nyolcba kerülése. Teljesnek tűnő mezőny az utolsó előfutamban, hát Leon Marchandért megőrülnek értelemszerűen, egyből csendre inti a műsor közlő a szurkolókat. Engem nem tudna, muszáj beszélnem, nehogy valami probléma legyen. De a rajt után már megszólalva, Leon Marchand majd a kettesen, a nulláson Melbourne Smith, az egyesen pedig Macmillan, két brit. Marchand a kettesre került, a hármason a bolgár Micin, a négyesen a világcsúcstartó világbajnok német Lukas Martens, az ötösen a svájci Djakovic, a hatosan a belga Hemvo, az orosz Vekosvicev, a hetesen Ragani a nyolcasan, és Koszki a finnektől a kilencesen. Martens vezet, Marchand a második helyen 50 métert követően. Leon Marchand tegnap nyerte 200 pillangón az első Európa-bajnoki aranyát egyéni versenyszáma, meg úgy unblock összességében. Úgyhogy ez meglepetés az ő szemszögéből, hiszen mégiscsak azt hinné az ember egy négyszeres olimpiai bajnoktól, meg világbajnoktól, hogy biztos több aranyérme van már EB-n, mint éppen VB-n, vagy bárhol máshol, míg a 4x200-as gyorsváltó tagjaként van egy ezüstérme a franciák kiválóságának, és itt 400 gyorson még nagy valószínűséggel egy érmet, egy aranyat szeretné, de nem ő azért a legjobb gyorsúszó itt ebben a mezőnyben, és nagyon együtt vannak ráadásul, akkor, amikor 150 méterhez érnek, vezet Martens, Marsan a második, Micin a harmadik, a fordulót követően pedig általában a víz alatti munka, a delfinezés az a legnagyobb erőssége Leo Marsannak, ezzel megint nyert egy féltest, hozta mellette úszó Micinnel szemben, de Lucas Martens még mindig az élen, addig, amíg ezt kimondom, mert akkor, amikor már csak alig van több, mint 125 méter, átveszi a vezetést Leo Marsan, és mellette ketten-hárman, sőt, van egy ilyen hatfős boly, ami nagyon együtt van sajnos, Djakovic a Hemvóval és Vekovicevvel, és ha ők hatan együtt jönnek, akkor azért Sárkány Zalán már izgulhat. 200 méternél a táv felénél talán már kezdenek egy kicsit leszakadni a többiek, de egyelőre még Martens az élen, Marsan a második helyen, harmadik Micin. Jó lenne, ha szétszakadna a mezőny. Jaj, veszékelve mondom mindezt, mert akkor bizony megnyílik a lehetőség Pápai Olivér, illetve Sárkány Zalán előtt, hogy mind a ketten a döntőbe kerüljenek, ha csak nem olyan erős most ez a futam. Martens az élen, Marsan a második, Micin a harmadik, és egyelőre negyedik Hembo, de most már, ha merném mondani, hogy szakadt szét a mezőny, de nem igaz, még mindig ez a féltesthossz előny azért megvan, mondjuk Martens, illetve az ötödik helyen úszó Djakovic között, ami most már egy testhossz. Tehát a svájci talán kiszáll abból a történetből, hogy ebben a futamban az élen végezzen. Jön az utolsó 100 méter, Martens az élen. Igen, Marsan a második. 2.48.49-es idő Martenstől. Hát ha nagyon begyújtják a rakétákat, ebből nehezen lesz 3.45 szerintem, mármint 3 perc 45 másodperces idő. De lehet, hogy nem is ez a lényeg a két-három versenyzőnek, csak hát nem tudhatják azt, hogy éppen a jelenlegi időeredményük mire elegendő. Jön az utolsó 50 méter hamarosan, 350-nél úgy néz ki, hogy Martens még mindig az élen, a második helyen Marsan, meg akarják nyeretni a hazaiak Marsannal mindenféleképpen ezt a futamot, és amikor delfinezésből visszajön már, akkor ő az élen. Jön az utolsó 25 méterre, és egyelőre a francia megteszi azt a szívességet a közönségének, hogy végül is ezt a futamot azért, ha nem is megnyeri, de legalább az első két hely valamelyikén, de sajnos Micin, Martens, illetve Hemvó is együtt van négyen, megnyeri a futamot valójában Hemvó, második Marsan, Micin a harmadik, Martens csak a negyedik, 3.46.33-as idővel, és ő jobb, mint Schwarz, és valójában szerintem 8. idővel Sárkány Zalán bekerül a döntőbe, vagy 7. idővel, de Pápai Olivér egészen biztosan. Ráadásul a második legjobb időeredménnyel Pápai Olivér, lesz egy ötös pálya neki majd. Igen, Clemeté a legjobb idő, Pápai a második helyen, és Sárkány Zalán pedig 6. idővel szintén döntős. Martens be tud surranni 8.-ként a világcsúcstartó világrekordes Varcara, az, aki 9. és második leggyengébb, vagy hát harmadik leggyengébb németként kiesik. Liebmann szóba se került, és Christoph Fini az, aki első számú tartalék, ennek következtében pedig nem lehet már a jövőben bele találkozni itt az Európa bajnokságon, kiesik. A lényeg, Pápai Olivér második idővel, országos csúcs beállítással döntős, és Sárkány Zalán is ott lesz majd a 400 gyors fináléjában a 6. legjobb idővel. Ez a döntő, ez a 400 méteres gyorsúszás fináléja majd magyar idő szerint 19 óra 21 perckor lesz, de 18.30-tól jön majd a férfi 50 gyors döntője Milák Kristóffal, 18 óra 40 perctől pedig a 200 vegyes döntője Kós Huberttel. A délelőtt ilyen rövid volt, egyben kurta furcsa, de délután majd fél héttől jövünk a fináléval, a finálékkal, úgyhogy érmek még lehetnek akár, meg meglepetések is. Párizs búcsúzik, a szó a budapesti stúdiói.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről.

0: 6 óra 40 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Újpesti döntetlen az NB1-ben. Elaludhatott az árokba borult busz sofőrje. Folytatódik ma is a kánikula. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: Sporthírek.
2: Nem sikerült sorozatban harmadik bajnokiát is megnyernie az Újpestnek a labdarúgó OTP Bankligában. A hétvégét lista vezetőként kezdő újpestiek egy-egyet játszottak hazai környezetben az MTK-val. Az NB1 másik tegnapi mérkőzésén a Nyíregyháza 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Ma Debrecen, Győr és Puskás Akadémia Paks mérkőzést rendeznek, holnap pedig a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozóval zárul a negyedik forduló. 200 méteres pillangóúszásban Márton Richárd második helyen végzett, a franciák klasszisa Léon Marchand mögött a párizsi vizes Európa bajnokságon, ahol ugyanebben a számban Kós Hubert hatodik lett. Sárkány Zalán is ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban. Ebben a számban világcsúccsal győzött a német Johannes Liebmann, míg Betlehem Dávid hatodik lett. Kós Hubert 200 vegyesen, míg Milák Kristóf 50 gyorsan jutott EB döntőbe szombaton. A hatodik helyen végzett a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon a női 4x100 méteres síkfutóváltó. Szintén hatodikként zárt az EB-n 7 próbában Kriszt Sarolta, míg hármasugrásban Szenderfi Dániel tizedik lett. A zágrábi női torna Európa-bajnokságon az ugrás döntőjében volt magyar érdekeltség. Majer Gréta a hetedik, Bácskai Csenge a nyolcadik helyen végzett. Frankfurtban a ritmikus gimnasztika világbajnokságon a magyar együttes kéziszer csapat a 13. helyen zárt az összetett versenyben.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: 12-en meghaltak és 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán. A jármű letért az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztesnél. A Szerbiából Lengyelországba tartó turistabuszon 59-en utaztak. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el a helyszínen, majd a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. Tömeges ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Továbbra is erdőtűz pusztít a görögországi Szkíros szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint jelenleg lakott terület nincs közvetlen veszélyben. Spanyolországban 2 ember meghalt és 2 csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban és földcsuszamlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kő, sár és iszapáradat több településen is károkat okozott. Bírálta a modern szépség ideálokat 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária mennybevétele alkalmából elmondott prédikációjában emlékeztetett. A valódi szépség nem az öregedés jeleinek elrejtésében rejlik, hanem az örökkévaló szeretet megmutatásában.
1: Közlekedés.
2: Lezárásokra kell számítani a fővárosban, a budai és pesti rakparton, a Rákóczi híd és a Margit híd között az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati északnyugati határvidékeken zápor, zivatar is előfordulhat. A délies szél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hő.

0: hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Vízilabdával foglalkozunk. Vendéget is köszönthetünk itt a stúdióban. VB ezüst, EB ezüst és immár újdonsült világkupa ezüstérmes válogatott vízilabdázó Vismeg Zsombor van itt a stúdióban. Szia Zsombor, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: A Ferencváros játékosa vagy, ugye ez látszik a pólódon, hogyha valaki követ minket kamerán. Bevallom őszintén, amikor itt szerveztük a vendéget, nagyon sokan azt mondták, hogy hát most töltik a jól megérdemelt nyaralásukat, ami teljesen érthető egy ilyen hosszú, megterhelő Sydney utazás és világkupa sorozat vagy szuperdöntő alatt. Te viszont itthon voltál szerencsére, megkérdezhetem, hogy te hogy nem most pihened ki, vagy nem utazol. Utazással pihened ki a fáradalmakat?
2: Hát az egyik ok az, hogy most így a hazafele 25 órás repülőútból egy kicsit elegem lett a utazgatásból. A másik csodálom. És nyomósabb indok az, hogy most a barátnőmmel vásároltunk egy kis kutyát, és vele foglalatoskodunk.
1: Fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a Sydney utazás, és ezért mondjuk el, hogy ugye idén rendhagyó módon a bajnoki évad közepén januárban rendezték meg az Európa-bajnokságot, áprilisban világkupa selejtezőket játszottatok közben, ugye bajnokok ligája 4-es döntőig jutottatok a Ferencvárossal, szóval neked sem volt eddig túl pihentető időszakod.
2: Így van, ahogy mondod, nem a legpihentetőbb szezon volt ez, de nagyon örülök, hogy mindenhol ott lehettem, ahol ott lehetett lenni. Örülök az eredményeknek is, de tényleg nagyon hosszú volt, szóval ez a bő 2,5 hét pihenő, ez már úgy gondolom, hogy nagyon kijárt nekünk, és hasznosan fogjuk tölteni minden napját pihenéssel.
1: Ilyenkor segítenek neked mondjuk a rutinosabb játékostárs, hogy elmondják, hogy mire készül. Például egy ilyen Sydney tornán, ugye az idő eltolódástól kezdve az új környezet, mentális, fizikális megterhelés, szóval van-e ilyen szempontból segítséged, vagy akire hallgatsz?
2: Mindenképpen segítenek mindenbe. Az a szobatársam Nagy Ádám, vele szoktam egy szobába lenni, ő már rutinos ezekbe a dolgokba, ő szokott némi tippet, tanácsot adni, hogy mondjuk amikor megérkezünk, akkor az átállásban elég nagyot tud segíteni, hogyha nem alszunk délután, mert általában szoktunk egy ilyen hosszú világversenyen délután aludni, most ez nem történt meg, az átállás szerencsére nagyon jól ment, hazafele is, szóval jó volt.
1: Ugye azt lehetett olvasni, hogy a világkupa szereplés előtt volt 3 felkészülési mérkőzés ott Sydneyben, és Varga Zsolt említette a görögök elleni mérkőzést, ami ugye nem úgy sikerült, ahogy esetleg szerettétek volna, ott 22-16-os verességet szenvedett a magyar válogatott, de a szövetségi kapitány azt mondta, hogy volt olyan játékos, aki már 3 napja nem aludt, tehát hogy itt még ilyen problémákkal is küzdöttek, akár te, akár a társaid.
2: Nekem szerencsére nagyon jó alvókám van, tehát én igazából bármikor, szinte bármikor, bárhol tudok aludni. Kifele a repülőn is a 13 órás útból egy 10 órát sikerült átaludnom. De voltak igen olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencsés az átállás. Nyilván ezt az eredmény is mutatja, ott nem voltunk csúcsformában.
1: A világkupa szuperdöntő az hol helyezkedik el a rangsorban? Ugye ebben az évben volt egy Európa-bajnokság, viszont most a nyáron sem világbajnokság, sem olimpia nincs, szóval ez volt az a fórum, ahol a nemzetközi mezőnnyel meg tudtatok mérkőzni, ezért volt fontos?
2: Így van. Hát egy ilyen válogatott torna mindig nagyon fontos, mert sok idő van még a következő világversenyig, ugye, ami nagyon fontos lesz itt Budapesten a világbajnokság, de hogyha ezt a válogatottnak nézzük úgy, hogy mennyi időt lesznek együtt, akkor igazából ez hát egy bő hónap körülbelül, amennyit együtt tudunk lenni az ilyen nagyon feszített szezonok közben. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy nyilván az olimpia a legfontosabb, utána a VB, EB, és szerintem ott alatt egy kicsivel.
1: Varga Zsolt így elmondja nektek, hogy ez a 4 év, ez így nézett vagy néz ki, ugye körülbelül most vagyunk a felénél. Tehát ugye elmondta, hogy most akkor ezen a világkupán ő mire figyel, mi a lényeg, mi lenne a legfőbb célja ennek a tornának?
2: Igen, szerencsére nagyon átlátható, nagyon pontos, precíz információkat kapunk Zsolttól, tényleg úgymond mindenbe, amiben bele lehet avatni egy játékost, abba beavat minket, elmondja, hogy mik a tervei, hogy kitől mire számít. Ebben nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő az edzőnk.
1: Azt el lehet árulni, hogy tőled mondjuk mit várt, vagy tőled mit kért a torna előtt?
2: Hát én szeretem a nagyon tüzes játékosnak gondolom magam, tehát én azért szeretek ordibálni, vagy mondjuk nem feltétlenül az ordibálást emelném ki, de hogy szeretek igen, robbanékonyan, meg vehemensen játszani. Szerintem a védekezés, meg ő is azt mondta, hogy a védekezésbe számít rám elsősorban, de nyilván a támadásból is kiveszem a szerepemet.
1: De ezt kéri tőled, hogy ezt a vehemenciát, ezt mutasd meg a meccsen, és hát ha ezzel tüzeled a társaidat?
2: Szokta, igen, ha nem is így, ahogy megkéri, de látom, hogy ő, mert ő is egy ilyen tüzes természetű ember, és így szoktunk egymásra nézni, és akár testbeszéddel is egymást felbusztolni.
1: Egyébként te a magánéletben ilyen nyugodtabb típus vagy, és csak amikor elkezdődik a meccs, vagy mondjuk egy edzés, akkor érzed ezt a vehemenciát?
2: Inkább nyugodtabbnak gondolnám, igen, szóval ez tényleg így a két véglet, de nem mondom, hogy túlságosan nyugodt vagyok a magánéletben se, de annyira nem vagyok tüzes, mint a vízben.
1: Ugye azt lehet tudni, hogy volt egy világbajnoki ezüstérem, egy Európa-bajnoki ezüstérem és egy világkupa ezüstérem. Na most sokan azt mondják, hogy ugye a magyar vízilabda hagyományainak megfelelően az ezüstérem az sokszor kudarc. Viszont, hogyha azt vesszük, hogy a legfrissebb világranglistán elsőjén áll Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy ez jelzi, hogy ez a stabilitás, amit ti mutattok, ezt egyik másik válogatott sem tudja talán, tehát ebben jobbak vagytok, ennek fényében értékelni kell ezt a három ezüstérmet?
2: Szerintem minden fénybe értékelni kell ezt a három ezüstérmet, mert tényleg szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy mindhárom világversenyen döntőig tudtunk menetelni. De nyilván két külön dolog eljutni a döntőig és a döntőt megnyerni. Ugye nem vagyunk még mi annyira tapasztalt csapat, most nagyon sok fiatal játékos van. Szerezzük a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy egyszer muszáj nyernünk, és hogyha ez a három ezüstérem kellett ahhoz, hogy jövőre itt a világbajnokságon, vagy akár utána az olimpián egy aranyat nyerjünk, akkor én ezt aláírom.
1: Jól emlékszem, hogy amikor a spanyol válogatott olimpiai bajnok lett, akkor ők mondták azt, hogy az elveszített döntők kellettek ahhoz, hogy egyszer a csúcsra érjenek. Te is hiszel ebben, hogy minden elveszített meccsből csak tanulni lehet, és csak a javatokra szolgál?
2: Szerintem ezt mindenféleképpen így kell nézni, mert hogyha egy ezüstéremben a kudarcot éled meg, abban nem tudsz előrelépni.
1: És Varga Zsolt egyébként azt mondja nektek, hogy az ezüstérmes, pontosabban az ezüstéremmel végződött tornából is inkább a pozitívumokat vigyétek magatokkal?
2: Szerencsére van egy olyan belső kohéziója ennek a csapatnak, hogy mindenből, tehát hogyha akár ha hetedikek lettünk volna, vagy nyolcadikak, abból is megpróbáltuk volna megtalálni a pozitivitást, mert szerintem meg Zsolt szerint is, meg a csapat szerint is így tudunk előrelépni.
1: Ebből a Sydney tornából te mit hoztál magaddal, vagy a csapat szerint? Tehát mire lehet építeni?
2: Hát egy az, hogy eljutottunk megint a döntőig, tényleg ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy most mi vagyunk a konstansok, akik mindig ott vannak. Sajnos konstant ezüstérmesek vagyunk eddig, de reméljük ez, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy át fog fordulni. Erről a tornáról nagyon sok tapasztalatot szereztünk, nyilván jó volt játszani akár ezzel az ausztrál csapattal is, mert azért nem minden nap játszhatsz az ausztrálok ellen, és hát látni kell, hogy most már Ausztrália is azért egy elég komoly erőt képvisel, főleg hazai pályán. A másik nagy tapasztalás, amit hozhattunk onnan, az szerintem az, hogy milyen megint sok ember előtt játszani, ami nagyon szerencsés, mert tényleg szinte azt hiszem majdnem minden meccsünkön, és nem csak az ausztrál meccsen, tele volt az uszoda. Nagyon sok magyar volt, nagyon jó hangulat volt.
1: Ez a jövőre nézve is jó lett, akár egy olimpiára nézve is, mert ott is hasonló körülmények várnak majd.
2: Hát, vagy akár a budapesti világbajnokságra nézve.
1: Kiutaztatok, ugye volt három felkészülési mérkőzés, majd jött az első meccs, ami tulajdonképpen negyed döntőnek is mondhatjuk, hiszen a legjobb nyolc között kezdtetek a horvátok ellen. Az mennyire volt speciális, hogy ugye amikor kiutaztok egy EB-re, VB-re, a csoportmeccsek alatt lehet építkezni, lehet fejlődni, hozzá lehet szokni a környezethez. Itt viszont az első meccs arról döntött, hogy vagy elődöntőbe jutok, vagy az 5-től 8. helyért játszotok. Szóval azért elég nagy volt a tétje így elsőre. Ez mennyire volt speciális, és mennyire kellett készülni fejben erre?
2: Hát több különlegessége is volt ennek a mérkőzésnek, ugye azt tudhattuk már előre is, hogy a horvát csapat az nem az a horvát csapat lesz, akivel mondjuk Szingapurba játszottunk.
1: Vagy Gödöllőn, ugye?
2: Vagy Gödöllőn, igen.
1: A világkupa
2: igen. Tehát egy fiatalabb, egy U20-as horvát válogatott ellen játszottunk, akiket nem akartunk lebecsülni, és nem is becsültünk le, és ahogy látszott a mérkőzésen is, tényleg egy nagyon ügyes és nagyon jó merítési lehetőségei lesznek a horvátoknak a jövőbe.
1: De más.
2: Más, mindenféleképpen
1: junior
2: más.
1: Junior csapat ellen
2: igen,
1: játszani.
2: És a csoportmérkőzések azért tudnak abba segíteni, hogyha még nem áll teljesen össze egy csapatjátéka, akkor ott még azért lehet gyakorolni akár olyan elemeket, úgymond tét nélkül, amiket mondjuk egy negyed döntő már nem lehetne. De szerencsére nagyon jól sikerült előtte is a felkészülésünk, és már mint mondtad, hamarabb is voltunk ugye kint Sydneybe, tehát játszottunk több meccset kint, és az aklimatizálódás is sikerült. Szóval annyira nagyon nem volt különleges. Igazából mindig azt mondják, hogy a negyed döntő a legfontosabb pillanata egy világversenynek.
1: Itt rögtön azzal kezdtetek.
2: Igen, akár azt is mondhatjuk, hogy örülünk, hogy az elején letudtuk, és utána a négybe már más koncepcióval, más koncentrálsággal tudtunk menni.
1: Uh-huh. De tényleg fejben ez mennyire nehéz, hogy egy olyan, hát mondjuk ki U20-as csapat ellen jöttek a horvátok körülbelül juniorok, amelyik meccsen gyakorlatilag, ha nyertek, az a papírforma, ha kikaptok, akkor az mondhatjuk negatív meglepetésnek. Szóval, hogy itt fejben mennyire kell koncentrálni, hogy na nehogy már ez a Csikó csapat meg vicceljen benneteket?
2: Hát egyébként sokszor nehezebb egy ilyen meccset játszani, mert ha mondjuk az elején ellépnek 2-3 gól, ami meg is történt ezen a mérkőzésen, akkor azért ott van az emberben ez a ciki faktor, hogy na nem áll, mi vagyunk a magyarok, nem áll egy U20-as horvát válogatott, azért nem áll. De szerencsére át tudtuk magunkat ezen dolgozni, és tényleg ügyesek voltak, jól játszottak, illetve nekik ez egy tét nélküli meccs volt, tehát akár beismertek olyanokat vállalni, amit mondjuk a nagy csapatba játszók, koncepcióba játszó idősebb játékosok nem biztos, hogy bevállaltak volna.
1: Rájuk is jellemző ez a délszláv mentalitás, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ki az ellenfél, ők meg akarják mutatni.
2: Hát rájuk most kifejezetten. Ők nem sok elvárással jöttek azért Sydneybe, és tényleg megmutatták, hogy jó játékosok.
1: És egyébként ennek mi volt a, nem tudom mennyit lehet erről tudni, hogy mi volt a koncepció, hogy a Horvát Szövetség miért döntött így, hogy a fiataloknak ad lehetőséget?
2: Hát hivatalosat nem tudok mondani, az én teóriám az, hogy úgymond ez egy beáldozható világverseny volt, tehát jövőre azért VB, olimpia, nagyon kemény 2 év áll előttünk, és úgy gondolták, hogy az öregebb játékosaikat, a legtöbbet, majdnem mindet inkább pihenjenek.
1: Hát meglátjuk majd mondjuk 2028-as olimpián, hogy ez beválta.
2: Igen.
1: Ugye, tehát akkor a horvátok elleni sikerrel nyitottatok, 16-11-es győzelmet arattatok, jöttek az ausztrálok, akik talán meglepetésre ugye a spanyolokat ejtették ki. Milyen volt ez a meccs? Ugye az ausztrálokkal találkozhatok a felkészülési tornán, és ott azt lehetett olvasni, hogy azért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amit a hazai pálya engedett. Ez a meccs más volt-e, mint az a pár nappal korábbi találkozó?
2: Mindenféleképpen más volt, mert az egy tét nélküli meccs volt. Itt meg ők azért egy olyan extázis élményből jöttek, azért nem sokszor játszanak ők otthon, nem sokszor győzik le ezt a bioerő spanyol csapatot 5 méteresekkel. Mindenféleképpen nagyon tüzesek voltak. Hát igen, keményen játszanak, de tényleg vízilabdázni is tudnak, amellett, hogy verekedni is tudnak. Nagyon jó, sok jó játékos van náluk. Van pár kiemelkedő játékos is, akik most tényleg megmutatták, hogy már majdnem a sport elitjébe tartoznak. És tényleg egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, tényleg tele volt az uszoda. Nagyon jó hangulat volt.
1: Ilyenkor mi van bennetek, hogy játsszuk a saját játékunkat, a magyar technikás vízilabdát, vagy azért a fizikális kihívásokra is felelnetek kell? Tehát nem hagyni magatokat, hanem azon a téren is ellenfélként viselkedni.
2: Hát semmiféleképpen hagyni nem kell magunkat. Hát kezdeményezni mi nem szoktunk. Általában, hogyha valakivel valamit, vagy valakit valami atrocitás ér, akkor azt nyilván megtoroljuk, de én személy szerint nem is vagyok egy verekedős játékos, nem is szoktam ilyen bunyókba kerülni. Vannak tüzesebb játékosaink azért ilyen téren, ők lehet máshogy látták ezt a mérkőzést, nekem úgymond idézőjelben ilyen szempontból nyugodt meccs volt.
1: Az, hát nem tudom, hogy meglepő volt-e, de érdekes volt látni, hogy hiába vezettetek szinte végig, egy perce nem adták fel, tehát 2-3 gólos hátrányban is ugyanúgy mentek, ugyanazt csinálták, rendre gólokat lőttek, ez jó volt olyan szempontból, hogy nem tudtatok kiengedni, hanem 4/4-en át kellett egészen a végéig koncentrálni?
2: Hát mindenféleképpen. Hát ez jellemző az ausztrál csapatra, hogy most az U20-as horvát válogatottnál is említettem, hogy nekik ez, mondjuk az ausztrálnak nem tét nélküli, szóval nem biztos, hogy húznék egy ilyen párhuzamot, de hogy ez volt nekik életük meccse, tehát tényleg mindent meg kellett próbálniuk, mert ha most nagy Isten döntőbe jutottak volna,
1: hazai pályán nem marad.
2: És nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségük a jövőbe, amellett tényleg, hogy egy nagyon jó csapat. Mindent megpróbáltak, szerencsére álltuk az ütéseiket, és a végén mi egy gollal, de be tudtuk húzni.
1: Jött a döntő Görögország ellen, amely csapat ellen, ahogy említettük, ugye itt a felkészülési tornán vereséget szenvedtetek, ellenük hogyan készültetek, és mi a görögök erőssége, mire kellett leginkább figyelni?
2: Hát a görögök nem feltétlenül egy gyors csapat, tehát inkább azt mondanám, hogy van két nagyon erős világ top 5-be tartozó centerük, nagyon keresik a centereket, fizikálisan nagy darabok, erősek, és inkább az ilyen állóháborút, az állóvízilabdát játsszák. Mi úgy készültünk, hogy mi megpróbáljuk minél jobban elfárasztani őket a meccs elején, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, mert a végére már nem nagyon tudtak felúszni. Nyilván ebben mi is elfáradtunk, de kapták a kiállításokat végig, mert tényleg két világklasszis centerük van. Hát és a végén nem bírtuk már ezt a nyomást, hogy kiállítás, for, hátrány, védekezni kell. Sajnos egy góllal lemaradtunk. Én úgy gondolom, hogy ha még mondjuk van 3 perc a meccsből, akkor behúzzuk, de hát sajnos nem volt 3 perc, és ez már a múlté. Most már igazából ezt el kell engednünk, és az jövőre nézni.
1: Koncentrálni. Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy jól lassítottak minket, nem tudtunk például lefordulni, tehát ez is egy olyan taktika volt, ami hatásosnak bizonyult az ő részükről?
2: Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szervezett görög csapat volt, és tényleg, ahogy Zsolt bá is mondta, nem nagyon tudtuk őket lefordulni, pedig nekünk ez az egy nagy erősségünk, nekik ugye meg nagy gyengeségük, hogy nem olyan gyorsak. Sajnos ez valahogy mégse sikerült, jól játszották ki a kártyáikat, most nekik jobban jött ki a lépés.
1: Zsombor, hogyha az új szabályokról beszélgetünk, védőként neked mi jelenti a legnagyobb változás, legnagyobb nehézséget? Ugye azt sokszor elmondjuk, hogy jóval több támadás számban, értelemszerűen jóval többet kell védekezni, a gólok száma is megnőtt, szóval mondhatjuk backként kérdezek, de bármilyen poszton, hogyha játszol, szóval téged hogy érintett ez az új változtatás?
2: Örültem neki nagyon, mert 25 méteres pályán sokkal jobban szeretek játszani, és annak is örülök, hogy sokkal pörgősebb lett a vízilabda. Ami nagy változás, és ami nekem annyira nem tetszik, hogy nagyon sok labda nélküli kiállítás van, és ugye ennek általában mi bekek szívjuk meg a levét, de ezt el kell fogadni, hogy most ilyen a vízilabda, egy kicsit elment ilyen kevésbé brusztos, kevésbé kemény irányba, tényleg sokkal hamarabb adják ki ezeket a labda nélküli kiállításokat. Ezt el kell fogadnunk, ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Mi is megkapjuk ezeket a labda nélküli kiállításokat, de frusztráló tud azért lenni.
1: Beszéljünk egy kicsit a mentális dolgokról, ami szerintem egyre nagyobb szerepet kap, akár válogatott, akár klub szinten. Sokan mondják, hogy ezen a szinten már mindenki szinte ugyanannyit edz, körülbelül a tudások között sincs akkora különbség, viszont aki az adott napon frissebb fejben, jobban ott van, az fog nyerni. Egyrészt ezt osztod-e, másrészt hogyan tudtok erre felkészülni, vagy ezzel foglalkoztok-e ezzel a területtel?
2: Foglalkozunk szerencsére a csapaton belül is, meg egyénileg is, aki foglalkozik, az foglalkozik vele. Hát igen, biztos nagyon nagy nyomás van ilyenkor a játékosokon. Nyilván a napi forma dönt, főleg vízilabdában, mert most azért van egy 5-6 csapat, aki nagyon-nagyon közel szinten van egymással, és tényleg bárki lehet a négybe. Egy különböző világversenyen lehet, egy teljesen másik 4 csapat lesz, mert és megérdemeltem, mert tényleg van most 5-6 olyan csapat, aki nagyon közel áll egymáshoz. Hát a nyomás azt majd megérezzük, hogy ténylegesen milyen az igazi nyomás, amikor itt a VB-n Magyarországon fogunk játszani hazai pályán. Én nagyon várom, mert én nagyon szeretek ennyi ember előtt játszani. Itthon még sajnos nem sikerült, de tényleg nagyon várom.
1: Tehát akkor te abszolút a hazai pályából erőt merítesz, és nem úgy fogsz rátekinteni, ahogy egyébként vannak sportolók, és úgy gondolják, hogy ez teher.
2: Nem tudok még most nyilatkozni, hogy pontosan hogy érint ez engem, mert még tényleg ennyi ember előtt, reméljük, teltház lesz, én bízok benne. Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy nekem szurkolnak.
1: És MVM Dóm, tehát igen. Nagyon sokan lesznek.
2: Igen, remélem nagyon sokan lesznek. Nyilván olyan már volt, hogy ellenünk szurkoltak ennyien, akár a belgrádi EB döntőbe.
1: Na, az feldob-e például?
2: Az engem nagyon feltöltött, igen, tehát én ott mosolyogva, táncolva mentem ki már a mérkőzésre is, mert valahogy nem tudom, a gyűlölet, nyilván nem gyűlölet, de hogy most fogalmazzunk így. Igen, unszimpátia, az engem feldobott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itthon, hogy fog ez engem motiválni.
1: És egyébként a válogatottnál, vagy a klubnál van-e ilyen mentális segítségetek? Megbeszélitek-e? Akár a győztes, akár a vesztes meccset?
2: csapaton belül mindig szerencsére, mind a klubnál, mind a válogatottnál. Van, aki ezzel komolyabban is foglalkozik, akár sportpszichológussal. Én még nem, de egyébként én is szeretném majd elkezdeni szerencsére, meg nem is mondom, hogy többieknek bármi mentális problémájuk lenne, de nekem nincsenek ilyen problémáim, és én még egyre nem dolgozok pszichológussal, de egymással mindent megbeszélünk szerencsére meccs után.
1: Uh-huh. A válogatotton belül neked milyen szereped van? Te hogy illesz be Varga Zsolt rendszerébe? Ugye vannak fiatalabb, vannak rutinosabb játékosok, a kis puzzle darab, Vismeg Zsombor hogyan illeszkedik ebbe?
2: Hát fiatalnak számítok még, az biztos, de úgy gondolom, hogy azért már van nemzetközi rutinom, tehát már azért megjártam 2 Európa-bajnokságot, 2 világkupát, 1 világbajnokságot. A védelemben nagy szerepem van, remélem, szerintem, és tényleg ezt a tüzet próbálom a csapatnak átadni, ami engem jellemez.
1: Beszéljünk egy kicsit a klub idényről. Egyrészt mennyi pihenőtök van most, és mikor kell visszatérnetek a Ferencvároshoz, hogy elkezdjétek a munkát?
2: Augusztus 17-én kezdünk majd. Egyenlőre még nem tudunk semmilyen külföldi edzőtáborról, túráról, de valahol mindig megyünk, szóval szerintem benne van, hogy lesz majd valami. Várom már a felkészülést. Egy azért, mert nagyon meleg van, szóval már becsobbannék egy medencébe. 2 szeretek mozogni, tehát szeretek vízilabdázni.
1: Tehát neked ez a nyári pihenő, ez majd, hogy nem nehezen megy?
2: Azt nem mondanám, hogy nehezen, de mindig mozognék valamit, és van olyan, amikor nincs rá nagy lehetőség, tényleg ilyen melegben azért nem sok mindent csinál szívesen az ember, de egy medencébe tényleg most pont beugranék.
1: Uh-huh. Amikor megy a klub idény, és minden nap ugyanazokat a társaidat látod, akkor hoz-e egyfajta változatosságot, feltöltődést egy ilyen válogatott szünet, egy válogatott torna? Tehát jók ezek az átmenetek és ez a változatosság?
2: Nagyon jók, igen, mert nyilván sok válogatott játékossal azért találkozunk a Fradin, mert szerencsére sokan vagyunk, de a többi válogatott játékost is annyira szeretem, hogy és csak ellenségén találkozok velük, hogy már úgymond hiányoznak meg ez a légtér, amit teremtettünk itt Zsolt alatt az elmúlt 2-2,5 évben. Ez tényleg semmihez se fogható, és minden világversenyre nagyon várom, hogy ott lehessek.
1: Uh-huh. Nyéki Balázssal ugye dolgoztál már utánpótlás válogatott korodban, majd a Ferencvárosnál is. Vele milyen az összhang, és ő például mást vár el tőled a Ferencvárosban, mint Varga Zsolt a válogatottban?
2: Nagyon jóban vagyok Sünivel, szerencsére. Én szerintem jó viszonyt ápolunk, már régen is jó viszonyt tápoltunk. Most azért kicsit más a helyzet, mert akkor válogatott edzőként csak mondjuk, nem tudom, évi 3-4-szer találkoztunk, most ugye minden nap. Én nekem azért az, hogy a Fradiba vagyok, az annak egy nagyon nagy része az, hogy Sünibe az edző, én őt nagyon tisztelem, és tényleg úgy gondolom, hogy az egyik legjobb vízilabda edző most a világon. Hasonló a szerepem mind a válogatottban, mind a Ferencvárosban, próbálok mindkettőbe jól teljesíteni.
1: Ugye az elmúlt idényben BL győztes címvédőként szerepelt a Ferencváros, nyilván ilyenkor érzitek azt, hogy mindenki benneteket akar legyőzni, viszont egy olyan idény van mögöttetek, amikor tényleg elenyésző volt a vesztes meccsek száma. Mennyire nehéz ezt a top teljesítményt megőrizni és stabilan tartani?
2: Nagyon nehéz, nem hiába nem nyert 3 bajnokok ligáját még magyar csapat egy zsinórban. Ugye nekünk most erre lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült, nyilván ez nagyon sok mindennek betudható, nem is feltétlenül szeretnék erről most beszélni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon volt, nehéz egy ilyen sorozatot megőrizni, de azon leszünk jövőre, hogy visszaholítsuk a trófeát.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a BL bronzérem, ez akkor ösztönzőleg hat, hogy akkor most van egy újabb cél, visszahódítani. Most ha harmadik címet megnyertétek, akkor már mi a következő cél?
2: Hát 4-et se nyert még. Más nem lehet.
1: Igen. Ott a csapattársaiddal már nyilván napi szinten együtt játszotok. Ez a titkotok, hogy nagyon jó a csapat, és nem csak jó vízilabdázók alkotják a Ferencváros keretét, hanem jó emberek is.
2: Ezt így, ahogy mondtad, mindenféleképpen így gondolom, tényleg szerintem mindenki barátsággal és mindenki jókedvel viszonyul a másikhoz. Bárki jöhet, szerintem be tudjuk fogadni. Mindenféleképpen ez az egyik kulcsa a sikernek.
1: A magyar vízilabda helyzetéről tudsz-e bármit mondani? Akár a Ferencváros kapcsán, akár a válogatott kapcsán érzed-e azt, hogy még mindig respektálnak benneteket az ellenfelek, és pontosan tudják, hogy bennetek mindig ott van a végső siker is?
2: Mindenféleképpen, ugye nyilván a válogatottban azért van egy óriási hagyaték, amit szerencsére ránk hagytak az elődeink. Ezt a mai napig érezzük, és úgymond idézőjelben nyomás, de mégse nyomás. És már a Ferencváros is azért egy elég nagy múltú csapat, szóval így az elmúlt két évben ugye sikerült megnyernünk a Bajnokok Ligáját, ez azért egy óriási eredmény, és az azért látszik a többi csapaton, hogy azért nem biztos, hogy velünk szeretnének játszani.
1: Zsombor, sok fiatal pályatársad, sportágbeli társad elmegy külföldre. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiataloknál lesz, hogy kikerül valaki a komfortzónájából, az, hogy más csapatnál tud fejlődni, az nyilván előnyére válik. Te gondolkozol-e ilyenben, vagy egyelőre azt mondod, hogy most nagyon jó helyen vagy a Ferencvárosnál, és ez esetleg csak egy későbbi projekt lehet, szóval a te fejedben mi van?
2: Én egyelőre nagyon jól meg vagyok a Fradinál, van is még élő szerződésem, és nem is gondolkoztam rajta, hogy akár a jövőbe, akár valaha is külföldre menjek. Én nagyon szeretem Magyarországot, én szívesen élnék itt, még a vízilabda pályafutásomon belül. Utána lehet elmennék, amikor már abba hagytam a pólót egy-két évre valahova, de amíg pólózok, addig én nagyon szívesen játszok Magyarországon.
1: De amikor mondjuk találkozol ilyen társaiddal, és ők mesélik, hogy milyen kint, akkor nem gondolkozol el, hogy hú, hát ezt lehet, hogy nekem is meg kellene próbálnom.
2: Elgondolkozni.
1: Nem akarok elküldeni, bocsáss meg, semmi, csak nyilván a jövőre nézve.
2: Nyilván el szoktam gondolkozni, de utána meg mindig mérlegelek, és itt van a családom, itt van most a barátnőm is, aki dolgozik,
1: most
2: tanul.
1: Most már kiskutya is.
2: Igen, most már kiskutya is, szóval tényleg én nagyon jól meg vagyok itthon. Lehet jó lenne kimenni, de most a Fradinál jobb helyen nem lehetnék.
1: Neked van-e példaképed, aki ez esetleg szeretné hasonlítani, akitől annyit tanultál, amit szeretnél átvenni, megmutatni a vízben, vagy te a saját stílusodat játszod?
2: Hát kiskoromban a Jancsik testvérek, ugye szerencsére mindkettővel sikerült játszanom, ők meg még most is nagyon felnézek rájuk, illetve Angyal Dániel, ők voltak nekem még most is így a példaképeim, akikre szeretnék, ha nem is mondom hasonlítani, mert azért más stílus, mindenkinek más stílusa van, de őket nagyon jó vízilabdázónak tartom ezen a poszton.
1: És akkor ez jó, hogy velük vagy egy csapatban, és akkor meg tudsz mindent beszélni?
2: Mindenféleképpen inspirál, igen, szoktam is tőlük tanácsokat kérni, jóba is vagyok szerencsére mindhárommal, szóval ennél jobb nem lehetne.
1: És kik azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád, akikkel meg tudsz osztani problémákat, sikereket, akiktől tanácsot kérsz?
2: Hát Manóval nagyon jóban vagyok, ugye csapatkapitányunk ma a Herz Krisztián, a Fradiba vele is vagyok egy szobában ilyen külföldi túráknál, rá is nagyon felnézek, ő vele nagyon sokat szoktunk beszélgetni, illetve Nagy Ádám, akit már említettem, őre is felnézek, ő is azért az én posztomon, még régebben még azért többet játszott, most már inkább rossz kéz és kapás oldalra elvándorolt, de azért ő is tud egyet is mást a bekkelésről, illetve még akivel nagyon jobban vagyok, Vígvári Vendel, vele szoktunk sokat ökörködni együtt.
1: Zsombor, hogyha egy év múlva ülünk itt, akkor milyen idényen lennél elégedett, mik a célok most a következő szezonban?
2: Hát egy magyar bajnoki arany, egy magyar kupa, egy BL trófa és egy világbajnoki arany. Ezzel így kiegyeznék.
1: Ebben a sorrendben.
2: Remélem, nem kérek sokat.
1: Hát mindez, sok sikert kívánok neked, sérülésmentes évet, és természetesen, ha nem is valósulnak meg ezek, de kívánom teljes szívvel, hogy valósuljanak meg, nagy szeretettel várunk ide vissza téged. Viss meg Zsombor válogatott vízilabdázó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen.
0: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai két vendégünk itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, Lendvai Zoé, valamint Schmuck Tünde, az U20-as Európa-bajnok női vízilabda válogatott két tagja, a BVSC két játékos, a mind a kettő a második szezonját kezdi ott. Sziasztok! Köszönjük, hogy bejöttetek, ezek szerint egyikőtök sem megy el pihenni.
4: Szia! Terve volt, hogy elmegyek, de inkább szerintem a repülésből most már elegem lett így a nyárra, úgyhogy én maradok itthon.
3: Mert hogy olyan sok helyre mentél, ugye volt egy Sydney túra, mert hogy te a felnőtt válogatottál a világkupán, ott voltál Ausztráliában.
4: Igen, az egy bő 22-3 órás út volt, igen, oda-vissza, igen, utána volt még egy 2x4 órás portugáliai út, úgyhogy én az autónál és a sétánál maradok így a nyára.
3: Tünde, te ugye nem mezőnyjátékos, vagy ha nem kapus, és hát majd külön beszélünk Torma Lucáról is, akinek szintén kellettek a bravúros védései, például a spanyolok elleni döntőben, amit 5 méteres párbajban nyertünk meg. Mondtam, hogy második szezonodat kezdett majd a BVSC-ben, és itt a válogatottban ezek szerint az utazást azt, vagy hát válaszolj inkább te is, hogy utazni szeretsz még, meguntad, te nem voltál Sydneyben a felnőtt
4: válogatottal. Igen, én Sydneyben nem voltam, nekem csak a portugáliai repülőutak maradtak, én el fogok még utazni, és én megyek még nyaralni most ebben a 2 hét pihenőben. Másfél.
3: Fizikailag vagy fejben fárad el jobban egy
4: vízilabdázó? Fejben. Szerintem fejben.
5: Szerintem is.
4: Még ilyenkor bennünk van a tűz és az adrenalina EB-ből, és ilyenkor még edzeni talán még bírnánk is, de fejben ilyenkor nagyon ránk fér a pihenő, de nyilván fizikálisan is.
3: Tehát még lehet, hogy játszani és könnyebben be tudnátok ugrani a medencébe, de a mentális erő az már nem segítene, mert igen, az teljesen elfogyott, mondjuk Zóia nálad akkor, hogy, mert Tündinél meg azt el kell mondani, hogy ugye a felnőtt válogatott a bőkeret tagja vagy, de ott még nem mutatkoztál be, mind a ketten 19 évesek vagytok, tehát előttetek még a jövő.
5: Hogyha nem így sikerült volna talán ez az EB, hanem egy rossz élmény lett volna, akkor biztos, hogy én mentálisan lenullázom magam, mert azért Sydneyből úgy mentünk, hogy azért nagyon kifárasztott minket. Igaz, csak 3 meccs volt ott, 2 meccs ugye a világkupán, de azért az a 2 hét, végig 2 hétig kint voltunk, az az izgatottság, meg az izgalom. Én azért Portugáliában nehezen álltam így át, mert ugye azért innen is nagyon nehéz így a felnőttből vissza a korosztályba. Szóval azért ez is nagyon nehéz mentálisan, viszont így, hogy tudok építkezni abból, ami ott történt, és hogy ilyen jól sikerült, hál' Istennek ez az EB, így azt mondom, hogy egyébként annyira nem nulláztam le magamat így fejben.
3: Fontos kérdés, hogy ahogy említettem, 5 méteres párbajban, tehát igencsak mentális próbatétel volt ez a spanyolok elleni U20-as EB döntő, és 98 Milföldben nyert legutoljára, vagy legutóbb ezt megelőzően a női vízilabda válogatott ilyen korosztályos verseny, tehát U20-as EB-t. Roppantmód érdekelne, hogy az első nyilatkozatokban azt láttam a közösségi médiában is, hogy többen azt mondtátok, hogy mi úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképpen meg fogjuk nyerni. Ugye itt Hajdu Katát és Tiba Pannát is, akik Szabjukat töltik, mondhatnám, és Varó Esztert, tehát akik a felnőtt válogatottban ugyanúgy szerepelnek, mint te Zoé. Ennyi? Ilyen egyszerű, hogy ez volt a sikertétke, hogy ti nektek ezt meg kell nyerni, meg fogjátok nyerni?
5: Nem. Abszolút nem, sőt, viszont azt gondolom, hogy ezzel a csapattal ilyen mentalitással igenis könnyű volt, és akár fejfej lett a vége ennek a mérkőzésnek, végig azt éreztem, hogy így uraljuk a meccset, és már nem akartam mondani a lányoknak, de én már mentünk a buszon a meccsre, és akkor is éreztem, hogy bármi van, itt meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Nyilván nem volt könnyű, sőt, én már meg szerintem beszéltek a másik négy felnőtt válogatott játékos nevében is, hogy én már tényleg a végén úszni se tudtam már felle, annyiszor úsztunk felle, szóval nem volt azért könnyű, de hogy így jobbra-balra néztem és láttam a csapatot, így abszolút könnyebb volt, hogy ezeket a fejeket látom.
3: Tündi, neked hogy fogalmazódott meg, hogy mi volt a sikertitka?
4: Hát én is csatlakozom a Zoéhoz abban, hogy tényleg így van, hogy az elejétől szerintem mindannyian éreztük, hogy mi azt meg fogjuk nyerni. És azt tényleg így volt igazából már az első holland meccsen olyan szinten domináltunk, és olyan szinten egy csapatként játszottunk, és mindenki, aki ott volt, az szívét, lelkét belerakta mindegyik mérkőzésbe. És tényleg érződött, hogy ez most a mi EB-nk, és hogy meg tudjuk csinálni, mert azért itt az elmúlt 2 évben volt pár olyan világverseny, ami nem feltétlenül sikerült, hogy mi szerettünk volna. Nyilván így is volt, hogy érmesek voltunk, de hogy mindig ugye az aranyért mentünk, és emiatt most nagyon jó, hogy végre sikerült, és most éreztem azt, hogy tényleg nagyon egybe vagyunk, és hogy mi azt meg tudjuk csinálni.
3: Az ünneplésben mit lehet elárulni, mert úgy érzem, hogy azért ez a csapat biztos, hogy bulizott egy nagyot, vagy nem volt időre.
5: Nyilván, persze, bulisztunk perccel csak élsportolói keretek között.
3: Vagy akár ott a győzelem meg az eredményhirdetés után az öltözőben abból, mert ugye ott azért nagyon jó videók szoktak születni, már ami ugye publikus lehet, és már ahol készül.
5: Hát igen, nagyon vicces volt. Igazából inkább a vízben volt ilyen óriás ünneplés, ott sírtunk, tényleg én annyira sírtam, olyan képek vannak rólunk a Katával, ahogy sírunk.
3: Hajdukatával.
5: Nagyon vicces, még most is rögünk rajta. Utána az öltözőben, hát vicces volt, mert két csapatársunkat elvitték dopingozni, úgyhogy...
3: Pontosan a dopingvizsgálatra.
5: Igen, a dopingvizsgálatra, úgyhogy ők így nem voltak, de vicces volt, mert siettünk, mert sminkálni kellett, meg hajat kellett csinálni, meg öltöztünk gyorsan, hogy kimenjünk a ceremóniára, közben már mindenki szólt, hogy menni kell, de hát jól kellett kinézni, úgyhogy ott siettünk.
3: Mégis csak az EB aranyérem a nyakatokban, amikor lóg, akkor ez nőknél, fiatal lányoknál, ez már ilyen korosztályos versenyeken is, mert ugye ennek a sikernek az előzménye azért ott is rejlik, vagy abban rejlik, hogy például a spanyolok ellen már kétszer korosztályos világversenyen kikaptatok a döntőben, de most visszavágtatok nekik, tehát hogy egy ilyen sminkelés az már rutin munka, mert már 15 évesen ez megvan, mondjuk.
5: Igen.
3: Tündi, te hogy oldottad meg, vagy hogy tanultad meg ezt? Valakit bíztatni kell, vagy ez minden nőből, csajból jön?
6: Hát szerintem tudjuk, hogy mikor kell gyorsan elkészülni, akkor tudjuk, hogy mi a leggyorsabb módszer, hogy lehet legjobban nézzünk ki rövid időn belül, még magunkra lángassuk a leggingset is, amit vizesen nagyon nehéz, úgyhogy nagyon kellemes úgy készülni, hogy közben hallod, hogy már az edzők szólnak, hogy amúgy már takarodjunk ki, mert már átadták a bronzérmet, meg már az ezüstöt is adják, és még sehogy nem állunk, de igen.
3: Visszatérve magához a mérkőzéshez. Hol volt a fordulópont, a döntő pillanat, mert a -2-ről feljöttek a spanyolok, és a végén Torma Lucának, meg hát mindig ilyenkor azért hozzáteszem, hogy oké, az ő bravúrjáról beszélünk, de hát nyilván a csapat védekezése kellett hozzá, hogy ő tudjon még bravúrosan hárítani, tehát a spanyolok majdnem úgy fordítottak, hogy akkor EB aranyat nyertek volna. Fordulópont ki, hol érezte a pillanatot?
5: Végig éreztem, hogy uraljuk a mérkőzést még akkor is, hogyha mindig egyenlítettünk, és ők mindig elléptek egyel. Ez volt, hogy egyenlítettünk, utána a spanyolok találtak be, és ez volt végig. De én akkor is éreztem, hogy minket itt ma nem verhet meg senki.
3: Az utolsó negyedben azt jól mondtam, hogy ti vezettetek már 13-11-re, és
5: igen.
3: Innen jött azért a majdnem fordulat.
5: Tudom, még így benne van, be is van a fejemben, hogy jó, 13-11, látom a táblát, és mondom, jó, innen már nem kaphatunk gólt, üvölt mindenki, most már nincs gól. Kettő bravúr gólt azért belőttek, az ellenfél egyik legjobb játékosa, akit egyébként mondtunk, hogy ő azért előjön. Ők még betaláltak, aztán úgy voltam vele, jó, 5 méteres párbaj, nem, és még volt egy hátrányunk. Hátrány volt, vagy 6-6?
6: Mindegy. Az utolsó, ugye hátrány volt.
5: Hátrány volt, egy kiállítás volt, és időt is kértek a spanyolok, és akkor ott voltunk, hogy jó, hát, hogy most ezt belőjük, akkor már nem tudunk szépíteni, és ott is még volt 2 akkora védése a Lucának, vagy 1 akkora védése a Lucának, hogyha az ott nem, és ott bepöckölik, akkor ott vége. Szóval nyilván kellett a védekezésünk is ahhoz, de azért azt gondolom, hogy ez az utolsó másodperces védés, ez az övé volt.
6: Igen, egyértelműen.
3: De te onnan egy cserepadról, de már gondolom a medence szélen ugráltatok, és az utolsó pillanatokat úgy néztétek, hogy szóval hogy élted meg, mert hát nyilván egy kapus azért másképp nézi ezt a szituációt, vagy ott már mindegy, hogy kapus vagy mezőnyjátékos valaki.
6: Hát szerintem ott már mindegy, de az biztos, hogy nagyon stresszes ez kintről, amikor így ott vagy, hogy így teljesen feszülsz az idegtől, csak kiabálsz és üvöltesz, és fú, nagyon-nagyon nehéz, és az ott egy hatalmas pillanat volt nyilván. Ez egy kettős dolog, egyrészt akkor egy pillanatban örülsz, hogy nem lőtték be, aztán már azon kattogsz, hogy 5 méteres párbaj, hogy akkor arra kell már fókuszálni. Hú, hát nagyon stresszes, az biztos.
3: Mit lehet mondani az 5 méteres párbajról, meg hogy a 22 lövés volt összesen, Tiba Panna bedobta a legutolsó magyar 5 méteres, amire szükség volt, és utána megint Torma Luca védett. Korábban, meg ha jól emlékszem, 2 olyan védése volt, amikor megint a spanyolok, ha nem véd, ha bedobják a spanyolok, akkor ők az Európa bajnokok. Tehát ott hát, szép fiatal nők vagytok, de ott mennyit öregettetek, vagy hogy viseli az ember ezt?
5: Fú, hát borzasztó volt. Én nekem ilyen kicsit ilyen,
4: nem is tudom, én elég stresszeltem ezen az 5 méteres párbajon, ilyenkor kérdezte a Bíros Peti, hogy ki akar lőni.
3: Akivel majd beszélünk később.
4: Igen, hogy ki akar lőni, és akkor ilyenkor aki a leglelkesebb, az lő, mert ezt már tudjuk, hogy ha valaki nem akar, akkor az úgyse lövi be. Vagy hát szerintem ez az én fejemben így van. Úgyhogy mindenképpen jelentkeztem, de az előző U20-as VB-n volt egy 4 bejutásunk, mert nagyon elrontottuk a csoportot, és velük játszottunk a 4 bejutásért, és ott én kihagytam az 5 méterest, és ezzel kikaptunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon stresszeltem, főleg, hogy spanyolok, főleg, hogy ugyanaz a kapus, főleg, hogy minden tényleg ott volt, úgyhogy én még ki is hagytam ezt az 5 méterest is, az elsőt is ezen az EB. Aztán meg übereltem magam, és akkor belőttem a másodikat, de hát ez az 5 méteres párban én már ott álltunk a szélén a lányokkal, és láttam, hogy mindenki lemegy a víz alá, a Kardos Dominika, rossz kéz játékosunk, ő lement, és elmondott, így láttam, hogy keresztet vett. És már tényleg olyanok voltak, hogy egymás...
3: A rossz kéz az akkor bal oldalon, tehát ő bal kezes, pontosan a jobb oldalon,
4: jobb kezes? Igen, jobb kezes, de jobb oldalon játszik, tehát a rossz oldalra lő.
3: Bal kezesnek kellene igazából lenni,
4: az lenne az optimális, igen. És már egymás dresszét így fogtuk, és mondtuk, hogy belövi, kiadja. Szóval, hogy ez senkinek nem kívánom ezt. Igazából ezért szeretem ezt a sportot, mert az adrenalin szerintem mindenki szereti, aki ezt játsza, vagy él sportoló. De hát...
3: Anyukád mit mondott, hiszen ő is vízilabdázó volt, Kisteleki Dóra, vagy hát akár a nagypapa, mondjuk a nem vízilabdázó volt.
4: Hát anyukám...
3: Kisteleki Istvánra gondoltam a nagypapára.
4: Anyukám így írt a meccs után, hogy ő most ért magához, és ő azt se tudja, hogy most mi merre hány méter, mert szerintem az én meccseim jobban izgul, mint a sajátjaim valaha.
3: Ez biztos, mert én szülőként átéltem ilyet, semmihez nem hasonlítható, és semmit nem tudsz tenni, tehát úgy rossz, ahogy van.
4: Igen, úgyhogy mondta, hogy ő öregedett 10 évet, hogy ezt nem bírja, főleg az előző nap, az elődöntő az olaszokkal, az volt még ilyen nagyon kiki meccs, amit egyébként 10-re kellett volna nyerni, de mindenki tudja, hogy milyenek az olaszok, meg milyenek vagyunk mi, amikor az olaszokkal játszunk, úgyhogy ott is mondta, hogy zavarja, én ezt nem bírom, és hogy léci, mert kívülről borzasztó, ráadásul neki meg aztán végképp, mert ő meg azon idegeskedik, hogy miért nem lehet azt megcsinálni, amit ő már valaha egyszer megcsinált, vagy a vízbe, vagy taktikai szempontból, úgyhogy hát őt nem irigylem, amikor az én meccseimet kell nézni.
3: Lendvai Zoéval beszélgetek, illetve őt hallották, hiszen a Nemzeti Sportrádióban ő, valamint Schmuck Tünde a két vendég, a BVSC játékosai, Tünde kapus, Zoé pedig mezőnyjátékos, és mind a ketten az U20-as női vízilabda válogatottal ott voltak Portugáliában az EB aranyérmes csapatban, és ez 28 év szünet után sikerült. Tünde, mennyit játszottál, milyen volt számodra ez az U20-as EB? Nem csak a döntő, akár még szobózhatjuk a holland meccset, mert én azt sem értem, hogy a hollandokat, nem emlékszem, hogy Hollandiát mikor verte meg női vízilabda válogatott több mint 10 góllal. Ők azért nagyon jók szoktak lenni az elmúlt 30 évre visszamenőleg. Nem, mintha ismerném az összes korosztályos világversenyt, de azért az a mindenképpen most vagy egy nagyon rossz korosztály jött össze ott a hollandoknál, vagy ti voltatok ennyire jók. Na, Tündi, melyik az igaz? A holland meccse, több mint 10 gólos győzelem, az talán az első meccsetek volt a csoportban. Igen,
6: azt szerintem meglepett minket is. Azt tudtuk a meccs alatt, hogy nekünk ezt a meccset meg kell nyerni, és hogy ez több gólos győzelem lehet nekünk. Mert azért sokat játszottunk már a hollandokkal a korosztályos válogatottakban is, és azért általában ott kicsit nagyobb a különbség, mint felnőttben, ahol nyilván egy elképesztően erős csapat, és korosztályos válogatottakban is az, viszont szerintem a hollandok ellen még nem nagyon kaptunk ki az elmúlt években korosztályos válogatott szinten semmelyik korosztályban. Így mindenképp úgy mentünk arra a meccsre, hogy tudtuk, hogy és úgy mentünk, hogy ez lesz a csoportban a legnehezebb meccsünk, tudtuk, hogy ők a legerősebbek a csoportunkban, és amiatt mindenképp meg kell nyernünk a csoport elsőségért. Arra nem számítottunk, hogy 12 góllal nyerünk, és hogy egy könnyű meccs lesz. Nagyon jól zárt a védelmünk, alig jött kapura lövés, amik jöttek, azok sem voltak kifejezetten élesek. Így hát mindenképp meglepődtünk, hogy egy 12 góllal el tudtunk menni egy holland válogatottat, mert ez mindig hatalmas szó.
3: És akkor még azt mondd el a hallgatóknak itt a Nemzeti Sportrendő stúdiójában, hogy mennyit is játszottál, hogy oszlott meg, mert Torma Lucáról ugye a kezdőkapusról sok szó esett, főleg itt az 5 méteres párbaj miatt is, de hát a te szereped is az egyre több, meg a BVSZ-ben is majd lesz hasonló szerep, mert ott meg Magyari Alda ugye az új igazolás, de most arról még nem beszélünk, majd csak a vége.
6: Ugye 6 meccsünk volt, mondjuk 2 meccsit játszottam így a negyedeket elosztva. Nyilván itt az volt, hogy a Luca a kezdő, ugye ez az ő korosztálya is, neki nincs több korosztályos világverseny, nekem még jövőre van egy U20-as VB-m, és nyilván úgy volt, hogyha bármi van, én ugrom, ez volt itt most a szerepem. A Lucának jól ment, a döntőn kifejezetten hatalmas bravúrokat védett, nyilván ez a győzelmünkben is hatalmas szerepet játszott, így ott a kiesés a szakaszban nem ugrottam vízbe. De ez azért volt, mert a Lucának nagyon jól ment.
3: Te mit raktározol el? Tehát mondjuk a következő ilyen EB-n ugye már Luca nem lehet ott, tehát hogy akár te legyél ott a vezető első számú
6: hát
3: kapus.
6: Hát mindenképpen ez a terv. Igen. Hát nyilván más, ugye, vagy voltam már ugyanúgy a Luca mögött serekapus 2 éve az U18-as VB-n Kínában, meg ugye volt tavaly nekünk a saját korosztályomban, ott én védtem végig, ott bronzérmesek lettünk mind a kettőn. Hát mindig más a szerep, hogyha beugró kapus vagy, illetve hogyha kezdő kapus vagy, teljesen más fejben is. Most is így át kellett magamat állítanom, hogy most más a feladat, mert tényleg 2 éve voltam utoljára így beugró, mert ugye a klubban is kezdő vagyok, úgyhogy...
3: Én ezt akarom mondani, hogy a BVSC az előző szezont, ami nagyon-nagyon sikeres volt, hiszen Hortó Mágyi Tibor, ugye a klub sajtó munkatársa, egykori kollégám mesélt, meg le is írta, hogy 2017 óta nem sikerült olyan jól a női vízilabda klubnak a szezon, mint tavaly, amikor ezüstérmesek lettetek, és jól mondom, hogy az UVS-ét legyőzve az elődöntővel, ami azért, aki egy kicsit is benne van a női vízilabdában, tudja, hogy mekkora bravúr. Tehát, hogy neked ott a BVSZ-ben azért ez az elmúlt szezon nagyon sokat segíthetett.
6: Hát rengeteget szerintem ebben az egyében rengeteget fejlődtem.
3: Tehát, hogy meg kellett birkóznod ezzel, meg magyarán válogatott szinten is, hogy igen, bármikor neked kell beugrani. A 5 méteresnél az nem merült fel, 5 méteres párbajnál?
6: Hát, de hát ott álltam, ezért is volt nekem szerintem kifejezetten stresszes. Hát
3: borzasztó lehet, ezt el tudom képzelni, milyen, mert oké, ezt így könnyen elmondani, hogy jó, de amikor hirtelen azt mondja az edző, hogy na most ugorjál be, mert te védsz, és akkor lehet, hogy ezen múlik az EB arany.
6: Hát azt igaziból nem is azt mondanám a stresszes részének, mert sportolók vagyunk, szóval bármikor készen állunk arra, hogy beugorjunk, nyilván stresszes, de úgy voltam ott, hogyha azt kell, hogy én menjek be, akkor bemegyek és kivédem, bármi van. Szerencsé, vagy nem, ugye Lucának nagyon jól ment, és nagyon jókat védett, és így erre nem kerül sor. Viszont inkább az a stresszes, hogy én ott állok egyedül, ugye ahol a kapusok külön állnak ilyenkor a csere, akik ugye csere kapusok, hogyha akarnak cserélni, úgyhogy én ott álltam a medence túloldalán egyedül, én is folyamatosan így imádkoztam, mint az egyik, csak én teljesen egyedül voltam, és én is így kivédett, Luca üvöltöttem, meg hogy belövítek minden. Úgyhogy az nagyon stresszes ott egyedül, amikor nem
3: nincs
6: tudsz kit megfogni, nem tudsz semmi, csak én magam vagyok, örlődök, és
3: drukkolok. És nézed, hogy nem, meg kell ugranom.
6: Igen, drukkolok ezerrel, úgyhogy mindenképpen egy érdekes élmény volt.
3: A vízilabdában van olyan, hogy mint a fociban, hogy lista, hogy ki hova fogja lőni az 5 méterest?
6: Hát van, nyilván.
3: Tehát, hogy nem csak fejben tudjátok, hanem konkrétan, mint most előttem itt egy cetli, nektek is megvan, vagy a nem tudom milyen, amelyen kütyűbe beleírjátok, hogy
6: hát nem
3: ide lövi,
6: a fejünkbe
3: oda.
6: Beleírjuk, hogy meccsek alatt kiszoktuk videózni a lövőket, alapban, hogy hova lövik a meccsen, nyilván most mennyire lehet, de hogy alapesetben, hogy ki hova szokta általában lőni, az 5 méteresekre ez kifejezetten igaz, így nagyjából tudjuk, hogy melyik lövő hova szokta lőni, így próbálunk arra is, meg az ösztöneinkre is hagyatkozni, és akkor az alapján menni.
3: Visszatérve ehhez az U20-as EBS Portugáliához, hogy zajlott, ugye kiemeltem ezt a holland győzelmet az elején, utána két újabb, könnyebb győzelem, aztán az oroszok ellen negyeddöntő, olaszok ellen, ahogy már itt Zoe utaltál rá, egy nagyon kemény elődöntő. A mindennapok mennyit kellett utazni, mert ugye nem ebben a kisvárosban voltatok, hanem Lisszabon. Ez 15 kilométerre volt Lisszabontól, de akkor ti meg Lisszabonban laktatok?
4: Lisszabonban szálltunk meg, igen. Hál' Istennek nagyon közel volt a reptértől is. Úgyhogy a 4 órás repülőúton kívül nem nagyon volt megerőltető szerintem az, hogy milyen 20 perces buszutak voltak, ráadásul az edzőmedence. Ha edzeri mentünk, az közelebb volt, úgyhogy ilyen szempontból ez most egy nagyon jó elhelyezkedés. És ő ebbé volt.
3: És a program az mennyire monoton, vagy pont jó volt, hogy meccs, edzés, tehát nem fásultatok bele?
4: Nem, de laza volt, és szerintem pont ez kellett nekünk, hogy ne az legyen, hogy ez az videó, ide megyünk, oda megyünk, hanem minden meccs előtt volt egy edzés reggel, aki akart, bement, ez minden edzőnél más, van, aki gyakorolni akar reggel, valaki azt mondja, mint ahogy a Biros Peti is, hogy azt csináltok, amit akartok, aki be akar menni, lőni, lőjön, aki úszni akar, úszon, aki csak nyújt a parton, az is jó, úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon laza volt, milyen akkor mindig reggel volt edzés, hazamentünk ebéd, akkor szabad foglalkozás, és este megindultunk a meccsre.
3: Továbbra is a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Lendvai Zoé, illetve Smuk Tünde, két úszas EB aranyérmes női vízilabdázó a vendégünk. Most már Biros Pétert másodszor mondtad, és hát említettem korábban, hogy rá is kitérünk. Háromszoros olimpiai bajnok, az utánpótlás szakmai igazgatója, tőle is megkérdeztük, de ti hogy éltétek meg, hogy egy ilyen legenda úgy döntött, hogy ő szeretne ott edzősködni, és hát a kohézió jól működött, de meséltek egy kicsit a részletekről, hogy ez a Biros faktor miben nyilvánult meg, mert Pétert azért inkább, mint háromszoros olimpiai bajnok játékos ismerjük.
4: Azért ő ott volt velünk mindig, szóval mi U15-től kezdve ő volt ott igazából az edzők mellett, mindig jött velünk, mindig ott volt a világeseményeken is, egyfolytában mindenhova jött velünk, amikor még Sike Józsi bácsi volt az edző. Úgyhogy ez nem volt új, hogy ott van. Régen csak úgy bele-bele szólt, meg videóztunk vele, amikor ő azt gondolta, hogy kell még valamit mondani. Úgyhogy ilyen szempontból már ismertük, és ott volt velünk végig, szóval nem volt ilyen nagy, váratlan fordulat.
3: De kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen edző.
4: De én azt gondolom, hogy jobban áll neki az, hogyha ő vezetőedző, mint sem, hogy csak mondja, mert ő neki van egy elgondolása, ő neki van a fejébe valami, és azt ő szeretné közvetíteni, és ha bárki bármibe beleszól, az nem jó, nyilván. Úgyhogy mi is megérkeztünk Sydneyből, másnap már mentünk le edzésre öten, és mondta, hogy na jó, akkor itt egyszerű vízilabdát fogunk játszani, elmondta ezt, meg ezt, meg ezt, hogy mit fogunk játszani, taktika, előny, hátrány, stb., és akkor így álltunk, hogy basszus, ez tök egyértelmű, hogy tök jó, hogy elmondta így egyből mindent. Úgyhogy
3: érthetően, tehát nem bonyolította.
4: Hát nem, ő megmondta,
3: nem
4: hogy...
3: Nem kellett kód hozzá.
4: Igen, ő megmondta, hogy ilyen laza, egyszerű, igen, vízilabdát fogunk játszani. Én már akkor is tudtam, hogy nyilvánvalóan nem mond hülyeséget, mivel elég ért hozzá. Úgyhogy ő ezt illetisztázta az elején. Egyszerű lesz, senkinek nem lesz más dolga, mint eddig. Ezt és ezt elmondta, és úgy voltunk, hogy jó, hát akkor mehetünk az EB-re.
3: Tündi, hát szereted az ilyen mentalitást, amikor igen. Világos, egyszerű szavak, nincs félreértés?
6: Igen, szerintem ez mindig jó mindenki.

0: ha meg jól védekezel, az is kevés, tehát be kell lőni. Ez a statisztika mit mutatott? Nem néztem most meg, elnézést érte.
1: Hát volt egy meccsünk, amikor nagyon-nagyon mindent kiadtunk. Szerintem ez talán pont az olasz meccs volt, hogy elkapkodtuk.
0: Tehát a 10-8-ra megnyert elődöntő.
1: Igen, minden fórunkat kihagytunk, mindent túlbonyolítottunk, meg minden, hát amit ugye nem kellett volna csinálni, hiszen Bíros Peti is elmondta, hogy nem kell ezt túlbonyolítani.
0: És olyankor rögtön akkor azért reagálni is próbál, amikor lehet időt kérni.
1: Igen, szóval ott végig kapkodtunk, meg végig nem is értem, hogy mi, de hát vannak néha ilyen meccsek, amikor semmi nem jön össze. Azt gondolom, hogy végig nagyon jól védekeztük az ember hátrányokat, szóval szerintem az így nagyon jól megvalósult, mert azért elég nagy emberek vannak nálunk, és nagy blokkok, szóval szerintem az végig jó volt. A spanyol meccsen is kiemelném az ember hátrányunkat, mert szerintem ott is nagyon jól csináltuk. Emberelőnyben volt egy-két, mondom, olyan meccs, amikor úgy nem voltunk annyira pontosak, meg sikeresek így elől.
0: Akkor ki csinál még rendet? Már bent a vízben, tehát ha a Bíros Péter hangját vagy tanácsait nem halljátok, akkor Tiba Panna, Varró Eszter, Hajdukata, te közületek ki a leghangosabb?
1: Hát szerintem a Panna. Szerintem a Tiba Panna szokott, ő van kettes pozícióban, általában így a jobb oldal szokott beszélni, mert ők belátnak mindent. Hát a Varró Eszti, ő bent van, és őt éppen megverik. Igen, vagy ő er meg valakit általában. Úgyhogy neki nincs nagyon energiája így kibeszélni, inkább így az átlövők meg a hátsó emberek szoktak beszélni, köztük így a Panna, ő ebben nagyon jó, meg nagyon profi. De próbálunk végig így kommunikálni, de szerintem inkább védekezésben beszélünk többet, mint elől, mert szerintem ott így jönnek maguktól így a helyzetek. Az olasz meccsen sehogy se jöttek, meg ott beszélni se tudtunk, úgyhogy...
0: Akkor hogy nyertetek végül 10-8-ra?
1: Hát, mindig az olaszok ellen mindig nagyon nehéz, mert ők nagyon színészkednek, meg ők kicsik, és mennek, és tényleg még azt is eljátszák, ami meg se történt, de tényleg ott egyébként kaptunk egy cserés piroslapos kiállítást a Kardos Laura, aki pontozódott, így nem is tudott játszani a döntőn se, úgyhogy ez egy borzasztó rossz dolog volt, és már akkor azon izéltünk, hogy úristen, hogy nem fog játszani, jött, és akkor na mindegy, úgyhogy itt mindig ellenünk nagyon nehéz, de inkább mentálisan, mert ők nekik, hogyha adunk egy kicsi esélyt, hogy ők nekik van itt esélyük, akkor ők tényleg elhiszik, és ilyen szempontból nagyon jó csapat így mentálisan, de nyilván akkor is győzött az, hogy itt van 8-9 felnőtt válogatott játékos, és itt nem kaphatunk ki egy ilyen kis olasz csapattól.
0: Itt most feldobtál egy labdát, de még előbb megkérdezem a kapust is. Tünde, hogy te melyik típus vagy, tehát hogy kommunikálsz ott a kapuból hátulra, azt hiszem, hogy enélkül jóval nehezebb.
2: Hát igen, kapusként az mindig feladatunk, hogy irányítsuk a védelmet. Hát megpróbálom irányítani, sokszor megkaptam már, hogy nem elég erős, vagy hogy hangosabban mondjam. Én azt gondolom, hogy ebbe is sokat fejlődtem ebben az évben, és azért most már úgy talán hallatszódik a hangom.
1: Hallatszódik?
2: Jó. Szóval igen, hát mindenképp szerintem kapusok irányítani mindig kell, mivel mi látjuk hátulról a védelmet. Mi tudjuk, hogy a blokk hova álljon, ki menjen rá jobban. Szóval hát próbálkozunk. Aztán, hogy hova jut el a hangunk, meg hogy ugye ilyenkor koncentrálj arra is, hogyha jön a lövés, ugorjál, de hogy közben mondd is. Szóval
0: mennyi munkát tettetek bele? Tehát mondjuk az elmúlt hónapokban, úgyhogy Zoénak a felnőtt válogatottra is figyelni kellett, tehát itt hajnali edzések, itt Magyarországon mennyi meló volt?
1: Hát azt gondolom, hogy ez az egész év, főleg a mi kettőnk szempontjából azért ez egy nagyon vízválasztó év volt, tehát még így is nagyon, szerintem most fejlődtünk neketten a legtöbbet, szóval ilyen szempontból egész évben nagyon sokat edzettünk azért, hogy most ide jussunk, nyilván nem csak a mi kettőnk dolga, de a mi kettőnk szempontjából én ezt így gondolom. És a Tündi már edzett velünk az egész Sydney-ig, ugye a bőkerettel, szóval ő is végig edzette azt az egészet, mi nem is tudom, mikor kezdtük el így az alapozást. Igazából csak együtt nem edzettünk így az U20-szal, mert mi úgy ment Sydney-ből már úgy jöttünk, hogy megyünk Portugáliába, de nyilván kétségkívül nagyon-nagyon-nagyon sokat el kellett edzeni egész nyáron, de úgy gondolom, hogy azért ezt már így megszoktuk, hogy a nyarunk az így néz ki, úgyhogy ez nem volt így különösképp,

0: terhelő, mint eddig.
1: Ott ugye Ausztráliában a felnőtt női válogatott két egygólos a vereség után végül hetedik lett. Mind a kettőtök, de Zoe-nél már ez nagyon aktuális. Az olimpia, Los Angeles a következő egyik nagy cél, a hazai budapesti VB a másik, az még ráadásul jövőre lesz, tehát előbb is lesz. Mennyire van versenyhelyzet vagy rivalizálás itt a csapatokon belül? Mert sokan vagytok, tehát az U20-as EB arany, akkor ott van a felnőtt válogatott, fiatalitás, van egy-két felnőtt, aki most be se került ebbe a keretbe. Mit lehet ebből elárulni, hogy milyen a rivalizálás így az olimpiai keretben, mert az bődületesen nehéz bejutni most már hosszú-hosszú évek óta.
0: Hát az biztos. Ilyen nagy titkom nincs igazából, meg nem is tudok semmit elárulni, azt a Sanyi tudja mindig.
1: Cseh Sándor szövetségi kapitány, de hogy jó hatással van ez, hogy most akkor az U20-as csapatban is vannak, akik így kopogtatnak, mert nem csak azok, akik már voltak a felnőttben, de hát lehet új ember.
0: Igen, és azt gondolom, hogy nagyon jó így az utánpótlás, és nem csak most mi az U20-asok, hanem még az alattunk az U18-asok, meg akik majd jönnek, de szerintem most így az U20-nál megállhatok, akiknek van esélyük mondjuk az olimpiáig, vagy az olimpiára bekerülni. Nyilván mindig rohadt nagy rivalizálás van, de most is színiben megbeszéltük, hogy igazából a cél egy, szóval bármennyire is rivalizálsz, ami egyébként szerintem egészséges, hogy nem veszed így, hogy te már benn vagy a keretbe, nem is lehet így venni, főleg nem a fiataloknak, de szerintem egy ilyen egészséges rivalizálás belefér, hiszen nyilván sportolók vagyunk, és mindenki be akar jutni egy olimpiai keretbe, vagy egy VB keretbe.
1: Tündi, neked mi az a fő motiváció, ami hajt előre?
2: Hát szerintem nyilván ugyanaz, mint mindenkinek, bekerülni a keretbe. Ugye négyen vagyunk a felnőtt válogatottban kapusok, így most már, hát egy éve biztosan, de igen. Úgyhogy nyilván nehéz, mert kapusként két hely van. Én még eddig nem kerültem így be az utazó keretbe, viszont ugye már tavaly is edzettem velük, bár akkor még kereten kívül, de hogy már akkor is a tavalyi szezonban is edzettem velük. Idén volt először, hogy tényleg így a keretben, a EB felkészülésen is, meg a világkupa felkészülésen is, ugye még az utazóval nem kerültem be, de nyilván azért dolgozok, hogy ez bekövetkezzen minél hamarabb, ez a motivációm. Ez is a motivációm a mindennapokban, hogy válogatott legyek, és hogy minél előrébb tudjak lépni.
1: Egyetem, főiskola, tanulmány belefér meg ebben valamelyikőtöknek, vagy mindkettőtöknek, hogy vagy csak edzések, mert az bőven sok is a válogatottak mellett?
0: Hát szerintem a Tündi ebbe menőbbet tud válaszolni, de én azt gondolom, hogy amúgy lehet simán mellette egyetemen.
1: De te akkor most még nem vagy egyetemista.
0: De én igen, sőt már két éve érettségiztem, vagy három, nem, kettő éve érettségiztem. Én járok a testnevelési egyetemre, de hát levelezőre, amire alig kell bejárni, és hát te kell tanulni, de annyit azért nem, mint egy orvosi egyetemen. Úgyhogy így szerintem így lehet tanulni, de nem úgy, hogy egész nap benn kell lennem az iskolába, szóval ez szerintem egy jó alternatíva arra, hogy lehet egy főiskolai papíron majd egy-két éven belül.
1: Na hát feldobta a labdát itt a Zoe Lendvai, Zoe Smuk Tündének. Tündi, akkor te minek tanulsz?
2: Hát még egyelőre semminek, mert én most érettségiztem, és én a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára fogok menni.
1: Tehát felvettek?
2: Felvettek, igen, az első.
1: És nem levelezőn?
2: Sajnos úgy nem lehet csinálni, jó lenne.
1: Mi szeretnél lenni?
2: Hát orvos, még azt nem tudom milyen, ugye általános orvosi, azért van itt időm én, hogy kitaláljam. Hát én még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a sporttal hogy fogom összeegyeztetni. Ebben nekem segítenek a Vízlabda Szövetség, a Csesanyi. Nagyon segítőkészek, és segítenek nekem elintézni mindent, hogy a tanulmányaim ne hátráltassák a sportot, mivel most itt 19 évesen az nagyon fontos számomra a vízilabda, és ahogy mondtam, nyilván szeretnék válogatott lenni. Még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a kettőt hogy fogom tudni összeegyeztetni, viszont tényleg nagyon nagy köszönet a szövetség miatt, mivel tényleg most intéznek nekem különböző dolgokat, hogy ez ne hátráltassa. Ezt még nem tudom fontosan, hogy lesz.
1: De ez jól hangzik, hogy a szövetség nem azt mondta, hogy vagy nappali egyetem, vagy válogatottság, meg BVSC, hanem a kettőt hogy lesz összeegyeztetni, mert ha ilyen ambíciód van, akkor azt Isten ments, hogy letörje valaki, mert a kettőt meg lehet azért oldani. Pont a vízilabdások azért tudnak mesélni arról, hogy a kettőt hogyan lehet, tehát itt a jó példák is lebeghetnek a szemetek előtt. Még zárásul, ami eszembe jutott, hogy például ez az életpálya modell, Zoé, te mondtad azt, hogy elég sokan vízilabdáznak, a női vízilabdában is. Itt tényleg elég népszerű, mert sikerek bőven vannak, ott most 20-as EB arany kapcsán beszélgettünk, 2021-ben megszületett az a nagyon-nagyon várt felnőtt női olimpiai érem Tokióban a válogatottnak, tehát azért van miről beszélni, ugyanakkor pillanat alatt el lehet érni azt, hogy csak mondjuk a olimpián a 8-ba bejut egy magyar válogatott, és 5. lesz, mert ilyet is átéltünk már korábban a Rióban.
0: Hát azt gondolom, hogy nem elég népszerű, sőt, nyilván nem elég népszerű, amennyire akarnánk, hogy az legyen. De szerintem azért mostanában már jobb, főleg szerintem az olimpia óta, a 2021-es olimpia óta egyre jobban és egyre többen nézik, vagy egyre híresebb ez a sportág női része. De mindig egyébként ez egy tök jó és boldogságot okoz, hogy mindig látom a Facebookon, mindig amiket mondjanak, hogy ne olvassak el, de mindig elolvasom a Facebook kommenteket, és ott mindig azt írják rengetegen ezren, hogy milyen is közvetítést szeretnénk látni, miért nem nézhetjük őket, és hogy miért más sportágat, mert mi ezt akarjuk, és hogy ez egy tök jó dolog, és remélem, hogy ez így minél gyorsabban, minél híresebb lesz, vagy minél több emberhez eljut, mert szerintem van rá igény, úgyhogy remélem, hogy ez így minél hamarabb így befutunk.
1: Hát igen, mert sok csapatsportág van, látvány TAU támogatásos sportág, ami azért hát elszívja ugyanúgy a gyerekeket, tehát harcolni kell a vezetőknek, az edzőknek, a kluboknak azért, hogy minél többen az adott sportágat válasszák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, Lendvai Zoé, illetve Smuk Tünde, a BVSC két U20-as EB aranyérmes női vízilabdázója, és hát mind a ketten Zoé már most Sydneyben a világkupán, és ott volt a felnőtt válogatottal, Tünde pedig a keret tagja, és ugye 4 BVSC játékos volt az előző szezont figyelembe véve az U20-as EB aranyérmes csapatban, de igazolások után most már 7. Még egy záró gondolat tényleg legvégen, hogy a BVSC-től mit vártok egy ilyen sikeres szezon után, meg lehet ezt ismételni?
0: Meg. Zoé? Abszolút meg lehet ismételni, és meg is szeretnénk. Pont ezt beszéltük itt az aulában a Tündivel, hogy mit mondjunk, hogy mi legyenek a, vagy mik az idei céljaink, és akkor mondtuk, hogy hát nem annyira nehéz ezt így mondani. Nyilvánvalóan a legmagasabb, vagy a legelőrébb helyezkedve a bajnokságba, illetve a BL-be, mert ugye most már BL-be is vagyunk, minél jobb helyezést elérni, és azért most jött megint egy pár játékos, vagy pár jó, nagyon jó játékos, akivel szerintem ezt még könnyebb lesz elérni, mint tavaly. És nyilván, hát tavaly másodikok lettünk a bajnokságba, ami akkor is egy bravúr volt, de most meg az lenne a bravúr, ha elsők lennénk, úgyhogy vannak álmaink, de azt majd meglátjuk évközben.
1: Tündi, neked mi a legnagyobb álmod? BVSC szinten?
2: Hát egyértelműen, amit a Zoé is mondott, hogy minimum ilyen sikeres szezon, mint a idei volt. Szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon jó volt a csapat. Most nyilván erősítettünk, jönnek nagyon jó játékosok hozzánk, így, és nyilván a összes csapatban igazolások vannak, így nyilván kicsit más lesz a mezőny.
1: De jól láttam, a Ferencváros női csapata talán ott még a leginkább, ahol kevés volt a változás. De
2: ott
1: majd,
2: kevés volt a változás.
1: Ugye, ott megmarad, de az egy
2: igen,
1: másik
2: de azt
1: történet.
2: Azért tudjuk, hogy ők milyen szinten vannak, viszont ugyanúgy, ahogy a döntőkön is az volt a célunk, hogy megfogjuk őket, idén is az lesz a célunk. Szóval azért megvannak az álmok és a célok, úgyhogy küzdünk értük.
1: Tehát még a címvédő Ferencváros is retteket. Most elárulom, hogy két szőke vízilabdázó nő ült velem szemben a stúdióban, és ők eléggé, nem azt mondom, hogy harciasak, de céltudatosak vagytok. És egyébként még az jutott eszembe, hogy a 2016-os Riói VB-t szóba hoztam, a Riói olimpiát szóba hoztam, ott nem a női válogatott, hanem a férfi lett egyébként 5. Emlékeim szerint a Montenegro elleni negyeddöntős vereség után, mert a női csapatnak tényleg a 4 közé jutás az sokszor megvolt, összejött, csak az érem, az Tokióban kellett, hogy meglegyen. Egy nagy gratuláció, további sok sikert kívánok nektek, Lendvai Zoét és Smuk Tündét hallottátok, vagyis itt a Nemzeti Sportrádióban az U20-as EB aranyérmes női vízilabda válogatott két tagját. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen.
1: Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
3: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
7: The Voice of Kempon. Duff. Bobby Six. Six real out here. Brain. High grade option. Yadindi.
8: Good Lord, no.
7: Six.
8: Seven
7: dang in my four point.
9: A Sporthely mai házigazdája a TCO, a kiválasztottak Kempó ese. Minden egyes szóra magyarázatot kapunk, de amit fontos, a sportág a Kempó, a helyszín az Érdi Harcművészeti Központ. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok. TCO, a kiválasztottak Kempó ese. Sok mindent kérdeznék ezzel kapcsolatban, és kérdezek is, Antal Róbert edző ül itt mellettem. Szóval kezdjük az elején. TCO, mit jelent?
10: Hát a TCO az egy angol szónak a rövidítése, ez a chosen ones, ez magyarra kiválasztottak, és ez onnan ered ez a történet, hogy régen még nem volt meg minden edzői papírom, és igazából csak hobbiként csináltuk ezt az egészet, és nem anyagi forrásként, nem az, hogy nagy sikereket érjünk, hanem csak, hogy szórakoztassuk magunkat. Ez tényleg egy ilyen 10 éves történetről van szó, és csak azokkal szerettünk volna edzeni, akik a barátunk, akiket mi választunk ki, és így lett a kiválasztottak. Ez most már kiforta magát, és most már nem így néz ki, de ez a kezdete.
9: Tehát a kiválasztottakra választ kaptunk, a Kempóra választ kapunk remélhetőleg, mert azért szerintem ez egy olyan sportág, ami talán nem olyan népszerű, és ebben meg is cáfolhatsz, vagy ráerősíthetsz, de azért, hogyha azt mondod, hogy Kempó, akkor nem biztos, hogy minden sportszurkoló egyből tudja, hogy mi az. Mi az? Össze lehet ezt röviden foglalni, de hogyha egy picit hosszabban, az sem baj.
10: Oké, hát a Kempó az eredetileg egy japán eredetű harcművészet. Ez egy kevert történet, ami régen a karatét, a judót meg a jiu-jitsut keverte össze. És a mai modernebb Kempóról beszélünk, a Zenbukán Kempóról, ez a mi Kempó stílusunk, ezt egy magyar ember találta ki, dr. Harnos Imre. És ez a lényegében nagyon hasonlít a mai modern MMA-hoz, ami elég híres és felkapott így a UFC által is, és igazából mi ütünk, rugunk, földharcolunk, tehát minden, ami a kevert harc szépségét adja, azt mi csináljuk. Ezen kívül a Kempó egy picit több, mint az MMA, mert mi egy harcművészet is vagyunk, tehát mi formagyakorlatozunk, önvédelmet tanulunk, használunk fegyvereket, meditációt, tehát igazából ez a sokszínűség, és ez ami így bevonza az embereket, és mondtad, hogy nem túl népszerű, igen, ez nem túl népszerű. Kezdetben úgy hirdettük, hogy Kempó MMA, és sokan jöttek MMA-zni, és végül kempóztak.
9: Hogyha már harcművészetekről beszélünk általában, akkor azt hiszem, hogy talán mondjuk lehet, hogy leginkább szülőként, akik sportágat választanak a gyerekeknek, talán tartanak ettől, mert hogy ott megütik, ott megrugják, te is beszéltél itt akár fegyverekről, akár rugásról, ütésről, és lehet, hogy féltik a gyerekeket. Ugyanakkor van egy olyan olvasata is a történetnek, hogy azért, aki harcművészetet űz, ő a mindennapi életben is ennek nagyon nagy és nagyon sok előnyét látja. A szülők, hogyha mondjuk ebből a szempontból közelítjük meg, melyiket tartják fontosabbnak? Van olyan, aki azért jön, hogy mondjuk önuralmat tanuljon az ő gyermeke?
10: Igen, nálunk még annyit elmondok, hogy elég nagy Kempó csoport vagyunk mi itt Magyarországon, mi 120 taggal működünk, és mindenkinek más az indítatása, hogy miért kezdi el a kempót, de a 120-ból azt mondom, hogy szerintem most már 110 nem azért van itt, hogy sportoljon valamit, hanem hogy valahova, valamilyen rendszerhez tartozzon. És nekik az, hogy harcművészet tanulnak, nekik van egy ilyen harcművész elvünk, ez oda fel is van festve a falra, amikor bejött, biztos láthattad is. Nekünk ezt meg kell tanulni, és mint egy ilyen ima, mi ezt így mondjuk magunknak, és így képezzük magunkat, hogy az élet minden percében így éljük az életünket, mint egy harcművész. És szülőnek ez a legfontosabb. Tehát mikor ők hívnak, és sok a gyerek tanítványom, ők nem azt mondják, hogy a gyerek ütni, rúgni akar, hanem tartozni valahova, és önbizalmat, és egy fegyelmet, és egy kiállást tanuljon. És nálunk az első edzés az ingyenes, első edzés után meg rögtön beleszeretnek ebbe a rendszerbe. Tehát nálunk az, hogy megütjük és megrújjuk a másikat, az csak egy mellékes dolog, nekünk nagyon fontos a személyiség fejlesztése.
9: És ez már az első edzésen is visszajöhet? Tehát már van ennyi hatása, hogy már érzi a gyerek akár az első edzés után is, hogy ez ilyen?
10: Nálunk az első edzésen, amit érezni fog a gyerek, hogy nagyon befogadó a közösségünk. Nekünk van egy olyan harcművész elveink is, hogy legyünk tiszteltudók, és elfogadjuk a másikat. És rögtön, hogyha bejön egy gyerek, kicsit bátortalan, félbálni a sorba, látja, hogy többen itt vannak már nagyobb övesek, vagy mondjuk ügyesebbek, hogy nagyon kedvesen bánnak vele, besegítik a sor végére, adnak rá kesztyűt, párba állnak vele, és ez amit érez, hogy mintha már ide járna 1000 éve. És úgy megy haza a gyerek, hogy itt kedvesek voltak vele, nem bántották, szerették őt, és szeretné folytatni.
9: Tehát akkor a mentális része ennek sokkal fontosabb, mint a fizikális?
10: Igen, ez egyértelmű. A fizikális része is nagyon fontos, de ez adja igazából az egésznek a fűszerét. Hogyha csak a fizikális részre mennénk rá, akkor lehet, hogy lennénk itt 20-an, a 20 legkeményebb arcom, de most vagyunk 120-an, és szépen sem mindenki erős lesz valamiben. Vagy egy állóharcban, vagy egy földharcban, vagy egy formagyakadban, vagy egy önbizalomban. Úgyhogy ez nagyon fontos.
9: De ugye azért vannak itt versenyzői csoportok, tehát versenyezni járnak a gyerekek, az idősebbek is. Egy-egy ilyen versenyen azonban én feltételezem, hogy leginkább a fizikai adottságok, illetve a fizikális mi volt a sportágnak domborodik ki.
10: Igen, hát a mindemellett, hogy tényleg, hogy meséltem, hogy mennyire fontos ez a mentális rész, azért mi itt azért meggyűrögetjük a másikat, és igen, sokat versenyzünk, így csak az Ambukán Kempóban egy évben 9-10 verseny van, mindegyik versenyre, hát már 5 éve mindegyik versenyen részt vettünk, és mindig a top 5-be tudtunk így bejutni, tehát az 5 legjobb csapatban. Ugyebár nálunk egy versenyen van állóharc, van földharc, vannak vegyes harcok is, formagyakorlatok, technikai számok, úgyhogy sokat versenyzünk jó eredményekkel, és hát ez is kifele egy ilyen tök jó a szülőknek, hogy látják, hogy mind a mellett, hogy tiszteltudók vagyunk, és segítjük mondjuk a bajba jutottakat, azért mi azért, ha kell, oda is tudunk csapni a másiknak.
9: Majd, hogyha megteszed és belesünk egy edzésre, akkor majd kérdezek egy-két dolgot, hogy mi az, amit látni kell, viszont amit látok rajtad, az a te ruházatod. Erről mondanál egy pár szót, hogy ez miért fontos?
10: Igen, mi gíbe tartjuk az edzéseket, és mi gíben is edzünk. Ugyebár, mint hogy mondtam, az eredeti rész ez a karate, judo, jiu-jitsu, hogy onnan származik, tehát mi is megadjuk ennek a harcászatnak a tiszteletét, úgyhogy mint a karatésok, meg a judósok, mi is így edzünk. És van nálunk egy övrendszer, mi a fehér övtől egészen feketővig el tudunk menni. Ez is nagyon fontos, mert hogyha valaki nem találja a helyét mondjuk a versenyzésben, vagy az a cél, hogy csak lejön edzésre neki kevés, akkor egy vizsgarendszer tud magának felállítani, és hogy neki az a motiválós húzó erő, hogy készülj is gyakorolni a következő övvizsgára. Úgyhogy gíben edzünk, de nem mindig gíben edzünk. Attól függ, hogy milyen versenyszabályban indulunk.
9: Egyébként ez az övvizsga, vagy ezek az övvizsgák, ezek mondjuk kötelezőek? Tehát, hogy aki ezt már komolyan veszi, neki előírás, hogy ezeken részt vegyen, és sikeresen vegyen részt?
10: Nem, én amúgy semmit nem erőltetek senkinek. Tehát a versenyzésre, a vizsgát sem, azt erőltetem, hogyha valakinek van valami célja, hogy akkor azt csinálja rendesen, de ha csak az a cél, hogy járjon edzésre, akkor azt várom el, hogy járjon edzésre. A vizsga, én azt szoktam tárcsolni, hogy egy fehérövet érdemes mindenkinek megcsinálni, az nagyjából ott tényleg nagyon nincs kivétel. Fejrövön ott nem kell semmi technikai számot megtanulni, itt igazából a harcművészelveit, dojo etikettet, ezt kell nekik elmondani itt a csapat előtt, és onnantól kezdve ők fehérövesek lesznek. Tehát ez tényleg nem egy túl nagy felkészülést igényel, de nekünk fontos, hogy ő tisztában van vele, hogy mi mit képviselünk.
9: Ha már edzésről beszéltünk, akkor besétálhatunk, és akkor megnézhetjük a kicsiket. Éppen gyerekedzés zajlik. Antal Roberthez fordulok ismét. Azt látjuk, hogy karikák vannak lent a földön, és a pincurok ezeken ugrálnak, de mit is látunk igazából?
10: Igazából ez egy gyors reflex és ügyességi feladat. Ugye a gyerek edzéseken mi nagyon szeretjük a játékos mozgást így előtérbe hozni. Itt nyáron most a gyerek 1 és a gyerek 2 csoport van összevonva. A gyerek 1-es csoportok azok az 5 évestől kezdve egészen a 9 éves korig, úgyhogy nekik nagyon fontos az a játék, hogy a kempot úgy szeretessük meg velük, hogy igen, játszásszerűen. Hogyha másik irányba nézel, ott az egy női edzés megy, ott már konkrét technikai dolgok, mert a zsákolnak, ütik, rúgják a zsákot, úgyhogy nagyon vegyes itt a felhozata. Hogyha ez a része lemegy, ennek a játszós részek, akkor valószínűleg technikázni fognak a segédedzővel.
9: Lehet, hogy abba is majd belehallgatunk, jó. De hogyha ide pillantok a hölgyekre, akik tényleg ütnek, rúgnak egy homokzsákot, akkor ennek is megvan a jó technikája, hogy kell ütni és rúgni egy homokzsákot?
10: Igen, ugye már hát maga az ütésből még nincs túl sok ütés, amit így meg kell tanulni, viszont azt nagyon-nagyon meg kell tudni tanulni, az egyenes ütés, horogütés, felütés, úgyhogy tényleg ezt ilyen örök élet évekig tudjuk gyakorolni. Van jó technikája, a zsákok különböző erősségűek is, van a könnyebb zsák, azt inkább a gyerekeknek szoktuk adni, hogy ne törjön nagyon bele a keze, és van az erősebb, testesebb zsákok, azt a nagyobb embereknek, úgyhogy igen, megvan mindenek a technikája. Ahogy a kollégám, bele üzemeltetik ezt az egészet. Én vagyok az edző, meg a háttérmunkás, úgyhogy mi ketten csináljuk ezt.
9: Szia!
11: Mészáros Péter.
9: Dera Emese.
11: Csó.
9: Akkor Mészáros Péterhez is két kérdés gyorsan. Úgy fogalmazott itt Robi, hogy háttérmunkás, azt hogy kell elképzelni?
11: Hát lényegében az elején úgy alakult ki, hogy ketten kezdtük el az egész egyesületet vinni és szervezni. Neki nagyobb affinitás van a csapat összetartásához, meg az emberekkel való foglalkozáshoz. Én meg viszem az összes többit, a pénzügyi részt, a bérléseket, a táborszervezést, tehát az ügyintézés részét, és így egészítjük ki egymást, és így lesz egy jó csapat.
9: De egyébként magában a sportágban is benne vagy? Tehát te is edzésen is részt veszel?
11: Ugyanúgy részt veszek benne, igen. Én is gyűjtögetem az öveket. Kicsit le vagyok maradva tőle, tehát nem olyan intenzitással, de azt gondolom, hogy ez ebbe a pozícióban, meg ebbe a korba elnézhető.
9: Meg hát amit felsoroltál, hogy mi mindent csinálsz, azért gondolom, hogy időt sem nagyon van rá, de te hogy kerültél egyébként a Kempóval kapcsolatban?
11: Úgy kerültem a Kempóval kapcsolatban, hogy durván 8 évvel ezelőtt kerestem valamilyen sportot, ami munka mellett csinálta, és nem vesz túl sok időt igénybe, és akkor találtam rá Robiékra. Akkor még nem Kempó volt, hanem egy funkcionális edzést tartottak, és ott, amikor lementem erre az edzésre, akkor láttam, hogy csinálnak földharcot, állóharcot, és így ismerkedtem meg Robiékkal, az akkori csapattal, illetve magával az egész sportággal, és utána csatlakoztunk a Kempóhoz. Tehát az elején még nem is Kempóval foglalkoztunk, hanem kevert harccal és funkcionális edzéssel.
12: Figyelj! Figyelsz! Jó, egyszerű lesz a kombináció, jó, gyerek kettő együtt dolgozik, ezért próbáljuk egyszerűsíteni. Bal egyenes, jobb egyenes, visszahúzom a kezemet, megy egy körívesz combra, vissza lerakom, és két lábra fog bevenni, elkem a testsúlyomat, dobbanom be a két lábra, döntöm le, megyek ki egy oldalsó leszorításból, ennyi lenne a feladat, mutatjuk még egyszer. Tehát, bal egyenes, jobb egyenes, megy a combos, rakom vissza a lábam, elkem a testsúlyom, megyek a két lábra, és jövök ki oldalsóba. Meg volt, ott is figyeltem?
13: Meg most
12: látom!
13: Hozz!
12: Nem hallom!
13: Na mehet, gyorsan, gyerünk én srácok!
12: Megvan a párnak, hogy csinál!
9: Közben Robihoz fordulok megint, hogy látjuk, hogy a gyerekek lábán van egy sípcsontvédő, vagy igen. Lábfejvédő, valami ilyesmi.
10: Igen, a védő felszerelés az nálunk úgy néz ki, hogyha most a vegyes, az alviadal technikákat gyakorolják, amikor van állóharc, meg földharc is benne, hogy boxkesztyű van rajtuk, fogvédő, szuszpenzor, és lábszárvédő, hogy nehogy megsérüljön a lábuk. Hogyha egy kicsit komolyabb csapat, vagy nagyobbakkal gyakorolunk, akkor fejvédőt is szoktunk kérni, hogy legyen rajtuk fejvédő is. Nyilván maga az edzésen ez a sérülés elkerülés, ez nekem nagyon fontos. Persze, hogyha verseny van, akkor ez nem mindig jön össze, de mi törekszünk arra, hogy minél kevesebb sérülés történjen. Ami fontos, hogy a gyerekeknek az egy 8 vagy 10 unciás boxkesztyű legyen, a felnőtteknek minimum 10, de egy nagyobb súlyútól az egy kicsit nagyobb boxkesztyűt várunk el, és a sípcsontvédő olyan legyen, hogy védje a sípcsontot, meg a lábfejet is. Az, hogy kinek milyen stílus, milyen dizájnak, az bármilyen, ami nekik szimpatikus. Most nyár van, most nem gíben edzenek ők, de alapjáton gíben vannak, mint ahogy én is.
9: A meleg miatt nem?
10: Igen, most a meleg miatt ezt így engedjük, hogy akkor nekik ne kelljen. Felnőtt versenyeken amúgy a felnőttek az versenyszabálytól függően 50-50 valamikor gíben kell bunyózzunk, valamikor meg gí nélkül bunyózunk is. Ez az edzések is valamikor gíben, valamikor gí nélkül.
7: Six life, them so rich, claim so hype. Money tick up in a pocket, so you jam right. You never dead there when you six I get a fight. No our name in a limelight. Some boy get nine night. Some see vote the grace for the high grade. Shavidan give me 4 pound.
14: Én a Pocsit Szabó Levente vagyok, 5. kius, Érden kempózok, 6. vagyok, 12 éves, 6 éve kempózok.
9: Hogy kezdted el? Hogy találkoztál ezzel a sportággal?
14: Hát véletlen találkoztam vele, elsős voltam, suliba voltam, és elvittek engem egy idézőjelbe tornaórára. Hárman mentünk el, 3 gyereket vittek el, és engem már ugye első edzésen meg is dicsértek, meg minden, és ez adott nekem egy motivációt, aztán folytattam, és hát itt tartok.
9: Az első edzésen mi történt? Azon kívül, hogy megdicsértek, mi az, ami rögtön megtetszett, és azt mondtad, hogy te ezt szeretnéd még sokáig csinálni?
14: Hát az első edzés az még egy másik csapatnál volt, egy régebbi csapatnál, nem ide jártam régebben. Ott igazából csak normál ütögetések voltak, zsákra, pajzsra, igazából könnyökütések is ilyenek voltak, és azt dicsérték meg, hogy hogy ütök könnyökütést, tehát ilyenek voltak, és ez fogott meg.
9: De valaki ezt megmutatta, hogy hogy kell ütni, vagy odaállítottak egy homokzsák elé, hogy most próbáld meg úgy ütni, ahogy szeretnéd, de voltak olyan mozdulataid, amiből azt gondolták, hogy te erre termettél.
14: Hát megmutatta az edző, aztán ugye nekünk kell csinálni, ez minden edzésen így van, hogyha feladat van, akkor is az edző megmutatja, és akkor mit csináljuk a feladatot. Ez is így volt, és ugye otthon is folytattam, otthon is ütöttem mindent, és már ennyire megtetszett, úgyhogy igen.
9: Amikor először oda mentél, akkor korábban neked volt már bármiféle tapasztalatod küzdősportokkal?
14: Hát amikor még elkezdtem, még akkor is aikidóztam, de az egy ilyen, szerintem fél év, 3 hónap, nem aikidóztam sokat, de azelőtt aikidóztam.
9: A kempó az miben más? Miért sokkal jobb számodra, mint bármi más?
14: Hát amiatt, mert nagyobb kihívás a kempó, sokkal több fajta küzdelem van benne, sokkal több fajta technika. Az aikidó igazából nekem nem tetszett, mivel a, nem tudom, túl egyszerű is volt, mert ez nem túl egyszerű, viszont voltak benne olyanok, amik nekem például nem jöttek be annyira, mint a kempóba, és sokkal, nem tudom, nekem a közösség se tetszett, itt meg a közösség is nagyon jó, úgyhogy amiatt nem tetszett az annyira.
9: Versenyzel is?
14: Igen, minden évben jó pár versenyen részt veszek, már szerintem 5 éve, ha jól számol, igen, 5 éve versenyzek folyamatosan, vizsgázok, úgyhogy igen.
9: Amikor elkezdted, akkor úgy kezdted el, hogy te majd versenyző is szeretnél lenni, vagy ez jött lépésről lépésre, és elértél arra a szintre, hogy azt mondták, hogy akkor most már próbáld ki magad versenyen, ami aztán annyira tetszett, hogy úgy gondoltad, hogy akkor lehet, hogy ez a jövőd.
14: Hát ez először egy lehetőség volt, hogy elmehetünk versenyezni, hogyha szeretnénk. Én elmentem, először nagyon izgultam, de már ott is szereztem helyezést, úgyhogy büszke voltam magamra, és onnantól megtetszett.
9: Ezt gondolom, szerintem azért egy átlagos sportszurkoló, nyilván te benne vagy, te nem így látod a kempóról, vagy mi keveset tud. Mesélnél egy versenyről, hogy hogy néz ki egy verseny?
14: Hát a tradicionális versenyszámokban van a formagyakorlat. A formagyakorlat az arról szól, hogy minél szebb és csiszoltabb technikákkal mozdulatsorokat kell végigmutatni.
9: Tehát ott akkor nem küzdesz senkivel, ott egyedül mutatod be azt, amit kell.
14: Igen, egyedül kell bemutatni, és akkor van ebből a szinkronform gyakorlat, amikor többen csináljátok ugyanazt egyszerre. Aztán van önvédelem, amikor másokon mutatsz be önvédelmet, ők az ukék, ők azt jelentik, hogy ők segítenek neked, és akkor el kell játszaniuk egy támadónak a szerepét, és akkor megmutatod, hogy hogy védekeznél. Ugye nem ütöd meg semmit, csak megmutatod, hogy hogy védekeznél ellene, és ezt pontozzák, és ebből döntik el, hogy kié volt a legjobb. Úgyhogy nagyjából ennyi. Meg van fegyverrel is, van fegyverrel is formagyakorlat, azzal neked kell kitalálnod mozdulatsorokat, és igen, abból is már indultam, mindenből indultam, nagyjából még önvédelemből nem, de formagyakorlatból, fegyveres formagyakorlatból, ezekből mind indultam.
9: Hosszú távra tervezel ebben a sportágban?
14: Igen, nekem nagyon tetszik, meg nagyon jónak tartom, mert az egész életre megtanít ez a sport, meg megtanít arra, hogy hogyan viselkedj, hogyan legyél fegyelmezett az iskolában, bárhol az utcán, úgyhogy én azt hosszú távon tervezem.
15: Tehát az életedben, a mindennapjaidban érzed magadon azt, hogy esetleg nem kapod fel olyan gyorsan a vizet, vagy nem úgy reagálsz egy-egy szituációra? Tehát ezt így kell elképzelni, hogy az életre is tanít?
14: Igen, hát itt ugye az önuralomra tanít, a fegyelmezettségre, minden ilyesmire, és igen, hogyha például valaki felhúzza az agyamat, akkor könnyebben uralkodok magamon, mint mondjuk ezelőtt.
15: Kijöttünk közben, mert hogy bent nagy a zaj, hiszen elkezdődtek az edzések. Kárász Klaudia ül itt mellettem, akinél nem lövök mellé, hogy babapocakkal ül mellettem. Egyrészt, mert jól látható, másrészt pedig a férjed beavatott már a titokba. Először is gratulálunk, és sok egészséget, boldogságot kívánunk, de az egészség az összefér? Egy kismama szabad, hogy küzdősportoljon?
16: Nem valószínű, hogy szabad, vagy ebben a formában legalábbis, vagy ahogy így a legtöbben gondolnák. Hát mérsékelten a kontakt jellegét nyilván mellőzve esetleg, ha problémamentes a várandóság, ez a harmadik babám egyébként, úgyhogy van már tapasztalatom, de ugye egy zsákhasználat, vagy bármi olyan gyakorlat, ami nem jár olyan pulzus növekedéssel, ugrálással, én szerintem abszolút megengedett.
15: Tehát ezt a sportágat lehet kontaktmentesen is űzni. Próbálom nagyon laikusan megközelíteni ezt a történetet, mert szerintem számtalan hallgatónk van, aki talán azt sem tudja, hogy mi az a kempó. Úgyhogy beszéljünk egy picit erről, hogy mi a kontaktos változat, illetve mi a kontaktmentes változat.
16: A kontakt az, mint egy bármilyen laikusként is elképzelhető harcművészetnél, vagy küzdősportnál, ugye az ütések, rúgások, mivel ez egy vegyes harcművészet, földrevitel, birkózását, ezek nyilván nem valók egy kismamának. Én azt gondolom, még a legegészségesebb állapotban sem, de ugyanúgy használunk bokszsákot, esetleg, hogyha valaki megtart egy ilyen pontkesztyűt, amiben bele lehet ütni, de nyilván ezt sem olyan erőbedobással, intenzitással, nem olyan ránézésre sem olyan fit formában, mint ahogy az ember ezt így el tudná képzelni. Én próbálom ezt moderálni, ha pedig úgy érzem, hogy most hetekig nem, akkor nem.
15: De az edzősködés az tart továbbra is, ebben az állapotban is, ugye?
16: Igen, igen, azt szerencsére tudom, de hát akiknek én tartok ilyen női edzést, azok most jelenleg az utolsó néhány hetemben, ők olyanok, akik már azért régebb óta itt vannak, és akkor elég egy mondat, egy mozdulat, és már értik, hogy mit szeretnénk nekik mondani. Ők csak zsákot használnak, tehát nem kempóznak tulajdonképpen, mert én nem vagyok ugye úgy kempó edző, tehát hogy én ilyen saját testsúlyos edzéseket tartok inkább.
15: De akkor térjünk vissza a kempóhoz, és egy picit azt mondod már harmadik baba, akkor beszéljünk arról, hogy amikor éppen nem babát vársz, sőt, hogyha visszanézünk a kezdetekre, akkor te hogy kerültél kapcsolatba egyáltalán a kempóval?
16: Én úgy kerültem kapcsolatba, hogy mi nagyon régóta együtt vagyunk a férjemmel, annak ellenére, hogy még viszonylag fiatalok vagyunk, a középiskola óta ismerjük már egymást, és ő mindig is benne volt ebben a világban. Én pedig annyit tudtam a harcművészetekről, hogy van egy játék a Tekken, az egy ilyen harcművészetes, küzdősportos játék, kicsit hasonló, mint a Mortal Kombat, amit talán ismertem, és nekem az nagyon tetszett, és nekem is az egyik kedvenc karakterem ebben a játékban, ő kapuérázott, ami szintén egy küzdősport, harcművészet, és nekem ez mindig is nagyon tetszett, és amikor megismerkedtünk, ő akkor nagyjából akkor kezdett a férjem először is kapuérázni az akkori edzőjével, és egy idő után én is elkezdtem lejárni, mert ugye ez egy kicsit ilyen táncos jellegű mozgásforma, az pedig ugye szerintem nők számára is, több nő számára is vonzó lehet, hogy nem egy olyan kemény vonalú sportág ebből a szempontból, és akkor így szépen lassan belefolyt a kempó világába, keresett egy olyan harcművészetet, ami összetett ennyire, mint a kempó, zenbukán kempó egész pontosan, és nekem nagyon megtetszett az övrendszer. Tehát, hogy nagyon motiváló volt az, hogy nem csak eljárunk az edzésekre és fejlődünk, hanem hogy így egyre színesebbek az övek. Valamiért ez így bevonzott engem, és hát így itt maradtam.
15: Úgy fogalmaztál, hogy egy nagyon összetett sportág, ezt hogy kell érteni?
16: nem csak fizikálisan kell érteni, bár úgy is egyébként itt korábban mondtam, hogy ütések, rúgások, földrevitel, a földön való harc, emellett van különböző olyan tananyag a vizsgákban, tehát nem csak abból áll egy vizsga, hogy valaki bejön, és akkor megmutatja a tudását, hogy miért üt, miért rúg, hanem elméleti része is van, illetve olyan tanításai, amiket így az életben a legtöbben beépítenek, szerintem a életritmusukba, életvitelükbe, abba, hogy hogyan élnek munkájukba, a családjukkal való viselkedésbe, szóval, hogy van mögött egy ilyen eszmei rendszer, ami szerintem tök vonzó lehet olyas valakinek, aki nem csak lejön az edzésre kétszer egy héten és hazamegy, hanem kicsit így próbál egy ilyen irányvonalat keresni az életben.
15: De amikor azt mondtad, hogy nagyon megtetszett ennek az összetettsége, meg ez az egész sportág, akkor mindez mögötte volt? Tehát már a kezdetekben tudtad, hogy ez ezt is hozhatja magával, hogy esetleg az élethez is máshogy állsz majd?
16: Igen, már elég hamar beleolvastam a vizsgaanyagba, és először még nagyon felfoghatatlan volt, hogy ezt hogy lehet mind megtanulni, de abszolút, igen, itt a termünkben a falon egyébként látható is néhány olyan pont, hogy milyen elvek szerint él egy harcművész, egy Zenbukán Kempó harcművész, és minden abszolút úgy van megfogalmazva, hogy egy ilyen laikus kívülálló is szerintem megérti és elgondolkodik rajta, hogy valóban egy Zenbukán Kempó nélküli életbe is ezek nagyon fontos értékek.
15: Mi számodra a legfontosabb ebből, vagy ezekből?
16: Szerintem ez a korral változik. Olyan pontok vannak benne, mint mondjuk ne veszítsd el az önuralmad, ami szerintem minél fiatalabb az ember, annál fontosabb. Ugye, amíg még valaki mondjuk kamasz, vagy a 20-as évei elején jár, és sok ember elég vehemens, nagyon fontos megtanulni, hogy miért ne veszítsük el az önuralmunkat, és mindegyik ponton végigmegy szerintem az ember az életében, de...
15: De bocsánat, ezeket... Tanulni kell, vagy lehet tanulni? Ez nem olyan, hogy az emberben vagy megvan, vagy nincs meg.
16: Szerintem lehet tanulni ezeket, igen, egyébként, és tök fontos az, hogy látom, hogyha bizonyos helyzetekben nekem, vagy akár a gyerekeimnek sikerül betartani egy-egy ilyen pontot, vagy egy-egy helyzetben úgy viselkedni, amire ráhúzható bármelyik ilyen elv, akkor az egy ilyen tök nagy büszkeség, hogy igen, ezt megcsináltam, és azért csináltam meg, mert ezt valamikor én megtanultam.
15: De a gyerekeidnek próbálod te megtanítani ezt, vagy azért megvárod, amíg ők ezt a saját bőrükön vagy megtanulják, vagy megtapasztalják?
16: Hát nálunk mindkét lányom levizsgázott már fehérövre, ez pont az első mérföldkő, és ott már tananyag ez. És azt vettük észre, hogy azért nyilván sok pontot bizonyos korban még nem annyira tudnak úgy értelmezni, úgyhogy igen, igyekszünk mindezek mellett megtanítani nekik otthon mi is, ugye a férjemmel együtt, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, akkor mindig elmondjuk, hogy de tudod, hogy egy kempós az így viselkedik, vagy úgy csinálná, és akkor egyébként azt látom, hogy azért úgy a saját szintjükön tök megértik.
15: Mennyi idősek ők?
16: 6 és 4.
15: Akik először jönnek le, ők azért jönnek, mert hogy tudják, hogy mi az a kempó, és szeretnék kipróbálni, vagy ide jönnek, mert hogy hallottak valamit a harcművészetről, harcművészetekről szeretnék kipróbálni, tehát melyik az általánosabb, vagy melyik a gyakoribb?
16: Vegyes, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem legtöbben nem tudják pontosan. Amennyi információt ők látnak így hirtelen, szerintem az annyi, hogy ütés, rugás, tehát, hogy így állóharc, földharc, igazából ezt csak utána tudják meg, hogy itt egyébként van önvédelem, fegyverek, formagyakorlatok, és így szimpatikussá válik azoknak az embereknek, akik mondjuk, nem tudom, kevésbé élik ezt a harc részét, viszont mondjuk a formagyakorlatok tetszenek nekik, ugye az is, ahhoz is tök jó egy fejlődés, egy testtudat, de szerintem nem tudják pontosan, hogy mire vállalkoznak ezeken az edzéseken, és akkor utólag derül ki számukra, meg hát a legtöbben úgy jönnek, hogy valakitől már hallották, aki esetleg már csinálja, úgyhogy ezért egy jó kérdés, mert nagyon vegyes.
15: És egyébként úgy van, hogy aki valahonnan hallott, szeretne idejönni, lejön első alkalommal, akkor őt azért így rögtön megfogja nyilván a közösség, amit már említettél, meg ugye ez az egész? Tehát, hogy aki egyszer már rászánja magát, hogy lejön, ő nagy eséllyel itt is marad?
16: Szerintem ez is ilyen időszakos és változó. vannak időszakok, amikor úgy érdekes, hogy jönnek hetente 2-3 új ember, és akkor ők maradnak is. De nem törvényszerű, mert sokan úgy érzik, lehet, hogy nincs elég önbizalmuk, vagy ilyesmi, hogy kevesek ide. De egyébként, aki meg tudja azt ugrani, hogy mindenki elkezdte valamikor, és hogy ne másokhoz mérje magát, ez is egy fontos tanítás, hogy ugye az egyéni haladásunk ne függjön másoktól. Aki ezt meg tudja ugrani, és már így a kezdetektől így tud hozzáállni, szerintem

0: A Sporthely mai házigazdája kiválasztotta Kempó Ese volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
1: Yo, Central Village, Beijing, South Spring, Rosites, High Grade Auction, the Squash Man, La Boss, the other one, Big Voice, Six.
2: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Bravúros maratoni szereplés az atlétikai Európa bajnokságon. Többen meghaltak az M3-as autópályán történt buszbalesetben. Folytatódik ma is a kánikula. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Minden idők legjobb magyar maratoni eredményét érte el az atlétikai ebék történetében Vindics Tóth Lili. A 27 éves sportoló ezüstérmes lett a klasszikus 42 kilométeres távon, ahol Szabó Nóra negyedikként zárt, míg Tomasov Kata 42. lett. Az eddigi legjobb szereplés magyar maratonistától egy bronzérem volt Európa bajnokságon. A férfiaknál Lombárd Ádám a 27., Szemerei Levente a 32., Tarnai László pedig 51. lett a maratoni távon. Még tegnap a 6. helyen végzett a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon a női 4x100 méteres síkfutóváltó. Szintén 6.-ként zárt az EB-n 7 próbában Kriszt Sarolta, míg 3-as ugrásban Szenderfi Dániel 10. lett. A zágrábi női torna Európa-bajnokságon az ugrás döntőjében volt magyar értekeltség. Mayer Gréta a 7., Pácskai Csenge a 8. helyen végzett. 200 méteres pillangóúszásban Márton Richárd 2. helyen végzett a francia klasszisa Leon Marchand mögött a párizsi vizes Európa-bajnokságon, ahol ugyanebben a számban Kós Hubert 6. lett. Sárkány Zalán is ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban, ebben a számban világcsúccsal győzött a német Johannes Liebmann, míg Betlehem Dávid 6. lett. Kós Hubert 200 vegyesen, Milák Kristóf pedig 50 gyorson jutott EB-döntőbe szombaton. Ma délelőtt hozzájuk csatlakozott Pápai Olivér és Sárkány Zalán 400 méteres gyorsúszásban. A labdarúgó NB1 szombati mérkőzésein Újpest MTK 1-1 és Nyíregyháza Kisvárda 2-1.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Feltehetően elaludt annak a zarándokokat szállító lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 embert szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Az M3-as érintett szakaszán már feloldották a pályazárat. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, de a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vinyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökölön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten a Tököli úton befelé a Baross tér előtt. Az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont előtt négy autó ütközött össze. A 73-as kilométernél a sávzárás megszűnt, de a több mint 7 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Az ellenkező irányban a nézelődés miatt 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható. Késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Történelmi maratoni szereplés az atlétikai Európa-bajnokságon. Magyar ezüstérmek Párizsból, és pontokat hullajtott az Újpest. Jó napot kívánok, én Csík Dániel vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Minden idők legjobb magyar eredményét szállította Vindics Tóth Lili a maratoni távon a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon. A 27 éves sportoló ezüstérmet szerzett a győztes finn Alisa Vainio mögött. Szabó Nóra negyedik, Tomasov Kata pedig 42. lett a 42 kilométeres távon, amelyen az eddigi legjobb magyar EB eredmény még 1996-ból származott. 30 évvel ezelőtt Szabó Gyula lett harmadik. Hallgassuk meg az ezüstérmes Vindics Tóth Lilit, akit Regős László kérdezett.
2: Hát nagyon érdekes, mert tényleg azért én nagyon tapasztalatlan vagyok így maratonfutásban, és azt gondolom, hogy nekem rengeteg türelmet kellett tanulnom rövid idő alatt. És azért a maraton az olyan, hogy bármit, tehát azért 30-szor kezdődik kb. A verseny, úgyhogy igazából még utána is bármi történhet. És én amúgy úgy jöttem ide, hogy jó, akkor szeretnék egy top 10, top 15-ös eredményt, legyen egy tényleg egy becsületes jó verseny. Nem tudtam, hogy hogy fog menni ez a föllefutás. De azért úgy látszik, hogy az akadályfutó meg a mezei futó múlt azért segített, már a dombokon nagyon erős tudtam lenni, és tudtam nyomni, és azt próbáltam így pihenni igazából, tehát hogy próbáltam az egész versenyt úgy futni, hogy ne legyen túl feszített. Nyilván mindig reagáltam a támadásokra, és mentem, és volt egyszer amúgy az osztrák lánynak egy támadása, ilyen, nem tudom, 20-25 körül. Az annyira nem esett jól, de mondom, hogy ott kell maradni, menni kell a bolyjal. És az utolsó körben úgy voltam, hogy nekem van még erőm, és lehet, hogy nem akarom az utolsó 200 adni, hogy ott vagyunk mondjuk hatan, és mondjuk rosszul veszök be egy kanyart, vagy ilyesmi. És akkor azt éreztem, hogy igazából gyakorlatilag végig tartalékoltam. És azért tudtam ellépni ott, és tudtam, hogy most akkor menni kell, de innen akkor nincs visszaút. És innen akkor minden megy.
3: Azt, hogy a harmadik maratonodon, úgyhogy októberben, tehát nincs egy éve, hogy az elsőt lefutottad, megvan ez az ezüstérem, ez mit jelent, hogy ilyen korán összejött?
2: Ez tényleg, mondhatom azt is, hogy mindent, mert ez gyakorlatilag, amikor tényleg így odaálltam, mondjuk gyerekként akár, vagy korosztályosan, és elgondolkoztam, hogy mit szeretnék elérni, akkor az egy elvédobogó volt. És ezt most elértem, úgyhogy most akkor lehet, hogy még nagyobb, igen, tényleg azt mondom, mint az előbb, hogy akkor most még nagyobbat lehet elmondani, de ez valami elképesztő, tehát nagyon boldog vagyok, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott nekem, és hogy ma tényleg egészséges voltam, és itt tudtam lenni, és szívem, lelkemet kifutattam. És az, hogy ez hogy én ezt tudom, és ez erre elég volt. Én nagyon remélem, hogy a többi magyar futónak is ez ad majd egy plusz motivációt, hogy ők is el tudnak ide jutni, és hogy kell egy nagy hit, és egy jó edző, és kell egy jó csoport, és akkor most azt mondjam, akkor minden lehetséges, csak van, hogy tényleg évekbe telik, és tényleg végig kell csinálni.
1: A férfiaknál Lomb Ádám a 27., Szemerei Levente a 32., Tarnai László pedig az 51. lett a maratoni távon. Még tegnap Szenderfi Dániel 10. lett hármasugrásban, szintén az atlétikai EB-n, ahol 6. helyen végzett a magyar női 4x100 méteres síkfutóváltó, Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Brucker Lili összeállításban. És kiválóan versenyzett Kriszt Sarolta is a Birminghami kontinens tornán, ahol 7 próbában 6407 ponttal, U20-as és U23

0: Hármas magyar csúccsal a hatodik helyet szerezte meg.
1: Nemzeti Sportkrónika.
0: Újabb két magyar érem született tegnap a párizsi vizes Európa-bajnokságon. Márton Richárd a hazaiak klasszisa Leon Marchand mögött egyéni csúccsal másodikként csapott célba 200 méteres pillangóúszásban. A 26 éves Mártont Korsós Kristóf kérdezte.
2: És alá között voltam, így az elmúlt egy napban már itt, ezt most úgy értem, hogy fejben, hogy egyszerűen nagyon izgultam, hogy hogyan tudom összerakni. Rengeteget beszéltünk Balázsral erről, hogy hogyan kell, nekem megvolt a stratégiám erre. Ez össze is jött. Barátom is próbálta a lelket bennem tartani folyamatosan. Jó leszek, rakjam össze az egészet. Nem izgultam el, nem mentem el az elején. Ahogyan terveztem, és újabb egyéni csúcs, ez fantasztikus számomra.
3: Ugye az már az elődöntőben is különleges volt, hogy szinte 3-1 forma 50 métert húztál, és megint jött a hajrá. Mit szólsz ez, hogy ez így bejött, és a végén mit láttál az utolsó hosszon?
2: Utolsó hosszon annyit láttam, hogy megint a Hubi mellett jöttem föl. Mondom, hogy ha ott vagyok a közelében, akkor az nem lehet baj. A Marchand az ugye ilyen 50-50 volt, hogy ugyanannyit fog-e menni, vagy még jobbat, hogy azért retetés volt a tegnapi. Úgyhogy erre számítottam. Hubira fókuszáltam, és köszönöm neki, mert ez az érem kicsit az ő érdeme is ebből a szempontból. Ugye rendesen húzott ő is egyébként az első 150-en. Úgyhogy nagyon jó verseny volt, imádtam. Csak a Hubit láttam, csak a Marchandot. Így ez fantasztikus volt.
0: Szintén 200 méteres pillangóúszásban Kós Hubert hatodikként végzett. Ezüstéremmel gazdagodott tegnap Sárkány Zalán is, aki 1500 méteres gyorsúszásban országos csúccsal lett második a német Johannes Liebmann mögött, míg Betlehem Dávid ugyanitt a hatodik helyen zárt. Sárkány Zalán Korsós Kristófnak értékelt.
4: Ez volt a taktika, hogy egyszerűen el kell menni a németekkel, nincsen más megoldás, mert akkor tudom magamat húzatni rajtuk is, a végén pedig akár lehajrázni valamelyik őket. Ez valamire meg is be is jött, úgyhogy örülök neki. Nagyon hálás vagyok így mindenkinek, aki eddig támogatott, és itt volt mellettem még ez a srác, aki ott volt a táborban velünk a magaslaton, és nagyon komoly szezonon vagyok túl egyszerűen. Nagyon sok minden történt, és nem volt zökkenőmentes egyáltalán ez a felkészülés, úgyhogy kicsit érzelmes is vagyok, és még nem dolgoztam, hogy ennyit jöttem, de nagyon köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és ezt az utat, ezt végigcsinálta velem. Már nem volt könnyű.
0: A két ezüstérem mellett két magyar úszó is döntőbe jutott tegnap Párizsban. Milák Kristóf az ötödik idővel van ott a fináléban 50 méteres gyors úszásban, Kós Hubert pedig 200 vegyesen a második ütővel jutott döntőbe. A 16 éves Kertész Boróka egyetlen századdal maradt le a döntőről, és 9-ként zárt az Európa-bajnokságon 200 méteres pillangóúszásban. Az utolsó nap délelőttjén két magyar ugrott medencébe a vizes EB-n, a legfrissebb információkkal Katona László jelentkezett Párizsból.
5: A záró délelőtre is jutott nagy meglepetés, köszöntöm Önöket Párizsból. A magyarok ma a 400 méteres gyorsúszásban voltak érdekeltek az úszó Európa-bajnokságon. A hölgyeknél vártuk Pádár Nikolett szereplését, de az Amerikában tanuló sportoló visszalépett a 400 gyorstól. Az urak azonban nem. A tegnap 1500-on ezüstérmes Sárkány Zalán egyéni rekorddal a hatodik idővel döntős, míg a 16 éves Pápai Olivér megdöntötte, vagyis beállította, századra azonos időt úszott, mint az országos csúcs. Rasocki Kristóf tavaly az országos bajnokságon úszott 3.45.32-es ideje megegyezik Pápai ma délelőtti úszásával, a második idővel finalista. Este négy magyar döntőzik, 18 óra 30 perctől 50 méteres gyorsúszásban Milák Kristóf, majd 18.40-től Kós Hubert, a címvédő 200 vegyesen csobban a vízbe. A magyarok EB záró döntőjében a francia Leon Marchandot is soraiban tudó 400 gyors 19 óra 21 perckor kezdődik Pápai Olivérrel és Sárkány Zalánnal.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
0: Két győzelem után botlott a hétvégét listavezetőként kezdő Újpest a labdarúgó OTP Bankliga negyedik fordulójában. A lilafehérek 1-1-et játszottak hazai pályán az MTK-val. Az újpesti vezetőedző Szélesi Zoltán Farkas Mártonnak értékelt.
6: Nem szeretem ezeket a nagy kijelentéseket, hogy győzelmi sorozat. Most kezdtük el a bajnokságot, volt két győztes mérkőzésünk, egy jó MTK-t fogadtunk. Ezzel azt gondolom, mindenki tisztában van, jól össze vannak rakva, jó az átlag életkor, hogy a fiatalok, az idősebbek, rutinosokkal megvan az összhang, azt gondolom, játékban is tudnak meglepetést okozni, vannak gyors játékosaik, ugye beszéltük ezt akár Kerezs Zalánt kiemelve, úgyhogy egy értékes pontszerzés. jobb lett volna természetesen, ahogy te mondod, hogy a győzelmi sorozat menjen tovább, de most ebben a mérkőzésben azt gondolom, hogy elégedett kell lenni ennek az egy pontnak.
7: Játékban mi az, amire reagálni kellett, mert az elején azért inkább az MTK-nak voltak lehetőségei, szabadulással sikerült egyenlíteni, de azért a második fél időben nektek is megvoltak az itzereitek.
6: Igen, talán a végelszámolásnál elégedett lehet mind a két fél a döntetlennel, amivel igen nem szoktunk azok lenni, de az összképet tekintve igen. Ugye beszéltünk róla, hogy voltak változtatások a csapaton belül. Az első fél időben, ahogy említette, azért nem jött a győzelmi sorozat, és hogy játszottunk tovább ugyanazon a nívon. Nekem nem ugyanaz jött vissza, nekem az első fél időben volt egy két gyengébb teljesítmény, ezért is akartam reagálni rögtön már a fél időben, és utána a többi cserékkel is az volt a cél, hogy ugyanazt a mentalitást, azt az intenzitást tudjuk hozni, nem elbukva nyilván a minőségi játékot, amikor nálunk volt a labda.
7: Azért ritkán van az, hogy három védőt kell cserélni, ez ma megesett, talán Krajcsovics volt a legnagyobb hatású, kétszer is igazán nagy helyzete volt. Ő mennyire tudta megadni azt a plusz a támadó játékotoknak?
6: Valóban ez most egy ilyen mérkőzés volt, ahol a védősorba kellett többet cseréljek, meg vannak az okai, volt fizikális probléma, volt esetlegesen más probléma, taktikai vonatkozása is volt neki, ezért kellett hátul. Ez azt gondolom, hogy nem szokványos, de ezen a mérkőzésen meg kellett tenni. Krajcsi ugye bejött, meg volt a lehetőség, de azt kell mondjam, meg volt azért az MTK-nak is. A kivédett büntető ugye Szapi részéről, tehát ezért mondtam el, hogy nem kell túlzásokba esni, volt helyzet itt és ott is. Természetesen Lila oldalról örültem volna, hogyha a végelszámolásnál megvan egy helyzet, és be tudjuk rúgni. Nagyon sokat melóztak a játékosok, nem volt egyszerű itt a, mondjuk az üres stadionban, de nagyon örülök, hogy az ultráink kín voltak a kapunk kívül, hallottuk a támogatásukat, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel adósok vagyunk mindig, hogy pontot és pontokat hozzunk nekük is.
0: Három bajnoki óta nyeretlen az MTK, Pinezics Máté vezetőedző ennek ellenére nem volt elégedetlen csapatával. A riporter ismét Farkas Márton.
8: Szerintem nem csak jól megminőségűen futballoztunk, hanem azért ebből rengeteg helyzetünk meglövésünk is volt, úgyhogy ez a része stimmelt. Értelemszerűen a védekezés részénél akartunk egy picit kompaktságot, illetve területvédelmet úgymond előhívni a mai mérkőzésen. Azt gondolom, hogy ez is sikerült. Egy-két olyan lehetősége, illetve helyzete volt az Újpestnek, ami inkább a saját labdaeladásunkból eredt, de azt gondolom, hogy ebben a két részében, ami a labdás játékot illeti, vagy akár a védekezés is illeti, abban jól dolgoztak a srácok. Azt el kell ismerni, hogy azért a második fél időben volt egy olyan 10-15 perc, vagy inkább azt mondom, hogy kétszer 10 olyan perc, amikor az Újpestnek is megvoltak a lehetőségei, viszont ezzel együtt azt gondolom, hogy nem csak a 11-es miatt mondom, hanem a többi helyzet és lövés miatt is, hogy talán közelebb álltunk a győzelemhez. Örülök annak, hogy gyakorlatilag most már a negyedik olyan meccsünk, amikor azért komoly minőségű játékot tesznek ki a srácok a pályára, úgyhogy természetesen ezt szeretnénk folytatni. Ezt mondtam nekik az öltözőbe is, hogy ha ilyen minőséget tudnak egy ilyen csapat ellen csinálni, akkor menjünk igen és tovább is ezt az útat, ezt járjuk.
0: Márko Kvasina ráadásban szerzett góljával 2-1-re legyőzte a Nyíregyháza a vendég Kisvárdát, szintén a labdarúgó NB1-ben. A Spartacus vezetőedzője Bódog Tamás eltiltás miatt csak a lelátorról nézhette csapata sikerét. Halljuk most az ő értékelését.
9: Abszolút megérdemelt győzelem volt, szóval az első fél idő nem volt jó, azt én is aláírom. Vezettünk, jobbak voltunk, azért mégiscsak több lövésünk, lehetőségünk volt, de nem volt meg az a átütő erő bennünk, az a minőség, ami kellett volna, úgyhogy az egy ilyen nyögvenyelős első fél idő volt. Majd jött a második fél idő, amikor az első 10 percben 4 olyan lehetőséged volt, amivel el tudtad volna dönteni a mérkőzést, és az egész második fél időben mentél, domináltál, lövésecskéink voltak, azért ott voltunk a kapu előtt, de nem sikerült megszerezni a második gólt. Na most ez mindig így van, hogy az ellenfél jön, talál egy gólt. Most hál' Istennek az is persze szerencs, hogy a végén van még rá lehetőséget, hogy kiegyenesítsd ezt a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy az abszolút megérdemelt és reális. Úgyhogy ha szerencsés, és attól függetlenül a végén, így, hogy kilen vagy a hosszabbításba rúgod a gólt, de le a kalappal a fiúk és a stáb előtt, mert gyönyörűen megoldották a feladatot.
0: Ma a Debrecen a címvédő Győrt fogadja 16 óra 30 perctől, majd 17:30-tól Puskás Akadémia Paks mérkőzést rendeznek, és holnap 17 óra 30-tól a Zalaegerszeg-Ferencváros összecsapással zárul a negyedik forduló az OTP Bank Ligában.
1: Nemzeti Sportkrónika.
0: A zágrábi torna Európa bajnokságon az ugrás döntőjében volt tegnap magyar érdekeltség. Mayer Gréta a 7., Bácskai Csenge a 8. helyen végzett. Frankfurtban pedig olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika világbajnokság zajlik, ahol a magyar együttes kéziszer csapat a 13. helyen zárt összetettben. Adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csík Dániel. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan jön a sportolók slágerlistája, maradjanak velünk. Viszont hallásra!
10: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Itt az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Van egy táskám,

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, velem Gergely Istvánnal. A mai vendégem egy olyan népszerű sportoló, aki küzdősportban érte el azokat az eredményeket, amiről talán ma csak álmodozunk, hogy abban a sportágban a közelébe jussunk. Nagyon-nagyon szeretnénk, és abban az időszakban és azon az olimpián, ahol azért több sikert is alattak, a dzsúdósok, a cselgáncsosok, ő pedig Hajtós Bertalan. Szia Berci, hogy vagy?
2: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm, úgyhogy nincs semmi gondom, már is ennek jó vagyok, egészségem rendben van, úgyhogy minden rendben, oké.
1: Nagyon sok videót megnéztem veled, olvastam róla cikkeket, és most is, ahogy itt személyesen tudunk beszélgetni, nekem az jön, hogy egy nagyon energikus és életvidám ember vagy, viszont ezt láttam a küzdelmeiden is, hogy egyik videódban említetted is, hogy egyik interjúban említetted is, hogy nem okvetlen az erőt, hanem inkább a gyorsaságod az, ami neked a sikereidet hozta.
2: Igen, hálásan örököltem ez a gyorsaságot, nem tudom kitől, de apám is sportolt, ugye járt egyben súlyra menni, focizni, tehát nagyon sok sportot kipróbált, de nem ragadt még egyik sportágnál sem, hogy igazán, mint én. Úgyhogy szerintem a gyorsaságot tőle örököltem, úgyhogy ezt nagyon nehéz fejlesztenem, hogy a gyorsaságot, úgyhogy én nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy ilyen robbanékony, én egy gyors versenyző voltam.
1: Sőt, azért is voltál talán szerencsés helyzetben, mert a saját állításod szerint édesapád volt az, aki engedte a pályádat már a sportág választásnál is. Ugye azt nyilatkoztat, hogy ő választotta ki helyetted a judót, és akkor maradt ez az együtt, mert előtte labda rúgtál, vagy
2: nem előtte elkezdtem kajakozni, aztán fél évig jártam kajakozni, de mivel ugye én nagyon szerettem a sportot, és nem szerettem tanulni, megmondom őszintén, így nem jártam, sőt, állandó edzésre mentem, és akkor nem ment a tanulás, és akkor fél év után azt mondta, hogy akkor fejezzük be ezt az egészet, és akkor az edzőknek mondtam, hogy többet nem fogok jönni. Hát azok egész végig zaklatták apámat egy héten keresztül, hogy ügyes voltam, látták, hogy jó mozgásom, hogy maradjak ott a kajaknál, és erre apám azt mondta, hogy nem lehet, mert nem tanul a gyerek, és akkor abba hagyatta velem, és akkor eltelt utána egy év, akkor átkerültem egy másik iskolába, és akkor ott tartotta a judó edzést. És akkor egyszer a csomótya régi, tehát az első edzőm ugye odajött, mert az edzőstől bent felejtett valami papírt, és akkor végignézte a tornaóránkat, és akkor mondta, hogy nem csak nekem, hanem rajta, hogy öt gyereknek, hogy ügyesek vagy, nem akartak egy judozni, és akkor mondtam apámnak, hogy akkor mit szeretnék, és akkor egy idő után megnyúlt, és mondta, hogy akkor oké, akkor kezdjük el a judót, de hogyha nem fog a tanulás menni, ugye akkor újra abba hagyjuk.
1: Akkor judósá.
2: Igen.
1: Annyival kiegészítenem még a felvezetőben elmondottakat, hogy melyik volt az az olimpia, a 92-es Barcelona olimpia, ahol te olimpiai ezüstérmes lettél. Hát azon az olimpián azért több sikeres judós is volt, de most ez majd később jön, csak hogy említettem, hogy milyen sikeres sportolóval fogok itt beszélgetni, hát ez a mi mércénkkel a legnagyobb eredmény az olimpia ezüstérmed, és erről a döntőről is fogunk beszélni, hogy az ezüstérem végül hogy született meg, vagy inkább azt mondom, a japán ellenfelednek az aranyérem, hogy hullhatott esetleg az örébe, vagy hogy lett ő az aranyérmes. Van valami különleges tulajdonsága azoknak a gyerekeknek, akiket kiválasztanak a judóra? Szerinted téged miért választottak ki a judóra?
2: Hát itt a, nem tudom, volt edző, mert kellett volna megkérdezni.
1: Uncut voltál, rosszul is elkezdtél, rosszul
2: te csibész voltál. Minket mondtam, hogy öt srácozat ment hozzám rajtam kívül, és akkor meglátott minket, szerintem azokat nézte, hogy milyen gyorsak vagyunk, mert voltak ilyen futkározós feladatok a tornaórán, akkor még volt tornaóra, ugye nem úgy, mint most azért egy két iskolában látom, hogy nem vagyok én is, hogy amúgy abdát bedobják, aztán játszatok, hanem akkor mi megtanultunk mindent a testvény során, akkor voltak ilyen szekrényugrások, a bordásfal gyakorlatok, kötélmászás, mindent
1: kézilabdaszabályokat.
2: Igen, nagyon sokszor hívtak. Tehát akkor volt, azt hiszem, a Diózsőben a Tornya Barnak volt ifi edző, akkor ő volt focizni. Miskolcon születtem 1965-ben, igen, és akkor, tehát az ő felesége volt az én tornatanárom, és akkor mondta, Berci, gyere, fogom focizni. Elmondom, mert judózok, utána voltam kajakozni, jártam, akkor hívtak kézilabdázni, hívtak atlétikázni, tehát nagyon sok helyre hívtak, úgyhogy minden edző látta, hogy az a jó mozgásomon, rettentő jó voltam futásban is. Tehát annak idején, amikor én voltam olyan 16-17 és a felnőtt válogatott meghívtak. Először akkor volt egy Cooper teszt, és akkor futottam a Cooper teszten rendes tolna cipőbe, 3670 métert, úgyhogy atléták futnak 4 kilométert úgy tudom szögesbe, és akkor lefutottam úgy 3670-et, úgyhogy lemérték, ugye. Tehát atlétizálni is hívtak, de hát nem mentem, mert leragadtam a judónál.
1: Szeretted a judót, vagy azért, mert édesapád ebbe az irányba mondjuk úgy, hogy motivált téged?
2: Nem, hát én szerettem a judót, mert megkaptam az első ruhámat, ezt a fehér ruhát, és az engem annyira megfogott, megmondom őszintén, amikor magamra vettem, hogy egyszerűen nem tudtam szabadulni tőle utána.
1: A küzdősportosokra azt feltételezem, hogy ők ugye egyrészt az edzések alatt, egyrészt a nevelés nagyon-nagyon szigorú és következetes, tehát idézőjelben szigorú, tehát rend van mindig a teremben, hogy akkor úgy tisztában voltál, hogy a judóban kik az előjárók, kiket kell követni, kik a esetleg azok a felnőttek, akik már eredményeket hoztak, tehát foglalkoztál ezzel, vagy csak nagyon tetszett az, hogy lementek, és akkor ott judóztak?
2: Nem foglalkoztam még ezzel, megmondom őszintén, mert engem saját magam érdekelt először is, hogy ezt az egészet élvezzem, meg csináljam, meg szeressem, hogy azután, mert olyan hát elég későn kezdtem, 11-es koromban kezdtem a judót, most már elkezdek a gyerekek 5-7 évesen, tehát én 11-es koromban kezdtem el. Tudod, akkor még nem nagyon figyeltem azt, hogy ki volt ebben a judóban ügyes, meg mit tudom, ki volt eredményes versenyző, és a kezdettem, én mindig az edzőmnek akartam megfelelni. Komolyan mondanám, a többiek kirögtek mindig edzésen, hogy amikor ledobáltunk, hogy én dobjak a leggyorsabban, akkor elmentünk futni, én fussak, hogyha leggyorsabban én legyek az első, és akkor mindig vártam az edzőmtől a visszaigazolást, mindig ránéztem, őt néztem, hogy akkor, és akkor rám bólogatott, ilyet csinált, attól lájkot küldött, tehát engem ez motivált, ami most már szerintem nagyon sok versenyzőből, és mondjam, nem is tudom, hogy lesz, hogy hiányzik belőlük ez, hogyha mondjam, hogy az edzőnek a véleményére kíváncsiak. Nekem is vannak versenyzőim, és egyre nehezebb dolgunk van ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem érdekli, hogyha mondjam, mit szólok hozzá, vagy hogy jól csinálta, vagy nem. Én egyfolytában az edzőmet néztem, és akkor vártam tőle ezt a jó kis megerősítést, hogy ügyes voltál, jó voltál, szép volt, te voltál a legjobb, te csináltad a legjobban. Ez, és hát most kihalt a versenyző, mondja a versenyzőkből.
1: Ezt onnan is tudod, ugye, hogy említetted, hogy saját klubod van, ahol több mint 100 gyerekkel foglalkoztok, hogyha jól olvastam.
2: Igen.
1: Ugye, tehát azért van rálátásod most már arra, hogy neked a gyerekkorodban mi történt, hogy kezeltek bennetek az edzők, és hogy milyen lehetőségétek voltak, amint most, hogy milyen szakmai hátteret tudtok biztosan, és amúgy hogy kell foglalkozni a gyerekekkel. Azt mondtad, hogy 11 éves korodban szerinted már későn kezdted, pedig előtte azért sok sportágat kipróbáltál. Én egy picit más gondolok előtte, a 11 éves korban elkezdeni, hogy van valamilyen sportos alapod. Nem biztos, hogy késő, bizonyítja azt is, hogy azért csak szinte mindent megnyertél, ahol elindultál, és ez csak most a nemzetközi eredményeket említjük, de azért külföldön is versenyeztél, BL-t nyertél, tehát lényegében mindent megnyertél, amit szerettél volna, vagy hát a majdnem mindent, tehát de azért a csúcsversenyzők közé tartozol egyértelműen, hogy mikor kell most elkezdeni, ha valaki judozni szeretne, és vegyük azt, hogy nem csak a szabadidős, meg a saját szabadidőjének az eltöltése miatt jár le, és nem csak kezdtelésben, hanem azért, mert mondjuk ő versenyző szeretne lenni, akkor szerintem mikor kell elkezdeniük a gyerekeknek a judót?
2: Hú, ez most jó kérdés, feladtad a labdát, most eldobtad szépen. Hát én megmondom őszintén, hogy én 11-es koromban, így van, 11-es koromban kezdtem a judót, és igazad volt, nem maradtam semmiről, mert utána négy évre nem a korosztályos válogatott lettem ifjébe. Hát nem tudom, nagyon korán kezdik a gyerekek most. 5 éves gyereket már lehoznak hozzánk, még 4 éveseket lehoznak, hogy akarják, hogy a gyerek sportoljon. Tehát egy ilyen gyereknek körülbelül 6-7 éves korában kezd kialakulni a mozgás koordinációja, ugye? Addig csak kérünk tőle, nem biztos, hogy meg tudja csinálni azokat a feladatokat, de hát most, hogy most szülők hozzá, kénytelenek vagyunk elvállalni őket. Én még mindig azt mondom, hogy egy 7-8 éves korba kéne elkezdeni. Ha régebben a magyar judóban volt olyan, hogy csak 10 éves kortól lehet, hogy nálunk versenyezni, de már 9 éves korosztályban csináltunk nekik ilyen játékos vetélkedéket, játékos versenyeket. Hát most megszűnt. Tették, ugye az új sporttörvény szerint nem lehet, mert 10 év az 10 év, és most pont ezzel vagyunk bajba is, hogyha elkezdik, hogy egy gyerek diák céska korosztályba kerül, és még nem töltötte be a 10 évet, akkor addig nem indult versenyen. Tehát addig nem kell sportorvosít. Uh-huh. És abban olyan rengeteg versenyző, meg november és decemberben született, az egy év neki kimarad a versenyzésből tulajdonképpen, úgyhogy ez nem rossz nekünk, mindig az volt, hogy az adott évben, amikor betöltem a 10-et, onnantól januártól már elkezdhetünk versenyezni. Ezt szerintem vissza kéne hozni, azon a pár hónapon nem múlik semmi, de szerintem egy 7-8 éves korban, és akkor utána, hát 7 inkább, 7, mert a 8 már közel van a 9, és akkor ezeket a játékos vetőfőket lehet szerintem visszahozni újra, és akkor így akkor 10 éves korban már akkor, hogy a gyereknek lenne rálátása a versenyzésre is.
1: A judó szerintem az egy alapsportág, tehát akár a torna, úszás, atlétika mellett a judó egy olyan kontaktsport, ami még olyan szempontból is tanulható és komfortos, hogy a gyerekek is egy jó szakmai háttér és jó szakmai segítséggel tudják űzni. Mik az alapok, amiket először meg kell tanulniak a gyerekeknek a judóban? Mi az, amire először odafigyeltek, hogy na, innen indulunk, és akkor szépen ezt felépítjük?
2: Nálunk a vizsgaanyag ugye úgy kezdődik, hogy meg kell tanulni a kúszásokat, mászásokat, eséseket. Ezek a legfontosabb dolgok, ezek a kúszásokkal, mászásokkal erősítjük a gyereknek a törzsét, gerincét. A mély átizmot még nem, mert ugye még ahhoz nagyon fiatal, de az a legfontosabb. Nagyon észrevettük, hogy nagyon sok gyereknek a mély átizom. Nagyon sok sport, nem csak a judóban vannak, hanem más sportákban is nincs kifejlesztve rendesen. Sokra ezért jönnek, hogy komolyabb gerincsérülések mindig. ugye nagyon sokat oda kell figyelni rengeteg gyereknél, meg utána, hogyha mai gyerekek ugye azok nem olyanok, mint mi voltunk annak idején, hogy
1: ezt akartam kérdezni, mi a különbség?
2: Fát vágni a hátunkon, ezek már nem bírják ezek a gyerekek itt, mert másképp megváltozott a világ, ugye bejött ez a számítógép, mobil, tehát a telefon, minden, és egyszerűen elviszi a gyerekeket, nagyon rengeteg gyerek nem akar sportolni. Aki elkezd sportolni nálunk is rengeteg, hát most megmondom őszintén, hogy én elkezdtem ugye 2000-ben edzősködni, és az volt, hogyha nem fordult meg nálam 1500 gyerek, akkor egy sem. Akkor is most vagyunk körülbelül 100-an. Ugye rengetegen lemorzsolódnak, abban hagyják, elviszi a játék őket, igen, sajnos.
1: De a judó is egy játék, csak egy picit keményebb, hogyha úgy veszik végül.
2: Igen, meg a gyerekek nem akarják magukat megmérettetni.
1: Ja, hogy a versenyzéstől tartanak?
2: Így van, rengeteg gyerekem, ügyes gyerekek is nem akarnak versenyezni, de egyszerűen nem bírom rábeszélni őket. Hiába mondom, csak egyszer gyere el, nézzük meg, próbáljuk ki, ügyes gyerek vagyunk hátra. Sok az ember arra vár, hátra lesz a gyereknek azon a verseny sikerélménye, és utána azt mondja, akkor mégis versenyezek. Nem.
1: Tehát terhető, dolgozik, tehetséges, csak nem akar versenyezni.
2: Ja, így van. Aztán utána meg van olyan gyerek, hogyha mondja, rengeteg, rengeteg mozgásterápiás gyerek, most komolyan ezt kell mondjam, mert ugye McDonald's-ba járunk, nem mozgunk, akkor apa kedvence, mama kedvence, igen, túlsúlyosak, elhízottak, és akkor utána és akkor jön a diabétesz, a gyerekkori cukorbetegség mindenkinek, tehát ezekkel nagyon oda kell figyelni a gyerekekre. Nem véletlenül mondják, hogy nem judózni, nem csak judózni, bármilyen sport, hogy csak menjen a gyerek és csinálja.
1: Szülők hogy állnak most a judóhoz? Mit látnak benne? Miért viszik el a gyereket judózni?
2: Azért, mert én vagyok a hajtós Bence, azért azt mondták, azt mondják, hogy azért hoztuk ki, azért hoztuk ki, mert maga a hajtós Bence, és akkor tanítsa meg judózni. Majd akkor komolyan tényleg, aztán utána van olyan szülő, aki azt mondja, hogy hát én nem akarok a gyerekből élsportolt, aztán mondtam neki, hogy az nem én fogja eldönteni, azt mondja, gyerek fogja eldönteni, később meg én sem. Tulajdonképpen, hogyha megtetszik a gyereknek és a versenyeznek, akkor úgy is fogja csinálni. Tehát itt nem kell rábeszélni. Sajnos eljutottunk oda, hogy tehát amikor én versenyeztem, akkor nem volt kérdés, hogy menjünk versenyre. Akkor voltunk abban a csoportban 40-en, és akkor 40 gyerek, azt mondta az edző, hogy hétvégén verseny, mind a 40-en ott voltunk a verseny. Nem volt az, hogy én nem megyek, mert megyek a nagyjú az hétvégén. Ebédelni, mert megfőzte a húslevest, hanem akkor verseny volt, és ment. És akkor 40 emberrel mentünk az edzőn versenyre. Most, amikor a DAC-s korosztályba oda kerülnek a versenyzők, akkor meg kell kérdeznem, hogy ki szeretne versenyezni, lépjen előre. És rengeteg gyerek, mondjuk van egy 20-as csoportom, akkor 15 biztos nem akar versenyezni.
1: De ezt ők húzzák ebbe bele egymást, ha ne versenyezzenek, vagy ők valamilyen szülői háttér miatt lehet, hogy annyira érzik, hogy féltik őket a szüleik, vagy tényleg ez a versenyezéstől félnek, de előbb-utóbb bele kell menni az embernek
2: a versenyezéstől félnek. Ezt kérdeztem egyik gyerektől, mondom, mi lenne, hogyha a számítógépen játszol, és mondjuk elveszted a játékot, és akkor valaki kiugrana a számítógép mögött, a legével nagy pofon neked, akkor játszanál tovább. Mondom, mert ott a számítógépet szóval ott, jó, persze, ott a számítógépet nyertem, hurrá, győztem, de amikor oda kéne állni tényleg, hogy ha elmegyünk egy versenyre, akkor meg nem méri felvállalni.
1: De azért nyugtass meg, hogy vannak ilyen tökös gyerekek, akik most is belállnak.
2: Vannak azért, de hát most a lepkáról kell fogni őket, sajnos az a baj.
1: Vannak ilyen gyerekkori emlékeid, hogy így a sportolásból, hogy amit ti megosztanál velünk? Nagyon komolyak, nagyon nehezek, de leginkább olyanok, amelyek esetleg példaértékűek lehetnek a mostaniak számára. Gondolom, mert csomót elmondtál már ezekből a gyerekeknek.
2: Hát,
1: és talán ez is talán meg tudja őket fogni, mert biztos, hogy van különbség edzői és edzői hozzáállás között akkor és most, tehát mást engedhetnek meg maguknak az edzők, meg hát sokkal felkészültebbnek is kell lenniük sok szempontból a mostani edzőknek.
2: Igen, sokkal félkeztetnek kell lennünk, igen, hát én is ugye, amikor abbajtam a pályafutásomat, akkor kezdtem a testvér és egyetemet, ugye már addig más rendszer volt, és nem engedtek minket tanulni. Volt egy-két kiválasztó sportág, ahol ugye nyomták a sportulakot, hogy menjetek jogi egyetemre, orvosira, vagy állatorvosira, mindegy, de hát itt a judó sportágban ugye nem volt ez. Nagyon sok versenyző labba hagyattak egyetemeket, főiskolát, én is mondtam, hogy én szeretnék, és mondták, hogy akkor egyszerre kell dönteni, vagy tanulsz, vagy pedig sportolsz. Hát akkor mit választott az ember, hogy a sportot megimádtam. Ugye, és amikor abba hagytam a pályafutásomat 2000-ben, akkor 38 évesen kezdtem el a testnős egyetlen ötötyövet a szakedzőit, és akkor utána 42 éves koromodikon váztam le. Tehát addig nem engedtek tanulni minket, de most őszintén nem bántam meg, de hát elég későn, ugye. De egyet akkor Napóleon nem is mehettem, mert csak levelezőre, úgyhogy ugye már 28 év aztán a korhatár, hogy már elmesz Napóleonra. Na mindegy, tehát az volt, hogy kérdésre válaszolva, hogy amikor elkezdtem judozni, akkor ugye nem ott kezdtem, hogy az MVSC-ben, mert az MVSC-ben jártunk, ugye, tehát előtt az iskolában volt a tomaterembe, és akkor egy fél év után átkerültünk a nagy MVSC-be, a pályára is, akkor ott folytattuk tovább, és akkor átkerültünk, és ott már volt a idősebb gyerekek, meg nem sokkal idősebbek, de aki már régebben is jártak judozni, és akkor hogy az egyik gyerek föltart küzdelemben, nevazában annyira megszorította a nyakamat, hogy majdnem összebősítettem magam, és akkor utána egy héten keresztül csak úgy, hogy tudtam a fejemet elfordítani, hogy a törzsemből fordultam, mert úgy beállt a nyakam, komolyan mondom, és mondtam neki, mondom, jó, ezt nem felejtem el, fél év múlva visszaadom. És akkor eltelt a fél év, fejfelültem hozzájuk, ugye, mert mi később kezdtük, fejfelültem hozzájuk, és akkor jött ez a nevaz a küzdelem újra, fél év után, és nekem eszembe jutott ez, hogy mit ígértem neki, mert pont azzal a sráccal mentem is. És utána akkor egy hét egy is úgy fordult el, ahogy ilyen. Tehát ilyenek voltak.
1: A Bence megtartotta a szavát.
2: Megtartottam a szavamat, igen, mert hát így van, kölcsönkenyér visszajárt, tudod. Úgyhogy...
1: Tartottak tőled a többiek?
2: Igen, mert eléggé ilyen, nem is hogy alfahim voltam, igen.
1: Már gyerekkorodban?
2: Igen.
1: De akkor idősekkel mindenkivel.
2: Én nekem mentem az idősebbeknek is, igen. A negyedikes voltam, hogy nyolcadikosok rettettek tőlem, komolyan mondom, iskolában, én nagyon rossz gyerek voltam, megmondom, apámtól annyiszor kaptam, hogy el se hiszed. Úgyhogy...
1: Ez amúgy, bocsánat, ezt mondja, azért ez hallatszik rajta. Tehát, hogy azért, meg úgy a küzdelmeidből is azért, hogy valaki milyen stílusban küzd, azért látszik, hogy ő mennyire lehet huncut az életben, és a te küzdelmeid azért lehetett látni, hogy ott a lehetőséget nagyon-nagyon keresed, és iszonyatosan belerobbansz abba a pillanatban, hogy meglátsz valamit.
2: Igen, hát volt, és persze csináltunk is olyan hülyeségeket, például egyszer kimoltunk egy világbajnokságon, ahol ötödik lettem, és a német sráccal mentem, és tovább, és akkor minket felvezetnek, hogy a szőnyegre tudod, hogy olyan két ilyen srác, aki visszajöttje ott a papucsot, meg ilyeneket, amit beletesszük ilyen a tartóba, mert elmenjünk a szőnyegre, és utána odaállnak a szőnyeg szélre kell állnunk, és akkor utána volt ilyen három lépcső felfele, felként ilyen nagy dobogon volt a szőnyeg, és fel kellett a lépcsőn menni, és akkor utána meghajlás fel a szőnyegre, és akkor utána addig nem indultunk el, még a három bíró helyet el nem foglalkozik. Amíg három bíró volt, ott két oldalbíró, a kettő bíró, és akkor mondom, kiugrasztam itt a nyolta bokorba, itt a német srácnál, és akkor elindultam, három bíró, még nem értek fel a szőnyeget teljesen, hanem nagy lendület elindultam, hogy megyek felfele, és a szász meg visszarántott, visszahúzott, utána mondta, hogy nem mehetek még, én meg elkezdtem lögni, hogy hagyjál már békén, de fogdossál már itt engem, most a német srác még nézett át, hogy na ez az őrült, mert most balhézik, akkor tudom, mi lesz, úgyhogy így...
1: Megzavartad.
2: Meg kell zavarni, persze, hogyha...
1: Volt valami rituáléd a versenyek előtt? Vagy babonád? Mint sportoló babonás voltál?
2: Nem.
1: Semmi?
2: Nem voltam soha babonás, nem volt semmi, amit ma elvittem magam, hogy nyuszi elefánt, vagy mit mackó, se semmi ilyesmi nem volt.
1: Nekem... Mit tudom én, valami olyan bemelegítésed, olyan mozdulatod. Nem, az figyeltem nem. A judósokat, hogy amikor voltam kint versenyeken, nekem amúgy bevasszony nagyon tetszik. A legtöbbnek van valami egységes mozdulat, amit mindig megcsinál, mint egy karkörzés, egy felugrás, vagy két felugrás, vagy olyan guggolás.
2: Nem foglalkoztam ilyen, őszintén, 95-ben Böringenben, vagy nem is 95-ben, lehet, hogy hamarabb volt már. Nem, Böringenben volt egy Európa bajnokságunk, és akkor kiértőnünk a Lénártágot, tudod, a TTF-re jött a ziológus, akkor, és akkor hát ő beszélgetett mindenkivel, miért segített minden, én meg egyszer a szobatársam nyitva volt az ajtót, alsó vagytában fekszek az ágyba, és akkor tudod, és nyitva itt volt, és ágotta. Tudod, akkor jönni beszélgetni, és akkor fekszem az ágy, és akkor egyszer beírt az ágot, és akkor mondja, hello, szia, Bence, mert minden, azt mondja, én újságon beszélgetettünk, én mondom, várj, fejezze valamit, de mondom, én nekem szerintem nem kell beszélgetni, mondom, mert én tudom, minek jöttem ide, mondom, ilyen figyelj, én teljesen, hogyha akkor ráálltam, mert hogyha a dologra ebben vagyunk, én szeretnék nyerni, mondom, menjél Kovács Antihoz, azt mondom, vele beszélgessen, mert egy kicsit izgó. És akkor így Ágota kiment a szobából, és
1: ez Barcelonában volt?
2: Nem, Birminghamben volt.
1: Akkor azt a beszélgetést vissza kellett valatekerni.
2: És Ágota utána azt mondják, hogy egy-két órán elmondta, hogy az ilyen emberrel nem találkozott, hogy neki nem kell pszichológus, nem kell segítség, mert tudja, hogy mit akar, és miért jött ide. Úgyhogy én ilyen voltam, én el voltam magammal.
1: És a gyerekkorod ott így volt?
2: Persze, a saját gondolataim ott voltak a fejemben mindig, és akkor... Nem is, amikor mentünk busszal ki, hogy a versenyre, akkor már stuffoltam magam, saját magamat stuffoltam ott a buszba. Tudod, hogy most oké, most jól felkészültem, agyonverek mindenkit, senki nem fog tudni megverni, nem tud megállni előttem. Úgyhogy nem tudom, stuffoltam magamat, nem kellett nekem semmi, hogy segítsen bárki is ilyen szempontból.
1: Azt is olvastam alatt, hogy te két oldalas vagy. Tehát mind a két oldalra tudsz ugyanúgy dobni, egy pici eltéréssel, de hogy két lábas vagy. Tehát, hogy mind a két lábad ugyanolyan ügyes.
2: Igen.
1: És hogy ezt hogy tanultad meg?
2: Hát ez az edzőm, az edző edzőm, igen, az első edzőm a Nagy Józsi, úgyhogy még élni, de hál' Istennek, úgyhogy általában szoktunk találkozni a versenyeken, mert ő is most elindult a másik klubot, és sok ilyen diáksárdőrök korosztály hozza a versenyzőit. Imádjuk egymást tényleg, tehát jó volt az első edzőm, így örültem be amúgy, de nagyon szerettem.
1: Hát
2: és nagyon rendes ember, nagyon rendes ember, igen, és ő amikor már egy éve vagy 8 hónapja jártam judoznak, akkor megtanultam egy-két technikát jobbra, és elkezdtünk állást küzdeni, és akkor mindig csak jobbra, jobbra, jobbra, és akkor része vette, hogy mondja, hogy az ellenfelé mindig hagyom, hogy ha csapatási, vagy ha tudták, hogy na, hol tör be, te vádobásba, kis belsőt, azt kész, ennyi, azt akkor tudjuk, és akkor Józsi ma, tudod, egyszer kitalálta, hogy te figyelme, eldöntettem, hogy csak, tudod, ettől az edzést, hogy ez csak balra fordul az benne, mondom, hát be se tudod fordulni, balra még nem. Majd akkor megtanuljuk, és akkor elkezdtünk úgy, hogy ez a balra, te befordulásokat csinálni minden, és akkor eldöntötte, hogyha jobbra bemerek egyszer is fordulni, és akkor levesz az ő, és hátba vág vele. És akkor 8 hónapon keresztül ütötte a hátamat, ugye, mert tudod, az ember reflexből is küzdelem közben ahhoz volt hozzászok, a jobbra bum beindult. Hát mondaná, hogy már mondom, itt akkor dolgozok balra, és akkor elmegy egy 5 perces küzdelem, és nem tudok dobni egyesre, mondom, akkor jobbra, akkor csak kell dobni egyszer az ellenfelemet, hogy már én is jól érezzem magam, és akkor erre nem engedte, és egyfolytában ütött 8 hónapig, nem azért, hogy nem szeretett, ugye, hanem azért, hogy
3: segíteni akart.
2: Így van, és elmondom a gyerekeimnek is, hogy a Bercő bácsi hozzám ér, meg minden, elmondom, menj már, én nem tévesekbe rúglak, mondom, de ezt
3: forradtak. Szoktál velük amúgy bóckolni? Tehát így
2: persze, bóckküzdés, vagy ilyesmi. Most is beálltam a múlt hét szeszerben.
3: Azért nem tudnak nyerni.
2: Nem, hát ezek még ilyen diákok voltak, picik, ezek olyan 11-12 évesek, ezt beálltam nevazázni, és akkor nagyon örültek neki mindent, és jöttek oda 3-4, hogy én akarok Bercbába menni. Úgyhogy most beállok hozzá egy kicsit mozogni. Nekem sem márt igazság
3: szerint.
2: Nem mondom őszintén, hogy majd 12 évesekkel mentem, megmondom őszintén, és másnap úgy fájt minden, hogy
3: azt is mondtad magadról, hogy neked dupla tüdőd van.
2: Jó futottam.
3: Hogy nem fáradtál el a küzdelem végéig.
2: Nem, igen, nagyon jó volt az állóképesség.
3: Ez elfogyott? Mostanra már így a tüdő átalakult máshova, tehát?
2: Máshova, nagy belem lett, megmondom őszintén, nagy belem lett, igen, amúgy hátulról azt mondják a nők, hogyha néznek hátulról, akkor minden frankó, de ha tudom, megfordulok, akkor meglátják, hogy mekkora fordul van. Most igen, ezen dolgozok, hogy ez most lemenjen, mert most elkezdtem fogyókúrázni, úgyhogy most akkor vissza akarok menni, megint 65 kilóra, a tovtól elkezdtem.
3: 65 kilóra?
2: Nem, csak ilyesketten nem lehet.
3: 71 volt a versenys
2: folyat. Igen, belehalnék, lefogynék 65 kilóra.
3: 71 is azért.
2: Hát az is meleg lenne, megmondom őszintén, egy olyan 9-szerre nem jegyek, akkor már ötetezem a két kezemet, úgyhogy most meg elfogyak egy 20-25 kilót biztos, úgyhogy de most elkezdjük, aztán rajta leszek.
3: Sportolsz valamit amúgy?
2: Jó,
3: persze.
2: Távolban nézek, meg hogyha buszúszra megyek, akkor utána futok.
3: Meg 200 zuhany.
2: Ja, így van, de most vettem egy szóbiciklit, most elkezdek mondani szóbiciklizni, aztán kimegyek utána jobb zőre, ezt már futkározni, meg most ráveszem, meg majd beállja judozni, hogyha nagyokhoz is, megmondom őszintén, viszek ruhát is.
3: Azért jó, mert ezt szerintem hallani fogják a többiek ezeket az ígéreteket, amiket most itt tettél.
2: Hát azért mondtam el, persze, hogy akkor ne tudjuk, mire hivatkozni, mert tud utána később, hogy akkor ezért meg azért nem, úgyhogy elmondtam, most így lesz, igen.
3: Gyorsaság érezhetem nagyon-nagyon megkapott, érzed, hogy más?
2: Nem, mert most voltam kint 3 héttel ezelőtt, nem, egy hónap azelőtt Szlovákiában meghívtak. Úgyhogy egyik, itt a judós barátom, hogyha tartsak egy edzőtábort, hanem egy technikai bemutatót. Nem tudom, ott még gondolnak rám, nem Magyarországon nem hívnak, de ott még gondolnak rám Szlovákiában, kint voltam Nagyszombaton, és akkor először Galántára mentünk ki, mert ott a edzőhivatban, és akkor átmentünk Nagyszombatra. És akkor, hogyha ott egy 70-80 gyereknek tartottam technikai délelőtt délután 2-2 órát, nem tudom, remek volt, azt mondták, nagyon tetszett nekik, és ahogy mondta, hogy Nagyszombat edző mondta, hogy meghívnak külön, csak az ő klubjához, mert annyira jó volt. És amikor csináltam itt, hogyha a technikákat, meg befordulás minden, akkor hogy az egyik edző, akkor mondta, hogy azt nézzétek, és milyen gyors még mindig. Úgyhogy az nem nagyon kopott meg a gyorsság.
3: Hiába van súly. Gyors volt, amit láttam.
2: Hát én rettentő gyors volt, amit tehetünk, olimpián ez a balra tájó döntőbe jutása, akkor jól az, és nem is tudom, hogy dobtam, mert ott balra tájó volt, soha nem dobtam, az volt az első és utolsó, de hát jókor jött, 8-15 perccel a vége előtt, és az nagyon gyors volt tényleg, azt amikor én is visszanéztem, hogy lassítva is gyors.
3: Innen fogjuk tovább folytatni, de térünk egy kicsit a zenére. Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, említetted, hogy mindenevő vagy. Milyen zenét szeretsz, milyen zenét szoktál hallgatni? Hát egyáltalán részese volt a sportpályafutásodnak valamennyire a zene, vagy fontos volt?
2: Képzeld el, az első komoly barátom, hogy legeslegelső 16 és fél évesen, érted, zongorista volt.
3: Úgy az első már előtte azért biztos volt, de hogy az első komoly 16 és fél évesen.
2: Hát Hát előtte volt a barátnőim, de csak az még ilyen plátói volt, tudod. Na hát azért mondtam, hogy komoly
3: vagy. Voltam.
2: Igen. Tehát az első nagy szerelem volt, igen. Akkor ő zongorázott, zongorista volt, Miskolcon elvégezte a zenőszöti főiskolát, és utána még Budapesten elvégezte a Lincz Ferenc Akadémiát. Úgyhogy, és akkor kb. 3 évig nyúztuk egymást, tehát együtt voltunk 3 évig, és akkor utána, amikor bevonultam a Honvédba katonának, úgyhogy akkor megszakadt a kapcsolat. Úgyhogy köszönöm a Honvédnak, a bevonult katonának, amikor megszakadt a kapcsolat, de mindegy, az csak vicc volt. Úgyhogy amúgy is szerintem megszakadt volna, mert nem voltunk együtt, ugye én meg ritkán járattam az, hogy minden hétvégén itthon voltam, mert állandó könyvem volt, úgyhogy hétvégéken. Úgyhogy na mindegy, de ő zongorista volt, és nagyon sok döbbisztit hallgattam el, mert hát amikor vizsgázott, akkor liszt
3: fel. Komoly zene.
2: Ugye én akkor nagyon benne voltam ebbe. Aztán utána kiesett persze, mert ugye jöttek a versenyek, jött az e-sport, minden, aztán nem volt nekem időm, mert jó, lehetettem a zenét hallgatni, de akkor inkább baromkodtunk a többiekkel a versenyeken, mert te is tudod, hogy ugye, hogy e-sportoló az nem komoly ember, akkor amikor összekerül, hogy a barátokkal, haverokkal, akkor mindig megy a hülyeség.
3: Kell egy kis feloldódás.
2: Persze.
3: Valószínűsíthetően vannak azért kedvenc zenéid, kedvenc számaid.
2: Hogy már komoly zene, illetőleg, vagy pedig más?
3: Bármi, amit most azt mondja, most
2: persze,
3: kéne hallgatni.
2: Persze, hát én nagyon szerettem.
3: Vagy nagyon komoly, tehát csak a komoly zene az,
2: nem, ami... Nem, én nagyon szerettem, hogyha ritvani együtteseket, ahogy a Lokomotív GT, utána P-Mobil, imádtam, utána külfélek, hogy Black Sabbath, hogyha vagy mit Edda műveket, Tóth Miskolcet.
3: Hazai
2: pálya, igen. Úgyhogy, tudod, Black Sabbath, Dire Straits,
3: akkor egyszer napon az volt.
2: Minden, mondtam, minden nevű vagyok, minden nevű voltam, úgyhogy, hogyha bármit bejátszottak nekem van nagyon jó.
3: Gondolom az egyszer egy szép napont, azt néhányszor elkiabáltátok már. Akkor még Miskolcet.
2: Igen. Hát, ja, elhagyom a várost, tudod, hogy
3: haza.
2: Elhagytam. Lehet. Nem bántam meg, megmondom őszintén. Ugye, hát azért csak ott kezdtem meg minden, mert csak ott nőttem fel, ott éltem 20 éves koromig, de jó volt az így, hogy volt, hogy ennyi.
3: Ezt majd a végére, viszont hallgassunk meg azokból a zenékből, amiket hoztál.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
1: Folytatjuk tovább az első zene után Hajtós Bertalan olimpiai ezüstérmes dzsúdossal és Gerege Istvánnal velem a beszélgetést. Ott tartottunk, hogy nagyon belemerültünk abba, hogy a zenei irányzatod az inkább a komoly zene. Sokat beszélgettünk akkor komoly zenétől indult, aztán utána, amikor az életviteled, akkor már egy picit akár a hazai zene fele is elkezdték a csingatni, és majd ebből későbbiek során azért hallgatunk meg jó néhány számot. Ott voltunk, hogy sokat szakmáztunk, hogy meghívnak külföldre, hogy nagyon gyors voltál, hogy nagyon élvezted a dzsúdót, és ugye addig-addig jutottunk, még nem jutottunk el, de hogy egy nagyon jó korszakban lehettél dzsúdos, amikor sok kiemelkedő alakja volt a dzsúdónak, és ez Balszanában azért ki is jött. Ami egyrészt szerintem nagyon-nagyon jó magának a sportágnak, hogy nagyon sikeres volt az olimpia a dzsúdó szempontjából, de nektek milyen volt, hogy egyszerre többen lettetek a sportágban érmesek? Érezted ebbe különbséget? Tehát, hogy, mert most, ha csak egy van, egy egyéni sportágban egy érmes vagy egy döntős, az már egy nagy szám, és akkor ti ugye többen is voltatok, és lényegében egy komoly csapatot alkottatok, és ti húztátok, akkor azt mondom, hogy a barcelonai olimpián a szekeret.
2: Igen, megmondom neked őszintén, hogy amikor én elkezdtem dzsúdozni, és akkor pontosan benne voltam egy jó pár éve ebbe az egészbe, tehát az egész sportban, meg ebbe az egész dzsúdóban, akkor ugye, ahogy már megismertem az embereket, hogy kik voltak előtte, ugye olimpiérmesek után, Európa-bajnokságon kik voltak, és ott nagyon kevés ember volt akkor. Tehát amikor én felnőtt korosztályba kerültem, olyan 80, nem is tudom, 4-től, ugye, mert amikor junior voltam, olyan 84-ben, akkor lettem felnőtt magyar bajnok. Tehát amikor fiatalabb korosztályban voltam, tehát akkor egy-egy érmet szereztünk mindig Európa-bajnokságon. Túl nem volt arany, hanem itt bronzérem, meg ezüstérem volt, meg minden, de arany nagyon-nagyon nem volt. Utoljára, tehát akkor én nyertem EB aranyat, akkor utoljára 72-ből Tuncsik József volt ugyancsak Európa-bajnok, és akkor abban az évben volt olimpián ő a harmadik helyezett, és onnantól kezdve nem volt aranyérem. És akkor 86-ban Belgrádba ugye kimentünk az Európa-bajnokságra, sőt, még 82 utolsó és minden koromban kijutottam a felnőtt Európa-bajnokságra, és ott második helyezést értem el egyedül én, tehát ott sem volt arany, és akkor 86-ban jött az áttörés, amikor a Csák Józsefval egyetemben ugye megnyertük az aranyérmet, tehát két arany jöttünk az a Belgrádból. És innentől kezdett, hogy így a gyúdósport megindulni, úgyhogy már több érmet is tudtunk szerezni a világversenyen. De hát az olimpiai szereplés, ha megmondanak, az őszintén semki nem számított, hogy ez ilyen jól be fog nekünk jönni. Rengeteget dolgoztunk. Hát megmondanak, az őszintén, hogy engem nem is akartak kívül az olimpiára, akkor 92-ben, mert ugye Moravec az edzőn kitalálta, hogy hát december, január 1-től ugye minden verseny, ami létezett akkor, elvitt minket minden versenyre. És amikor eljutottunk márciusban a Hungária kupához, március 10-én, vagy hogy volt a Hungária kupa, akkor már volt ott, tehát hogy akkor január, február, március, két és fél hónap alatt már nyolcadik versenyünk volt, vagy hanyadik, nem is tudom, minden hétvégén versenyen voltunk edzőtáborba, és ez ment ötjön az olimpiáig.
1: Tehát teljesen nem voltál sérülékeny akkor, hogyha ezt bírtad?
2: Nem voltam sérülékeny, csak egy idő után bekattantam agyilag, és amikor kiestem a Hungária kupán, itthon voltunk, ugye Budapesten, akkor összecsomagoltam, és akkor hazamentem, és mondtam, hogy jó, mondom, akkor most egy hónap pihi, kész, nem megyek sehova.
1: Volt egy olyan verseny, most nem emlékszem pontosan melyik volt, amire meg azért nem akartak kivinni, mert volt egy baleseted.
2: Az Belgrádban volt 86-ban, igen. Igen, akkor volt egy autóbalesetem, akkor volt még az EB-ig másfél hét, és akkor nem mentünk Miskolcra, egyik barátommal, akkor mi fiatal voltam, ugye, akkor jöttek a lányok, és akkor...
1: Mindig ők felnek mindenről, ugye?
2: Igen, és vezettem az autóját a barátomnak, és a csaj beült mellé, most már mondom, akkor jó, oké, fitti padi, megmutatja, hogy milyen jó vezetek. És akkor bementünk az árokba a kocsival, 90-nál berepültünk egy akkor árokba, hogy óva. És akkor kifejeltem, hogy a szélvédőt, hogy kiesett a szélvédő motorháztetőre, és akkor katona voltam, ugye, akkor kijött a rendőrség, váp, mindenki, utána be is vittek a raktanyába, nem mondom, itt akkor szép lesz,

0: De hát ugye a csaj megsérült, meg én is, de nem nagyon, hál' Istennek, mert csak én nekem felszakadt itt a homlokom, ennek meg hátul a, hogyha majd kitört, hogy az üveg szétvágt itt, csak a fejbőrét, tehát nem voltam komoly sérülésünk, az azt mondta a rendőr, hogy nagyon nagy szerencsénk volt, de hál' Istennek ő rajta vigyázott ránk, és akkor utána, akkor hétfőn, akkor rögtön a VÁP, tehát elvittem Miskolcra a laktanyába, bejelentkeztem, és akkor mondták, hogy hétfőn reggel 8-kor találkozunk itt Budapesten a laktanyámba, mondom, de jó, és akkor utána ezt rendeztük ezt a dolgot, és elkezdtem edzeni, és elnyomt az orromból a vér, aztán elküldtek orvosod, és akkor mondták, hogy nagyon nagy gyászkodásom van, hogy kifejeltem a szervédőt, minden, és így, és akkor egy hétig aludtam, komolyan mondom, neked lefeküdtem, és egy hét meg sem mozdulhattam, egy hétig aludtam, és akkor jött a Moravec Feri bácsi, hogy akkor itt akkor vége az EB-nek, nem visz ki. Mondom, ezt nem hiszem el, mondom, ez nem lehet. Ha apám meg tudja, akkor megöl. Hogy milyen hülyeséget csináltam, hogy emiatt itt maradok az EB-ről, és addig győzködtem, hogy ez Feri bácsit meg azt mondta, hogy oké, Berti, rendben, vagy tényleg mondom, félre, mert rendben vagyok, minden vigyány ki az EB-re, mondom, meghálálom, tényleg esküszöm, mondom. Na és mondta, hogy oké, kivisz. Jó, és erre kivitt az EB-re, és akkor elkezdtünk ott, akkor tudok mozgolódni, futkározni, minden, és nagyon jól éreztem magam ott az egy hét alvás után, megmondom őszintén, hogy a nagy munka után rápihentem. És az EB-n mozogtam, és kijött a nagysúlyomos, és Sándor, nekem riválisom volt, de álltam idősebb tőlem egy jó pár évvel, és akkor mondta, hogy Berci, melegítsünk együtt. Mondom, persze, melegítsünk. És akkor melegítettem bele, és odament az öreg, hogy azt mondta, hogy figyelj, az öreg, az rohadt jó, az, hogy Európa bajnok lesz. Az öreg azt mondja, jó, aztán várjuk ki a végét, azt mondja, az érzem rajta. Hát ezt így is lett, de hát utána a második mérkőzésen elszakadt a tércalagon. Úgyhogy mondja, elszakadt az oldalsó szalagom, és kijárt a térdem, teljesen kiugrált így a térdem oldalra. Úgyhogy ezt észrevett az ellenfelem, és aztán jól belerúgott, hogy érezzem, hogy még jobban fáj. És tudod Isten, azzal a rúgás után rám szaladt, ha vertem iponra, ugye, hogy ő Európa-bajnok volt, Mellillónak jött egy francia srác, és elvertem, lejöttem, és akkor a béres doktor megnézte a lábamat, és akkor mondta, hogy mindjárt jön. Tehát elment, és mondta Feri bácsának, hogy elszakadt a térszalag, nem mehet tovább. De én erről nem tudtam semmit, hál' Istennek, és akkor mondta tőle, hogy nem, azt mondja, hogy rak rendbe a lábát, azt mondja, nagyon jó formában, azt Európa bajnok, ez az, hogy nem érdekel, azt mondja, de hát nem csináltam meg, és de mindegy megcsinálta, és utána úgy bekötötték a lábamat, meg elsőbasszották, hogy nem éreztem semmit rajta, nem bírtam legugolni. Mondom, hogy fog befogni, térdelő vádobásra, azt csinálok, és akkor mondta Gyuri, majd megoldod, ne aggódjál, és akkor ennyi volt. És akkor utána megvertem az olimpiai bajnokot, meg utána az olimpiai harmadikat, hogyha döntőbb, és így Európa bajnok lettem tényleg. Úgyhogy nem is számítottam.
1: És úgy mentek ki utána az olimpiára, hogy Európa bajnokként és a világbajnokkal küzdöttetek, ugye, a döntőben?
0: Igen.
1: Japánnal, amiről majd beszélgetünk még, ha már nagyon-nagyon közel járunk hozzá. Voltak olyan ellenfeleid, akiket nem szerettél?
0: Ó, persze.
1: De akkor azt mondtad, hogy fú, csak bárki csak ötne.
0: Volt egy német szállítás, Stefan Stronsznak hívták, sose felejtem a nevét, egy jó, mit két fejjel magasabb volt tőlem, úgyhogy és meg kell fognom a hajtókáját, felkérte Sándor rájuk. Úgyhogy egyszerűen a borzalom volt, égi messzelő. Olyan hosszú karja volt, hogy megfogta rá, én meg elkezdtem hadonászni, hogy valahogy oda kerüljek hozzá közel, meg tudja fogni a hajtókáját, mert nem borzalmas volt, és mindenből kimászott ki, amit a rágógom olyan volt komolyan. Egyszerűen hát borzasztó volt vele menni. Úgyhogy hát nem is tudom, aztán kétszer mentünk életünkbe, és mind a kétszer meg is olyat, úgyhogy ennyi. Aztán volt egy japán srác, hogy a Nakamura, na hát az is egy kellemetlen sászállat volt, nekem azzal se szerettem menni soha, attól is kikaptam, mert mindig se sajnos. Vannak ilyen mumusok az embernek az életében.
1: Nagyon. És barátságok születtek a judóból, akár ilyen nemzetköziek? Ugye, akik küzdöttetek, és meg volt az a kölcsönös tisztelet, esetleg még most is megvan
0: egy srác kapcsolat. Maradt meg szerintem, a spanyol srác, mivel nagyon jó barátok, találkoztam most is nem rég, utána kint voltunk a Bahamák a világban, és ott is találkoztunk, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Ővel sokszor mentem, ővel aztán mentem, hogy 6-szor, abból 2-szer vett, meg 4-szer megvertem én. Én nagyon ő is 91-ben világbajnok volt, olimpia előtt volt ugye a VB-nk, ugye ugyanabban a csarnokból, hogy olimpia lesz, ott rendezték a VB-t, és hogy szívják, és ott világbajnok lett. Csak meg az olimpia sajnos nem sikerült, mert hogyha nem vedik meg előttem, akkor én verem meg, mert a következő vele mentem volna, de hogyha megvert az Algír gyerek, úgyhogy az Algírt kellett megverjem. Na mindegy, ez majd rátérünk erre.
1: Nagyon sablon kérdés. Barcelonai döntő sokszor eszedbe jut még? Akkor igen.
0: Eszembe szokott jutni, de nem azért, mert én szeretném, vagy én nekem tudatalat bennem van, hanem állandóan felteszik a Facebookra. Nem mondom neked őszintén, nagy érdemet, valaki felrakja mindig. soha az életben nem fogom elfelejteni. Nem is akarom megmondani őszintén, mert ugye, hogyha nekem mondom például valaki azt mondja, hogy olimpián második 1992, aláírtam volna azonnal.
1: Hát jó, de amikor már ott vagy, akkor
0: csak már nem. Csak ott van az ember, igen, akkor azt már nem hol, nem akarja kezéből kiengedni, ugye, mert egy sem az, hogy Magyarországon egy olimpián, csak olimpiai bajnok, egy második, meg csak második. Ezt, hogy itt, tudod, itt, mint te is tudod, sportolók elkényeztetik itt a magyar sportársadalmat azzal, hogy annak idején is nagyon jó sportolók voltam, nagyon sok aranyemet szereztünk. Olimpiák, ugye Helsinki is, minden. Tudod, itt van Barcelona, és akkor a 12 lett volna, hogy én is olimpiai bajnok vagyok, 11 aranyat szerezett a magyar társaság, tehát mi elkényeztetik itt a sportszerető embereket, és olimpiai bajnok, olimpiai bajnok.
1: Meg talán azért egy ezüstéremmel így a szurkolók is együtt szomorkodnak a versenyző, mert azért az egy
0: de már a bronznak örülnek. Nem akarok szomorkodni.
1: Tudom, értem, de hogy a bronznak így minden körül, az ezüstnek meg az egy elveszített arany nagyjából. Ez is egy furcsa
0: jó,
1: kérdés.
0: Jó, de csak akkor döntőt fész, nem harmadik helyre, viszont akkor
1: hát igen, csak
0: fész.
1: Ez meg nem nyugtat meg, hogyha, ha nem nyersz. Tehát, hogyha ott a döntőben nem nyersz, az meg nem nyugtat meg, hogy döntőt vívtál.
0: Hát azért megmondom őszintén, jobban vagyok a második helynek, mint hogy egy győzelemmel harmadik lettem volna, megmondom őszintén.
1: Így igen, utólag igen, csak lehet, hogy ott abban a helyzetben azért az a vereség az nagyon fáj, különösen úgy, ahogy hát, a saját elmondása, meg mások elmondása szerint is. Igen. Ez is egy furcsa kérdés. Mit adott neked most az a döntő? Tehát, hogy mi az, amit elhoztál magaddal abból a döntőből, azzal a végkimenettel, ami aztán a vége lett? Azon felül, hogy mondjuk hú, de kár, hogy úgy alakult,
0: nem, én nekem itt az egész sportra mondanám ezt, hogyha mondjam, nagyon rossz gyerek voltam, érted, és tudod, nekem nem volt sok barátom, megmondom őszintén annak idején. Iskolában sem, meg hogyha magam ugye sportolók között sem, először az első időkben, hogyha nagyon kemény voltam, nagyon szigorú voltam mindenkivel, nekem nagyon sok, most elmondok egy példát, de ez is egy nevetséges dolog lesz majd, vagy hogyha mondjuk iskolából most, tehát egyes tartom meg tanítok, ugye a tudott hölgy iskola gondok odajött hozzám, hogy szia, becélni, néztem, mondom, ki ez a hölgy, mondom, azt mondja, nem ismersz meg. Hát mondom, hogy találkoztunk, mert régen lehetett, mondom, ne haragudj, de nem. És tudod, az ő férje, érte jár gyúdozni a Dózsába, és engem mennyire utál az ember. De azt mondja, elváltok, azt mondja, hogy minden, azt mondja, felé fagy, mondom, én felnyugodtan. És akkor felhív a telefon, akkor elmondta a volt férjének, hogy te képzeld el, hogy kivel beszélek, ki van itt mellettem, kitett az iskolába a gyúdót, azt mondja, hogy ki? Hát a Hajtós Beci. Rohadék, hogy elszidott mindennek, azért nem lett belőlem semmi, az állandóan megvert, hogy takarodjon, meg ilyenek mondja a telefon, mert hallgattam, nem tudta, ki vagyok hangosítva, érted, és végighallgattam, végig mondott rólam. Nem mondom, ennyire nem utálhat tényleg, de azt mondja, nagyon. Azt mondja, minden este, amikor verseny volt, és elvertem, akkor azt, hogy otthon és írt a pármájába. Tehát ilyen is volt. Jó, hát figyelj, nem voltam egy könnyű eset, nagyon olyan volt, mint a versenyről a szemellenző fel, és akkor utána csak előre láttam, nem láttam oldalra, nem érdekelt semmi, megmondom ezt.
1: Hogy kapcsolódik ez a döntőhöz?
0: Hát az, hogy ott akkor már kicsit azért finomabb voltam ott, ugye, mert olimpiai döntő volt, de azért tiszteltük egymást a Kogával. Vagyis ő lehet, hogy jobban tisztelt, mint én, megmondom őszintén. Nem. Tehát ha tisztelt, mert a többi úgy fel a szőnyegre, hogy elkezdett sántikálni, érte, fájt a térde. De most én annak idején, hogyha tehát 20 éves voltam, akkor én megláttam valakinek fáj valamilyen, akkor rögtön azt rúgtam, akkor nem volt itt ilyen felpridi, meg semmi. Akkor rögtön azt rámentem egyből, akkor nem. Nem. Tehát megcsináltuk a mérkőzést normálisan, rendesen. Ami történt, arról nem jöttehetett, úgyhogy ott nem tudom okolni, értem, meg nem is haragszom rá, megmondom őszintén, meg nem. Tehát akkor se haragudtam. De hogyha van még kérdésem, hogy térjünk vissza erre, jó? Mert
1: mehetünk ezzel tovább, Hajtós Bertalan, olimpiai bajnok ezüstérmessel beszélgetünk továbbra is. Most boncolgatjuk a 92-es barcelonai döntőt, ami bírói ítélet alapján hozták ki, hogy született meg a győztes, a japán Koga. És te lettél ugye így az ezüstérmes.
0: Ja, de hát még tudod, 5 mérkőzésen volt azon a napon, ugye, hogyha nem, ha tudom, nem elkezdődik a verseny, és akkor végig is megy, tehát nincs az, hogy másnap még szövegre állunk, nem tudom, hogy ilyenek, és tudod, az első meccsen kezdtem, hogyha mondjuk kanadai japán gyerekkel, azt megvertem 2,5 perc alatt, utána a következő meccsen mentem, hogyha mongol gyerekkel, azt megvertem 1 perc alatt, hogyha utána a következő mérkőzésen mentem az algír gyerekkel, aki megverte ezt a spanyol srácot, ugye, hogyha elvertem 2,5 perc alatt, és jött a koreai srác, tehát ők előtte a lép a V-ben a harmadik helyet kikaptam, kint Barcelonában ugyanitt, ugye ott volt a világbajnokság, ott harmadik helyet kikaptam a bronzmérkőzésen, 5. lettem, és akkor most pedig 8 másodperc volt hátra, hogyha a döntőbb jutásnál, és akkor még X volt a meccs, és akkor egy, nem is tudom, szerencsés dobásra megnyertem a mérkőzést, ugye, 8 másodperccel a vége előtt, és tudod, és én azt hallottam a bíróktól, hogy azt mondta, hogy mi nemzetközi bírónk a vágágé, Miki, hogyha itt lett volna a mérkőzés, és akkor az is marad, akkor kioszták volna a koreait, hogy az állandöntő, tudod, jöjjön japán-koreai, ahol a döntő legyen. Hát ebben kicsit belerondítottam nekik, úgyhogy nem. Tehát én jutottam a döntőbe, és akkor ez a Kogával mentünk, ugye ő vele ismertem, mert hogyha a V-ben a döntőbítésért mentem bele, hát őt eldobott, elvert a Koga, és utána voltunk itt Japánban nagyon sokszor táborban, és nagyon sokszor akartam küzdeni vele felkérni, de nem jött velem soha.
1: Fél tőled, vagy nem akarta, hogy kitanuld?
0: Ki nem ismer? Tudom, miért, nem tudom, miért ezt... Tehát ott voltunk kint 3 hétig edzőtával, minden 3 héten keresztül próbálkoztam minden nap kétszer, és nem jött velem soha. Tehát ismertem, tudtam, hogy mit dob meg minden, és akkor utána elindult a mérkőzésünk, és olyan 2,5 percnél befordult egy akcióra, amit én megkontráztam, és akkor leestünk, és én szépen körbenéztem így a két oldalbíró, hogy adtak el valamit, és utána néztem így a nézők felé, amikor a fejemet fordítottam vissza, akkor az egyik, ahol néző így csinált, hogy Yuko beintette, de hát nem adtak rá semmit. Tudod, aztán volt még egy akció, ami egy ilyen egypontos érték, ott is majdnem elesett, de ott ki tud belőle hol lépni, és akkor vége lett a mérkőzésnek, és akkor, hogyha 3 bíró úgy döntött, hogy kihozza a Kogát, és ott volt az érvényes akcióm, tehát amit rengetegszer visszajátszottak, de soha nem esetem, hogy ideig betiltották ezt a videót, ezt nem lehetett megnézni. Jogvédelem ott tód alatt állt. És most nem tudom, lehet ezért teszik fel ezt a döntőt mindig, mert ugye nem lehetett lejátszani évekig. Tehát nem lehetett megszerezni. És most megszerezték, és most már lehet nézni, és most már rengetegen felrakják ezt a videót, és most van az akció rajta, lelassítva is minden, és kihozták a Japánt.
1: Nehéz lehet ezt neked így visszanézni, meg ezt így átgondolni, mind a mellett, hogy ahogy elmondtad, hogy tisztelted az ellenfeledet, és már másképp álltál hozzá, tehát hogyha fáj valami, akkor nem egyből annak estél neki. Tehát még azt is mondom, hogy minden, amit el lehet követni tisztességgel, meg fair küzdelem zászlaj alatt, azt te megtetted, aztán végül oda jutottál, hogy most is arról látom, hogy azért ez megfog téged. Nem tegnap volt, hanem most már jó néhány évtizede. Vagy több évtizeden.
0: Hát hogy ne, hát figyelj, ott voltunk egy olimpián, ugye ki nem szeret olimpia bajnak lenni, mindenki az akar lenni.
1: Az anti
0: olimpia bajnak volt, igen, mert ők hamarabb kezdtek, ugye nehéz súlytól jöttünk lefelé, és akkor már eltelt már 4 nap, és ennyi volt az 5. És nagyon szépen teljesítettünk anti olimpia bajnak, egy csőszemi 3. lett, akkor jöttem utána én, aztán a Csák Józsi, úgyhogy egy remek társaságunk volt, és nagyon nagy, hatalmas munkát elvégeztünk. Nem is tudom megmondani őszintén, hogy azt a munkát most ezekkel a mai fiatalok elvégezett, nem? Szerintem meg tudt kéne jönni az edzésre, komolyan mondom. Úgyhogy nem tudom, hogy bírtuk ki mi is, de hát ennek meg is hát 4 éremet az eredménye. Úgyhogy...
1: Utána mentél tovább, milyen újra kezdeni az edzéseket ezután?
0: Nem, hát még az volt először, hogyha nagy probléma tudod, hogy tehát volt a sajtótájékoztató akkor, hogy a japánok azt mondták, hogy ők nem jönnek be az ilyen sajtótájékoztatomra. Ugye mert hogy az első, a második, két, harmadiknak sajtótájékoztató volt, és csak én mentem el a 2. és a japánok mondták, hogy ők majd külön. Úgyhogy ezzel elismerték, hogy gáz van, és... Jó, hát ismertek a japánok, ugye, mert voltam kint egyszer-kétszer edzőtábor, és volt egyszer-kétszer balhén. Hát én megcsinálom azt, amit elterveztem, amikor a csapatot hozzavarták volna, de mindegy, hogyha rám kérvált az edzőt beegyszerűen, mert hazaküldik az egész társaságot.
1: Mi volt a terv?
0: Hát még tartottam a japánt, a fonnal, aztán már be akartam neki egyet rámolni, mert nem azért, mert ilyen durva vagyok, hanem itt mi küzdöttünk, és akkor befordult egy akcióra. Sőt, én befordultam egy akcióra, és látom, hogy a falnak este megfogtam, és visszahoztam, hogyha ne essen neki, erre a következő alak ugyanez volt, csak pont én álltam a falnál, és neki vágott. Azt akkor berágtam, így elkoptam a hajtókat, én beforgattam.
1: Ja, ez edzés, kint Japánban edzésem volt,
0: aztán mondom, most akkor kész, és akkor látták, hogy itt tartom a kezemet, és akkor rám kell bátérni, hogy Berci, nem, az egy csapatot hazaküldik. Nem mondom, jó, akkor csak az arcom mellé, és akkor beütöttem az egyet a halba meg mindig, és oda jött egy 70 éves japán olimpia bajnok, vagy világbajnok volt annól, aztán elkezdett leteremteni Japán, én majd hajlongtam ott, mint a nácán, így mondom, oké, persze, jó, mondja csak, mindegy. Na, jó, de egy olimpián nem csinál az ember ilyet, ugye, hogyha ott azért csak olimpia, meg ott, hogyha ott valami, aki ilyet csinál, akkor örökre eltítanak, aztán soha többet nem hálhatna szőnyegre, tehát ott észre kellett gondolkozni. Úgyhogy, ha bejött volna a Koga, akkor biztos, hogy nem lett volna semmilyen affér köztünk, meg ilyen, meg nem mondtam volna hülyeségeket, hogy megmondtam az előbb, hogy nem ő tehetett erről, tehát őre nem lehet arra, 3 bíró. így látta, így döntött, azokat szívesen elvertem volna, de nem lehet azokat sem, hogy mert akkor
1: is elbírtalak.
0: Nem, így van, így van, tehát, és akkor nem tudom, miért nem jöttek be a japánok, és utána külön megtöltöttek a sajtó tájékoztatót, na és akkor, akkor ebből robbant a bomba, hogy akkor itt, akkor japánok is elismerték, hogy itt gáz volt, tehát ugye úgy, hogy nem ő nyerte az olimpiát, aztán utána pedig 2016-ban kint voltam Japánba, kivittek a Budapest válogatottat, és ott a, hogy is voltam, Gumában voltam, Májbesi, és akkor csináltak egy ilyen üdvözlő, hogy is molinót, és akkor azon rajta voltam, és akkor tudod, ezzel közelebb mentem megnézni a képet, és az volt rajta, hogy ledobtam a kokát, és a japán bírépa mutat. Mondom, ezt nem hiszem, hogy itt a japánban egy ilyen képet. Van, igen. Úgyhogy, na mindegy, tehát ez már régen volt, igaz se volt, de igaz volt, hál' Istennek, mindegy, olimpia második lettem, úgyhogy eddig szomorú volt, hol voltam, ott sírtam, bőgtem, nem hisztisztem, de hát azért én nagyon sok ember, ugye, ha gondolom, örülne egy második helynek, de hát én nem nagyon örültem ott helyben neki.
1: Hát egy olimpiai kijutásnak is, de ahogy mondtad, ezüstöt aláírta volna az elején, de a végén azért csak nehéz szívvel lehet lejönni igen, azok után. Hogyha valaki így lesz ezüstérmes. Viszont ezt kibeszéltük, és hallgassuk meg a következő zenét, amit hoztál nekünk.
2: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk tovább Hajtós Bertalan olimpiai ezüstérmes judóssal. Nagyon kibeszéltük a judót, de mégis valami, maradjunk mellett, mert az egész életedet végigkíséri a judó, és a sportoló, aktív sportolásától, az edzősködésen, klubvezetésen a gyermekeid is judóztak, ahogy olvastam, ők is elkezdték, mi jutottak, ameddig jutottak. Azt is olvastam, hogy nem kötelezted őket arra, hogy ők ennél maradjanak, engedted, hogy ők saját maguk döntsenek azon belül, hogy tanulás és sport, és hogy meddig mennek. Fontos volt neked amúgy, amikor oda jutottál, hogy akkor valamit sportoltas a gyerekekkel, hogy a judó legyen? Mert azért gyanús, hogy mind a három judózott.
2: Nem akartam, megmondom őszintén, ugye azért én azért benne voltam nagyon ebbe az élsportba, és nem akartam, hogy ők az árnyékon menüljenek fel, megmondom őszintén. Tehát, hogyha én azt szerettem volna, hogy sportolnak, de más sportot csinálnak. Hogyha legnagyobb fél a Berci, ugye ő elkezdett vívni is, hát járt a törekvésbe vívni, és utána abba hagyta, utána egy idő után, azt is 3-4 év után, azt a járt judózni, hogy akkor még a Honvédbe vittem le, ugye, mert ott voltam, tudod, akkor volt egy óvodás, meg ilyen iskolás, tudod, első és másodikos járt oda, aztán nem jött be neki, hogyha a judó abba hagyta. A közösségi fiam Benjamin, na ő, hát őt meg Ákos keresztúron vittem, ugye, mert akkor már ott laktunk, és akkor abba hagytam a pályafutásomat, és akkor őt oda vittem le. Hát eljutott egy junior válogatott szintig, nem volt egy ügyetlen versenyző, de nem volt a legjobb sem. Úgyhogy nem kész válogató versenyeken nem indulgott ott, és azt mondom, hogy a legjobb hely 5. hely volt, csak aztán utána ott le is főtt a kávé. Aztán tehát ő neki nagyon jó feje volt, tudod, hogy Motek Zseni, nem tudom, kitől elkövetelett tőlem, nem. Hogyha majd biztos Motekból mindig nagyon rossz voltam, hogyha Moteknak lett volna temetés, elmentem volna rá, megmondom, hogy szintén mert nem bírtam. Úgyhogy én inkább ilyen, nem reáltan tárgyas voltam, hanem humanitárt. Én nekem, hogyha történelem, földrajz, biológia, ezek mentek. Hát, hogy a kémia, fizika, matek, azok a bajban voltam. Na mindegy, Benji meg nagyon jól vett az akadályt matekból, és nem véletlenül lett számítógépes mérnök, ugye? Tehát ő junior koráig judózott, aztán utána jött, hogy az iskola, akkor felvették a Szent Istvánba, hogy egyik legerősebb gimibe, és akkor onnan ment, ugye, hogy BMI-re meg ilyenet, tehát patent kis csávó volt, úgyhogy a vadát, de hát abba kellett hagyni, hogy az egyetem miatt is, ugye neki, hogyha a lányom az meg elkezdett judózni, csak hát ő neki meg az a baj, hogy nagyon kis növésű. Ezt nem tudom, kitől arra követte, vagy hogy jött, hogy a családom, vagy valami hódétszülő lett, ő olyan 148 centi most kb, és a judóban nagyon alacsonynak nem jó lenni, megmondom őszintén, úgyhogy ide után abba hagyta ő is. Úgyhogy itt a orvos az minden, mert nem tudta csinálni semmit, mert akkor már befejeződött, hogy a növekedés, és így. Nem, tehát mind a három judózott, egyikből sem lett élsportoló, de hát mindenki megállja a hét az életben, hál' Istennek örülök neki, szeretem őket, imádom őket. Úgyhogy
1: szerintem ez így kerek. Igen. Teljesen rendben, főleg, hogyha van egy olyan előd, mint te, és pontosan tudja az élsport, mivel jel, azért nem minden esetben kívánja ezt a szeretteinek, hogy ezt az utat járják be.
2: Igen,
1: a vége már jó, amikor az érmeket lehet nézegetni az idő múlásával, mert talán annyira nem fontosak az érmek akkor, amikor nyeri az ember később, talán egy picit más értelmet nyernek az olimpiai világ Európa bajnokság, sőt, még a bajnokok ligája, vagy még a magyar bajnok érmek is elkezdenek felértékelődni. Igen. Sok esetben, amikor már egy csomó emlék fűződik hozzá, de lehet, hogy az, ami azzal párosul, tehát ami hozzátársul azokhoz az eredményekhez, azt nem akvetlen kívánja az ember.
2: Igen, akkor per pillanat, igen, akkor ott, akkor tudod, amikor fáj minden, amikor még hozzászólnak, ad is fáj, megmondom őszintén, mert voltam olyan versenyen, hogy egyszerűen alig vártam, hogy végre legyen, mert már nem is széttörtem, minden bajom volt, mert nem akartam, de menni kellett, akartam, csinálni kellett mégis, és akkor másnap felkelsz az ágyba, és akkor tudod, és alibi ezt megbozdolni, hogy még a füledbe is izomláz van.
1: Hát a föl tudsz kelni.
2: Hát igen, és akkor, tehát akkor nem, igen, de utána eltedik egy hét, két hét, három hét, vagy pedig utána, hogy mondtad, akkor későbbiekben, mert már amikor abba, hogy a sportpályafutását is, akkor visszagondol rá, hogy akkor már nem érzi a fájdalmat, mert akkor el is felejtett, hogy milyen, vagy akkor mi fájt, meg mennyire fájt, nem?
1: Másképp tűnik már olyankor visszanéző. Sőt, ha más mondja azt, hogy mi volt akkor, én rájövök, hogy sok esetben én is máshogy láttam, mint ő ugyanazokat a helyzeteket, hogy teljesen fura. De jó megtapasztalás beszélgetni a régi bajnokokkal, régi társakkal arról az időről, amire még amúgy én is emlékszem a saját életemből. De nagyon kibeszéltük a judót, és még mindig elevenen él benned nagyon sok minden, és nagyon foglalkoztat maga a sportág, tehát igazából el sem szakadtál tőle, meg nem is szeretnél erről leszakadni. Tennél is érte, aktívan teszel is érte. Mi van a judó mellett az életedben? Mi tölti ki a mindennapjaidat a judó, az edzősködés mellett? Meg ugye most van ígéret, hogy majd sportolni fogsz, azt majd biztos valahol be fogod tudni éleszteni, mivel már ezt itt mindenki előtt elmondtad, hogy szeretné 21 kilót lefogyni, és szobobicikli, és futás, és egy csomó minden, de mi van mellette? Mi, Hajtós Bertalannak mi a hobbija? Nehogy a judót mondom, akkor visszakanyodunk.
2: De figyelj, sajnos ezt kell mondjam, mert ebben jelek tényleg, és akkor, ahogy itt van a nyomatis klubom, ugye 7 korosztályt hiszek versenyre. Jófán semmi szabad időm nincs. Megmondom. Én most megmondom neked őszintén, 18 éve nem voltam szabadságon.
1: Mert nem akarsz elmenni. Nagy valószínűséggel, mert szereted azt, amit csinálsz.
2: Hát el szeretnék menni, mert van bennem olyan, hogy igenis szeretnék pihenni, de egyszer nem tudom megtenni, nem tudom megcsinálni, nem őszintén, mert ugye amikor vége van az iskolának, akkor utána rögtön tartunk két hét nyári tábor gyerekeknek. Akkor ott vagyunk reggel 8-tól délután 4 óráig, 5 óráig. Utána amikor annak vége van, akkor van egy két hét ilyen, sőt háromért szabadidő, de akkor meg intézkedni kell, hogyha már az edzőtábort következőt, ugye, mert Salgótajrámban tartok egy tábort július végén, amit igazság szerint, jó, nem mondok megint semmit, én tartom a tábort, tehát most egy private tábor, hogyha bárki eljöhet, és akkor ott vagyunk 300-on. Tehát ott 300 embert irányítok a délelőtt délután, tudod egy héten keresztül, és utána, amikor vége van a Salgótarján edzőtábornak, akkor Zircen van, tudod egy hét edzőtábor, hogy ott olyan 100-150-en jövünk össze, és egy ilyen private tábor, tehát privát tábor, ezt is én tartom, tehát utánpótlás koroknak, de tovább eljöttek nagyobbak is, úgyhogy nincs ezzel semmi gond, és akkor amikor ennek vége van, ugye, tehát augusztus közepe van, akkor utána meg augusztus a vége felé elengedek mindenkit egy hétre, és utána kezdjük az edzéseket, mert ugye kezdődnek a szeptemberi magyar bajnokságok. Úgyhogy nekem ez a nyaram, ebből áll.
1: Mivel töltöd?
2: Hát amíg van, tudod, az egy-két nap szabad időm, akkor tudod, akkor van egy hely, Zirc mellett Szép Alma nevezetű hely, gyönyörű hely. Amikor mondták nekem, azt hittem hülyeskednek, hogy Szép Alma, na hagyjál, mert mondom, ilyen nincs, de és akkor felvittek, megmutatták, és nagyon szeretek oda járni. Hogyha az régen a Bábolnál volt, tudod, ilyen kastély volt, és szomlott, ott hagyták, minden elmentek, és akkor jött egy svájci bankár, és akkor ő is meglátta, látott benne fantáziát, és felújított mindent, és lehet lovagolni, meg tudják, hogy nagyon szépen megcsinálták, hogy ezt a kastélyt az lett szálloda. Nem, csak szeretem nézni. Tehát én nem, hogy ültem lovon már, de nem lovagolok, nem gyakoroltam soha. Csak úgy mondtam, hogy lehet ott lovagolni is, tehát vannak, mert ez a svájci banker, nagyon szeretik a lovakat, és akkor ezeket az öreg kivénet versenylovakat oda viszik, és akkor ott még elérdegelnek egy pár évig, aztán ennyi. Ugye állatbarátok.
1: Horgászat, főzés,
2: horgászat is nagyon régen horgáztam. Utazás. 5 évvel ezelőtt utazni, utaztunk eleget, megmondom őszintén, most nem azt mondom, hogy a Maldív-szigetek nem mennék ki, ott nem voltam, de arra is morgunk egy picit. Figyelj, hát itt van Magyarországon rengeteg szép hely van, érted, amit még nem jártam, hogy külföldön nagyon sokan jártam, de még Magyarországon, amit nem is ismerem jóformán, mert itt nem voltam, mondom, hogy Szép Almát sem ismertem, és akkor megtudtam, hogy milyen szép hely, és rengeteget járok oda, amikor szabad időm van, akkor lemegyek oda egy-két napra, és ott eltöltök egy-két napot, hogy bent van a Bakonyban az erdő közepén, érted, nagyon szép hely. Úgyhogy majd ajánlom neked is, hogy nézd meg. Szeretek kirándulni, ez az egy olyan hobbi, amit igen szeretek kirándulni. Nagyon sokat mászkáltam régebben, de most is hétvégén felmentem a Mátrába, nosztalgiáztam, és a Mátraházát megnéztem.
1: Szeretsz egyedül lenni?
2: Hát most egyedül vagyok, ugye, mert ugye elváltam kétszer.
1: Gyakorolod akkor elég rendesen ezt?
2: Nem gyakorolom többet. Ennyi elég volt kétszer. Úgyhogy most egyedül voltam, még egyedül vagyok, és akkor elmentem a Mátrába, aztán kimentem Esztergomba, megnéztem, hogy a bazilikát, úgyhogy ennek aztán utána előtt volt éten dobogókon voltam fent. Úgyhogy túl szeretem a természetet, megmondom őszintén, tehát szeretek kirándulni, főleg erdőben meg. Hogyha van egy hobbi, amit nem most akkor mondtad, akkor megmondom, hogy vadászat, mert...
1: Nem mertem rákérdezni.
2: Megcsináltam 17-ben vadászvizsgát, mert ha rádumáltak a barátaim, eszembe sem volt megcsinálni, csak előttek egy társából rengeteg vadász volt, és akkor mondták, hogy akkor, ja, Berti, csináld már meg, Miskolcon ment, és akkor mondták, hogyha segítünk. Na, amikor oda mentem, hogy akkor ne segítsetek, akkor hát, most nekünk nincs időnk, meg minden, és akkor Csernőzki Csabi, Tóth Évának az apukája, ő is vadász, és akkor mondta, gyere le hozzánk, azt mondja, Tatabányán megcsinálod. Mondom, oké. De mondom, én nem döntöttem, elmondom még, hogy tudod, várjunk bele, és akkor egyszer felír, hogy illető, hogy azt mondja, jó napot kívánok, ez meg ez vagyok, azt mondja, ha beszéltem a Csabival, hogy jön, de vadászvizsgát csinálni. Mondom, még nem beszéltem, mert semmi konkrétat. De hogy akkor szerdán találkozunk, puff, ott letett a telefont. Hát mondom, ezt nem hiszem, és akkor oda mentem szerdán, És akkor elkezdtem, és akkor megcsináltam ezt a vadászvizsgát, ugye, de hát hol csináltam meg a legszigorúbb helyen, túl Magyarországon, tehát a legszigorúbb helyen, úgyhogy nem mondom, ez jó van, jó van, akkor szépen belehúztam, de hál' Istennek sikerült, és nagyon-nagyon-nagyon ritkán kiárok vadász, hogy én, tudod, én tőlem a vadak el vannak, megmondom őszintén, tehát nem...
1: Nem kell tartani tőle.
2: Nem kell tartani, ritkán megyek, aztán utána engem el is kerülnek a vadak, hál' Istennek, úgyhogy ideig, nem tudom, voltam vadászni körülbelül, 2017 óta vagy, mint 8-szor, 17 óta 8-ra voltam vadászni, és akkor egyszer tudtam valamit lőni, azóta nem. Egyik barátom azt mondta, hogy soha többet nem ülök, mert azt mondja, mert soha nem lehet, hogy vadász sem, amikor te jössz.
1: Vagy, ez zavarod őket.
2: Nem tudom miért, hogy lehet, hogy ott jössz, hogy ilyenek is sugárzáson, nem tudom, elmennek a vadak.
1: Teljesen másképp beszélsz most, mint amikor a judóról beszéltünk, most sokkal nyugodtabb vagy. Teljesen más az arcod is, ahogy más és a természetről, tehát azért kisimulsz a természetbe.
2: Ja, kép persze, de ha a judó az, hogyha már mindig egy kis feszültség volt az emberben, tudta is, hogy versenyezt, és hogy ott azért nem babra ment a játék, hogy ott azért, hogy tudod is, hogy beszél az ember róla, gondolom, még bennem vannak ezek a, nem is tudom, érzések, amik akkor voltak ott benned, amikor első mérkőzésed van, szövényegre állsz, akkor van benne egy kis druk. Nem tudom, lehet, hogy még a judóban, amikor beszélünk, akkor mindig ez látszik rajta.
1: Most elkezdte igen egy kicsit feszülni meg, mint hogyha mérkőzésed ott lenni. De hallgassuk meg az utolsó előtti zenédet, és utána ráfordulunk az utolsó fejezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: A van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Bravúros maratoni szereplés az atlétikai Európa-bajnokságon. Tűz ütött ki Szeged határában. Változékonyra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Minden idők legjobb magyar maratoni eredményét érte el az atlétikai EB-k történetében Vindics Tóth Lili. A 27 éves sportoló ezüstérmes lett a klasszikus 42 kilométeres távon, ahol Szabó Nóra negyedikként zárt, míg Tomasov Kata 42. lett. Az eddigi legjobb szereplés magyar maratonistától egy bronzérem volt Európa-bajnokságon. A férfiaknál Lombád Ádám a 27., Szemerei Levente a 32., Tarnai László pedig az 51. lett a maraton. Három döntőben lesz magyar érdekeltség a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés és úszóversenyeinek zárónapján. Kós Hubert 200 vegyesen, még Milák Kristóf 50 gyorsan jutott EB döntőbe tegnap. Hozzájuk csatlakozott délelőtt Pápai Olivér és Sárkány Zalán is 400 gyorsan. A 16 éves Pápai beállította az országos rekordot, és előfutamát megnyerve a második idővel jutott a fináléba, ahol ott van 6. Sárkány Zalán is. A nőknél Pádár Nikolett visszalépett a 400 gyors előfutamától. Ma a Debrecen a címvédő Győrt fogadja 16 óra 30 perctől a labdarúgó NB1-ben, majd 17:30 Puskás Akadémia Paks mérkőzést rendeznek, és holnap 17 óra 30 perctől a Zalaegerszeg-Ferencváros összecsapással zárul a 4. forduló az OTP Bank Ligában. Nem sikerült Novák Djokovic számára a US Open főpróbája. A korábbi világelső szerb klasszis teniszező 3 játszmában kikapott Cincinnatiben a torna első fordulójában. Az argentin Thiago Agustin Tiranétől így búcsúzott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Megindult a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, az éjszakai tragikus buszbaleset helyszínén. A leállósávot ugyanakkor még továbbra is zárva tartják. Éjjel egy lengyel zarándokokat szállító busz borult árokba Mezőkeresztesnél. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. A sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték. A könnyebb sérültek hazaszállítására mentesítő busz érkezik Lengyelországból. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Magyar Péter kormányfő telefonon beszélt Donald Tuskkal. A lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóival a magyar kormány több tagja. Forsthoffer Ágnes, az államfő jogköreit gyakorló házelnök, több ellenzéki politikus, közöttük Vitályos Eszter, az országgyűlés fideszes alelnöke, és Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a Mi Hazánk elnöksége, valamint Karol Navrocki lengyel államfő és Radoszláv Sikorszki lengyel külügyminiszter is. Autók és kamionok égnek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as és a 47-es főút melletti területen a száraz fő gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni. Országszerte több helyen lángra kapott a kiégett aljnövényzet. Tűzoltók dolgoznak Tokod és Tát, illetve Sárbogárd és Rétszilas között. Korábban Győr-Szemere közelében volt tűz.
0: Közlekedés.
5: Műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot az M1-esen, Hegyeshalom felé Szárliget közelében. Az 50-es kilométer környékén 2-3 kilométeres torlódásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Estétől északon megnövekszik a felhőzet, és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Újra itt vagyunk Hajtós Beltán olimpiai ezüstérmes judóssal, Selem Gergely Istvánnal. Az utolsó részhez érkeztünk, kibeszéltük a judót, beszéltünk egy kicsit a természetközeli érzéseidről, ami láthatóan azért mosolytsalt az arcodra így a judós emlékek után, bár a judóval sincs gond, csak ott azért nagyon sportosra veszed a formát, és ez küzdő sport, és látszik rajtad, hogy ezek a küzdelmek még azért ott tartanak benned, valahol mélyen még ott dúlnak. A természettel azért láthatóan vagy hallhatóan sokkal lazábban tudsz foglalkozni, és hát kikapcsolódásként talán ez egy jó megoldás lehet, főleg, hogy ha vadászni is élsz, és nem vagy veszélyes a vadállatokra,

0: pontból, vagy még talán riasztó is vagy a számukra. Hol látja magát Hajtós Bertalan a következő 10 évben?
1: Ez megint jó kérdés. Hát figyelj, most ugye én megcsináltam a saját klubomat 2000-ben, és azóta működik.
0: Ugye most, hogy 60 éves.
1: Hát leszek, nagyon öreg.
0: Jó, de hát oké, de hogy...
1: Leszek 60 éves.
0: Ez már részlet kérdés, de hogy egy még azért de biztosan
1: nem
0: van
1: akarok
0: egy erős 10 éved,
1: más.
0: És akkor még utána még a levezetés vett.
1: Hát figyelj, megcsináltam a saját klubomat, hogy 25 éve edzősködöm, hogyha most Délegyházára, ugye amikor elvártam a második feleségem darabtuk házat, elköltöztem Délegyházára, aztán megkerestek ott is, hogy nem tartani kell a judót, és akkor beindultunk, Délegyházán is. Aztán először nagyon nehezen, nagyon nyögönnyelősen mondták, hogy hú, de jó lenne, meg akkor jönnének, lenne jelentkező. Amikor elkezdtük, akkor ott voltak 18-an egy ilyen megbeszélésen, és utána jöttek 3-an. Tudom, nem akartam elhinni, és akkor utána mondtam is a szülőknek, hogy akkor várjunk, és akkor még egy ilyen, egy hónapot meghirdettük újra, meg akkor csináltunk szórólapokat, minden, aztán utána nagy nehezen beindult, most már vagyunk 26-an, hál' Istennek. Csak hát ott rakni kell a szőnyeget megszedni, mert mivel egy ház vagyunk bent, és akkor le kell rakjak minden tovább alakulom a 60 négyzetméter szőnyeget, mert
0: akkor
1: fel kell szedjem. Úgyhogy sportolok rendesen, alkalom az jó. Úgyhogy hogy a szőnyeg azon vagy 20 kiló, úgyhogy és akkor rakosgatom ott föl le. Úgyhogy ott is beindultunk. Hát meg most megörököltem egy versenyzőt, úgyhogy válogatott versenyzőt ugye, egy másik egyesületből, és annak próbálok segíteni, hogy akkor előbbre jussunk. Előbbre jusson ő elsősorban, ugye, mert nem azért versenyzem, hogy csak edzeni fogom. Most volt ugye, tavaly a junior ebbi, meg az úrszámos ebbi is 32 a kislány, és őt most nem mondom meg a nevét, mert
0: nem tudom, találni, hogy ha már az eredményét mondtad.
1: Elmondtam, de igen, aki tudja, igen, úgyhogy, és akkor most majd vele megpróbálunk együtt dolgozni, úgyhogy remélem sikeres lesz, vagy tudok neki segíteni, úgyhogy előbb is van, mert ugye nagy tervei vannak neki is, úgyhogy szeretnék eljutni az olimpiára.
0: És ebben látod magad, ebben a szerepkörben, hogy őt segíts?
1: Látom magam, igen. Hát abban látom magam, tudod, akar dolgozni, annak az ember szívesen segít. Tehát akkor azt mondja, hogy igen, akkor kap egy lökést újra ő is, hogy na, akkor gyerünk és akkor csináljuk, mert ő, hogyha elkezd narózni, akkor látod rajta, hogy akar is. Úgyhogy ezt hiányzik most a mai fiatalokban, nagyon kérdezik, hogy akarjon, és akkor dolgoznak, akarjon eredményes lenni. Nálunk ez nem volt kérdés, mert én, hogyha nem nyertem, akkor egy hétig lelkibeteg voltam, komolyan mondom neked, és azon gondolkoztam, hogy mit rontottam el, mit kellett volna másképp, ahol csináljak. Tudod, hogyha volt egy edzésünk, és nem tudtam egy versenyezni a dobni, akkor este azon gondolkoztam, ott, amikor lefeküdtem, lekapcsoltuk a villanyt, hogy akkor holnap, akkor mit fogok csinálni rajta, hogy el tudjam dobni.
0: Akkor nem adták edzésre, hogyha már ezen gondolkoztál, hogy mit csináltál az edzésen.
1: Tudod, ezek a mai fiatalok abba adják az edzést, és akkor ott akkor vége, elvágták. Ott nincs az, hogy gondolkozik a sportágáról, gondolkozik arról, hogy mit csinált edzés, ha jól nem csinált jól. Na mindegy. De tudod, hál' Istennek nagyon-nagyon ritka most már, hogyha vannak ilyen versenyzők, akik ugye, hogyha látod, hogy edzésen mit csinál, akkor, hogy na akkor, hogy ezt tényleg belead, és akar valamit, és ez a kislány ilyen, és akkor az ember akkor tényleg szívesen segít neki, hogyha van cél, meg motiváció.
0: De ez motivál akkor téged is, hogy ő szeretne ebbe előre jutni.
1: Ja, így van, ugyanúgy, igen. Persze, engem is feldob, hogyha látom, hogy egy versenyző oda megy, és megtesz mindent azért, hogy nyerjen.
0: Mennyivel másabb érzés ez azért, nem, mint amikor versenyeztél és saját magadért küzdöttél, és amikor látod valakin, hogy esetleg ő neki tud segíteni abban, hogy ő a küzdelmei során előbbre jusson, vagy nyerjen.
1: Hát azért megmondom, hogy nekem voltak olyan edzőim, nem sok, de volt olyan edzőm, aki úgy együtt ért az én versenyzésemmel. Tehát amikor ült a székbe, akkor nem ült így, mint most beszélgetünk, hanem elkezdett ugrálni, jobbra balra tette a lábát ki, meg mindent. Tehát az jó érzés, amikor látja egy versenyző, és hogy fent a tatamin, hogy az edző ugyanúgy él veled lent, mint amikor te fent a szőnyegen dolgozol.
0: Te is megéled most ezeket?
1: Én is szoktam ugrálni néha, igen, a székben, de hát ez nem...
0: Bírók szeretnek?
1: Régebben nem szerettek, most már nagyon szeretnek. Mert
0: most már ők is ezt mondanák?
1: Igen, nem, most tényleg őszintén, ha régebben beszólogattam meg minden, amikor olyan döntés volt, de aztán rájöttem, hogy hiába, ha balhézok, hiába kiabálok, úgysem fogják az ilyen szép személyen megváltoztatni a döntéseket, már csak azért sem, mert én vagyok az, aki vagyok, ugye, és akkor ellentmondunk a Hajtós Bercenek, akkor így, és akkor elfogadtam, mondom ki, hogy jó, kész, hogyha nem úgy van, akkor nem úgy van, azt már nem balhézok már, mint régebben. Akkor föltözvágtam a sapkámat, meg volt rajtam baseball sapka, föltözvágtam a sapkámat, meg akkor rosszak a csúnyákat mondtam néha, nem sűrűn, de és akkor rám szóltak, hogy Bercsi, olimpia másik, nem mondja már ilyeneket, jó, oké, és akkor azt mondtam, hogy hátra arckész, akkor már nem, most már nem vagyok olyan, de régen nagyon voltam, még megmondom őszintén.
0: Ezt sokszor elmondtad, hogy mi változott meg benned.
1: Hát ezt gondolom korral is jár, hogyha az ember kicsit már tapasztaltabb lesz, rutinosabb lesz, akkor rájön, hogy nincs értelme széleszemben.
0: De ezzel a tudattal csinálnál valamit másképp az életed során?
1: Nem.
0: Tudom,
1: nem,
0: hogy még nem vagy 60 éves, nem, de hogy így, nem, hogy most így, így megértél saját magad állítása szerint is, hogy másképp lesz dolgokat, és talán azt sugaltad, hogy jobban hát, lesz dolgokat.
1: Jó, hogyha ennyi tapasztalaton lenne, meg ennyi eszem lenne, mint a fiatalkorom, ugye nagyon, hogyha az ember, akkor más volt, másképp látta a helyzetet. Most tudod, hogy eltelt egy jó pár év, megint másképp látjuk a helyzetet. Hogyha fiatalkoromban így láttam volna, amit most látom, akkor lehet, hogy csináltam volna másképpen dolgokat, de hát ez nem...
0: De erre nem vágysz, hogy kicserélje, tehát nem vágysz arra, hogy visszamenj és bármit másképp csinálj.
1: Nem. Semmit nem bántam meg, amit csináltam, semmit. Így volt, ahogy jó, így értük meg, így volt, ahogy jó, nem bántam meg semmit soha. Olyan duraságokat nem követtem, amit meg kéne bánjak, megmondom őszintén, tehát soha nem bántottam senkit úgy, hogy az vére kellett volna sértődjön, vagy pedig álljon velem szóba soha többet. Az, hogy kemény voltam, azt mindenki tudta, tehát nem.
0: Én inkább arra gondoltam, hogy saját magaddal kapcsolatban, hogy...
1: Ja, nem.
0: Hogy valamit... Tehát ami a te lelkedet esetleg nyomja, vagy valami hiányérzetet okoz a múltadból, és egyszerű lett volna azon változtatni, csak akár a makadság, akár a konosság, akár a rövidlátás.
1: Egyet változtatnék, megmondom, hogy szinte lejátszana még az olimpiai döntőt. Csak azt már sajnos nem lehet, hogy szegény.
0: Találkoztál azóta vele?
1: Nem, hát ő meghalt.
0: Ja, bocsánat, ezt nem tudom.
1: 2020-ban Covid idején meghalt. Nem Covid-ban halt meg, de akkor meghalt, aztán pont én voltam covidos, és akkor Japánból akkor megkerestek, hogyha szeretnének egy pár perces riportot csinálni velem, ugye mert együtt döntöztünk az olimpián, tüdőrákban meghalt. 23 éves volt.
0: Hát nagyon fiatalon.
1: Igen, úgyhogy. És akkor ott, sem mondom, őszintén elsírtam magam, mert nem. Hát azért hiába voltunk ellenfelek, de tényleg tiszteltük egymást, meg hogyha kiesportoló, nem tudnak haragudni egymásra, úgyhogy. Úgyhogy úgy utána soha többet ne beszéljem, hogy bármit csináljam, tehát ilyen szinten szerintem nem. Tehát,
0: De most is láttam rajtad, hogy
1: erőzéken nyúltam, igen.
0: Ez egy csodálatos dolog, és ezt a sport tudja megadni meg.
1: Hát igen.
0: Tehát, a ti sportágatok az,
1: hát
0: ami...
1: Hát a sport az minket nevel, komolyan én belőle egy családembert megmondom őszintén, nem tudom, mi lett volna vele, hogy ennél sportolok.
0: Szerintem sokan
1: elmondhatják volna, nem tudom, de hát itt nőttem ki magamat, itt a társaságba nőtt fel az ember, jó társaságban nőtt fel, itt tanultunk meg mindent igazság szerint. Apámnak is nagyon sokat köszönhetek, de hogy a sportnak is, mert ugye hát itt akkor a toltán a fegyelmet tanultunk, tehát nem lehetett úgy viselkedni szőnyegen se, szőnyegen kívül sem, mert utána, hogyha eredményt érte le, akkor már ismert mindenki, úgyhogy itt azért örülök neki, hogy ezt a sportot választottam, megmondom őszintén. Nem csak ez a sport, hanem azt, hogy általában, hogy sportoltam, inkább azt mondom, hogyha már csináltam volna más sportot, szerintem ugyanilyen ember lennék.
0: Mennyivel jobb inkább egy sportágban rossz fiúnak lenni, mint sport nélkül való a világban rossz fiúnak lenni.
1: Így van.
0: Hajtos Bertán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom, és jól tudtunk beszélgetni. Sok erőt, egészséget kívánok neked a jövőben, lásd valóra az álmaidat, járj sokat a természetbe, és legyen mindig ennyire energikus, és tartsd be az ígéretet, hogy sportolni fogsz 2025-től már. Vigyázz magad, örülök, hogy jöttél, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a meghívást.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Fiskó, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dublán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás, én a szerkesztő Olasz Gergő és a hangmérnök Egréder István nevében is köszöntöm Önöket, Bera Emese vagyok. Utolsó napjához érkezett a párizsi úszó és a birminghami atlétikai Európa-bajnokság is. A zárónapon is lesznek magyar érdekeltségek, de ami még vár ránk 22 óra 15 percig tartó műsorunkban, az labdarúgás, az NB1 negyedik fordulójában 16 óra 30 perctől Debrecen Eto, 17 óra 30 perctől pedig Puskás Akadémia Paks találkozót rendeznek. Mindkét mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. De akkor vissza az Európa-bajnokságokhoz, kezdjünk az atlétikával, ahol hatalmas siker született ma délelőtt. Vindics Tóth Lili Anna minden idők legjobb magyar maratoni EB eredményét elérve ezüstérmes lett, Szabó Nóra pedig a negyedik helyen ért célba. Ott volt a helyszínen kollégánk Regős László Pál is, aki beszélgetett Vindics Tóth Lili Annával a célba érkezés után.
2: Hát nagyon érdekes, mert tényleg azért én nagyon tapasztalatlan vagyok így maratonfutásban, és azt gondolom, hogy nekem rengeteg türelmet kellett tanulnom rövid idő alatt. És azért a maraton az olyan, hogy bármit, tehát azért 30-szor kezdődik kb. A verseny, úgyhogy igazából még utána is bármi történhet. És én amúgy úgy jöttem ide, hogy jó, akkor szeretnék egy top 10, top 15-ös eredményt, legyen egy tényleg egy becsületes jó verseny. Nem tudtam, hogy hogy fog menni ez a föllefutás. De azért úgy látszik, hogy az akadályfutó meg a mezei futó múlt azért segített, mert a dombokon nagyon erős tudtam lenni, és tudtam nyomni, és azt próbáltam így pihenni igazából, tehát hogy próbáltam az egész versenyt úgy futni, hogy ne legyen túl feszített. Nyilván mindig reagáltam a támadásokra, és mentem, és volt egyszerűen, hogy az osztrák lánynak egy támadása ilyen, nem tudom, 20-25 körül. Az annyira nem esett jól, de mondom, hogy ott kell maradni, menni kell a bolyjal. És az utolsó körben úgy voltam, hogy nekem van még erőm, és lehet, hogy nem akarom az utolsó 200 adni, hogy ott vagyunk mondjuk hatan, és mondjuk rosszul veszek be egy kanyart, vagy ilyesmi. És akkor azt éreztem, hogy igazából gyakorlatilag végig tartalék voltam. És azért tudtam ellépni ott, és tudtam, hogy most akkor menni kell, de innen akkor nincs visszaút. És innen akkor minden megy.
3: Azt, hogy a harmadik maratonodon, úgyhogy októberben, tehát nincs egy éve, hogy az elsőt lefutottad, megvan ez az ezüstérem, ez mit jelent, hogy ilyen korán összejött?
2: Ez tényleg, mondhatom azt is, hogy mindent, mert ez gyakorlatilag, amikor tényleg így odaálltam, mondjuk gyerekként akár, vagy korosztályosan, és elgondolkoztam, hogy mit szeretnék elérni, akkor az egy EB dobogó volt. És ezt most elértem, úgyhogy most akkor lehet, hogy még nagyobb, igen, tényleg azt mondom, mint az előbb, hogy akkor most még nagyobbat lehet elmondani, de ez valami elképesztő, tehát nagyon boldog vagyok, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott nekem, és hogy ma tényleg egészséges voltam, és itt tudtam lenni, és szívem, lelkemet kifutattam. És az, hogy ez Hogy én ezt tudom, és ez erre elég volt. Én nagyon remélem, hogy a többi magyar futónak is ez ad majd egy plusz motivációt, hogy ők is el tudnak ide jutni, és hogy kell egy nagy hit, és egy jó edző, és kell egy jó csoport, és akkor most azt mondjam, akkor minden lehetséges, csak van, hogy tényleg évekbe telik, és tényleg végig kell csinálni.
1: Vindics Tóth Lili Anna tehát ezüstérmet szerzett a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon maratonfutásban, ami pedig az esti programot illeti és a magyar vonatkozású döntőket a 4x400-as férfi váltó versenyében ott lesz majd a magyar egység, ezt hivatalosan 22 óra 48 perctől rendezik, úgyhogy a sportvilágban, ha minden igaz, akkor élőben tudjuk kapcsolni ezt a döntőt. Szurkolhatunk tehát még magyaroknak az atlétikai Európa-bajnokságon, ami pedig az úszó EB-t illeti, a ma délelőtti magyar vonatkozású futamok történéseit Katona László foglalja össze.
4: A záró délelőtre is jutott nagy meglepetés, köszöntöm Önöket Párizsból. A magyarok ma a 400 méteres gyorsúszásban voltak érdekeltek az úszó Európa-bajnokságon. A hölgyeknél vártuk Pádár Nikolett szereplését, de az Amerikában tanuló sportoló visszalépett a 400 gyorstól. Az urak azonban nem. A tegnap 1500-on ezüstérmes Sárkány Zalán egyéni rekorddal a 6. idővel döntős, míg a 16 éves Pápai Olivér megdöntötte, vagyis beállította, századra azonos időt úszott, mint az országos csúcs. Rasovszky Kristóf tavaly az országos bajnokságon úszott 3.45.32-es ideje megegyezik Pápai ma délelőtti úszásával, a 2. idővel finalista. Este 4 magyar döntőzik, 18 óra 30 perctől 50 méteres gyorsúszásban Milák Kristóf, majd 18.40-től Kós Hubert, a címvédő 204-esen csobban a vízbe. A magyarok EB záró döntőjében a francia Léon Marchandot is soraiban tudó 400 gyors 19 óra 21 perckor kezdődik Pápai Olivérrel és Sárkány Zalánnal.
1: Itt a Nemzeti Sportrádióban tehát 18 óra 30 perctől a vizes EB-re, 20 óra 30 perctől pedig az atlétika EB-re is figyelünk majd, természetesen a labdarúgó mérkőzések mellett. Szerdán kaptuk a hírt, miszerint vádat emeltek egy műkorcsoly edző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is, mindezt a fővárosi főügyészség közleményben tudatta. Csisztus Zsuzsa ennek apropóján Lénárt Ágot a sportpszichológussal és Gál Andrával, a testnevelési egyetem docensével beszélget.
5: A most következő egy órában nem titok, hogy egy nehéz témával foglalkozunk majd, amelynek sajnálatosan aktualitása van, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő szakemberek segítségét kérjük abban, hogy egy olyan üggyel foglalkozunk, ami sajnos jelenség. A közelmúltban látott napvilágot, hogy az ügyesség kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy általuk meg nem nevezett műkorcsolya edző ellen, aki, mint ahogy a közlemény fogalmaz, az eredményességet egyes gyermekek fejlődése és egészsége elé helyezte, őket pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta. Ugyanaz ügyesség nem nevezte meg a műkorcsolya edzőt, de a sajtóban természetesen, mert több fórumon is napvilágot látott, hogy Gólsebestyén Júliáról van szó. Viszont nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek nem az ő személye lesz most itt a központi szereplője, hiszen ez a folyamat jelenleg bírósági szakaszban járó jogi ügy, és természetesen még első fokon sincsen, hogy úgy mondjam, semmiféle fajta sem ítélet, sem pedig határ. Tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ügy kimenetele. És hát az is tény, hogy ez nem egy elszigetelt személyre vagy sportágra vonatkozó jelenség. Emlékezzünk csak vissza a közelmúltban, nyilván a Magyar Úszó Szövetségben is, Szilágyi Liliana ügye kapcsán az egész úszó sportban felmerülő nehézségekkel kellett, hogy foglalkozzon a szövetség, erre külön bizottságot hozott létre, és hát az sem titok, hogy jelenleg is zajlik például a ritmikus gimnasztikában egy olyan nemzetközi független etikai bizottság által vizsgált ügy, amelynek a végeredményét még nem ismerjük, és mehetnénk tovább, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy még csak nem is sportág, és még csak nem is ország specifikus, hogy ez a jelenség sajnos létezik a versenysportban, különösképpen akkor, hogyha felnőtt edzők, szakemberek, sportszakemberek leginkább kiskorú versenyzőkkel foglalkoznak. Éppen ezért az üggyel, illetve a prevencióval, a lehetőségekkel, a megoldásokkal próbálunk foglalkozni, és ehhez két kitűnő szakembert hívtunk ide a Nemzeti Sportrádióba, egyikük itt van velünk a stúdióban, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, a testnevelési egyetem szociológusa. Szervusz Andrea, szeretettel köszöntelek.
6: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
5: Másik olyuk pedig dr. Lénárt Ágot, a szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, és aki rendszeresen hallgat minket itt a Nemzeti Sportrádióban, jól tudja, hogy a Nemzeti Sportrádió Profil fejben dől el alcímet viselő műsor sorozatának állandó szakértője, aki jelen pillanatban a zágrábi Tornász Európa bajnokságon a szabad, így fogalmazom, teljesít éppen szolgálatot, ezért nincs itt fizikailag, viszont az ügyben feltétlenül fontos, hogy az ő szakmai véleményét is halljuk. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek téged is.
7: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
5: És ugye azt sem titok, hogy titeket, kettőtöket kértelek kifejezetten, hogy ebben a beszélgetésben vegyünk részt, hiszen kezdeményezői voltatok egy olyan munkacsoport létrehozásának, amely 2022 óta a Testnevelési Egyetemen is működik. Ugye ez a Gyermek, Ifjúság és Szakember Védelem Kutató Csoportja, amely a tudományos munkán felül természetesen a tájékoztatást és a sportban dolgozó kollégák kompetenssé válásának támogatását is nagyon fontosnak gondolja, illetve feladatának tekint ezt a bizonyos nagyon nehéz erre más kifejezést mondani, egy safeguarding szemléletet beépítse az egyetemen megújuló sportszakember képzésbe, hogy ne kerüljenek ki onnan olyan sportszakemberek, akik ezt a fajta képzést ne kapnák meg, sőt, mi több, a jelenlegi sportban dolgozó kollégák is lehetőség szerint egyfajta állandó monitorozáson essenek át ebben a tekintetben. Na, kezdjük akkor onnan talán most veled, Andrea, hogy összességében nyilván az, hogy egy ilyen ügyben egy vádemelés megtörténik, az ügyek feltárása szempontjából jó, az ügy azon szempontja szerint, hogy egy volt neves sportolóról beszélünk, aki edző, nyilván rossz, ez az emberben mindig okoz egy picike törést, de meglepe ma bárkit is, hogy látunk ilyesmit. Te hogy vagy ezzel, aki ezzel a területtel sokat foglalkozol?
6: Hát több szempontból is tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egyrészt, mint volt élsportoló. Ebből a szempontból egyáltalán nem lep meg, mert a múltnak az örökségeit azért erősen hordozza ez a jelenség.
5: Másrészt, mert mi a te sportod?
6: Kézilabdáztam. Nem akarom népszerűsíteni, de hát tudjuk, hogy született olyan kis művészfilm, ha lehet ezt ennek nevezni, amely ebben a sportágban jeleníti meg az ilyen jellegű negatív edzőviselkedés formákat.
5: És bocsáss meg, született olyan nagy, ha nem is művészfilm, hanem komoly mozifilm, a Fehér tenyér, ami például kifejezetten a tornasport hasonló jelenségre ír.
6: Így van. Hogy itt egy ilyen és egy csapatsportágról is beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a sportnak a teljes körét érintheti. A másik az, hogy az egyetemem egyébként már 2019 óta van olyan kurzus, amely áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozik, nem véletlenül, hiszen azért a hallgatóktól hallunk és hallottunk annó is történeteket, és ezzel az ötlettel tulajdonképpen megtalált minket a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal azzal a pályázattal, amely a kultúra és család területet fette le, és mi úgy gondoltuk, mint volt sportolók, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a kutatócsoportba végül is 11-en kezdtük el ezt a kutatást, különböző területekről érkeztek a szakemberek, így például Lénárt Ágota a pszichológiáról, de volt szociológus, volt jogász, van, aki közgazdász, és van, aki élsportolóként ma is a sportban tevékenykedik, vagy ma már mondjuk bíróként. És úgy gondoltuk, hogy ha van ez a család és kultúra téma, akkor mi hiszünk abban, hogy a sport az egyrészt ad egy kultúrát, és ebben a kultúrában pozitív értékek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy a gyerekek fejlődését kell, hogy szolgálja. Másrészt, ezt te is tudod, mint volt sportoló, hogy a sportolóként az ember bekerül egy családba. Abba a családba, ahol az értékek a biztonság, a bizalom, egymás segítése, és hogy
5: kötődés, azt is... Így van,
6: és azt is tudjuk, hogy sokszor a gyerekek, főleg aki versenysportoló, több időt tölt már az edzőjével, mint a szüleivel. Úgyhogy mi így pályáztuk meg ezt a területet, és nagyon örültünk, amikor az egyetem is, a TF is támogatta, hogy első helyen ez a pályázat érvényesüljön és kapjon támogatást, és kaptunk is támogatást a hivataltól egy 4 évre szóló munkára. Ez a munka nagy lelkesedéssel indult, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig tart, hiszen bár decemberben lezárult volna, de minden ezen a területen kutató csoport kapott még halasztási lehetőséget, és mi ezt abszolút kihasználjuk, hiszen azok a kutatási eredmények, amelyek születtek, és itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tehát nem elképzelések, gondolatok, meg feltételezések, hanem exakt kutatási eredmények alapján tudjuk azt mondani, hogy kell erről a jelenségről beszélni, benne van a magyar sportban, különböző formákban van benne, és követnünk kellene a nyugati mintát, főleg az angol szász mintát, amely ugye a safeguardingra, és itt felhívnám a figyelmet, hogy a gyermekvédelemhez képest, tehát a child protectionhoz képest a safeguarding az egy mindig egy ilyen preventív, tehát olyan terep előkészítésre törekszik.
5: Nem tudom, van ennek megfelelő magyar kifejezése?
6: Hát én nem fordítanám, mert nagyon erőltetett lenne. Azért próbálom hangsúlyozni a különbséget, hogy ebben a preventív, megelőző intézkedések, amelyek több szintű összefogást igényelnek, és egy szemléletmód változást, ami különösen szükséges itt ezekben a volt államszocialista országokban.
5: Jó, tehát egy picit érzem azt, amit mondasz, hogy azért az államszocializmusból hozott gyakorlat, és hát halljuk meg, mindannyian abban a korban kezdtük el azért sportot. Ugye Ágota még mindig sportol, tehát ilyen szempontból ő ugye egy kicsikét felülló ki ebben a történetben, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye egy olyan rendszerbe születtünk bele, ahol bizonyos szempontból az eredményesség, a sportolói eredményesség egyfelől egyfajta, szinte az egyetlen kitörési mód volt legalábbis annak, aki a sportra adta a fejét, és éppen ezért az ehhez mellékesen kapcsolódó jelenségeket nemhogy eltűrtük, hanem azt gondoltuk, hogy ez teljesen természetes. Ágota, te magad nyilván, aki régóta is sportolsz, és ugye nyilvánvalóan szakemberként figyeled a változásokat, szerinted mikor kezdett el ez a jelenség, hát hogy úgy mondjam, úgy felszínre kerülni, hogy ezzel foglalkozni kell, és ez persze ennek számos vetülete van, és voltak nagyon-nagyon durva megnyilatkozásai is, például ugye az Egyesült Államokban zajló történetekről ne is beszéljünk, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy csak az államszocialista országok, hanem ez akár, ahogy mondtam, szerintem sokkal inkább jellemző, hogy olyan sportágokban, ahol felnőtt, illetve kiskorú sok időt tölt együtt, abban jobban jelen van. Szóval neked mi a tapasztalatod, hogy mióta kezdi felismerni a világ, hogy ezzel a jelenséggel foglalkozni kell?
7: Egészen friss tapasztalatokkal tudok szolgálni, hiszen júliusban volt Temesváron az Európai Sportpszichológiai Társaságnak a kongresszusa, és hát természetesen, mint érintett ebben a témában, igyekeztem minél több műhelymunkában, workshopon, előadásban részt venni. És sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak hogy most reneszánszát éli, hanem szinte erősödik az ezzel kapcsolatos felismerés, és ez most már hangot is kap, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. Nagyon érdekes a jelenség, mert néhány országban azt mondják, hogy nem kell, nem szükséges, a sport az ilyen, ezt így el kell fogadni, de egyre több a szülői megnyilatkozás, egyre több a másik oldalról a szakember megnyilvánulás, hogy ez már pedig nem mehet így. Nagyon érdekes, hogy vannak titkolt rejtett dolgok, amik felszínre kerülnek, ezek általában óriási felháborodásra adnak okot, de másik oldalon elindult a szisztematikus munka, és azt mondhatom, hogy pont Temesváron is azt tapasztaltuk, hogy 3-4 olyan kiemelt területen is megnyilvánultak a szakemberek, amiken mi is dolgoztunk, tehát széles körű képet kaphattunk arról, hogy hol tart ma a dolog. Sajnos egyik oldalról azt kell mondani, hogy mindenhol előfordul ez a téma, és vannak mind a két oldalról túlkapások is. Tehát például vannak olyan tanítványaim, akik Angliából kénytelenek voltak hazajönni, pont tornáról szólt a történet, mert Angliában egyáltalán nem engedték az érintést, és nem tudtak asszisztálni. Ugye az asszisztálás azt jelenti a tornában, hogy a különböző mozdulatoknál az edzőnek oda kell tartani a kezét, hogy megvédje a sportolót, és a két edző kollega sajnos hazajött, mert azt mondta, hogy ha nem tud asszisztálni, akkor nem tud tanítani. Másik oldalról pedig, hát ugye rengeteg példát látunk arra, hogy ez milyen módon nem történhet meg. Sajnos kortól, sportáktól függetlenül vannak ilyen jelenségek, tehát Magyarországon is volt olyan csapatsportágban, hogy az edző ecetbe mártotta a gyerek kezét, mert majd akkor megtanul dobni. Na most egészen elképesztő fenyítési és büntetési dolgok kerülnek elő, de ez rendszerhiba is. Arról is szól a történet, hogy hogyan várja el a rendszer az eredményt, és az edzők egy része elkeseredetten próbálja ezt ilyen szempontból hozni. És hogyha ez nem megy, akkor az ezzel kapcsolatos frusztráció, akadályoztatottság érzése a gyereken csapódik le, a fiatal sportolón csapódik le, hiszen mindenáron eredményt kell elérni. Viszont lehet pozitív példákat is látni, sokat emlegetik mostanában a norvégoknak a tapasztalatát. És azt kell látnom, most én direkt megfigyeltem, tehát oda mentem a norvégok edzésére, hát ugye a teremben szabadon lehet közlekedni, és tényleg azt láttam, amiről eddig is szóltak, derűsen, vidáman segítik, támogatják a sportolót, és nem csinálnak ügyet abból, ha valami nem sikerül. Igen, gyerünk, javíts ki, megyünk tovább. És ez a szemlélet egészen más derűs munkalégkört biztosít. És ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának keményen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak sírva, fájdalmasan lehet eredményt elérni, ez egy hamis mítosz, ez nem igaz. Lehet nagyon is keményen dolgozni, pontosan úgy, hogy eredményt lehessen elérni, de másképp építik föl az egésznek a menetét, máskor várnak el teljesítményt, és az egésznek tényleg van egy felépített rendszere. Azt gondolom, hogy minden országban, ahol ilyen jellegű problémák vannak, ezt a szemléletet érdemes lenne átvenni.
5: Igen, de a szemléletváltás, tudjuk, hogy az nem egy gyors folyamat. Tehát ugye ahhoz évek, sőt lehet, hogy generációk kellenek. Olyanok, akik mondjuk például nem úgy nőnek fel, és lesznek edzők, hogy ők ebben a világban nőttek fel. És most természetesen a bevezetőnkre is hadd utaljak vissza, és nem szeretnék most semmiképpen sem személyeskedni, de láttunk már olyat, és elképzelhető, hogy emögött is van olyan tapasztalat, ami miatt most a vádemelés született, hogy de hát engem is így edzettek. Hát én is kibírtam, és lám-lám, Európa bajnok lettem, lám-lám, ezt értem el, és a többi, és a többi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a szemléleten változtatni, akkor azt, amit hoz valaki magával, és azt gondolja, hogy ez ugyan nehéz volt, ugyan megszenvedtem, de lám megszületett az eredmény. Persze azokra viszonylag ritkán beszélünk, akiknek nehéz volt, megszenvedték, de nem született meg az eredmény, ők általában ugye nincsenek a frontvonalban. Szóval, hogy ez vajon, ez nyilván bizonyos szempontból azért pszichológiai kérdés, hogyha neked is szól a kérdés Ágota természetesen, de most először Andrára nézek, hogy szerinted ehhez hány generáció kell, és hol kell beavatkozni, melyik ponton, akár az oktatás, tehát amikor szakembert képzünk, vagy pedig melyik ponton kell lehet szociológiai értelemben új szemléletet formálni, vagy nyújtani az ebben résztvevőknek?
6: Hát ugye egy szociológiai elmélet mondja, a politikai gazdasági átalakuláshoz hónapok, évek, rövid évek kellenek, de a szemlélet átalakuláshoz évtizedek. Uh-huh. Na most itt is, amit Ágota mondott, ugye az elvárások és az eredmény hajszolás. Ugye a sportnak a szubkultúrájába kialakult az, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, megkapjuk az elismerést, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, ahhoz hozni kell az eredményességet. Tehát minthogyha született volna egy olyan belső konszenzus, hogy igen, hát vannak itt problémák, van, amitől szenvednek, sokan szenvednek, és ugye nem csak sportolók, hanem tegyük hozzá edzők is. Azt mégis tartani kell a berkeken belül, mert különben az eredményesség rovására mehet. Na most az a kérdés, hogy hogyan lehet váltani, és ugye erre lennének nekünk is majd javaslataink, hogy az eredményesség mellett az is egy eredményesség maradjon, hogy például a gyermekek nem hullanak ki a sportákból, hogy edzőt nem kell elküldeni.
5: Hogy jó a munkalégkör.
6: Hogy jó a munkalégkör, hogy a szervezeteknek erről be kell számolni, milyen volt a lemorzsolódás, milyen volt az edzői lemorzsolódás, volt-e olyan probléma, ami a safeguardinggal kapcsolatos. Tehát ez is, hogy csúnyán fejezem ki, el legyen számoltatva, ugyanúgy, mint az eredmény. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ezek a számok egymáshoz képest. Tehát amíg erre nem kérnek semmilyen visszajelzést, és teszem hozzá, nem akarnak hallani visszajelzést erről, addig nem fogunk tudni elmozdulni, hiszen már most látjuk, ugye hát a két évvel az olimpia előtt már az eredményességről van csak szó, hány érmünk lesz, hány aranyérmünk lesz, és közben azt kellene még mellette meghallani, hogy az utánpótlásban mi a helyzet, mennyire maradnak a gyerekek, mennyire morzsolódnak le, hiszen egyébként a másik oka, amiért ezzel foglalkoztunk, az, hogy tudjuk, hogy a csökkenő gyermekszám az azt is jelenti, hogy ugye a kiválasztási bázis, sőt már csökken. Nem is kiválasztásinak nevezem, mert annak is örülnek, ha valaki elmegy bármilyen képességgel sportolni, hogy úgy csökken, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekek etikátlan, meggondolatlan edzői viselkedés miatt, amiből egyetlen momentum elég. Tehát nem kell ezt rendszeresen csinálni. Tudjuk, hogy egyetlen momentum elég, különösen az érzelmi bántalmazást tekintve, hiszen azt mi is megtanultuk gyerekként, már bocsánat, hogy ezt mondom, és ezzel nem fizikai bántalmazásnak a hogy most az erejét csökkent fel, de hogyha az ember kapott egy fenékberugást, akkor az 2 másodpercig sajgott, de a lelkünk mondjuk lehet, hogy hetekig, vagy azt mondtuk, hevertük. Hogy többet nem. Így van, tehát ezek a hatások, ezek olyanok lehetnek gyermekektől függően, tehát ugye van, aki egy ilyen momentumon jót nevet, és ma este nem is emlékszik rá, de van, aki azért este sír, és igen, azt mondja otthon, hogy holnap nem megyek edzésre. Tehát ez is mindenképpen szükségessé teszi, hogy a mentalitáson változtassanak az edzők, és megtaláltuk az empirikus kutatás során, hogy mi az, amin változtatni is kellene.
5: Na majd akkor erre mindjárt ki is térünk. Hát akkor nézzük ennek a pszichológiai oldalát, mert ugye Andrea most ezeket felvetette, hogy azért a fogadó oldalon is nagyon nagy az eltérés. Tehát van, aki átsiklik rajta, és valóban nem rendül bele, átfut rajta, mint egy kisebb ütés egy boxolón, és van, aki valóban belehal ebbe, vagy egyszerűen elsorvad, és lemorzsolódik, vagy az is lehet, hogy egy életen át cipel sérüléseket. Szóval gondolom, hogy itt meg nyilván a te szereped jön be, hogy ezeket fel kell tudni ismerni, vagy adott esetben szülő. Látnék kell, hogy baj van a gyerekemmel.
7: Így van pontosan, és nem csak arról van szó, hogy hogyan éli meg valaki, hanem hogy ennek milyen nyoma marad, és ez milyen hatással lesz az életére. Tehát, hogyha akit fenéken billentettek, és utána azt mondja, hogy hát ezt így kell csinálni, tehát kapott egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket lerendezni. Tehát a konfliktuskezelés és az ezzel kapcsolatos dolgok mind egy téves irányba tudnak menni. A másik, ami szintén a mintához kapcsolódik és a minta ismétléshez, az pedig arról szól, hogy amit végigéltünk, és azt mondjuk, hogy hát én is bajnok lettem, jó ez így, ahogy van. Ezek a minták, ha ismétlődnek, és ilyen edzők kerülnek ki, akik ugyanezzel a mentalitással dolgoznak a gyerekekkel, akkor ez a minta örök életű lesz. Sok mintánál szeretnénk, ha ilyen módon generációról generációra menne tovább, de ezt a mintát így nem szeretjük. Éppen ezért pontosan nagyon nehéz ennek a megtörése is. Mert gondoljunk bele, nem csak a fizikában, hanem a pszichológiában is így van, hogy a nyugvó pontra törekednek az emberek is, és az acélgolyó is a völgynek az alján. Tehát abból kimozdulni, az már mind-mind-mind plusz energiát jelent. És hogyha ez az energia egy olyan befektetést is jelent, hogy tanulni kell hozzá, sőt, megváltozni. Ugye ennek a programnak volt egy olyan része is, hogy a 18 év alattiaknak kötelező tesztet kellett írni, amiben elkötelezik magukat arra, hogy nem viselkednek így, hanem az új irányba fordulnak. És nagyon sokszor volt olyan reakció, hogy miért volt erre szükség, jó ez így, ahogyan van, mi csak fölbolygattuk az állóvizet, és ezt nem kellett volna. Tehát társadalmi szinten mintát váltani nagyon-nagyon nehéz. De érdekes, amikor már a gyerekek, ugye hát azért ők is olvasnak és hallanak ezzel kapcsolatosan dolgokat, tehát volt olyan jelentség is, amikor a sportoló megállt, és azt mondta az edzőnek, hogy maga most abuzál engem. Az edző meg nem kapott levegőt, hogy most honnan tudja a kölök, hogy erről van szó. Pedig erről volt szó. Tehát, hogy minden oldalról kell ezzel kapcsolatosan a nevelés. De mondok olyan példát is, hogy kolléganőm gyereke labdajátékban vett részt, és a kolléganő beszélt a szülőkkel, a szülők meg azt mondták, hogy teljesen rendjén van, hogy bántják a gyerekeket, ha ez kell az eredményhez, ugye mint a régi iskolában, ugye pont volt egy ilyen úszóiskola, tudjuk kiről van szó, akkor hadd menjen. És mondta a kolléganő, hogy hát de emberek, álljatok meg, szülőkénti engedélyezitek azt, hogy amit most történik a gyerekekkel? Tehát én sem nagyon gondoltam volna, hogy ez ma még kérdés, és neki támadtak, hogy jó, ez így, ahogy van. Tehát azt gondolom, hogy a nevelést, az oktatást minden területen el kell végezni, és ugyanúgy kell szülők akadémiát csinálni, amiben el tudjuk mondani a szülőknek, hogy ez miért káros, és miért ne engedjék, ha a gyerekek ilyen közegbe kerülnek. De a gyerekeket is fel kell világosítani, már az óvodában van olyan, hogy megtanítják nekik a bugyi határt. Tehát, hogy melyik az a terület, ahová nem szabad nyúlni a felnőttnek, és így tovább. Tehát a nevelést, oktatást minden szinten el kell kezdeni, a sportolóknál, a gyerekeknél, a szülőknél, az edzőknél, és hozzáteszem a sportszakembereknél is, mert hiszen a mi szakmánkban ugye természetesen találkoznak ilyen esetekkel, de egy sportvezető nem biztos, hogy olyan szinten érintett lett egy ilyen esetben, amiben tud segíteni, tehát neki is tudnia kell, hogy hol van ez a bizonyos határ, és milyen lehetőségek vannak a továbblépésre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy ne legyen tabu, mert akivel történik ez az eset, általában szinte 100%-ban azt tudjuk mondani, hogy azt kiáltják ki bűnbaknak. És ez aztán végképp egy nagyon kóros személyiségre ható nyomást helyez a sportolóra.
5: Abszolút így van, és ez nyilván egy nagyon nehéz folyamat, és ugye is említettem már, hogy az amerikai Larry Nassar esetét, ami megrázta az egész világot, ugye aztán lett bizonyos szempontból a MeToo jelenség, aminek lettek, azt gondolom, hogy átcsapódó, és olyan hatásmechanizmusai is, ami megint egészségtelenné alakított dolgokat, és amikor azt mondjátok, ugye, hogy gyermek és szakembervédelem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ártatlan szakembereket, a szakmájukat, jól végző szakembereket is meg kell védeni, tehát kell tudni egy olyan közeget csinálni, és erre utat nyilván Ágota is, amiben nincs tabu, mert hogy mindenkinek a biztonsága fontos, és mindenkinek a biztonságos munkavégzése, meg a jó munkakörnyezet, amit az imént ugye említettetek. Illetve hát az is nagyon-nagyon fontos, és ez nyilván majd egy másik kérdés, hogy mindezt hogyan lehet már, ha eljutunk oda, adott esetben jogszabályi környezetbe helyezni, mert amíg ez mondjuk ott nem jelenik meg, addig nagyon sokan nem érezhetik úgy, hogy ezügyben muszáj lépni. Márpedig most azért is beszélünk erről, mert ahogy mondtuk, ez egy jelenség, egy sajnálatos jelenség, ami hol felüti a fejét, hol egyes ugye, jogi vagy büntetőjogi ügyek kapcsán beszélünk róla, miközben jelen van a sportban, sokkal több helyen van jelen, mint amennyi ebből felszínre kerül, és azt szeretnénk, hogyha ezeknek a száma minél kevesebb lenne, illetve ahogy mondtátok, ugye egy sokkal egészségesebb munkakörnyezet lenne. Azt említetted, Andrea, az imént, ugye, hogy empirikus tapasztalatok alapján látjátok a beavatkozási pontokat. Akkor beszéljünk ezekről egy kicsikét, és aztán majd a következő fél órában pedig beszélünk arról, hogy hol tartunk most, illetve hogy mik lehetnének a következő szinten ezek a lépések, amelyek elősegítik ezt a folyamatot.
6: Igen, tehát ami a kutatásunkban előzetesen azt tűztük ki, hogy nem a napvilágra került eseteket elemezzük, amelyek te is emlegettél, hanem inkább megnézzük azt, hogy melyek azok a kulcspontok, és melyek azok a rizikófaktorok, amelyeknek a következményei lehetnek ezek a bántalmazási esetek, és az egyik ilyen maga a tudás. Ugye tudjuk mindig, a tudás az, amelynek a hiánya nem mentesít, viszont ha nincs, akkor az nem jó. És mi is azzal kezdtük a munkát, hogy azokat a fogalmakat, amely ez a jelenségkörrel kapcsolatos, például a bántalmazás különböző eseteit, formáit, vagy az elhanyagolást, amiről sokan nem szoktak beszélni, pedig az is egy bántalmazási forma. Ugye mi a különbség agresszió, erőszak, bullying, vagy konfliktus között, ezeket tisztáztuk, és utána több mint 860 edzővel vettünk föl adatokat kérdéves formában, illetve a TFS hallgatók, akiknek ugye többsége ma is sportol, vagy élsportoló is akár, a körükben is folytattunk egy ilyen szörvi vizsgálatot. És ami a legérdekesebb eredmény volt, és elgondolkodtatóbb, hogy máshogy érzékelik az edzők, és máshogy érzékelik a fiatalok ezt az egészet. Tehát amikor egymás mellett tettük azt a két grafikont, amikor megnéztük, hogy főleg az érzelmi bántalmazás, mert szerencsére azt tudom mondani, hogy a fizikai bántalmazásnak a gyakorisága az adataink szerint azért csökkenőben van. Tehát azért ott mégiscsak visszafogottabb lett ez az egész jelenség és maga a sportnak a területe. Az érzelmi bántalmazás az gyakori, és a fiatalok lényegesen magasabb arányba számolnak be érzelmi bántalmazásról, mint ahogy ezt az edzők teszik. És a másik, amire felhívnám
5: ez
6: a figyelmet...
5: Ez azt jelenti, hogy a fiatalok ezt megélik,
6: igen.
5: Az edzők meg tulajdonképpen szinte természetesnek veszik, vagy nem gondolják, hogy ez az.
6: Igen, így van. Uh-huh. És ugye itt van a kutya elásva, hogy igen. Így mondjam, kevésbé tudományos formában.
5: Bocsáss meg, ugye amikor egy ilyen vádemelés bekövetkezik, és itt is arról van szó, hogy az eredményességet egyes gyermekek fejlődése vagy egészsége elé helyezte, ebben benne lehet az, ugye, amiről beszélünk, hogy bizonyos lépések nem tűnnek fel az edzőnek, ugye, hogy ez önmagában bántalmaz.
6: Így van, amire a gyerek esetleg otthon sír.
5: Igen.
6: Tehát ha oda dobunk egy korcsolya élvédőt, az lehet, hogy nekünk egy, tehát észre se vesszük tulajdonképpen, hogy mit csinálunk a gyermekkel, aki megcsattan az élvédő, az meg észreveszi, és ugye ez neki egy olyan élményt jelent, amiért lehet, hogy másnap már nem megy le edzésre.
5: És nagy valószínűséggel nem is biztos, hogy maga az élvédőnek a csattanása fáj, hanem az, hogy egy ilyen megalázó helyzetbe kerültem.
6: Igen, de hogy bonyolítsam a témát, ugye nem... Tehát azt mindig hangsúlyozom, hogy azért foglalkozunk mi ezzel, és mondjuk el mindig, hogy mi mindannyian a sportból jövünk.
5: Igen.
6: Tehát azt tudni kell, hogy a sportban vannak veszélyhelyzetek. Ott néha meg lehet halni, bocsánat, még igen. Edzésen is. Hát a te sportágatban tudod. Tehát, hogy az egyik nagy kérdés ott is, tehát ott kezdtük, hogy hát azzal jönnek, hogy de hát fegyelmezni kell, életet menteni kell, sérülést megelőzni kell, és ez...
5: És ezzel nehéz vitatkozni.
6: Nehéz vitatkozni, meg. És behozok egy harmadik, vagy már nem tudom, hanyadik aspektus, negyedik szempontot, hogy nem mindegy, hogy milyen generációkkal dolgozik az edző. Ugye itt pontosítanék Ágon, mert azt mondta, hogy a 18 év alatti, tehát a fiatalkorúakkal foglalkozó edzőknek írja elő most már a jogszabály az, hogy évente kell ilyen safeguarding képzésen részt venni, és ez a jogszabály, ez örülünk, hogy van, de meglehetősen elégtelen, hogy finoman fogalmazok, úgyhogy megpróbálunk olyan irányba is lépéseket tenni, hogy itt egy jogszabály kiegészítési vagy változtatási javaslattal éljünk a jövőben.
5: No, hát iszonyatosan gyorsan megy az időnk, és rengeteg a téma ennek kapcsán, és még előrevetítem annak a lehetőségét is, hogy ebből akár több beszélgetés is lesz. Az első fél órában elkezdtük elemezni ugye a közelmúlt büntetőjogi ügyei kapcsán azt, hogy mi is történik a magyar sportban, és egyáltalán hogyan tudunk foglalkozni azzal a jelenséggel, amit akár a fizikai vagy lelki abuzus kapcsán említünk. Dr. Gál Andrea, illetve Dr. Lénát Ágota a szakértő vendégünk ebben a műsorban, velük folytatjuk rövidesen.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás.

0: Maratoni eredményét érte el az atlétikai Európa-bajnokságok történetében Vindics Tóth Lili. A 27 éves sportoló ezüstérmet szerzett Birminghamben a klasszikus 42 kilométeres távon, ahol Szabó Nóra negyedikként zárt, míg Tomasov Kata 42. lett. A férfiaknál Lombád Ádám a 27., Szemerei Levente a 32., Tarnai László pedig 51. helyen végzett ugyanezen a távon. Három döntőben lesz magyar érdekeltség a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek záró napján. Kós Hubert 200 vegyesen, míg Milák Kristóf 50 gyorsan jutott EB döntőbe tegnap. Hozzájuk csatlakozott ma délelőtt Pápai Olivér és Sárkány Zalán 400 gyorsan. A 16 éves Pápai beállította az országos rekordot, és előfutamát megnyerve a második idővel jutott a fináléba, ahol ott van 6.-ként Sárkány Zalán is. A nőknél Pádár Nikolett visszalépett a 400 gyors előfutamától. Két mérkőzést rendeznek ma a labdarúgó NB1-ben. A Debrecen a címvédő Győrt fogadja 16 óra 30 perctől, majd 17:30-tól Puskás Akadémia Paks találkozóra kerül sor. A negyedik forduló holnap 17 óra 30 perctől a Zalaegerszeg Ferencváros összecsapással zárul.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Orvosokat és ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba, 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érdés-Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A hatályos jogszabályok szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Autók és kamionok égtek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a száraz fő gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni, már az utómunkálatoknál tartanak. A kiégett ajnövényzet országszerte több helyen lángra kapott. Tűzoltók dolgoznak Csányon, illetve Sárbogárd és Rétszilas között. Korábban Tokod és Tát, valamint Győr-Szemere közelében volt tűz.
1: Közlekedés.
0: Sokan haladnak a főváros felé az M7-esen. A 90-es jelű Balatonvilágos és a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontok között nagyon erős a forgalom. Hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők. Dolgoznak az M5-ösön Budapest felé, Örkény és Újhartyán között. 4-5 kilométeres a torlódás. Lajos Mizse és Újhartyán között érdemes az 5-ös főutat választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55-55-605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Megvan! Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Folytatódik a beszélgetés, amelyet Csisztu Zsuzsa készített Lénárt Ágota sportpszichológussal és Gál Andreával, a Testnevelési Egyetem docensével, az úgynevezett Sebestyén Júlia ügyről.
4: Két szakértő vendégünk van, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, szociológus, illetve dr. Lénárt Ágota, szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, aki most Zágráb, Balatonász Európa bajnokság helyszínéről telefonon kapcsolódik hozzánk. Annak kapcsán, hogy a közelmúltban vádat emeltek egy műkocsai edző ellen, Gólsebestyén Júliáról van szó, de már a beszélgetésünk legelején is elmondtam, hogy ezt a beszélgetést az ő személyétől elemeljük, tekintettel arra, és ezt nyilván jogászként is mondom, hogy ez egy folyamatban lévő jogi eljárás, amely bírósági szakaszban van, és nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vége. Ez önmagában már eddig tény, ezt tudjuk, de az is igaz, és ugye ez is szóba került a beszélgetésünk elején, hogy nem is személy, nem is sportág specifikus, és abszolút nem magyar jelenség az, amiről beszélünk, hiszen számtalan ilyen esetet láttunk sajnálatosan a közelmúltban, illetve egy olyan világjelenségről van szó, amelyben nyilván nagyon sok nemzetközi folyamat is benne van, a gyermekjogok fejlődésétől elkezdve számos egyéb olyan kérdéskör, amely a kultúránk, az életünk körülményei a megváltozása miatt is azt gondolom, hogy új szemléletet hoz, vagy hozhat be. Ebbe az is benne van, hogy most egy kicsit személyesítsem ezt a dolgot, hogy ahogy én vagy mi sportoltunk, azt ma már, meg amilyen körülmények között, meg amilyen feltételek mellett, ha az ember gyerekéről van szó, azt azért nem biztos, hogy szeretné. Tehát én elviseltem, de gyerekemmel ezt ne csinálják. Tehát nagyjából körülbelül így tudnám ezt most egy kicsit így sarkítva elmondani. Ott hagytuk az imént abban, Andrea, hogy sok-sok kutató óra, következtetés és megoldási képlet tulajdonképpen empirikus tapasztalatok alapján merült fel a ti kutató munkátokban, és hogy el is indultunk, ugye hál' Istennek akár a jogszabályváltozás irányába. Kérlek, beszélj egy picit akkor arról, ahogy mondod, tapasztalatokból, hiszen ti az élsportból jöttök, hogy állunk most, tehát mik lennének valóban azok a beavatkozási pontok, ahol már lehetne eredményt elérni ennek a szemléletváltozásnak az érdekében?
5: Igen, amikor 24. július 1-től kötelezővé vált a fiatalkorakkal dolgozó edzőknek a képzése, akkor a mi kutatási munkánk is hát kapott egy új aspektust, mert ugye ez minket is váratlanul ért. De annyiban örültünk neki, hogy megkezdhettünk egy gyakorlati munkát, hiszen elkezdték keresni az egyetemet, hogy hát hogy lehet ezt a képzést megoldani.
4: Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sporttörvény alapján, vagy egy kiegészítése alapján ugye az történik, hogy a 18. életévét be nem töltött sportolót felkészítő edzői tevékenységet végzők sportszakember legalább évente egyszer köteles részt venni a gyermekekkel való bánásmóddal, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikációval kapcsolatos továbbképzésen, és hát ugye nektek ez a szakterületek, tehát ha jól értem, akkor a ti tudásotokra megnőtt az igény.
5: Igen, és hát kicsit félre kellett tennünk azt az elméleti vonalat, amit ugye a pályázat elnyerésénél mi megígértünk, mert úgy gondoltuk, hogy a gyakorlatban is tenni kell ezen a területen. Az nagyon szerencsés volt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan komoly szakmai partnereink, mint például a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesetek Országos Szövetsége, vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség.
4: Ez elég széles az szakmai spektrum.
5: Igen, nagyon örültünk, hogy ennyien mellénk álltak. És hát ugye ők is kérték a segítségünket, hogy most akkor mi a helyzet, mert hát meg kell mondani azt, hogy ez a jogszabály ezért meglehetősen, hogy is fogalmazok, laza. Tehát azt kérdezték, hogy akkor most ki képezhet? Milyen anyag alapján képezhet? Mennyi ideig kell, hogy tartson a képzés, és hogy lesz ennek a kontrollja.
4: És kiadja meg rá ugye úgymond a pipát, hogy igen, kérem szépen, maga átment ezen
5: így
4: a képzésen.
5: Van, így van. És volt olyan sportágnak a szövetségi jogász, aki azt mondta, hogy a leírtak alapján, ha most itt elét tolok az edzi elő egy A4-es papíron, van 5 mondat, és ezt aláírod, meg volt a képzés. Uh-huh. Úgyhogy mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy ez így nem jó. Ez nem elég. Tehát sajnos most csúnyán fogalmazok, ki lehet játszani, vagy mondhatom azt, hogy nem, lehet nem komolyan venni ezt az egész rendelkezést.
4: És feltéve, de nem megengedve, mert nyilván nem ez volt a cél, hogy ne vegyék komolyan. Tehát ha bele került mondjuk a sporttörvénybe egy ilyen jellegű jogszabályi kiegészítés, akkor nyilván ez eleve azt célozta, hogy ebben legyen változás. Az más kérdés, hogy esetleg mondjuk egy picit pongyol a megfogalmazás, és hogy ezen akkor, ha más nem, akkor a jövőben például érdemes lenne akár a sportkormányzatnak is gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a továbbiakban pontosítani, és olyan keretek közé helyezni, amely mindenki számára érthetőbb.
5: Így van, így van. És hogy lehet kontrollálni? Ugye azt tudja, aki mondjuk Angliában dolgozott, hogy ott például safeguarding igazolványjal kell rendelkezni a kiskorúkkal foglalkozó edzőknek, mint nálunk az erkölcsi igazolvány, az olyan szinten van. Itt ugyanakkor tényleg nem tudták a sportágak is, hogy akkor most mit várnak el? Tehát legyen valami papír, legyen egy pecsét, vagy legyen egy aláírás, és akkor megvan ez a képzettsége az edzőknek.
4: Vagy inkább legyen mögötte tudás.
5: Vagy legyen.
4: Legelején mondtál,
5: és hogy szükség van erre a tudásra. Mert a másik érdekes tapasztalatunk, hogy voltak olyan szövetségek, itt hagy emeljem ki, hát az is köztudott, ugye, ami a karate sportákban történt, például a karate szövetség az első között fordult hozzánk, hogy ő egy komolyabb képzést szeretne. Voltak is annyian a karate edzők a képzésen, hogy hát a fogason is lógtak a terembe, és úgy jöttek be sokan, hogy hát eljöttek már, hogy kell, de hát mit lehet nekik erről mondani? És tényleg hihetetlen volt, hogy nem akartak kimenni 6 órát. Végig hallgatva a teremből, mert azt mondták, hogy hát annyi minden tudatosult bennük, annyi minden újat hallottak, hogy ez volt a legjobb képzés az utóbbi időben. Nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és vártuk, hogy jönnek a további sportágak, jöttek is egyébként, tehát több ilyen képzést tartottunk, és a Magyar Edzők Társaságával is együttműködve, hogy ilyen online továbbképzésekben szerepelnek a kutatócsoport tagjai. Ami viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépés lenne az az, hogy ennek a képzésnek, tehát legyen a képzésben olyan szakembergárda, bocsánat, nem akarom magunkat dicsérni, de mint mi vagyunk, akik 4 éve ezzel foglalkoznak. Mi abban tovább is léptünk, hogy ugye tartottunk tavaly decemberben egy nemzetközi konferenciát ebbe a témába.
4: Egy nagyon neves nemzetközi olimpiai bizottság tag volt itt, igen.
5: Így van, nagyon örültünk, hogy eljött ez a spanyol hölgy, aki maga is egyébként áldozat volt a tornasportágban.
4: Ezt akarom mondani, is tornász, igen.
5: Igen, Gloria Viszárászról van szó. Illetve megjelent egy olyan kötetünk, amely a kutatási eredményeinket tartalmazza, és amelyet minden sportági szövetségnek, szakszövetségnek igyekeztünk eljutatni, mert azt is vállaltuk, hogy tájékoztató anyagokat készítünk a jövőben. A másik az, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy mindebből, amit találtunk okulva, úgy gondoltuk, hogy valóban az egyetemnek óriási felelőssége van abban, hogy ne kerüljön ki olyan edző, testnevelő tanár, és itt ugye sok az átfedés.
4: Igen, edző, testnevelő tanár sem, tulajdonképpen igen. Gyerekekkel foglalkozó, vagy fiatalokkal foglalkozó sportszakember.
5: Aki ne tanult volna a gyermek ifjúságvédelmet és szakembervédelmet, mert a nagy tanulság volt a képzéseken, például a kézlabda szövetség felkérésére, én magam is több helyen tartottam az országban a utánpótlás képzésükön, továbbképzésükön előadást, és nagyon sokszor kerültem olyan kérdésekkel szembe, hogy de mit tegyünk, ha... Uh-huh. És ugye itt említettétek a szülőket, mert a szülőkkel külön kellett foglalkoznunk, nem véletlen a Sportszülők Akadémián is szerepeltünk, mert a szülőknek a szerepe ebbe egészen ambivalens, kezdve attól, hogy van, aki sasszemmel figyeli, hogy az edző hogy bánik a gyerekével, egészen addig, aki nem sasszemmel figyeli, viszont miután az edző nem úgy szerepelteti a gyermekét, hogy szeretné, szó szerint visszaél ezzel a jelenséggel, tehát bead egy olyan panaszt, hogy a gyermekéhez rosszul ért hozzá az edző, vagy bántalmazta, és ott állnak a szövetségek, hogy most mi legyen.
4: Nagyon sok esetben az szinte föl sem merül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bántalmazott sportoló fordulhat szakemberhez, meg pszichológushoz, hanem amikor elakadása van az edzőnek, hogy nem tud mit kezdeni egy nehezen kezelhető sportolóval, de uram, bocsa, tehetségesel, akit nem akar elengedni, vagy benn kéne tartani, vagy rán egyszerűen azok a bevált módszerek nem alkalmazhatók, mert nem úgy reagál, hogy akkor az edző is kérhet akár sportpszichológust, az segítséget, nem? Tehát megoldási képleteket tudnál adni.
0: Természetesen, és az is nagyon fontos, hogy általában pont a tehetséges gyerekek ezzel kapcsolatosan kirívó viselkedési mintákat hoznak, amivel szemben az edző felkészületlen. És ezt úgy éli meg, mintha ő nem lenne elég jó, pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak gyerekek, akikkel ténylegesen másképp kell bánni. És ebben természetesen a sportpszichológusok tudnak segítséget nyújtani. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy a sportpszichológus képzésben sem volt benne eddig ez a terület, tehát a jövőben mi is nyitni fogunk. És nem mellesleg a kutatás egyik fontos része pontosan az volt, hogy milyen esetekkel találkoztak a sportpszichológusok, hogyan tudták azt megoldani, milyen történetek voltak, milyen kifutásai voltak, milyen lehetőségei, és hát arról számoltak be, hogy nagyon nehéz esetekbe futottak bele, ami pontosan azt jelentette, hogy a sportpszichológusoknak is meg kellett érteni, tovább kellett gondolni a dolgot, és ami nagyon fontos volt, hogy bizony tevőlegesen, akár a kompetencia körüket meghaladva kellett bizonyos esetekben eljárniuk ahhoz, hogy az eset jó irányba menjen, hogy jó megoldást szülessen, hogy el tudjon jutni a sportoló vagy adott pillanatban a szakember a megoldáshoz. És mivel ezek bonyolult dolgok, és mindenféle terület, tehát interdisziplinális, vagyis a különböző területekről kell segítséget kérni, hiszen az ügyvéd, a jogász, a közgazdász, a sportpszichológus, a sportmentál tréner, tehát nagyon sokan érintettek ebbe a dologba, és biztos most kihagytam még jó néhányat, hiszen egy megoldásban például pénzügyi képletek is vannak, tehát a sportegyesületnek a presztízse, az ezzel kapcsolatos társadalom felé való megnyilvánulása, és így tovább, tehát nagyon sok mindent lehetne, hiszen a sportpszichológus is gyakran találkozik azzal, hogy jó, hát nem történt ott semmi komoly, hát szőnyeg alá lehetett söpörni. Nem biztos, hogy így kell, sőt, biztos, hogy nem így kell. Viszont, ha már szélesebb nyilvánosságot kap az eset, akkor ennek megfelelően már sajnos olyan vadhajtások is kijönnek, amikor bántják az ezzel foglalkozó szakembereket, és sokszor azt mondják, hogy jó, akkor ők inkább ebbe már nem akarnak részt venni. De az áldozat meg ott marad. Tehát nagyon sokszor a szakembereknek az a kérdés, és hogy megégessem-e magam, mert segíteni akarok. Hál' Istennek vannak olyan lelkesek most már bőven, akik fölvállalják ezt a dolgot, és sikeresen végigvittek eseteket, tehát pontosan ügyvédekről beszélek, akik fölvállaltak esetet, és szinte lehetetlen helyzetből hoztak ki eredményt, mert hogy ennek tükrében lehet megközelíteni a dolgot és dolgozni, de ez sokszor veszélyes. És a társadalom még mindig azt mondja az áldozatnak, hogy miért mentél oda, te voltál a rossz, miért mutogattad a melleidet, és így tovább. Tehát mindenféle meggondolatlan visszajelzésekkel találkozunk. Ez pedig egy idő után elmérgesítheti a helyzetet, hiszen az emberek nagyon szeretnek kommentelni, még akkor is, amikor nem tudják, hogy mi történik. És egy ilyen társadalmi nyomás például rossz irányba is vihet dolgokat. Az említett esetekben is lesz majd érdemes megfigyelni a kedves hallgatóknak, lesz olyan komment, hogy áldozatként tekintik azt, akit elítéltek. Bármint akit ténylegesen az ilyen tevékenység miatt elítéltek, és akkor utána kialakul egy ilyen házi zsargonba, csak azt szoktuk hívni izaura jelenség, amikor megfordul az egész történet, és Igen.
4: És hát valóban ugye ez megint része annak a szemléletváltásnak, ami egy hosszú folyamat, és az, hogy úgy tekintsünk az ügyre, ahogy valójában van, ahhoz nagyon-nagyon sok lépést kell még megtenni. És ugye itt számos rétege van ennek, és mert ugye Andra is emlegette, ugye akár a fizikai, akár a lelki bántalmazást, illetve ugye ennek sportág, illetve mondjuk így igen, leginkább sportág specifikusan azért számos, elsősorban a súlycsoportos vagy a testtömeg szempontjából nagyon-nagyon érzékeny sportágoknál van még egy ilyen betülete, ugye itt is hallhattuk ennél a vádemelésnél, ugye, hogy adott esetben a testhez kapcsolódó bántalmazás, ugye ez a bizonyos testszégyenítés, vagy a testsúllyal kapcsolatos történet, ami megint csak okozhat olyan traumákat, amelyek akár egy életen át tartanak, vagy adott esetben komoly, valós fizikai betegségekké, tényleg anorexiával.
0: Igen, vagy mentális problémákhoz vezetnek.
4: Igen, igen. Na most ugyanakkor pedig az ember azt mondja, hogy na de igen, de hát mindannyian sportolunk, tudjuk, hogy viszont tényleg van olyan, hogy ideális testsúly, ami egy sportágban nem elvárás, hanem a sportoló érdeke. Tehát, hogy oda eljuttatni, megértetni vele, hogy ez nem azért van, meg nem azért kellene most átállnod erre és erre a táplálkozásra, mert nekem ez a mániám, hanem azért, mert hogyha másfél kilóval kevesebb leszel a felemás korláton, sokkal könnyebb lesz a szaltó. Ezt ugye, aki a bőrén tapasztalta, pontosan tudja. Na de meddig tart ez a dolog?
0: És hogyan állapítják meg?
4: Igen.
0: Bocsánat, egy nagyon fontos dolog, mert amíg az edző azt mondja, hogy ő szerinte ennyi kilóra kéne lefogyni, és közben kiderül, hogy ez biológiailag vagy genetikailag lehetetlen, vagy másképp kell elérni. Tehát amíg az edző azt mondja, hogy ő fogja meghatározni az optimális testsúlyt, az már nem, nincs rendben. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy igen, a sporttudománynak és a sportszakmának az igazi tudományos alapokon nyugvó diagnózisa kell ilyen szempontból. Mondok egy példát, és akkor rögtön világos lesz. Behoztak egy kislányt, aki küzdősportos volt, és az volt a beceneve, hogy Mangalica. És megnézték, terhelésélettan, antropometria, testösszetétel, stb. Egy gram fölösleges zsír nem volt rajta. Érdekesen nézett ki, de tényleg nem volt rajta. És utána behoztak vasárgyal együtt 40 kiló tornát, akit ugye tudjuk, így szokták hívni, de igen, hogy vékony, igen, ugye érthető a közönség számára, és volt rajta egy kiló zsír. És akkor megkérdeztük, hogy ezt hogy hoztad össze? És mondta, hogy hát ő nagyon szereti a csokoládét, tudta, hogy kalóriát nem szabad bevinni, ő inkább egész nap nem evett, aztán persze, hogy lefordult a gerendáról, felemás korlátról, mindenhonnan, és este bevágta a tábla csokit.
4: Tehát szörnyszülött példákat én is tudnék mondani, hogy hogyan készültünk a szőli olimpiára napi 10 gombóc fagyival, és inkább nem ettünk semmi más, csak az meglegyen. Jó, ezt tudjuk, hogy azt kell mondanom, hogy ezek a buta korszakok, ezek vannak, meg léteznek. Ezeknek mind van előzménye, ugye a tiltás, a nem lehet, a ne csináld, a csak azért is, csak megkerülöm. Már abban is van örömérzet, hogy kijátszom az edzőt, és mégiscsak ott teszem, ahol nem látják. Miközben, ha jól értem, az lenne a legfontosabb, és akkor megint visszatérünk, és most picit Andrára nézek, ugye ahhoz, hogyha a kereteket el tudnánk érni, hogy felállítsuk, hogy akkor például a testösszetétel alapján szakember, tehát antropometriai mérése állapítsa meg per fő, per egyéniség, hogy neki ez lenne az ideális, ne az edző ránézésre mondja meg érzetre, meg én úgy látom, hogy, hanem hogy legyen ez egy elfogadott dolog, hogy egy része az élsportolóvá válásnak, és nyilván nem a kicsi gyerekekről beszélek, amikor még a test nagyon képlékeny és nagyon sokféle irányban alakul, hanem amikor már egy ilyen fiatal felnőtt testről beszélünk, ami nyilván kezdi a saját végső formáját elérni. Tehát ez is része ennek a munkának, hogy tulajdonképpen eljussunk oda, hogy a kereteket megfelelő szakembereknek higgyük el és állítsuk fel?
5: Igen, érdekes, mert ugye mi a társadalomtudomány területéről jövünk, de a természettudományt ugyanúgy érinti ez a téma, tehát nyilván itt is a képzésnek fontos szerepe lenne abban, hogy ezt tudatosítsuk az edzőkkel. Ugyanilyen jelenség volt az, ugye, amikor egy korcsoportban a januári meg a decemberi gyerek együtt edz, és akkor az edző szidja a konkrétan egy évvel fiatalabb gyereket, hogy miért nem tartott, mint aki 12 hónappal később született. Ugye ezt is tanítani kellett az egyetemen, hogy erre figyeljenek, például ne rostálják ki azokat a gyerekeket, akik lehet, hogy 6 hónap múlva utolérik a társaikat.
4: Világos.
5: Igen, mi arra törekeztünk egyébként, hogy kidolgozzuk azokat a javaslatokat, hogy tehát hogy lehetne komplex módon segíteni ebbe a láthatod nagyon-nagyon összetett kérdésben. És egyértelműen, miután feldolgoztuk a külföldi példákat, ebben nagyon-nagyon sok energiát tett bele, például dr. Farkas Judit kolléganőnk, aki ilyen Európai Uniós szakértő, aki Ausztráliától az Egyesült Királyságon át az amerikai példákat vizsgálta, és ugye olyan példát találunk, hogy az Egyesült Államokban a usafesport.com oldalon meg lehet nézni, több mint 2500 edző neve szerepel, a neve milyen sportágban mit csinált, mi a büntetése, és mennyi időre van eltiltva végleg, vagy teljesen transzparens az egész. Na, és itt jön egy kulcsszó megint, ami a tabusítás mellett, amit Ágott említett, még fontos, ez a transzparencia. Tehát, hogy mennyire tudja a magyar sport azt elvinni a hátán, igen, és elviselni, hogy transzparensé váljanak ezek az esetek. Azt tapasztaltuk a szakirodalmat áttekintve, hogy ha nincs egy központi akarat arra, hogy ezen a területen lépések szülessenek, és most azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, ahol láthatjuk, hogy a gyermekjogoknak a kiterjedése, illetve a gyermekvédelem, a szigorítások a gyermekvédelem tekintetében kell, hogy a sportot is érintsék, és ezért számítunk arra, hogy meghallgatnak minket ezen a területen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a transzparens, egyértelmű lépések, amit a sport lassan, de azért be tudna fogadni, eredményekhez vezetnének. Mi úgy gondoljuk az külföldi példák alapján, hogy érdemes lenne esetleg egy kétszintű modellt behozni Magyarországra, ami azt jelenti, hogy lenne egy olyan központi szerv, amit egy országos sportolóvédelmi hatóságnak lehetne nevezni, mi pedig arra törekszünk, hogy akár az egyetem keretein belül létrejöjjön egy olyan nemzeti sport safeguarding központ, amely pedig kifejezetten a képzésekért felelős. És akkor már is lehetne a jogszabályt annyiban pontosítani, hogy van egy képzőhely, van egy tudományos alapokon nyugvó tananyag, hogy nevezzük így, hiszen ezeket a tananyagokat...
4: Amit valószínűleg frissíteni is kell.
5: Tehát hogyne, állandóan frissítjük, és köszönhetően ennek a munkának büszkén mondhatom el, hogy a TFN most szeptembertől hát 7 képzésen már tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet a hallgatók, illetve lehet úgynevezett mikrotanúsítványt, tehát ilyen részképzésen egy olyan papírt szerezni erről a területről, amin keresztül meg abban bízunk, hogy lesznek olyan safeguarding referensek, hogy nevezzem így ezt mondjuk ezt az új munkakört, amely referensek dolgozhatnak szövetségekben, egyesületekben, mert a másik, amit tapasztaltunk, ezt biztos te is tudod, hogy a nemzetközi szövetségek elvárják, bizony, sőt kötelezetten aláírják.
4: Hát a nemzetközi olimpiai mozgalomban ugye önmagában ez a safeguarding, és tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál is pont Sinkó Andra viszi ugye azt a területet, igen, amelyben ez szintén egy fontos tényező, tehát azt gondolom, hogy ez emellett nem lehet, ez nem csak, hogy mondjam, egy magyar vágy, hogy ez valósuljon meg, hanem ez valóban megfelel.
5: Elvárás,
4: meg kell felelni, igen, nemzetközi sztenderdeknek, tehát azt gondolom, ez nem nagyon halogatható ez a dolog, és amit a szavaidból én kiérzek, hogy ennek egy többszintű rendszernek kell lennie, és én is így érzem, és hát végül is azt gondolom, hogy az új sport irányítás élén ugye Kálnoki Kis Attilával, aki maga is ugye világbajnok öttusázó volt, és a gyermekei neki sportolnak, remélhetőleg meghallja ennek az igényét, és adott esetben akár lépni is fognak. Tehát még egyszer mondom, én érzem a média szemszögéből a felelősséget, hogy erről beszélnünk kell, hogy a megfelelő helyeken rezonáljon ez a történet. Ágota, még...
0: Meg is erősíteném, igen, tehát az olimpián már well-being officerként szerepeltem, és nem mint sportpszichológus, és itt az Európa bajnokságon is mental health professionalként, tehát hogy ebbe az irányba tolódik, hogy nem csak a felkészítés és ezzel kapcsolatosan a sportpszichológia, hanem az egészség, a mentális egészség előtérbe kerül, és ezt jó értelemben próbálják becsatornázni a különböző területekbe.
5: És bocsánat, hogy keretbe helyezzem akkor ezt a beszélgetést, amikor azt mondtam az elején, hogy a gyermekvédelem nem egyenlő safeguardinggal. A safeguardingnál a prevenció mellett ez a jólét, ez a well-being, igen, a másik kulcskérdés, amire úgy akarnak fókuszálni, hogy a sportoló valóban akár a magas elvárások keretei között is, de jól érezze magát.
0: Én ezt ugyanúgy gondolom, mint a társadalom más területein a visszaillesztési programok kezelését, és ennek megfelelően igen, én hiszek abban, hogy azok, akik tanultak egy rossz mintát, és ezt alkalmazták, és most bebizonyosodott, hogy ezt ők így nem csinálhatják tovább, válaszút elé kerülnek. Én szerintem van visszaút, meg kell próbálni, de az is biztos, hogy ez az edzők, vagy aki ezt elkövette, annak a számára egy nagyon komoly személyiségváltozást fog jelenteni. Pontosan azért, mert az ő hitében, most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem hogy szakmai, ő a felkészítésben, szakmai hitében ez megremegett, sőt össze is omlott, tehát gyakorlatilag egy teljesen új útra kell térni, és ez valószínűleg nem könnyű. De én azt gondolom, hogy a társadalomnak meg kell adnia ezt az esélyt, és nem csak az esélyt, hanem az odavezető utat, képzést, támogatást, sportszakmai, ennek megfelelő mindenféle segítséget.
5: Hát erre mondja az angol száz szakirodalom, hogy egy ilyen interagency együttműködés kell, tehát nem azt jelenti, hogy kivetődik rögtön a szakember a rendszerből, hanem össze kell fogni a különböző területeknek, tehát itt azért próbáljuk ezt a kétszintű modellt a sportban, mert ez nem jelenti azt, hogy változtatni kell a gyermekvédelmi működésen, hanem mi szeretnénk mellé illeszteni, és vele együttműködni.
4: Így van,
5: a jelzőrendszertől kezdve nagyon sok mindenbe ebbe szeretnénk mi segíteni.
4: Igen, akár hotline-ok elérhető olyan vonalak, ugye, amin keresztül lehet jelenteni bizonyos problémákat. No, hát én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy fontos utat, ahogy elhangzott a legelején egy sajnálatos eset kapcsán, de a jelenség az messze túlmutat egy eseten, és nagyon örülök, hogy megismerhettük egy picit mélységében azt a tanulmányt és azt a munkát, azt a kutató munkát, amit elkezdtetek. Óriási szükség van ennek a terjesztésére, az ezzel kapcsolatos tudásnak a terjesztésére, illetve arra természetesen, hogy a megfelelő szinteken meghallják ezeket, és adott esetben elinduljon egyfajta gyakorlati munka is. Úgyhogy dr. Lénárt Ágotának Zágrából köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának is, hogy rendelkezésünkre állt. Természetesen azt gondolom, hogy ebben a témában még nagyon-nagyon sok órát kell beszélgetnünk arról, hogy valami változás legyen, de erre törekszünk. Köszönöm szépen.
1: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
4: Csisztus Zsuzsa beszélgetését hallhattuk az elmúlt közel egy órában. Most pedig ráfordulunk a labdarúgásra, mert mint azt korábban említettem, 16 óra 30 perctől Debrecen Eto, 17 óra 30 perctől pedig Puskás Akadémia Paks találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 negyedik fordulójában. És mielőtt egy picit előre tekintünk ezekre a találkozókra, Bene Ferenccel állandó szakértőnkkel, két rossz hírt kell megosztanom a hallgatókkal. 64 éves korában elhunyt Gömöri Otto, a Videoton korábbi NB1-es labdarúgója, aki tagja volt a Vidi UEFA Kupa döntős együttesének is. Illetve még egy rossz hír, súlyosnak bizonyult a nyíregyházi Tarcsi Róbert sérülése. A nyírségiek 22 éves csatárát a tegnapi Kisvárd elleni bajnokin egy könyöklés után le kellett cserélni. A CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arc csontja, így meg kell operálni. Nem ilyen felvezetésben reménykedtünk Bene Ferenccel, de akkor nézzünk előre. Erre a két találkozóra, amiről már beszéltünk, legelőször is a 16 óra 30 perckor kezdődő Debrecen Eto találkozóra. Szervusz Feri!
6: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, szervusz Emese!
4: Ugye két olyan csapatról beszélünk, amely befejezte a héten a nemzetközi kupa szereplését, a konferencialiga selejtezőben mind a két csapat befejezte szereplését. Ugye a Debrecen nagyon csúnyán kettős vereséggel búcsúzott 8-1-es összesítéssel, az Eto egy picit szűkebb 2-1-es összesítéssel, de hát a végeredmény ugyanaz, egyik csapat sincs ott már a nemzetközi szintéren. Ez mennyire befolyásolhatja a mai találkozót, mit gondolsz?
6: Igen, érdekes a találkozó azzal kapcsolatban, hogy ilyenkor az ember mindig azon gondolkodik, hogy megnézve a kezdő csapatokat, milyen felállási forma, milyen mérkőzés tervekkel készülhetnek az edzők, hol vannak az adott esetben a hibapontok, hol lehet mérkőzést nyerni, milyen cserék várhatóak. És ha megmondom őszintén, most ezzel a találkozóval kapcsolatban legkevésbé a mérkőzés tervekkel kapcsolatban vannak kételjeim. A legeslegfontosabb kérdés az lesz, hogy melyik csapat lesz koncentráltabb, illetve az elmúlt heteknek a hát kudarc élményeit melyik csapat dolgozza fel hamarabb, jobban, illetve ez a fajta bizonytalanság, amely mindkét csapatot körülöleli az utóbbi hetekben, azt mennyire tudják feldolgozni a játékosok. Gondolok én itt arra, hogy azért mindkét csapatnál egy sikeres edző távozott. Mindkét csapatnál azért egyfajta új csapatépítés zajlik, ráadásul a Győri Etónál, ugye a Debrecennél adott a szituáció, viszonylag hamar kialakult a végleges keretük, de azért abban is voltak épp elég olyan változások, ami nagymértékben érintették a csapatjátékot, és egy nagyon-nagyon a játékosok által szeretett és sikeres edző távozott, ez mindig problémát okoz egy csapatnál. Távozott az első számú centerjátékosuk, első számú gólszerzőjük, Bárány személyében, és ez mindig okoz egy kis problémát. Viszont a Győrnél pedig a kupa kiesés kudarca mellett teljes a bizonytalanság, hiszen egy sikeres csapatnál távozott a sportigazgató, a vezetőedző, és ha még a keretlezárása megtörtént volna mondjuk 2-3 héttel ezelőtt, azt nagy nehezen ki lehet heverni, és el lehet kezdeni egy új építkezést, de gyakorlatilag az Etónál napról napra újabb és újabb átigazolási pletykák, illetve átigazolási tények jönnek szembe, tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben szerintem az Eto, és pontosan erre leszek kíváncsi, hogy melyik csapat lesz jobban koncentrált, és melyik csapat tudja ezt az átmeneti időszakot jobban feldolgozni.
3: Ugye, hogyha a konkrét neveket és biztos neveket említünk, akkor Csinger Márk, Vitális Milán, akik valószínűleg távoznak, Bembuáli, Tóth Rajmund, és valóban folytatható még a sor, az egyébként a nemzetközi kupa búcsúval kapcsolatban bármit számít, hogy az Eto ugye a BL-ben kezdte a szereplését, aztán végülis a konferencia ligából sem tudott tovább jutni, tehát az, hogy igazából itt többet bukott, mint a Debrecen, ez bármit jelenthet?
6: Meggyőződésem, hogy maga a játékosoknak a kiáramlása az összefügg gyakorlatilag a nemzetközi kupa kudarccal, hiszen amennyiben mondjuk Bajnokok Ligája csoportkör közelében lenne az Eto, illetve egy lépésre lenne mondjuk a BL-től, a BL csoportkörtől, abban az esetben a kulcsembereket nem árusították volna ki, és valószínűleg a kulcsjátékosok is sokkal motiváltabbak lennének, de ez, tehát a Győri Etóval kapcsolatban fél ország tényleg nekik szurkolt a bajnokságban, hiszen az előző bajnokságban, hiszen egy nagyon szimpatikus, szisztematikus építkezésből egy nagyon-nagyon jó csapat jött ki, és gyakorlatilag 2 hónap alatt széthullott az egész, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a jelzők teljes mértékben 180 fokban megváltoztak, kifejezetten, hát majdhogy nem a szégyen kategória csúrja a Győri Etónak a nemzetközi kupa szereplése. Gyakorlatilag az izlandi bajnoktól esik ki, utána egy, hát nem akarom megbántani, de egy magyar NB2-es élcsapatnak megfelelő luxemburgival szemben tovább jut, bár hazai pályán 10 ember ellen sem tud nyerni visszavágon, utána pedig hát a Skonto Riga utódjaként a Riga FC-vel szemben. Nyilván futballglobalizáció, meg azért valójában nem egy lett csapat, de én úgy gondolom, hogy a nemzetközi középszintől is jócskán távol lévő csapatoktól távozott a magyar bajnok. Ezt nem lehet pozitívan szemlélni, és az pedig, hogy gyakorlatilag most már csak a magyar bajnokság áll szemben, és pontosan a kulcsjátékosok, Csinger, Gröningen, Vitális, Alkathén, Bembuáli, most Egyiptomban Pyramids FC, ez mind-mind minden csapatrészből talán az alfa személyiséget kivették, a legfontosabb láncszemet, és akkor még arról ne is beszéljünk, hogy Tóth Rajmund, aki több posztot is be tud tölteni, centik választják el a török bajnokságtól, eladták Piscsúrt Bembuáli mellett, tehát center pozícióból is komolyan gyengültek. Szóval nagyon-nagyon nehéz helyzet, és egyfajta vezetői gondolkodás szempontjában nem is egészen értem, hiszen rendben, hogy ez komoly klubbevételt jelent, de gyakorlatilag a mexikói, ráadásul új edzőnek teljesen nulláról kell kezdeni a csapatépítést, úgyhogy már a 4. fordulón járunk.
3: Úgy fogalmaztál, hogy csak az NB1 marad. Ez lehet azért némi plusz motiváció, hogy az NB1-ben viszont akkor mindent bele kell adni, és megmutatni a szurkolóknak, saját magunknak is, hogy akkor azért nem tört szét minden, noha azért, ha a játékos keretből indulunk ki, akkor azért igen, de hogy az NB1 még ott van, és címvédőként van ott az Eto.
6: Igen, de ez a fajta szemlélet, ez lehet plusz motiváció a fiatal győri játékosoknak, tehát az dicséretes, hogy Décsi, Szép, Bíró, Umatum, tehát csupa fiatal győri játékos mutatkozik be az NB1-be, de az, hogy egyszer egy bajnokcsapatból hirtelen 4-5 fiatal játékos bekerül a kezdőcsapatba, az inkább számomra a széthullásnak az egyik jele, tehát azt nem lehet azzal megmagyarázni, hogy persze fiatalítunk, mert ha egybe tartották volna a bajnokcsapat nagy részét, és abba beleépítenek egy-egy fiatalt, az teljesen normális, de inkább olyan üzenete van ennek az egésznek, hogy mindenki külföldre vágyik, és azok, akik maradtak, azok csak azért maradtak, mert nem volt komoly külföldi kérőjük.
3: Ugye a tabellából nyilván 3 lejátszott mérkőzés után, sőt az Eto esetében 2 lejátszott mérkőzés után nem nagyon lehet kiindulni. Jelen pillanatban a DVSC a 9. helyen áll, az Eto pedig a 6. Lehet az, hogy ennek az Etónak, és ide vehetjük akkor a Debrecent is, akár gondjai lehetnek az NB1-ben?
6: Mit nevezünk gondnak?
3: Hát akár a kiesés elől kell menekülni.
6: Azt azért nem tudom elképzelni, tehát...
3: A csapat esetében sem?
6: Nem, tehát ahhoz nagyon-nagyon komoly morális és szakmai problémák kellenek összejönnie, hogy mondjuk a Debrecen vagy a Győri Eto kiesjen ebbe az NB1-ből. Már csak azért sem, mert meggyőződésem, hogy azzal, hogy behozták az osztályozó rendszerét, a 11. helyezett NB1-es csapatnak is szerintem kb. 80%-os esélye van az oda-vissza alapon az osztályozó, vagy ha akár egy meccs is az osztályozó, akkor is az NB2-es csapattal szemben. Tehát én úgy gondolom, hogy egyik csapatot sem fogja kiesés réme fenyegetni. Az más kérdés, hogy ez a fajta zuhanás, ami mondjuk helyezésekben is megnyilvánulhat, vagy eredményességben, az milyen morális okokat, vagy morális gátot fog szabni a játékosok további szereplésében, illetve hát nem könnyű a szurkolóknak sem felemészteni, hogy azért most nem a bajnoki címért vagy a dobogóért fog küzdeni egyik csapat sem. Bár azért, ahogy említetted, nagyon helyesen még korai ebből kiindulni, de nagyon-nagyon nehéz lesz, főleg győri oldalon, ahol a napjainkban egy-két napja dőlnek el újabb igazolások, tehát még a napokban is gyengül a Győr folyamatosan. Az más kérdés, hogy minden bizonnyal erősíteni is fognak, de hát ez egy újabb csapat, egy csapat építési periódust kezd el, gyakorlatilag a bajnokság elején már.
3: Meglátjuk, hogy mire megy a DVSC és az Etonha labdarúgó NB1-ben. A találkozó 9 perc múlva kezdődik, itt a Nemzeti Sportrádióban azonban most következnek a hírek.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
7: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
8: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
9: És szerintem zseniális ez a szöveg.
10: Ez überelhetetlen.
7: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
10: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
8: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
7: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Különképet indított Magyarországra a lengyel kormány az éjszakai buszbaleset miatt. Már lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra. Változékonyra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Orvosokat és ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra. A felhívás célja, hogy támogassa a honvédség utánpótlását. A szakképzésben tanulók 160 ezer forint, míg az egyetemisták 270 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak, de azok, akik tartalékos szolgálatot is vállalnak, ennél magasabb összegre számíthatnak. Pályázni szeptember 30-áig lehet. A részletekről a kormány honlapján lehet tájékozódni. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskákból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés.
2: Közlekedés.
11: Dolgoznak az M5-ösön Budapest felé Örkény és Újhartyán között. 4-5 kilométeres torlódás alakult ki. Lajos Mizse és Újhartyán között érdemes az 5-ös főutat választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
11: Estétől északon megnövekszik a felhőzet, kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet záporzivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső záporzivatar. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás, amelyben hamarosan, egészen pontosan 2 perc múlva, vagy 2 percen belül kezdődik a Debrecen Eto NB1-es labdarúgó mérkőzés. Kapcsolunk is kommentátorainkhoz, Erdei Márkhoz és Jó Andráshoz, a szakkommentátor pedig továbbra is Bene Ferenc.
2: Több mint 20 éve nyeretlen Debrecenben a Győr. Szép napot kívánunk, köszöntjük Önöket! Ahogy Bere Emese is említette, valóban Debrecen-Győr találkozó a debreceni Nagyerdei stadionból. Jelenleg a Debrecen a tabellán a 9. pozíciót foglalja el, de hát ugye nehéz összehasonlítani a csapatokat, hiszen a Lokinak már 3 darab lejátszott meccse is van. 1 döntetlen, 1 győzelem és 1 vereség a debreceniek neve mellett, míg a Győr eddig veretlen, 1 győzelem és 1 döntetlen. De nekik ugye el kellett halasztaniuk a Ferencváros elleni mérkőzést, hiszen a Fradi nemrég ugye a Real Madriddal csapott össze egy felkészülési találkozó keretein belül. A vezetőedzőknek talán amiatt sem volt sok okuk a változtatásra, hogy ugye ahogyan említettem, nem kezdte egyik csapat sem olyan nagyon-nagyon rosszul az idei NB1-es szezont. Gert Remmel, a debreceniek vezetőedzője a legutóbbi mérkőzéshez képest, a legutóbbi győzelemhez képest, amikor a Nyíregyház ellen a keleti rangadón nyert a Loki, 1 darab helyen változtatott, hiszen visszakerült a csapatba Boskovics, a belső középpályás posztra, akire eddig rendre számított az észmestere a Debrecennek, és az ő helyéről került ki most Szécsi Márk, az a Szécsi Márk, aki inkább jobb hátsó védő pozícióban volt, ugye ez picit talán feladta nekünk a leckét, hogy vajon hogyan fog majd felállni a Debrecen erre a mérkőzésre. Sokáig sakkoztunk, beszélgettünk Bene Ferenccel is, de arra jutottunk, hogy a kapuban mindenképpen Andrejev fog majd kezdeni, és a védőknél lesz majd kérdés, hogy vajon valóban Batik Bence lesz a jobb hátvéd, egyelőre mi azt gondoljuk, hogy igen. Belső védőként Mehiasz és Lang, bal hátvéd pedig Guerrero. A 2 szülőközéppályás, Sain, valamint Boskovics, elől az első 4-es pedig jobbról balra, Dénes, Dzsuzsák, Cibla, és feltolt ékként pedig Szendrei, akinek ugye van már egy gólja, ő szerezte a Loki első gólját a 2026-2027-es OTP Bankligában. Na de mi újság a Győrrel? Ott is azért voltak problémák.
3: Köszöntöm én is a hallgatókat. Tehát igen, hogyha a Debrecennél volt, akkor itt az Etónál még inkább azt néztük, és Bene Ferenc és egymást néztünk, hogy akkor most mégis hogyan fog felállni az Eto. Végig zongorázom, és akkor majd meglátjuk, hogy mit hoz majd egyébként a mérkőzés kép. Egyébként már elkezdődött a találkozó, és a Debrecen kezdte el a mérkőzést. Na nézzük, akkor Petrás a kapuban, ez egész biztos, ami a védelmet illeti, itt már azért vannak kérdőjelek. Balra jobbra halad a Stefuj, Krüpics, Umatom és Bíró, a középpályán Urblik, Szép és Décsi, a támadó szekcióban pedig Gavrics, Bumba és elől egyedül Djukanovic ostoroz majd. Itt ugye mi a védelemben mondtuk Umatumot, talán amit ugye az MLS is továbbított nekünk, illetve ugye az MN Sportnak, ugye ott azt látható, hogy ugye Umatum az, aki a középpályás. Hogyan áll fel most az Eto, Feri?
4: Nem kell ezen pánikolni, egy pár perc is kiderül, de ahogy elsőnek látom, Umatum a belső védő pozícióban van, tehát nincs itt semmiféle változás, az lett, amire számítottunk, és ami a realitás.
3: Balról egy támadás, most egyébként debreceni oldalról Szendrei tört volna be, aztán pedig Umatum lépett közbe, fel is szabadított, és jöhet majd egy bedobással a Debrecen. Egyébként ez a 87. mérkőzés a két csapat, Debrecen és az Eto között, és ennél alig lehetne szorosabb a két csapat örök mérlege. 29 debreceni győzelem, 28 győri siker és 30 döntetlen. Mindössze egyetlen győzelem választja egymástól a két együttes. A bedobás megtörtént, Cibla már jön előre, aztán pedig hátralépett Gavrics. Guerrero-nak a beadása jól néz ki, sikerül kifejelni győri részről, és a labda egészen oda pattog vissza Batikig, úgyhogy újra a Debrecen támadhat majd.
2: Vissza is szerezték tehát a labdát a hazaiak, megint Ciblánál van, ő teszi tovább, aztán lehetett volna egy jó sarkazás után az első lehetőség, de Szendrei végül nem találta a labdát, ezzel pedig Batikot nem tudta kiugratni. Érdekes, hogy a jobb hátsó védőnek felírt Batik most éppen a bal szélen rohamozott. Lehet, hogy most mivel az ő posztja megüresedett, emiatt jön bal oldalt elől az Eto. Stefuj húzogat, már a 16-oson belül járt, de túl hosszan tolta meg a labdát. Visszaért a debreceni védő, és Dénes szépen elpöszkölt elől az utolsó pillanatban a labdát. Most már Sainnál van, ültezi hátra Langhoz. Lang pedig lehet, hogy hátrapasztolja a kapusának, de nagyon jól támad le Djukanovic, úgyhogy nincs erre esélye a korábbi magyar válogatott védőnek. Aztán érkezik jobb oldalról egy felpassz, ez sem volt igazán jó, úgyhogy a győriek gyorsan visszaszerzik a félpályán a labdát. Most már náluk van a leghátul. Méghozzá Stefuj passzolta tovább, aztán Umatum is hozzáért, most megint kint van a bal szélen Stefujnál. Djukanovic kérni el, ebben a pillanatban meg is kapja, nagyjából 25 méterre jár egyébként az Eto a Debrecen kapujától. Mire a mondatot befejezem, a debreceniek meg is szerzik a labdát, és jöhetnek akár egy gyors kontrával, mondom én, de Umatun beleér a jobbról érkező keresztlabdába, szépen lestoppolja, úgyhogy most már megint a magyar bajnok támadhat. A mérkőzés harmadik percének a legvégén Debrecen-Győr 0-0.
3: Bíró lép fel a pálya jobb oldalán, de Gavrics nem őt választotta, inkább visszahúzta a labdát, aztán pedig Décsi az, aki fordít a bal oldalra. Jó az átvétel, egyelőre nem indulnak meg ott a pályán a szélén a bal oldalt a győriek, csak ott adogatnak. Egyébként az elmúlt öt bajnokin hát egészen kiegyenlített a mérleg. 2-2, 0-0, 1-1, 2-2, 1-1, úgyhogy azért egészen szoros a két csapat közt azért az elmúlt eredmények. Most hátra kerül a labda a győri térfélre, birtokolják egyelőre a fekete mezesek a labdát, a Debrecen egyébként fehér mezben játszik a mai mérkőzésnek, pálya bal oldalán pedig Bumba indul meg, jó a kényszerítő, de Lang az, aki jó ütemben lép oda, és jöhet majd a negyedik perc legvégén egy győri bedobás a debreceniek térfelén.
2: Bumba lesz majd az, aki bedobja, de lehet, hogy ott hagyja inkább a társának, Stefújnak. Berke Balázs játékvezető sürgeti a győrieket, hogy lassan végezzék el ezt a bedobást, mert hát ő se fog azért itt egész este várni. Lényeg a lényeg, illetve egész délután, hogy Stefúj végül behajítja a labdát, hátrafelé Urblik felé, aki most már tovább is passzolta. Ugye Urblik Norbertről van szó, aki Urblik Józsefnek a testvére, aki a Vasast erősítés, hát szó szerint erősíti, hiszen az angyalföldiek egyik legjobb játékosáról beszélünk, valamint csapatkapitányáról, több óriási bombagolt is vállalt már ebben a szezonban. Talán, hogyha ennek a fordulónak az eddigi legszebb gólját kellene megválasztani, az mondjuk egyértelműen Matija Juicsé lenne, hiszen ő volt az, aki gyönyörűen betekert egy szabadrugást a felső kapufa érintésével. Gondolom, Andris ott a helyszínről az még jobban nézett ki, mint innen bentről a stúdióból.
3: Jól nézett ki, hát ugye Olasz Gergő kollégánk egyébként látta is, hogy az bent is volt, tehát pont nem is ültünk vonalba, de ő azt mondta azonnal, hogy gólni, aki adta meg, igen.
2: Kiváló ítélet közben egyébként Berkéktől, a partjelzőtől, hiszen beintette a lest a győrieknél, érkezett egy labda a jobb szélre, sikerült is átvenni, de már le sem volt. A győriek jobb szélsője szép, ezt követően pedig most már a debreceniek elvégezték a szabadrúgást. Az ötödik perc legvégén Mehiasz lépde fölfelé a labdával, az már múlt héten a Nyíregyházán is egyértelmű volt, hogy az összes támadásba neki valamilyen formában részt kell vennie, úgyhogy mondhatni egy ilyen szervező belső védőnek nyugodtan Mehiaszt, hiszen minden támadásban átfolyt rajta a labda. Most egy debreceni lábról kiment az oldalvonalon túlra, úgyhogy a győri térfélről jöhet egy Eto bedobás. Hatodik perc elején Debrecen-Győr 0-0.
3: És egy jó szöktetés a pálya bal oldalán, Bumba viheti be a labdát, mert a 16-os csücskénél van, fölnéz, beíveli a hosszú oldalra, de hát ott egyrészt ugyan bíró érkezett, de nagyon-nagyon pontatlan volt ez a labda, úgyhogy zárkozhatnak vissza az Eto játékos. Cirkeben a Péter a tenapi mérkőzésen az Újpest MTK találkozón már még akkor már elkezdett számolni, amikor még lesetették a labdát, egyébként a játékosok akár kirúgásnál vagy bárhol. Itt azért reméljük, hogy Berke Balázs majd másképp fogja vezetni a mai mérkőzést. Nem mit, hogyha kritika érné emiatt Cirkeben a Péter, de azért kicsit indokolatlanul sürgette a játékosokat akkor, amikor még nem is tudták elvégezni. Megint egy beívelt labda egyébként most az Etótól, aztán pedig már sikerült Sziblának kifejelnie, úgyhogy jöhet majd egy bedobással az Eto, a mérkőzés hetedik percében, továbbra is Debrecen Eto 0-0, és hát jöhet majd egy bedobás.
2: Sőt, ha minden igaz, akkor szöglet fog majd következni, mert Cibla, mintha már az alapvonalon túlfejelt volna bele, elsőre felfejelte, aztán a további fejese az már talán az alapvonalon túl volt, hamarosan kiderül majd számunkra is, de szerintem a hetedik perc elején jöhet majd egy első szögletrúgás a mérkőzésen, az Etótól jobb oldalról jöhet majd a labda középre, így is van, Stefúj az, aki kifutott és hamarosan elvégzi majd ezt a pontrúgást. Mehiaszék már Berkire néznek, hogy ugyan miért nem számol, hiszen azért valóban az összes mérkőzésen elkezdték ezt eléggé komolyan bevezetni. Aztán majd mindjárt beszélünk erről, de Stefúj labdája jön középre, majdnem megvan a csúsztatás, érkezett a túloldalon egy győri játékos, de nem sikerült elérnie a labdát. A kapufánhoz ment az a labda, és Djukanovic volt az, aki még bevetődött, nem ért el a labdát, pedig hát ez egyértelműen gól lett volna, hogyha neki sikerült a bal kapufánál hozzáérni. Talán mintha nem tudta volna, hogy fog jönni ez a labda, hogy fog pattanni, mert mintha nem tudta volna pontosan, hogy inkább fejjel vagy lábbal érdemes majd hozzáérnie. Feri, te hogy látod ezt a szituációt? Óriási helyzet maradt ki, szerintem mondhatjuk nyugodtan.
4: Hát egyrésztről a modern iskolához mérten hat érkezője volt a Győri Etónak, és Stefúj befelé kanyarította a labdát jobbról ballábbal. felugrottak a védők és a támadók egyszerre, és úgymond kioltották egymást a légipárharc során, és egészen a hosszú kapufáig elment a labda, és ott Gyukanovics nagyon jó helyen volt, de szerintem az előtte felugró játékos társak és ellenfelek takarásából nem tudta kiszámítani a labda ívét, utána már későn próbált fejelni, nem talált el a labdát.
2: Most pedig már figyelnünk kell, mert a túloldalon Cibla az, bocsánat, aki a győri védők között rohamoz és betört a 16-oson belőle, aztán ugye győzött a túlerő, a győriek elhozták a labdát, de aztán Cibla villámgyorsan vissza is szerzi azt, erőszakos volt, de még a szabályosság keretein belül, aztán pedig elpasszolják a debreceniek, és most 3-2-ben vagy 3-3-ban jöhet előre az Eto'o. Stefújnál van a bal szélen, Stefúj elsőre befele megy, aztán inkább kifele a ballába felé, Batikot átverte, de ezt követően jól ért vissza Zsuzsák Balázs, hát tőle sem szokhattuk azért ezt meg, hogy ennyire mélyen visszazár védekezni és visszarohan, de most azért kisegítette a társát, és megint csak Batik Bence volt az, aki mellett nagyon-nagyon könnyedén elvitte Stefúj. Hát Batikra ebben az egész szezonban eddig jellemző az, hogy szinte az összes támadó megveri, teljesen mindegy, hogy ki van vele szemben. Lényeg a lényeg, balról jöhet a második Eto'o szöglet, amelyet majd minden bizonnyal Bumba fog elvégezni.
3: Gábrics is azért ott van egyébként, és a 9. percben jár a mérkőzés, 0-0 még a találkozó állás, és nyilván bent vannak a magasabb emberek is, Umatom is például, Bíró egyébként az utolsó ember, és érkezik a szöglet, Mumba tekeri befelé, a fejes elmarad, felugrott ugyan Umatom, de nem sikerült rábalintani a kapura, nagyon hosszú, magas volt ez a labda, és akkor majd jöhet a Debrecen, és akkor még egy kérdés Bene Ferenchez, hogy két csalódott csapat, melyik a csalódottabb csapat, és egyébként melyiknek van leginkább szüksége ma a győzelemre?
4: Hát mindkettőnek, és mindkettő eléggé csalódott lehet az elmúlt hetek szereplése alapján, de mindkét csapatnak sok a bizonytalanság, és pont ezért vagyok kíváncsi mentális oldalról erre a találkozóra, hogy melyik csapat lesz a nyugodtabb, koncentráltabb, és melyik fog érettebb és összeszokottabb csapatjátékot nyújtani. Szerintem nagyon-nagyon sok előre ki nem számítható tényező lesz ezen a meccsen, és talán ezt mondjuk az átmenetekre is levetíthetjük, hogy amelyik csapat jobban fog kijönni ezekből az átmenetekből, vagy tényleg profánul hangzik, de amelyik csapat kevesebbet fog hibázni, az fog nyerni. Hát kíváncsi leszek, mert talán a Debrecen egy árnyalattal összeszokottabb, ott kevesebb változás történt az elmúlt napokban.
3: Jó, az indítás előre, kérés el tudja érni, Szendrei nem, és jön a kapujából Petrás, le kellett húznia, kicsit mintha össze is ütközött volna Szendreivel, jó volt a meglátása Batiknak, jó volt a felívelt labda, de egy picit hosszú volt, és már is dobja ki Petrás a labdát, vissza kell lépnie ott egy pillanatra Stefújnak, de meg tudja tartani a labdát, hogy hozhatja előre az Eto'o, egyelőre csak a saját térfelén gurigatnak, átkerül most a jobb oldalra a labda, Umatom, aztán pedig vissza, Rüpics fölnéz, átteszi a bal oldalra, hosszú indítás, hop-hop, és ez egészen jónak tűnik, Mehiasz fölött átszállt a labda, Stefúj teszi vissza, érkezik második hullámban, aztán pedig a beívelés a hosszú oldalra, Bíró le tudja még venni, de nem tudja bent tartani a labdát, kipattog a labda, az alapvonalon túlra is jöhet majd Andrejev kirúgása, ez egy remek támadás lett volna, hogyha az utolsó passzok sikerülnek, például a Bírónak ez az átadás a jobb oldalra, nem sikerült átvenni a labdát, így kipattogott, hogy korábban is mondtam, és az

0: törtökön, pedig 5-1-re Dániában. Egyik sem nézett ki jól, lehetünk őszinték, míg az Eto a lett bajnok ellen végül nem tudott meccset sem nyerni. Lettországban, Rigában 1-0-ra kapott ki, míg otthon pár nappal ezelőtt pedig 1-1 lett az a találkozó, így pedig ugye 2-1-es összesítéssel nem sikerült bejutni a playoff körébe a konferencia liga selejtezőjének. Közben volt egy szabálytalanság Győri részről, Gábrics volt szabálytalan, hogy a debreceni kaputól nagyjából 20 méterre, Aloki már nyilván elvégezte ezt a szabadrúgást, most egy felívelés, de Urbik jól keresztezett és kiment a lábáról a labda oldalra. Bíró még átszállt a labda, de Urbik ezt jól számolta ki, és az ő lábáról pedig kiment oldalra. Aztán megvolt a debreceni bedobás, most már Lang teszi keresztbe. Érdekesség, hogy Mehiász húzódik most ki a jobb szélre, és Batik van inkább középső védő pozícióban. Mehiász az, aki átnyargal a győri térfélre, most már Zsuzsák kapja meg az ő bal lábán a labda, 30 méterre már csak a Debrecen a győri kaputól, de Zsuzsáknak a keresztlabdája borzasztóan gyenge a bal oldalra. Guerrero ugyan megpróbálta elérni még az alapvonal előtt, de esélyesen volt arra, hogy ezt valahogy átvegye. Úgyhogy a 13. perc közepén az állás továbbra is Debrecen, Győr 0-0, jöhet majd Petrás kirúgása.
1: Érdekesség egyébként, hogy az NB2-ben sem tudott nyerni az Eto, hogy 2021-21 szezonban mindkét csapat a másodosztályban szerepelt. Jó, két alkalommal találkoztak, először a Debrecen nyert az Eto ellen 3-0-ra, hazai pályán, aztán pedig idegenben is tudott nyerni 4-2-re, vagyis ugye az Eto akkor sem tudott mérkőzést nyerni a Loki ellen, most pedig egy bedobásra érkezhet majd az Eto, aki alapvetően egyelőre egy picit támadóbb szelleműnek tűnik a mérkőzésen, mint a Debrecen. De most visszakerül a Debrecenhez a labda, Guerrero, az Eto térfeléről pedig már vissza a saját térfelükre Lang, aztán vissza kapja ott a pálya bal oldalán a labdát Boskovics. Ciblának jó az indítás, bent tudja tartani még a labdát, Uma Tummal szemben sikerül megcsinálni az első cselt, aztán pedig visszateszi, ez jól néz ki, Sain beteszi, és ott kell tisztáznia Szépnek, ki is fejeli, azt az alapvonalon túlra is jöhet majd az első debreceni sarokrúgás a 14. percben. Bent Andrejev rendezgeti a társakat, kinek hova kell állnia, és nyilván egészen valószínű, ezt a sarokrúgást majd Zsuzsák Balázs fogja elvégezni. Érkezik Lang is egyébként, Boskovics is már ott van a 16-oson belül, és akkor figyeljük, várjuk azt, hogy Zsuzsák Balázs betekerje a szögletet.
0: Mehiászék is megjöttek közben, még ezt várta a korábbi magyar válogatott támadó 108-szoros válogatott Zsuzsák Balázs. Balról, tehát ballal tekeri majd középre, úgyhogy ez majd nem a kapu felé fog csavarodni. Zsuzsáknak a jobb keze a magasban, érkezik a labda középre, nem is rossz, az ötös vonalhoz ment a rövidre, aztán a kipattanót visszalövi az egyik debreceni támadó, méghozzá Dénes Vilmos. Nem volt rossz az elképzelés, de hát ez oda ment egészen pontosan Petrás kezébe. Nem volt nehéz dolga a szlovák kapusnak, hogy ezt felszedje simán, magához ölelte és már indítaná is újra útjára a labdát, de valamit még Berke játékvezető észrevett, és emiatt nem engedi, hogy megtörténjen ez a kidobás. Nyilvánvalóan jöhet majd a szabadrúgás, lehet, hogy két játékos összeakadt, volt egy kis nézeteltérés, de most már Berke engedi tovább a találkozót. Petras az, aki majd kirúgja a labdát, valóban az egyik debreceni volt szabálytalan a 16-oson belül. Most már Bumba kapja meg a labdát, ő passzolja vissza Steffújhoz, aztán érkezik egy felpasszolt labda, már a másik térfélre, a debreceni térfélre, de Gyukánovicsot megint megelőzi Lang, szépen kirúgja a labdát oldalra, úgyhogy ebből sem lesz veszélyes győri akció egyelőre. Most még jöhetnek a vendégek egy bedobással saját térfelükről, nagyjából 40 méterre a saját kapujuktól. Sikerült is bedobni még időben, pedig Berke már számolt, de most hátra kerül a labda Krüpicsékhez. Aztán meglátjuk, hogy a belső védők mit fognak majd ezzel kezdeni. Krüpics az, aki aztán tovább passzolja a bal oldalra Steffújhoz. Steffúj pedig szépen teszi tovább, és várná vissza a kényszerítőt Bumbától. Egyelőre nem kapja, aztán viszont visszapasszolja neki Bumba egy parádés külsős passzal. Steffúj rohamoz a bal oldalon, már a 16-oson belül van, beadja. Ez eléggé hosszúnak tűnik, de Bíró most beéri, egyből beteszi középre, és nem sikerül eltalálnia az érkező Bumbának. 11 méterre volt a kaputól, hát nagyjából szemben volt a kapuval, és így sem sikerült ballal rendesen eltalálni azt a labdát. Tudjuk, hogy Bumbának a jobb lába az igazi, de hát talán őre azért mondhatjuk, hogy egy kétlábas játékos, amit az imént hiányoltam, hogy Bíró nem tette egyből középre, most ezt megtette, Bumba érkezett is, de az ő bal lábáról lecsúszott a labda, és így nagyjából 11 méterről, nagyjából ugyanennyivel, 10-11 méterrel mellé is ment ez a próbálkozás, úgyhogy nincs meg Itt az első veszélyes kapura lövése a Győrnek, belépünk a találkozó 17. percébe, Debrecen Eto 0-0.
1: Benne Ferenc, ez egy szó, hogy a debreceni Mehiász már a második alkalommal tudták megindítani, és rendszerint ott látom azt, hogy gyenge a debreceni védelem.
2: Igen, rátapintottál a lényegre, amit szerettem volna mondani, hogy mindkét csapat egy picit belső védő túlsúllyal rendelkezik.

0: érkezik, hiszen ugye említettük, hogy a debreceni Mehiasz, Batik és Lang is a pályán van. Na végül Mehiasz lett a jobb hátvéd, és ez hát nem tűnik eddig jó döntésnek, hiszen folyamatosan a Győr a Debrecent a jobb oldalukon bontja, tehát Mehiasz jobb hátvéd pozíciója egyelőre nem igazán működik. Na de majd folytatom, mert támadalok ki.
1: Nagy labda volt Zsuzsáktól, Guerrero már megkapta a bal oldalt, aztán pedig Szendrai forgulódik, éj, és kijött egy Eto'o a labda, aztán pedig Lang visszaszerzi, talán mint a Guerrero-nak a kezére pattant volna, de mehet tovább. Cibla egy cselt követően nem viszi tovább, most inkább továbbadja a Szendrai. Zsuzsák 20 méterre a kaputól szerette volna áttenni Krüppisnek a lába között a labdát, de nem sikerült így, tehát az Eto'o-nál a labda a bumba megkapja Steffújtól, és már lehetne menni a pálya bal oldalán. Gavrics picit pontatlanul, sőt annyira, hogy Batik meg is szerzi, és Batik meg is indul előre. Guerrero Zsuzsák kapja, a bal oldal pedig már indul Cibla. Ez nagyon-nagyon hosszúra tűnik ez a labda, a kérdés, hogy Cibla el tudja érni, nem tudja elérni a labdát, és akkor pedig Bene Ferenc be tudott fejezni.
0: Igen, tehát gyakorlatilag úgy néz ki a Debrecen négy védő, hogy Mehiasz, Batik, Lang és Guerrero. Hát Batik Lang páros egyelőre nem nagyon működött eddig a bajnokság során, mert Hiasz meg ebben a szezonban még nem is szerepelt jobb hátvédként. Na de visszatérve az Eto'o-ra egy picit, ugye beszéltünk, hogy vajon Urblik vagy Umatum lesz védőként, hát mind a ketten védő pozíció vannak végül, tehát Urblik is visszacsúszott belső védő pozícióba, és Umatum is a védelmet erősíti. Gyakorlatilag jobb hátvédként, de nagyon-nagyon sokszor beforog a tengelybe, és Bíró is visszahúzódik, ezáltal egy ötvédős fallá alakul az Eto'o több esetben, sőt labdakihozata tekintetében mindig hárommal építik, tehát három játékossal építik, hiszen Steffuj fölzárkozik egészen magasan a középpályáig, és Bíró is, tehát támadásban egyfajta elcsúszva, három védővel kialakítva a labdakihozatat próbál rohamozni mind a két szélen, szélső típusú játékossal, gyors játékosokkal az Eto'o, ez egyelőre nagyon-nagyon hatékonynak tűnik számomra, főleg a bal oldalukon, a Debrecen jobb oldalán.
2: Pedig egyébként még egy mondatra kérlek, maradjunk nálad, hiszen a győriek hátul adogatnak. Érdekes, hogy Terca Gergő az első két meccsén kezdő volt a Lokinak, és úgy látszott, hogy megtalálta az egyik szélső védőjét a Debrecen, ezt követően ő kikerült a csapatból, és többször próbálkozik Gertremmel, mondjuk ő Rotem Kellernek a játékával, az izraeli légiós többször szerepel általában csereként itt a szezon elején, de most mégis valóban ez a Mehiasz kihúzódása jobb hátsó posztra, jobb hátsó védő posztra, ez valamennyire érdekes, mindjárt visszatérünk majd erre, de a győriek most a debreceni térfél közepén járnak már, aztán egy elpasszolt labda, és jöhet előre a Debrecen, ha és amennyiben Szendrai beérte volna, akkor meg lehetett volna az első veszélyes debreceni akció, de mivel ez a labda csínybe ment, amit ő kapott, méghozzá Batiktól, emiatt ő nem tudott ezzel kilépni, és most már Batik iszkol visszafelé, hiszen jöhet előre az Eto'o. Steffújnál van a bal oldalon a labda, aztán Gavrics kapja meg, ő tovább teszi Szépnek, Szép pedig megpróbálná visszatenni neki, mármint Bumbához, de ez sem volt jó, és most már jöhet előre a Debrecen, Décsitől van egy kisebb szabálytalanság, de úgy ítélte meg a játékvezető, Dénes dobta magát, úgyhogy visszaszerzi szabályos keretek között a labdát az Eto'o. Most már Bumbánál van, középen 40 méter a debreceni kaputól, aztán ki a jobb hátsó védő pozíciójába, aztán pedig egy borzasztó rossz átadás. Jobb oldalról Bíró elpasztolta ezt, nem volt jó a visszapaszt a Krüppics felé. Szóval fejezzük be ezt a gondolatmenetet. Ülnek többen is a padon. Mondtam, hogy a Tercának a nevét, mondtam Kellernek. Hát Kusnyit is lehet említeni, de szerintem ő az Újpest elleni teljesítményével nagyjából kiírta magát a csapatból itt a következő pár hétre. Mit gondolsz róluk, Feri?
0: Hát nagyon érdekes kérdés, hogy nem is tudom, a hetedik vagy nyolcadik tétmeccsét játssza a Debrecen, és igazából nem találták meg még a jobb hátvéd pozíciót, ugye, mert Hiasz már sokadik megoldása, hogy említetted Terca, Szécsi, ugye legutóbb Mirtály, legutóbb Mirtály is ott volt, ugye Keller is, nagyon érdekes. Azért a jobb hátvéd szokták mondani, hogy talán nem annyira sarkalatos poszt, de azért egy védő négyesnek az egységét általában nem szeretik az edzők bolygatni, ez sem túl szerencsés megoldás, főleg, hogy egy belső védő játszik most jobb hátvédet.
1: Jó, a beívelt labda, aztán pedig kijön, jól láttam akkor Gavrics az, aki kihozta a labdát, és már a pár jobb oldalán lehet menni, Bíró rohamoz, jó néhány debreceni játékos lemaradt, most 4-4 ellen mennek, a bal oldalra továbbítás pontos, Steffuj átveszi, 16-os bal csücskén van, beteszi a labdát, Gavricsig ez nem megy el, kifejelte ott Lang a labdát, aztán pedig a Debrecen meg is tartja, mert ő visszajött ott Szendrei, és már lehet menni előre a labdával, megtorpon neki pillanatra. Ott középen már el is kérték, és ezzel lehet is menni. Sajn az, aki elkérte, és a bal oldalra megy a labda Ciblához. Rövid volt, de jó meglátás volt egyébként, ezzel lehetett volna menni. De visszakerül Langhoz, itt tehát a Debrecen birtokolja továbbra is a labdát. Guerrero, aztán megint Lang, Boskovics, Zsuzsák elkérné bal oldalt, meg is kapja már az Eto'o tér felén. Zsuzsák vissza a Boskovicsnak. Vaskavics egy kicsit tologatja, aztán pedig a kezdőkerben Batik kéri el Mehiász a jobb oldalt. Dénes is szerette beszállni a játékba, meg is kapja a labdát, aztán pedig hát eladja. Stefúj könnyűszerrel elvette tőle, aztán pedig egy picit megtorpan, és inkább megfordul, visszaadja Bumbának a labdát, és jöhet majd az Eto'o. Gavrič megkapja középen a labdát, két debreceni játékos gyűrűjében kell, vagy szeretné elvinni, és sikerült is neki, és már baloldal Stefúj, az, aki szeretné beívelni, Bumba. Visszakapja Stefúj, Mehiász pedig jó ütemben lép oda, megpattant rajta a labda, ez a beívelés, így sikerült Batiknak kifejelni, most pedig Dénes az, aki elesik, mint a szabálytalankodtak volna vele szembe, bizony igen, és Dénes len is maradt a földön, de talán nem sérült, mert bizony jól van szerencsére, mehet tovább majd a találkozó, a szabadrugás követően. Egyébként idegen meg kifejezetten erős az Eto'o, ugye a Győr a Nyitányon a Vasas otthonában 2-2-t játszott, ráadásul kétszer is vezetett. Ezzel idegenben már 5 bajnoki mérkőzés óta veretlen, 3 győzelem, 2 döntetlen. És ahogy a mai mérkőzés alakul egyelőre, korábban is mondtam, az Eto'o az, aki inkább többször próbálkozott már a hazai a kapujára. 23. percben jár a mérkőzés, Debrecen Eto'o továbbra is 0-0, és most jön a Debrecen.
2: Az imént, amikor volt ez a buktatás, azt hittem, hogy jönni fog majd az ivószünet, de úgy látszik, hogy még nem érkezett el ide a mérkőzés, pedig most járunk. Egyébként a felénél az első játékrésznek, és valóban nincsen még gól, Debrecen Eto'o 0-0. Zsuzsák kapja meg a labdát, aztán őt stukkolja tovább oda a társnak, Guerrerónak, aztán valahogy tovább csorog Cibla felé, Ciblának a passza viszont jó, de inkább meg kell dicsérni Szépet, aki szépen elvitte a labdát nevéhez méltón, és most már hátra kerül a labda a kapusig, Petrásig, Bíró passzolta hátra, ez is majdnem egy rossz átadás volt, azért szép lett volna, hogyha ebből Bíró összehozott volna egy szögletet, ezzel szemben viszont Petras eladja, és jöhet egy lövés a debreceniektől. Sain felé érkezett egy lapos labda középre, és a 11-es ponttól egy 2 méterre körülbelül egy picivel hátrébb jobb oldalra. Végül Sain egyből tüzelt, lapos lövés jött volna, de szépen belevetette magát az egyik győri védő. Décsi volt az, aki ezt tudta, hogy ez fog következni, és az ő bal lábáról kipattant a labda az alapvonalon túlra, úgyhogy jöhet majd az újabb debreceni sarokrúgás, de az első a jobb oldalról, és a bal lábas Zsuzsátnak ez mégiscsak egy jobb helyzetet teremthet, hiszen balról, illetve jobbról ballal ívelheti majd középre, ami ugye a kapu felé fog menni. Megérkeztek a Hóri Horgas debreceni védők, Lang, ott van Batik is, Boskovics, szokás szerint Mehiásszal kiegészülve Zsuzsák megint a jobb kezét emeli, érkezik a labda középre, ez kapura ment, úgy tűnik, Petrásnak a kapujára hullik rá a labda, az elképzelés nem volt rossz, de hát azért ezen rajta volt Petrás, talán ilyenekkel a regnáló magyar bajnok kapusát nem igen lehet meglepni. Zsuzsák most megpróbálta, nem jött össze. Lényeg a lényeg, hogy jöhet majd tehát éppen Petrás egy kirúgással, de csak az ivószünet után. Itt mellettem jó András is így tesz egy jó kis ivószünet, úgyhogy itt a lehetőség, hogy megszólítjuk Bene Ferencet, hiszen majdnem 25 perc eltelt már a mérkőzésből. Azt kaptad eddig, amit vártál, Feri?
0: Egyelőre számomra összeszedettebbek a csapatok, mint vártam, tehát olyan egetrengető nagy, ki nem kényszerített hibát egyelőre nem dobtak a csapatok. Az szembetűnő, hogy egyik csapat sem a legjobb védelemmel tud összeállni, tehát mindkét oldalt azért vannak problémák. A Győri Eto'onál azt látom, hogy azért 5 fiatal játékossal, rutintalan játékossal lépnek pályára, viszont ez a rutinosabb, sokat próbált, az előző bajnok csapatban is kulcs szerepet betöltő labdarúgók számára pedig azt mutatja számomra, hogy ők viszont kettőzött erővel úgymond válukra veszik a csapatot, tehát nagyon jól látni, hogy Stefúj sokat lép be a játékba, veszélyes beadásai vannak, Bumba rendszeresen odaér a kapu elé, Gavrič sokat van játékba, és hát fiatal játékos, de azért Bíró már nem rutintalan, ő is a széleken, azért elég sokat mögé került a Debrecennek. A Loki oldaláról pont elől hiányolom a minőséget, tehát Szendrei Ákosban sokkal, de sokkal több van, kevés labdát tart meg, kevés mélységindulása van, és aki leginkább csalódás egyelőre, Dénes Vilmos szerepe, aki az Alegerszegbe egy sokkal hatékonyabb játékosnak tűnt, sokkal jobb dinamika volt benne. Én most egyelőre azt látom, hogy elveszíti a párharcokat, és számomra az se erény egy támadónál, hogy mondjuk a félpályánál szabálytalanul tudják szerelni, hiszen ő a gyorsaságánál fogva, hát most kis túlzással olyan gyorsnak kell lenni, hogy felrúgni se tudják. Nem időben indítja meg a cseleket, túl közel vezeti a labdát a védőjéhez. Cibla meg egyelőre eltűnik, tehát az ő baloldali játéka hiányzik, a billentő cselei az összekötőbe, a jobb lába felé, befelé való cselek, átlövések. Zsuzsák Balázs meg egyelőre kizárólag a védekezésével tűnik ki, tehát a Debrecennek a támadójátékba föl kell javulnia.
2: Mondjuk Dénest megvédeném, bocsánat, egy mondat, hogy ő azért múlt héten 50 perc után melegedett bele igazán a játékba a keleti rangadón, hiszen ő volt az, aki Zsuzsákot ugye kiugratt, és Zsuzsáknak az élet első fejes góljával tudott na, akkor nyerni hát a Debrecen.
0: Ha ez a bemelegítés, akkor ahhoz képest jó?
2: Ahhoz képest jó, majd csak
0: akkor várjuk a másik félidőt.
2: Lényeg, hogy 27 perc elteltével Debrecen Eto 0-0.
1: És ha most is X lenne, az már a két csapat történetének hatodik egymás követő döntetlenje lenne. Ilyen egyébként korábban még soha nem volt példa. De hát figyeljük, hogy hát ha nem így történik, már jön előre a labda, Krupics tolta meg, aztán pedig már el is veszítik, és Szendrei pedig kap egy remek kiugrotást, Zsuzsák már egyébként bent rohamoz is kérni, de hatalmas szerelést láthattunk Urbliktól, de azonnal szalad a labdáért, Szendrei szeretné bedobni, meg is tette azt, jó a csel, Dénes befelé húz, befelé íveri a labdát, cibba fejes, és ez fölé száll, Petrás azért felugrott ezért a labdáért, de hát ez jócskán fölé ment. Jó volt ez a fejes, jó volt megkoppanálva ez a támadás. Ez az ívószünet megmentette a mérkőzést, Feri?
0: Meglátjuk. Egyelőre végül is Dénes beadásából Cibla fejelt. Nyilván Ciblának nem feltétlenül a fejelés a legerősebb oldala.
2: Zsuzsáknak se az volt múlt héten.
0: Igen, de az kétségtelen elsülhet, ez jól is. Nem, igazából egyébként mindkét csapat a széleken aktívabb, tehát center pozíció egyelőre nincsenek jó teljesítmények, vagy azt is mondhatnánk, hogy a védekező középpársok jól szűrik a mélységi passzokat, de a széleken azért mindkét csapatban van fantázia.
1: Petrás az, aki kiteszi a jobb oldalra a labdát. Urblék, aztán visszalép Umatum is, sőt, meg is indul a labdával, van előtte terület. Cibla nagyon lemaradt, Bíró megkapja már a Debrecen tér felén, aztán pedig Cibla visszaér, és a lábáról ment ki a labda, úgyhogy jöhet majd egy bedobással az Eto, a 28. perc végéjára megkezdődik a 29. is. Továbbra sincs gól a Debrecen Eto mérkőzésen, az állás 0-0.
2: Décsi teszi most már tovább a labdát, már Stefújnál van a bal szélen, visszalép Bumba, hogy megkaphassa, ez meg is valósult, és Bumba most már lepörögne, leforogna gyakorlatilag Batikról, hát nála azért gyorsabb talán, végül megpróbálta elvinni, Djukanovic volt az, de őt felrúgták, Boskovic volt az, aki őt buktatta, ezt követően pedig egy szabad rúgás kapott a Győr, mert ahogyan említettem, valóban szabálytalan volt Boskovic, ezt már el is végezte az Eto, a bal oldalon jár most ez a támadás, Décsi kapja meg középen, ő passzolná tovább, egyre még nem tudja hova, most aztán Umatumot megtalálja a jobb hátsó védő pozícióban, Umatum pedig visszarakja Décsinek, ez picit csínybe ment, érkezett is a debreceni becsúszó láb Boskovistól, de Décsi még időben el tudta előle pöccinteni a labdát. Stefújnál van már a bal oldalon, aztán szép, ő kényszerítőzne Stefújjal, ez nem volt rossz már, mint az elképzelés, de a megvalósítás az nem jött össze. Aztán gyorsan visszaszerzi a labdát a Győr, kap egyet talán a lábára, szép, lenmarad egy pillanatra, de végül a játékvezető nem fúj. Itt pedig jöhet előre a Debrecen, most egy jó passz Szendrei felé, sikerül is neki átvenni és megjátszani. Zsuzsáknál van, most már ő lépett hiát a felező vonalat a labdával, sikerült is, Guerrerónál van kint a bal szélen, aztán vissza Zsuzsákhoz, nagy lendülettel jön most fel a Debrecen, Zsuzsáktól balról egy beadást, nem néz ki rosszul, meg is van a fejes, de egy picivel mellé megy. Nagyjából 2 méterrel tévesztett célt Szendrei Ákos, az elképzelés nem volt rossz, Zsuzsáknak a beívelése kiváló helyre ment. Hát nem volt könnyű pozícióban azért az éjjelzők meg Szendrei, hiszen 11-12 méterre volt a győri kaputól, ezzel szemben szépen ráfejelte a kapura a labdát, mondom még egyszer, olyan 2 méterrel ment el ez a próbálkozása a bal kapufa mellett. Az elképzelés jó volt, de továbbra sincs meg az első veszélyes debreceni fejes, vagy éppen kaput eltaláló lövés. Debrecen Eto a 30. perc legvégén 0-0.
1: Hogy bizonyos, hogy egyébként egy kaput eltaláló lövés volt eddig a mérkőzésen, ez egy debreceni próbálkozás volt, és még a túloldalt összesen az Etónál 2 lövésről számolhatunk be, és egyik sem találta el a kaput. A bedobás követően pedig Boskovic tologatja, egy kicsit fölnéz, a jobb oldalra szeretné átforgatni a labdát, Zsuzsák inkább elkéri, ő már az Eto tér felén tartózkodott, aztán pedig már Batik kapja meg a jobb oldalt, Mejiász felé a fordítás, Dénes elkérné, inkább Sain kapja meg, aztán kérné vissza, Mejiász nem kapja meg, Dénesnek adja a labdát, Szendrei is visszalép, Szendreit most támadja, szép, aztán pedig jól áthozzák a labdát, Sain megint. Dénes, már a 16-oson belül, jó beívelt labda, és lemaradott a második hullámban. Na, talán az Cibla lehetett.
2: Így van.
1: Lemaradott a második hullámban a labdáról, remek támadás volt. És jó volt a beívelés is egyébként, és Bírónak kellett kitennie a labdát, és akkor jöhet majd egy sarokrugással. A Debrecen a 31. percben Zsuzsáknak át kell mennie a bal oldalra, hogy korábban Erdély már kollégám is elmondta, azért a jobb oldalon neki az előnyösebb bal lábbal berúgni a szögletet, a sarokrugást, a labdát. De most bal oldalra jöhet majd, tehát most egy szöglet a 32. percen, Zsuzsák tekéri befelé, jó a fejes, a hosszú oldalra, oj, és ott meg itt lemaradt valaki, jó volt Langnak a fejes a hosszú oldalra, és Dénes érkezett a hosszú sarkon, de lemaradt. nagyon-nagyon közel áll a Debrecen ahhoz, hogy megszerezze a mérkőzés elsőgát. Mehiász volt egyébként, aki a hosszún érkezett. Szóval nagyon-nagyon közel áll a Debrecen. Az ivószünet után gyakorlatilag megfordult a mérkőzés képe, és ilyen helyzeteket láttuk korábban az Eto'tól. Most pedig a Debrecen halmozza ezeket, de hát még mindig nincs gól, ugye a mérkőzés 32. percében.
2: Na de reméljük, hogy hamarosan majd megérkezik. Most megint Boskovics volt szabálytalan, és jöhet majd egy győri szabadrúgás saját térféről. Gavrič volt az, akit buktatott Boskovics. Hát ez nem nézett ki jól, nyújtott lábbal érkezett. Talán megkapatta volna ezért a mérkőzés első sárga lapját. Egyelőre a játékvezető Berke Balázs még megkönnyörült rajta. Umatum az, aki elvégzi közben a szabadrúgást, oda passzolja az előtte álló Széphez, aztán Szép megpróbál cselezni, sőt nem is Szép, hanem Gavrič az, bocsánat, ahelyett, hogy elvitte volna simán a védője mellett, Boskovics mellett, ezzel szemben végül aztán felrúgta Boskovicsot, hiszen elsőre belerúgta a labdát, aztán mivel az ott maradt, úgy érezte, hogy még el tudja érni, ezzel szemben viszont Boskovicsnak a térdét találta telibe, úgyhogy teljesen jogos ez a debreceni szabadrúgás, ami nem érkezik rossz szögből, ha csak Zsuzsák képességeire gondolunk. Nagyjából 30 méter a távolság, és Petes is mutatja, hogy azért kér védőket a sorfalba, és mutatja, hogy hova álljanak majd. Balról jöhet ez a szabadrúgás, tehát a ballábas Zsuzsáktól. Mondom még egyszer, nagyjából 30 méter a távolság az alapvonaltól. Zsuzsák megkapja a jelet, íveli középre, meg is van a fejes Batiktól. Azt mutatja a partjelző, szerinte nem volt les, úgyhogy hogyha esetleg befejelte volna ez Batik Bence nagyjából 14-15 méter az Eto'o kapujától, akkor ezt akár meg is adhatták volna, mivel nem volt igazán precíz ez a beadás, Batik nem tudta igazán rátenni a fejét, egy kicsi hátradőlve kellett fejelnie, és hát ennek is köszönhető, hogy nagyjából 5-6 méterrel a kapu mellé fejelte ezt a labdát. Az Eto'o közben gyorsan elvégzi a kirúgást, óriásit kap a lábára Djukanovic, méghozzá Langtól, és Langot odahívja magához Berke Balázs játékvezető, kicsit elbeszélgessenek, Djukanovic pedig közben jobban van. Ezzel lépünk be a 34. percbe, és lehet, hogy nem is Lang volt, hanem Batik, de én úgy láttam elsőre, hogy Lang volt az, aki talán picit túlságosan és erőszakosan és agresszívan lépett fel a védelemből, így is van, ő ütközte le Djukanovicot, hát talán Djukanovic is jobban dobta magát, mint amennyire kellett, lényeg a lényeg, hogy ő is jól van, és Lang is megúszta sárga nélkül, mehet tovább az Eto'o támadása.
1: Mert egyelőre labda hátul van a 34. percben, Petrás az, aki a 11-es pontnál gurít egyet rajta, aztán pedig már fel is rúgja a bal oldalra, Djukanovic pedig elengedi, ez jó lett volna, így egyébként csak Lang bele tudott csúsztatni a labdával, aztán pedig Guerreroval bele egy hatalmas, a cibla le tudja fejelni, nem tudja Szendrai ezt továbbítani, picit pontatlan volt, így tehát visszakerült az Eto'hoz a labda, és leginkább Petrás kapushoz, saját 16-osán belül tartozkodott az Eto'o kapusa, és már továbbította is előre azt, Krupić hozza fölfelé, aztán pedig mélységi indítás, ez pontatlan volt, Sain pedig megszerzi Dénes, ott előtte megy Szendrei, nem tudta oda tenni neki a labdát, mert már lesen tartozott, érkezik Zsuzsák a második hullámban, Szendreinek kimegy a labda a jobb oldalra, Mélyász elkérné, neki nem adja oda, Szendrei, aztán pedig oda teszi Dénesnek, ott pattog bent a labda 16-oson belül, két Eto'o játékos és öt összeütközés, sikerült kitenni a 16-oson kívülre a labdát, és ez Gavrič-é, Mélyász pedig lemaradt, leginkább most veszi fel az emberét, Stefuj nem tudják, de ki tudják hozni az Eto'o játékosai a labdát, és Gavrič már rohamoz a pálya bal oldalán, Boskovics az, aki visszafut vele, érkezik Stefuj is, aztán pedig Mélyász jó ütemben lép vissza, de visszapattam még mindig a labda az Eto'hoz, egy jó csel Djukanovic, aztán pedig elhagyja Zsuzsák, valami cibla volt az, aki remek ütemben lépett oda, és a Debrecen szerette volna kihozni a labdát, aztán pedig volt ott egy falt. Krupić volt, aki a szabálytalankodott, és Décsi maradt a földön, mert úgy láttam, talán először Krupić volt az, aki oda nyúlt, aztán lehet, hogy Décsi volt az, aki ott ütközött. Hát talán igen, talán nem. Egy biztos, hogy Dénest buktatták, és akkor jöhet majd egy szabadrugással a Debrecen a 36. percben.
2: De az tény valóban, hogy Décsi is jogosan maradt lent, hogyha azt nézzük, mert azért kapott élet a lábára, és úgy látszik, hogy most megint visszaül a földre, nem, hanem inkább csak kocog és próbálgatja a lábát, nem esett jól neki. Odalépett Dénes, abszolút nem volt benne szándékosság, mert egy zidános csellel próbálkozott Dénes, ezt követően lépett rá szegény Décsinek a lábára. Most már a Debrecen jöhet megint előre, hiszen visszaszerezték a labdát, Guerrerónál van, kint a bal oldalon már csak 20 méter van. A Debrecennek az Eto'o kapujáig egyre közelebb vannak. Cibla teszi tovább, aztán Dénes pörget bele, sőt, Sain volt az, aztán végül ez a tovább pörgetett labda nem volt jó, most kapja meg a jobb oldalon a társ, most már Boskovicsnál van, aztán Zsuzsák. Zsuzsák egyelőre nem tudja, mit kezdjen vele, megpróbálta volna felhívni, de nem látott elő senkit, akinek ez jó lett volna, aztán végül laposan játsza meg a vonalak között, megtalálta Szendrei, de Szendrei végül kikígyózik vele vissza Zsuzsákhoz. Aztán Guerrero kapja, meg tőle érkezik egy beadás. és egy győri kifejeli a labdát eléggé simán, pedig két debreceni érkező is volt, ha egy icipicivel pontosabb ez a labda, és nem pontosan közéjük megy, akkor akár meg is szerezhette volna a vezetést a Győr. Ezzel szemben viszont a 37. percben úgy látszik, hogy Décsit kell majd ápolni, lehet, hogy nem tudja majd folytatni. Hát Feri, ez azért nem hiszem, hogy jól eshetett neki, úgy látszott, hogy valamennyire rátaposott Dénes, nyilván mondom még egyszer, semmi szándékosság nem volt benne, de hát ez megint nem jön jól az Etónak. Alapból nincsen sok játékos a cserepadon, hiszen rengetegen távoztak az Etótól, és egyelőre még nem nagyon volt új játékos bejelentés. Most a héten egyébként pont három kapust bejelentettek, de én úgy érzem, hogy azzal az Etó nincsen beljebb.
0: Hát és egyedül kapus nem távozott a keretből. Jó, hát alapjában az Etó bizony gondba kerülne, hogyha kényszerű cserét kellene végrehajtani a vezetőedző Efren Juáreznek, hiszen ahogy említetted, még ha hát azért mondjuk a 80-as évünk 5 tartalékjátékos jut a padon, ahhoz képest azért jóval megvannak létszámba, de valójában rutinos játékos kevés van, főleg a kispadon. Hát előrefelé még tudnának cserélni, középpályára nyilván kevesebb lehetőségük van, de igazából az ilyen eset benne van a futballban, remélhetőleg Décsinek sincs semmi komolyabb baja, és tudja folytatni a játékot. Ellenben a mérkőzés képe azért most inkább debreceni fölényt mutat, és főleg a széleken szépen szövögetik az akciókat. Igazából a beadások egyelőre nem bizonyultak pontosnak, de feltűnő számomra, hogy Dzsudzsák feljavult, és sokkal, de sokkal többet van labdás pozícióban, sokkal többet van nála a labda, jól forgatja a játékot. Egyelőre a három támadótól várnék többet hazai oldalról.
2: Még egyetlen egy gyors kérdés Feri, de most figyeljük közben a Debrecen, mert Guerrero már bal oldalt a 16-oson belül bepasszolja középre, ez sem volt jó. Jól védekezik az Eto, kivágják oldalra a labdát. Az egy kérdésem lenne, hogy ugye most látjuk azt, hogy Mehiasz nem muzsikál túl jól jobb hátsó védőposzton. Innentől kezdve számomra egyértelműnek tűnik egy győri félidei csere, méghozzá, hogy Angie érkezzen a pályára, és esetleg ott rohamozzon Mehiasszal szemben.
0: Igazából ez lehet egy megoldás, de azt ne felejtsük, hogy Bumba és Tefui párosan nagyon jól működik ugyanakkor a Győr bal oldalán, tehát inkább Debrecen oldalról várok cseréket.
1: Kivágják a győriek a labdát 39. percben, amikor még továbbra is Debrecen Eto 0-0, és Andrejev tűnik fel nagyjából 45 méterre a kapujától, össze-össze lepattan a labdát, rohamoz a Debrecen, Szendrei visszafejlő labdát a 16-oson belül, Cibla ellövi, lepattan egy Eto labdarúgó lábán a labda, ott egészen pontosan Kröpics lábáról pattogott Petrásig, és aztán pedig már Petrás könnyű szerefel is vette ezt a labdát. Mi történt Feri az Ivo született követően, mert konkrétan az Etónak a támadójátéka az a nullával egyenérték, a Debrecen pedig egészen elképesztően feljött.
0: Ez egy nagyon érdekes, ezen én is sokat gondolkodtam, és most már lassan, hát mind pszichológiai, mind edzői szakokon egy szakdolgozatnyi témát megillene. Hogy bizony a világbajnokságon egyértelmű volt, hogy gyakorlatilag 4/4 alakult a futball, de ott 3-3 és fél perces ivószünetek voltak. Itt azért a szűk egy perc miatt nem lenne egyébként indokolt, bár azért azt valljuk meg őszintén, amikor benne vagy a játékba és nyomás alatt tartod az ellenfelet, és úgymond elkapod a fonalat a játék közben, és ez megzavarja bármennyire is új információ az edzőktől, akár apró változtatások, akár csak maga a játék megszakítása, ez mindig egyfajta fordulópontot hoz a találkozókon rendszeresen. Érdekes, ez most már egy taktikai elem még kezd válni a labdarúgásban.
1: Décsi visszatért, aztán pedig továbbítja a labdát Gavricsnak, és Boskovics az, aki visszalép, és szabálytalankodik Gavricssal szemben, és a 40. percben majd jöhet egy győri szabadrugás a Debrecen térfelén. Egyébként ott volt Cibla is, esetleg Boskovics nem rántotta volna, akkor talán Cibla is oda tudott volna lépni. Biztos, hogy érkezik tehát egy szabadrugás, akkor, amikor megkezdődik a 41. perc is. Debrecen Eto 0-0 tehát, és jön majd egy szabadrugás. Andrejev igazgatja a játékosokat, Langnak szól, hogy figyeljen Djukanovicsra, aztán pedig Gavrics kicsiben végzi el Umatom, aztán pedig a jobb oldalt Bíró, bemozog üresbe Djukanovics, nem kapja meg a labdát, Umatom, Krüpics, aztán pedig már el is hozza ott a labdát, de nem tudja, mert összabálytalankodik vele szemben Dénes, Krüpics pedig már azonnal el is végzi, bal oldalt Stefuj kapja meg. Jó az indítás előre, ezt még el is tudja érni a betett labda, pedig szerintem már kint volt egyébként, megszerzi az Eto a mérkőzés első gólját, de én megvárnám mindenképpen a videóbírós vizsgálatot, mert szerintem talán kint volt, és sőt Stefuj is azt mutatta, hogy ő szerinte is kint volt. Várjuk még meg a videóbírós elemzést, de akkor elemezzük ezt a gólt. Gavrics szerezte meg a mérkőzés első gólját, ha gól, akkor azért hogyan értékeni lesz Feri?
0: Véleményem szerint legalábbis az élőképpen nem tűnt kintinek a labda, tehát nagyon-nagyon komoly elemzés lesz, mert hogy a labda teljes terjedelmében túljutott-e az alapfonalon vagy nem, az tényleg videóelemzés szükségeltetik. Viszont sokat szorra nem véletlenül mondom, hogy a Bumba Stefuj páros elképesztően jól működik, és jelenleg is Stefuj megfutott a Batikot sokat szorra a mérkőzés folyamán Bumbával együtt, és sprintből egy hosszúnak tűnő labdát az alapvonalról gyakorlatilag derékból így visszarúgni a második hullámban érkező Gavrics elé, az egy igazi mestermunka volt. Tehát ha ez most egy nemzetközi mérkőzés lenne, vagy egy világbajnokság, akkor azt sokáig mutogatnák az ismétlésbe. Elképesztő technikai megoldás volt, és az pedig, hogy a Loki védelm a második hullámra nem reagált, az komoly védekezési hiba.
1: Aztán pedig a gól hivatalos, ez teljesen egyértelmű, hogy már bent volt, épp hogy egy pici, de csípte a vonalat a labda, tehát Gavrics jó voltából vezet az Eto'o a 42. percben, tehát vezetés szerez, és azonnal jön előre a Debrecen, szeretne egyenlíteni, de már szabálytalankodtak ott Uma Tomával szemben, úgyhogy az Eto'ohoz visszakerült a labda, Petrás hátul, aztán pedig már Stefuj, nagyszerű sprintet láthattunk tőle, meg tudta menteni a labdát, és betette oda ugye Gavricsnak. Aztán pedig most Batik visszaszerzi azt, már az Eto'o tér felén, Mehiász beindul üresbe, Dénes nem adja neki. Jó a továbbítás Szendrei, aztán pedig Sain, az lövőtáv, el is lövi a labdát, és ez fölé megy, a rövid sarkot vette a célba, de nem talált kaput. A 43. percben tehát az Eto'o 1-0 vezet a Debrecen ellen.
2: De még azért nem kell, hogy csüggedjenek a debreceni szurkolók, még azért van esély arra, hogy a fél időben talál még egy gólt a Debrecen, illetve egy gólt a Debrecen, hiszen még azért szerintem a hosszabbítással együtt egy olyan 4-4 és fél perc legalább hátra van. Azért volt itt Décsinek az ápolása, arra is egy percet talán rárak a játékvezető. Ivó szünet is volt, és mivel most lépünk be a 44. percbe, így könnyen kiszámolható, hogy talán pont 4 perc lehet majd hátra, de hát hamarosan majd kiderül, hogy mennyi is lesz ez a bizonyos hosszabbítás. Bíró az, aki közben kiharcol egy bedobást, nem siet az elvégzésével, mert hogy ott az egyik debreceni játékos fogja a fejét, Guerrero, mint a kapott volna egyet, de ezt követően jól van, úgyhogy mehet tovább a játék. Nyilván neki már nem érdeke az, hogy húzza az időt semmilyen mértékben. Djukanovic közben majdnem ki tud ugrani, de Batik most jól keresztez át a bal oldalra, és végül ő passzolja tovább Guerrerónak, aki hátra teszi Langnak. Langnak pedig a megnyújtott labdája eléggé jól néz ki, mint a Dénes sem hitte volna el, hogy az felé megérkezik, de megérkezett, aztán szépen sarokkal elhúzta Klüpics mellett. De talán a labda elhagyta az alapvonalat is, lényeg a lényeg, hogy Petrás fel tudta szedni a földről, úgyhogy a 44. perc közepén továbbra sincs meg az első debreceni veszélyes lehetőség. Most Umatón kapta meg a kigurított labdát, átpasszolja balra, egyelőre ez jól néz ki, sikerül is átvenni ezt a labdát, aztán most már Décsinél van, a kényszerítő után pedig vissza is kapja a győri szélsővédő Stefuj, aztán most már középen van megint Krüpicsnél, a győriek csapatkapitányánál. Aztán megint egy jó kényszerítő után már Umatón kapja meg a jobb oldalon, aki aztán felvágja Djukanovic felé, de ez nem volt egy igazán jó elképzelés, hiszen Batikék végül begyűjtötték ezt a labdát. Langnál van, igazából Sain volt az, aki egyébként szépen keresztezett, és elvitte Djukanovic elől, és ő tette hátra Batikékhoz. Most már a debreceni középpályán van, egy jó kiugratás érkezett van a Szendrei felé, egy jó kis bokapassz jobb külsővel, de az utolsó pillanatban még Krüpics bele tudott térni ebbe, emiatt nem tudott ezzel kilépni Szendrei. 45. perc közepe, Debrecen Győr 0-1.
1: Azért az is megérne egy misét, hogy az Eto'ot elkésztem, aztán pedig talán azon lőttek egy gólt. A 45. percben tehát ott tartunk, hogy vezet 1-0-ra a győri együttes a Debrecen ellen, Petrás vágja előre, aztán pedig Cibla visszafejeli, ez még a debreceni lehet, de nem, aztán érkezik Bumba, és jó az indítás Bírónak, aztán pedig ez hosszúra sikeredett, Cibla pedig rá tudja rúgni Bírónak a lábára, itt tehát jöhet majd a Debrecen, Sain be is dobja a labdát, aztán pedig Guerrero fölnéz, és úgy dönt, hogy a jobb oldalra teszi tovább, egyébként 3 perc a hosszabbítás, és már beléptünk a hosszabbításra, hiszen a 46. perc is megkezdődött. Mejiász hozza előre, Boskovics azonnal első ütemben teszi tovább Dénesnek a labdát, Dénesnek a fejébe pedig ott volt egy könyök, Stefujnak a könyöke volt az, Dénes len is marad a földön, de mehet tovább, így lemaradt egy debreceni, és le is maradt. Aztán pedig már a játékvezető közben fúj megállítja az Eto'o támadását, hiszen a földön maradt ott Dénes.
2: Hát bocsánat, tegnapi napból kiindulva azért ezekre talán jobban kellene figyelni, mert Tarcsi Róbert, a nyíregyháziak támadója is kapott egy óriásit az arcába. Akkor sem volt sem sárga lap, sem pedig piros lap, pedig egyértelmű könyöklésről volt szó, és most Dénes is ezt mutatja, hogy szinte egy óriásit kapott, és a visszajátás alapján teljes mértékben igaza van. Hiszen ugyan vétlenül, mert nem gondolta az Eto'o védője, hogy érkezni fog mögötte a debreceni, de teljesen egyértelműen orrba csapta, és most már Berke az, aki várta, hogy a videószobában érkezzen valamilyen jelzés, onnan nem jött, úgyhogy labdaejtéssel folytatódhat majd tovább a játék. Hát aki itt említettem, Tarcsi Róbert, neki majd azért műtéteken kell átesni, hiszen az arc csontja sérült meg. Jó lenne, hogyha ezeket azért kiírtanánk innen a mai modern futballból, ezeket a eléggé veszélyes könyökléseket, ezeket pedig mondjuk lapokkal lehetne valamilyen mértékben csökkenteni. Lényeg a lényeg, hogy most megint a Debrecen jönne előre, de Mehiasz elpasszolja a labdát, másfél perc van már csak hátra az első játékrészből, továbbra is 1-0-ra a Győr vezet.
1: Ulatom kapja meg a labdát a jobb oldalon, és az Eto'o járatja hátra a labdát, és önök is hallhatják, hogy a hazai szurkolóknak ez nem tetszik, de hát az Eto'o most miért is sietne, hiszen alig van már hátra az egy mérkőzésnek az első fél idejének a readásából, és egyébként mondjuk Dénes már jönne vissza a pályára, de még nem jöhet. És ugye miért is sietne az Eto'o, hiszen vezet 1-0-ra. A labda már a Debrecen tér felén, Décsi teszi tovább, Bumba, megint Décsi, szép is elkérni itt a pálya közepén, de nem kapja meg, inkább gurigáznak az Eto'o játékosai, Dénes pedig most jöhet vissza a pályára, úgyhogy kiegészült a Debrecen, nagyon ideges volt már ott a pálya szélén, partjelzővel is pörölt. Jó a továbbítás a bal oldalra, Steffúj felé, aztán pedig Mehiasz lefejeli, Dénes pedig, ahogy most visszajött, meg is indulna a pálya jobb oldalán. Megint buktatják, de ebből csak szerintem bedobás lesz majd, mert hogy én nem is hallottam, hogy fújt volna a játékvezető, sípolt volna, bár egyébként tényleg szabályatlanok voltak vele szemben. És bizony ebből szabadrugás lesz, és Gyugyák Balázs labda mögött a 48. percben.
2: Könnyen lehet az utolsó debreceni lehetőség ebben a játékrészben, hiszen 20 másodperc van hátra a megítélt 3 perces hosszabbításból. Zsuzsák be is hív lehet 16-oson belőle, még Batik azt elérheti talán az alapon előtt, így is van, aztán visszapörgeti oda a Ciblához, jó a bepassza középre, de végül Lang nem tudta lekészíteni Batiknak, aztán végül a Debrecenén marad a labda, és hát érkezik egy borzasztóan rossz beadás Guerrerótól, hát én nem is tudom, hogy ott kit látott, vagy kinek próbálta tenni ezt a labdát. Lényeg a lényeg, hogy megszólalt tehát a hármas sípszó itt az első félidő végén, ami azt jelenti, hogy tehát vége az első játékrésznek. Óriási fügyszó, ami annak köszönhető, hogy a Loki nem tudta megszerezni a vezető gólt, ezt követően pedig az Eto'o büntetett. A 41. percben Zsejko Gavrisnak a góljával vezette át a Győr 1-0-ra. Szűk négy óra múlva jön majd a folytatás. Addig pedig a szó a stúdiói, Andris?
1: Stúdiói.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
1: Ez a körkapcsolás, a mikrofonnál Bera Emese. Fél időben járunk a Debrecen Eto találkozón. Bene Ferencet állandó szakértőnket kérdezem, hogy az első fél idő azt hozta, amiről beszéltünk itt a mérkőzés elején, amit te vártál?
2: Részben, hiszen a két csapatnál zajló változások inkább egyfajta óvatosabb játékot hoztak ki a mérkőzésből. Számomra sokkal koncentráltabbak a játékosok, mint vártam. Igazából komolyabb, ki nem kényszerített hiba, vagy olyan védekezési elcsúszás nem történt, ami mérkőzés eldöntő tényező lenne. Ha csak nem számítjuk itt az Eto gólját, amelyik pont egy olyan periódusban zajlott, vagy történt, amikor a Debrecen kezdte magához venni a kezdeményezést, és látványosan feljavult Dzsudzsák játéka, sokkal többet volt nála a labda, Dénes Vilmos rendszeresen megnyerte a párharcokat, egyre több beadás jött, amiről ugyan Szendre Jákos lemaradozott, de mintha a mérkőzés azt sugalta volna, hogy Debrecen gól fog következni, de hát ezért is érdekes a futball, és rendkívül kiszámíthatatlan, hiszen mindvégig a találkozó során az Eto bal oldala volt erősebb, és ez hozta ez a bal oldala gólt is, hiszen Stefuy és Bumba párosa már évek óta nagyon-nagyon jól működik, és nézek különböző statisztikákat is, és egyfajta ilyen hőtérképeket, ami a játékosok mozgását mutatja, és nagyon érdekes, hogy Stefuy volt a bal oldalon, bal hátvédként az Etónak a leginkább veszélyes és leginkább előre tolt játékosa. Átlagot tekintve, a hőtérképet vizsgálva előrébb is tartózkodott, mint mondjuk Djukanovic, aki az Eto centere. Tehát arra akarok kiukadni, hogy a gólnál is gyakorlatilag megfutották mind a felragadó Mehiaszt, aki jobb hátvédet játszik, mind pedig Batikot, és Stefuy sprintelés közben épp hogy a teljes terjedelmével az alapvonalon nem túljutó labdát, derékból visszarántva a második hullámba passzolt a labdát Gavrichoz. Mestermunka volt Stefuy részéről. Gavrich utána gyakorlatilag egy egyszerű mozdulattal bepasszolt a labdát a hosszú sarokba. Ami hibaként róható fel, az mindenféleképpen az, hogy a Debrecen ezt nem reagálta le a második hullám levédekezésével.
1: Most egy negyed órás szünet elég arra, hogy az edző egy picit felrázza a játékosokat, vagy annyira felrázza a játékosokat, hogy ez a találkozó akár még megfordítható legyen a Debrecen számára?
2: Véleményem szerint igen, de nyilván nagyon-nagyon fontos ilyenek a játékosoknak a feje, a mentális állapota, a hite, a koncentrációja, és hát hinni kell ebben a lehetőségben. Talán arra lehet hagyatkozni a Gert Remmel vezetőedzőnek, hogy azért ha azt veszük a 25. és mondjuk a 40. perc között, azért jobb volt a Debrecen, és viszonylag gördülékeny támadó játékot nyújtott, tehát igazából a mérkőzés semmiképpen sem dőlt el.
1: Viszont kezdődik egy másik mérkőzés 17 óra 30 perckor hamarosan, Puskás Akadémia Paks, két mondatot azért előjáró van erről a találkozóról is, mondj, mit vársz ettől a meccstől?
2: Igen, hát először is azért a Puskás két idegenbeli bravúros mérkőzésen van túl, két győzelmet aratott idegenben, azért az MTK ellen, a Hidegkuti Nándor stadionban nyerni óriási nagy tett, előtte Debrecenben is, ezt a hazai pályás vereség egy picit árnyékolja, de igazából egy önbizalommal telve pályára lépő Puskásról beszélhetünk. Az érdekesebb része az inkább a Paks, tehát egy csodálatos, hát paksi szempontból nagyszerű Ferencváros elleni győzelem, után viszont két döntetlen, egy vereség, nyilván itt van olyan döntetlen a Panathinaikos elleni, ami győzelembe felírő, annak ellenére, hogy kiesést hozott, de a paksi vereség a számomra nagyon meglepő volt, ott nagyon széteső volt a Paks, illetve a Honvéd elleni, hát azt kell, hogy mondjam, a Honvéd szempontjából megérdemelt döntetlen, is szerintem a Paksnak hazai pályán kudarc. Én biztos vagyok benne, hogy most a paksi játékosok olyan felvértezett, koncentrált állapotba fognak pályára lépni, hogy meg akarják szerezni az első győzelmüket hosszú ugye idő után.
1: Ugye itt a Debrecen és az Eto kapcsán beszéltünk már a Nemzetközi Kupa búcsúról. A Paks ezen már túllépett? Tehát ez egy olyan lezárt történet, aminek már nem lehet hatása mondjuk akár erre, vagy az innentől következő mérkőzésekre?
2: Szerintem igen, mert nagyon nem mindegy, hogy egy magasabban kvalifikált Panathinaikos ellen úgy esel ki, hogy gyakorlatilag nüanszokon múlik akár az idegenbeli bravúr, és tényleg nemzetközi szinten is elismerés illette a Paksot a Panathinaikos elleni görögországi döntetlen miatt. Így azért egészen más kiesni, mint ahogy a Győr esetében jóval alacsonyabban kvalifikált csapatok ellen, vagy ahogy a Debrecen esett ki nagyon-nagyon simán és rengeteg gólt kapva.
1: Hamarosan kezdődik tehát a Puskás Akadémia Paks találkozó, egészen pontosan 2 perc múlva, míg a Debrecen Eto találkozó második fél idejét is természetesen közvetítjük, és ne felejtsük el, 18 óra 30 perctől már az úszó Európa-bajnokságra is figyelünk. Rögtön a kezdésben, a férfi 50 méteres gyorsúszás döntőjében lesz már magyar érdekelt, nevezetesen Milák Kristóf, majd 18 óra 40 perctől Kós Hubert 200 vegyesen döntőzik, még a férfiak 400 méteres gyorsúszó fináléjában 2 magyarnak is szurkolhatunk, 19 óra 21 perctől tehát Sárkány Zalán és Pápai Oliver is medencébe ugrik. Innentől kezdve tehát 2 mérkőzésre is figyelünk, de mivel a Puskás Akadémia Paks találkozó hamarabb kezdődik, a szó most Balogh Balázsé.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, valóban hamarosan kezdődik a sötétkék mezben játszó Puskás Akadémia, a tiszta fehérben játszó Paks együttesével mérkőzik meg. Bene Ferenchez mindig szokott kedvenc kérdése lenni, hogy lesz-e gól. Hát most nem kérdezem tőle, hanem inkább mondom, hogy meglepődnék, ha ezben a párosításban nem születne gól ezen a találkozón, mert azért mindkét gárda inkább a támadó játékot favorizálja, mondható ez a vendégekről, a paksiakról is. A legutóbbi 2 meccsét mindkét csapatnak közvetíthettem, ugye az MTK ellen nyert 3-2-re az utolsó pillanatokban szerzett góllal a Puskás Akadémia Kollió voltából, míg a Paks együttes az utolsó percben veszített el pontokat, hiszen egy büntetőt követően a Honvéd egyenlített, és 2-2 lett ott a mérkőzés vége. Hiába vezetett 2-szer is a Paks együttese, a Puskás meg 2-0-ra vezetett, úgy lett 2-2. Szóval a lényeg, hogy a Puskás Akadémia, ha ezt a mai mérkőzést megnyeri, akkor a tabella elejére kerülhet, jelenleg 3 meccsből 2 győzelemmel, 1 vereséggel, amelyet egyébként hazai pályán szenvedett el, 6 pontos, míg a 7. helyen álló Paksnak 1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség a mérlege, és 4 pontot tudhat magáénak eddig a labdarúgó NB1 idei szezonjában. Nézzük a két csapat összeállítását, nagy változások nincsenek. Lehocki Bendegúz a Puskás Akadémia kapujában, aztán 22-essel Szolnoki Roland, aki 300. alkalommal lép pályára NB1-es mérkőzésen, de köszöntötték Gollát is, aki 100. alkalommal lép pályára a Puskás Akadémia színeiben, mellettük Haratyonen, valamint Brandon, aztán Duarte lesz a védekező. A középpályán Dárdai Pál, Okeke, Kern Martin és Lukás Dániel, és Németh András lett az előretolt center, ezúttal Kollia kispadon. Kovácsik védi a Paks kapuját, Vas, Szabó és Zeke a 3 belső védő, Györfi és Sia jobb, illetve a bal oldalon, Pető, Pap, Horvát a középpályán és Haraszti, valamint Szalai elől kapnak lehetőséget ezúttal Bognár Györgytől, és ebben a pillanatban Karakó Ferenc sípszavára pedig el is indult a mérkőzés, az asszisztensek Szalai Dániel és Aradi József, a tartalékjátékvezető Takács Tamás, a várszobában pedig Urbán Eszter, Garai Péter és Lin Kevin foglalnak helyet. Egészen sokan jöttek el Paksról, ott a napos oldalon kapnak ők lehetőséget, és Bene Ferenc említette itt a felvezetésben a hőtérképet, nos hát itt 35 fok van, úgyhogy nem feltétlenül egy labdarúgásra igazán alkalmas időjárás van a két csapat számára, de azt hiszem kevésbé fogja zavarni a csapatokat, hiszen reménykedünk benne, hogy egy olyan jó mérkőzést látunk, mert szerintem az MTK Puskás kifejezetten jó találkozó volt, de nem nagyon hagyott kívánni maga után a Paks mérkőzése sem a Honvéd ellen. Most éppen Szabó János indítja Siét ott a bal oldalon, ő visszateszi Harasztinak, Haraszti hátrafele Zekének, Zeke pedig már hozza játékba Papot, aztán kapja itt a vonal mellett, visszajön középre az ívelés, és golla tudja a labdát kicsúsztatni. Németh András átveszi, tenni Dárdai elé, azonban belenyúltott Zeke. Ez az indítás pedig lesen találta a Paks játékosát, úgyhogy jöhet a 16-os előtöréből egy szabadrugással a Puskás Akadémia együttese. Mindkét csapatban van egy nagy hiányzó, Nagy Zsolt ugye hetek óta nincs már a keretben, és nem tudtam mire vélni, aztán a napokban fölhívtam és megkérdeztem személyesen tőle, és elmondta, hogy van egy sérülése a combjánál, egy csontödéma, ami elég nehezen gyógyul. Ez tulajdonképpen egy kicsit hasonlít a töréshez, de azt mondta, 1-2 héten belül már rendelkezésre fog állni, mert már edzésben van, míg a másik oldalon, talán mindenki olvasta, hogy Böde Dánielnek izomsérülése van, még nem dőlt el, hogy kell-e műteni. Minden esetre biztos, hogy hosszabb kihagyás vár rá, mert hogy izomszakadásról szólnak a hírek. Tavasszal volt már egy részleges szakadása, úgyhogy biztos hiányozni fog a Paks együtteséből jó ideig. Ennek szellemében vág neki a Paks ennek a csatának, azzal a Szalai József felott elől, aki elég szépen termeli a gólokat, legutóbb is betalálta Honvéd ellen, ugye még nem sok NB1-es mérkőzést tudhat magáénak. Mindez volt idő elmondani, mert a Paks együttese most hátul passzolgat, Vas Gábor teszi ki a jobb oldalra a labdát, de nagyon pontatlan volt, így ezt nem tudta bentartani ott Pető Milán, mert hogy a feje fölött került ki az oldalamon túlra a labda. Sokan vannak ott olyanok a paksi kispadon, akik az utóbbi időben szerepet kaptak, de most ezúttal Lapu Andorra, Balogh Balázsra, Hán Jánosra, Gyurkics Gergőre, Vindeker Józsefre, Lenzsér Bencére és Tóth Barnára is csak a cserepadon számít Bognár György, de itt van Vécsei Bálint is, aki még az utóbbi időben tényleg nem sokat játszott. Nézzük most a Puskás indítását, oda a bal oldalra keveredett ki Németh András, jó húzza vissza a labdát, néz, hogy kinek tehetné, Okekét találja meg, 23 méterre a kaputól, Dárdai kapja a 16-os csücskénél a jobb oldalon, Dárdai bal lábán átívelje, hosszú oldal, ott egy fejes, és mellé. Lehetőség volt, nem is ugrott föl senki Németh Andrással, és ő pedig 6 méterről a bal kafa mellett pattant el a labdája, oda fejelte, ezzel eltalálta volna a kaput is itt a mérkőzés harmadik percének a végén éppen, de pontatlan volt ez a fejes, egy labda pedig még bekerült ott a pályára, a vonalra legalábbis, és ezt ki kell rúgni a Kovácsiknak, csak utána végezheti el a kirúgást. Rögtön itt a találkozó elején ez volt egy veszélyes lehetőség, egy hazai gólszerzésre Babó Levente most éppen fölpattant a padról, és mutatja, hogy védekezzenek a kirúgásra, mert Kovácsik előre vágta a labdát. Két fejpárbajt megnyer a Puskát, és aztán Németh András nem tudja levenni, Szabó Jánoshoz kerül. Éppen ő volt az, aki legutóbb a Honvéd ellen elfejelt egy labdát, ráesett a kezére, és emiatt 11-est kapott a Honvéd a 89. percben. Ez az ívelése ezúttal nem volt túl sikeres, mert az oldalvonalon kívülre került a labda, Szolnoki az ünnepel dobja oda Németh András felé, Németh András vetődik, csúszik, mászik, de nem tudja megtartani, hogy aztán Duarte megszerezze, és jól tegye tovább Okeke. Hagyja, hogy kirúgja előle Papp, mert nem nagyon tudott ráfordulni a labdára, így újra majd Szolnoki dobhat. Kíváncsi vagyok rá, hogy itt is ilyen szigorúan veszik-e most a bedobásokat, mert láthatjuk, hogy sok helyen nagyon számolnak gyorsan. Hát egyelőre Karakó Ferenc nem emelte fel a kezét, pedig már szerintem eltelt jó 5 másodperc, úgy látszik, hogy ő csak fejben számol és nem mutatja, mert hogy a gyors bedobásra ösztökélik ebben a bajnokságban a magyar játékosokat, a magyar csapat játékosait is. Szolnoki dobhat most már az ellenfél térfelének nagyjából a közepéről, ő nagy bedobásokat szokott végrehajtani, ezúttal nem fut neki, hanem inkább odapasszolja Kernnek. Ken pedig az oldalvonalon kívülre rúgja a labdát, így aztán jöhet a Paks egy bedobással a mérkőzés 5. percében. Zeke jó voltából, mi pedig menjünk Debrecenben, hiszen folytatódik a Debrecen-Győr mérkőzés.
4: Így bizony 15 másodperc már el is telt a második játék részből, de változás természetesen nincsen. Debrecen Eto továbbra is 0-1. A Debrecen egy darab cserét már eszközölt, érkezett a pályára Patai, hamarosan elmondom, hogy kinek a helyére, de éppen nála van a labda, tehát ők birtokolják. Egyébként Sain nem futott ki a második játék részre, azért is tudtam ezt elmondani, mert közben hátrapasszolt a Patai, emiatt nem volt ebből veszélyes debreceni akció. A győriek megint felvágják előre, hát ez várható, ami itt az első pár másodpercben van, mégpedig az, hogy a Debrecen próbál majd meg dominálni labdával, a győriek pedig inkább behúzódnak és próbálkoznak majd meg. Egy gyors labdaszerzés után akár egy újabb gólt szerezni, Djukanovic szerzi meg a labdát, 4-3-ban jön az Eto, kidobja a bal oldalra, most már Bumbánál van, Bumba jobb lábán a 16-oson belül, tovább pöccinti Djukanovichoz vissza, ő viszont kisodródik helyzetből egyelőre, aztán vissza Bumbához, egyelőre ez a két játékos adogat, most bevonják a passzolgatásba a másik győrit a bal oldalon, de ebből nincsen veszélyes akció, úgyhogy menjünk vissza felcsútra.
3: Mégpedig azért, mert hogy 11-eshez jutott a hazai gárda. Történt, hogy a paksiak vittek a jobb oldalon végig egy támadást, Pető ellőtte a labdát, Lehocki a rövid saroknál védte, aztán Duarte kapta, aki jól hozta ki két ember közül, hosszan előre rúgta, Szabó János kényszerült versenyfutásra, ott Németh Andrással gyorsabb volt, megtolta a labdát, majd jött a kapujából Kovácsik, ő mellette is eltolta, és a kapuvédő hiába mutogatta most, hogy nézzék meg a visszajátszásban. A játékvezető nagyon határozottan a 11-es pontra mutatott, így a mérkőzés 7. percében a Puskás Akadémia együttese 11-eshez jut, és Lukács kezében már a labda, hogy elvégezze, Kovácsik még nem nagyon akarja érteni, hogy miért kell neki visszamenni a kapuba, pedig hát elég egyértelmű. Nyilván meg akarja egy kicsit Lukácsot zavarni, úgyhogy itt a mérkőzés elején lehet, hogy lesz egy gyors gól, és hát a Puskás abból indult tulajdonképpen, hogy Lehocki egy nagyot védett ott, amint említettem is, Pető Milán lövésénél. Nézzük Lukács Dánielt, ő fogja végrehajtani a büntetőt, Karakó már megadja a sípjelet, egyenlő Lukács vár, most fut neki a labdának, ellövi és elküldi Kovácsikot a kapu bal oldalába és a jobb oldalba pedig a labdát, úgyhogy 1-0-ra vezet a Puskás Akadémia Lukács góljával. Lukács Dániel, aki tavaly rengeteg gólt szerzett a bajnokságban, most büntetőből megszerzi a vezetést a Puskás Akadémiának. A mérkőzés 8. percében, tehát a hazai gárda 1-0-ra vezet Debrecen.
5: Itt pedig továbbra is az Eto'o vezet 1-0-ra a 48. percben, a Debrecen járatja a labdát, Guerrero fölnéz, felíveli, és ez jó Cibdának. Cibda mehet a labdával, Dzsuzsák kéri középen meg is kap, a jobb oldalt érkezik Dénes, de hozzá nem jut el a labda, egyébként Mejiász is föllépett. Aztán pedig Krüpicsnek kell jó nagyobb belőzni a labdába, és ki is megy Ciblára, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással Petrás. Egyébként az Eto'o továbbra is őrzi a veretlenségét, és ne feledjük, a címvédő még egyetlen percet sem töltött hátrányban ebben a bajnoki idényben, és miután megszerezte az első gólt az első félidő végén, ez továbbra is tudja növelni ezt az előnyt, ezt a statisztikát. A kirúgás megtörtént. Aztán pedig Djukanovic menne el Lang mellett, tehát Langgal azért nehéz bírni olyannyira, hogy Djukanovic lemaradt a földön, de Mejiász ezzel nem törődik, na most talán megtorpan egy pillanatra, és szólnak is neki, hogy álljon meg, bizony, mert Djukanovic lemaradt, és a vállát fogja, lehet, hogy Langgal, amikor ott egy picit hát összeértek, és rángatták egymást, akkor egészen csúnya sérülés lehet ebből, mert egyébként az arcát is megütötte, aztán pedig hát talán rosszul esett egyébként Djukanovic, de az, hogy Lang nem ért hozzá, úgy ez egészen biztos, hogy nagyon szabálytalanul nem nyúlt például az arcához sem, hiába mondtam az előbb, pici volt, egy pici kontakt, de mindenki frissíthet egy picit most, aztán pedig Djukanovic mutatja a kezét, hogy hát ugyanazért oda Lang egy kicsit végigkarmolta őt, mert tényleg ilyen karmolás voltok látszanak a karján, de az 50. percben továbbra is Eto'o előny a Nagy Erdei stadionban. Menjünk Felcsútra.
3: Itt pedig egy veszélyes ívelés, Kern Martin próbálta megcsúsztatni, de Szabó János szögletre bólintotta, csúsztatta ezt a labdát, jól jött be a labda, Lukács tette vissza, és Brandon beadása érkezett. Brandon ugye kiállítás sorsára jutott még a Kisvárda ellen, és most tért vissza a csapatba, a kezdőcsapatba. Nézzük ezt a jobboldali szögletet majd a mérkőzés 10. percében. Szolnok itt a rövid saroknál helyezkedik, Dárdai fogja majd berúgni. Az MTK ellen volt egy gólpassza, éppen szögletrugásból a második Puskás gólnál. Nézzük, hogy most mi lesz belőle. Most íveli középre a labdát, ketten is érkeznek, azonban el tudja fejelni ott Szalai, aki ráadásul lent marad a földön, mert a kobakját eltalálták ott fejes közben, most már talpon, de kifele szabadrugással jött tehát a Paks együttese. A 10. percben járunk, Bene Ferencet szólítom, hogy mit szólsz itt a meccs kezdéshez, Feri.
2: Egyelőre a gól után egyértelműen jobb a Puskás, de talán kapcsoljunk Debrecenbe, hát ha történt valami.
5: Történt bizony, az 50. percben kiegyenlített a Debrecen egy kontrát követően, mert hogy Dzsuzsák Balázs, az, aki labdát szerzett, beívelte a hosszú oldalon tartózkodó Szendrének, akit talán lesen tartózkodott, aztán pedig visszatette a labdát Guerrero-nak, ő belőtte a kapuba. Na ez nagyon érdekes lesz, ugye Batik lefejelte Szendrének a labdát a pontosítás véget, aztán pedig ugye vissza Guerrero-nak a labda Szendreitől, és hát eléggé gyanús az, hogy mind Szendrei, mind Batik lesen állt egyébként Dzsuzsák passzának pillanatában. Nagy az öröm, de azt hiszem, hogy ez a videóbíros vizsgálatot követően majd ez nem lesz gól, megvárjuk az egészen biztos, sőt, nem is várom meg semmit, mert hogy gól. Debrecen Eto'o az 52. percben 1-1.
6: Így van Guerrero-nak, tehát megvan az első góljában a szezonban a 4. mérkőzésén. Neki tavaly egyébként 3 találata volt, úgyhogy megkezdte ebben a szezonban is a gólok termelését. Szépen lekészítette neki valóban, és nem volt nehéz dolga. Igazából csak a kapus mellett, valamint a két debreceni bevetődő játékos mellett kellett elpasszolja a labdát. Ő végül ezt megtette, úgyhogy az ő góljával. Tehát egyenlít a Debrecen Nagy Erdei stadionban. Sokkal jobb az öröm most már az 52. percben a debreceni szurkolók körében, hiszen

0: Belüljár, azonban ez a passza nem volt jó, bele tudott ott még érni Vas, Kernek gurította volna vissza lövésre, minden esetre azért ezeket a futópárbajokat Németh András jobbára megnyeri, mint csak úgy, mint a 11-es előtt Szabó János ellen. Bognár Györgynek lehet, hogy ott majd kell egy kicsit variálni a védekezésen, bocs Ferit, vagy...
1: Igen, tehát az a lényeg, hogy a Paks biztos vagyok benne, hogy nagy erőket fog mozgosítani a gólszerzés érdekében, független az eredménytől, viszont így, hogy 0-1 az állás az ő oldalukról, még jobban ki fognak nyílni, és azt láttuk Zalaegerszegen, hogy mennyire kontrázható ez a paksi csapat, és az a Puskás előrefelé gyors.
0: Most pedig egy jobb oldali beívelés volt Györfi részéről, amelyet Szalai nem tudott kapu irányába küldeni, de Zeke a másik oldalon még begyűjti, aztán pedig Pap Kristóf kapja, Pap Kristóf a 16-os vonalánál néz középre, egyelőre nem tudja beadni, aztán viszont lesz belőle egy szöglet, mert Dárda oda piszkál egyet, és az alapvonalon túlra kerül a labda a mérkőzés 13. percében. Várjuk meg ezt a szögletet, mert a Paks támadásaiban, illetve lehetőségeiben a szögletrugás az mindig fontos szerepet játszik, hiszen ott van Szalai, jön Szabó János, akik jól fejelnek. Hát azért hiányoznak a tornyok, akár Böde Dániel, akit ugye említettem, hogy sérülés miatt nincs ott, de Tóth Barna sincs a pályán, hogy a többiekről ne is beszéljünk. Nézzük ezt a szögletet, tehát Haraszti fogja majd középre rúgni, egyelőre azonban még Karako azt mutatja, hogy ott a gólvonal környékén nagy a tolakodás, löbdösödés, figyelni fogja. Most már elrúghatják, Pap Kristóf jön a rövid irányába, oda megy a labda, ki tudják bólintani, aztán pedig a 16-os vonalán már Ken gyűjti be, és passzolná tovább, de nem jól tette Dárdainak, úgyhogy marad a paksiaknál a labda. A mérkőzés 14. percében, tehát továbbra is 1-0 vezet a Puskás Debrecen.
2: Az 54. perc legvégén megvan a mérkőzés első sárgalapos büntetése. Blaž Boskovicsot látta. Szabálytalannak a játékvezető Berke Balázs, ő volt az, aki odanyomott egyet az egyik győri játékosnak, aki ezt követően lent is maradt a földön, méghozzá szép kapott egyet a lábára. Hát ez nem volt egy szép megmozdulás Boskovistól, a bosznia-hercegovinai játékostól. Páros lábbal érkezett, inkább itt a szándékot büntette a játékvezető, mert valóban szépnek a lábát azért nem találta el, de hát azért láttunk már ilyet valóban korábban is, hogy óriási röscsel érkezik egy játékos páros lábbal rátart a másiknak a lábára, és végül, ha nem találja el, akkor is villan a sárga kártya. Szerintem ez most egy helyes ítélet volt Berke Balázsra itt az 55. perc közepén, tehát az első sárgalapos büntetés Boskovics kapja. Debrecen Eto pedig továbbra is 1-1, amikor birtokolják a labdát, mármint az Eto játékosai. Petrás kapja meg, aztán kigurítja oldalra, oda Krüpicshez, aki aztán megemeli a saját félpályájának a közepére, visszalépett a labdáért Décsi, ezt követően aztán nem tudták jól megjátszani. Csuzsák is kidumált magának egyébként egy sárgalapot ennél az esetnél, úgyhogy rögtön kettőt is felmutatott a játékvezető. Petráshoz került megint hátra a labda, aki aztán Stefújhoz tovább itt a bal oldalra. Stefúj teljesen feleslegesen felemeli az égbe, ezt követően aztán nem jó a debreceni összjáték sem, hiszen Meijász lábáról kipattan a labda oldalra. Belépünk az 56. percbe, gólból továbbra is kettőt láttunk, Debrecen Eto 1-1, felcsút.
0: Itt egy gól van egyelőre a táblán, a 15. percben járunk, és ez az egy gól Lukács Dániel 11-es góljához fűződik, mert hogy ugye Németh Andrást buktatta Kovácsik, és ezt értékesítette. Most is éppen Németh András felé az indítás, Szabó János ezúttal sem tudja megnyerni a futóversenyt, de most jól fordult be oda Németh elé, picit előnyösebb helyzetben volt, és rutinból megoldotta a dolgot. Egyébként az utóbbi percekben a Puskás egy kicsit átadja a lehetőséget a támadásra a Paksnak, főleg a jobb oldalt erőltették eddig a paksiak, de az imént éppen Györfi beadása nagyon mély volt, Lehocki az ötösön belül könnyedén ölelte magához, és megpróbálnak ezekre a kontrákra építeni, mert Lukács is gyors játékos, Németh Andrást már említettem, és itt van Dárda is még a másik oldalon. Az előbb épp egy pontatlan labdát kapott, mert ő is mehetett volna a kapu felé. Most Brenn kemény ütközés után megszerzi a labdát, aztán emelne Némethnek, ez túl rövid, Pap Kristóf visszafejel, aztán Györfi ballal húzza előre, Szalai ezúttal góllal nem tudta megelőzni a fejelés közben, fölrúgják a levegőbe a Puskás játékosai, és ezt begyűjti most ott Horváth. Aztán viszont egy nagy csata ott a labdáért a földön, Szalai tenné tovább, sikerül is, Horváth is tovább tudja tenni, Pető lövi el a labdát mellé. Lehocki nagy nyugalommal nézte a kapuban, azért nem ment ez annyira mellé, ráadásul Petőnek ugye nagyon látványos és jó a rúgó technikája, nagy gólokat rúgott már ebben a bajnokságban, és most már ez a második próbálkozása volt éppen a gól előtt, a jobb oldalról, a 16-oson belülről is volt egy lövése. Azt megfogta Lehocki, és abból lett ugye az a kontra, amiből a 11-es következett. 17. percben járunk a mérkőzésen, Lukács büntetőjével, tehát a Puskás 1-0 vezet a Paks ellen Debrecen.
3: Az 57. perc végén a hőség továbbra is nagy, itt a Nagy Edrei stadionban. Guerrero az, aki átteszi a pályára, a pályának a bal oldalára a labdát, Silva cselez befelé, lesz lövésből, lesz lövés, bizony, oly, mekkora védés Petrástól, és bumba előtt van a labda.

0: A kivágja, mint ahogy készezért volna Guerrero kezéhez a labda. A síp néma maradt, és hát Petrást lehet ünnepelni, hiszen Cibla lövését nagyon szépen hárította. Fogni ezt nem lehetett, de jó helyre ütötte, mert hogy ott volt Bumba, és Bumba pedig rá tudta rúgni az egyik debreceni játékos hátára a labdát, úgyhogy az 58. percben nincs újabb gól, ellenben jöhet az Eto'o előrefelé.
1: Jönnek óriási lendülettel, középen van Szépnél a labda, aztán Gavricshoz további, Szép lassan vissza is kaphatná, de egyelőre nem ő kapja, mikor a Győr átlép a debreceni térfélre, hanem most már Gavrics veszi át a labdát, 14 méteren nagyjából a Debrecen kapujától, egy beívelés középre, Bumba kihatatlan helyzetből, hát majdnem szöglet helyett, illetve nem szögletre, hanem majdnem bedobásra fejeli a labdát, hát ez egészen elképesztő, mi volt itt. Gavricstól jobbról érkezett egy beadás, érkezett középen kiváló ütemben Bumba, és védő sem volt rajta, az ötös vonalról egyes egyedül fejelhetett, de ezt úgy értsék a kedves hallgatók, hogy az 5 méteres körzetében senki nem volt mellette, és ahelyett, hogy simán bebólintotta volna a labdát a kapuba, ezzel szemben tényleg majdnem bedobásra fejelte ki bal oldalra, nem találta el rendesen, hogyha szépen szeretnénk fogalmazni. Most pedig már a Debrecen jöhet előre, jobb oldalon Dénes kapja meg a labdát. Na, ez jót tett ez a félidő, hogyha már az ivószünetre azt mondjuk, hogy jót tett a félidő is, hiszen azóta felélénkült a játék. Most már Patainál van a győri 16-oson belül, ő adja be jobbról középre, nem volt rossz az elképzelés, de végül nem volt érkező debreceni játékos, Cibla lemaradt erről a beívelésről. Aztán most már óriási harc van a labdáért, Décsi, valamint Guerrero utóbbi nyeri, és Guerrero el tudja hozni a labdát, aztán tovább passzolja a Ciblához, most talán megáll ez a debreceni akció, gyorsan visszaszerzi a Győr, mondom én, de valóban, mivel Berke szabálytalannak véli Guerrerót, úgyhogy menjünk vissza felcsútra, Debrecen Eto'o 1-1.
2: Az imént a Puskás térfejének közepéről a vonal mellől egy szabadrugást végezhetett el a Paks együttese, érkezett is a labda oda hosszú ötös irányába, de Szolnoki kicsúsztatta, volt azért ebben is lehetőség a gólszerzésre, Szolnoki azonban rutinját bevetve, ugye 300. mérkőzése, kicsúsztatta azt a labdát, így nem lett belőle nagyobb lehetőség, most pedig kivágják a paksiak az oldalvonalon túlra, és majd a Puskás dobhat, ha lesz egy labda, mert egyelőre a labdaszedők Brandonnak nem adják oda. Aztán most már a másik térfelről próbálja meg Lukács elvégezni. A játékvezető mondja, hogy egy kicsit hátrább, nem. Most már elvégezték végül is onnan, ahonnan szerették volna a Puskás játékosai, de ezzel a lendülettel a Paks meg is szerzi a labdát, és már Sie kapja itt a bal oldalon, és indítaná Petőt, aki fut, de jön Golla, és Golla pedig előre vágja pont Dárdaihoz. Dárdai viszont rosszul veszi át a vonal mellett, a lábáról kiperdül az oldalvonalon túlra, pedig ez egy könnyű labda lett volna. Golla kibújik most Szalai szorításából, nem tudták rádobni így a labdát, viszont rosszul passzol, mert azt nem tudta Németh András megszelídíteni, pedig vetődött, csúszott érte, hogy már tőle megszokhattuk ezen a mérkőzésen is. Pető teszi most már tovább, Papp Kristóf átfordítja jobb oldalra, mindez a Puskás tér felén a felező vonal környékén történik, aztán Györfi, aki rendszeresen robog előre, ezúttal hátrafele próbál meg cselezni, aztán visszapasszolja Pappnak, Papp pedig megint kiteszi Vasnak. Szabó János a saját tér felén mélyen belógva, Németh András pedig nem támadta most meg őt, Horváth kapja a labdát, Horváth tovább teszi Zekének, Zeke is itt van már az ellenfél térfelének a közepén a bal oldalon, aztán Pető pedig belenyúl ebbe a labdába, pedig szerintem ez Siének szánta, megpróbált oda Szolnokiék mögé betenni, és Pető lábáról bedobásra pattant. Papp Kristóf lehúzza Németh Andrást, mert hogy rosszul számította ki Papp a labda ívét, így aztán átpattant az fölötte, és ott a felező vonalnál megállította Németh Andrást. Így majd Okeke végezhet el szabadrugást, Duarte mozog felé, aztán Okeke nem tudja egyenlőre kinek adni, most Duartét végül is megtalálja, Szolnoki a vonal mellett, aztán Golla, most megtámadják őket, úgyhogy figyelnie kell Lehockinak, mert Szalai közelít hozzá, Lehocki előre vágja Németh András felé. Nem volt pontos a labda, így Vas el tudja fejelni, és visszafejeli, ez így jó lehet Szalainak, főleg így, hogy oda kerül a labda, és fölé lövi. Harutyunán hibázott ott, visszafejelték egyből a labdát, Németh András nem fért hozzá ehhez az előreívelt labdához, nagyon mellé ment, mármint hogy nem találkozott vele, visszafejelték, és ott maradt bent a védők, Szala így nem volt lesen, és Harutyunán pedig még ráadásul el is hibáztatta 16-os vonalánál, nem tudta elrugni, Szalai talán meg is lepődött ettől, minden esetre 14 méterről lőtt, és beleért még Lehocki is, ezért nem lett gól belőle. Úgyhogy jöhet majd egy paksi szöglet a 22. percben, ballal jön középre a labda, a hosszú oldalra átszáll mindenki fölött, aztán pedig jön Kern, és kirúgja az oldalvonalon túlra. Igaz, elterülött az egyik paksi játékos a 16-os vonalán kívül, tehát semmiképpen nem volt bent, hogy eltalálták a lábát, de ez nem oszt, nem szoroz. 22. perc, Puskás Akadémia, Paks továbbra is 1-0 Debrecen.
0: A 62. perc legvégén Debrecen Eto 3-4, mármint ami a szöglet arányokat illeti, az állástávra is 1-1. És a negyedik szögletre várunk, és közben hát egy kis Krüpics közjáték, mert ő sárga lapot kapott valamiért. Ezt egyelőre mi sem tudjuk, de hogy továbbra is veszekedik az tartalékjátékvezetővel, itt Berke Balázsra is veszekedett, igazából áll a játék már egy másfél perc, de most talán jöhet a szöglet a jobb oldalra, bizony most jöhet majd a 63. perc közepén, tehát jöhet majd az Eto negyedik sarokrúgása, jön a rövid oldalra, onnan kivágja Dénes, és ezzel Dzsuzsák is mehetne előre, ha eléri. Egyre úgy tűnik, hogy igen, sőt, ezzel tud menni még inkább, mert hogy beveri, játszveri Bírót, aztán pedig elesik Dzsuzsák, Bíró szereli őt, és mehet tovább Djukanovic, nem tudja átvenni, ez pedig összegyűjti Andrejev.
1: Érdekes volt, mert közben valamelyik játékosnak leesett a cipője is Djukanovicnak, ami nem lehet véletlen, de ő nem reklamál az esetet követően. Szerintem az imént évén Krüpics azért kapott sárgát, mert ápolás miatt le kellett mennie a pályáról, ezt követően pedig önhatalmulag visszatért, és ez ugye nem engedélyezett. De most már önellenőre a Debrecen, Dénes ívelében, jobbról és a felső létre pattant fel a labda, megpróbálta laposan beadni, vagy ilyen félmagasan, onnan aztán felpattant egy Győri lábról rá a felső létre, és közben pedig mi megint azt látjuk, hogy Krüpics reklamál a negyedik játékvezetőnél, mert szegény játékos még mindig nem térhetett vissza szegény csapatkapitánnal a Győrnek a pályára. Ezzel szemben jöhet egy sarokrúgás Dzsuzsák Balázstól, és egy újabb sárga lappal érkezik Berke Balázs. Pillanatra megijedtem, hogy vajon Krüpics megkapja a második sárgáját az oldalvonal mellett, de végül nem ő kapta, hanem Efraín Juárez, a győriek mestere. Lényeg, hogy tehát balról jöhet egy sarokrúgás Dzsuzsák Balázstól, és Krüpics visszatért nagyjából igen 2-2.5 perc után a pályára. Hát nagyon reklamálta már úgy, hogy most jött el az ideje ennek. Dzsuzsák tehát íveli be, hogy középre a labdát. Lang érkezik, de nem sikerül eltalálni a labdát. Ezzel szemben a győriek aztán fel tudnak szabadítani, inkább okosan kipöcskölik onnan a saját 16-osokunk belülről, de ez csak Guerrerói jut, aki Dzsuzsákhoz tovább, itt megint egy beadás Lang felé, megelőzik a kapus Petrást, de nem sikerül Petrás mellett elpöckölni a labdát a kapu irányába, úgyhogy egy kirúgással jöhet majd az Eto. Hát megint nagyon élénk a mérkőzés, úgyhogy majd várjuk vissza a szót. 65. perc, Debrecen Eto 1-1, felcsút.
2: Itt a 24. percben járunk továbbra is 1-0, és a paksiak miután beíveltek egy labdát a bal oldalról, az átszállt a hosszú oldalra, Györfi visszatekerte ballal egy lövőcsel után, azonban Lehocki látványosan húzta le az ötösön belül, és a Puskás Akadémia támadott az utóbbi egy percben, de most éppen Sie jön itt a vonal mellett, Sie befele indul inkább, és Németh Andrásnak adja a félpályán, elköszöni szépen Németh András, négyen indulnak a Puskás játékosai közül, Lukács a bal oldalon Vasra vezetheti rá, de jön oda Papp Kristóf segíteni, Lukács beíveli középre, Kern odaért középre, de kicsit magas volt neki a labda, így csak hozzá tudott térni, de nem tudta kapura irányítani, így nem lett újabb gól belőle, pedig akár lehetett volna. A 25. percben a Puskás továbbra is 1-0-ra vezet. Van-e már gól Debrecenben?
0: Nincs újabb gól, a 66. perc is megkezdődik a mérkőzésen, Debrecen Eto 1-1, Stefuj lemaradt egy pillanatra a földön, de már talpon van, most ő kapja meg pont a labdát a Debrecen térfelén, aztán pedig Bumba kéri el tőle, egyelőre hátul gurigatnak az Eto játékosai. Most megkapja Krüpics, ugye, aki nemrégiben besárgolt, aztán pedig a jobb oldalt lép fel Urblik, Umatom is elkérné, aztán visszalép Szép, jobb oldalról Bíró teszi vissza, aztán most jön a Umatumhoz a labda, és egészen hátra Petrásig, úgyhogy szépen járhatja egyelőre a labdát az Eto, de nem nagyon szeretnének még előre menni, és úgy korábban is elmondtam, ugye, ha most X lenne, az már a két csapat történetének hatodik egymás követő döntetlenje lenne. Ilyenre korábban még soha nem volt példa.
1: De amiatt azért boldogok lehetünk, hogy a legutóbbi öt meccsükből ugye volt 2-2-2, 2-1-1, és picit féltem, hogy 0-0 lesz ez a mérkőzés. Szerencsére ezt megúsztuk. Bumbánál van most már a bal szélen, ő gyorsíthat fel vele szemben ott a debreceni védő, de tovább tudja tenni a labdát, ami ugyan nem volt pontos, hiszen az egyik debreceni még hozzá tudott érni, Boskovicsnak a lába ért bele ebbe a labdába. Aztán most már a jobb oldalon van az Eto, érkezik onnan is egy beadást, lepattan egy debreceniről, és talán meg tudja még menteni Andrejev az alapvonal előtt, így is van, úgyhogy nincsen újabb győri sarokrúgás. A 67. percben Debrecen Eto 1-1, felcsút.
2: Itt pedig éppen véget ér az ivószünet, de még van annyi időnk, hogy Bene Ferencnek adjuk a szót a 26. percben, hogy látott Feri ezt az eltelt 26 percet.
3: Igen, nagyon markánsan kirajzolódott a két csapatnak a mérkőzés terve. Egyrésztről a felcsútiak most különösen az 1-0-ás vezetés tudatában visszahúzódnak a saját térfelükre, és igyekeznek elsősorban Németh András révén kontratámadásokat vezetni, de ne felejtsük el, hogy ott van Lukács, ott van Dárda is, akik szintén alkalmasak erre. Egyébként a Paks átvette a kezdeményezést, nagyon sokszor főleg a szélekről való beadásokkal próbál veszélyeztetni. Egyelőre nincs gördülékenység a támadásukba, és Szalai révén bizony komoly egyenlítési lehetőséget hagyott ki a Paks. Szóval érdekes a találkozó, eltérő mérkőzéstervek, de pont ezért nagyon-nagyon izgalmas a találkozó.
2: Itt pedig a Puskás Akadémia elvégezte a szabadrugást, és Brandon kapja a bal oldalon a labdát, aztán néz középre, egyelőre nem íveli be, hanem Duarte-nek adja. Duarte most lép előre egyet az ötfoki szigeteki, aztán egy nagy lövés, óriási felső léc. Kovácsik még talán hozzá is ért, és nagyon boldogan az öklét rázva konstatálta, hogy nem lett belőle gól. Minden esetre Duarte remekül lépett be, aztán egy olyan 23-24 méterről lövésre szánta el magát, és bizony kis hián meglepte vele a Paksi a kapusát, aki aztán persze nagyot védett. A 28. percben tehát marad 1-0-ra vezet továbbra, és a Puskás Akadémia Lukács 11-es góljával Debrecen.
0: A 68. percben Debrecen Eto 1-1 és ivószünet, hogyha megszólítanánk Bene Ferencet, hogy azért volt egy gól a Debrecen, ugye megszerezte az egyenlítő gólt, és egy picit leült a mérkőzés, úgy érezzük ezt, hogy látod Feri, hogy ha is amennyiben tudod valamennyire figyelni ezt a mérkőzést is.
3: Igen, amennyire lehetséges nyomon követem, számomra meglepő, hogy Gertrenmannek ez a cseréje, ez a húzása Patai beállításával mennyire jól működik azóta Debrecen, és mennyire jó húzás volt. És talán egy pici mentális fölényben is van a Loki, főleg a széleken, ahogy az első félidőben is sokat kerül a győriek mögé, bár hozzá kell tennem, hogy bumba fejese, az tényleg egy elképesztő nagy helyzet volt, szóval hasonlóan izgalmas a találkozó, és feljavult, mint felcsúton, és feljavult nagy mértékben a Debrecen, tehát nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy most milyen stratégiához nyúlnak, vajon újra nyomást helyeznek, vagy továbbra is nyomást helyeznek a Győr kapujára, vagy egy picit kivárásra játszanak, és alapjelve kiindulnak a döntetlenből, és nem fognak kockáztatni. Hát véleményem szerint most a lelkesedésükből az jön ki, hogy inkább kockáztatni fognak, és megpróbálják megszerezni 3 pontot. Tehát tényleg irigylésre méltó most az a debreceni mérkőzés, mert ott most sok fordulat várható.
4: Közben egy újabb csere itt Debrecenben, hamarosan meglátjuk, hogy kinek a helyére jön majd valaki, Boskovicsa lecserélt, és az ő helyén majd Terca Gergő a folytatásban. Lehet, hogy ez azt eredményezi, hogy Terca visszalép szélsővédő pozícióba, és már esetleg Batik egy sorra följebb lép, meglátjuk, vagy lehet az is éppen nyilván, hogy Terca marad a középpályán. Hamarosan majd beszámolunk erről, a 70. perc Debrecen Eto, 1-1, szállingóznak már vissza a játékosok a pályára az ivószünetet követően, de mi most inkább repüljünk át Felcsútra.
2: Itt pedig Lukács kapott a bal oldalon egy jó labdát, egy védőt becsapott, bevitte a 16-oson belülre, de aztán nem tudta középre játszani, mert sikerült elvenni tőle a labdát a paksi védőknek, és marad a labda a Puskás Akadémiánál. Most egy picit megállnak a saját térfelükön a mérkőzés 30. percében, az a 11-es gól, amit eddig feljegyezhettünk Lukács jó voltából. Egyébként Haratyunyan indít most, Dárdai középen, ott Zeke lehúzza a fejét, így Kovácsikhoz hátra kerül a labda, úgy érezte, hogy ezt Dárdai már úgysem tudja megszelidíteni. Kovácsik pedig már rúgja is előre kézből, Haratyunyán, Szalai tovább tudja fejelni, és ebből még lehet veszély, mert hogy Szalai visszakapja a labdát, és kiegyenlít. Remek labdát kapott Harasztitól. A második zicsere volt, ez Szalainak ezúttal nem hibázott. A 30. percben tehát egyenlít a Paks együttese. Ugye Lukács nem tudta ott beadni a labdát, a paksiak megszerezték, és 2-2-ben védekezett a Puskás Akadémia, és ezt szépen lejátszotta Szalai, valamint Haraszti, és ezúttal mint egy 13-14 méterről Szalai Lehocki fölött a kapuba küldte a labdát, 1-1 tehát az állás, Bene Ferenc.
3: Azért ez egészen elképesztő, hogy Kovácsik kirúgásából rögtön átszáll a labda az ellenfél térfelére. Na, nem ez a meglepő benne, hanem hogy egy lefejelt labda után 2-2 elleni játékhelyzet alakulhat ki. Azért ez egy elképesztő védekezési hiba volt a felcsútiak részéről. 1-0 az állás a javukra, minden a kezükre játszik, és Kovácsik kapus kirúgásából, kézbe volt a kapus kirúgásából az ellenfél térfelének közepéig elmegy a labda, a Szalai lefejeli Harasztinak, és rögtön egy 2-2 elleni szituációból zicser helyzetbe kerül Szalai. Hát egyrészt a Paks oldalról ez abszolút bravúr, és különösen Haraszti, ahogy bokából a legjobb ütembe tette a labdát Szalai elé, és Szalai József, ahogy hát alá pörgetett a labdának, és úgymond futballszlengel megbökte le a kifutó Lehockit, az tényleg csodálatos csatár teljesítmény volt, de hát a felcsúti védekezés, az, hogy teljes csapat a labda mögött van, és ilyen zicser tud kialakulni 2 paszból, vagy egy kapuskirúgásból és egy paszból, azért az nagyon-nagyon komoly szegénységi bizonyítvány a Puskás védekezésére.
2: 32. perc, tehát Puskás Akadémia, Paks 1-1 Debrecen. Halló?
0: A szögletet követően, és maradt továbbá is a Debrecen Eto mérkőzés állása 1-1 a 73. percben. Gábrics ezek a jobb oldalra teszi át a labdát, jól építkezik az Eto, már a 16-oson belül, vissza a labda szépnek, szép felnéz, nem éveli be inkább a 16-oson belőre, visszateszi Umatum, aztán pedig megtorpan egy pillanatra az Etónak a támadása, hátrébb szorulnak, olyannyira, hogy már a saját térfelükön van a labda, Krüpics, aztán a jobb oldalt Umatumtól megkapja a labdát, vissza Petrás, aztán most megint Krüpics kérné el, Dzsuzsák már fönt van, letámad, de egyelőre nem olyan akarnak előrébb menni a debreceni játékosok sem, úgyhogy Petrás gurigatja előre a labdát.
4: Amit Bene Ferenc említett az ivószünetben, az egyre inkább kezd beigazolódni, mégpedig, hogy a Győr meg akarja nyerni ezt a mérkőzést, hiszen Décsinek a helyén a folytatásban NG lesz majd, úgyhogy ezzel azért mindenképpen gyorsulni fog az Eto, NG valamint Gyukánovics vannak most ott fent ketten ékként, NG inkább kiúzódik nyilván jobb oldalra, és talán a lecserélt belső középpályás Décsi helyén a folytatásban majd inkább szép fog visszalépni és megszűrni esetleg a debreceni támadásokat. Most éppen a Loki jöhet előre, Batik kapja meg a labdát, bent középen Szendrei egy pillanatra eltűnt, ütközött az egyik Eto védővel. Most már Dénesnél kint a jobb szélen, ő meghúzza, de beadni úgy látszik, hogy nem fogja tudni, és végül talán nem is Stefuj lábáról ment ki, de végül igen, úgyhogy jöhet egy újabb debreceni sarokrúgás, és Stefuj jól keresztezett, és úgy látszik, hogy még hozzá tudott térni ehhez a labdához, így pedig nem sikerült megakadályozni azt, hogy jöjjön egy újabb debreceni szögletrúgás, közben pedig Dénes Vilmos az, aki fogja a vádliát.
0: Igen, látszik, hogy picit nyújtania kell. Igen, a sprintnél egy picit megtorpant, és itt a meghúzta volna az Achilles, itt azt fogdost nagyon egyébként, hogy reméljük azért nem sérült meg, mert ő is azt mondja most, hogy ez elég komoly azért ez a sérülés.
4: Igen, nem nézett ki jól, reméljük tudja majd folytatni egyelőre 10 emberrel a Debrecen, és úgy látszik, hogy az egyik debreceni cserét oda is hívja magához Gert Remmel, de most még jöhet középre a debreceni szöglet Dzsuzsáktól, óriási kavarodás 5 méteren, de végül nem tudott átjutni ott az emberek sűrűjében a labda a gólvonalon. Hát nagyjából 8 játékos állt ott, olyan nagyjából 3-4 négyzetméteren belül, de a kipattón is a debreceniek érkezik a labda középre, és egy lehelletnyivel megint Mehiász az, aki lemarad, az a Mehiász, akinek az első fél időben is volt több ilyen veszélyes bemozdulása is a védők mögé. A szögletet követően Engyről pattan tovább a labda, és a másik 11-es Szendrei tud bele stukkolni ért a labdába. Ez is óriási veszélyt jelentett a győri kapura. Végül aztán Petrás valahogy kispárgázta a jobb lábával a labdát, úgyhogy az állás változatlan, de jöhet egy debreceni sarokrugás most a bal oldalról.
0: Bizony, ezt még várjuk meg, a 75. perc végén járunk. Dzsuzsák az, aki tekeri majd be a labdát. Rendszerint a jobb oldalról mindig a rövid sarokra, most pedig a hosszú rövön. Batik bólít, aj, Szendrei az, aki kivédi ezt a fejest. Hát milyen rossz helyen állt Szendrei, kérem szépen, lesen is állt. Batik fejesen nagyon szépen ment a kapu felé, és mekkora blokk Szendreitől a Debrecen csatárától. Nincs újabb gól, Debrecen Eto 1-1, Puskás.
2: Itt pedig támad a Paks együttese, középre ívelik a labdát, azonban Kern ki tudja húzni, Németh Andrásnak nem jó. A 35. percben 1-1 az állás, és hosszú percekig ápolták a Puskás Akadémia védőjét, gollát, aki Szalaival fejelt össze, és a jobb szemöldöke felrepett, úgyhogy le kellett ragasztani, meg kapott egy turbánt is, de már ott van a pályán, addig Szolnoki húzódott a helyére. De most nézzük azt, hogy Györfi próbálja meg Brandon mellett beadni ott a 16-os vonalánál, és a labda végül is nagy nehezen, de kicsorog az alapvonalon túlra. A paksiak azt hitték, hogy jönnek majd egy szögletrugással, de mutatta az asszisztens, hogy visszapattant ez a labda Györfire, úgyhogy kirúgás következik. Györfi még megpróbálja ott megbeszélni ezt az asszisztenssel, persze ettől még nem fog változni semmi ennek a megítélésében, úgyhogy leállítja ott Harutyunyan a labdát, vele szemben Szalai a 16-os vonalán, hogy ne tudjak lepasszolni, de aztán mégis oda gurítja gollának az ötös másik csücskéhez, golla pedig nézi, hogy hol van Németh András, persze tudja ő, Németh András hosszan veszi át visszafele természetesen a labdát, de meg tudta tartani. Most Horvát megpróbálta megzavarni Harutyunyánt, aki hibázott ott csúnyán a gólnál, meg előtte is volt már egy hibája Szalaival szemben. Duarte most belevezette az emberbe, mégpedig Harasztiba, és a labda ott marad a paksiaknál. Pető, jön golla, mintaszerű becsúszás, de még nincs vége az akciónak. Golláról pattan ki végül a labda, megpróbálta ott mellette eltolni Sie, azonban nem sikerült, gyorsan elvégzik a bedobást. Pető ellövi, levágódik, vissza egészen Pap Kristófig a Puskás térfelének a közepére, ő pedig vast hozza a játékba. Eközben Haraszti, aki az imént ütközött Duartével, ott maradott a felező vonalnál, úgyhogy neki kell majd egy ápolás. A 37. percben 1-1 az állás Debrecen.
4: 77. perc közepén járunk, továbbra is 1-1 a Debrecen-Győr mérkőzésnek az állása. Most Zsuzsáknak volt egy veszélyes beadása,
1: vissza is fejelte Cibla, de nem érkezett időben Szendrei, úgyhogy ezt követően aztán jöhet egy szöglettel a Debrecen, hiszen kivágták az alapfalon túlra a győri védők a labdát, megint Zsuzsák balról, 70. perc legvégén lassan átlépünk a 78-ba is. Jöhet majd középre a labda, Szendrejék bent, középen természetesen Batikék, de Lang felé érkezett a labda, ami nem volt eléggé mély, így nem jutott el a címzettig. Aztán már Zsuzsák szerzi vissza, kint a bal oldalon, beíveli megint középre, de ez sem jó, ezt is kifejlik a győriek. Majd egy kéz, ezt nem vette észre Berke Balázs, úgyhogy jöhet előre a Győr, mondom én, de aztán megint taladják, ide-oda pattog a labda, hát lassan egy törölközőt kellene rádobni. Lényeg a lényeg, 78. perc közepe, Debrecen Eto 1-1.
0: Viszont is Bíró szerette volna megtartani a labdát és a visszaszerezni, de nem sikerült neki, aztán pedig ott áthámozná magát a debreceniek játékosa Terca, de nem sikerült, mondjuk egy bedobás sikerült kiharcolnia, és most két csere is tesz, áll a játék, úgyhogy most menjünk, én úgy érzem, Felcsútra.
2: Itt is áll a játék, Haraszti tápolják, menjünk Bene Ferenchez.
3: Igen, mi a kérdés?
2: Tulajdonképpen az eddigi értékelés ennek az első félidőnek azért láthatólag itt a Puskás Akadémiát megfogta a gól, és a Paksnak voltak lehetőségei, Haraszti közben most sétál le a pályáról.
3: Igen, ez pontosan így van, és ugye a gól csodája az ismét jött, hiszen azóta sokkal magabiztosabban futballozik a Paks, és az egyenlítés tudatában egyre nagyobb fölényre tesz szert. Két érdekesség van a két csapat játékával kapcsolatban, és érdekes módon a kulcs az Pap Kristóf a Paksénál, és Duarte a Felcsútiaknál, hiszen a Puskás Akadémia játékosa Duarte mélységből mozgatja a csapatát, és rendkívül jó futballistáról van szó. Volt egy átlövéséből egy kapufája, és nagyon jól rá tud gyorsítani az üres területekre. Ha a paksiak nem figyelnek rá, akkor gondba lehetnek bizony. Ugyanez Pap Kristóf eltérő karakterisztikájú játékos, de ő is nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be mind védekezésben, mind a támadójáték szervezésében. Ha őt hagyják szabadon, akkor olyan minőségi passzokkal látja el a többieket, ami veszélyt jelenthet a Felcsútiak kapujára. Tehát mindkét oldalról ezt a két kulcsembert szerintem nyilván a támadókon kívül ki kell venni a játékból.
2: Közben Haraszti még itt a bokáját próbálgatja a vonal mellett, de valószínűleg még vissza tud menni a pályára, hogy meddig az majd kérdéses, lefagyasztották a bokáját, a Puskásnál a labda, de ott a saját 16-osának előterében. 39. perc, továbbra is 1-1 az állás, Debrecen.
0: Zsuzsák Balázs a 80. percben a 9. debreceni szögletet végezhette el, az állás továbbra is 1-1. És ez a szöglet egyelőre meghiúsulni látszik, mert visszaszorult a Debrecen majdnem a saját térfél, aztán pedig Guerrero mentette meg a helyzetet, és már hozzák előre a labdát. Patai, majd Terca, Zsuzsák beívelése hosszú oldalra, Batiknak ez nem jó, ott pedig a nemrégében beállt Vajdának szintén nem jó, mert hogy egyébként ugye mondtam korábban, hogy két csere van, Cibla jött le a helyére a Vajda, és támadósan pedig Szedrei helyére Sedrák érkezett. Most Vajda kapja a labdát, ballával húzogatja befelé, megtorpan, Batiknak adja tovább, inkább Mehiász. Továbbra is az Eto tér felén a Debrecen. Vajda, Batik, ők hárman játszanak össze. Na most megkapja a jobb oldalt a labdát Terca. Terca beíveli, és ez pedig Stefújnak a lábáról kimegy. Tehát jöhet a mérkőzés 10. debreceni szöglete a 81. percben.
1: Így van, kereken 80 perc elteltével a 10. Loki szöglet. Meglátjuk, hogy vajon a 10-es számú Zsuzsák ezt be tudja jól ívelni középre, jobbról, tehát bal lábbal, de mintha egy pillanatra azt láttuk volna, hogy elsétál onnan. Lehet, hogy csak egy fűcsomót kellett megigazítani, és igen, valóban ő fogja majd elvégezni, és ő fogja majd berúgni középre a labdát. Most már ugye Vajdájék is ott vannak, Sedrák, akit az imént említettünk, és tehát Zsuzsákra figyel most mindenki a Nagy Erdélyi Stadionban. Jön középre a labda, a csúsztatás megvan, Sedrák bele csúsztat, nincs gól egyelőre, és másodjára sem. Sedrákról felpattant az égbe a labda, ahelyett, hogy az Etónak a kapuja felé ment volna. Ezt követően hát megint Batik volt, aki fejelhetett, 3 méterre talán az Eto kapujától. Nagyjából ugye ennyivel fölé fejelte a labdát, nem érkezett ez igazán jól felé, és közben pedig azt láthatjuk, hogy Zsuzsáknak mi nem tetszett a fűnél, egy picit ott meg kellett igazítani, hiszen mint egy fűcsomó kijött volna a szöglet zászlónál. Ezt követően a szöglete jó volt, meg volt a csúsztatás, Sedrákról felpattant, majd pedig Batik volt az, aki kapura fejelte volna, de aztán most egy buktatás a 16-oson belül, engedi tovább a játékvezető, pedig mint a Zsuzsákkal szemben lett volna egy szabálytalanság. Hát óriási kérdés ugye az, hogy a Zsuzsák itt dobta magát, akkor esetleg a játékvezető felmutatottna egy újabb sárga lapot, már pedig Zsuzsák Balázsnak már van egy. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből videózás után. Most óriásit kap a lábára szép Mehiásztól. Hát a labdához ez sem volt köze a Debrecen védőjének, neki már ugye van 3 sárgalapja, 3 mérkőzésen eddig, de most még az Eto birtokolja a labdát, nem ment ki, úgyhogy nincs értelme lassítani. Gavrisnál van a labda, aztán ő is kapna egyet, a lábára végül megúszza, most passzolgatás megy,
4: Most Bumbánál van, lehet, hogy ő fog kapni egy nagyot, de nem egyelőre hátrébb szorul, úgyhogy menjünk át Felcsútra.
2: Itt pedig vezet a Puskás Akadémia együttese. Dárdai kapott egy kiváló indítást oda a védők mögé, egyedül vihette Kovácsikra, és ellőtte a labdát, de Kovácsik bal lábbal kivédte. Azonban a labda nem pattant olyan messzire a Paks kapujától, mert ott a 16-os vonalánál Német András nagy nehézségek árán végül is megtartotta, megszerezte először, aztán pedig odapasszolt a Dárdainak, aki egy könnyed mozdulattal másodszorra már értékesítette a helyzetét, mint egy 9-10 méterről a kapu bal oldalába. Hát nem tudom, minden úgy tűnt, mint a Spitzer rúgta volna azt a gólt, persze valószínűleg nem. Minden esetre Dárdai góljával újra a Puskás Akadémia vezet 2-1 a 42. percben. Bene Ferenc, mit szólsz a gólhoz?
3: Igen, hát a klasszikus értelembe vett kontrajáték jött be a Puskás részéről, de folyamatosan ugyanabba a folyóba lép bele a Paks, tehát az azért valamilyen szinten megengedhetetlen, még ha dominálnak is, hogy ennyire kevés létszámot vonjanak bele a védekezésbe, másrésztről pedig ugye gyakorlatilag az első helyzetet úgymond megúzták, egy bravúros védése volt ugye Kovácsiknak, de nem értek vissza kellő létszámban a játékosok, és így adódhatott, hogy gyakorlatilag Német András még egyszer visszapasszolhatta Dárdainak a 16-oson belülre a labdát, onnan pedig 8 méterről, hát talán nem spiccel, de tényleg hasonlított arra, így lefeszített rüsztel, de inkább a lába előső részével, de nyíl egyenesen belőtte a rövid alsó sarokba a labdát. Szép gól volt, de érthetetlen, hogy az első nagy helyzetet megúszván még mindig nem volt megfelelő létszámban hátul a Paks.
2: Közben a Paks együttese jobbról ívelt be egy labdát Györfi jóvoltából, ezt azonban góllának sikerült kivágni. Akkor, amikor a mérkőzés 43. percében járunk, a Puskás Akadémia 2-1-re vezet, de vezete már valamelyik csapat Debrecenben?
0: Nem, még nem vezet senki, bár a Debrecen most nagyon-nagyon rohamoz előre fel a 84. percben. Debrecen Eto 1-1, és most jön be a bal oldalról egy szép cselt követően, majd aztán pedig már el is adja a labdát. Dzsuzsák előtt van, 16 méterről lövi, és megpattanott Umatun fején a labda. Hát a hosszú felsőből fejelte ki Umatum ezt a zicsert. Nagyon komoly kis löket lehetett volna. Az is volt, a kapu felé megy. Vajda elől tudtak szerelni, de oda került ez a labda Dzsuzsák elé. Dzsuzsák pedig a hosszú felsőt vette a célba, és jöhet majd egy újabb sarokrugás a mérkőzés 84. percében, amikor megkezdik a 85. is. Hát ugyan talán Petrás olvasta ezt a lövést, de egészen biztos, hogy azért ez komoly kis munka lett volna, hogyha onnan ki kell védeni. Kettőt cserél az Eto, egyébként jön be Huszár és Balogun, és lejön a pályáról Gavrics és Bumba. Változott át az Eto, és jöhet majd a Debrecen sarokrugása.
4: Érdekesség, hogy a szünetet megelőzően nem szeretnek cserélni az edzők, most mégis úgy döntött a mexikói vezetőedzője az Etónak, hogy meglépi ezt. Balogun tehát egy magas növésű középső védő érkezik középre, de Dzsuzsák labdája is. Nézzük, mi lesz ebből. Batikot most nem találja meg, de a tulajdonon Terca lőhet, rádől, de nem eléggé. Az ő jobb lábáról csúnyán fölé megy a labda, nagyjából 5-6 méterrel tévesztett célt, pedig hát megvolt a lehetősége arra, hogy esetleg ezt jobban le tudja szorítani, és be tudjon találni. Terca volt azt tehát, aki ezt fölé bombázta, és most már pedig hozhatja majd Petrás, hogy elvégezze a kirúgást. Ő ezt megtette, tovább passzolt a Krüpichez. Most a Debrecenál egyébként közelebb a gól megszerzéséhez, a vezető gól megszerzéséhez, hiszen labdát tudnak szerezni, egy lövés, ez lepattan az imént beálló Balogurról, úgyhogy jöhet egy újabb szöglettel Dzsuzsák Balázs, és a Debrecen megint bal oldalról, és ha jól számolom, ez már a 12. debreceni sarokrúgás lesz a mérkőzésen. Megint Sedrák volt az, aki szépen bele tudott érni egy felpasszolni kívánt labdába, aki pedig passzolni próbálta ezt, az nem volt más, mint az imént beállt Balogun. Ez sem volt, de Dzsuzsáknak a szöglete már jöhet is középre. Megint Batigékat kereste, elnézést én is, de végül nem őt találta meg, hanem Mehiászt a labda, akinek a fejéről. Ez nem a kapu felé ment, hanem a kapu mellé nagyjából 3-4 méterrel. Ez sem volt igazán jó, úgyhogy menjünk vissza Felcsútra, hát ott vannak jobb megoldások.
2: 5 perc lesz a hosszabbítás, az első félidő 45 perce ugyanis már lejárt, és 2-1-re vezet a Puskás Akadémia együttese hazai csapatból, ugye Lukács szerzett vezetés 11-esből a 7. percben, aztán Szalai egyenlített, majd Dárdai Pál góljával a 44. percben ismét megszerezte a vezetést a Puskás együttese, és most egy szabálytalanság ott a vonal mellett. Elterült ott Német András a bal oldalon, úgyhogy szabadrugással jöhet a Puskás gárdája. Jön Duarte, hogy elvégezze. Ugye Bene Ferenc is említette már, hogy ő szervezi a játékot, de a szabadrugásokat is ő fogja most elvégezni. Legalábbis onnan a vonal mellől mindenképpen, hátul pedig Okeke, valamint Brandon marad. Nézzük, hogy lesz-e még ott a kapu előtt lehetősége például Németh Andrásnak fejelni. Szabó János őt lökdösi ott, meghúzták ott a 11-es pontnál a vonalat a paksiak, ezért oda is megy a játékvezető, egy kicsit helyre rakja a dolgokat. Várjuk meg mindenképpen ezt a szabadrugást, mert ez egy veszélyes lehetőség. Duarte most iveli középre a labdát, átjön a hosszú oldal irányába, és ott maradt egyedül Gulla, és ballal nem találta a labdát, senki nem volt a közelében, nagyon közel volt a kapuhoz, de elsuhant szinte a lába előtt a labda, úgyhogy nem ért hozzá, könnyedén meg lehetett volna a hazaiak harmadik gólja. Nem történt, 2-1 az állás Debrecen.
0: Engy viszél fel a labdát, jó a cseh, nem tudja megverni Guerreiro, de még mindig Engynél van a labda. Szép. Bíró. Jól beteszi a labdát, aztán pedig ott lemarad Djukanovic, és kijön a kapujából Andrejev. A 88. percen továbbra is Debrecen, Eto 1-1, és visszakerül az Etohoz a labda, Huszár. Kettő cserélt egyébként közben az Eto, Stefuj. Visszakerül a labda NG-hez, aki most egy pálya a bal oldalán tűnik fel, mert a 16-oson belül jó a csel, a lövés pedig gyenge, elakad. Ott Patai lábában a labda, aztán pedig a jobb oldalra kikerül. Jó, beívelt labda. Ott pedig ez Stefújnak rövid, Patai az, aki megint kicsúsztatja, a Vajda, és ez pedig már szabálytalan jöhet majd a Debrecen.
4: Umatun volt most szabálytalan valóban Vajdával szemben, aki ugye hosszabb sérülés után tért vissza az előző fordulóban, azt mondta akkor, hogy közel 100%-os erőállapotban érzi magát, hát hogyha akkor az volt, akkor szerintem most már teljesen mértékben érte ezt a 100%-ot, éppen ő jön most előre, óriási biciklicselekkel a jobb szélen, aztán inkább átpasszolja a bal oldalra Guerreiro felé, a Debrecen egyetlen góljának a szerzője felé, végül neki óriásit kell iszkolnia, hogy elérje még azt az oldalvonal előtt, ez sikerült is, aztán Pataihoz továbbít, Patai pedig be a 16-oson belülre passzol, aztán vissza is kapja, szép kényszerítő, de ott nem tudja elhúzni a győri védők mellett, aztán valahogy még kiveregszi azt, hogy legalább ne menjen ki kirúgásra, ez pedig annyira fontos volt a számukra, hogy végül egy Eto játékosnak muszáj volt kivágni az oldalvonalon túlra. Szép volt ez, aki fel tudott szabadítani, és most már Dzsuzsák jöhet talán egy nagy bedobással, bár az meglepő lenne, de mégis ő az, aki kiballag, és hamarosan majd behajíthatja középre a labdát. 15 másodperc múlva belépünk a rendes játékidő utolsó egy percébe. Dzsuzsákon van most tehát a világ szeme, ő az, aki nagyjából 10 méter az alapvonaltól behajítja középre a labdát. Érkezik Lang felé, de Lang nem tud felemelkedni, hiszen rajta két Eto védő is volt, aztán két debreceni összeütközik, és most már a győriek jöhetnek előre, kint van a kapujával Andrejev a középkörön belül, így tud felszabadítani, hogy ne tudjon kilépni egyesélyedül a győri támadó Huszár, úgyhogy ez egy jó fellépés volt a kapustól. 90. perc elején járunk, amikor batikék akadnak össze, most te fújjal, fúj is a játékvezető, ezzel emiatt tehát jöhet az Eto, továbbra is Debrecen Győr 1-1 felcsút.
2: Itt pedig most elterült egy hazai játékos a 16-oson belül, ápolás fog következni, mert hogy a labdát veszített Duarte itt a saját térfejének a közepén, Szolnoki mögé adta, ebből visszatámadott a Paks, és kitették a jobb oldalra Györfinek. Györfi a jobb lábáról a balra tette, ezt többször megtette a mérkőzésen. Előtte és góllal beletette azt a fejét, amelyet ugye úgy tettek rendbe, mert felrepett a szemöldöke, úgyhogy őt most ápolják, 2-1-re vezet a Puskás, még van egy perc a hosszabbításból Debrecen.
0: A 90. perc is leketyeg itt a Nagy-Erdei stadionban. Debrecen Eto 1-1 továbbra is, a hosszabbítás pedig azonnal meg tudjuk mondani, hogy mennyi lesz, hiszen már látjuk, és így van 3 perc a ráadás, csak úgy, mint az első félidőben. Az első félidőben picit talán keveseltük, hiszen ott azért többet állt a játék, itt pedig egy kicsit sokallom a 3 perces ráadás, mert itt azért annyit nem állt az a játék, mint az első etapban. Egy biztos, hogy most az Eto jön föl, már a Debrecen tér felén, szép az, aki továbbít a jobb oldalra, és onnan pedig lehet befele hozni. Sikerül is, a lövés pedig elakad Langban, Engy pedig nem éri el, így jöhet majd egy újabb sarokrugás, ezúttal majd a Győr lőheti be a pálya jobb oldaláról a labdát a 91. perc legvégén.
4: Ez utolsó győri lehetőségek közül az egyik lehet, hamarosan meglátjuk, hogy mi lesz majd ebből, és hogy ki fogja középre rúgni, hiszen ugye Bumba már elhagyta a játékteret, így ő már nem kanyaríthatja majd középre a labdát, ez egyébként a negyedik győri szöglet, és te fúj az, aki kiballak, hogy ezt majd elvégezze, közben ezzel nagyjából egy fél perc megint eltelt, úgyhogy már csak 2 perc van hátra az előre megítélt 3 perces hosszabbításból, de hát nyilván ezt még engedni fogja a játékvezető már, mint ezt a szögletrugást, ha is amennyiben Steffi esetleg lassan méltóztatik azt elvégezni, de úgy látszik, hogy mivel már mutatja a jobb kezével, hogy hova fogja majd ívelni, így hamarosan jöhet a labda középre jobbról, tehát bal lábbal kanyarodik a kapu felé, a rövidre érkezett, de ott rögtön kifejli az első debreceni játékos, és Dzsuzsák végül két győri között elhozza a labdát, ezt követően kap egyet a lábára, és ezt le is fújja a játékvezető természetesen. Menjünk át egy gyors félidei eredményre reményeink szerint Balogh Balázshoz, mert nálunk egy kis csivakodás van a pályán.
2: Itt pedig egy indítás előre Szalainak és Szolnokinak kell hazafejelni a labdát, kapusának, Lehockinak. Egyébként Szalai az előbb óriási lehetőséget hagyott ki. Györfi ballal ívelte középre a jobb oldalról, és mivel gollát ápolták, nem jöttett még vissza a pályára, üresen maradt ott középen, de 6 méterről a léc fölé fejelte a labdát, úgyhogy marad a 2-1-es Puskás vezetés, és ebben a pillanatban ez már a félidei állás is, tehát 2-1-re vezet a hazai csapat Debrecen.
0: A 93. perc is megkezdődik, hogy a ráadás 3 perc itt a Debrecen Eto mérkőzésen, az állás 1-1. Gyugyály Balázs egy picit frusztrált volt, és hát utána ment a győri védőnek, aki odapakolt egy picit neki, de igazából Berke Balázs játékvezető gyorsan rendet tett, és mehet is tovább a találkozó, és a Debrecen jöhet előre a labdával. Jöhetett volna, de szép az, aki megállította ott középen Dénest. Úgyhogy jöhet majd egy szabadrugás. Szűk fél perc van még hátra, közben sárgalapot is kapott szép. Szóval szűk fél perc van még hátra itt a ráadásban. És akkor talán ez lett az utolsó debreceni támadás. Itt Bíró Barnabás kapta a labdát, a sárgalapot. Nem szép, de itt elsőre úgy tűnt, hogy szép volt az, aki buktatta a debreceni, de nem így történt, és akkor jöhet majd Zsuzsák Balázsnak a szabadrugása.
4: Ő íveli fel, mondjuk mi, de aztán végül nem felíveli, hanem csak lepasszolja a laposan, mert a 16-oson belül van bal oldalt. A Debrecen egy lövés és egy Petrás óriási bravúr. Ezt követően róla kimegy a labda az oldalba, illetve az alapvonalon túlra, úgyhogy nem bedobás, hanem szöglet fog majd következni. Érdekes kifli volt a labdában, végül az alapvonalon túl ment ki. És ő egyébként, aki próbálkozott, az Dénes volt. Egy jó lövés volt a rövidre, balról. Kapunak a jobb alsó sarkát célozta. Most már Zsuzsák ívelibe középre érkezett Batik, de előre kifejelték a labdát a győri védők. Lehet, hogy vége a mesnek, nem csak lehet, hanem egészen biztos. Megérkezett a hármas sípszó Berke Balázstól. Ezzel tehát Debrecen Győr 1-1. Az első félidőben Gavric szerezte meg a vezetést a győrieknek a 41. percben, majd a második játékrész 5. percében Guerrero volt, aki egyenlített, több gól pedig nem született, ami azt jelenti, hogy pontosztoskodás, mégpedig a győriek továbbra is veretlenek, a Debrecen pedig begyűjti az első döntetlenjét ebben a szezonban. Kapcsoljunk Bene Ferenchez!
5: Köszönjük szépen! 1-1 lett, a fél időben ugye azt beszéltük, hogy vezetett a Győr, viszont az első fél időben is voltak időszakok, amikor jobban játszott a Debrecen, hogyha ezt nézzük és ebből indulunk ki, illetve a második fél időből, akkor ez az 1-1, ez egy reális végeredmény? Megérdemelt mind a két fél részéről?
6: Én úgy gondolom, igen, de azért azt ne felejtsük el, hogy Gertrenbe vezető edző cseréjének köszönhetően rendkívüli módon feljavult a másik félidőben a Debrecen, és véleményem szerint azért főleg a szögletek utáni magasság fölényük miatt meg olyan nyomást helyeztek a Győr kapujára, hogy azért nem lett volna meglepetés, illetve nem lett volna érdemtelen az sem, ha hazaiak otthon tartják a 3 pontot. Azt kell, hogy mondjam, hogy a cserék maximálisan beváltak, tehát Sain helyett Patai becserélése látványos javulást hozott a középpályán, utána pedig Batikot visszatette véleményem szerint a megfelelő pozíciójára, a belső középpályára a vezetőedző, és behozta ugye Tercát, ezzel Mehias is visszakerült a saját pozícióra a belső védőbe, tehát szépen úgy rakosgatta Gertrenmel az építőkockákat és a puzzle-öket, hogy sokkal jobban működő rendszert hozott létre. És én úgy gondolom, hogy ezen nyilván neki is el kell gondolkodni, és egyre jobban megismerni a játékosait, de szerintem az első fél időben kevésbé lett összerakva jól a Debrecen, a másik fél idő viszont jól cserélt, ezáltal én egy picit azért sajnáltam őket, hogy nem tudták a győztes gólt bevinni, de azért azt ne felejtsük el, hogy a győri Eto kontrái viszont életveszélyesek voltak, és ott is azért főleg Bumba révén a közeli fejesnél megnyerhették volna a találkozót. Ilyen módon, ha így veszük és így összegezzük, akkor úgy gondolom, hogy igazságos a döntetlen mindkét csapat számára.
5: Köszönjük szépen Bene Ferencnek, Debrecen Győr tehát 1-1, labdarúgás után pedig úszás, hiszen hamarosan kezdődik a Párizsi Európa-bajnokság, a Párizsi Európa-bajnokság zárónapja, jön tehát a végső etap, és több magyar úszónak is szurkolhatunk itt a döntős etapban. Itt van Gyurta Gergely, világbajnoki bronzérmes állandó szakértőnk a stúdióban, és először beszéljünk csak pár szót Milan Kristófról, mert 18 óra 30 perckor kezdődik a férfi 50 méteres gyorsúszás döntője a mezőnyben Milan Kristóffal, úgyhogy hamarosan kapcsolunk majd Katona Lászlóhoz a helyszínre, de azért beszéljünk még akár Milan Kristófról abból a szempontból, hogy szerepelt már ezen az Európa-bajnokságon, ezt mondjuk 2 mondatban, és nézzünk előre az 50 méteres gyorsúszás döntőjére.
7: Jó estét kívánok! Én azt gondolom, hogy Milan Kristóf újra megmutatta, hogy micsoda klasszis versenyző, és az, hogy újra egy picit betekintést engedett abba, hogy mi is történik vele, mi, hogyan is készül, és milyen lelkiállapotban van. Szerintem ez nagyon jó volt, hogy tényleg megállt nyilatkozni, és egy picit így hát újra a közönséghez egy kicsit megmutatta önmagát. Az, hogy eddig hogyan szerepelt, én azt gondolom, hogy igen, csak jól, hiszen 100 méteres pillangóúszásban Európa csúccsal Európa bajnok lett, 100 méteres gyorsúszásban országos csúccsal bronzérmes lett, illetve a 400-as férfi gyorsváltóval szintén egy gyönyörű szép Európa bajnoki címet szereztek a fiúk, és hát ugye ma van az 50 méteres gyorsúszás döntője, ahol a kettes pályán fog indulni, egyéni csúccsal került be a közép döntő, után a döntőbe, és hát minden esélye megvan arra, hogy akár az országos csúcsot is megdöntse, de ahogy Sós Csaba szövetségkapitány úr mondta, azért ez egy kicsit más liga még, ide azért sokkal nagyobb erő kell, teljesen más visszrekvés technika, de én azt gondolom, hogyha valaki valamilyen óriási teljesítményre képes, akkor az Milák Kristóf.
5: Hatalmas a különbség a 100 méter és az 50 méteres gyorsúszás között?
7: Óriási. Teljesen más ritmusban, technikával kell úszni, és egyébként az volt a legnagyobb meglepő dolog, hogy Milák Kristóf 25 méternél vett egy levegőt, és szerintem most a döntős mezőnyből egyedül ő az a versenyző, aki egyáltalán vett levegőt ezen a 50 méteren. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy most a döntőben ezen javítani fog, és végigbírja a levegő nélkül, mert szerintem ez pont annyit vett el az ő időeredményétől, hogy nem lett országos csúcs. És én úgy gondolom, hogyha megúszta ezt a 21-42-t, akkor minden bizonnyal akár az éremszerzés is meg lehet neki.
5: Ennyire fontos az az egy levegő, az egy picit úgy kizökkenti abból a ritmusból? Mert tulajdonképpen ez az 50 méteres gyorsúszás, ez egy nagy levegő valóban.
7: Így van, hát ez kb. 22 másodperc, hát bízunk benne, hogy kevesebb lesz Kristóf szempontjából, illetve a mezőny szempontjából, de hát 22 másodpercet ki lehet bírni. Nyilván óriási az erőbedobás, teljesen másik, olyan lábtempókkal úsz, ami égeti az oxigént, amennyire csak lehet. De én azt gondolom, hogy az 50 méteres gyorsúszásban kibírják, sőt már azért az a tendencia, hogy 50 méteres pillangóúszásban is képesek kibírni levegő nélkül. Azért ez kizökkenti a versenyzőt, és pont a felénél, amikor Kristóf vesz egy levegőt, vett egy levegőt, akkor egy picit úgy megállt az egész mozgása, úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg ezen tud javítani, és sikerül neki levegő nélkül teljesíteni az 50 métert, és tényleg, hogyha megvan az országos csúcs, akkor szerintem tökéletesen lezárhatja ezt az Európa-bajnokságot.
5: Mert hogy ezt is gyakorolni kell? Mármint a levegővételt? Hogyha ezt sokszor gyakorolja edzésen az ember, akkor majd megy verseny közben is?
7: Igen, de azért a versenyszituációk mindig másak, teljesen másak. Ezeket nagyon nem tudja gyakorolni, és azért az utóbbi időben 50 méteres versenyszámokban nem igazán indult Kristóf, inkább a 100 méteres gyorsúszás és a 100 méteres pillangúszásra helyezte a hangsúlyt, de mivel a program lehetővé tette, hogy utolsó nap kerül megrendezésre az 50 méteres gyorsúszás döntője, ezért én azt gondolom, hogy ő is úgy van vele, hogy ha már a sprint versenyszámokra fókuszál, akkor kipróbálja önmagát, és megmutatja, hogy mire képes. Hát bízunk benne, hogy tényleg elképesztő formában van, és hát valami csoda folytán itt az 50 méteres gyorsúszásban is érmet tud szerezni.
5: Meglátjuk, mi is megyünk a helyszínre, mert hamarosan kezdődik az esti program, és benne elsőként a férfi 50 méteres gyorsúszás döntője. Kapcsolunk Párizsba Katona Lászlóhoz.
8: Köszönöm szépen, jó estét kívánok és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Három döntőben lesz érdekeltsége a magyaroknak a mai este folyamán, a záró estén. 50 gyorsan hamarosan Milán Kristóf, és majd 18:40-től 200 vegyesen Kós Hubert lesz a címvédésért, fog leginkább majd vízbe csobbanni az utolsó versenyszáma neki is. 19:21-től pedig jön majd a 400 méteres gyorsúszás döntője Sárkány Zalánnal, Pápai Olivérrel, meg Leon Marsannal is. De akkor az 50 gyors döntője. Az egyesen az olasz Giovanni Guatti egyéni legjobb, de tegnapról van, és 23 évesen első nagymerencés döntője következik, sok mindent nem lehet róla tudni. A kettesen Milák Kristóf egyelőre 50 méteres távon még nincs érme, de ezen az Európa-bajnokságon már nyert például 100 pillangón, illetve a 400-as váltó tagjaként és a gyorsváltó tagjaként. A hármason Vladislav Bukov az ukránoktól a dohai VB megnyerte az 50 gyorsot, csak úgy zárójelben itt egy nagyon érdekes kisebb harc is kialakulhat az ukrán, illetve az orosz versenyzők között, mert Bukov családjával még 2014-ben az orosz-ukrán háború elől menekült, és hát nem tud igazából jól felkészülni, erről nyilatkozott is korábban. eleinte egyébként 5 tusázott. A négyesen Nikita Seremet, a másik ukrán, ő a lublini rövidpályás EB-n ezüstérmes volt ezen a távon, tavaly még junior világbajnok, 19 éves mindössze. Az ötösön pedig majd az a Kornyev, Igor Kornyev, aki már ezen az Európa-bajnokságon letette a névjegyét, 4 érme is van, 50 pillén győzött, 100 gyorsan ezüst, a váltókkal van még EB, valamint VB aranya is. Hatosan Andrej Barna a szerbektől, hazai medencében 2 éve a 4x100-as váltóval aranyat nyert. Hát az ő a legnagyobb harca az a pályán kívül volt, hiszen 2019-ben veserákot diagnosztizáltak nála. Innen visszatérve vált versenysportolóvá. A hetesen Tom Fennon 10 éve Hódmezővásárhelyen junior EB bronzérmet nyert, a nyolcason pedig a mindössze 21 éves derutinos Diogo Matos Ribeiro a portugáloktól. A kettes pálya tehát Milák Kristófé, a kérdés, vesz-e levegőt, vagy végig nyomja ezt az 50 gyorsat. Egyelőre úgy néz ki, hogy ott az első hely valamelyikén bukkan fel a víz felszínére, és bizony nagyon-nagyon jó tempóval jön egyelőre Milák Kristóf a kettes pályán, mellette pedig ott a középen lévő 4-es, 5-ös is begyújtja a rakétákat, Seremet valamint Kornyev is, a benyúlás fog dönteni, és valójában Seremeté az arany, a második helyen pedig Kornyev, harmadik helyezett pedig nincs, mert Andrej Barna is második 21-37-tel, Milák Kristóf 21-46-ot úszik, ami azt jelenti, hogy továbbra sincs meg az országos csúcs, mert az még mindig Takács Krisztiáné 21-42, de hát Milák Kristóftól hatalmas egyéni rekord, aki a negyedik helyen csapat célba, ötödik Bukov, hatodik pedig Fennon, valamint Guatti együtt, és valójában Guatti a nyolcadik, és a lényeg, hogy Fennon és Matos Ribeiro a két hatodik helyezett. Szóval furcsa egy döntő volt ez azonos századokkal. Nikita Seremet pedig 19 esztendősen 21-13-as idővel, és ez lehet még jobb is lesz majd idővel 19 esztendősen ekkorát repeszteni. Szóval ő az Európa-bajnok, az orosz Kornyev a második, Andrej Barnával együtt 21-37, és Milák Kristóf pedig a negyedik helyen zár 21-46-tal. Kristóf számára véget ér az Európa-bajnokság egy negyedik helyel. 50 gyorson most nem sikerült neki az éremszerzés. Mit szól mindez? Budapesten Gyurta Gergely.
7: Nagyon pici múlott az országos csúcs, és egyébként mindösszesen 900 másodperccel maradt el a bronzérmet jelentő harmadik helytől. Hát igen, ez egy kicsit más liga még, de megvan a gyorsasága, gyönyörű szépen kijött a vízből, és elképesztő módon elkezdte az első pár métert, és valahol 25 méter körül volt egy picit ilyen megtorpanás, nem tudom, Laci, hogy láttad-e, hogy vette levegőt, avagy sem, mert hogyha vett, akkor lehet, hogy ennek köszönhető, hogy ott egy picit megállt az egész mozgása, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány, és innen tovább lehet fejlődni.
8: Talán, minthogyha vett volna egyet, de nem vagyok ebben annyira biztos. És jön akkor az 50 méteres mellúszás döntője a hölgyektől. Hamarosan itt is vannak 8-an. Ez más kérdés, hogy igazából ebben nincs magyar érdekeltség, de bármikor benne van a lehetősége annak, hogy valaki világrekordot ússzon. Például a VB csúcsnak a tartója, a litván Ruta Meilutike. Egyébként ennek a versenyszámnak is van annyi érdekessége, hogy itt azért általában az ilyen lett-litván észt versenyzők kifejezetten erősek, Jefimova majd az ötösön, és Ruta Meilutitje pedig majd a hármason fog úszni. De az egyesen egy ír, Mona McSherry, a kettesen Anna Elent, a hármason majd Ruta Meilutitje, de a litvánok tőle várják leginkább az érmeket. Nagyon nem volt lehetősége még semmilyen módon a litvánoknak ezen az Európa-bajnokságon érmet szerezniük, de hát majd lehet most jön el ennek az ideje. Igazából van egy ezüstjük, de hát az nem olyan sok ebből a szempontból. A négyesen Benedetta Pilato, aki a szám főesélyese, 30 másodpercen belüli idővel jutott a fináléba, Eneli Jefimova pedig az ötösön az észtek úszója. A finn kivirinta a hatoson, a hetes pályán pedig egy belga, Florin Gaspar, ritka alkalmak egyike, hogy belga úszó is van a döntőben, Van Otterdijk még a másik olyan belga úszó, aki mondjuk Európa-bajnoknak is mondhatja magát, és a nyolcason egy spanyol, Maria Ramos Nagy, ők nyolcon alkotják az 50 méteres mellúszás döntőjét. Itt azért vesznek levegőt a hölgyek, az egészen biztos, de hogy majd kinyeri meg ennek a finálénak a végén azt az aranyérmet, amire vágyakoznak értelemszerűen a versenyzők, az hamarosan kiderül. Ugye most már azért itt arra is figyelnie kell a versenyzőknek, hogy ezek a versenyszámok, ezek az 50 méteres versenyszámok az olimpiát illetően megjelennek a versenyprogramban, szóval érdemes befektetni az edzésmunkát illetően. Amikor 2 évvel ezelőtt volt az Európa-bajnokságokon egy lengyel győzött Dominika Standera, de ő nincs itt, ellenben Kivirinta pedig, aki a 6-oson úszik, finn, ő lett a második, ő még akár most felérhet a dobogó tetejére. Megseri, Ellen, Mejlutitje, Pilato, Jefimova, Kivirinta, Gaspar és Ramos Nagy, ők alkotják 80 az 50 méteres mellúszás döntőjét, és a víz felszínén elsőként, ott az ötös pályán, mintha Jefimova lett volna az első, de mellette Pilato is kifejezetten erős tempót nyom. No meg azért Mejlutitje mindenkinél talán a legtisztábban úszik mellen. Pilato szinte kétszer lebukik inkább a víz alá, csak hogy előrébb jusson, és úgy néz ki, hogy az olasz az élen egyelőre, de lehet, hogy Mejlutitje fog majd jobban benyúlni. Első helyen Mejlutitje 29-93-mal, Pilato a második, és harmadik Megseri, 1 század döntött mindössze Mejlutitje és Pilato között, és onnan még 1 századot számolva Megseri a harmadik, szóval 29-93, 29-94 és 29-95 az első 3 sorrendje. Ez nem sok, de leginkább kevésnek mondható. 50 méteres mellúszásban a hölgyeknél a litván Ruta Mejlutitje diadalmaskodott. Úszott ő már ennél erősebbet és jobbat is. Mit szól mindehhez a budapesti stúdióban Gyurta Gergely, és egyben azért várva azt is, hogy hamarosan majd Kós Hubert 200 vegyesen úszik.
7: Mejlutitje továbbra is azt a formát mutatja 50 méteren, amit eddig, hát azt gondolom, hogy folyamatosan tud hozni, és azzal, hogy bekerült az 50 méteres mellúszás az olimpiai programba, innentől azért óriási szansa van az olimpiai bajnoki cím megszerzésére, de azért az ő karrierje és az utóbbi időben egy kicsit ilyen hullámzó időszakot mutat. És hát valóban, ami számunkra talán egy picit fontosabb, az a 200 méteres férfi vegyes úszás, ahol Kós Hubert, hát én azt gondolom, hogy valami óriási meglepetést fog okozni, és bízunk benne, hogy ezt a számot megnyeri. Ez talán a legnagyobb ellenfele az a spanyol, 4-es pályán a spanyol Hugo González lehet, de tegnapi középdöntőben való úszását, az utolsó 50 méteren azt a kiengedést, illetve azt az utolsó 25 méteren való, hát abszolút egy ilyen lazsálást, azt én azt gondolom, hogy abból azért lehet építkezni, és hát nyilván az Európa csúcs az egy picit távol van, hiszen azt Leon Marchand tartja még a tavalyi szingapúri világbajnokságon 1.52.69-el, de azért Hubinak az 1.55-es ideje azért, én azt gondolom, hogy ebben a mezőnyben kimagasló.
5: Mielőtt visszamegyünk Katona Lászlóhoz, csak egy állást a kapcsolunk Balogh Balázshoz, hiszen elkezdődött a Puskás Akadémia Paks találkozó második félideje. Balázs?
2: 2 perc telt el a második félidőből, 2-1-re vezet a Puskás Akadémia. Windecker és Lenzsér érkezett a pályára, Haraszti és Sierik helyére stúdió.
5: Köszönjük szépen, a szó pedig megy vissza Katona Lászlóhoz, hiszen következik a férfi 200 vegyes döntője Kós Huberttel.
8: Bizony, és ez az a döntő, amit Hubert számára nagy valószínűsége. Én nem azt mondom, hogy meg kell nyerni, de azért ő is nagy valószínűséggel várja magától, ha nem is a csattanót, de azt, ami itt a végén betetőzi ezt az Európa-bajnokságot. Ő a címvédő, ráadásul kétszeresen, hiszen 22-ben is nyert meg Belgrádban is, de ez egy igazán magyaros szám, hiszen 5-szörös Európa-bajnok Cselászló 2006 és 2014 között, Dargyi Tamás is 3-szor tudott diadalmaskodni 1985-87-89, és Hargitai András is tudott nyerni még 1977-ben. No de akkor a többiek, Ija Borodin majd az egyesen, az orosz 400 vegyesen már nyert itt Párizsban, Szingapúrban bronzérmet nyert. A kettesen Duncan Scott a britektől, 2-szeres olimpiai bajnok, de a 4x200-as váltóval. Tokióban és Párizsban az olimpián is ezüstérmes az olimpián, mármint így 200 vegyesen. Mikhail Cserbakova 3-ason, a másik orosz, 5 aranyérem az ifjúsági Európa-bajnokságon, mégpedig Münchenből 1 hónappal ezelőtt. Ki tudja, a meglepetés ember lehet ez a mindössze 18 esztendős fiatalember. A négyesen Hugo González a spanyoloktól, 5 éve ő nyert a budapesti EB-n, akkor még Kósubert 5. lett, Cselászló pedig például 4. Inkább hátúszó specialista, de EB csúcsot úszott az elődöntőben tegnap. Az ötösön tehát Kósubert 5-szörös Európa-bajnok, ennek a versenyszámnak a 2-szeres címvédője. Rómában is győzni tudott, nem csak Belgrádban, ez a 15. úszása, ha minden igaz, itt az Európa-bajnokságon. Alberto Razzetti pedig a 6-oson, Rómában 200 vegyesen Kós mögött ő volt a második, 400-on pedig aranyérmes lett 4 évvel ezelőtt. Max Litchfield a 7-esen, a brit versenyző a 4 vegyesnek volt a bronzérmese, és a 8-ason pedig Jan Čejka, hát igazából ő a meglepetések embere lehet, a cseh versenyző épp hogy bejutott a finálé.

0: követően, a második helyen pedig Hugo González egyelőre. Az országos csúcs itt 200 vegyesen, az még mindig érdekes, de Cselászlói 1.55.18 a római világbajnokságon úszta azt. És akkor, amikor 100 méterhez érnek, Kósubert előnye most már egy test hossz, úgyhogy nem nagyon hagy lehetőséget tényleg a többieknek, egészen elképesztő. 51.62-vel fordul 100 métert követően, jön a mellúszás része, a világrekordot egyébként Leon Marsan tartja 1.52.69-el, Szingapurban úszta még az elődöntő során. És most igazából mennek előre úgy a versenyzők, hogy figyelik Kósubert hátát, hiszen amikor a mellúszást elkezdte, sőt, hát most már a háromnegyedén túl van, akkor egészen egyértelmű az ő vezetése, az ő előnye. És jön majd az utolsó 50 méter, biztos, hogy Európa bajnok lesz Kósubert, Hugo González azért felzárkózott, figyelni kell az utolsó 50 méteren, mert a spanyol még meg is lepheti, akár a víz alatti munkája Kósubertnek nem volt rossz, viszont a spanyol nagyon jön, előfordulhat, hogy azért itt a végén izgalmak lesznek, és Hugo González begyújtja a rakétákat, Kósubert utolsó 25 méterét kezdi meg, óriási a hajrá, és óriási az izgalom, vajon meg lesz-e az aranyérem egymás után harmadszor 200 vegyesen, Kósubert még mindig tartja magát, González megy mellette, de úgy látszik, hogy meg lesz az arany, Kósubert ebben a pillanatban Európa bajnok, egy 54-24-el Európa bajnoki csúccsal, és új országos csúccsal is. Na így, kerek az egész történet. Egy kicsit harcolni kellett a végén, mert a mellúszásnál feljött Hugo González, aki a második helyen zár, Szcserbakov pedig egy junior világrekordot úszik, és az oroszoknak egy harmadik helyet hoz. Bravo! Kósubert óriásit ment a végén. Kellett, mert két tizedre a végén, aztán feljött Hugo González, a spanyol, de kettővegyesen triplázni tud. Egymás után harmadszor, tehát 200 vegyesen Európa bajnok Kósubert, és most már hatszoros Európa bajnoknak mondhatja magát. Ezen az EB-n győzött 200 háton, most 200 vegyesen, na meg a 400-as váltó tagjaként. Az egyik legeredményesebb eseménye ez Hubertnek. Megérte a munka, bizony, mondjuk sokat nem fog pihenni, mehet Amerikába vissza, de a lényeg, Európa bajnok 200 vegyesen Kósubert, új Európa bajnoki csúccsal és országos csúccsal. Gyurta Gergely, Budapest.
1: Hát nagyon izgalmas volt itt a legvége. 2 tized másodperc döntött a két fiú között. Elképesztő, óriási nagy hajrát láthattunk mind a két versenyzőtől, de hát hál' Istennek Kósubert ért elsőként a célba. És hát valóban új országos csúcsot úszott, és egyébként a 2009-es országos csúcsot Cselászló akkor még Európa csúcsot érő idővel lett érmes, és hát Kósubert ezt az időt javította meg. Innen is hatalmas gratuláció, és egy újabb aranyéremmel gazdagodott a magyar csapat. És hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó út arra, hogy majd idővel Kósubert, hogyha esetleg valamelyik számot kell választani a világbajnokságon, illetve az olimpián, hiszen a sajnos a 200 hát és a 200 vegyes egy napon lesz majd az olimpián, ott majd választania kell, valószínűleg a 200 hátat fogja választani, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt most egy tökéletesen jó ütemben tudta választani Hubi, és lett Európa bajnok.
0: Kósubert tehát aranyérmes, 200 méteres vegyes úszásban, hamarosan 200 méter pillangó, ott nincs magyar, majd a 400 gyorson Sárkány Zalán, valamint Pápai Olivér, de van labdarúgó mérkőzés is, Felcsúton Balogh Balázs.
2: Itt az 54. percben járunk, és a Puskás Akadémia 2-1-re vezet a Paks Gárdája ellen, mind a három gól még az első félidőben esett, és azt láthatjuk, hogy Szalai próbált megtartani egy labdát a 16-os oldalvonalán, de Haratyunyan kipiszkált előle, így bedobással jöhet a Paks együttese, gyorsan elvégezték, Windeker teszi tovább a labdát, éppen középre, jobbal, ott egy fejes, és Lehocki nézte nagy nyugalommal, pedig ez nem sokkal ment el a kapufa mellett, Horváth az egyik legalacsonyabb játékos feje lehette rá, Horváth Kevin, de nem találta el a kaput, így aztán a Puskás jöhet kirúgással, és ha már említettem, ugye, hogy az első fél időben voltak a gólok, még a 7. percben büntetőből Lukás Dániel szerzett vezetést a hazai csapatnak, aztán Szalai József 14 méterről kis hiány kiegyenlített, de ez nem sikerült neki, mert hogy Lehocki egy nagyot védett, majd Duarte 23 méterről a felső lécet találta el, úgyhogy Kovácsik beleütött a labdába, ezért nem lett belőle gól. Aztán a 30. percben Szalai már eredményes volt, mégpedig Kovácsik kirúgása után Harutyunyan veszített egy fair párbajt, és remekül tette Haraszti vissza a labdát, ott Szalai elé, aki 14 méterről okosan a kapus fölött értékesítette a helyzetét, ezzel lett 1-1, hogy aztán a 41. percben a Puskás újra

0: szerezze a vezetést. Dárdai kapott egy remek labdát, lefutott a védelmet, szemben volt Kovácsikkal, elrúgta a labdát, nem húzta el mellette, Kovácsik pedig ballal, bravúrral védett, a 16-oson belülről érkezett ez a lövés egyébként, de nem tudtak a paksiak felszabadítani, Németh visszaszerezte nagyon harcosan és visszatette Dárdainak, aki mint egy 8 méterről a kapu bal alsó sarkába lőtte a labdát, ezzel vezet 2-1-re a Puskás Akadémia együttese, és most a fehérmezesek ugye a szünetben kettőt cseréltek, Haraszti, aki azt a gólpaszt adta, megsérült még az első félidőben, egy ütközést követően Duarte Tével találkozott itt a felezővonalnál, a szünetben várható volt, hogy le fog menni, így is történt. Sije Erik ugyanerre a sorsra jutott, és érkezett helyettük Lenzsér Bence, valamint Windeker József. Közben Lehocki húzott le egy beadást ismételten, az 56. percben járunk már. Hát egyelőre a Paks küzd azért, hogy egyenlítsen, a Puskás Akadémia pedig próbálja majd a kontrákat továbbvinni, amit az első félidőben egyébként jól játszottak meg a hazaiak. Windeker terül el a földön, mert Okekével találkozott ott a felezővonalnál, és szabadrúgást kap a paksi együttes. Windeker Szabó Jánosnak teszi. Szabó Jánosnak nehéz dolga van, mert Németh András gyorsabb nála, ez többször is bebizonyosodott a mérkőzésen, például ott a 11-es előtt, mert akkor Németh András ugrott ki, elvitte Szabó mellett, aztán Kovácsik mellett is, ő pedig szabálytalankodott. De nézzük most a paksiak lehetőségét, Szabó most jóval erőbb, Windeker pörgeti tovább a labdát, Horváthoz perdül, Horváth ellövi, de ebben nem volt most veszély, Jócskán kapu fölé mellé került a labda, és akkor most van annyi időnk, hogy Bene Ferencet szólítsam, ugye az egész mérkőzésről fel, illetve a második félidőről mi a meglátásod?
1: Igen, hát azt nagyon jól mondtad, hogy továbbra sem változott a két csapatnak az elképzelése, a mérkőzés terve. A Paks dominál, próbál legalább egyenlíteni, a Puskás Akadémia pedig próbálja kihasználni ezeket a kockáztatásból eredő területeket és kontratámadásokból veszélyeztetni. A cserékkel kapcsolatban egyértelműen ugye Lenzsér beállításával belső védő pozícióba és Sije lecserélésével Zeke följebb tudott húzódni az eredeti pozíciójába, tehát ő a szélét játsza be, és a Paks próbál egyelőre kombinatív játékkal gólhelyzetbe kerülni, hiszen a padon azért komoly játékosok vannak, még elsősorban ugye Tóth Barnára gondolok, illetve hát akár Vécsei részéről is lehet egyfajta középpályás változtatás, vagy akár ha gyorsítani akarja a támadósort vagy a szélét, akkor Hány János is bejöhet. Tehát a Paksnak még azért vannak ütőkártyái, egyelőre kombinatív játékkal próbálnak gólt szerezni.
0: A Paks pedig szögletrugást végez el, Pető íveli középre a labdát, ott egy fejes góllal kifejeli, aztán pedig tovább csúsztatják, de még mindig a 16-oson belül labda, most már talán felszabadítanak a hazaiak. Az 58. percben a Puskás Akadémia 2-1-re vezet, mi pedig menjünk vissza Párizsba Katona Lászlóhoz.
2: Köszönöm szépen, 200 pillangó és 150 méterhez tartanak a hölgyek, egyelőre a brit Beckhevens az, aki az élen, de Helena Rosendahl Bach is ott van mellette, 4 tized a különbség. Az EB címvédő most lehet úgy néz ki, hogy elbukja a lehetőségét annak, hogy ismét felálljon a dobogó legfelső fokára, a harmadik helyen pedig egyelőre Cabanyes Garcás a spanyoloktól. Hát a 4-es pályán Emily Richards teljesen lemaradva, de úgy néz ki, hogy egyelőre McInnes tartja magát és Vértesos előnyét is, de Bach még egy utolsó utáni tartalékot valahogy megpróbál begyújtani, de nem tud. Keanu McInnes a briteknek nyer egy aranyérmet 200 méteres pillangóúszásban a hölgyeknél, Helena Rosendahl Bach a második, és Laura Cabanyes Garcás Spanyolország a harmadik helyen. Trónfosztás, Keanu McInnes tehát az Európa bajnok 200 pillangón. Felcsút.
0: Itt pedig egyenlített a Paks együttese, nem tudott felszabadítani a hazai védelem, Szabó Jánoshoz került a labda, aki a 16-oson belülről jobbal ívelt át a hosszú oldalra, onnan visszafejelték, és ott középen egyedül találta a labda Windekert, aki már közelről a hálóba tudta csúsztatni. Ha nem is Papp Kristóf volt, az nem Windeker egyébként, aki ezt a gólt szerezte, ha jól láttam, de majd Bene Ferenc mindjárt megerősít ebben, még egyelőre vizsgálják a gólt. Minden esetre most már folytatódik a játék, 2-2 az állás a 60. percben, hogy a mérkőzés elején mondtam, hogy valószínűleg ez azért több gólos mérkőzés lesz, hát igazolódik, igaz, Bene Ferenc?
1: Így van, tökéletesen így van, és három embert kell megdicsérni a góllal kapcsolatban. Szabó János, aki a 16-os bal oldalához előre keveredett a szöglet után, jobb lábbal emelte vissza tudatosan a hosszú oldalra, ott Papp Kristóf pedig visszafejelte a hosszú kapufához a teljesen elmozduló védőkkel és kapussal ellentétes mozgással, és Windeker gyakorlatilag másfél méterről fejelte be a léc alá labdát, de hát ott is nyilván túl kellett ugrani a védőket, úgyhogy egyrészt a Paksnak meghozta a gyümölcsét ez a fajta támadó potenciális támadó mentalitás, másrészt most újra érdekes forgatókönyv következhet, hiszen továbbra is támad a Paks.
0: Így van, támad a Paks, és már két hazai csere itt a pad mellett. Szojszáló érkezik majd 20-assal, valamint 66-ossal Varga Zsombor a Puskás Akadémia együttesébe. Babó Levente nem vár a gól után, rögtön cserére szánja magát, és akkor lemegy a pályáról Dárdai Palkó, aki ugye gólt szerzett, és lemegy a pályáról Kern Martin, aki ezen a mérkőzésen azért nem tudott annyit hozzátenni támadásban, mint talán azt várták tőle, de ugye Varga is többször volt már ebben a bajnokságban a pályán, nem kell bemutatni őt sem most már lassan, és hát ugye Szojszaló pedig a gyorsaságáról híres, és ott a jobb oldalon majd nyilván megpróbálják megverni a paksi védelmet. Volt már ilyen csele egy korábbi mérkőzésen, amikor beszállt Szojszaló, az sokat jelentett, egyelőre Kolli, aki a győztes gólt szerezte az MTK ellen, még nem került pályára, de szünetben itt beszélgetett vele Babó Levente, bizonyára majd ő is nem sokára pályára lép, ha így marad ez az állás, hiszen a 61. percben 2-2, kétszer egyenlített már a Paks együttese. Szolnoki fejeli az előreívelt labdát vissza, aztán pedig balra teszik Duarte-nek, át kell venni, nagy nehézségek árán sikerül ez neki itt a saját térfelének a közepén, aztán pedig Horutyunyan egy pocsék paszt küld előre ad a németnek, hát rögtön vissza is kerül labda a paksiakhoz. Egyébként paksi labdabirtoklási fölény, 57%-ban birtokolják a labdát a vendégek, úgyhogy 43 nyilván a Puskás Akadémiának. Most egy előrevágott labda Pető irányában, Horváth csúsztatja meg Okeke mellett, és azt mutatják, hogy Okeke ellökte Horvátot. Hát a testi fölényét biztos, hogy kihasználta, és Karakó Ferenc úgy döntött, hogy ez szabálytalanság határait már súrolta, úgyhogy lefújta ezt az akciót. A Puskás térfelének a közepéről Windeker legurítja a labdát. Most éppen a csereként beállt Lenzsérnek, aki átteszi oda a bal oldalra, innen a jobb oldalról Zekének. Zeke Pap Kristófot hozza a játékba, aki ugye visszatette, visszafejelte azt a labdát, tehát nagy része volt abban, hogy a Paks egyenlíteni tudott, Windeker pedig, aki csereként jött be közelről, becsúsztatta azt a Puskás kapujába. De egyelőre úgy látszik azért a gól megfogta most a Puskás Akadémiát, mert paksi lábakor vándorol már régóta a labda. Lenzsér megint ki a bal oldalra, Zeke ott van egyedül, most Varga zár mellé, középre adja a labdát, ott elsuhan több fej mellett, aztán Lenzsér visszaemeli, de ez nem sikerült most olyan jól, mint az imént Szabó János visszaemelése, mert az alapvonalon túlra pattog a labda. Így aztán jöhet majd a Puskás együttese, és azt néztem éppen, hogy Varga most csak átkevedett oda arra az oldalra, már mint a jobb oldalra, hogy is változtattak, tulajdonképpen Szolnoki maradt kint a jobb oldalon, és ide Brandon mellé még érkezett Varga, tehát ott azért próbál erősíteni a védekezésen mindenképpen Babó Levente. Lukács veszi le közben a felező vonalnál, Szojszaló most ér először labdához, mióta pályára lépett, a jobb oldalon meg is próbálja meghúzni, Szabó Jánosra pattan a labda, aztán érkezik Zeke, és ki akarta talán engedni, de aztán rájött, hogy nem az övé lesz, akkor a labda így bedobásra rúgja, Szojszaló pedig már Szolnokinak dobja a labdát a térfél közepére. Haratyunyan lelép onnan Szalairól, de nem ő kapta, hanem Golla, akinek már nincs a fején az a bizonyos turbán, amit még az első félidőben kapott, miután felrepett a szemöldöke, talán zavarta a játékban. Egyébként neki az 51. percben volt egy lövése, egy szögletet követően, az azonban levágódott a paksi védőkről, így aztán nem jutott el Kovácsik kapujáig, az egy gólszerzési lehetőség volt, de most német kapja Haratyunyántól a 16-oson belül, középre adja a labdát, de későn ér oda Szojszaló a hosszú oldalról, Szabó János így ki tudta vágni, ezúttal is jobb lábbal avatkozott közbe, csak úgy, mint a második paksi gól előtt, amikor ugye átívelte a hosszú oldalra. Haratyunyán nem nagyon találja, hogy kinek tudja adni a labdát, viszi hátra, Windeker üldözte, végül is hátra tette azt a kapusának, Leocki Bendegúznak, Leocki el kell rugni, mert jön Szalai, el is rúgja ide a vonal mellé, Brandon elől azonban elfejeli Györfi, és most akár létszám fölénybe is kerülhet a Paks, Windeker a 16-os vonalánál, most adja középre a labdát, van érkező, és elperdül a labda a kapu mellett, és ha jól láttam, akkor Horváth volt az, aki hozzáért, de mintegy 4 méterre elkerülte a kaput, a második hullámban érkezett, és most azért veszélyesebb jóval a paksiak játéka, mint az első félidőben volt. Nem feltétlenül azért, mert mondjuk Lenzsér bekerült a pályára, de Windeker a támadásban minden esetre most remekül kamatoztatja a technikai tudását, most is az előbb jól vette itt át a labdát, aztán tette középre. Lehocki rúgja előre, Lenzsér megelőz mindenkit, mert hogy nagyon pontatlan volt ez a labda, Pap Kristóf pedig teszi Zekének. Zeke folyamatosan itt a Puskás térfejének a közepén a vonal mellett várja a labdákat, és kapja is szép számmal, most is éppen ő kapja Pap Kristóftól. Aztán Horváth mozog a labda felé, gurítja vissza Szabó Jánosnak. Szinte mindenki a Puskás tér felén, Vas lépett most vissza egyedül a saját tér felére, egy picit Szalai pörgeti tovább, mögé jött ez a visszapasszolt labda most Petőtől. Szerette volna ezt lejátszani a két játékos, csak úgy, mint Harasztival mondjuk az első paksi gól előtt tették ezt a paksiak. De most jól hozza ki a Puskás Akadémia, Varga gyorsít rá, Lukács a bal oldalon, de még viszi mindig Varga, aztán most teszi ki Lukácsnak. Lukács Lenzsér vele szemben, Lukács benéz középre, nem tudja odaadni, Brandon érkezett mögötte, aztán Lukács kapja ismét, fut előtte Varga, nem ő kapja, Lukácstól még egyet rajta, egyre közelebb a kapuhoz, ellövi, megpattan a labda, és a megpattanó labda Németh Andrásról kerül az alapvonalon túlra, úgyhogy nincs szögletrugás, hanem kirúgás következik. A mérkőzés 66. percében 2-2-es állásnál. A második félidőben ugye csak a Paks szerzett gólt, így a 2-1-es előnyt kiegyenlítette. Kovácsikot sürgeti a játékvezető, hogy végezzel a kirúgást. Természetesen a paksiak azért ezzel a 2-2-vel egyelőre elégedettek, bár nem ezt mutatja a játékuk, mert hogy próbálnak támadni. Harutyunyan terült el a földön, na meg Szalai, és a Puskás Akadémia védője volt szabálytalan, így a felező vonal környékéről szabadrugást végezhet el a Paks. Windecker állította le a labdát, aztán Horváth mozog felé, ő kapja, Horváth benéz középre, de hárman vannak ott körülötte, azonban sikerül megtartani Györfinek, eddig elpattant tőle, Németh András nem tudják megjátszani, folyamatosan vagy mellé, vagy fölé érkeznek a labdák, így aztán nehéz ott elől bármit is hozzátennie. Most az első félidőben ezt jobban megoldották a Puskás játékosai. Nyilván Bognár György is fölhívta a figyelmet arra, és hát nem feltétlenül Szabó János van most ott mellette, hanem egy gyorsabb ember, talán Vas, aki az első fél időben egy kicsit néha bizonytalankodott, de most feljavult a játéka. Golla leveszi a labdát, aztán Duarte gyönyörűen fordul el, sarokkal tette maga elé két ember között. Szojszálónak tenni, de egy kicsit rövid volt, odaér Szabó. Egészen Golláig kerül hátra a labda, Szabó vágta előre, Lehocki, Pető nem támadja meg végül is, Szalaival most ők vannak ott elől, de érkezik Horváth is, hogy Vargának se tudja Szalai kigurítani, illetve Lehocki kigurítani a labdát. Lehocki a 16-oson belül egyelőre dajkája, aztán most rúgja előre, de most eltalálja vele Németet, Németh átvette csípővel, aztán Brandonnak passzol, Lukács, Brandon fut tovább, és jól veszi át a labdát, Némethnek teszi a bal oldalra, Németh most a center posztról ide a vonal mellé jött ki, átveszi, Vas Gábor pedig elveszi tőle a labdát, megpróbálta megcsinálni a cselt, azt mutatja, hogy eltalálták a bokáját, illetve nem is mutatja, hogy szenved ott a földön, de a paksiakat ez nem zavarja, nem indulnak előre, Györfi zárkózik föl, de Varga odalép, és következik majd belőle egy bedobás, minden esetre Babó Levente most itt megtapsolta az előző támadásépítést, és Kolli már itt a vonal mellett, de egyelőre nem vette észre a játékvezető, hogy csere közeledik, mégpedig azért nem, mert hogy a negyedik számú játékvezető Takács Tamás nem hozta időben oda a táblát, így nem jöhetett a csere. Kolli, mondtam, hogy érkezni fog, hát kell neki, mert hogy gólt kell szerezni a Puskásnak, ha nyerni akar. Ugye az első hazai mérkőzésén kikapott 2-0-ra a Kisvárdától, most pedig 2-2-re áll a Paks ellen, és Németh Andrásnak már a 68 perc jutott egészen pontosan, ugyanis a 68. perc éppen eltelt, amikor jelezték neki, hogy le kell jönnie. Kolli tehát centerposzton, nem lesz könnyű dolga ott Vasnak vele, mert hogy egy olyan játékosról van szó, aki nagyon erős fizikálisan, jól tartja meg a labdákat, de gól is van mindig a Puskás Akadémia légiósában. Közben elvégezték a kirúgást Lehocképpen oda Kolli felé, de beállt oda elé Pap Kristóf, és elfejelte a labdát. Aztán pedig már egy becsúszás, és a paksiak rúghatnak a kezdőkörből, harcolott érte Pető még Vargával, a fiatalos lendület mindkettőjüket elragadta, úgyhogy hosszasan fütyürészett Karakó Ferenc, mint valami zenész. De elvégzik a szabadrugást a paksiak, nem figyeltek nagyon ott okekéjék, Pap Kristóf megtartja, Horváth teszi tovább, Szalai visszapörgetné, de ez pontatlan volt, de Horváth harcosan visszaszerzi, aztán már Szalai nem tudta megtartani, őt is szerelték, és akkor most Kolli átveszi, teszi tovább Lukácsnak. Lukács pedig Lenzsér mellett megtolja, de hozzáért azért Lenzsér, Kolli nem tudja Szabó Jánost kikerülni, szerette volna megtolni a labdát, talán egy kicsit meg is rántotta Szabót, ezt jelezte is Karakónak, ami nem tetszik Karakónak, úgyhogy megbeszéli Szabóval, de gyorsan elvégezték a bedobást a Puskás játékosai. Brandon nem adja be egyből, és ennek köszönhetően van lehetősége arra, Györfinek, hogy oda piszkáljon egyet, és olyan jól tette, hogy rápattintotta Brandonra a labdát, hát biztos jobban járt volna vele, ha beadja, mert hogy Colli ott volt bent középen, várta ezt a beadást, egyelőre nem találják meg ezek a labdák, de hát még csak most jött be másfél perce a pályára. Közben Duarte egy bedobás után labdát szerez Windeker mellett, letolja az alapvonal fele, de nem tudja már a vonal előtt beadni, mert egy kicsit megcsúszott, és a labda az alapvonalon kívülre perdült. Minden esetre ott érdekes helyen veszített labdát a Paks együttese. A 70. percben pedig ivószünetet rendel el a játékvezető, Bene Ferenc pedig most értékelni tudja az eddig elteltet.
1: Igen, taktikai szempontból rendkívül érdekes a találkozó. A Puskás Akadémiánál már nem először látom azt, hogy a középpályás védekezése kezd egy kicsit szétesni. Véleményem szerint jelentősen elfáradtak a belső középpályások. Ugye Kent már lecserélte Babó Leventel, de Okeke és Duarte is kezd elfáradni, és nagyon-nagyon beleszürkülni a mezőnybe. Egyelőre sem támadásban, de főleg nem védekezésben nem tudnak hatékonyan szűrni. Viszont ahogy nézem a kispadot, nincsen megfelelő adekvát megoldás a lecserélésükre, tehát többnyire fiatal és rutintalan játékosok vannak a kispadon Babó Levente számára, úgyhogy úgy döntött, hogy egyfajta direkt játékot fog játszani, és megpróbálja kevésbé felépített támadásokkal megjátszani a támadókat, és ennek érdekében Collit hozta be, aki kitűnően alkalmas erre, akár egyénileg is tud kontratámadásokat véghez vinni, tehát itt egy teljesen logikus cserét láthatunk. Ugyanakkor én Bognár Györgytől még várok egy nagyon-nagyon komoly huszáros hajrát, hiszen a padon azért ott van, hogyha beadásokra való érkezésekben kell magasságot növelni elől, akkor ott van Tóth Barna, ha mozgékony támadó kell, akkor ott van Hány János, és még a középpályáról is, hogyha megfelelő minőségi passzok kellenek, vagy akár a védőzónából megfelelő minőségi passzok kellenek, akkor ott van Vécsei Bálint. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mikor fogja Bognár György ezeket a játékosokat, vagy egyáltalán becseréli őket, hiszen most taktikai szempontból Babó Levente már lépett, most szerintem a Bognár Györgyön a sor és a Pakson.
0: És közben Kovácsik elvégezheti a kirúgást, mert hogy lejárt az ivószünet, és hát valóban Vécsei ott van, de hát azért ő ennyire nem biztos, hogy be fog szállni már, mert az utóbbi időben kevesebb lehetőséget kapott, úgy tűnik, hogy másnak is kíván lehetőséget adni a fiataloknak, az apró termetű fiataloknak is, Bognár György, hiszen Horváth is rendszeresen játszik, Pető is ott van a pályán, ott a jobb oldalon robogott végig előre, Györfi rengeteget dolgozott az első félidőben, most talán egy picit ő is elfáradt és visszafogottabb, bár inkább Zekét tömték most a bal oldalon az imént a labdákkal. Az előrevágott labdát Golla húzza vissza, de hát nem is indul érte most Colli, mert hogy Lesről jött még vissza, Szabó János Szojszáló mellett rúgja előre, Szolnoki visszafejeli most, a 2-22-es csatázott, Colli pedig aláfeküdt Vas Gábornak, ott a Paksi térfél közepén, így szabadrugás következik a Paksi csapat javára, a 73. percben járunk már, úgyhogy mindkét csapat számára fogy az idő a gólszerzésre, persze tudjuk, hogy az nem kell sok. Varga, illetve előrévé labdát most a vendégcsapat Vas Gábor jó voltából. Ez Lehocki jutott el a 16-oson belülre. Varga kérte volna már, de nem kapja itt a Puskás játékosa. Lehocki fölveszi a labdát, lassan el kell rúgnia, leteszi a földre, aztán rejátékba hozza ott Okekét. Okeke a vonal mellett, nehezen vette át, de aztán Szojszalót jól játsza meg. Szabó János pedig egy ilyen kötincs ellen nem lehet azért becsapni. Megpróbálja nyilván futóversenyre késztetni Szabót, de ez egyelőre nem sikeredett. Most pedig Szojszaló szabálytalankodik, mégpedig Zekével szemben. Mert hogy ugye most 3-3-ban védekezett az imént is a Paks együttese, Szabó volt ott kint a bal oldalon, Lenzsére a jobb oldalon, Vas középen, és hát Szojszaló, Lukács, valamint Colli is ott elől helyezkedett, úgyhogy ez még lehet, hogy jól sűr a Puskásnak, lehet, hogy rosszul. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, amint említette Bene Ferenc is, ugye próbálják ott előre rúgdosni a labdákat, erre próbálnak appellálni a hazai játékosok, de egyelőre ez nem jött be itt a második fél időben. Szabó János végzi el a szabadrugást, közben ott a felezővonal környékén Szalai megtartotta, aztán ő kapja vissza Zekétől, külsőbe pörgette oda. Szalai tenné tovább, azonban remekül lépett oda Golla és megszerzi a labdát. Na most Colli megkapja, hát a mezénél fogva húzza őt Vas Gábor, kiállt a szakító próbát a Dressz, aztán még a bokájára is rálépett. Háromszor legalább meghúzta Collit, aki nyilván visszafogott egy kicsit, és közben a Paksiak cserélnek, mégpedig 18-assal érkezik Gyurkics Gergő, és Horváth Kevin hagyja el a játékteret, tehát ő nem játsza végig ezt a mai mérkőzést. Gyurkicstől számíthatunk arra, hogy majd esetleg távolról próbálkozik, mert neki is elég jó a lövője, ahogy szokták mondani. Tehát Horváth le, Gyurkics be, ez a változás a 75. percben. Nem tudom, hogy Bene Ferenc erre számított, erre a változásra. Egyelőre Tóth Barna nem érkezik a pályára, de én azért úgy látom, hogy most nem is ez a klasszikus paksi kéttornyos taktika akar majd érvényesülni, mert azért most a középpályán sokkal többet van a labda, nem rúgják át úgymond a középpályát a paksiak. Nézzük Szojszalót, nem kapja Duarte, egyelőre tartogatja, cipelgeti a labdát, aztán végül is gollát hozza a játékba, aki átlép az ellenfél térfelére, mellette ott van Szojszaló visszahúzódva, Lukács nézi Szojszalót, és oda is tudja tenni, Zeke mellett tovább perdül a labda, Szojszaló gurítaná vissza, levágódik Kolli, és belelépett az utolsó pillanatban. Ez egy óriási mentés volt, most Györfitől is egy előrevágott labda, nagy harc érte, de már le sem volt Talai, úgyhogy az asszisztens jelezte, lefújják ezt. Hát igen, ott most Szojszaló valahogy tovább tudta küzdeni magát a 16-oson belül, ott Zeke mellett középre adta, és bizony Györfi, ha nem zár középre, akkor bajba lett volna a paksi védelem, mert Kolli mint egy 7 méterről lőhetett, azonban Györfi nagyot mentett. Hát erre számít a Puskás Akadémia, hogy lesz még esetleg ilyen lehetősége. Duarte most is teszi előre a labdát Szojszalónak, azonban ez nagyon mély, Kovácsik kezében hal el, aki már Szabó Jánosnak dobja vissza, itt Szojszaló pedig sprintben jön, hogy Szabó János ne tudja ott ívelgetni, de aztán mégis előre tudja, mire ott odaérne, azonban ez egy nagyon rossz indítás volt. Hárutyunyán a 16-os vonalán átveszi. A 76. percben Puskás Akadémia Paks továbbra is 2-2, de mi menjünk Párizsba Katona Lászlóhoz.
2: 100 méteres hátúszás a férfiaktól. Csekkon az ötösön, ő a legnagyobb esélyes, de van két francia, Endoya Bruar a kettesen és a hetesen, Meven Tomák, érte megőrülnek, vagy értük megőrülnek itt a helyiek, de hát majd robbanni a 400 gyors fog igazán, akkor Leo Marsan is a vízbe lesz. Két hossz mindössze, az angol Jack Scarry az egyesen, a kettesen Endoya Bruar, a Christou a hármason a görögöktől, a négyesen Jakovlev Oroszország, vagy hát semleges színekben induló orosz, és az ötösen Tomás Csekkon akkor, amikor 50 méterhez érnek, akkor a világcsúcstartó úgy néz ki, hogy az első helyen fordul, Samusenko egyébként a hatoson, a második helyen, Meven Tomák, aki a hetesen úszik, csak a nyolcadik, és Masszjuk a nyolcosan a lengyelektől. Úgy néz ki, hogy Tomás Csekkon ezt a 100 hátat nem akarja elengedni, az olimpián is ő nyert itt Párizsban 2 évvel ezelőtt, de nagyon jön Apostolos Christou, aki meg Kós Huberten harcolt még a 200 háton 2 évvel ezelőtt. De Csekkon úgy látszik, hogy meg fogja nyerni ezt a versenyszámot olyannyira, hogy még a végén Christou az, aki benyúlik, és 100-addal megveri Csekkon. 52-27, nincs világbaj vagy Európa bajnoki rekord, meg semmiféle, csak aranyérem. Mondjuk ez lehet már járt a görögnek. Apostolos Christou nyeri a 100 méteres hátúszás döntőjét. Csekkon 100-addal kikapva a második, Samusenko pedig a harmadik helyen zár. Kisebb meglepetés. Felcsút, Balogh Balázs.
0: Itt pedig egy nagy lehetőség, egy remek indítást, labdaszerzést követően Szalai elé tették a labdát, és Golla valonnan a háta mögül érkezett, és mikor már Szalai lövésre rendítette a lábát, tudta blokkolni ezt a lövést, óriási mentés volt, kis hián gólt szerzett a Paks együttese, mint egy 12 méterről lőhetett Szalai. Egyébként a labdavesztésből indult megint a Paks, ott Lukács addig-addig tologatta, amíg végül is elveszítette a labdát, hiába szabálytalankodtak itt a felezővonalnál Pappal szemben, tovább ment az akció, játékvezető helyesen tovább engedte, most pedig egy sárgalapos figyelmeztetést is kiosztott, még pedig a Puskás Akadémia játékosa Duarte kapta ezt, tehát a mérkőzés hajrájában Hárutyunyán kifejeli a labdát, Szojszaló nem jól helyezkedett erre a labdára, így aztán megszerezte Pap. Ott a 16-os előterében a labda, ott a lehetőség a paksiak előtt, és mellé rúgja. Nincs 11-es, azt reklamálják itt a 79. percben a vendégek. Kicsit talán lökték ott valóban a paks játékosát, de mellé rúgta a labdát. Óriási lehetőség volt, mint egy 6 méterről. Nem tudott felszabadítani a Puskás, és ha jól láttam, akkor Gyurkis volt az, aki helyzetbe került, de kivárt, és aztán pedig mellé rúgta a labdát. Megpróbálja megmagyarázni, de nincs ezen mit magyarázni, megszerezhette volna csapatának a vezetés Gyurkis Gergő, nem sikerült neki. Egyébként az előző lehetősége a Puskásnak volt, amikor előre vágták a labdát hosszan Kollinak, aki lefutotta emberét a 16-oson belül, először a bal lába fele tolta, aztán a jobb lába fele, de közel került Kovácsikhoz, így nem tudta ellőni a labdát, az is egy helyzet volt. Közben egy VAR-vizsgálat zajlik még egyenlőre, de a játékvezető mutatja, hogy most már mehet tovább, hogy a Gyurkics reklamált büntetőt, és az ilyen eseteket megvizsgálják a kocsiban, és nem büntető, már ezt kiírták, Lehocki, jön Szalai, épp hogy el tudta rúgni előle, aztán tovább tudja Lukács. Lukács fejelni, és fut tovább, mert Kolli tartja meg. Lukács rácsapna a labdára, elkerülött a földön Vas, de fölpattant, aztán elrúgta ott a két Puskás játékos elől. Ez is egy olyan lehetőség volt, ha tovább perül labda, a Puskás indulhatott volna a kapu felé. Közben Szojszáló szerzi vissza, Varga mögé jön, ő pedig nem mozdult a labda felé igazán, hanem előre indult volna már, nem volt jó döntés. Szojszáló, nincs meg a labdaszerzés, Szabó János húzza ki oda a vonal mellé, Zeket tovább fejeli. Szépen fejlődik a Paks támadása, most Gyurkis fordul, aki az előbb kihagyta azt a nagy lehetőséget, meghúzza Okeke mellett, már a 16-os előterében jár, elterül a földön, Szolnoki lépett oda neki, úgyhogy szabadrugás következik onnan a 16-os baloldali csücskének tájékáról, mondjuk a 16-ostól egy jó 5 méterre, tehát lehet ez az alapvonaltól 21 méterre, de mondom ott a 16-os baloldali csüskénél. Minden esetre ez egy veszélyes lehetőség lesz megint, mert ebből nem hiszem, hogy egyből kapura fogják lőni, de hát ugye láttunk már fejesből gólt a Paksi együttestől, éppen az egyenlítő találatot, akkor is innen erről az oldalról, igaz a 16-oson belülről érkezett a labda. Szabó János jó voltából, amit ugye visszafejelt ott Papp Kristóf, és Windeker csúsztatta, bólintotta a kapuba. Na nézzük most a 81. percben, mi lesz ebből. Gyurkics beíveli, Szabó János nem tudta megcsúsztatni, Szalai beleér ugyan, de nem tudja kapu felé irányítani, majd pedig Györfi a hosszú oldalon megpróbálta ellőni, de blokkolták ezt a lövést, és ebből jöhetne előre a Puskás, ha nem veszíteni el a labdát. Végül is nem veszíti el eddig a pillanatig, mert Tukács labdája hosszú volt, a visszaadott labda Vargának, így itt a hazai kispad előtt az oldalvonalon kívülre került a labda. Gyurkics odaadja Lenzsérnek, hogy ő végezzel, még egy labda a pályán, azt ki kell rúgni onnan mindenképpen, Papp Kristóf kirúgja, és akkor labdaejtéssel folytatódik a játék a 82. percben, tehát már tényleg bennül vagyunk a rendes játékidőben, az utolsó 10 percen belül Szabó János kapja most, Szojszáló fut oda az irányába, és hosszú ez a labda, de Papp át tudja venni, mert senki nem volt ott a közelében, aztán viszont rosszul tolta meg, Szojszáló, Kolli, Vas próbálja meg, hát nincs könnyű dolga, mondtam, óriási magasságbeli különbség és fizikai különbség van a két játékos között, de Vas Kolli labdáját, amelyet megtoltott, ezúttal kirúgja az oldalvonalon túlra. Lesz-e még valamelyik csapatban erő vagy lehetőség arra, hogy gólt szerezzen, ezt nem tudjuk, 2-2 az állás, de hát mindkét csapat győzelemre játszik. Így volt ez egyébként a legutóbb, amikor az MTK ellen a Puskás Akadémia 3-2-re nyert, ott is 2-2 volt az állás, igaz más volt ott a gólok elosztása, de Kolli szerzett ott gólt az MTK ellen az utolsó utáni pillanatban. Most nem biztos, hogy újra szerencséje lesz így a Puskásnak, de a Paksiak is szeretnék ezt megszerezni. Leocki rúgja előre, jönnie kell Duarte-nek, mert ha labdavesztés lesz, akkor sokan vannak ott a Paksiak. Jött is, megszerezte, és indul Kolli. Vas megpróbálol leválni, most megtolja Kolli mellette, nem tudja megtolni, mert Vas jól védekezik egyenlőre, így visszaadja Lukácsnak ott a 16-os vonalánál. Varga egy jó csellel indulna, de hosszan csinálta meg ezt a csellt, így Kovácsik kezébe kerül labda. Megpróbálta egyedül megoldani, mert nem nagyon tudott kit játékba hozni. Kovácsik pedig rúgja előre, volt már ebből egy gól az első félidőben, éppen az egyenlítő találat, akkor Szalai lefejelte Harasztinak, Haraszti visszapörgette elé, és ebből lett az a gól, amivel egyenlített akkor a Paks. Na most ezúttal ezt a fejpárbajt nem tudta Szalai megnyerni. Lukácsot lőnék ki a bal oldalon, átjön a labda hosszú oldalra, de 16-oson belül jön Kovácsik, és lehúzza, és már is Papp Kristófot játsza meg itt a saját térfelének a közepén. Papp Kristóf, Györfi fut mellette, kapná a labdát, de talán már egy kicsit ő is elfáradt, mert nem tudja átvenni, és akkor Bene Ferenc reklamálta ugye, hogy mikor jön vajon Tóth Barna, hát jelentem ebben a pillanatban még pedig Pető Milán helyére meg is érkezik. Feri, hát akkor ez most egy kis változást biztosan fog okozni a Paks játékában, ugye?
1: Hát azt, hogy az egyékes játékkal szemben most kétékes játék várható, és a klasszikus Paks taktikai húzás, hogy minél több beadás, és minél direktebb játékkal minél többször bejutatni a 16-oson belülre a labdát. Komoly veszély várható.
0: Szolnoki kapta, miután Lukács a bedobást átívelt a jobb oldalra, Varga fut a 16-oson kívül, Szojszálónak tenné vissza, mögé jött a labda, így aztán ki tudják vágni a Paksiak, és Harutyunyán elrúgja most Szalai elől, visszakerül Szolnokihoz. Szolnoki átíveli a hosszú oldalra, Lukács a 16-oson belül nem tudta levenni, kisodródik a 16-oson kívülre, de Brandonnak adja vissza, Brandon átveszi, most íveli középre, Kolli mellel ott az 5-ösön belül, nem fogják ott bántani biztos, Kolli keresi a társat, középre íveli, Szabó János kirúgja, és olyan jó helyre rúgja, hogy ebből kontrázhat a Paks. Gyurkics szaporázza. Szolnokinál gyorsabb. Kinek fogja tenni? Senkinek. Belevezette gollába tulajdonképpen. Most egy érdekes ritmusa van a mérkőzésnek, mert egyik csapat sem a védekezéssel törődik. Varga teszi ki Lukácsnak a bal oldalra. Lenzsér vele szemben ott a 16-os csücskénél. Lukács íveli középre. Duarte-nek, aki fölzárkózik, most ott 20 méterre van a kaputól. Kicsit hosszan vette át, így aztán nem tudta kapura lőni egyből. Szerette volna talán Varga. Nézi Kollit, de oda nem teheti. Visszateszi Duarte-nek, többen vannak ott a jobb oldalon, Szolnoki kapja. Szolnoki egy ívelés, ez azonban nagyon pontatlan volt, nem volt jó senkinek, sőt kigurul az alapvonalon túlra, mert hogy Györfi kiengedi, így aztán a 85. percben Kovácsik végezhet el majd kirúgást. Szolnoki beívelése nagyon pontatlan volt, aki ugye ünnepelt volt a mérkőzés előtt, 300. alkalommal lépett pályára, gólla pedig 100. alkalommal a Puskás Akadémiában, és egy szabadrugás közben gólla kinyújtott Szalai mögül, és ezt látta szabálytalannak a játékvezető. Windekert folytatja ki a bal oldalra a szabadrugást, már ott a 16-os környékén jár Zeke, beíveli középre, Lehockinak ott a rövid saroknál bele kell ütni, mert könnyen a kapuba hullhatott volna ez a lecsúszott beadás. Lehocki pedig beleütött a labdába, így aztán következik egy paksi szöglet, és ugye ott van Szalai, ott van Tóth Barna, jön Szabó János, amiről Bene Ferenc veszélyként számolt be, hogy majd fejjel a beadások után veszélyes lehet a Paks együttese. Nézzük, most úgy látom Gyurkics ment ki elvégezni ezt a szögletrugást, az első félidőben ugye Haraszti tette ezt, csípőn ott még a keze, Szolnoki Szabó Jánossal szemben a két rutinos játékos lögdösi ott egymást, Szabó elindul a rövid sarok felé, jön be a labda középre, Lehocki nem nagyon fért hozzá, de valahogy mégis ki tudta ütni ott Tóth Barna mellől, azonban visszaívelik a labdát, ezúttal is Szalai csúsztat. Hát nem látta igazán a kaput, de jócskán mellé csúsztatta, de még mindig nem szabadul föl a Puskás Akadémia. Most lövik középre a labdát, golla kivágja. Laposan jött ez a beadás, eznek nem volt semmi íve, amit Gyurkics középre tett, de visszakerül megint a paksiakhoz. Vas a kezdőkörben, Zekével játszik össze. Most már rendeződnek nagyjából a paksi játékosok is, mindenki visszaér a helyére. Szabó János maradt egyedül elől, de nem ő kapja, hanem egy lövés, egy távol lövés, ugye említettem, hogy Gyurkics majd biztos próbálkozik távolról. Ezúttal mint egy 28 méterről próbálta meg eltalálni a kaput, hát nem sok sikerrel. Úgyhogy jöhet a Puskás Akadémia együttese. Minden esetre a Szalai csúsztatása az akár célba is érhetett volna, hogyha egy kicsit jobban érzi, hogy hol van a kapu. Lehocki pedig a 87. percben most már el kell, hogy végezze ezt a kirúgást, mert hogy Karakó Ferenc rászámolna, nem azért, mert kiütötték. Lehocki kirúgja, Kolli összehúzta magát, nem bántotta most Papp Kristófot, látta ezt a játékvezető, Varga, indul le Kolli, és megint bevetődik egy játékos a labda útjába, és Kolliról megy ki, azt mutatja Karakó, hát ez Kolli nem érti, hogy ez hogyan lehetett, hát ő lőtte a labdát, nem hiszem, hogy róla pattan, de hát a játékvezető így látta, én nem tudom visszanézni, minden esetre Zeke jól zárt be a másik oldalról, mert Kolli ott kis hián egyedül maradt, bemozgott a védők mögé, és Babó Leventéhez fut most ki ide Karakó, úgyhogy én Bene Ferencet szólítom, hogy itt a hajrában ugye most nem valaki a lapot fog kapni a padról, azt nem látom, hogy kicsoda, szóval, hogy elég nyílt most a játék, Feri.
1: Igen, pontosan így van, nagyon érdekes a találkozó. Furcsa számomra, hogy Gyurkics mintha nem vette volna fel a mérkőzés tempóját. A egyértelmű 100%-os gólhelyzetben hátulról szerelik, utána lassan egy kontra, egy 3-2 elleni kontrajátékban beérik hátulról középpályán, tehát nagyon komoly sanszai voltak a Paksnak. Ugyanakkor Kolli révén folyamatos és állandó veszélyforrást jelent a Puskás Akadémia csatára a paksiak számára. És hát azt se felejtsük el, hogy azért a szélén ott van Szojszálló is, szóval mindkét oldalról benne van a gól a találkozóban. Középpás védekezések az ott egy kicsit elhaltak a mérkős ebben a periódusában, de hát 89. percben járunk, élvezetes a találkozó továbbra is.
0: Harutyunin hátragurítja a labdát, 89. perc, 2-2 az állás, mi pedig menjünk Katona Lászlóhoz Párizsba.
2: 400 méteres gyorsúszás a férfiaknál, és ebben a 8 fős mezőnyben két magyar is majd. Hát az egyesen Petár Micin a bolgároktól, a kettesen Viktor Johansson a svédektől, Lukasz Hemvo a belgáktál a hármas pályán, és a négyesen Oliver Klemet, aki a legjobb idővel jutott a fináléba. Az ötösön Pápai Oliver, teljesen új név, mindössze 17 esztendős győri fiatal, aki beállította, ugyanolyan időt úszott, mint Rasocki Kristóf, tavaly az országos bajnokságon 3.45.32-vé az ötös pálya, a hatos meg Léon Marchané, ezért örülnek a franciák. A hetesen Sárkány Zalán, ő is egyéni csúcsot úszott még a délelőtt, és a nyolcosan az a Lucas Martens, aki a világcsúcs tartó, a világbajnok, minden ami lehet, épp hogy bekerült a döntőbe. Ők nyolcan tehát a 400 gyors fináléjában, de tart a hajrá, felcsúton Balogh Balázs.
0: Erről a labdát az utolsó percben járunk, azt még nem tudjuk, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Duarte teszi, Vargat veszi, szobább Szolnoki, ott a lehetőség, középre gurítja, és Colli pedig átveszi, megnézi, és az üres kapuba gurít. Colli megint lehet, hogy eldönti a mérkőzést. Szolnoki remekül lépett be a támadásba, az ünneplő játékos, és Colli is ünnepel, mert gólt szerzett. A Puskás a 90. percben 3-2-re vezet Párizs.
2: Még nem ugrottak be a medencébe az urak, de már nagyon akarnak. Egyelőre még a német Oliver Klemet az, aki csak leveszi a felsőjét. Úgyhogy amondó vagyok, hogy addig azonban legyen inkább a festői felcsúté a szó.
0: Itt még tart javában az ünneplés, a Puskás játékosai még most jönnek vissza. Hát úgy látszik, Collinak most ez a specialitása az MTK ellen a 93. vagy talán még a 97. perc is volt emlékeim szerint, amikor betalált most a 90. percben. Hát kérdés, hogy lesz-e még ebben a mérkőzésben valami, de már gondolom megy az úszás, Katona László.
2: Még mindig nem, de el fognak biztos rajtolni, azért most van már egy 2-3 perces csúszás. Léon Marchand majd tehát a hatos pályán, a franciák kiválósága, négyszeres olimpiai bajnok, és meglepetés vagy sem, de csak egyszer nyert eddig Európa-bajnoki aranyérmet, mármint egyéni versenyszámban, még a tegnapi nap folyamán. Úgyhogy ez egy új keletű dolog számára is, hogy EB-t hogy lehet nyerni. Na de itt majd a 400 gyorsabb. Ha csak nem Pápai Olivér az ötösön, és a hetesen Sárkány Zalán, aki 800-on a harmadik helyen végzett, 1500-on pedig ezüstérmet tudott szerezni. Marsan nagyon bekezd a hatos pályán, mellette Pápai a balján. Érdekes, mert Olivér éppen Marsandot figyeli, hogy majd 50 métert követően hogy kell fordulnia, mert az biztos, hogy a víz alatti munkája a franciának az a tökéletes kategóriába tartozik, és egyelőre ő vezet, hetedik Pápai, második helyen Sárkány Zalán. De két magyar között van a francia legenda, már kis túlzással így is lehet róla beszélni, tehát mindössze 24 esztendős, tehát már annyi aranyérmet nyert élete során. Párizsban itt az olimpián négyszer, meg még van egy bronzérme is, és akkor, amikor 100 méterhez közelednek, akkor Léon Marchand már féltes hosszal Sárkány Zalán előtt, mert ő a második, Pápai Olivér a hetedik helyen egyelőre. Nagyon kiúzta magát valószínűleg a reggel folyamán, de előfordulhat, hogy majd a második 200 méteren fog igazán nagyon menni Pápai Olivér, de tényleg azért az ő esetében annyira friss az impulzus, hogy mégis ki ő, még azért tanulni kell őt is. Ifjúsági EB-n ezüstérmes ebben a versenyszámban, ez a 17 esztendős mindössze. 150 méternél Léon Marchand továbbra is az élen, Sárkány Zalán a második, Oliver Klemet a harmadik, most már csak sajnos 8. Pápai Olivér, de úgy néz ki, hogy nagyon előteljes egyelőre a francia Léon Marchand, aki kisebb sérüléssel bajlódik, bajlódott, de ettől függetlenül azért érződik rajta, hogyha a hazai közönség előtt kell versenyezni, akkor ő mindent megtesz annak érdekében, hogy nyerni tudjon. És most, amikor a táv feléhez érnek, 200 méterhez, akkor Marchand az élen, egészen magabiztos, és Sárkány Zalán a harmadik helyre szorul vissza, hát idézőjelben a szorul vissza, 200 pillangón nem volt ellenfele Marchandnak. Most itt úgy néz ki 200 méter után a 400 gyors esetében is, ma több az előnye, vagy nagyobb az előnye, Pápai Olivér már a hatodik helyre feltornázta magát, harmadik Sárkány Zalán. 250 méternél Léon Marchand továbbra is az élen, de nagyon jól jön Oliver Klemet ott középen, és csak 7 tizedre van valójában a franciától. Sárkány a negyedik, Pápai a hatodik helyen. Egyelőre még mindig Léon Marchandban ott van az erő, mutatják neki, hogy hajtson, menjen, ahogy csak tud, és húzza magával akár a többieket is. Pápai Olivér egyelőre továbbra is tartja ott a hatodik helyen környékén saját magát, de most már Hembu is, a belga, a hármason nagyon feljött. amikor 300 méternél csengetnek, mert jön az utolsó 100 méter, Leon Marchand az élen, Oliver Clement a második, Lucas Hembo a harmadik, negyedik helyen Sárkány Zalán, hatodik Pápai Olivér. Jön akkor az utolsó 100 méter, magyarok oldaláról is ezen az Európa-bajnokságon lehetne egy érmet szerezni, akár Olivér, akár Zalán esetében. Egyelőre Leon Marchand egytes hosszas előnye nem úgy néz ki, mint hogyha azt mutatná, hogy ő igazán elfáradt volna, mert az utolsó 50-ét kezdi meg, és meg lesz neki a második Európa-bajnoki címe egyéniben itt Párizsban. A 200 pillangó után 400 gyorsan is. Felharsan a párizsi közönség, az utolsó 50-re Pápai a negyedik helyen, fordul Sárkány a hatodik. Akár Pápai meg lehet a harmadik hely, vagy a második is. Nagyon jön a 17 éves győri úszó, akár még érme is lehet, élete első felnőtt Európa bajnokságán. Meg fogja nyerni Leon Marchand ezt a döntőt, az egészen biztos. De ki lesz a második? Pápai talán, Leon Marchand a győztes, Pápai Olivér második! 3.44.46 új országos csúcs, ez most már csak az övé. Nincs Rasocki Kristófot, és Sárkány Zalán a hatodik. Ki ez a fiú? Pápai Olivér a semmiből jön 17 évesen, és nyer egy Európa-bajnoki ezüstérmet. Lucas Martens pedig szinte a semmiből jön, az olimpiai bajnok, ő pedig a harmadik helyen zár. Ő meg bronzérmes, Sárkány a hatodik. Európa-bajnok 400 méteres gyorsúszásban, Leon Marchand a franciák versenyzője, és második. Zárásként ezen az Európa-bajnokságon Pápai Olivér, Sárkány Zalán pedig a hatodik helyen zár. Micsoda csattanós válasz itt a végén. Felcsút Balogh Balázs.
0: Itt pedig véget ért a mérkőzés, és itt is csattanó volt a végén. A Puskás Akadémia 3-2-re győzött a Paks gárdája ellen, Bognár György együttese hiába egyenlített kétszer is. A hetedik percben 11-esből Lukács Dániel révén szereztek vezetést a hazaiak, aztán Szalai kihagyott egy lehetőséget, majd Duarte 23 méterről lőtt felső lécet, Kovácsik is hozzáért. Aztán a 30. percben Szalai már egy remek összjátékot követően a Harisztitól kapott labdát a kapuba juttatta. Majd a 41. percben ismét a Puskásnál volt az előny, Dárdai kiugrott elsőre, kihagyta, de Németh visszaszerezte, visszapasszolt a Dárdainak, aki 8 méterről újra a Puskásnak szerzett vezetést. Az 59. percben Szabó János jobb oldali átívelését, Papp Kristóf visszafejelte, Windeker közelről bólintotta a kapuba. Mindkét csapat a győzelemre játszott, és a győzelmet a Puskás szerezte meg, miután Szolnoki, aki belépett a támadásba, remekül tálalt középre Kollina, aki egyedül maradt, üres volt a kapu, mert Kovácsik is kifutott, átvette és begurította a győztes találatot, csak úgy, mint tette ezt múlt hét pénteken az MTK ellen. Így a Puskás Akadémia 3-2-re megnyerte a mérkőzést, és ezzel a győzelemmel a táblázat élére ugrott. Én búcsúzom innen Felcsútról, a végeredmény, tehát Puskás Akadémia Paks 3-2 stúdió.
3: Köszönjük szépen Balogh Balázsnak, a stúdióban pedig itt ül állandó szakértőnk Bene Ferenc, és azért egy pár mondattal zárjuk le ezt a találkozót. Mondjuk kezdjük azzal a mondattal, amivel Balogh Balázs zárta, hogy a Puskás Akadémia egy a tabella élére ugrott. Ebben bármi meglepő van?
1: Hát kétségtelenül van, hiszen 4 találkozójukból 3-at megnyertek. Ráadásul azok a csapatok, amelyek a döntetlen körüli mérkőzéseket a maguk javára tudják fordítani, pláne a mérkőzés hajrájában, hát azok a csapatok mindenféleképpen erős csapategységről tesznek tanúbizonyságot, és én úgy gondolom, hogy ezek a fajta győzelmek, a döntetlen körülő mérkőzéseken létrehozott győzelmek talán még édesebbek, és még jobban összekovácsolják a csapatot, és egyet ne felejtsünk el, itt Babó Levente személyére gondolok, már többedik mérkőzésüken vagyok szakértő, és pontosan látom, hogy ő hogy gondolkodik a futballról, és a lehető legjobban érzi azokat a momentumokat, azokat a fordulópontokat, amikor bele kell nyúlni a mérkőzésre. Itt legutóbbi mérkőzésen Nisila és hát Colli becserélése az nyilván nem újdonság, tehát 100 edzőből 99 becserélné, ha ott ül a padon, de legutóbb Nisila becserélése volt a kulcsmomentum, amivel stabilizálta a középpályát, és még ráadásul Nisila adta gólpassz Collinak. Most, mivel nem működött igazából a középpályájuk védekezésben, ezért másfajta stratégiát eszközölt ki. Nem levédekezni akarta a találkozót, hanem újabb gólokat szerezni, annak ellenére 2-2-vel egy döntetlenből igazából nem lett volna probléma, ha döntetlenül jönnek ki ebből a mérkőzésből, de ő Varga Zsombort is és Szojszálót is Colli mellett azért cserélte be, hogy a támadó játék erősödjön. Megjegyezném, hogy azért igazán komoly rutinnal rendelkező védekező középpályás nem volt a padon, tehát egyetlen egy megoldás volt, úgymond a támadásba menekült a védekezés helyett, és ez maximálisan bevált olyannyira, hogy Szolnoki adta a gólpaszt, gyakorlatilag teljes mértékben üres kapujig kijátszva az akciót Collinak, és onnan nem volt nehéz dolga Collinak, de a kényszerítőt Szolnokival Varga Zsombor csinálta meg, és Varga Zsombor adta azt a lehelet finom visszapaszt Szolnokinak, és ha már Szolnokiról beszélünk, azért ne felejtsük el, hogy egy szélső védőről van szó, aki azért, hát most már a 36. évében van, és a mérkőzés hajrájában több mint 90 perc játék után felír a 16-oson belőle és üres kapus gólpasztat Collinak, azért ezek mind-mind olyan dicsérőjelzők, ami alapján megérdemelte a győzelmet a Puskás Akadémia. Viszont, ha rátérünk a Paksra, azért azt se felejtsük el, hogy Bognár György is nagyon-nagyon jól sakkozott a cseréivel. Egyetlen egy dologra nem számított, hogy Gyurkics Gergő bizony nem vette fel a mérkős ritmusát, és 2-2-nél 100%-os gólhelyzete volt, és ott nem egy, nem két ütemet kivárva, az utolsó pillanatig hát gyakorlatilag eltotolyázta azt a gólhelyzetet, és ha most ő azt a nyilvánvaló 100%-os gólhelyzetet értékesíti, és 3-2-nél a Paks, akkor most arról beszélnénk, hogy Bognár György milyen jól cserélt. Tehát ezzel is szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire érdekes és kiszámíthatatlan a labdarúgás. Valójában mindkét edző rendkívül jól együtt élt a játékkal, de hát nagyon-nagyon nem mindegy, és itt jön a játékosok felelőssége, hogy hogy száll be a padról egy adott játékos, milyen állapotban, mennyire tud megfelelően bemelegíteni, és itt nem feltétlenül az izomzat vagy a fizikás bemelegítésre gondolok, hanem fejbe felkészülni egy találkozóra.
3: A Puskás Akadémia tehát a tabella élén áll, 3 győzelemmel, 1 vereséggel, a Paks pedig a 8. helyen, 1 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség. Puskás Akadémia Paks tehát 3-2, még a korábban véget ért találkozón Debrecen ETO-FC 1-1. Bene Ferencnek köszönjük szépen a ma esti szakértelmet. E két találkozó kapcsán majd interjúkkal még jelentkezünk, mint ahogy a hírek után majd az úszó Európa-bajnokság eddigi történéseit is értékeljük, hiszen többek között született egy Európa-bajnoki cím, illetve Pápai Olivér jóvoltából férfi 400 méteres gyorsúszásban egy ezüstérem. Ezt is mind-mind megbeszéljük majd Gyurta Gergellyel itt a stúdióban. Most azonban következnek a hírek.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Folyamatos a munkavégzés Paksnál. Gyújtogatás gyanújával vettek őrizetbe 4 embert Horvátországban. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet tegnap reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöbet is. Fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat és ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba, 12-en meghaltak, 1 ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. Gyújtogatás gyanújával őrizetbe vettek 4 embert a horvátországi Zadar térségében. Sajtóhírek szerint helyi lakosok tettek bejelentést arról, hogy egy csoport Benkovac közelében szándékosan tüzet akar gyújtani. A hatóságok most azt vizsgálják, hogy a 4 embernek köze lehet-e az elmúlt napok tűz eseteihez, amelyek a település pár kilométeres körzetében történtek. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített több mint 400 ember visszatérhet az otthonába. A tűzoltók dolgoznak a lángok oltásán és a már eloltott területek hűtésén.
4: Közlekedés.
5: Lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt az M6-os Ivántárda felé vezető oldalán, a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Bajacsomópontban. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécs-Várad-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 600 105-ös számra.
4: Időjárás.
5: Késő estétől nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá! Be kell csütni!

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ez a Körkapcsolás a mikrofonnál, Bera Emese, és ha már elemzések, akkor elemeztük Bene Ferenccel a mai NB1-es labdarúgó mérkőzéseket. Még egyszer a végeredmények: Debrecen, Győr 1-1 és Puskás Akadémia Paks 3-2. Most pedig szólaljanak meg a főszereplők is, először a Debrecen-Győr találkozó után készített beszélgetéseket hallhatjuk meg. A riporter Mohai Bence volt, és először következzék a DVSC játékosa Szendrei Ákos.
3: A gól előtt nagyon okosan ismerted fel, hogy nem neked van lehetőséged gólt szerezni, hanem vissza kell tenni a labdát. Ez egy elég gyors döntés volt. Mennyire kellett ezt ott átgondolni? Mi futott át az agyad?
4: Tisztában voltam, láttam magam mögött Adrit, tudtam, hogy ő jobb lehetőségben van. Át kellett vennem a labdát, vissza kellett tennem neki. Igazából ennyire egyszerű volt.
3: Mennyire volt tudatos, hogy arról az oldalról támadjátok majd a győrieket?
4: Nem feltétlen volt is tudatos, amerre a játék hossza. Úgy gondolom, hogy sajnos ebben ma is bemaradt még, és nem lehetünk elégedettek ezzel az egy ponttal. Több góllal is nyerhet.

0: Gyors értékelés, és az öltözőből jöttél most vissza.
1: Igen, értékeltük. Hát igazából ugyanazt tudom csak elmondani, ugyanezt hangzott el az öltözőben is, mindenki ugyanígy látja a helyzetet. Hiányérzetünk van, és változtatnunk kell, mert el kell kezdenünk pontokat szerezni.
2: Hallgattassék meg a másik oldal is, az Eto játékos a Bíró Barnabás következik.
0: Három meccs után most kezdőként kaptál lehetőséget, és végig is játszottad a meccset. Érdekes volt figyelni a pozíciódat, hogy pontosan ki a jobb hátvéd, és Umatummal hogyan osztjátok meg a feladatokat. Milyen feladatot kaptál a vezetőedzőtől a meccsen?
3: Igen, a meccset az edzővel pont beszéltük, hogy kicsit feljebb kell most helyezkednem, hiszen öt védővel játszunk, és onnan egy kicsit visszább mozognom, ha meg úgy adja a helyzet, akkor megindulni. Úgyhogy igazából ezt kellett elosztanunk az Umával. Úgy gondolom, hogy egészen jól összeszoktunk, hiszen ő még új, be kell illeszkedni a csapatba, de jó úton halad szerintem.
0: Mekkora kihívás volt ez a dupla koncentráció, a támadásokba is be kellett segítened, de adott esetben a védekezésbe is visszahúzódni az ötödik védőként a vonalba?
3: Igen, értelemszerűen nagyobb koncentrációt igényel, hiszen tényleg két dologra kell figyelni, hogy vissza is érjünk, fel is érjünk a kapuhoz, de tényleg úgy gondolom, hogy jól megoldottuk a szituációkat.
0: És a csapat?
3: Igazából úgy gondolom, hogy szerintem jól megoldottuk tényleg csapatszinten is. Ha mondhatok ilyet, akkor ez egy igazságos döntetlen, én úgy érzem. Meg voltak itt is a helyzetek, ott is a helyzetek, ez most így jött ki.
0: Volt bennetek már fáradtság a végére?
3: Szerintem igen, ami azért érthető, hiszen csütörtökön egy meccset játszottunk, de próbáltunk változtatni, és kicsit lendületesebb játékkal játszani a vége fele.
2: Következzen most a Puskás Akadémia Paks találkozó után készült két beszélgetés. Először a Puskás Akadémia játékosa Lukács Dániel következik, Babák Róbert kérdezte őt.
4: Gratulálunk a győzelemhez, és idénybeli első gólodhoz. Nyilván ez jó párosítás, hogy a gólod az győzelmet is ért. Milyen volt ez a találkozó, hiszen sok látványos jelenet volt, kapufák, óriási kapusvédések, bárhogy alakulhatott volna ez a találkozó. Mivel nyertétek meg, hogy érzed?
5: Köszönjük szépen először is. Nyilván egy nagyon nehéz mérkőzés volt, meg egy nagyon nehéz mérkőzésre is számítottunk, és ahogy mondtad is, be is igazolódott, de úgy érzem, hogy próbáltunk hajtani a végéig, és hál' Istennek sikerült ezt megcsinálnunk. És nagyon örülök a gólomnak, és ezt szeretném a gólt meg a győzelmet is a papámnak ajánlani, mert tegnap sajnos ő elment közülünk, úgyhogy ezért is volt ez fontos.
4: Részvétünk természetesen, hogy tudtál akkor így pályára lépni?
5: Hát ezt félre kell tenni, nyilván eszébe van az embernek, de félre kellett tenni, és hál' Istennek meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
4: Négy forduló után elég jól mutat a tabellán a csapat, illetve a pontok tekintetében. Ilyen rajtról álmodoztatok?
5: Hát igen, mondhatni, nyilván ez egy nagyon jó rajtőrünk, és szeretném, ha ezt ugyanígy folytatnánk, mert úgy érzem, hogy nagyon jó úton vagyunk, jól néz ki a csapat, és mindenki oda teszi, ami benne van éppen, és ez hál' Istennek pontokkal is párosul.
2: A paksi Windecker Józsefet is hallhatjuk, a riporter továbbra is Babák Róbert.
4: Csereként beállva gólt szereztél ezzel, másodszor is egyenlített a csapat. Milyen volt az a találat, és hogy látod a végén, miért nem ért ez legalább egy pontot?
6: Hát ugye érkeztem, egy szöglet után kavarodás volt, visszarúgtuk ezt a figura, ami bejött. Hát csalódott vagyok, mert úgy gondolom, hogy rengeteg helyzetünk volt. Nem, hogy ezt a meccset, ebből két-három meccset is meg lehetett volna nyerni ennyi helyzetből, de hát ez van, nem tudunk mit csinálni. Most már lefújták a mérkőzést pénteken, itt a következő, akkor javítanunk kell.
4: Rendkívül sok gól van a mérkőzéseiteken, de megint az eloszlás egy picit a negatív tartományban van. Hogy lehet ezt picit javítani, hiszen úgy tűnik, hogy elől is vannak gólok, és sokkal több helyzet, mint amennyi gól. Szóval mi az, amit meg kell beszélni a védelem, illetve a támadó szekció kapcsán?
6: Hát ugye a csapat átalakulóban, ugye akik szállítottuk eddig az eredményeket, most kevesebb lehetőséget kapunk, inkább a fiatalabb játékosok játszanak. Hát ezt majd az edző menedzseli, idő kell nekik.
4: Az eddigi négy meccs alapján mit tudsz mondani, hogyan összegezned eddig a Paks idény kezdetét?
6: Hát nem jó.
2: A labdarúgó NB1-ben tehát ma két mérkőzést rendeztek, Debrecen-Győr 1-1 és Puskás Akadémia Paks 3-2. Ami a labdarúgó NB2-t illeti, itt szintén két mérkőzést rendeztek ma, Karcag-Tiszakécske 3-3 és Szentlőrinc-Csákvár 3-2. Spanyolországban is megkezdődött már a bajnokság, a La Ligából egy végeredményünk van, Santander-Villarreal 2-2, a vendégeknél Gulácsi Péter ezúttal nem kapott lehetőséget, illetve véget ért az angol labdarúgó szuperkupa, Arsenal-Manchester City 3-0. Ennyit most a labdarúgásról, hamarosan úszással foglalkozunk, hiszen zajlik az Európa-bajnokság Párizsban, ma is remek magyar eredmények születtek, jövünk majd interjúkkal is, most azonban zenélünk egyet.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Ígértem, hogy hamarosan úszással foglalkozunk, az Európa-bajnoksággal megyünk is Párizsba Katona Lászlóhoz.
3: Jön a 200 méteres vegyesúszás éremátadója, és itt már többet nem lesz magyar versenyző, aki úszni fog. Még egy valaki Kossuth Berten kívül kap majd érmet, Pápai Olivér. Tényleg senki nem számított nagy valószínűséggel, ő maga sem arra, hogy majd ma reggel úgy kelt fel, hogy majd estére lesz egy EB érme. Kossuth Bert pedig megnyeri, vagyis hát megnyerte a 200 vegyest egymás után harmadszor, fogadja a gratulációkat. A harmadik helyen Cserbakov végzett, az oroszok versenyzője, akire majd oda kell figyelni a jövőben, hogy ő mire is képes, az kideríti majd a jövő, például a budapesti világbajnokság, vagy éppen majd a Los Angeles-i olimpia, ha egyáltalán majd ott lehetnek az oroszok. Hugo González lett az ezüstérmes, a spanyol a frászt hozta Kossuth Bertre meg a magyarokra. 2/10 volt mindössze a spanyol a magyar versenyzőtől. Tehát az Európa csúcsot ugye elvette Kossuth Bert, így aztán most már övé az Európa bajnoki csúcs, amit egyébként Hugo González tartott, most már Kossuth Bert, és egyben az országos csúcs is a magyar versenyzője, aki tehát így Párizsban nyert 3 aranyérmet, Belgrádban 2-t, még Rómában 1-et, úgyhogy folyamatosan fejlődő tendenciában van Kossuth Bert, aki egymás után halmozza az aranyérmeket, és ebben a pillanatban megkapja a lehetőséget arra, hogy a dobogó legmagasabb fokára álljon. Párizsban tehát harmadszor Kossuth Bert a dobogó tetején, hiszen kezdődött a 200 méteres hátúszással, magabiztos sikert aratva, majd aztán a 400 méteres gyorsúszásban kellettek azért 3-an, sőt még 5-en mellette, hogy ott legyen a dobogó legfelső fokán, és aztán a 200 vegyes az igazán izgalmasra sikeredett. Szóval 200 vegyesen Kossuth Bert Európa bajnok, így aztán ő érte szól majd a magyar himnusz, a szó a budapesti stúdióé.
2: Gyurta Gergelye, beszélgetünk itt az Európa bajnokságról. Hát beszéljünk először a mai napról, és beszéljünk akkor Kossuth Bertről, ugye aki éppen ezekben a pillanatokban veszi vette át az aranyérmét. Hogy értékeljük az ő szereplését, és akkor beszéljünk erről a legutóbbi számról, a 200 vegyesről. Ugye nagyon izgalmas volt ez a befutó. Izgultunk, ami jó, szurkolóként nyilván, és hát happy end is lett, mivel Kossuth Bert újabb aranyérmet szerzett. Szóval hogy értékelette az ő úszását, akár itt az utolsó napon, akár az egész Európa-bajnokságon?
4: Hát ugye Hubiról azt lehet tudni, hogy rengeteg számban indult, tehát elképesztő fáradt volt ezen az Európa-bajnokságon, és hát az a tendencia, amit őtől láthatunk, hogy elég sokoldalú, és mondhatjuk, hogy multifunkciós úszóvá vált és érett Hubi. Ez is azt mutatja, hogy 200 háttól, 200 pillangón keresztül most már a 200 vegyesen is képes elindulni, és hát azt gondolom, hogy mindegyik versenyszámában, ahol elindult, ott Európa-bajnoki döntőben szerepelt, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány. Egyébként pont most vagyunk a közepénél a két olimpia között, tehát a felkészülésben olyan pluszokat tudnak, olyan újdonságokat tudnak kipróbálni, ami esetleg a 2028-as olimpiára hasznos lehet, és ezt látható most Hubi esetében is, hogy újabb versenyszámokhoz nyúl, kipróbálja önmagát, megnézi, hogy a sorozatterhelésben hogyan tud a teste reagálni, mennyire lesz fáradt, hol vannak azok a határok, milyen olyan újdonságokat tud verseny közben is betenni, ami esetleg később hasznos lehet a számára. Ha például a 200 méteres hátúszást vesszük alapul, ott például a középdöntőben elkezdte, ahogy tudtam, és 39%-addal maradt el a világcsúcstól, tehát nagyon közel volt a 2009-es, még szuperdresszes világcsúcstól. Aztán a döntőben egy picit változtatott a technikáján, a taktikáján is, ott egy picivel rossz időt úszott, és le is nyilatkozta, hogy számára inkább az a jobb, és az a úszás tudásának jobban megfelelő, hogyha ő elkezd, és inkább abból tud egy picit elfáradni. Ez is mind egy Európa-bajnokságon egy olyan dolog, ahol ezeket tudja gyakorolni, és majd a 27-es világbajnokságon, amit Budapesten rendeznek, ott hazai közönség előtt már sokkal jobban tudja ezeket, amiket korábban gyakorolt dolgokat, ebből tud majd építkezni a 27-es világbajnokságra.
2: hogyha ugye az már szóba került itt műsorunkban korábban, hogy ugye majd az olimpián lehet, hogy választani kell a különböző versenyszámok között, hogy mi fér be a programba, mi nem. Az Európa-bajnokság, a világbajnokság és az olimpia az teljesen máshogy épül fel, tehát egy EB, egy VB és az olimpia versenyprogramja az más, tehát igazából itt most nem tudta azt gyakorolni, hogy mondjuk egy olimpián, hogyha bizonyos versenyszámokat választ, akkor hogy épülhet fel?
4: Sajnos nem, igen, és ez a legnehezebb dolog, hogy nem mindig ugyanaz a versenyprogram, tehát ezeket tudják alakítani, és nagy valószínűség szerint, ahogy korábban láthattuk, hogy a 200 méteres vegyes úszás és a 200 méteres hátúszás az egy napon fog lenni, és lehetséges, hogy pont a középdöntő és a döntő ütközne, de hát azért egy olimpián ilyet nem szabad megkockáztatni, hogy kettő versenyszámot bevállal egy úszó, főleg annak tudatában, hogy 4 éves felkészülési ciklusok vannak, és egy pici apró hiba sem férhet bele, és hogyha egy picit fáradtabb egy adott versenyző is, éppen nem úgy jön ki a lépés, vagy éppen egy olyan holdpontra kerül, ami befolyásolhatja az ő eredményét, akkor igenis a fő versenyszámra kell koncentrálni, és én azt gondolom, hogy Hubi esetében a 200 méteres hátúszás az sokkal jobban fekszik, és ha választani kell, akkor inkább a 200 hátat fogja választani, ebben egészen biztos vagyok. De hogyha esetleg nem is egy napon lenne, hanem közel lenne egymáshoz a két versenyszám, akkor is inkább az a sok, tehát inkább arra kell a prioritást fektetni, hogy a 200 háton tudja megvédeni a címét, és tényleg akár a világcsúcsot is megúszza.
2: Ez fontos, hogy megvédeni a címét? Tehát, hogy arra mindig egy picit mindenki több energiát fektet? Hogyha már egyszer megnyert, akkor legyen egyeduralkodó 4-8-12 évig? Tehát ez fontos?
4: Nagyon nehéz címet védeni. Megszerezni is nagyon nehéz, de címet védeni talán egy picit nehezebb, hiszen olyankor te vagy az úszó, aki mindenki meg akar verni. Tehát te vagy a fókuszpontban mindenki szempontjából, és ilyenkor azért ez a plusz pici teher is a válladat nyomja. Tehát elképesztő nehéz úgy odállni egy olimpiára, főleg úgy, hogy már megvan, a hátad mögött van az olimpiai bajnoki cím, de Hubi esetében, aki egy roppant fiatal versenyző még mindig, és a karrierje még mindig felfelő íven van, én azt gondolom, hogyha semmilyen sérülés vagy betegség nem fogja hátráltatni, és az a legfontosabb, hogy még 2 év van az olimpiáig, hogy a felkészülést úgy tudja véghez vinni a 28-as olimpiáig, hogy ott minden klappoljon, és minden jól sikerüljön, mert akkor azt gondolom, hogy ha ezt a tendenciát láthatjuk Hubi esetében, akkor én azt gondolom, hogy nem lehet ellenfele.
2: Mindjárt meghallgathatjuk a Kós Huberttel a 200 vegyes után készült interjút, de egy nyilatkozatot, illetve egy sort egy nyilatkozatból azért itt előcitálnék, miszerint miután ugye a váltó aranyérmet nyert ezen az Európa-bajnokságon, akkor Kós Hubert úgy nyilatkozott, hogy elengedni az új egyéni számokat egy ilyen váltó aranyért. Azért ezen elgondolkodik az ember, ugyanakkor azt tudjuk, hogy Kós Hubert mennyi munkát fektetett abba, hogy Milák Kristóf végül is tagja legyen a váltónak. 400-as váltóról beszélünk, tehát igazából érthető az ő boldogsága. Ez itt talán így első olvasatra egy picit túlzásnak tűnik, de mindenképpen felkapja a fejét erre az ember.
4: Igen, hát azt mindenképp el kell mondani, hogy Kós Hubertnek az érdeme az, hogy most ez a 400-as gyorsváltó aranyérmet szerzett, és elindult Milák Kristóf is, és ez egy szerintem egy óriási dolog, hogy Hubi mondhatni csapatkapitányként próbálja összehozni az egész magyar válogatottat, és már próbálkozás van arra, hogy a 400-as vegyes váltóban is elinduljon ez a válogatott, és ő azt mondta, hogy ha kell, akkor ő mellúszó versenyszámot, a résztávot vállalja, csak azért, hogy ott legyen a magyar válogatott, és egyébként biztos vagyok benne, hogyha ez a magyar csapat Kós Hubert mellúszás résztávjával odállna, akkor a döntő mindenképp meg lehetne, és mivel egy úszásról van szó, a döntőbe bármi előfordulhat, megtörténhet, de nyilván az, hogy a 400-as gyorsváltó most odállt, és ilyen erős csapat találhatott oda, és lett Európa-bajnok, óriási meglepetésre, én azt gondolom, hogy ez tényleg Hubinak az érdeme, és valóban egy csapatban való úszás, egy döntő, amikor négy ember szurkol, és tényleg harcolnak az érmekért, az mindig egy más érzés. Az mindig egy szívéhez a versenyzőknek sokkal közelebb áll, mint az egyéni versenyszámok. Olyankor nem csak te magad vagy, és te ugrasz be abba 2,5 méter széles pályára, hanem ott tudod, hogy a hátad mögött nem csak az ország, hanem ott az a rajtad kívül 3 fő ott van, illetve jelen esetben az a 7 fő, hiszen a 6-an indultak összesen, hiszen a délelőtti előfutamokban még 2 versenyző volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Hubinak különösen fontos ez a magyar váltó, és hogyha sikerülne elérni azt, hogy nem csak a 400-as gyorsváltó, hanem a 400-as vegyesváltó is elinduljon az olimpián, szerintem akkor ott mindenki a kalapját emelni előtte.
2: De a 400-as gyorsváltónál ezt nevezhetjük egy áttörésnek, hogy Milán Kristóf vállalta a részvételt, vagy kezeljük úgy, hogy ez egy különleges alkalom volt? Szerinted melyik inkább?
4: Kristóf esetében mindig egy picit szkeptikus vagyok, hogy most éppen neki hogyan kényelmes, illetve mi az, amit ő gondol. Hát nagyon bízom benne, hogy ez a tendencia tovább folytatódik, és bevállalja a 27-es világbajnokságon is, illetve a 28-as olimpiára is, de tényleg sajnos ilyenkor a programot is figyelembe kell venni, és minden versenyző persze nagyon szereti, és ez a legfontosabb, hogy a csapatban is elindulhasson, de azért az egyéni versenyszámok mindenkinek a prioritás, és persze egy picit ellentmondás, mert hogyha már kvalifikálja magát ez a 4-es a döntőbe, akkor már mindenki ott szeretne lenni, és egyébként most is ezt láthattuk, hogy a délelőtti előfutamoknál 2 fiatal versenyző, ugye Kós Olivér, illetve Jászó Ádám ugrott a vízbe Szabó Szebasztián és Németh Nándi mellett, és a délutáni döntőkre pedig Kós Hubert és Milák Kristóf is csatlakozott, tehát nyilván a délelőtti úszásban nem szerettek volna jobban elfáradni, és ezért vállalták csak a döntőbe való szereplést, de hát oda be kell jutni. És ezért nagyon fontos, hogy olyan 6-os, akár 8 versenyző legyen, aki a 400-as váltóban el tud indulni, hogy lehessen váltogatni, és lehessen cserélni, és most is ezt láthattuk, de én azt gondolom, hogy Milák Kristóf esetében most talán, mintha egy pozitív irányba fordult volna át, mindazzal, hogy nyilatkozik a sajtónak, mindaz, hogy mosolyog, és az, hogy tényleg elindult a csapattért is, és jó eredményeket úszik, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a tendencia tovább fog folytatódni.
2: Milán Kristófról beszélünk még, de maradjunk, vagy térjünk vissza Kós Huberthez, és hallgassuk meg azt az interjút, amit már említettem. Kós Hubert a 200 vegyes után az M4 Sportnak és Kósos Kristófnak nyilatkozott.
5: Hubi, aranyérem zárásként gratulálok ehhez. Ha már Cselaci országos csúcsát vetted el, jegyezzük meg, hogy 1 másodperccel tetted ezt meg majdnem, és sorozatban a 3. EB cím, ahogy neki történt annak idején. Olyan akartál lenni, mint ő, hát olyan lettél. Mire gondolsz most?
6: Arra, hogy mennyire rosszul vagyok, kiúsztam itt tényleg. Mindent kiadtam magamból. Nagyon örülök ez a héttel, hiszen tényleg itt mindennek neki mentem, és nagyon-nagyon sokat tanultam. Volt egy pár szám, ami nem úgy ment, volt egy pár szám, ami nagyon jól ment. Tényleg szeretném megköszönni Bobnak, az edzőmnek, hogy megint fel tudott készíteni erre a szintre, és megyünk tovább. Van előttünk egy nagyon kemény 2 év.
5: Milyen időt gondoltál egyébként magadnak erre a döntőre?
6: Tudtam, hogy jól lehet, tudtam, hogy egyéni csúcs lehet. Nyilván az volt a cél, hogy egyrészt nyerjek, másrészt meg egyéni csúccsal. Arra nem számítottam, hogy így fog jönni velem. De nagyon örültem neki, jó kis meccs volt.
5: Mi lesz ezzel a vegyes számmal így? Ugye azt elmondtad, hogy az olimpiai program miatt nem nagyon fér vele a következő években, de azért mégiscsak 3 EB cím zsinórban.
6: Igen, Lacit meg tudtam verni ebben a számban, Phelpset még nem, jó, meg a Loktit sem ugye, hogy a régi világcsúcs 54-0-0 volt. Ezt majd lehet meg fogom tudni fogni egy nap, de úgy néz ki, hogy a közeljövőben csak a 207 lesz a fókusz, meg ugyanazon a napon van, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz.
2: Kós Huberttel kapcsolatban csak még egy gondolat ebben az interjúban is elhangzott, és itt az EB-n többször hallhattuk, hogy nagyon rosszul vagyok. Tehát annyira kiússza magát, hogy szinte a rosszul létig hajtja magát. Ez természetes? Ez jó?
4: Hogyha csak egy hasonlatot tudnék mondani, Hosszú Katinka is hasonlóan a teste hasonlóképp reagált, és ő is ennyire ki tudta úszni magát, és egyébként a 200 méteres hátúszás középdöntőjét követően Hubi annyira rosszul lett, hogy nem is tudott nyilatkozni senkinek se, tehát egy hosszú idő kellett eltelni ahhoz, hogy egy kicsit regenerálódni tudjon, és egy picit tényleg helyre jöjjön a testen. Ennyire ki tudja úszni magát Hubi, ez mindig egy jó jel, nyilván itt semmiféle egészségügyi károsodást nem szenved, csak egyszerűen annyira kiúszik magából mindent, hogy rosszul reagál a teste, de tényleg egy 20-25 perc, akár fél óra alatt szépen regenerálódni tud, de az biztos, hogy tényleg ezen az egy héten, amit Hubi kapott pluszt a teste, tehát az a fajta hatás, ami most tudod gyakorolni, abból én azt gondolom, hogy ez nagyon jól fog elsülni, és tényleg jobban megismeri a testét, sokkal jobban tud majd a következő versenyeknél az izom memóriájából ezeket a szituációkat előhúzni, és ez tényleg mindig azt mondom, a 28-as olimpia cél, és ez most egy köztes állomás volt.
2: Ugye ő kimondottan a 200 háton szerette volna a világcsúcsot megdönteni, ez nem sikerült, de ezek a tapasztalatok mind segíthetnek abban, hogy akkor ez a rövid időn belül sikerüljön?
4: Én biztos vagyok benne, hogy Hubi meg fogja dönteni azt a hőnáhított 200 hátas világcsúcsot. Egyébként Európa csúcsot úszott, tehát elképesztő időeredményt tudott teljesíteni. Soha korábban európai versenyző nem úszott ilyen időt, és hát tényleg a világcsúcsról is alig 4 tizeddel maradt el. Ez is azt mutatja, hogy nagyon jó úton járnak edzőjével, nagyon jól megtalálta a helyét kint Amerikában, nagyon jók a csapattársai, tudják egymást húzni, és tényleg ez a legfontosabb, hogy az edzés teljesítményében, ha tud fejlődni, és nem véletlenül vált újabb versenyszámokra, hiszen itt a transferhatás, amikor különböző versenyszámokat próbál versenyeken ki Hubi, ez is mind-mind az 200 hátra fókuszálva fog majd neki segítséget nyújtani.
2: Akkor beszéljünk most Pápai Olivérről. Ezüstérmet szerzett 400 gyorsan, ugyanebben a számban egyébként Sárkány Zalán 6. lett. Sárkány Zalánról fogunk még beszélni, mert korábban ő is szerzett érmet, de hát Pápai Olivér ezüstérme azt hiszem, hogy egy hatalmas meglepetés, még számodra is, pedig te azért tisztában vagy az úszók tehetségével, lehetőségeivel, minden mással, de mondhatjuk azt, hogy te is nagyon meglepődtél?
4: Abszolút, és egyébként ez olyan versenyszámmal lett Európa-bajnoki ezüstérmes, ez a 16 éves fiatal versenyző, ami a legsűrűbb versenyszám. Tehát tizedek szoktak dönteni, már a döntőbe való jutásért is, és egyébként megnéztem, hogy mindösszesen 1 másodperc volt a 8 versenyző között a döntőbe jutásért, és ebben a elképesztő sűrű mezőnyben tudott hát gyakorlatilag 2 egyforma 200-at teljesíteni, tehát 200 méternél még a 7-ként fordult Olivér, és onnan szépen fokozatosan jött föl, és mindig aki hátulról jön, annak sokkal könnyebb, de amikor 200-nál fordulsz, és láttam is egy pillanatra a fordulóból való kinézésre Olivér szemben, hogy kinézett, hogy hú, hát 7-dik. Tehát ezt nagyon jól kell tudni kezelni mentálisan, hogy jó, 7-dik vagyok, viszont van még 200 méter, és innen szépen fokozatosan kell följönnöm. Hát 16 évesen azért ezt mentálisan ennyire jól tűrni, és a legvégén egy óriási hajrát meg bemutatni, és egy olimpiai bajnok mögött célba érkezni, én azt gondolom, hogy Olivér szempontjából most indult el úgy igazán a karrierje, és bízunk benne, hogy innentől a fejlődés az töretlen lesz, és tényleg számára is a 27-es, illetve a 28-as olimpia lesz, ahol igazán kijön az egész forma, és akkor is még csak 18 éves lesz.
2: És most hallgassuk meg, hogy mit nyilatkozott Pápai Olivér Katona Lászlónak, miután ezüstérmet szerzett 400 gyorsan.
7: Pápai Olivér, Európa-bajnoki ezüstérmes. Gondoltad volna korán reggel?
8: Fogalmasodott volna. Erre az EB-re úgy jöttem ki, hogy egy döntősen boldog lennék. Azért gondolom sem mertem volna álmamba, hogy éremesélyem lenne, és itt vagyok mégiscsak.
7: Így kezdődnek a nagy történetek. Leon Marchand azért végigvezetve győzött. Mekkora élmény ez számodra, hogy Párizsban egy 4-szeres olimpiai bajnok ellen úszhattál?
8: Hatalmas élmény, főleg a francia hangulattal. Azért ez a Leon nagyon tud adni az embernek ilyenkor. hiába nem az ő nevét mondják, de akkor is elképesztő volt mellette úszni. Fordulóknál idegesített, de jó volt ez így.
7: A reggeli hírek után azok a cikkek jelennek meg, hogy ki ez a fiú, ki vagy te valójában?
8: Pápa Léber, köszönöm szépen.
7: Honnan?
8: Győrből.
7: Mit lehet igazából rólad tudni, mert sok minden lehet, hogy tényleg nem jött át a médiumokon keresztül sem.
8: Egy dedikált, önfokuszált és elszánt úszó vagyok szerintem.
7: Ez végig kíséri a jövődet? Majd milyen célokkal várod a jövőt? Mert most már felnőtt úszó vagy, ki lehet jelenteni?
8: Mindenképpen célom jövőre a VB, azon úszni, ugyanígy döntözni és egy eredményt hozni, de mindenképp ugye az olimpia.
7: Csak a gyors úszás?
8: Csak a gyors, de a kettős is benne lehet néha.
7: Mert érződik az, hogy ehhez azért sok erő kell, meg is van benned?
8: Ezt én szóval igen, nagyon érzem, mert majd etnikám, meg a fordulóim, a gyorsaságom így áll össze, hogy ez a szám a legjobb nekem.
7: Hosszabb, vagy rövidebb táv, bármi, gondolkoztatok-e ezen az edződön, vagy most ez annyira betalált ez a 400 gyors?
8: Hát ugye a 400 az így a legfelsőbb fókuszom van, de ott mellett a 2800 gyors is. Most az kicsit hosszabb, kicsit meg rövidebb, egyikhez sebesség, másikhez meg állóképesség.
7: Ez egy beteljesült álom?
8: Igen.
2: Katona László ott van még a helyszíne, hiszen hamarosan következik a párizsi USA Európa bajnokság utolsó száma 4x100 méteres férfi vegyesváltó. Úgyhogy kapcsolunk is a helyszínre, de hogyha Laci, van még előtte pár mondatnyi időd, akkor te azért láttad ott Pápai Olivért azok után, hogy ezüstérmet szerzett 400 gyorsan, hiszen interjút is készítettél vele, ezt most hallhattuk, de azért akár rajta, akár ott a környezetén látszódott ez a hatalmas meglepetés? Vagy mi az, amilyen hangulat körülvette őt és mondjuk az edzőjét vagy a szurkolókat?
3: Igazából hát magán Olivéren is látszódott az, hogy meglepődött, de ilyen kimért meglepődöttség ez. Tehát nem egy impulzív személyiség, nem valószínű az, hogy majd ő elragadtatja magát és a vízben ütve a vizet majd meg fog örömködni fog, hogy most mi történt valójában. Tudomásul veszi, egy nagyon érdekesnek tűnő személy, nem hiszem, hogy sokan ismerik az országban őt, hát én se, hozzáteszem, de lehet, hogy fogunk még róla hallani, és ha a megfelelő munkát beleteszi, amit már eddig azért beletett, és ezt hatványozottan fogja majd csinálni, akkor nagy valószínűséggel tényleg ő akár Európa egyik legjobbja lehet, nem csak 400 gyorsan, hanem akárhol máshol, és jó, hogy ennek az Európa-bajnokságnak is van egy ilyen fiatal magyar felfedezettje, mert ő Pápai Olivér. Hát az utolsó napig kellett erre várni. Na meg arra is, hogy mindjárt jön a 400-as vegyes váltók döntője. A hölgyeknél nyertek a britek, ráadásul Európa-bajnoki csúccsal, most pedig majd a férfiaknál szintén ott lesz a brit váltó, itt ugye a 4x100 az egyértelmű, hogy vegyes váltó az meg azt jelenti, hogy igazából a versenyzőknek különböző úszásnemekben kell teljesíteniük a versenyt. A dánok az egyesen, a kettesen a franciák, Olaszország a hármason, az oroszok a négyesen, talán a legesélyesebbjei ennek a versenyszámnak. Szingapurban közel a világcsúcshoz úsztak. Ötösen a britek, a hatoson a németek, és a hetesen a spanyolok, de meg azért a pontiféle Svájc ott van a 8-as pályán, akit lehet bedobnak most már értelemszerűen az utolsó versenyszám során az edzők, a kapitányok, hiszen Leon Marchand ott van a franciáknál, a 2-es pályán fognak majd úszni. A németeknél is azért a legjobb nevek vannak ott, bármilyen versenyszámról vagy úszásnemről legyen szó. Talán a dánok egy kicsit lefelé itt kibújnak ebből a tömegből, de a többieknél azért érződik a jó nevű felhozatal, például majd az olaszoknál Csekkon fog kezdeni hátúszásban, Endoja Bruár pedig a franciáknál, Kolesnyikov az oroszoknál, Oliver Morgan a briteknél, Eden Pittit majd beteszi oda második embernek a britek, miközben a németeknél például majd Imodu az, aki szintén ott lesz a jelenlegi négyes mezőnyben. A spanyoloknál pedig keresném Hugo González, de őt nem tették be, tehát ő nem fog mondjuk hátúszásban kezdeni, majd Martínez Sota az, aki elindítja, és Román Mityukov például a svájciaknál szintén olyan versenyző, aki azért az elmúlt időszakban rendszeresen ott volt a hátúszó döntő környékén. az utolsó finálé az Európa-bajnokságom, és ezzel aztán akkor véget ér az a egyhetes sorozat, ami itt Párizsban végbe ment. 74 győztes tavatta, 74 versenyszám volt, és a magyarokról majd egy kicsit később, ha tényleg az utolsó döntő is meg lesz, de hát ebben érdekességként azért ez most egy olyan Európa-bajnokság volt, ahol mindenki, minden nemzet és minden ország legjobb úszója is ott volt. Egy kicsi csúszás van a programban, 3-4 perc, de ez bőven belefér. A teltházas párizsi közönség ki tudja várni ezt a augusztusi vasárnapi nap, majd holnap már ugye munkanap van nekik is értelemszerűen. Az egyesen a dánok Pedersennel fognak majd indítani, a kettesen Endoje Bruárral a franciák, Csekkon a hármason az olaszoknál. De ő bukta a 100 méteres hátúszás döntőjét, most újra megpróbálhatja 100 háton a maga szakaszát, vagy maga hosszát leúszni. Kolesnyikov az oroszoktól a négyesen, az ötösen a britektől Morgan, Ján a hatoson a németektől, a spanyoloknál Martínez Sota és a nyolcason Mityukov a svájciaktól. 400 méteres vegyes váltó az uraknál, a párizsi Európa-bajnokság utolsó versenyszáma. A kettesen Endoje Bruár az, aki a legjobban rajtolt, de ettől függetlenül ott a négyesen Kolesnyikov az, aki leginkább jól kezd. A váltókban nagyon erősek egyébként az oroszok ezen az Európa-bajnokságon is, ami valójában a britekkel együtt szedik az aranyérmeket ezekben a különböző versenyszámokban. De még 400-on tudott a orosz váltó nyerni, de a 400-as mix vegyes váltót, vagy mix gyors váltót pedig a britek nyerték. Akkor, amikor 50 méteren túl vannak a versenyzők, Kolesnyikov az élen, féltesosz az előnye a mellette úszó brit Morgannel szemben, Endoje Bruár a negyedik helyen megbújik egyelőre, és a dán Pedersen jól tartja magát ott a szélső egyes pályán. Jön a váltás, ami azt jelenti, hogy Aitkacsi éppen a franciáknál a negyedik helyen foglalja el a helyét. Mellúszás, a következő úszás nem. Eden Peaty természetesen a briteknél egyelőre az élen a brit váltó, az olaszok pedig Nicolo Martinengit dobták a vízbe. Ő se annyira rossz, főleg nem 100 mellen, de hát ezek olyan versenyszámok, amelyekben értelemszerűen a legjobbak mindig ott vannak és ott lesznek. Például 100 mellen Martinengi nyerte az aranyérmet. A oroszok a harmadik helyen 150 méternél Kozsakinnal, és egyelőre jól jön fel ott a hármason Martinengi, ami azt jelenti, hogy féltesthoz majdnem az előnye a brit Eden Pityvel szemben. Egyelőre űzik, hajtják Aitkacsit a franciák, de a negyedik helyen csak mindössze egyelőre. Aztán jön Leon Marchand a vártással, mégpedig pillangó úszás, 100 méter jut majd a négyszeres olimpiai bajnoknak. Vezet egyelőre az olasz váltó a második helyen, Nagy-Britannia a harmadik, Oroszország, és úgy néz ki, hogy Leon Marchandnak legalább egy testosz hátrányt le kellene valahogy 100 méteren faragnia, hogyha egyáltalán érmet akarnak a franciák az utolsó versenyszámban. Nagyon együtt az olasz, orosz, illetve brit váltó, akkor, amikor a falhoz érnek, a következő 50 métert már úgy kezdik meg, hogy továbbra is az olaszok az élen, oroszok, illetve a britek a harmadik helyen, egyelőre negyedik Leon Marchand a franciák, de most nagyon jön olyannyira, hogy most már mindjárt befogja majd Alberto Razzettit, akinek azért van egy 200 vegyes a kezében, lábában, mindent megtesz azért Leon Marchand, hogy majd Maxime Grousset az utolsó ember gyorsúszásban elhozzon egy érmet a franciáknak. Négyen szinte együtt, de vezettek továbbra is nem. Most már a britek az élen, az oroszok a második helyen, Minakov, és aztán Razzetti harmadik helyen adta át az olaszokat. Maxime Grousset a franciákat a negyedik helyen hozza, de középen nagyon jól jön most Igor Kornyev, aki azért mégiscsak a 100 gyorsot megnyerte, és úgy néz ki, hogy az 50 gyorsot, bocsánat, a lényeg, hogy ő fordul az utolsó 50 méterre a párizsi Európa bajnokságon, és egyelőre a franciák a második helyre feljönnek. Maxime Grousset pedig megőríti a franciákat, mert úgy nézni, hogy lehet, hogy Kornyevet le tudja hajrázni, de jön most az olasz mellett az olasz D'Ambrosio is. Hárman együtt, lehet, hogy a britek már kiszálltak Matthew Richardszal, de négyen nagyon együtt vannak valójában, és Maxime Grousset elfárad, Kornyev pedig behozza a váltót újabb aranyéremre. Úgy néz ki, hogy igen, 3-28-67-tel az olaszok nyernek, Olaszország a második, A franciák pedig a harmadik helyen zárnak. Nincs Európa bajnoki rekord most a semleges orosz váltótól, de a Kliment Kolesnikov, Iván Kozsákin, Andrej Minakov, Igor Kornyev négyes megnyeri az Európa bajnokság utolsó versenyszámát, a 4x100 méteres vegyes váltót. Olaszország a második, Leon Marchand pedig egy harmadik helyet azért szerez. Sokat tett hozzá, hogy a franciáknak ez meglegyen. Nagy-Britannia, Németország, Spanyolország, Dánia, Svájc a további sorrend, úgyhogy véget ért mind a 74 versenyszám a párizsi úszó Európa bajnokságon. Ha még kellek, akkor itt vagyok a Szó Budapesté.
2: Köszönjük szépen Katona Lászlónak, hát akkor azt hiszem, hogy összefoglalhatjuk, és nem azért nem foglalkozom itt most a 4x100 méteres vegyesváltó fiúkkal, mert hogy nem érdemelnék meg, csupán azért, mert hogy ugye nem volt magyar egység itt a döntőben, és mi foglalkozunk egy picit így az EB lezárásaként a magyar versenyzőkkel. Azt már mondtuk, hogy Pápai Olivér ezüstérme 400 gyorsan a legnagyobb meglepetés, és hogy ugyanebben a számban Sárkány Zalán a hatodik helyen végzett. Sárkány Zalán azonban szerzett két érmet ezen az Európa-bajnokságon, ugye 1500 gyorson ezüstérmes lett, 800 gyorson pedig bronzérmes, akkor azt hiszem, hogy az ő teljesítményét is nevezhetjük jónak egészen nyugodtan.
4: Két országos csúccsal a háta mögött, hiszen 800-on és 1500-on is megdöntötte a korábbi országos csúcsot, egyébként Rasovszky Kristófnak és Bethlen Dávidnak az országos csúcsát. Bethlen Dávid tartotta még a 2024-es párizsi olimpiáról a 14-40-es időeredményt, amivel lett negyedik, és most Sárkány Zalán lett Európa-bajnoki ezüstérmes 14-39-es verseny időeredménnyel. Én is azt gondolom, hogy Zalán az utóbbi időben szépen megtanulta azt, hogy milyen egy felnőtt mezőnyben versenyezni, milyen az, amikor óriási tét van a háta mögött, mert azért korábban lehetett azt nála tapasztalni, hogy amikor gyönyörű szépen bejutott a döntőbe, és ott valahogy valami hiányzott, és nem tudott úgy teljesíteni. Ez is egy olyan dolog, amihez fel kell nőni, meg kell érnie ahhoz, hogy tudja kezelni a szituációkat, és az utóbbi időben én azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy Sárkány Zalán felnőtt ehhez a feladathoz, és szépen fokozatosan javítja a másodperceket, a tizedeket, és azt gondolom, hogy egy ilyen erős versenyszámban, amit ő választ mind a 800-on, mind az 1500-on, ezzel az idővel már azért azt gondolom, hogy mind a világbajnokságon, mind pedig az olimpián lehet esélye az éremszerzésre.
2: Azt nem tudom, hogy a 800 vagy az 1500 után láthattuk azokat a képsorokat, amikor könnyekben tört ki, mert ugye neki volt egy krónikus válfájása, és ez nyilván rányomta a bélyegét az ő felkészülésére, és egy hatalmas megkönnyebbülés volt ez az éremszerzés. Talán te jobban emlékszel, hogy 800 vagy 1500 gyorsan, de nem is biztos, hogy ez számít. Azt láttuk, hogy valóban egy hatalmas élmény volt neki az éremszerzés.
4: Így van, az a tegnapi nap folyamán 1500 méteres gyorsúszásban után történt, amikor kijött minden egyes érzelem belőle, amikor egy óriási csatát vívott Oliver Clemettel, és már úgy tűnt, hogy elveszíti azt a csatát az ezüstéremért folytatott csatában, és végül felül tudott kerekedni, és ez volt a nagyon érdekes, és szerintem ez volt benne is, ami olyan érzelmeket szabadított fel, hogy nagyon erősen elkezdte a versenyszámot egyébként a négyes pályán úszó Liebmannnal, aki egyébként világcsúcsot is úszott, és valahogy elfáradt benne. Hát nyilván megpróbálta, de elhúzta az elejét, és az ötös pályán úszó Oliver Clement szépen fokozatosan jött fel rá, és az mindig nagyon nehéz, amikor felúsznak rád, és picit úgy tűnik, mintha felülkerekednének, és a holdponton tudott váltani, és ez csak fejben történik. Tehát izomzatilag képes vagy megújulni, viszont az agyad egyszerűen nem hagyja, hogy te erősebben tudj úszni, és mégis le tudta győzni Zalán ezt a elképesztő fájdalmat, és felül tudott kerekedni önmagán, és visszaverte a német támadását, és jött be ezüstérmes helyre, új országos csúccsal, úgyhogy szerintem ott minden érzelem, az egész éves felkészülés az, hogy ő ezért dolgozott, hogy meglegyen neki az országos csúcs, hogy meglegyen neki az ezüstérem, az, hogy megmutassa önmagát 1500 gyorsan is, úgyhogy ott tényleg minden érzelem kijött belőle, és szerintem ettől ez is megmutatta azt, hogy micsoda óriási sportember, hogy tényleg hagyja, hogy az érzelmei kijöjjenek, és ezt meg is mutatta a világnak.
2: Hogyha már országos csúcs, és érem az Európa-bajnokságon is nagy vetélkedések, akkor azért a 100 gyorsról beszéljünk egy picit. Németh Nándor ugye országos csúcsot úszott, másnap Milák Kristóf megdöntötte ezt az országos csúcsot, ami azt hiszem, hogy semleges szurkolóként nagyon jó ezt látni, hogy két magyar fiú ilyen jó 100 gyorsan, aztán végül is Milák Kristóf volt az, aki nevethetett a végén, hiszen bronzérmes lett 100 gyorsan. De azért örülünk ennek, hogy az országos csúcs kétszer is megdőlt, jól szerepeltek, hát Németh Nándor azért nem tudott szívből örülni a végén, de mi azért örülhetünk.
4: Igen, nagyon érdekes volt, hiszen az előfutamokat követően mind a két fiú kvalifikálta magát a középdöntőbe, és a középdöntőben Németh Nándi megúszta a saját egyéni legjobb idejét, és 47-2-es időeredménnyel új országos csúccsal kvalifikálta magát a döntőbe, míg Milák Kristóf az egyes pályára kvalifikálta magát, és úgy tűnt, mintha ez a versenyszám úgy nem igazán ízlene neki, és aztán jött a másnap délutáni döntő, ahol Kristóf az egyes pályáról egy óriásit hajrázva bejött 47 másodpercen belül, és tovább javította a tegnapi napon felállított Németh Nándi által megjavított országos csúcsot, és úszott 46-8-as időeredményt, amit egyébként Németh Nándi is lenyilatkozott utána, hogy hát innen nagyon, nagyon nehéz lesz neki ezt az időt megjavítania, de meg fogja próbálni. És ez a magyar úszásnak az erőssége, hogy van egy két szenzációs úszónk, és egymást hergerik, egymást próbálják nagyobb csatára vívni, és rákényszerítik egymást, hogy minél jobb időeredményeket tudjanak úszni, és ettől fejlődik igazán nem csak a világsport, hanem nyilván Magyarországon is. És persze vannak kimagaslóan erős versenyszámok, mint például a 100 méteres gyorsúszás, nyilván van sajnos olyan úszás nem, ahol nem igazán vagyunk jók, de én azt gondolom, hogy amin jók vagyunk, ott viszont szenzációsan jók vagyunk.
2: Hogyha már ezt a versenyt mondod, és hogy tudják egymást húzni, akkor zárásként még Márton Richárdról beszéljünk két mondatot, aki ugye ezüstérmes lett 200 pillangón, és ő úgy nyilatkozott, hogy ő ezt nagyon nagyban köszöni Kós Hubertnek, mert hogy ő húzta őt.
4: Valóban azért az a döntő is nagyon érdekes volt, és Kós Hubert azt a versenyszámot is nagyon erősen elkezdte, és nyilván Ricsinek a táv második felében jött ki az a fajta hát tudáskülönbség, amiben Ricsi most jelenleg még jobb, hiszen Márton Richárdnak a 200 méteres pillangúszás a fő versenyszáma, rengetegszer úszta már ezt a távot, tisztában van önmagával, tudja nagyon jól, hogy hol kell robbantani, hol jön a holdpont, és hol vannak azok a kritikus része a verseny sportnak, illetve vannak a versenyszámnak, ahol ő igazán tud jönni, és egyébként 17 század másodperc döntött az ezüstérem, illetve a negyedik helyen célba érkező olasz versenyzők között, úgyhogy nagyon sűrű volt, de hát azért Márton Ricsinek is elég kalandos életútja van, hiszen 2020 évében a Covid időszakában ő abba is hagyta egy picit az élsportot, és futárkodást választotta, majd utána az edzői visszahívták, hogy mégis tehetséges, vagy próbáld meg, meglátjuk, hogy mi lesz. Kvalifikálta magát az olimpiára, és 2022-ben Milák Kristóffal egy dobogón állhatott 200 méteres pillangúszásban, és ezt követően 4 év múlva újra egy ezüstéremmel gazdagodhatott, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ő életútja is nagyon különleges, és ez is megmutatta, hogy ő is micsoda sportember, hogy fel tudott önmagán kerekedni, és be tudta tenni a fejét a vízbe, és csak a munkának élt, és ez azt gondolom, hogy a lehető legjobbkor történt, hiszen jövőre a 2027-es budapesti világbajnokság már olimpiai kvalifikáció lesz. Szerintem minden magyar úszónak a lehető legjobban alakult az, hogy Budapesten kerül megrendezésre ez a világbajnokság, hiszen azért ez mindig egy pici pluszt ad minden versenyzőnek, és én azt gondolom, hogy Ricsi ott lesz a 2028-as olimpián.
2: Legyen így, ez jó végszó, hiszen véget ért a párizsi úszó Európa-bajnokság. Katona Lászlónak köszönjük szépen az egész heti szakértést, kommentátorkodást, riporterkedést, hozzáértést, ami tehát a mai magyar eredményeket illeti. 50 gyorsan Milák Kristóf a negyedik, Kós Hubert Európa-bajnok lett 200 vegyesen, 400 gyorson pedig Pápai Olivéra második, Sárkány Zalán pedig a hatodik helyen végzett. Az úszó Európa-bajnokság tehát véget ért, az atlétikai Európa-bajnokság azonban még nem Birminghamben, vár még ránk egy esti döntős szakasz, de hogy pontosan mi és milyen magyar érdekeltséggel, azt a helyszínről elmondja Regős László Pál. Szervusz, Laca!
9: Szia, Emese, és jó estét kívánok minden kedves hallgatónak! Elkezdődött már az utolsó program, az utolsó este a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Egy döntő már zajlik, a férfiak rúdugró döntője, Armand Duplantis-szel a mező. Természetesen az 555 cm-en már az első magasságon beszállt a svéd világcsúcs. Tartó természetesen gond nélkül átvitte, ahogy átvitte ezt a magasságot, minden idők második legjobb magasugrója, a görög Emmanuel Karalis is még mindig az 555 centim vannak, úgyhogy ők egy ideig még nem fognak ugrani, mert volt már, aki leverte ezt a magasságot. A női rúdugrók döntős mezőnye is melegít már, ez a finn, ez nagyjából 25 perc múlva kezdődik, úgyhogy egy ideig csak és kizárólag a rúdugrókra figyelhet a stadion közönsége. Aztán csupa-csupa döntők, mert hogy női távolugrásban, illetve a 400-as vegyesváltók mezőnyében, majd a férfi 3000 akadályon és a női 1500-on is jön a finálé. Hogy aztán az estét szokás szerint két felejthetetlen váltófutással zárja le az egész Európa-bajnokság a 4x400-as váltók közül. Előbb a hölgyek, aztán pedig az urak állnak rajthoz. Számunkra utóbbi lesz igazán érdekes, mert hogy az utolsó magyar szereplés ezen az Európa-bajnokságon az majd a férfi 4x400-as váltónké lesz. Magyar idő szerint 22 óra 48 perckor rajtol el a mezőny az a kettes pályán a magyar váltóval, ami hát nem a legszerencsésebb, de bízunk benne, hogyha Enyingi Patrik futni fog, mégpedig reméljük, hogy futni fog, akkor már ő váltás egy előnyös pozícióban történik meg, és onnantól meg tudunk fogni egy olyan helyzetet, ahol, amit meg is tudunk aztán tartani, és a befejező emberünk Molnár Attila ideális helyzetben kaphatja meg a botot. Hogy mire lesz képes ez a váltó, az nagy kérdés, de itt egy órával ezelőtt nagyjából volt szerencsém beszélgetni Vindics Rót Lilivel, az éremátadója után, aki a női maratonfutásban lett ezüstérmes, és ő is azt mondta, hogy mennyire szép lenne, hogyha még mondjuk egy bronzzal behoznák a váltót a végére a fiúk, és akkor a magyar csapat mind a háromszínű éremből hozna egyet-egyet Birminghamből, mert ugye Halász Bence kalapácsvetésben aranyérmes lett, ma reggel vagy délelőtt Vindics Rót Lili női maratonfutásban lett ezüstérmes, és akkor a 4x400-as váltó mondjuk egy bronzt elhozhatta. Persze akkor sem lennénk szomorúak, hogyha esetleg más színű éremmel gazdagodna a magyar válogatott termése. Az biztos, hogy 22 óra 48 perckor ezt a futamot majd a Sportvilág adásában, a Sportvilág műsorában élőben közvetítjük, és reméljük, hogy egy nagyon szép futással zárja le a magyar váltó ezt az egész Európa-bajnokságot, ahol tehát eddig egy arany és egy ezüstérem a magyar csapat mérlege, és van rá esély, hogy ez esetleg még tovább fog gazdagodni, és tovább fog nőni az érmeink száma. Nagyon nehéz lesz, mert természetesen, ahogy az lenni szokott, erős a futam, itt vannak a hollandok, a belgák, a britek, az olaszok, a németek, a lengyelek és a svájciak. Igazából azt hiszem, hogy bármelyik váltó joggal pályázhat a dobogóra, de reméljük, hogy a mi négyesünk lesz ott majd a leggyorsabbak között. Hogy ez így lesz-e, az még nagyjából 2,5 óra, és kiderül, akkor majd jelentkezem természetesen megint Birminghamből, most viszont a szó a stúdiójé.
2: Regős László Pálnak köszönjük szépen, és az úszó szakértőnknek, Gyurta Gergelynek is köszönjük szépen az elemzést az úszó Európa-bajnokságról. Megyünk majd tovább a körkapcsolással, de most következzenek a hírek.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Önök kérték, Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Kós Hubert arany, Pápai Olivér ezüstérmes Párizsban. Folyamatos a munkavégzés Paksnál. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
11: Címét megvédve Kós Hubert nyerte a 200 méteres vegyes úszás döntőjét a párizsi úszó Európa bajnokságon. Bob Bowman tanítványa 1 perc 54 másodperc 24 század másodperces Európa bajnoki csúcsával a 207 és a 400-as gyorsváltóban szerzett aranyérme mellett harmadik elsőségét szerezte a kontinens tornán. Kós Európa bajnoki rekordja országos csúcs is egyben, akárcsak Pápai Oliver 3:44.46-os ideje a 400 méteres gyors úszás döntőjében, amivel a 16 éves győri versenyző ezüstérmet szerzett a franciák szupersztárja Léon Marchand mögött. Ugyanebben a számban Sárkány Zalán hatodik. A zárónap első döntőjében 50 méter gyorson a pillangóban kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf 21,46 század másodperccel egyéni csúccsal a negyedik helyen végzett. Kétszer is egyenlítettek, mégis pont nélkül maradtak a vendégek Felcsúton. Puskás Akadémia Paks 3-2. A hazaiak a 90. percben szerezték a győztes gólt, és ezzel vezetik a tabellát. A labdarúgó NB1 negyedik fordulójának első mai mérkőzésén a bajnoki címvédő Eto FC Győr 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen otthonában. A két csapat sorozatban 6-szor osztozott meg a pontokon egymás elleni bajnoki összecsapáson. Minden idők legjobb magyar maratoni eredményét érte el az atlétikai Európa-bajnokságok történetében Vindics Tóth Lili. A 27 éves sportoló ezüstérmet szerzett Birminghamben a klasszikus 42 kilométeres távon, ahol Szabó Nóra negyedikként zárt, míg Tomasov Kata 42., Körmendi Kata 48. lett. A csapatversenyben a Vindics Tóth, Szabó, Tomasov összetételű trió negyedik.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet tegnap reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok. Moszkva környékén egy Rosztov megyében 3 ember. Aknaveszély nehezíti egy erdőtűz oltását a boszniai hercegovinai Bihács közelében. A délszláv háborúból visszamaradt szerkezetek miatt a tűzoltók nem tudják megközelíteni a tűzfészket. Ezért biztonságos helyekről, köztük egy korábban kialakított erdei útról próbálják megfékezni a lángokat.
0: Közlekedés.
11: Lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt az M6-os Iván-Dárda felé vezető oldalán, a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
11: Késő estétől nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
12: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ez itt a Körkapcsolás, a mikrofonnál Berelmese. A hírek előtt atlétikai Európa-bajnoksággal foglalkoztunk. Regős László Pál jelentkezett a helyszínről, és most is őt halljuk, mert hogy korábban készített egy interjút, mégpedig Vindics Tóth Lili Annával, akiről már volt szó, hogy maratonfutásban ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon. Meg is kapta ezt az ezüstérmet, és az éremátadás után beszélgetett vele Regős László Pál.
3: Lili, nagyjából 7,5 órája beszéltünk legutóbb. Mi történt ebben az elmúlt 7,5 órában? Hogy telt?
4: Nem sok minden, igazából olyan, mint egy órája találkoztunk volna. Gyakorlatilag nagy nehezen visszajutottunk a szállásra, aztán kiderült, hogy át kell mennem egy másik szobába, akkor össze kellett pakolnom, aztán lefűröttem.

0: otthon van már pár kabala állatunk, amiket ugye az elmúlt éveknek a világversenyéről hurcoltunk haza, úgyhogy majd az unoka öcséim meg az unoka húgom fognak vele játszani, meg általában báboznom kell nekik, úgyhogy most a tehén az egy új szereplő lesz majd a báb történetekben.
1: Délelőtt két személyt emeltél ki, ugye a férjedet, Vindics Balást és az edződet, és rájuk kérdeznék külön-külön, akkor kezdjük először a férjeddel, mi az, amivel ő hozzájárult ehhez, és mit köszönhetsz neki?
0: Igen, talán egy picit még visszább kanyarodnék, mert nyilván nagyon sok embernek a munkája van ebben az eredményben, nem csak az ő kettőjüké. Ugye korábbi edzőimet is szeretném, Fazekas Gáspár, Csoma Ferenc, Kádi Zolt és Berkovics Imre, ők segítettek az utamon, majd pedig ugye Wolfgang gyakorlatilag ő juttatott el engem erre a dobogó, erre a bizonyos dobogóra. És természetesen itt azért tényleg a családom nekem egy nagyon nagy erőt ad, nem csak a férjem, hanem mindenki más, és tényleg az egészségügyi háttér, masszázs, gyógytornász, akik így egybe tartották a testemet, nekik is nagyon hálás vagyok. Balázsnak gyakorlatilag azt köszönhetem, hogy ő szerintem szintén valahogy ő is így elhitte, hogyha elkezdünk ezzel a témával, úgymond, mármint ez a maraton témával, és Wolfganggal együtt dolgozni, akkor tényleg felnőttként is odaérhetek a legjobbak közé. És igazából ez a hit nagyon kellett hozzá, és azért ő rengetegszer kísér engem biciklivel, ugye ő 800 méteren felett pályán magyar csúcstartó, és azért az edzéseken is be tud állni, és julazni szokott nekem, úgyhogy tényleg egy nagyon nagy lelki támaszt is ad, és még edzéstárs is, úgyhogy így nagyon sok mindent köszönhetek neki. Wolfgangnak pedig ezt a mestertervet, ami ilyen formába hozott, hogy ezen a versenyen így tudják teljesíteni, de ma még őt is sikerült meglepni.
1: Ezt az interjú előtt említetted itt, hogy ő sem nagyon hitte el, hogy ezüstérmes lettél. Mit szólt? Volt bármi szava, vagy teljesen elakadt a szava?
0: Hát igazából láttam, hogy könyv alá volt a szeme, és azért tényleg nem most kezdte, szóval 51 évet edzősködött, és azért tényleg egy szigorú edző, ilyen nagyon, tényleg ilyen mondhatom, hogy azért régi felfogással minden legyen tökéletes, így dolgozunk együtt, és azért őt boldoggá tenni, meg meglepni, az tudom, hogy nagyon nagy dolog, de mindig igazából, tehát ő terelt engem a maratonra, és neki köszönhetem azt, hogy elkezdtem ezt a versenyszámot futni, és gyakorlatilag 9 és fél hónapja futottam ugye az elsőt, és azt szeretném még kiemelni, hogy ő nagyon sokszor így az edzéseim alapján mondta, hogy amúgy nagyon, nagyon jók, és nagyon elégedett volt velem, és tényleg mondom, hogy az ez tényleg szigorú, úgyhogy ő nagy jövőt jósolt maraton.
1: Már tavaly októberben megszeretted ezt a távot, vagy most lett teljes a szeretet?
0: Igen, hát meglepett ugye az edzőm, mert én azért sokkal rövidebb távokon voltam otthon, és még mindig így most is fura volt, hogy jövünk az elbér, és akkor nem a stadionba fogok versenyezni, hanem így megyünk ki a városba. És igazából tényleg az első futás már nagyon jól sikerült, és ott nekem már maga a felkészülés is nagyon tetszett, és nagyon élveztem, és úgy voltam, hogy én szeretnék itt maradni, és gyakorlatilag most olyan jó, hogy most így a három maratonon mindegyiken tudtam, jó persze most csak keveset javítani az időmön, de azért örültem, hogy ma ez így 2:27:21 lett, mert előzetesen úgy számoltunk, hogy jó, hát akkor most biztos 2:30-on kívül lesz, és közben gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha nem lenne 2:30-on kívüli maratonom, úgyhogy most tök jó, hogy megtartottam ezt a jó szokást, de azért még vannak nagy álmok, hogy milyen időket lehet elérni.
1: Itt a stadionban a pályafutók többen mondták, hogy egy EB-n nem jó időt kell futni, hanem jó eredményt elérni. Neked most mind a kettő sikerült igazából, mert ez is térem és egyéni csúcs. Mik a tervek most még az idei szezonra? Futsz-e még maratont idén?
0: Igen, még a mai futás kapcsán én úgy voltam, hogy nem érdekel engem az idő. Tehát így szépen váltam ugye a versenybe, és úgy voltam, hogy most ezt, hogy mi milyen kilométereket futunk, hogy néztem a pulzusomat, hogy nekem az komfortos legyen, és mentem szépen a versennyel, a verseny lüktetésével, és egyet tényleg még, amikor elléptem a lányoktól a végén, akkor se gondoltam, hogy ez egyéni csúcs lesz. De fogalmam nem volt a vége, már azt sem tudtam, hogy hol vagyok tényleg.

0: De vannak tervek az idei évre. Most így a Valencia maratont emelném ki. Szeretnék egy nagyon jó időt futni, mert főleg így a mai után azt gondolom, hogy ha még tudok javítani a formán, azért egy síkpályán egy jó nyúlazással. Itt azért... Igen. Itt azért komoly percek lehetnek ebben az időben. Úgyhogy én szeretnék egészségesen készülni, edzeni, szépen ugyanúgy tenni. Igazából ez az érem olyan szempontból nem változtat semmin, hogy ugyanúgy fogok tovább dolgozni. Én ezt nagyon szeretem, úgyhogy folytatom.
1: Pihenés meddig tart?
0: Hát igazából úgy van, hogy jövő héten elmegyünk majd csütörtökön 4 napra a Magas Tátrába, ott túrázunk, úgyhogy most biztos, hogy lesz egy ilyen könnyű hetem, de igazából mi annyira nem szoktunk így fullba pihenni, úgyhogy így kocorászni fogok jövő héten is, meg ugye túrázni. És utána lesz egy csapatbajnokság, ahol a Kasinak szeretnék minél több pontot gyűjteni, de nyilván ez nem annyira az időkről fog szólni, hanem inkább így az egyesületről. Úgyhogy meg a Vizárfélmaratonon indulni fogok, az nekem nagyon tetszett, ahogy futottam rajta, úgyhogy ezek most így a tervek.
1: Mindent a csapatért szokták mondani. Milyen távon indulsz a csapatbajnokságon?
0: Hát ez most nem tudom, hogy bevalljam, de amúgy 800, 1500, meg 5000.
1: Összesen sincsen egy maraton.
0: Hát ez nyilván nem leszek jó, de azért hát van a harmadosztályban, meg így is odaférek jó pont. Az a lényeg, hogy jó pontokat szerezzek, de hát nyilván majd azért nem csőgázom, fogom nyomni.
1: És mondjuk a félmaratonon ott is időért mész, vagy meg akarod nyerni, ha már ott vagy?
0: Szeretném megnyerni. Igazából az tényleg az nagy dolog szerintem, és nagyon tavaly az volt az első életemben az első félmaratonom. Ugye így eléggé elkezdtem gyorsan halmozni az élvezeteket, és tényleg nagyon jó élmény volt, és azt megnyertem, úgyhogy igazából így visszaoda így a budapesti hazai, úgymond magyar pályára vissza-vissza szívem, úgyhogy szívesen futok ott nagyon.
2: Vindics Tóth Lili Annát hallottuk, aki tehát ezüstérmes lett maratonfutásban, de született még egy remek eredmény, szintén maratonfutásban az Atlétikai Európa-bajnokságon. Szabó Nóra a 4. helyen végzett, őt Kossos Kristóf kérdezte.
3: Arra látom, hogy teljesen elkészültél az erőddel, és fájdalmak torkítják most azt az örömet, ami remélhetőleg benned van, mert ez egy egészen elképesztő 4. hely, és egy fantasztikus versenyzés volt. Gratulálok hozzá, hogyan értékelsz?
4: Köszönöm. Hát először is köszönöm mindenkinek a szurkolást, az edzőmnek a felkészítést. Nagyon-nagyon kemény volt. A top 10-et szerettem volna, és ez a 4. hely, ez csodálatos, de még csodálatosabb lenne a bronz, úgyhogy én is csak azt tudom mondani, mint Molnár Attila, hogy én vagyok az első vesztes. Sajnálom nagyon, mert közel volt a 3. hely, 6 másodperc körülbelül, de az a baj, hogy én emelkedően jó vagyok, és azt gondoltam, hogy majd meg tudom fogni az előttem lévőt, de lehet, hogy már nem hittem el eléggé, hogy 3. is lehetek.
3: Elfogadom természetesen, hogy innen közelíted, de hogyha a top 10-es helyezését jöttél, és onnan nézzük, akkor meg egy fantasztikusan jó hely ez a 4. Azt mondtad, hogy nagyon kemény volt, ez a verseny volt kemény, vagy az út, ami idáig vezetett?
4: A verseny volt nagyon kemény. Én nagyon-nagyon szeretem a felkészülést. Őszintén szóval szeretek maratont futni, de sokkal jobban szeretek edzeni. És egyébként olyan szempontból ez könnyebb volt ez a pálya, hogy köröket futottunk, és hogy őszintén legyek, azt sem tudom, hány kilométernél voltam éppen. Mindig csak arra figyeltem, hogy a kulacsaimat megjelöltem egy színnel, és az utolsó 2 kulacsom más színű volt, és tudtam, hogy ha már ott vagyok, akkor onnan már meg fogom csinálni. Tudtam, hogy a legutolsó kilométer az végig ilyen emelkedő, még a kígyó is visszacsúszik, olyan volt, úgyhogy ezt tudom csak mondani.
3: Gyakorlatilag végig egy 7-es csoportban küzdöttetek, és ti voltatok ketten azok, akik próbáltak ebből kitörni, ha szétszakítani ezt a dolgot. Mennyire működött, hogy bírtátok?
4: Én volt, hogy leszakadtam a bolyról, egy ilyen 10-15 métert körülbelül, vagy többet is, és szerencsére itt volt az edzőm Berkovics Imre, aki nélkül nem lennék itt. És ő sokszor mondta, hogy vissza tudok rájuk menni, csak türelem, és tényleg volt, hogy vissza tudtam rájuk menni többször is, mert az emelkedőnök lassabbak voltak, én meg ott jobban vissza tudtam jönni, de aztán szerintem az utolsó egy körre esett szét így nagyon a boly, maradtunk után, a végén már csak 3-an, aztán 4. lettem. Hát ez ma.
3: minden esetre mesés volt nézni, hogy hosszú-hosszú kilométereket honfitársak együtt teszik meg, és együtt küzdenek. Mennyit tudtatok segíteni egymásnak itt menet közben?
4: Hát szerintem mindenki magára figyel csak. Én sem foglalkoztam senkivel, csak azzal, hogy velük menjek, próbáljak velük maradni.
3: Gratulálok, nagyon szép ez a negyedik hely.
4: Nagyon köszönöm, és tényleg nagyon köszönöm még egyszer mindenkinek a szurkolást, nektek is, és főleg az edzőmnek. Szeretlek, anyu!
2: Remek versenyzéssel a hatodik helyen végzett tegnap Venyercsán Bence a férfi gyaloglók maratoni távján, szintén a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az utolsó kilométer elején még úgy tűnt, hogy megszerezheti az ezüstérmet is, mivel akkor még a második volt, de végül harmadik figyelmeztetése 4 perces kiállítást jelentett. Így a hatodik helyen tudott célba érni. Venyercsán Bence versenyzéséről és a büntetés okáról edzője Rácz Sándor osztotta meg gondolatait Somogyi Zsófiának.
5: Kezdjük azzal, hogy egy picit értelmezzük, hogy pontosan miért is kapta ezeket a figyelmeztetéseket Bence, és a legeslegvégén, ugye, ami a harmadik volt, tehát aminek a következtében jött az a 4 perces büntetés, talán a lehető legfájóbb pontban, az végül is így hogy alakult ki?
6: Kicsit ilyen szabálymagyarázás. A gyaloglásban 2 dologért lehet büntetést kapni, vagy figyelmeztetést a gyalogló bíróktól. Az egyik, hogyha a levegőfázis van, ezt a bírónak szabad szemmel kell megítélni, hogy az egyik láb a talajon van-e. A másik pedig, hogy a talajfogás pillanatában a térnek nyújtva kell lenni, és ez a 2 figyelmeztetés, amit a bíróktól lehet kapni. És a verseny úgy alakult a Bence számára, hogy viszonylag az első negyedben valahol 10 km környékén kapott egy figyelmeztetést arra, hogy a térde nincsen teljesen nyújtva. Majd 20-valahány kilométer környékén kapott egy második figyelmeztetést, hogy levegőfázis van. A pályán általában most egy 1 kilométeres körpálya volt, 6-8 bíró van különböző országokból, és akkor ugye ott kezdett igazán izgalmassá válni mindenki számára, és a versenyekről a második figyelmeztetését megkaptam, mert onnan azért egy komoly fókuszt és nyugalmat igényelt a Bencétől is, hogy figyelni a mozgásra, nyugodtnak maradni, és igazából azért több mint 15 vagy 18 kilométert még abszolválni, úgyhogy a harmadik, vagy akár negyedik nap is, ami a végleges kizárás jelentette volna, ne gyűjjön össze, úgyhogy egészen így 41 kilométerig, mondjuk így, hogy így efele orientálódtunk.
5: Bence a verseny után adott interjújában azért nyilván értetően csalódottan, szomorúan, de kritikusan is fogalmazott, és az érződött, hogy neki mennyire más a megélése, mint mondjuk a bíróknak volt, és tényleg el is mondta, hogy ez egy nagyon szubjektív bíráskodás, ami tulajdonképpen folyik. Mennyire nehéz egyébként ezekre odafigyelni? Egyáltalán nehéz-e a technikára odafigyelni, vagy amit te is említettél, hogy mi az, amit néznek a bírók? Mennyire a velejárója az ennek a szakágnak, hogy nagyon mást érez a sportoló, mint amit mondjuk kint a bírók látnak, vagy egyáltalán ahogyan utána ítélnek?
6: Nem túlságosan kinyitva erről tényleg órákat el lehetne beszélgetni, és komoly szakmai vitákat folytatni, hogy ezt ki látja jól, ki nem látja jól, versenyzők, edzők, bírók. És hogy mi az, amit mindenki egyformán szabályos gyaloglásnak definiálna, de azt gondolom, hogy egy kicsit így a gyaloglást, annak ellenére, hogy nagyon sokan mondjuk azt mondják, hogy nem feltétlenül van így helye a programban ezzel a szubjektivitással, azt gondolom, hogy így a mikorcsolyához, tornához tudnám hasonlítani, hol van egy komoly fizikális része, amire fel kell készülni, és utána pedig van egy szubjektív, pontozásos jelen esetben itt a bírói figyelmeztetések, és például ott nekem, legalábbis számomra nem rémlik, hogy időről időre felemlegetnék, hogy emiatt így meg kéne válni egy olimpián a szertornától. De alapjáraton azt mondjuk, és az én edzői filozófiám is az, hogy a bírónak mindig igaza van. Valahogy azt szerint kell gyalogolni, ahogy ők azt megkövetelik, akár így versenyről versenyre, hogyha van egy visszatérő tendencia, hogy valaki mondjuk mindig ugyanarra kap figyelmeztetést, vagy akár egy versenyen belül is, mert emberekről beszélünk, lehet a legjobb fizikális és szíves felkészültség is, de hogy nem feltétlenül lesz annyira harmonikus, annyira folyékony a mozgás, és ez a bíró számára, ahogy ugye említettem korábban, hogy a saját szabad szemével kell megítélni, csapódhat le úgy, hogy ez azon az adott versenyen, ez nem egy általa szabályosnak ítélt mozgás, és ami miatt a Bence, azt gondolom, hogy ahogyan ő ezt megélte, és hirtelen ott a verseny után interjúban ez így lecsapódott, az ahogyan a figyelmeztetéseket kapta, mert igazából ez egy közel 3 órás verseny, vagy maratoni gyaloglás volt, aminél a harmadik lapot, amikor ő megkapta majdnem 41 kilométernél, annak az adott bírónak igazából 40 kilométerre volt arra, hogy megítélje a Bence mozgását. A verseny már el volt döntve, 1-2-3 helyezés, a negyedik több mint egy bő percre, és igazából ez, ami egy olyan korábbi korszakot idéz, sokan emlékeznek a Sydney olimpiára, ahol az egyik mexikói gyaloglót célbaérkezés után állították ki, a másikat pedig az ausztrál hazai versenyzőt, mielőtt pont a stadionba fordult volna az első helyről. És ezen a sportág azt hittük, hogy ezen a korszakon túl van, és egy más típusú, más dinamikájú bíráskodás, vagy szemületű bíráskodás jelenik meg így az évek alatt, vagy jelent meg az évek alatt, és igazából azt gondolom, hogy nem csak a Bence számára, de hogy ez volt, ami különösen fájó és érthetetlen volt, hogy egy olyan ponton, amikor mondhatni már a verseny vége volt, az fontos leszögezni a szabályok erre. Ha feketén-fehéren olvassuk, akkor lehetőséget adnak a bíróra, de hogy ez azért tényleg annyira ritka és mondhatni precedens értékű eset, hogy legutoljára szerintem tényleg 26 éve történt ennyire kirívó bíráskodás gyaloglóversenyen.
5: Akkor lehet, hogy most nagyon egyszerű lesz a kérdésem, de mit lehet egyébként tenni ezért, akár sportolói oldalról, tehát hogy azért ezeket kiküszöbölje az ember, másfelől meg, hát azért ez tényleg annyira fájó lehet a versenyzőnek, hogy az a legvégén meghozni ezeket a büntetéseket, tehát te, mint ugye szakágvezető a szövetségen belül, meg Bence edzője, hogy látod, ezzel mit lehet kezdeni az ilyen helyzetekkel? El kell fogadni, vagy van esetleg amit meg lehet ezért tenni, hogy azért ezeket elkerüljék az adott versenyzők, bár ahogyan te mondtad, említetted, azért ez ritka, hogy ennyire kirívó esetleg.
6: Így van, és pont azért, amiért ennyire kirívó, azt gondolom, hogy ez az a pont, vagy az a momentum, amit nem szabad szó nélkül hagyni. Mielőtt ezt kinyitnám a versenyző oldalról és az edző oldalról, verseny közben igazából azt tudjuk tenni, hogy látom, hallom a figyelmeztetéseket, igyekszem jelezni neki, hogy ha én azt a hibát hogyan korrigálnám, edzéseken van úgynevezett gyalogló iskola, technika, ezeket próbáljuk így, ezeket a technikai elemeket rögzíteni, és igazából így ez az, amit így konkrétan a versenyen tudunk tenni. Így ez sokat is segíteni, és a kiállításoknak nem feltétlenül az a célja, hogy azonnal a versenyzőt büntessék, mert általában egyszerűen egy figyelmeztetés, a bíró jelzi, hogy ő ott a szabálytalannak tartja, és utána hagynak némi időt, hogy a versenyző korrigáljon, és hogyha úgy vélik, hogy korrigálja, akkor mondjuk a lapot, a figyelmeztetést nem küldi el. Hogy mit lehet tenni? Évek óta van fejlesztésben egy gyalogló chip, ami a levegőfázist mérni. Idén már több korosztályos világversenyen volt ez tesztelésben. Azt gondolom, hogy tényleg ez az a momentum, amikor fel kell erősíteni azt, hogy erre a lehető leghamarabb szükség van, mert objektívebbé kell tenni a számot azért, hogy azt gondolom, hogy a helyét a nemzetközi sportprogramon megőrizzük, mert lehetetlen nem elmenni amellett, hogy egy ilyen típusú bíráskodás, arra nem úgy tekinteni, mint különböző szenáriókat, ha feszegetek, hogy ez szándékos volt, vagy egyszerűen csak emberi hanyagság, nem törődömség a sportággal, a versenyző történelmi eredményével, vagy lehetőségével, és hogy igazából muszáj, hogy ezeket gyakorlatilag nullára redukáljuk, különben tényleg olyan szükségtelen drámákat ismétlünk időről időre, ami sem a versenyzőnek, sem a nézőnek, sem az edzőstábnak egyszerűen elfogadható, érthető és tényleg komoly feszültséget vált így a sportbefeken belül.
5: Beszéljünk egy picit hát Bencéről, vagy az ő lelkéről. Mit lehetett neki, vagy mit tudtál mondani az ilyen drámai versenye után? Ugye így is új országos csúcsot ért el a 3 óra 1 perc 18 másodperces idővel. Ez a 4 perces kiállás, az érezzük, hogy azért mi mindent jelenthetett volna, ha nincs. Szóval te hogyan tudtad őt ezek után bármilyen tanáccsal, vagy egyáltalán mit tudtál neki mondani, mert nyilván a frusztráció és a csalódottság az abszolút érthető, hát tényleg az ezüstérem az, ami ott volt tulajdonképpen már.
6: Igen, hogyha korábban tavaly ősszel kezdtem a Bencével dolgozni, uh-huh. hogyha akkor ezt egy papírra le kellett volna írni, hogy mivel lennénk elégedettek, és boldogok mind a ketten, ezt nagyon boldogan aláírtuk volna, hogy országos csúcs és 6. hely egy Európa-bajnokságon. Számára ez messze a legjobb helyezés, ami mindenféleképpen egy lelkierőt kell, hogy adjon számára, és a számomra is ad az a visszajelzés, mind a hazai szövetség vezetésétől érintett, vagy a szövetségben dolgozó szakemberektől, de mind a külföldi edzők és versenytársaktól, hogy ez egy olyan, gyakorlatilag egy 195 méteren múlt, hogy 2 óra 57-et gyalogoljon, ami olyan eredmény, amivel persze azt a versenyt be kell fejezni, de hogy egy irány mutat, amivel egy világversenyen, VB-n, olimpián, dobogó és top 8 körül lehet megérkezni. Ezzel inkább irányt mutatva, nem pedig így predesztinálva, hogy ez garantáltan meg is fog történni, de ebből lehet szerintem meríteni és építkezni, hogy jövőre Pekingben van világbajnokság, ahol rendeznek félmaratont és maratont is, de én azt gondolom, hogy ezután a szeretős után a maraton az nem kérdés, hogy az a Pekingben a Bence száma, majd az olimpián Los Angeles-ben félmaratont rendeznek, de ez a tudás szint maratononhoz egy félmaraton és egy olyan fejlődést, ami számára és a magyar atlétik és a magyar sport számára is új távlatokat nyit ki állóképességi sportolóként, atlétaként. Ez nagyon kevés olyan emberről beszélhetünk, akinek egyáltalán lehetősége van, vagy beszélgethetünk arról érdemben, hogy hogyan lehetne felépíteni, hogy top 12 vagy top 8-ba kerüljön egy VB-n vagy olimpián.
5: Utólag ti tudtátok jelezni, hogy nem értettetek egyet ezzel a megítélt büntetéssel vagy kiállítással? Tudtatok-e hangot adni a nem tetszéseteknek egyébként a verseny után bármilyen formában?
6: Azt gondolom, hogy a megfelelő csatornákon tényleg ezt folytatni kell, ezt a párbeszédet és ezt a visszajelzést arról, ami történt, mert ahogy beszéltünk, vagy beszéltem róla, hogy ez egy kirívó eset, ez egy elvett érem, és nem, hogy Bencével, vagy más magyar versenyzővel, de senkivel sem szabad, hogy ilyen és ehhez hasonló történjen. Úgyhogy erről azt gondolom, hogy az atlétika belkein belül és a különböző csatornákon erről mindenféleképpen tovább kell beszélni, és mondhatni ezt a negatív élményt vagy kudarcot a sportág és a szakág jobbítására vagy javítására így meglovagolni és kihasználni tényleg azt, hogy akkor ez akár a gyalogló chip minél hamarabb használatba kerüljön versenyen, és azt gondolom, hogy a magyar atlétika számára is egy ilyen ébresztő, hogy azért a sportdiplomáciánk nem a legerősebb. Ilyen nagy országokkal, mármint atlétikában domináns országokkal nem történik. Vannak nemzetközi gyaloglóbíróink, akiket nem hívnak világversenyekre, úgyhogy ezen mindenféleképpen azt gondolom, hogy ezen is, vagy több területen javítani kell, vagy javulnunk kell, hogy se Bencével, se pedig más magyar sportoló ilyen ne történhessen.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Születésnaposokkal megyünk tovább, hiszen két olimpiai bajnok is ma ünnepli születésnapját. Egerszegi Krisztina, aki ötszörös olimpiai bajnok úszó, ma 52 éves már, ha szabad ilyet egy hölgy esetében elárulni. Balogh Balázs 8 évvel ezelőtt készített Egerszegi Krisztinával egy beszélgetést, ezzel kívánunk neki boldog születésnapot.
10: 14 éves voltam, ugye augusztusban töltöttem be a 14. születésnapomat, és az olimpia szeptemberben volt, és tény is való, hogy esélytelenül mentünk ki, tehát nem úgy mentem ki, hogy tőlem bármit is elvártak volna. Ez volt életem első olimpiája, és hát ugye szerettem volna jól úszni. És amikor 106-on második lettem, ezüstérmes lettem, akkor hát azért Laci bá fejében már ott motoszkált szerintem az, hogy esetleg meg lehet a 200 hát aranyérmét fogni. Bennem akkor, amikor leúztam és beértem.
11: Neked volt a pályafutásod során olyan kérés, hogy akkor folytatod, hogyha 100 hátat kihagyhatod. Akkor még 88-ban nem volt ennyire ellenedre?
10: Nem, az nem így volt. Tehát nem így volt, hogy akkor folytatom, hanem azt mondtam, hogy folyt 94 után, ugye, amikor nem úgy jött össze az az év, a világbajnokságon második lettem, akkor azt mondtam, mivel hogy úgy mentem oda ki, hogy abba hagyom és vége, utána azt mondtam Lacibának, hogy szeretném folytatni, de 106-on nem szeretnék úszni. Tehát nem az volt a feltétele, hogy akkor folytatom, ha 106-on nem kell, hanem folytatni szerettem volna, és úgy, hogy kihagyjuk a 100 hátat. Szóval nem volt ilyen, tehát abban az időben én inkább hátúszó voltam, és a 100-200 hát voltam, amiben úsztam, és akkor a rákövetkező években is, 92-ben is úsztam 100 háton, 200 háton, 96 volt az első év, amikor nem, illetve úsztam, mert a váltóba úsztam 100 hátat akkor is, csak egyénileg nem.
11: Hogy készülhettél föl ilyen fiatalon, nem is magára a versenyre, mert hát ugye az edzések azok mentek folyamatosan, hanem magára a hangulatra, hogy ott a nagy versenyzők között most elindulsz, majd te ott vízbe kell ugrani?
10: Nekem mindig azt mondta az edzőm, hogy ez a verseny ez ugyanolyan, mint a többi, csak nagyobb felhajtás van körülötte. És igazából azért volt jó, mert tény is való, hogy abban a korban én még azért nem fogtam azt föl, hogy ez az életem álma, tehát egy sportol álma az, hogy olimpiát nyerjen, vagy olimpiára kijusson. Én úgy jutottam ki, és igazából tényleg semmivel nem másabb verseny olyan értelemben, tehát ugyanúgy zajlanak az előfutamok, ugyanúgy zajlanak az események, mint egy világbajnokságon, vagy egy Európa-bajnokságon, annyi, hogy hát sokkal több ember van ott, és ugye az olimpiai faluban pedig a más sportágakból is ott vannak sportolók.
11: Hány éve úsztál már akkor?
10: Én 3,5 évesen mentem le először az úszodába. Azt nem mondhatom, hogy onnantól kezdve úsztam, mert én az első fél évet állítólag csak a meleg vízbe ültem, és a babámat úszattam, de 1980-ból már van érmem. Egy ilyen házi verseny volt az újpesti úszodába, 25 méteres távok voltak, és onnan vannak érmeim.
11: Ezek a versenyek még megmaradnak ennyi idő távlatából is az olimpiák árnyékában?
10: Nem, ebből a versenyből nekem az maradt meg, hogy úsztam, megnyertem, és az eredmény hirdetés után rohantam oda az anyuhoz, és egy kötélbe elestem, és így hason csúszva csúsztam oda elé, de ez a mai napig él bennem ez az emlék.
11: De hát gondolom azért az úszással kapcsolatban gyerekkorból nem ez a legkedvesebb, mégsem ez az emlék.
10: Nem. Nagyon sok emlék van, ami kedves. Főleg így, hogy az embernek már gyerekei vannak, és így ugye azért úgy jönnek elő a hasonlókori emlékek vagy élmények. Én mindig is szerettem csinálni, amit csináltam, tehát szerettem úszni egészen 94-ig, mert nekem akkor lett egy olyan év, hogy elég volt az egészből, és azért is volt, hogy abba szeretném hagyni.
11: Hogy zajlottak ezek az edzések akkor? Hajnalban gondolom kelni kellett.
10: Az elején metróval jártunk, 1983-ban megnyílt Kispesten a Spartacus uszoda, és akkor oda átköltözött az egyesület, és onnantól kezdve oda kellett járni, tehát én emlékszem, hogy az első alkalommal úgy mentem, hogy fölírtam egy füzetbe, hogy a Deák térig kell menni, a Deák téren kell átszállni, és utána határúton kell leszállni, és hogy jutok el oda az uszodához. Aztán a későbbiekben, hát ez már azért olyan, szerintem Szöul után volt, akkor az edzőm jött értünk, vagy értem minden reggel, és akkor ő vitt el, és utána meg már, amikor lett jogosítványom, akkor egyedül jártam.
11: Gondolom, ilyenkor be volt állítva az óra csörgőre. Hogy viselted, amikor megszólalt?
10: Be volt, de igazából az elején az anyu ébresztett mindig. Tehát ő volt az, aki fölébresztett, és amíg én úztam, addig az anyu otthon volt, mivel 95-ben megnyitott itt az étterem, akkor az apu kijött ide, és akkor mi mindig hétvégén jöttünk utána, de az anyu otthon maradt velem egészen addig 96-ig, amíg be nem fejeztem az úszást. De amikor nagyobb voltam, akkor azért már csörgött nekem az óra.
11: Ilyenkor reggel, amikor elmentél edzés előtte, még otthon fel kellett készülni, enni kellett, esetleg szépítkezni, minden ilyen belefért még úszás előtt?
10: Nem, szépítkezés meg ilyenek nem voltak, de reggeli volt, igen. Mindig reggeliztem, megittam a kis bögre teámat, és úgy indultam el edzésre.
11: Gondolom, ezek a legnagyobb problémát téli napokon jelentették, amikor még igencsak húzott vissza az ágy.
10: Akkor volt nehezebb, amikor ugye sötét van reggel, mert nyáron, amikor már korán világosodik, azért egyszerűbb. De télen, amikor hideg van, sötét van, akkor ugye az embernek nincs igazán kedve beugrani a vízbe. Tehát akkor azért úgy nehezebb volt, de voltak olyan pillanatok, amikor úgy szívesebben maradtam volna az ágyba, vagy aludtam volna, vagy emlékszem, volt olyan is, amikor mondtam, hogy én akkor most abba hagyom, és akkor mindig mondta az anyu, hogy jó, hát akkor menjek le, és mondjam meg én az edzőmnek. És amikor eljutottam odáig, hogy tényleg meg is mondtam, akkor Laci bár mindig leült, és ilyen kétórás beszédet tartott nekem, aminek az lett a vége, hogy tulajdonképpen én nem is akarom abba hagyni. Tehát a rábeszélő képessége jó volt.
11: Miért kellett olyan korán kezdeni az edzést?
10: Hát azért, mert 3-4-6-kor kezdtük, és ugye hát azért iskolába is kellett járni, tehát nekünk el kellett jutni az iskolába is utána, úgyhogy ezért voltak korán az edzések, meg azért, hogy a két edzés között azért meglegyen a megfelelő pihenési idő.
11: Több sportoló ilyenkor azt mondja, hogy inkább magántanul lesz, nem jár iskolába, hanem elvégzi majd így mellette, úszás mellett, úgymond a tanulást, néha ez kicsit halasztgatja, ez nálad nem jött szóba?
10: Az általános iskolában nagyon aranyosak voltak a tanárok meg az igazgató, mert megengedték, hogy később járjunk be. A gimnáziumban ugyanúgy volt, hát ott sportosztályba jártunk, és nekünk mindig az első óra az kimaradt, mindig a második órára értünk be, és emlékszem, hogy például a magyar tanítónénink az olyan aranyos volt, mert mikor beérkeztünk, és éppen magyar óra volt, akkor mondta, hogy hát az úszok azok egyenek nyugodtan, mert hogy ugye tudja, hogy most jöttek és fáradtak, tehát nyugodtan egyenek órán. Azt hiszem, hogy gimnázium harmadik osztályában volt egy ilyen próbálkozás, hogy magántanuló, és akkor különböző tanárok tanítottak, de az nem volt jó. És akkor a negyedik osztály az úgy oldódott meg, hogy ki voltam kérve, és napi 3 vagy 4 órára jártam be, és azok a tanárok, akik engem tanítottak, és éppen nem volt órájuk, azok tanítottak. De akkor már csak egyedül voltam.
11: Jól ment azért a tanulás?
10: Igen, ment. Hát nem mondom azt, hogy kitűnő tanuló voltam, de ment.
11: És akkor ilyenkor edzőtáborokba vitted magaddal a rengeteg tankönyvet, ott kellett tanulni?
10: Igen, amikor edzőtáborba elmentünk, akkor nekünk kellett mindig, mert az edzőm kikérdezte tőlünk az anyagot, tehát ő arra figyelt, hogy az adott nap mindig föladta, hogy akkor ez legyen, földrajzból ez legyen, és akkor ki is kérdezte a végén.
11: Szöul után ugye következett Barcelona, ahol már nem úgy utaztál, mint fiatal, törékeny kislány, hanem igenis várták tőled az eredményt. A szurkolók mindenképpen azt várták, hogy Egerszegi Krisztina ismételni fog.
10: De nehezebb volt sokkal, egyébként várták, tehát az újságok is leírták, ráadásul akkor ugye volt még egy száma 400 vegyes, amin elindultam, és mindenki azt várta, hogy három szám, akkor három aranyérem, ami olyan téren nehéz is volt, hogy én nem is olvastam pont emiatt az újságokat, meg igazából nem is hallgattam a híreket, mert azért egy sportolónak az egy nagy teher, amikor rárakják a vállára azt, hogy neki kell megnyernie, hiszen azért bármi történhet az olimpián. Nem csak azon múlik, hogy az ember hogy készül fel, hanem az adott pillanatban összejön neki minden. Tehát szerencséje van-e, jó rajtot csinál. Ettől függetlenül a barcelonai olimpia egy nagyon jó olimpia volt, mert én a versenyek végén ott is maradtam egészen az záróünnepségig. Tehát az volt az egy olimpia, amin így láttam az záróünnepséget személyesen.
11: Talán neked annyiból szerencséd volt, hogy voltak melletted még olyan úszók, akik úgymond hozták az eredményt, például ott volt Darnyi Tamás, nem egy személyes csapat voltál, mint mondjuk azt Pekingben Cseh László, akitől mindenki ugye várta a jó eredményt.
10: Hát nekem nagyon nagy szerencsém volt, de hát úgy gondolom, hogy nem csak a Puci volt ott annak idején, ugye ott volt a Joe is Szöulba, aztán utána ugye ott lett a Karcsi is, ott volt végvel, a Gütler Karcsi, akkor ott volt a Cene Attila, a Rózsa Norbert, ott volt Szabó Tünde, úgyhogy jó kis csapatunk volt, igen.
11: Emlékszel még a barcelonai úszószámokra?
10: Igen, emlékszem. Azt mondom, hogy a 400 vegyes az egy nagyon nagy verseny volt, és hát most csúnya leszek, hogy ezt mondom, de én körülbelül Charles Bronsonnal úsztam együtt, mert úgy nézett ki a kínai lány, mint ő. És igazából nekem csak addig volt nehéz, amíg el nem indultunk. Tehát az emberben addig van feszültség, amíg el nem indítják a versenyszámot, mert onnantól kezdve hogy az adott számra koncentrál az ember, és próbálja minél jobban teljesíteni a távot, és minél jobban leúszni az adott számot. A legrosszabb pillanat az, amikor behívják a 8 döntőst egy szobába, ugye a döntő előtt, és akkor ott kell ülni, és igazándiból így, hát nem muszáj farkaszemet nézni a másikkal, de azért ott tele van feszültséggel az időszak.
11: Az elképzelhetetlen, hogy mondjuk nem a csapattársaddal, de valamelyik ellenféllel beszélgetsz ilyenkor?
10: Igen, de csak egy pár szót. Tehát itt ilyenkor nem az van, hogy az ember beül, és akkor el van és elbeszélget, hiszen mindenki próbál koncentrálni arra, hogy amikor kimegy az uszodába, akkor a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, és szerintem mindenkinek teljesen másra jár ez az, mint hogy ott elkezdjen cseverészni a többiekkel.
11: De hát azért sikerült ezeket a várakozás teli időszakokat túlélni ezzel a három aranyéremmel, azt hiszem, hogy maximálisan elégedett lehettél te is.
10: Igen, és még ha jól emlékszem, akkor ráadásul a 100 hát az még csúszott is, tehát valamilyen idő megvan adva mindig, hogy melyik számra mikor kerül a sor, és volt valami hiba az uszodába, és a 100 hát az vagy 20 perccel, vagy fél órával később indult, mint ahogy meg volt hirdetve.
11: Esetleg tervezted, hogy Barcelona után befejezed?
10: Nem, Barcelona után nem terveztem még, hogy abba hagyom. 94, amit már mondtam, az volt egy olyan évem, amikor igazándiból nem szerettem lejárni, úszni, meg az egész olyan teher volt, olyan kényszenvedés volt, és akkor fogadtam meg, hogy a világbajnokság után abba hagyom, és vége lesz. De miután a világbajnokság nem úgy sikerült, bár mondjuk igazából nem is vártam jobbat, tehát az éves felkészüléshez viszonyítva nem mondhatnám azt. Amikor az edzőm azt mondta, hogy a 200 hát meg lesz, és a fejét teszi rá, akkor úgy gondoltam magamba, hogy a koporsóját szögelheti, mert éreztem, hogy nem lesz olyan mondjuk, mint az előző versenyeken.
11: Miből érezted ezt? Hogy vetted észre?
10: Nem tudom, tehát mindenki érzi, úgy gondolom, aki sportoló, az tudja, hogy milyen formában van, és hogy egy adott versenyen teljesen szellemileg, fizikailag ott van-e, vagy nem. Nekem a római verseny az egy kicsit, mint hogy ködbe játszódott volna az egész, tehát úgy tudtam, hogy nem vagyok jó formában, nem éreztem magamon azt, mondjuk, mint az előtte lévő versenyeken, és ráadásul ugye akkor tűntek föl hirtelen a kínaiak mindenhonnan, úgyhogy így sikerült.
11: Említetted már kétszer is a kínaiakat, érdekes körülmények között jönnek hirtelen elő, úsznak jó eredményeket, aztán tűnnek is el gyorsan viszonylag.
10: Igen, nekem így volt, 94-ben a kínai lány megdöntötte 100 háton a világcsúcsomat a váltóba első emberként, és 96-ban ott volt az olimpián, 5 másodperccel úszott rosszabbat 100 méteren, ami mindenki tudja, amikor századokon dől el verseny, az brutális sok. És egy ilyen kis vékony, egy ilyen kis karcsú kislány lett, míg ott kín egy elég izmos alkat volt.
11: Volt több ilyen nagy ellenfeled is, aki esetleg hasonló eszközökhöz nyúlhatott, mint amire itt gondolunk? Tehát a doppingra mondjuk ki?
10: Igen, de én igazából nem akarok megvádolni senkit, mert ugye, ha nem, amíg nem derül ki, hát nem lehet így újjal mutogatni, persze azért a kínaiakról derültek ki dolgok, ugyanúgy, mint annak idején az NDK-sokról, akikkel én Szőulba úsztam, de igazándiból ők azért nem voltak úgymond ellenfeleim, mivel hogy én oda esélytelenül mentem. Tehát nem úgy mentem, hogy én kimegyek, és akkor nekem ez is ez is ez az ellenfelem, hanem hát majd lesz, ami lesz.
11: Rád annak idején vadásztak a doping ellenőrök a jó eredmények után?
10: Igen, meg évközben is. Tehát ez nem úgy volt csak, hogy a jó eredmények után, hanem nekünk jöttek Dél-Afrikába edzőtáborra, doping ellenőrzésre, jöttek itthon edzés után doping ellenőrzésre, úgyhogy pont a Szabó Tündinek az esküvére mentünk volna Nyíregyházára, és ugye hát addig nem lehetett elmenni, amíg az ember nem adja oda a szükséges dolgokat. Ezért le is késtük az esküvőt, de volt, tehát ez természetes dolog, úgy gondolom.
11: Ha már Szabó Tündét szóba hoztad, akkor az egyik vetélytársad éppen ő volt Barcelonában.
10: Igen, igen.
11: Milyen úszni egy másik magyar ellen? Gondolom teljesen más, mint akár egy kínai vagy amerikai ellen.
10: Igen, de ez most szerintem így furcsán hangzik, hogy egy másik magyar ellen. Ez ugyanolyan, mint most ugye azt mondják, hogy mondjuk a Lacinak az ellensége a Michael Phelps. Ez nem így van. Ez a baj, hogy a sportba is már beviszik ezeket a mit mondjam, politikai szavakat, mert nem ellensége, hanem az ellenfele. És úgy gondolom, hogy a sport az, ahol még úgy tudnak az országok egymás között, vagy egymással küzdeni, hogy nincs benne a harc, nincs benne a háború, hanem megpróbálnak egy másik módon versenyezni.
11: Nézzük most Atlantát. Ugye a sikertelen világbajnokság után te bejelentetted, hogy mindenképpen folytatod, mert nem így szeretnéd abba hagyni.
10: Igen. Igen, mert igazából magamnak szerettem volna bizonyítani, hogy a vereség után én föl tudok állni ebből a helyzetből, vagy pedig föladom. És azért gondoltam úgy, hogy még 2 évet megpróbálok, bármi fog történni Atlantába, és akkor már biztos, hogy abba hagyom az úszás, de az a 2 év még egy esély arra, hogy kikecmeregjek ebből a helyzetből.
11: Sikerült kikecmeregni.
10: Igen, sikerült, de olyan téren meg jó is volt, hogy tudtam, hogy hol a vége. Tehát az, amikor az ember hogy tudja, hogy hol a vége, azért sokkal egyszerűbb bárminek is nekifogni, mert azt mondja, hogy még van másfél év, még van 1 év, és akkor így, ahogy telik az idő, igazándiból már örömmel csináltam. Tehát pont az volt, hogy beértem Atlantába 200 háton, és akkor úgy bevillant a fejembe, hogy de akkor most már vége? Hogy úgy, tehát amikor úgy örömmel csinál az ember valamit, azért nehezebb abba hagyni, de a másik oldala meg ott volt, hogy azért elég volt belőle.
11: Nem is próbáltak rábeszélni, hogy folytasd?
10: De volt, aki próbált, meg volt, aki mondta, ugye, hogy miért nem indultam el 100 háton, mert hogy a váltóban a jobb időt úsztam, mint amivel megnyerték az olimpiát, de én mindig is azt mondom, hogy nekem akkor ez volt a döntésem, és én a mai napig nem bánkódom azon, hogy akkor 100 háton nem indultam el. Én így készültem, így terveztük el, úgyhogy...
11: Igaz az, hogy volt olyan, amikor nem úsztad meg edzésen a szintidőt, és Kis László inkább azt mondta, hogy igen, meg volt, csak hogy ne tegyen rád akkora terheket?
10: Ezt tőle kell megkérdezni. Állítólag igen, állítólag volt ilyen, tehát ő ezt mondta. De mondjuk egy edző azért jobban látja, hogy mikor van az, amikor a versenyző pihenhet, és mikor van az, amikor még csinálni kell.
11: Az úszó berkekben elterjedt az, hogy vannak nagyon keménykező edzők, akik akár papuccsal megverik a versenyzőket, hogy jobb időeredményre ösztökéljék őket. Neked volt ilyen kemény edződ?
10: Nem, hál' Istennek én ezt megúsztam, de tudom, hogy voltak velem együtt úszó, aki kapott. Igen, sajnos.
11: Hogy lehet ezt elviselni mondjuk egy olimpiai bajnoknak, hogy az edző ilyen kemény vele?
10: Én nem hiszem, hogy egy olimpiai bajnokkal már, tehát ezt megcsinálná az edzője. Legalábbis én olyanról így nem hallottam, hogy valaki világversenyt nyert. Ez inkább kisebb korban volt, tehát amikor még nem olyan nagy versenyzők voltak.
11: Lehet partnerként kezelni az úszót amikor már elért valami eredményt, és azt mondani, hogy igen, hát beszéljük meg, hogy te is mit szeretnél esetleg majd az elkövetkezendő időszakban megbeszélni egy edzésprogramot?
10: Nálunk ugye úgy volt, hogy az edző mindig azt mondta, hogy 18 éves korig kell nagyon-nagyon keményen dolgozni, és 18 éves kora után az ember már van annyi munka, hogy azért így vissza lehet fogni. Na hát ez egészen 18 éves koromig ugye ezt mondta, majd mikor mondtam, hogy jó, én most elmúltam 18 éves, akkor most már azért kicsit vissza, és akkor mondta, hogy hát nem, nem csinálni kell. Tehát igazából nem. Volt olyan az utolsó 2-3 hét a verseny előtt, amikor már azért úgy, tehát egyre vesszük vissza a munkát, egyre kevesebbet úszunk, és tudom, hogy az utolsó hét volt mindig olyan, amikor már az van, amit a idézel, amit a versenyző akar, tehát volt olyan edzésen, hogyha valamit mondjuk úgy éreztem, hogy ezt most már nem úsznám le, akkor mondta Laci, hogy jó, akkor ezt elhagyjuk.
11: Milyen volt a viszonyod vele?
10: Jó viszonyom volt. Szerintem egyébként ez is az alapja annak, hogy valaki sikeres, hogy mondjuk az edzőjével jó viszonyban van, az, hogy a szülői támogatottság ott áll a háta mögött, az, hogy ott vannak az úszótársai, akivel együtt edz, mert igazából egyedül ezt nem lehet végigcsinálni.
11: Amikor versenyeztél, volt idő magánéletre?
10: Volt, igen. Igen, volt.
11: Megengedte az edzőt, hogy mondjuk legyen barátod, szórakozz néha?
10: Persze, de igazából nekem ez a diszkós világ nem hiányzott, tehát én arra nem vágytam, hogy eljárjak diszkóba ide-oda. Persze kevesebb idő volt, mint mondjuk egy átlag embernek, de volt, hát persze volt barátom is. Igaz, hogy úszó volt, de volt.
2: Az elmúlt percekben Egerszegi Krisztinát hallottuk.
7: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Kós Hubert arany, Pápai Olivér ezüstérmes Párizsban. Megkezdődhet a Vekár lelakás építési program részleteinek kidolgozása. Megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
7: Sporthírek.
12: Címét megvédve Kós Hubert nyerte a 200 méteres vegyesúszás döntőjét a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Bob Bowman tanítványa 1:54,24 másodperces Európa-bajnoki csúcsával a 200 hát és a 4x100-as gyorsváltóban szerzett aranyérme mellett harmadik elsőségét szerezte a kontinens tornán. Kós Európa-bajnoki rekordja országos csúcs is egyben. Akárcsak Pápai Olivér 3:44,46-os ideje a 400 méteres gyorsúszás döntőjében, amivel a 16 éves győri versenyző ezüstérmet szerzett a franciák szupersztárja Léon Marchand mögött. Ugyanebben a számban Sárkány Zalán 6. Az árónap első döntőjében 50 méter gyorson a pillangóban kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf 21,46 másodperccel egyéni csúccsal a 4. helyen végzett. Magyarország 10 dobogós helyezéssel, 4 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzzal a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyei éremtáblázatának 5. helyén zárt. Kétszer is egyenlítettek, mégis pont nélkül maradtak a vendégek felcsúton. Puskás Akadémia Paks 3-2. A hazaiak a 90. percben szerezték a győztes gólt, és ezzel vezetik a tabellát. A labdarúgó NB1 negyedik fordulójának első mai mérkőzésén a bajnoki címvédő Eto'o FC Győr 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen otthonában. A két csapat sorozatban 6-szor osztozott meg a pontokon egymás elleni bajnoki összecsapáson. Minden idők legjobb magyar maratoni eredményét érte el az atlétikai Európa-bajnokságok történetében Vindics Tóth Lili. A 27 éves sportoló ezüstérmet szerzett Birminghamben a klasszikus 42 kilométeres távon, ahol Szabó Nóra negyedikként zárt, míg Tomasov Kata 42., Körmendi Kata 48. lett. A csapatversenyben a Vindics Tóth, Szabó, Tomasov összetételű trió negyedik.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét is. Lengyel orvosok és ápolók segítenek magyar kollégáiknak az éjszakai busz baleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. A férfit őrizetbe vették. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Vitézi Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új, megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit-szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak.
7: Közlekedés.
12: Lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt az M6-os Ivándárda felé vezető oldalán, a 163-as kilométernél található Bonyhád, Bátaszék, Baja csomópontban.
7: Időjárás.
12: Változékonyra fordul az idő. Éjjel nyugaton és az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Maradunk még a köszöntésnél, hiszen a háromszoros olimpiai bajnok egykori öttusázó Balczó András szintén ma ünnepel, ma 88 éves, vele is Balogh Balázs beszélgetett.
2: Köszöntöm a bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. 88 éves a nemzet sportolója, a háromszoros olimpiai bajnok öttusázó Balczó András. Most felidézünk vele egy beszélgetést, amelyben beszél a kezdetekről, a családról, a hitéről, a versenyzésről, és természetesen az olimpiai bajnoki címeiről is. Hallgassák meg Balczó Andrással készült beszélgetésünket.
3: Milyen volt akkor a Balczó család élet, amikor ön még gyerek volt?
4: Édesapám evangélikus lelkész volt. Én Kondroson születtem még, két nővéremmel együtt. Öcsém, aki 10 éve fiatalabb, az már Nyíregyházán született. 2 éves koromban, tehát 40-ben áthelyeztek édesapámat Nyíregyháza, mert Tóth származású volt édesapám, és a Nyíregyháza környékén élnek az úgynevezett tírpápokok majdnem, a tótok. És ő anyanyelvi szinten beszélte a tótot, és a 8 órás istentiszteletet tudta tartani. És én ott eszméltem Nyíregyházán. Hát édesapám úgy volt, hogy napközben tartotta a fegyelmét a gyülekezetben, a lelkészek között, a városban, és néha fáradtan jött haza, és hát nagyon sokszor a szigorát tapasztaltuk, de az nyilván, hogy jó is volt, mert édesanyám egy ilyen művész lélek volt inkább, de valószínűleg tartom, hogy a kettőjüknek a keveréke vagyok én is valamilyen formában, mert tudom, hogy otthon most a gyerekeimmel kapcsolatosan én vagyok, aki inkább nevelem a gyereket. A feleségem szereti őket, én meg nevelem. Tehát de lehet, hogy ez így jó, így van elosztva.

0: És édesapám volt, tehát ott a szigor. És egyébként sportszerető család voltunk. Édesapám úgy osztotta be a tennivalóit, hogy vasárnap délután ki tudjon menni minden második héten a nyíregyházi Lokomotívnak a mérkőzésére, és B középen elhelyezkedett, és jött haza, és mesélt néha a meccsről, csak tudom, hogy mindig szotyolát vett, de a szotyolat pirított napraforgó mag, amit a stadionban menetelnél árultak, zsebébe beletett, és mi, mikor hazajött, a maradék szotyolát mindig elkértük tőle, de amikor válogatott labdarúgó mérkőzés volt, hallgattuk a nagy telefonken, rádiónkon, és a labdarúgóknak, a focistáknak a képeit a nővéreim és édesem kirakták a rádió elé. És amikor valami jót csinált, mint amikor Rosics jól védett, vagy Puskás gólt rúgott, felkapták a Puskásnak, vagy akárkinek a képet, és csókolgatták a fényképét. Tehát az, hogy én a sporthoz közel kerültem, ez is közel, tehát kifejezetten sportszerető család.
1: De azért az nem nagyon jellemző, hogy egy evangélikus lelkész futballmeccsre járjon, főleg abban az időben.
0: És nagyon szeretett meccsre járni, igen, így intézte a dolgot, hogy a minden második vasárnap délután neki szabad legyen.
1: Általában azért ott lógott, hogy úgy mondjam, az édesapja körül a templomban már gyerekkorában is?
0: Nem lehet mondani, hogy ott lógtam volna. Vasárnap el kellett menni a templomba. Említettem, édesapám szigorú ember, ott fel se vetődött, hogy ne menjek el, ne menjünk el. De nem emlékszem egyetlen egy prédikációra se. Egyre talán egyszer édesapám mondta prédikációban, hogy valaki szemrehányást tesz valakinek, hogy miért nem mondtad, hogy szeretsz. És hát a többi lelkésznek a prédikációra nem emlékszem, csak a tónusokra. Volt egy, amelyik egy lelkész, aki mindig ostorozta a jelenlévőket, hogy miért nincsenek ott a többiek. Volt egy, aki egy ilyen mosolygós, szelid ember volt. Volt egy, aki egy ilyen intellektuel, ilyen teológus volt, és volt az édesapám. De, hogy mit mondtak arra, nagyon nem emlékszem. És hát otthon sok mindent hallottam. Istenről, hitről, Jézusról, Bibliáról, de amikor Budapestre kerültem 56-ban, júliusában, ötusázás szándékával, akkor egy idő után egész biztos voltam abban, hogy az Isten nem létezik, amely aztán 62. július 1-én ellenkező meggyőződésre változott egy pillanat alatt, amikor meghallottam, hogy édesapám meghalt, abban a pillanatban tudtam, hogy az Isten van. Nem végiggondolás, nem utánajárás. Meghallottam, valaki mondta a hírt, meghalt az édesapád, és abban a pillanatban, mintha hirtelen valami világosság, mintha mondta volna valaki, de nem mondta, csak valahogy a lényembe egy nyilvánvaló felismerés, hogy az Isten létezik.
1: Itt már arról beszélt, ugye, hogy amikor Budapestre jött öttusázónak, de hát azért gondolom, hogy ez valamikor gyerekkorban kezdődött ez, hogy mégis sportszerető családból egy fiatal ember elindul és sportol. Mivel kezdődött ez, mondjuk focizott esetleg, vagy kivitt az édesapja válogatott meccsre később, és ott szeretett valami sportba bele, vagy hogyan működött ez?
0: Az 52-53-as tanévre nem vettek fel a gimnáziumba Nyíregyházán a származásom miatt, de elvitt édesapám Debrecenbe, a Debrecen Református Gimnáziumba, illetve a kollégiumba, ahol egy idő után heti egy úszóedzésen módon volt részt venni. És második gimnáziumban már visszavettek, felvettek már Nyíregyházára, de ott nem volt úszoda. Viszont egy atlétikai, vagy egy testmeri órán versenyt rendezett velünk a testnevelőtanár, és meglepetésemre második lettem az osztályból. Egy 1500 métert kellett futni körülbelül, és a testnevelőtanár Bánfalvi Miklós azt mondta, hogy járja ki edzeni a Nyíregyházi Vasúta Sportegyesületbe, és atlétizálgatni kezdtem. És az viszonylag jó ment, hogy megyei szinten. És egy nagyon jó barátom, Hecker Walter, ma is lovakkal foglalkozik, a nyíregyházi metodista lelkésznek volt a fia, 3 éves kora óta csak lovakkal foglalkozott, lovakat rajzolt, és ő kiment a Nyíregyháza határában lévő úgynevezett fedezhető állomás, ahol volt 10 mén, lovakat nézni, tapogatni, és mivel jó barátok voltunk, én is mentem vele. Ott módon volt lovagolgatni, kitrágyáztunk, bealmoztunk, etettünk, itattunk, lovat pucoltunk, stb. Ennek fejbe lovagolhattunk. És így aztán már megvolt a három sportág, nyáron úszhattam is, atlétizáltam is, lovagolhattam. Valaki azt mondta, hogy ez nem jó. Egyet válasszák, és feküdj el arra, és akkor ez jó fog menni. Én pedig mind a hármat nagyon szívesen csináltam, és nem tudom már ki, valaki azt mondta, hogy vedd még mellé a pisztolylövést és a vívást, és akkor mind a hármat megőrizheted, mert akkor ötusázó leszel. Nekem nagyon tetszett az ötlet, és egy idő után nem tudtam másképp gondolni magamra, mint úgy, hogy majd, ha leérettségizek, Pestre szeretnék menni, mert én ötusázni szeretnék. Tehát egyértelmű volt, tudom, hogy a harmadik gimnáziumi évnyitó reggelén lovaglásnál a kulcsontom eltörött. És ilyen hátra kötötték akkor a vállamat valami gurtnival, hogy a jó forjanak össze a csontvégek, és az osztályfőnököm felállított és letolt engem. Nem voltam jó tanuló, és hát nyilván ez volt benne, hogy nem jó tanuló. Pap az apja, és ráadásul még a kulcsontját is eltűnált, ez már aztán a fedáksári, és letolt engem, és azt mondta, hogy igen, mert Balcó András az öttus a világbajnokság lovaglószámát akarja megnyerni, és én nem mondtam ki, de csodálkozva, csodálkoztam azon, hogy hogy gondolt ilyet egy felnőtt ember, hiszen én nem a lovaglószámot, hanem az összetettet szeretném megnyerni. Tehát 16 éves koromban nem volt kétség bennem, hogy én ötusázni szeretnék. Azt gondoltam, hogy ha egyszer nyernék egy világbajnokságot ötusában, életem végéig maradéktalanul boldog lennék, olyan mértékben, hogy azt aztán tőlem senki nem vehetné el. Amely a vágyaim teljesültével egy kicsikét megváltott. Az ötusának volt egy előkészítő sportága, a háromtus, ez úszás, futás, pisztolylövés volt, és tehát az MHS keretén belül lehetett pisztolyt kapni, és ez is nagyon érdekes volt. Azt vettem észre, hogy amit az Isten akar, hogy csináljunk, ahhoz ad mindig örömöt, kedvet, de nagyon fontos, hogy ad hozzá sors körülményt. És én csodának tartom azt, hogy 54, 55, 56-ban ezekben a rákos időkben. Kint a paplakban nekem rendelkezésemre állt egy pisztoly, egy P-38 mintájú német szolgálati pisztoly. Ott volt az éjjeli szekrényemben, amit én hetente kétszer-háromszor betettem egy aktatáskába, kimentem a laktanya mögé, egy táblát kitettem, kaptam lőszert, lőttem a táblára, mit tudom, 50-60-at, összecsomagoltam, és hazavittem. Tehát nekem egy ilyen pisztoly, amivel kenyeret is lehetett volna keresni, ez a rendelkezésemre állt. Hát akkor tehát az volt, hogyha valakit le akartak tartóztatni, házkutatást tartottak, egy pisztolyt elrejtettek, másnap visszamentek, megtalálták a pisztolyt. De ez, hogy 3 éven keresztül az én éjjeli szekrényemben csak az én rendelkezésemre állt egy pisztolyt, ez csodának tartom.
1: Egy fiatal embernek, ugye a pisztolylövés is rögtön olyan jól ment, mint a másik három sportág?
0: Az jól, viszonylag jól ment, igen. Tehát nem voltam úgymond elvarázsolva, vagy nem voltam kifejezetten tehetségtelen. Nem voltam nagy tehetség sem, de tehetségtelen sem voltam pisztolylövésre. A tehetségtelenségem az inkább a vívásban volt.
1: Hát azért azt is sikerült valahogy leküzdeni, mert most éppen csak itt rápillantuk az előttem lévő papírra, 1963-ban magyar párbajtőr bajnok lett. Tehát azért csak sikerült azt is valahogy jóvá tenni. Ehhez mennyi idő kellett, azt mikor kezdte el?
0: Hát én 56-ban, amikor Pestre kerültem, akkor komolyabb vívási lehetőség támadt. Nyíregyházán is volt, de csak tőrözni lehetett. És itt párbajtőr, ötusában párbajtőr van, és itten többiekkel együtt, hete három alkalommal edzettem, de engem megneveltek rendes jámbor embernek, aki megdob kövel, dob vissza kenyérre. A vívás lényegéhez tartozik az, hogy a másik eszén túljárni, becsapni, úgy csinálni, mintha, és közben aztán másképp csinálja az ember, és akkor tud találatot adni. És ez a jámborság, ez kihatott a vívásomra rossz értelemben, de egy idő után azt az egyszerű megoldást választottam, hogy kétszer annyit vívtam, mint a többiek. Vagy talán még háromszor is kétszer annyit, mert vívtunk kett csütörtök szombat, és elkezdtem hétfő szerda péntek is vívni, és óraszámon is többet. És néhány év alatt ez meghozta a hasznát, úgyhogy egy idő után már nem volt olyan nagy bajom a vívással. Öt tus a világbajnokságon sokszor előfordult, hogy első háromban voltam, vagy döntőt vívtam, vagy megnyertem a vívást, tehát egy idő után valamennyire ez kivasalódott.
1: Muszáj volt Budapestre jönni, illetve Csepelre?
0: 56-ban máshol nem volt öttusázásra lehetőség, komolyan, csak Budapesten. A háromtusa versenyeken Bendek Ferenc, a Csepelnek az edzője, az hívott fel Csepelre, egy munkásszállóba helyezett el. Először tetőfédő és bádogos inasnak szánt, aztán ez valahogy nem akart beindulni. 56 után visszajöve Nyíregyházán, mert egy hónapot Nyíregyházán töltöttem 56 után körülbelül. Utána tetőtisztító voltam a Csepel vas és fémüvegbe, és utána 57-től 59-ig irodagép műszerész tanuló inas voltam, ilyen átképző, és érettségizetteknek két év volt az. És utána én, mint irodagép műszerész dolgoztam, 62-ig kellett bejárni a gyárba.
1: Azért volt valami könnyítés, gondolom.
0: Egyre csökkenő munkaidővel, de 60-ban már csapatban olimpiai bajnokságot nyertünk mi, magyarok, aztán én VB-n már helyezett voltam, csapatban már jól szerepeltünk, és 62-re jött az idő, amikor már csak edzéssel kellett foglalkozni, és nem kellett a gyárba bemenni dolgozni.
1: Ez olyan hihetetlennek hangzik azért a mai világban, hogy valakinek még dolgozni is kell amellett, hogy világbajnok és hogy olimpiai csapattag. Szinte elképzelhetetlen.
0: Más világ volt, de mi nagyon boldog voltunk, vagy én legalábbis nagyon boldog voltam azzal, hogy öttusázottam és csinálhattam azt, amit szeretek, ami a reményem, vágyam. Valamit, olyasmit szerettem csinálni, vagy csinálhattam, amit a teljesség igényével lehet csinálni. Tehát a nap 24 óráját annak szolgálatába állítottam, hogy verseny eredményem javuljanak.
1: Az édesapja mit szólt hozzá, hogy ő, aki futballrajongó volt, a fia meg öttusázó?
0: Hát, de nagyon örült, figyelte a verseny eredményeket, és hát örült annak, hogy...
1: Eljött versenyre Budapestre?
0: Néha feljött Nyíregyházáról, igen. És, de... Nagyon örültem annak például, hogy nem, ilyen majom szeretettel nem vettek körül a szüleim. 59-ben a Tabánban volt egy lovasverseny, ahol én a magam félművelt lovastudásával csak az időre mentem. Az, hogy ott a távolságok stimmelnek az akadályoknál, vagy nem érdekes, és felbuktam. Nagyon elrepültem lóval együtt, és a fél arcomról lement a bőr, a kéz középcsontom eltörött, és hát az újságban megjelent ez a hír, hogy mi történt, és két hét múlva kaptam egy levelet édesanyámtól, hogy Bandikám, olvastuk, hogy ez és ez történt veled, reméljük, hogy már gyógyulj félbe vagy, és üdvözlünk szeretettel. Ez nekem nagyon nagy könnyebbség volt, hogy nem ijedtek meg, és nem kett szaladtak fel Pestre, jaj, a fiacskájában mi van. Nagy könnyebbség
1: volt. Most, ahogy hallgatom, már két törést számoltam lovas baleset miatt, ugye egyszer még, amikor a tanárnő is leszólta, most ezen a versenyen. Összesen hány ilyen lovas baleset volt?
0: Hát bukás az volt. Volt sok bordatörések voltak, egyszer ló átfordult rajtam, teljesen a bordáim eltörtek, de ez vele járt a sporttal, mindenkinek voltak bukásai, olyan, aki nem nagyon bukott, az nagyon kevés volt. Agyrázkódások voltak, lehet, hogy aztán érződés. Szóval ez hozzátartott a sportákhoz, különösen jó ideig, éveken keresztül úgynevezett fix akadályok voltak, tehát a rudat nem lehetett leverni, hanem ácskapcsokkal össze voltak fogva. Tehát ha nem jött ki jól a távolság, akkor lovassal együtt tudott repülni. Ez volt a még tereplovaglás volt, ez egy komolyabb szakasz volt. 59-ben második voltam egy világbajnokságon az Egyesült Államokban. Talán az volt az első. Előző alkalommal hatodik voltam egy angliai világbajnokságon, aztán második, a római olimpián negyedik, aztán Moszkvában volt egy világbajnokság, azon harmadik, aztán Mexikóban megint negyedik voltam, és 63-ban nyertem először egyéni világbajnokságot, és az utána következő 4 világbajnokságot is, egyéni világbajnokságot megnyertem, vagyis 69-ben az 5-et, és addig volt egy orosz, illetve szovjet versenyző, Novikovnak hívják, ő 4-et nyert, 4 világbajnokságot nyert, ő is egyfajtában. És az, mikor az 5-et megnyertem, akkor éreztem valami furcsa. Amikor megnyertem, akkor egy ilyen béke, nyugalom töltött el, de egy idő után furcsa érzésem volt, vagyis az a maradéktalan boldogság, amit én Nyíregyházán reméltem egy világbajnokság megnyerésétől, az 5. után sem voltam abba a maradéktalanul boldog állapotban. És ez meglepett egy kicsit, mert azt vettem észre, hogy az edzési kedvem, a szorgalmam az elment. Tudnék, nekem addig sokszor mondták, hogy Bandi, neked milyen szorgalmad van, milyen nagy akaraterőd van, és én soha nem tudtam arról, hogy nekem lenne akaraterőm. És egy idő után arra jöttem rá, hogy az akaraterő ugyanúgy a tehetség kategóriájába tartozik, mint az, hogyha valaki megdő 210 centi, egy kosaras, az nem lehet arra büszke, hogy 210 centi magas. És ezt kevesen fogadják el, vagy tekintik így, mert a jól teljesítőnek a javára írják a szorgalmát. Ha egyszer valakiben nincsen szorgalom és akarás, azon lehet akármit csinálni, cukorkát adni, fenekére verni, abban nem jön bele a szorgalom és az akarás. Bennem volt, mint ajándék. És ezért volt olyan óriási élmény számomra, hogy egy-két évvel ezelőtt olvastam Prohászka Ottokárnak, az 1927-ben meghalt katolikus püspöknek az utolsó prédikációját, itt az egyetemi templomban mondta, agyvérzés kapott a prédikáció közben, és a segítkezők már akarták levinni a szószékről, de csak mondta. Az egyik mondata így hangzott, hogy az akarás Isten ajándéka. Óriás élmény volt nekem ezt olvasni, mert én is erre jöttem, hát tulajdonképpen én ajándékba kaptam az akarást. Azt vettem észre magamon, hogy ez az akarás, amiből sok volt, amiből éltem, amiből gazdálkodtam, ami a jó teljesítményemnek az oka volt, az akarás elmúlott. Úgy éreztem, hogy a maradéktalan boldogság ilyen nagy teljesítménytől, ettől teljesítménytől sem lesz az enyém, nem kerülök a maradéktalan boldogság állapotába. Hirtelen éreztem, hogy nincsen kedvem kimenni edzeni. Hát minek edzek, hogy a maradéktalan boldogságot nem adja meg? És akkor kezdtem ilyetten keresni mindenfelé, hogy hol lehet akarás szerezni, ha egyszer nincsen. Azt tudtam, hogy a szerelem állapota nagyon jó edzésre és versenyzésre, de az nem olyasmi, amit meg lehet rendelni, hogy az alapozás kezdetén, január 1-ére kérek belőle 6 köbmétert, vagy mázsát, vagy nem tudom mennyit. A szerelem, én szerintem, az olyasmi, ami ízelítő, az Isten ízelítőt ad abból az állapotból, amely állapotba kerülhet valaki, ha ő vele szoros kapcsolatba kerül. De ízelítő, mert ez az állapot, a szerelem állapota, sokan nem tudják még, hogy a szerelem elmúlik, illetve átalakul. De ez most itt jegyzem meg, hogy 56-ban a magyar nép kapott ebből a ízelítőből. Vagyis megmutatta az Isten a nemzetnek, hogy milyen lehetne az állapota, ha ővel szoros kapcsolatban lenne. Tehát 12 napot kapott ebből az állapotból, vagy legyen 16-20 nap, még a végét hozzá lehet csapni. De aztán elmúlt. És lényeg az, hogy nagyon jó mert tudni, ha szerelem állapotában az ember nincsen függőségben az élete eseményeitől, mert úgy érzi, hogy a boldogságának a feltéte Rózsika vagy Józsika, tehát úgy érzi, hogy nincsen veszíteni valója. És ha nincsen veszíteni valója az embernek, akkor sokkal bátrabb és felszabadultabb. És akkor kezdtem ilyetten keresni mindenhol, hogy hol lehet, de mondom, szerelem az nem megrendelhető. Akkor a Bibliát is ilyetten kezdtem olvasni. Amikor megtudtam 62. július 1-jén, hogy édesapám meghalt, akkor utána én elolvastam a Bibliát elejétől végig. De utána inkább csak úgy, hogy az éjjeli szekrényen jó, ha ott van, bele-bele olvasgattam, szívesebben olvastam Adit, József Attilát, a két Kosztolányit még talán, a két legkedvesebb költőt. Akkor 69-ben, amikor ebbe az ilyet állapotban voltam, hogy mi lesz a sportpályafutásom, a további eredményességemmel, hogyha nincsen akarás. És akkor olvastam a Bibliában azt a mondatot, Jézus azt mondja, aki megtartja az ő életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Nagyon sokszor hallottam, százszor hallottam, soha nem értettem, és akkor megértettem, hogy ez azt jelenti, hogyha valaki a maradéktalan boldogságot, a teljes boldogságot egy vágya teljesülésétől reméli, akkor az ember be van csapva. Mivel az Isten megtartotta magának azt a jogot, hogy azt a maradéktalan boldogságot csak tőle kaphatjuk meg, és ráadásul ez olyan állapot, amit nem lehet előre elképzelni, csak amikor belekerül az ember, akkor tudja, hogy tulajdonképpen erre vártam, erre az állapotra, amely állapotra jellemző, hogy nincsen benne félelem, nincs tanástalanság, és bármit tesz az ember ebben az állapotban, egész másképp hat a környezetére. De elképzelni nem lehet, mert több, mint ami elképzelhető. Vagyis mindenkinek az az Istene, akitől, illetve amitől a maradéktalan boldogságát reméli. De ezekben, a hamis istenekben, az ember szükségszerűen csalódik. És amikor megtörténik a csalódás, lemond az ember ezekről a célokról, vágyakról, mint maradéktalan boldogság forrásáról, abban a pillanatban megürül az ember lelkében a hely az Istennek. És ez volt a nagy tapasztalásom, hogy ezt így megfogalmazva ott olvashattam, és akkor megértettem, hogy miről van szó. És hát a továbbiak során ez az irányú, az ilyen irányú érdeklődés és keresés még inkább felfokozott. Aztán 73-ban, 35 éves koromban hagytam a versenyzést, akkor még inkább ebbe az irányba fordultam, és tudtam, hogy teljesült vágyak, remények nem adják meg azt az állapotot, amelyre teremtve vagyunk.
1: Tehát azért ezek a gondolatok, amiket most itt elmondott, ezek eléggé mélyek. Ez nem olyan, hogy most leülök és úgy döntök, hogy 2 percig végig gondolom a világot, hogy mi lehetne, meg mi kellene, hogy legyen belőle.
0: Nyilván különböző érzékenységgel vagyunk felszerelve. Van, ahol én nekem kevesebb az adottságom ezen a téren. Vannak a területek, ahol az átlagosnál talán több. Ez titok, hogy ki, mikor, miért jön rá valamire. Bennem ez az érdeklődés, valamilyen fajta érzékenység, ami magában nem érték, mert attól függ, hogy az ember ezt az érzékenységet mire használja. És egyébként, ha az ember nem olvas sokat, vagy nem nagy tudású ember, nem biztos, hogy nehezebben igazodik el a világban. Én azt gondolom, hogy a bölcsesség az első olyan kategória, vagy jellemző az embernek, amely magában pozitív, mivel a bölcsesség feltételezi az Isten hitet, Isten félelmet. Mert az, hogy például valaki intelligens, nagyon jó, csak attól függ az intelligenciát, mire használja, mint a kés. Lehet kenyeret vágni és hasfelmetsző Jacknek London külvárosába dolgozni. mire használjuk. A nagy angliai vonatrablásnak a megszervezője, valami Nyest vagy Mennyét, vagy mióta az ilyen beceneve, az roppant intelligens kellett legyen, hogy azt úgy meg tudja szervezni. De mire használt az intelligenciáját?
1: De hát azért a bölcsesség, azt szokták mondani, az bizonyos kor után jön, tehát az nem 18 éves korban szokott megérkezni az emberhez.
0: De nagyon sokszor gyerekek a felnőtteket megszégyenítő módon bölcsen tudnak nyilatkozni. Nincs annyira korhoz kötve, kétségtelen, hogy a tapasztalatokat, az ember az élet tapasztalatait, a tapasztalatokat kell gazdálkodni, ki milyen következtetéseket von le, ez is valahogy jön, valami mértékben csak-csak adottság. De akinek több van belőle, attól többet várnak, hogy több, sokat kapott, attól sokat várnak el. Ez vonatkozik mindenkire, én rám is vonatkozik. Lehet, hogy én a magam helyzetével semmivel jobban nem gazdálkodok, mint más, mert ennek csak az Isten megmondhatója.
1: Ugye említette, hogy az ötödik világbajnoki cím után sem volt meg ez a nyugalom, és úgy érezte, hogy nincs kedve annyit edzeni. Mennyi ideig tartott ez az állapot?
0: Arra gondoltam, még szeretnék még olimpián részt venni, a Müncheni olimpián, és ezután az edzési kedvem kisebb volt, de a versenyeken nyugodtabb voltam, és az olimpián is ez volt tulajdonképpen egy fordulópontja az egész versenynek. A vívásnál éreztem, hogy a reményeim, amik a nyerésre vonatkoznak, ezek kezdenek elgurulni, elszökni. Tehát a reményeimet, feladtam azt a reményemet, hogy nyerni fog, mert annyira bosszankodtam a vívásbeli sikertelenségeimen, hogy a végén azt mondtam, hogy egy idő után azt mondtam, hogy ennyi bosszankodás az egész ügy nem ér meg, magam részéről nem vagyok hajlandó tovább attól félni, hogy nem fogom az olimpiát megnyerni. És ez volt a fordulópont, hogy nem vagyok hajlandó félni. És ez valami nem elszánódás volt, hanem a lényem mélyén valami elpattant. És attól kezdve minden olyan úgy ment, mint a karikacsapás. Vagyis attól kezdve már nem voltam függőségben a sikeresség, sikertelenség. Úgy éreztem, hogy nincs veszítenivalóm. Úgy éreztem, hogyha engem valaki azért szeret, mert én olimpiai bajnok vagyok, annak a szeretetnek semmiféle értéken is én felém. Engemet kell szeretni, gondoltam, bandit vagy bandikát kell szeretni. És valami a nyugalom szállt rám, amit csak isteni kegyelemre tudok felfogni. Hirtelen minden menni kezdett, mintha kicseréltek volna.
1: De hát sikertelenségről hogy beszélhet az, aki Rómában és Mexikóban csapattal olimpiai bajnok lett, bár nem sikerült ott az egyéni aranyérem, és tudom, hogy akkoriban az egész ország azért szurkolt, hogy Münchenben sikerüljön ez az egyéni aranyérem, de hát ötszörös világbajnokként nem volt teljes addig a pálya, amíg nem volt meg ez az első hely egyéniben is?
0: Azt éreztem, és nem félre éreztem, hogy Magyarországon nagyon sokan annak drukkolnak, hogy végre egy egyéni olimpiai bajnokságot is nyerjek. És ez a nagy elvárás engem az edzésben segített, de a versenyben gátolt, mert a tevékenységemnek a kimenetele érdekelt, és nem arra figyeltem, hogy ott és akkor tenni kell. És amikor elpattant bennem ez az a vágy, hogy végül is ennek az elvárásnak eleget tegyek, mikor lemondtam a lelkem mélyén a vágyott célról, akkor kezdett minden menni. Mondom, az elvárás felé agyon nyomott szinte. És amikor magam basszultam, hogy drága magyar testvére, ne haragudjatok, nem tudok drukkolni annak, hogy ti, ha csak 5 perc is, de jól érezzétek magatokat azért, mert én nyerek, nem tudok veletek törődni. Akkor kezdett hirtelen menni. Szóval valahogy akkor furcsa, de ekkor megszabadultam valamitől, ami addig gátolt. De csak úgy tudom felfogni, hogy kegyelemben részesültem.
2: Bacó Andrást, egykori kiváló öttusázót, háromszoros olimpiai bajnokot hallottuk az elmúlt percekben. A körkapcsolás pedig ezzel a végéhez ért. Én a szerkesztő Olasz Gergő és a hangmérnök Egréder István nevében is megköszönöm figyelmüket, de maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádió mellett, hiszen hamarosan kezdődik a Sportvilág. Nyágúj Gergellyel, illetve a 4x400-as férfi gyorsváltó futásával a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. Én azonban búcsúzom, viszonthallásra, Berelmesét hallották.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
3: Kós Húbert arany, Pápai Olivér ezüstérmes Párizsban. Vindics Tóth Lili második helyen végzett a női maratonon. Felcsúti siker és debreceni pontosztozkodás a labdarúgó NB1-ben. A hangmérnök Egréder István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
2: Sportvilág.
3: Adásunkat élő kapcsolással kezdjük, hiszen zajlanak a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság zárónapjának küzdelmei. Kommentátorunk Regős László Pál figyeli az eseményeket. Szia Laci, hogy szerepeltek, hogy szerepelnek ma atlétáink Birminghamben?
4: Szia Gergő, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az első és a legfontosabb hír, ami elhangzott már itt néhány másodperccel ezelőtt, hogy délelőtt Vindics Tóth Lili a női maratonfutáson ezüstérmet szerzett egy szenzációs futással, illetve harmadik maratoni távján. Ezzel megvan a magyar csapat második érme, Halász Bence aranyérme után, tehát egy ezüsttel gazdagodott a magyar atlétika válogatott. Most pedig hamarosan jön az utolsó éremesélyünk, vagy hát az utolsó esélyünk arra, hogy érmet szerezzünk, mert nagyon kemény dolga lesz a 4x400-as váltónknak, majd 22 óra 48-kor magyar idő szerint kapcsolunk újra ide Birminghambe, és közvetítjük élőben a 4x400-as váltó döntőjét. Több szám döntője zajlott itt ma, az egyik legizgalmasabb most a férfi ródugrás, ahol Armand Duplantis átugrott a 615 centit, de versenyben van még Emmanuel Karalis, aki annak a 610 ugyan nem sikerült, de emeltetett ő is 615-re, így próbálja megszorongatni a világcsúcs tartót. Női gerelyhajításban a horvát Sara Kolák győzött, míg női távolugrásban az olasz Larissa Iapichino. Egyébként az első öt versenyző itt 6 cm-en belül volt. Iapichino kerek 7 méterre nyert, a második Jasmine Sawyers, a brit versenyző, 1 cm-vel kevesebbet ugrott, és még az ötödik Malaika Mihambónak is 694 cm-je van. A 3000 akadályt a férfiak mezőnyében a német Frederik Ruppert nyerte, még a 4x100-as vegyesváltót új Európa csúccsal a brit csapat, ezzel Amy Hunt negyedik aranyérmét szerezte két váltóval, illetve 100 méteren és a 200 méteren. A női 1500-on pedig szintén hazai aranyérem született Georgia Hunter Bell révén. Most hamarosan kezdődik a női 4x400-as váltó küzdelme, ahol az egyik legnagyobb esélyesek a hollandok, Femke Brodersból újra 400-at fut a korábbi 800-ak után, és természetesen figyelünk majd arra, hogy 16 perc múlva hogyan fut a magyar férfi 4x400-as váltó, mint a birminghami Európa-bajnokság döntőjében. Stúdió.
3: Regős László Pálnak egyelőre köszönjük, akár csak a következő interjút is, hiszen Vindics Tóth Lili érthetően boldogan nyilatkozott némiképp váratlan ezüstérme után.
5: Nagyon érdekes, mert tényleg azért én nagyon tapasztalatlan vagyok így maratonfutásban, és azt gondolom, hogy nekem rengeteg türelmet kell tanulnom rövid idő alatt. És azért a maraton az olyan, hogy azért 30-tól kezdődik kb. A verseny, úgyhogy igazából még utána is bármi történhet. És én amúgy úgy jöttem ide, hogy jó, akkor szeretnék egy top 10, top 15-ös eredményt, legyen egy tényleg egy becsületes jó verseny. Nem tudtam, hogy fog menni ez a földlefutás. De azért úgy látszik, hogy az akadályfutó meg a mezei futó múlt azért segített, már a dombokon nagyon erős tudtam lenni, és tudtam nyomni, és próbáltam így pihenni igazából, tehát hogy próbáltam az egész versenyt úgy futni, hogy ne legyen túl feszített. Nyilván mindig reagáltam a támadásokra, és mentem, és volt egyszerűen, hogy az osztrák lánynak egy támadása ilyen, nem tudom, 20-25 körül. Az annyira nem esett jól, de mondom, hogy ott kell maradni, menni kell a bolyjal. És az utolsó körben úgy voltam, hogy nekem van még erőm, és lehet, hogy nem akarom az utolsó 200 adni, hogy ott vagyunk mondjuk hatan, és mondjuk rosszul veszek be egy kanyart, vagy ilyesmi. És akkor azt éreztem, hogy igazából gyakorlatilag végig tartalékoltam. és azért tudtam ellépni ott, és tudtam, hogy most akkor menni kell, de innen akkor nincs visszaút.
4: Az, hogy a harmadik maratonodon, úgyhogy nincs egy éve, hogy az elsőt lefutottad, megvan ez az ezüstérem, ez mit jelent?
5: Mondhatom azt is, hogy mindent, mert amikor tényleg így odaálltam, mondjuk gyerekként akár, vagy korosztályosan, és elgondolkoztam, hogy mit szeretnék elérni, akkor az egy elvédobogó volt. És ezt most elértem, úgyhogy most akkor lehet, hogy még nagyobbat lehet elmondni, de ez valami elképesztő, tehát nagyon boldog vagyok, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott nekem, és hogy ma tényleg egészséges voltam, és itt tudtam lenni, és szívem, lelkemet kifutattam. Hogy én ezt tudom, és ez erre elég volt. Én nagyon remélem, hogy a többi magyar futónak is ez ad majd egy plusz motivációt, hogy ők is el tudnak ide jutni, és hogy kell egy nagy hit, és egy jó edző, és kell egy jó csoport, és azt mondjam, akkor minden lehetséges, csak van, hogy tényleg évekbe telik, és tényleg végig kell csinálni.
3: Regős László Pál kérdezte a maratonfutásban ezüstérmes vindítót Lilit. Birminghamben nem sokára kapcsolunk még a férfi 4x400-as váltó döntőjére, most azonban úszás, hiszen Párizsban ugyancsak zárásához értek a vizes Európa-bajnokság medencés versenyszámai, Katona László tudósít a helyszínről.
6: Magyar arannyal és ezüsttel zárult az úszó Európa-bajnokság. Kezdésként 50 gyorson Milák Kristóf csobbant a vízbe. Soha még korábban nem volt olyan közel a legrövidebb távon éremhez, mint most. Negyedik hely, közel az országos rekordhoz. Maradt Kristóf számára az egyéni csúcs. Európa-bajnok az ukrán Nikita Seremet. 200 vegyesen harmadszor is megvédte volna a címét, Kós Hubert.
7: Borodin, Scott, Cservakov, González, Kós, Radzetti, Litchfield és Csejka. 200 méteres vegyesúszás döntő tehát, már a vízben az urak, és rögtön a pillangózással megkezdi Kós Hubert a hadjáratot, ami azt jelenti, hogy féltest hossza az előnye, úgy 25 métert követően, és amikor a falhoz él, akkor egyértelmű, hogy övé lesz az előny. Ugyanezt csinálta az előfutam, illetve az elődöntő során is, tehát nem nagyon adott lehetőséget a többieknek, és most ki kell úszni a magát, hogyha tényleg valami hatalmas időt akar menni. Kós Hubert az első 50 métert követően, a második helyen pedig Hugo González egyelőre. Az országos csúcs itt 200 vegyesen, az még mindig érdekes, de Cseh Lászlói egy 55-18 a római világbajnokságon úszta az. És akkor, amikor 100 méterhez érnek, Kós Hubert előnye most már egy test hossz, úgyhogy nem nagyon hagy lehetőséget tényleg a többieknek, egészen elképesztő. 51-62-vel fordul 100 métert követően, jön a mellúszás része, a világrekordot egyébként Leon Marsham tartja 1.52.69-el, Szingapurban úszta még az elődöntő során. És most igazából mennek előre úgy a versenyzők, hogy figyelik Kós Hubert hátát, hiszen amikor a mellúszást elkezdte, sőt, hát most már a háromnegyedén túl van, akkor egészen egyértelmű az ő vezetése, az ő előnye. És jön majd az utolsó 50 méter, biztos, hogy Európa-bajnok lesz Kós Hubert, Hugo González azért felzárkózott, figyelni kell az utolsó 50 méteren, mert a spanyol még meg is lepheti, akár a víz alatti munkája Kós Hubertnek nem volt rossz, viszont a spanyol nagyon jön, előfordulhat, hogy azért itt a végén izgalmak lesznek, és Hugo González begyújtja a rakétákat, Kós Hubert utolsó 25 méterét kezdi meg, óriási a hajrá, és óriási az izgalom, vajon meg lesz-e az aranyérem egymás után harmadszor 200 vegyesen, Kós Hubert még mindig tartja magát, González megy mellette, de úgy látszik, hogy meg lesz az arany, Kós Hubert ebben a pillanatban Európa-bajnok egy 54-24-jel, Európa-bajnoki csúccsal, és új országos csúccsal is. Na így, kerek az egész történet, egy kicsit harcolni kellett a végén, mert a mellúszásnál feljött Hugo González, aki a második helyen zár, Cservakov pedig egy junior világrekordot úszik, és az oroszoknak egy harmadik helyet hoz. Bravo!
8: Mindent kiadtam magamból. Nagyon örülök ez a héttel, hiszen tényleg itt mindennek neki mentem, és nagyon-nagyon sokat tanultam. Volt egy pár szám, ami nem úgy ment, volt egy pár szám, ami nagyon jól ment. Tényleg szeretném megköszönni Bobnak, az edzőmnek, hogy megint fel tudott készíteni erre a szintre, és megyünk tovább. Van előttünk egy nagyon kemény két év.
9: Milyen időt gondoltál egyébként magadnak erre a döntőre?
8: Tudtam, hogy jól lehet, tudtam, hogy egyéni csúcs lehet. Nyilván az volt a cél, hogy egyrészt nyerjek, másrészt meg egyéni csúccsal. Arra nem számítottam, hogy így fog jönni velem. de nagyon örültem neki, jó kis meccs volt.
9: Mi lesz ezzel a vegyes számmal így? Ugye azt elmondtad, hogy az olimpiai program miatt nem nagyon fér vele a következő évekbe, de azért mégiscsak három EB cím zsinórban.
8: Igen, Lacit meg tudtam verni ebben a számban, Phelpset még nem, jó, meg a Loktit sem ugye, hogy a régi világcsúcs 54-0-0 volt. Ezt majd lehet meg fogom tudni fogni egy nap, de úgy néz ki, hogy a közeljövőben csak a 207 lesz a fókusz, mert ugyanazon a napon van, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz.
6: 50 méteres mellúszásban a hölgyeknél a litván Ruta Meilutytje győzött. 200 pillangón a nőknél a brit Keana McInnes az Európa bajnok. 400 gyorson Pádár Nicolette még délelőtt visszalépett. Az olasz Simona Quadarella harmadszor, a 800, az 1500, és most a legrövidebb távon 400 gyorson is győzött. A férfiak 400 gyors mezőnyében két magyarért is szoríthattunk. Sárkány Zalán és Pápai Olivér mellett a francia szupersztár Léon Marchand is a mezőny tagja volt. Egyelőre Léon Marchand egytes hosszas előnye nem úgy néz ki, mint hogyha azt mutatná, hogy ő igazán elfáradt volna, mert az utolsó 50-ét kezdi meg, és meg lesz neki a második Európa-bajnoki címe egyéniben itt Párizsban. A 200 pillangó után 400 gyorsan is felharsan a párizsi közönség. Az utolsó 50-re Pápai a negyedik helyen fordul, Sárkány a hatodik. Akár Pápai meg lehet a harmadik hely, vagy a második is. Nagyon jön a 17 éves győri úszó, akár még érme is lehet élete első felnőtt Európa bajnokságán. Meg fogja nyerni Léon Marchand ezt a döntőt, az egészen biztos. De ki lesz a második? Pápai talán, Léon Marchand a győztes, Pápai Olivér második! 3.44.46 új országos csúcs, ez most már csak az övé. Nincs Rasovszky Kristófot, és Sárkány Zalán a hatodik. Ki ez a fiú? Pápai Olivér a semmiből jön 17 évesen, és nyer egy Európa-bajnoki ezüstérmet. Lukasz Martens pedig szinte a semmiből jön, az olimpiai bajnok, ő pedig a harmadik helyen zár. Ő meg bronzérmes, Sárkány a hatodik. Európa-bajnok 400 méteres gyorsúszásban, Léon Marchand a franciák versenyzője, és második. Zárásként ezen az Európa-bajnokságon Pápai Olivér, Sárkány Zalán pedig a hatodik helyen zár. Micsoda csattanós válasz itt a végén.
10: Pápai Olivér, Európa-bajnoki ezüstérmes. Gondoltad volna akkor a reggel?
11: Fogalmasodott volna. Én erre az elbére úgy jöttem ki, hogy egy döntősen boldog lennék. Azért gondolom sem mertem volna álmomba, hogy éremesélyem lenne. És itt vagyok mégiscsak.
10: Így kezdődnek a nagy történetek. Léon Marchand azért végigvezetve győzött. Mekkora élmény ez számodra, hogy Párizsban egy négyszeres olimpiai bajnok ellen úszhattál?
11: Hatalmas élmény, főleg a francia hangulattal. Azért ez a Léon nagyon tud adni az embernek ilyenkor. Hiába nem az ő nevét mondják, de akkor is elképesztő volt mellette úszni. Fordulóknál idegesített, de jó volt ez így.
10: A reggeli hírek után azok a cikkek jelennek meg, hogy ki ez a fiú, ki vagy te valójában?
11: Pápa Léver, köszönöm szépen.
10: Honnan?
11: Győrből.
10: Mit lehet igazából róla tudni, mert sok minden lehet, hogy tényleg nem jött át a médiumokon keresztül sem.
11: Egy dedikált, önfokuszált és elszánt úszó vagyok szerintem.
10: Ez végig kíséri a jövődet, majd milyen célokkal várod a jövőt, mert most már felnőtt úszó vagy, ki lehet jelenteni?
11: Hát mindenképpen célom jövőre a VB, azon úszni, ugyanígy döntözni és egy jó eredményt hozni, de mindenképpen ugye az olimpia.
10: Csak a gyors úszás?
11: Csak a gyors, de a kettős is benne lehet néha.
10: Mert érződik az, hogy ehhez azért sok erő kell, meg is van benned?
11: Ezt én szóval igen, nagyon érzem, mert vagy technikám, meg a fordulóim, a gyorsaságom így áll össze, hogy ez a szám a legjobb nekem.
10: Hosszabb vagy rövidebb táv, bármi, gondolkoztatok ezen az edződön, vagy most ez annyira betalált ez a 400 gyors?
11: Hát ugye a 400 az így a legfelsőbb fókuszom van, de az mellett a 200 és a 800 gyors is. Most az kicsit hosszabb, kicsit meg rövidebb, egyikhez sebesség, másikhez meg állóképesség.
10: Ez egy beteljesült álom?
11: Igen.
6: 100 háton kikapott a világrekorder, olasz Tomás Csekkon 1 századdal a görög apostolos Krisztu diadalmaskodott. A 4x100 méteres vegyesváltók versenyében a hölgyeknél a britek győztek EB csúccsal, az utolsó versenyszámot pedig a semlegesként induló oroszok zsebelték be. Az éremtáblázatot a britek nyerték 8 arannyal, 2 ezüsttel és 4 bronzzal. A legtöbb érem az olaszoknak jutott, szám szerint 20. A magyar csapat az 5. helyen végzett, 4 aranyérem mellett 4 második hely és 2 harmadik hely is jutott, 10 érem. Férfi 200 háton Kós Hubert, 100 pillangón Milák Kristóf, valamint a 4x100 méteres gyorsváltó is diadalmaskodott. Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kós Hubert, Kós Olivér, Jászó Ádám és Milák Kristóf összetételben 200 vegyesen Kós Hubert diadalmaskodott. 4 ezüstérem a magyarok termése a női 4x200 méteres gyorsváltóban. Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Kése Ajna és Ugrai Panna volt a csapat tagja. Férfi 200 pillangón Márton Rihárd ezüstérmes, 1500 gyorson Sárkány Zalán és 400 gyorson Pápai Olivér. 2 bronzérem, 800 gyorson Sárkány Zalán, 100 gyorson pedig Milák Kristóf. 47 versenyszámban avattak érmeseket, férfi 1500 gyorson a német Johannes Liebmann, 56-on az olasz Sarah Curtis úszott világrekordot. 100 évvel ezelőtt Budapesten rendezték az első úszó Európa-bajnokságot, a 38. kontinens viadalt pedig Párizsban. Au revoir!

Newham futott utolsóként a britektől, a túlsó kanyarban előzni próbált, de Femke Bola tőle megszokott magabiztos kontrollált futással végül behozta a holland csapatot első helyre. Ami pedig a férfi rúdugrást illeti, Armand Duplantisi az aranyérem ismét, Emmanuel Karalis leütötte, leverte a 610-es, a 615 centit is, de tudott még egyet emelni, és nekirugaszkodott a 620 centis egyéni csúcskísérletnek. Közel volt egyébként innen a távolból nézve, de ezt is leverte, úgyhogy eldőlt, hogy 615 centivel Armand Duplantis a győztes, hogy ugrik-e még a világcsúcstartó, lesz a világcsúcs kísérlet, az majd hát hamarosan kiderül. Az biztos, hogy ez a 615 centis Európa-bajnoki rekord. Visszatérek egy picit a női távolugrásra, mert egészen érdekes versenyt hozott. Ugye említettem még az adás elején, hogy 6 centin belül voltak öten is. Larissa Iapichino 7 méterrel nyerte a versenyt, Olaszországnak egy újabb aranyérmet. A második helyen 699 centivel Jasmine Sawyers, a harmadik helyen pedig 698 centivel a francia Villari Kvacsa zárt, és 696 centivel Agatha de Souza lemaradt a dobogóról. A portugál versenyző Malaika Mihamburát az ötödik 694-jel. Tényleg egészen elképesztő, hogy ennyire szoros volt ez a verseny. És szoros volt ez a 4x400-as női váltó is. A legvégén 3 perc 21,1 a hollandok ideje. Fél másodperccel győzték le a hollandok a brit váltót, amely 3:21.68-at futott. De hát a briteknek volt minek örülni a mai napon, hiszen Georgia Hunter Bell megnyerte az 1500-at, ő egyébként itt nagyjából 3 méterre tőlem szurkolta végig a 4x400-as női váltó versenyét. Extázisba került itt az utolsó 200 méteren, amikor úgy tűnt, hogy Newham megelőzheti Femke Bolyt, de itt sem bánkódott, azt hiszem, az 1500 aranyérmese, mert ez a holland csapat, ez azért bivajerős négyes. És nyert még a 4x100-as mix váltójuk is, vegyes váltójuk is az angoloknak, Azuval, Asher Smith-szel, Hughes-zal és Amy Hunt-tal. Amy Hunt így a negyedik aranyérmét nyerte ezen az Európa-bajnokságon, egyéniben 100-on és 200-on, illetve a 4x100-as női és a 4x100-as vegyes váltóval is diadalmaskodott. A magyar csapatnak egyelőre 2 érme van, ez még akár nőhet 3-ra, de borzasztóan nehéz dolga lesz ennek a 4x400-as magyar váltónak itt a döntőben, amely a 2-es pályáról indul majd. Ugye Halász Bence aranyérmes lett férfi kalapácsvetésben, ma délelőtt pedig Vindics Tóth Lili női maratonon lett ezüstérmes. 60 év után nyert újra maratonistánk érmet Európa-bajnokságon. Akkor egy bronz jutott, most egy ezüst, úgyhogy Vindics Tóth Lilié a legjobb maratoni eredmény a magyar atlétika történetében. De már itt vannak a rekordtánon a 4x400-as váltók. Itt van 4x, illetve bocsánat, 8x4 ember, összesen 32 atléta, akik mind 400 métert le fognak futni itt a következő percekben. A 9-es pályán ott lesz a német váltó, Traue, Bredo, Finke, Kroll összeállításban. A 8-ason az olaszok, Scotti, Sito, Sudassi és Benati. A 7-esen jönnek a hazaiak, a brit váltó, Hudson Smith kezd, aztán jön Harris, Jefferies és Charles Dobson zárja a versenyt. A belgák az 5-ösön, bocsánat, a 6-oson, a címvédő belgák, Sakurral, Borléval, Martinnal, és Daniel Szézserszel az záró emberként. Itt is van holland csapat természetesen az 5-ösön, Omalla, Blake, Agar és Pfeifers a csapat 4 atlétája, hogy aztán a 4-esen jöjjenek a lengyelek, Schwed, Vröbel, Karolewski és Dusinski. A 3-ason fut majd a svájci váltó, Brand, Spitz, Petrucciani és Brocsi, és a 2-es pályáról rajtol a magyar csapat, amelyben egy változás történt az előző körhöz, a selejtezőhöz képest, Csahóczi Csanád helyére Ennyingi Patrik került be, vagy került vissza, fogalmazhatok így is, mert ezért Ennyingi Patriknak helye van ebben a csapatban, egyéniben is döntőt futott ő is, és Molnár Attila is, tehát 2 egyéni döntősünk itt van, ez önmagában azért sokat mondó, és ez alapján is lehet azt gondolni, hogy lesz esélye ennek a váltónak beleszólni, akár a dobogós helyezések kilétébe, dolgába. Ennyingi kezd, tehát utána jön Plisz Balázs, Kovács Árpád és Molnár Attila lesz a befejező emberünk. Mindjárt föl tehát a váltó. 3 perc 1,24 század másodperc az országos csúcs. Ez itt a többi váltóhoz képest egyébként a legkevésbé jó, hogyha a szezoncsúcsokat nézzük.
akkor is csak a lengyeleket előzzük meg ebben a tekintetben, de hát itt nem az idők futnak, itt

0: atléták futnak egymás ellen, egymást látva, egymást érzékelve, és mindennek az a célja, hogy minél több vetélytársát maga mögött hagyja. Már a rajtgépben a 8 kezdő ember, a kettesen tehát Enyingi Patrik, a Mategeac atlétája, egyéniben 7. helyen végzett, és ebben a pillanatban elkezdi az Európa-bajnokság utolsó versenyszámát, a férfiak 4x400-as váltóját. Enyingi Patrik tehát a kettesen fedett pályán, tavaly a világbajnokságon 3. lett a magyar csapat, ugyanezzel, majdnem ugyanezzel az összeállítással, akkor Plisz Balázs helyén Val Zoltán futott, most Plisz Balázson a sor, hogy második emberként majd, ha megkapja a botot, minél jobban teljesítsen. Reméljük, hogy Patrik minél jobb helyen adja oda, mert ez fontos lehet a későbbi váltásokat tekintve, hogy mennyire kell kimenni majd a pálya szélére, 5-ös, 6-os pályára, hol tud váltani a magyar csapat. Már a célegyenesben az első futók, élen az olaszok talán, de a britek is nagyon jól jönnek, na meg a hollandok, a belgák is, a magyar csapat is ebben a pillanatban megkapja a botot Plisz Balázs Enyingi Patriktól. 45-16 a részideje a vezető csapatnak, amely a brit válogatott, Plisz Balázs pedig az első kanyart már megfutja, és akkor most kell egy nagyon jó pozíciót fogni, ott, amikor bevágnak a többiek, jönnek a hollandok és a lengyelek is mellettünk, de Balázs úgy tűnik, hogy jól tartja magát ott a 4.-5. hely környékén, 5. helyre jön be a túlsó kanyarra, elől a brittek, aztán az olaszok, a belgák és a hollandok, majd a magyar és a lengyel váltó. 5. helyen állott Kovács Árpád, kívülve belülről az 5. helyen, ott várja a botot majd Plisz Balázstól, a brittek hozzák elsőként, de a belgák is nagyon jól jönnek. Plisz Balázsnak picit nehéz dolga van, ott ki kell bújni a holland versenyző mögül, de reméljük, hogy Árpi, Kovács Árpád majd a jó helyen kapja, áj, ki kell kerülni a hollandot, jaj, de rossz helyen volt az a holland versenyző. Most a 6. helyen a magyar csapat, élen az olasz válogatott, aztán jönnek a brittek és a belgák, de nincsen nagyon messze az a 3. hely, ott van egymás mögött még a holland, a svájci és aztán a magyar csapat is. Árpinak is kéne egy óriásit futnia, most 200 méternél van, és nagyon közel a svájci és a holland, amely most próbálja előzni a belga csapatot ott a túlsó kanyarban. Most, mintha lenne egy szakadék ott a két boly között, a második bolyt viszont Kovács Árpi vezeti, az 5. helyen jön, és akkor jöhet majd a 4. emberünk, jöhet Molnár Attila, aki 6. helyről veheti át, hogyha minden igaz. Molnár Attila ebben a pillanatban kapja meg a botot, és a 6. helyen, bocsánat, az 5. helyen hozza a lengyelek, az osztrákok, és a németek is, a lengyelek, a svájciak és a németek is mögöttünk vannak. Vezetnek az olaszok, másodikak a brittek, aztán jön a belga, a holland és a magyar csapat. Molnár Attila előzni készülik Pfeiffert, aki dobogós lett egyéniben, de hát kit érdekel most az egyéni, most a váltó számít. 200 méter van még hátra, gyerünk Attila, mindent ki kell adni magadból, és mindent ki is fog adni magából, ehhez semmi kétség nem fér, de még mindig ott van az 5. helyen a magyar csapat, nem úgy tűnik, hogy itt lehet majd előzni. Nagyon jönnek a lengyelek is, jön a célegyenes, az olaszok és a brittek között óriási a verseny, de talán az olaszok behozzák. Dobson előzni készül, Dobson fogja megnyerni, és 5. helyre behozza magát Molnár Attila, a váltót Molnár Attila. Európa-bajnoki 5. helyen végezte hát a magyar csapat. Az időeredményt még várjuk meg, az biztos, hogy a brittek megnyerték, szerintem legalábbis, mint a Dobson lehajrázta volna, de nem, az olaszoké, az aranyérem, 2:59.16, 300-addal legyőzi az olasz csapat a hazai brit váltót. Én innen szemből teljesen úgy éreztem, hogy Dobson bedobja magát, de ezek szerint a végén Lorenzo Benati volt élesebb, és ő érkezett be, ő ért át elsőként a célvonalon. A magyar csapat eredménye pedig 2:59.68, egy új országos csúcs, először 3 percen belül a magyar férfi 4x400-as váltó, amely Európa-bajnoki 5.-ként végez. A dobogós hollandok a 3. helyen 2:59.49, tehát szűk 0,2-del marad le a dobogóról a magyar válogatott, de ez így is egy nagyszerű teljesítmény, ez az országos csúcs, a 3 percen belüli eredmény. Enyingi Patrik, Plisz Balázs, Kovács Árpád és Molnár Attila a csapat 4 tagja. Ne említsük meg Csahóci Csanádot is, mert ő is kellett ahhoz, hogy a selejtezőből tovább jusson a magyar váltó. 5. helyen végezte hát a 4x400-as váltónk, és ezzel véget ér a birminghami atlétikai Európa-bajnokság. amelyet összesen két éremmel zár a magyar csapat. Említsük meg még egyszer ezt a két nevet, hiszen Halász Bence kalapácsvetésben egy elképesztően nagy dobással egy országos csúccsal nyerte meg az aranyérmet, karrierje első nagy nemzetközi aranyérmét, és ma délelőtt Vindics Tóth Lili egy, talán mondhatom, hogy óriási meglepetés, ezüstérmes lett a női maratonisták között. Egy arany és egy ezüst, tehát a magyar csapat mérlege, de volt itt sok nagyszerű teljesítmény, akár itt a 4x400-as férfi váltunk, akár a 4x100-as női váltunk, országos csúcsok, Kriszt Sarolta a hatodik lett hét próbában. Tényleg azt gondolom, hogy egy sikeres és szép Európa-bajnokságot zárt a magyar atlétikai válogatott. Én pedig Birminghamből most megköszönve a megtisztelő figyelmüket, amellyel egész héten kísértek minket, búcsúzom, és további kellemes rádiózást kívánok. Viszonthallásra, a szó a stúdióé.
1: Regős László Pálnak nagyon szépen köszönjük, most pedig labdarúgás. Két mérkőzést rendeztek ma a labdarúgó NB1-ben, Debrecenben két, a héten az európai porontól búcsúzó csapat találkozott. A hajdúságiak a bajnoki címvédő győri Etót fogadták, és a két csapat sorozatban hatodszor osztozott meg a pontokon egymás elleni bajnoki összecsapáson. A vége 1-1. Halljuk az érintetteket, Mohai Bence elsőként a győri Bíró Barnabást kérdezte.
2: Három meccs után most kezdőként kaptál lehetőséget, és végig is játszottad a meccset. Érdekes volt figyelni a pozíciódat, hogy pontosan ki a jobb hátvéd, és Umatummal hogyan osztjátok meg a feladatokat. Milyen feladatot kaptál a vezetőedzőtől a meccsen?
3: Igen, a meccset az edzővel pont beszéltük, hogy kicsit feljebb kell most helyezkednem, hiszen öt védővel játszunk, és onnan egy kicsit visszább mozognom, ha meg úgy adja a helyzet, akkor megindulni. Úgyhogy igazából ezt kellett elosztanunk a Zumával. Úgy gondolom, hogy egészen jól összeszoktunk, hiszen ő még új, be kell leszedni a csapatba, de jó úton halad szerintem.
2: Mekkora kihívás volt ez a dupla koncentráció, a támadásokba is be kellett segítened, de adott esetben a védekezésbe is visszahúzódni az ötödik védőként a vonalba?
3: Igen, értelemszerűen nagyobb koncentrációt igényel, hiszen tényleg két dologra kell figyelni, hogy vissza is érjünk, fel is érjünk a kapuhoz, de tényleg úgy gondolom, hogy jól megoldottuk a szituációkat.
2: És a csapat?
3: Igazából úgy gondolom, hogy szerintem jól megoldottuk tényleg csapatszinten is. Ha mondhatok ilyet, akkor ez egy igazságos döntetlen, én úgy érzem. Meg voltak itt is a helyzetek, ott is a helyzetek, ez most így jött ki.
2: Volt bennetek már fáradtság a végére?
3: Szerintem igen, ami azért érthető, hiszen csütörtökön egy meccset játszottunk, de próbáltunk változtatni, és kicsit lendületesebb játékkal játszani a vége fele.
1: Bíró Barnabás után következzen a debreceni Szendrei Ákos értékelése.
2: A gól előtt nagyon okosan ismerted fel, hogy nem neked van lehetőséged gólt szerezni, hanem vissza kell tenni a labdát. Ez egy elég gyors döntés volt. Mennyire kellett ezt ott átgondolni? Mi futott át az agyad?
4: Tisztában voltam, láttam magam mögött Adrit, tudtam, hogy ő jobb lehetőségben van. Át kellett vennem a labdát, vissza kellett tennem neki. Igazából ennyire egyszerű volt.
2: Mennyire volt tudatos, hogy arról az oldalról támadjátok majd a győrieket?
4: Nem feltétlen volt ez tudatos, amerre a játék hossza. Úgy gondolom, hogy sajnos ebben ma esben maradt még, és nem lehetünk elégedettek ezzel az egy ponttal. Több góllal is nyerhettünk volna. Nyilván ezért egy kicsit csalódottak vagyunk.
2: Igen, különösen a végén nyomtátok nagyon. Az elejétől úgy éreztétek, hogy ez egy nyerhető meccs, vagy a meccs hevében vált azzá, mert az első fél idő még kicsit lassabbnak tűnt, és aztán az utolsó 20-30 percben nyomtatok nagyon sok helyzette.
4: Úgy gondolom, hogy már az elejétől kezdve éreztük azt, hogy jobban játszunk. Szerintem mezőnyben mindenképpen kaptuk ezt a buta gólt, sajnos az egy hiba volt, de azon is túl tudtunk rendülni, viszont a helyzeteket nem rúgtuk be, és ez megpecsételte sorsunkat. Legalább egy gólt tudtunk szerezni, és így döntetlen lett a meccs.
2: Volt már egy gyors értékelés, az öltözőből jöttél most vissza?
4: Igen, értékeltük. Hát igazából ugyanazt tudom csak elmondani, ugyanazt hangzott el az öltözőben is, mindenki ugyanígy látja a helyzetet. Hiányérzetünk van, és változtatnunk kell, mert el kell kezdenünk pontokat szerezni.
1: Debrecen Győr tehát 1-1, míg a nap másik mérkőzésén kétszer is egyenlítettek, mégis pont nélkül maradtak a vendégek Felcsúton. Puskás Akadémia Paks 3-2. A hazaiak a 90. percben szerezték a győztes gólt. Jöjjenek itt is a főszereplők, elsőként a hazaiak játékosa Lukács Dániel, a riporter Bobák Róbert.
5: Gratulálunk a győzelemhez és idénybeli első gólodhoz, nyilván ez jó párosítás, hogy a gólod az győzelmet is ért. Milyen volt ez a találkozó, hiszen sok látványos jelenet volt, kapufák, óriási kapusvédések, bárhogy alakulhatott volna ez a találkozó. Mivel nyertétek meg, hogy érzed?
6: Köszönjük szépen először is, nyilván egy nagyon nehéz mérkőzés volt, meg egy nagyon nehéz mérkőzésre is számítottunk, és ahogy mondtad is, be is igazolódott, de úgy érzem, hogy próbáltunk hajtani a végéig, és hál' Istennek sikerült ezt megcsinálnunk, és nagyon örülök a gólomnak, és ezt szeretném a gól gólt, meg a győzelmet is a apámnak ajánlani, mert tegnap sajnos ő elment közülünk, úgyhogy ezért is volt ez fontos.
7: Részvétünk természetesen, hogy tudtál akkor így pályára lépni?
6: Hát ezt félre kell tenni, nyilván eszébe van az embernek, de félre kellett tenni, és hál' Istennek meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
7: Négy forduló után elég jól mutat a tabellán a csapat, illetve a pontok tekintetében. Ilyen rajtról álmodoztatok?
6: Hát igen, mondhatni, nyilván ez egy nagyon jó rajtőrünk, és szeretném, ha ezt ugyanígy folytatnánk, mert úgy érzem, hogy nagyon jó úton vagyunk, jól néz ki a csapat, és mindenki oda teszi, ami benne van éppen, és ez hál' Istennek pontokkal is párosul.
1: Lukács Dániel után most pedig hallgassák meg a paksi Windeker Józsefet.
7: Csereként beállva volt, szereztél ezzel, másodszor is egyenlített a csapat. Milyen volt az a találat, és hogy látod a végén, miért nem ért ez legalább egy pontot?
8: Hát ugye érkeztem egy szöglet után, kavarodás volt, visszarúgtuk ezt a figura, ami bejött. Hát csalódott vagyok, mert úgy gondolom, hogy rengeteg helyzetünk volt. Nem, hogy ezt a meccset, ebből 2-3 meccset is meg lehetett volna nyerni ennyi helyzetből, de hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Most már lefújták a mérkőzést pénteken, itt a következő, akkor javítanunk kell.
7: Rendkívül sok gól van a mérkőzéseiteken, de megint az eloszlás egy picit a negatív tartományban van. Hogy lehet ezt picit javítani, hiszen úgy tűnik, hogy elől is vannak gólok, és sokkal több helyzet, mint amennyi gól, szóval mi az, amit meg kell beszélni a védelem, illetve a támadó szekció kapcsán?
8: Hát ugye a csapat átalakulóban, ugye akik szállítottuk eddig az eredményeket, most kevesebb lehetőséget kapunk, inkább a fiatalabb játékosok játszanak, hát ezt majd az edző menedzseli, idő kell nekik.
7: Az eddigi négy meccs alapján mit tudsz mondani, hogyan összegezned eddig a Paks idény kezdetét?
8: Hát nem jó.
1: Puskás Akadémia Paks, tehát 3-2, győzelmükkel a felcsútiak a tabella élére álltak, a Vasast és az Újpestet megelőzve. A két utolsó jelenleg a Kispest Honvéd és a fordulót holnap este Zalaegerszegen záró Ferencváros. Súlyosnak bizonyult a nyíregyházi Tarcsi Róbert sérülése. A nyírségiek 22 éves csatárát a szombati Kisvárda elleni bajnokin egy könyöklés után le kellett cserélni, a CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arc csontja, így meg kell operálni. Tarcsi pályafutása során először volt kezdő az élvonalban, és akár 6 hónap kihagyás is várhat rá. Ami pedig a másodosztály küzdelmeit illeti, az MB2-ben ugyancsak 2 mérkőzést rendeztek ma. Ezeken Karcag Tiszakécske 3-3, Szentlőrinc Csákvár 3-2, itt az élen 2 10 pontos csapat, a Soroksár és a Gyirmót, utolsó a Kozár Misleny 0 ponttal. Még mindig labdarúgás, de már külföld. A spanyol labdarúgó bajnokság nyitó fordulójában a Villarreal Gulácsi Péter új csapata 2-2-es döntetlent ért el az újonc Racing Santander vendégeként. Gulácsi a kispadon kapott helyet. Az osztrák Bundesligában Tirol Salzburg 0-3, a vendégeknél a magyar válogatott támadó Dami Redzic kezdőként 61 perc játék lehetőséget kapott. Hartberg Ausztria Wien 0-2, Pécsi Ármin végigvédte a vesztes mérkőzést, míg Rapid Graz 8-0, a hazaiaknál Balla Bendegúz végigjátszotta a találkozót. Az Arsenal nyerte az angol szuperkupát, miután a Cardiffi döntőben 3-0-ra legyőzte a Manchester City együttesét. A bajnoki címvédő londoniak már az első percben vezetést szereztek, összességében 18. alkalommal hódították el a trófeát. Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyáhúj Gergely, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Élőadásunk ezzel már a véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
9: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Öt tusa itt a programban, hiszen a magyar küldöttség hat éremmel zárta az Európa-bajnokságot, a kontinens viadalt, és itt van velünk a főszereplők közül a stúdióban Guzi Blanka. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Belák János a magyar válogatott sportszakmai vezetője, és elnézést kérek már Blanka előre tőled, hogy most egy úriember megelőz téged, bár nem illik a hölgyeket megelőzni, de itt van velünk Tamás Botond is, aki ezüstérmes lett egyéniben a csapat arany mellett, és ha minden igaz, azt a tájékoztatást kaptam, hogy akkor most pihenőt kaptál, mert hogy nagyon hosszú ez az idényed. Betartott, pihensz, vagy én azért félfüllel azt hallottam, egy picit edzesz is.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy ilyen átmeneti hetet töltök most éppen. Van időm pihenésre és a feltöltődésre is, de természetesen edzek is, tehát nem teljes a pihenő, de így pontosan megvan a megfelelő egyensúlya a világbajnokság előtt.
1: Említettem ugye itt az elején rögtön, hogy elég hosszú az idényed, mert hogy az egyik versenyről érkeztél a másikra.
2: Igen, igen, én ugye még az utolsó junior évemet töltöm idén, ezért a junior világversenyekkel együtt nagyon hosszú volt az idény, de azt gondolom, hogy sikerült ezt a az egészet jól összekoordinálni, és most már közeledünk a végéhez, de azt gondolom, hogy nehéz, de egy jó idényen vagyunk szó.
1: De azért lesz még egy világbajnokság, de egy picit szeretnélek téged bemutatni, mert azért te így berobbantál most a köztudatba, mert azért a junior versenyzőket talán kevesebben ismerik az átlag emberek közül, de most olyat nyújtottál, ami tényleg példaértékű. Nehéz az átmenet a junior korosztály és a felnőtt között? Most neked úgy tűnt, hogy sikerült könnyen megugrani.
2: Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, de azért ez nyilván belülről sokkal nehezebb, de én azt gondolom, hogy képesnek tartottam magamat arra, hogy akár ilyen eredményt is elérjek, és csak arra figyeltem, hogy azt, ami bennem van, és azt, amire képes vagyok, azt betnek tudjam mutatni egy felnőtt versenyen, és nagyon örülök, hogy ez viszonylag hamar összejött, és ilyen szép eredmény lesz ennek a vége.
1: Ugye említettem, itt van Belák János is, hát akkor azért erre reagáljunk valamit. Te is biztos voltál ebben, hogy ilyen sikeres lesz Botond?
3: Én azt gondolom, hogy nem lehet mindig biztos sikerekről beszélni. Nagyon erős a mezőny, azért több mint 100 férfi versenyző kezdi meg a selejtezőn a versenyt. De az, hogy Botondban ilyen tehetségfaktor van, ennyire ügyes, én azt gondolom, azért ez a korábbi években is látható volt. Kétszeres junior Európa-bajnok, junior VB harmadik helyezett, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen nehéz versenynek a végén tehetséges fiatalemberből egy eredményes felnőtt versenyző vált.
1: Persze, hát azért Magyarországon az öttusával szemben ugye nagy az elvárás, Boti, ez neked is szól, mert ugye azért olyan versenyzőink voltak, olimpiai bajnokok, sokszoros világbajnokok, Európa bajnokok, hogy valahogy el is várja az ember, hogy öttusa, akkor nekünk ott kell, hogy legyen valami jó eredmény. Te éreztél ilyen fajta nyomást esetleg valamikor magadon, akár juniorban vagy még fiatalabban?
2: Azt gondolom, hogy szerintem ez magyar sportolóként benne van az emberben valahogy természetesen, hogy a magyar nemzetért, meg ugye a nézőket boldoggá tévendő valamilyen eredményeket kell hoznunk, de szerintem ez a természetes része ennek, és szerintem annak is ezért is van, hogy ilyen sikeres talán a magyar sport, hogy ez benne van a magyarokban.
1: Meg azért gondolom, hogy kellett itt a változáshoz is alkalmazkodni, ugye, hogy már nincs ló az öttusában.
2: Igen, igen, abszolút. Én azért nagyon szerettem lovagolni, meg szerintem jó is voltam benne, de az öttusát jobban szerettem, mint a lovaglást, úgyhogy nyilván elfogadtam a változásokat, és így folytattam tovább a felkészülést, amikor úgy kellett.
1: Hány éves korod óta vagy benne a sportágban?
2: Én 10,5 évesen kezdtem el, lassan 10 éve. Igen, azóta.
1: Hol kezdtél?
2: Üzem. Az Újpestben kezdtem el öttusázni, és azóta is ott vagyok.
1: Miért választottad pont ezt? Hát a 10 évesek közül az én tapasztalataim szerint a fiúk általában először fociznak. Te is voltál valami más sportágban is?
2: Nagyon mozgékony gyerek voltam, és sokat sportoltam, és aztán futóversenyeken ismerkedtem össze egy velem egykorú sráccal, aki öttusázott, és akkor oda csábított az öttusához, és én megmaradtam, ő azóta elkopott, de az én sportszeretetem az ki teljesültett ebben a sportban.
1: Én mindig elmondtam az öttusásoknak, annak idején Vörös Zsuzsáéknak, a fiúknak is, Mizséréknek, hogy hát ezért ez egy külön elhivatottság, hogy nem egy sportágra készül valaki, hanem ötre, ez sokkal-sokkal több edzést jelent. Miért pont öttusa, majd ez szól itt Blankáéknak is, hogy lehet ezt azért bírni hosszú-hosszú évekig?
2: Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű terhelés, hogy az ember csak akkor tudja ezt csinálni, hogyha tényleg nagyon szereti, és egy életmódot választ ezzel tulajdonképpen, úgyhogy ezt igazából nem lehet forszírozni, hanem annyira kell szeretni, hogy az ember ezt teljesen magáénak érezze, és csak így lehet ezt a rengeteg mennyiségű edzést és lemondást bevállalni.
1: Na hát egy picit úgy készültem abból, hogy milyen eredményeid vannak. Ugye tavaly Székesfehérváron junior VB bronzérmes lettél, javíts ki, valamit rosszul mondok. 2 évvel ezelőtt Szófiában junior EB győztes voltál, ezt a címet tavaly meg is védted. Felnőtt versenyeken tavaly tesztelted magad először igazán a budapesti világkupán, ott az elődöntőben kiestél, utána Bulgáriában már döntőztél, tehát akkor ez egy ilyen út volt erre felé, erre a felnőtt mezőny felé?
2: Abszolút igen, nem ez volt az első felnőtt idénye, hiszen tavaly már be tudtam mutatkozni, azonban mindig valahol valamilyen hiba belecsúszott a rendszerbe, főleg az akadálypályán, vagy éppen nagyon kis helyekkel maradtam el a továbbjutástól, de tudtam azt, hogy ebben több van, meg több van bennem, és próbáltam egy olyan versenyszezont összehozni, vagy olyan versenyeket, ahol hiba nélkül tudok teljesíteni, és ez most az Európa-bajnokságon jött el.
1: Ugye július elején volt Barcelonában a junior Európa-bajnokság, és ott egyéniben a 9. helyen végeztél. Valójában, ezt már Belák Jánosnak is szól, nem volt várható ez, hogy most itt a felnőtt mezőnyben ilyen jól fog boton teljesíteni, ugye?
3: Az, hogy jó teljesítményre képes, azért ez előrejelezhető, a stopper úr azért sok mindent megmutat, tudjuk, hogy Botond mire képes a futópályán, az akadálypályán, egyedül egy olyan szakágban ugye a vívás, amikor gyakorlatilag egymástól vesznek el pontszám elérési lehetőséget. Az, hogy a Botondban egy ilyen jelentős tehetségfaktor van, azért ezt tudtuk előre is. Mint ahogy mondtam, a vége pedig azért kiszámíthatatlan, mert többen is oda tudnak kerülni. Egyik oldalról mondhatnánk, hogy meglepetés, de a másik oldalról meg tudom erősíteni, hogy képességi alapján a legjobbak között van a helye.
1: Gondolom, egy pár napod volt már, hogy végig értékeld itt a versenyt. Mi az, amire visszaemlékszel az egész EB-ről?
2: Nagyon nagy élmény volt az első nap a Laser Run, mert sokat bajlódtam idén a futással, és az volt az első verseny így az idénben, ahol azt éreztem, hogy végre úgy futok, ahogy amire képes vagyok. És nyilván az is nagyon jó érzés volt, hogy sikerült beverekednem magam a legjobb 4 magyar közé. Ez volt azért az elsődleges elvárás, és ezek után a többi versenynapok már ilyen bónuszként vagy ajándékként fognak fel őket, és ez a szép ezüstérem, ez csak megkoronázta tényleg ezt a pár napot.
1: Melyik számodat érezted a legjobban? Vagy a legjobbnak,
2: tudom,
1: inkább úgy fogalmaznak?
2: A legjobbnak talán a lövészet és a futás, így egyben mondanám, az volt a motorja igazából ennek a teljesítménynek.
1: Ott dőlnek el a nagy dolgok?
2: Ha nem is minden, de nagyon sok minden ott dől el, és szép eredmény nem lehet elérni jó lézeren nélkül.
1: Nem akarlak sokáig fenntartani, hiszen nyaralsz, azért még arról beszéljünk egy kicsit, és majd folytatjuk rögtön itt vendégeinkkel, hogy ugye most pihenőn vagy, de augusztus 24-től 30-ig világbajnokság Kínában. Hogyan készülsz rá? Lélekben, testben?
2: Nagyon rövid az idő a két világverseny között, úgyhogy itt már komoly szakmai munkára nincs szerintem idő.
1: De ez neked bejön, mert a junior meg az EB között is kevés idő volt, lehet, hogy ez így a legjobb, nem?
2: Igen, akár így is nézhetjük, igen, úgyhogy tényleg ezzel a rövid idő alatt próbálok a mentális részével többet foglalkozni, és úgy odaállni a felnőtt világbajnokságra, hogy mentálisan a lehető legjobb állapotban legyek.
1: Azért most magasra tetted magadnak egy picit a mércét, nem?
2: Igen, de azt gondolom, hogy nem szabad, hogy az eredmény az én további versenyzésemet negatívan biztos ne befolyásolja, hanem erőt kell, hogy adjon ahhoz, hogy ugyanígy tét nélkül egyelőre még, és felszabadultan tudjak versenyezni.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt, tehát tényleg nem tartalak fel tovább, de hogyha a VB-n lesz valami hasonló jó teljesítmény a magyar csapattól, meg tőled is, akkor ígérd meg, hogy még beszélünk.
2: Rendben, nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Tehát Tamás Botonddal beszélgettünk, aki ezüstérmet szerzett egyéniben az öttusa Európa-bajnokságon, és hát ugye azzal kezdtem itt az elején, hogy három első, két második és egy harmadik hely, hát ez alapvetően egy kiváló teljesítmény. Szakvezető, ennél várhat el jobbat?
3: Szerintem nagyon jól megfogalmazta, a kiváló eredmény. Azt gondolom, minden versenyszámban, fiatalok is, tapasztaltabb versenyzők is, váltóban, egyéni versenyszámokban is sok érmet hoztunk, bár ugye szó volt arról, hogy ezek elvárások, de azért nem olyan könnyű ezeket elérni, hogy több mint 100 fő indul egy mezőnyben, de talán erről majd Blanka még azért részletesebben is tud beszélni, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, illetve az eredmények mellett, hogy láthatóan vannak egyéni, további egyéni fejlődés, ami a jövőre nézén azt gondolom, hogy még optimistábbá tesz minket.
1: Hát akkor, Blanka, beszéljünk arról, hogy milyen volt ez a verseny.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Emlékezetes hét marad ez számomra is, ugyanis azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez volt az első öttusa világverseny, amelyről három éremet értem haza, ahol lehetett ugye ott sikerült éremet szerezni, és elégedett vagyok igazából a teljesítményemmel. Maradtak itt-ott azt gondolom hibák, vagy apró tökéletlenségek, de ezzel lett teljes igazából a heti teljesítmény, és igazából nem maradt bennem hiányérzet a versennyel kapcsolatosan.
1: Hát beszéljünk akkor egy kicsit a csapatról, meg az egyéniről először, hogy ez hogy alakult számodra. Voltak nehézségek ott a helyszínen, milyen volt egyáltalán, hogy sokszor panaszkodnak az öttusások, például Egyiptomba kell menni, vagy valahol, vagy azért nehéz ott megküzdeni az elemekkel. Itt is volt hasonló?
4: Alapvetően a környezet az egyik barátságos volt. Ami a furcsasága volt a versenynek, hogy az OCR-pályán találkoztunk azért olyan dolgokkal, hogy például mások voltak a méretek, esetleg itt-ott picit messzebbnek éreztük az akadályokat egyes elemeknél, vagy éppen más anyagból készültek. Ezek olyan dolgok, amik azért kicsit úgy odarakják a felkiáltójelet az emberben, hogy na ez más, mint amit egy kicsit gyakoroltunk. De alapvetően egyébként...
1: Egyenméretűeknek kellene lenni ezeknek a pályáknak, ugye?
3: Elvileg.
1: Elvileg.
4: Elvileg, igen. Igen. De hát ez jó, igazából egy jó mérce, hogy egy öttus azon mennyire képes alkalmazkodni. Az, hogy milyen az OCR-pálya. És igazából élveztem a hetet. Szerintem egy jó, reméljük, hogy egy jó felkészülés volt ez a világbajnokságra is. Jó formában érzem magam, és motiváltnak tartom most jelen pillanatban is magamat. Úgyhogy remélem, hogy ez egy jó löketet adott még itt az utolsó versenyre.
1: Azért olvastam valamelyet, hogy az időjárási körülmények azok mégsem könnyítették meg a dolgokat a versenyzőknek, mert hogy reggel elég párás volt még a levegő, ez nyilván az akadálypályán okoz némi nehézséget, ugye?
3: Több olyan tényező van az időjárási körülmények is, amelyre próbálunk felkészülni, de nem lehet minden egyes időjárási körülményt itthon gyakorlatilag kipróbálni, de én azt gondolom, hogy nincsenek laboratóriumi körülmények, viszont a felkészítő csapatok, illetve a versenyzők is ezért többféle akadályon gyakorolnak, délelőtt, délután próbálgatják ők is feszegetni azokat a határokat, hogy mindent ki tudjanak próbálni, fel tudjanak készülni. Tehát gyakorlatilag ez a mi hatodik tusánk az alkalmazkodás.
1: A csapatverseny az mindig egy olyan dolog, ugye, hogy eleve kell annyi versenyző, hogy csapatban tudjanak eredményt hirdetni. Itt is voltak most nehézségeik az ellenfeleknek, hogy kevés ellenfél tudott bejutni csapatversenybe?
3: Az öttusának én azt gondolom az a szépsége is, és a nehézsége is, úgy, hogy több szakákból áll. Szépség azért, hogy mindenki megtalálja azt, amiben kicsit sikeresebb tud lenni, mint a másik, egy picivel jobban van, mint a másik, illetve ez a nehézség is, hogy azért mindig marad egyfajta hiányérzet benne, de az, hogy mind a két nemnél, a férfiaknál, meg a nőknél is teljes csapat létszámmal tudtunk bejutni, illetve ott kiváló eredményt értek el, én azt gondolom, hogy ez a magyar sportolók kiválóságát mutatja.
1: Van még ilyen válogatott? Most így hirtelen.
3: Igen, a svájci csapat, hogyha a nőkről beszélünk, de azt gondolom, hogy az ukránok, most a verseny jelen volt az orosz csapat is, nagyon sok olyan csapat van, aki kiváló versenyzőkkel rendelkezik, és hogy az elején is mondtuk, azért nem olyan könnyű itt érmet szerezni, már kívülről annak tűnik, hogy minden versenyszámból érmet tudtunk elhozni, nagyon nagy küzdelmek vannak, illetve néha egy lépés, egy mozdulat, egy-egy másodperc számít, hogy ki az, aki oda tud érni, nem csak hogy a dobogóra, de a legjobb nyolcba is.
1: Ugye zajlik az úszó Európa-bajnokság is, azért a világbajnokság ott egy kicsit erősebbnek tűnik. Ugyanakkor kézilabdában például azt mondják, hogy egy Európa-bajnokság erősebb, mint a világbajnokság öttusában. Hogy van ez?
3: Az Európa-bajnokság és a világbajnokság között valóban vannak különbségek, azért számítunk arra, hogy az Európa-bajnokságon jönni fognak kiváló egyiptomi sportolók, Dél-Amerikából, Venezuelai, Guatemalai a világbajnokságra, igen, de ugye ez nem ismeretlen terep, tehát a Blanka, Botond, a többi magyar versenyző a világkupa sorozat alatt is már megküzdöttek velük, ugyanúgy a Vivópáston, mint ahogy a többi versenyszámban is, és azt gondolom, hogy képességeik alapján bármennyire jó is a többiek. Én azt gondolom, hogy így is benne van egy nagyon jó eredmény a világbajnokságon is a magyar delegációban.
1: Említetted ugye, hogy itt voltak az oroszok. Ez okozott valami meglepetést, átrendeződést? Hol tartanak most ők? Mert régen voltak már itt.
3: Hát a szakmai oldalról azt tudom mondani, hogy jó felkészült versenyzők jönnek, annak ellenére, hogy több évig nem találkoztunk velük, nem tudtunk velük együtt versenyezni, de azért az öttusának ott is nagy hagyománya van, és kiválóan felkészült versenyzők jönnek. Mindenféleképpen más vívó stílusba vívnak, mint ami mondjuk az átlagos van, amivel találkoztunk az utóbbi időben, de hogy a versenypályán milyen a hozzáállás, mennyire sportszerűek, talán erről a versenyző ők azért jobban tudnak nyilatkozni, és talán itt érdemes meghallgatni Blankát is.
1: Milyenek?
4: Én pont Kairóban mondtam a fehér orosz versenyzőknek, hogy nagyon örülök, hogy visszajöttek zászló alatt is, már ugye zászló nélkül azért tudtak versenyezni már egy-két versenyen, de most igazából az oroszok is visszatértek, úgy Isten igazából, és én nagyon örülök neki, mert szerintem az öttusának szüksége van ezekre a nemzetekre, mert különös a vívásban, ugyanis annyira színesítik a vívó mezőnyt, és én személy szerint nagyon szeretek velük vívni, még hogyha nem is vagyok néha eredményes ellenük, de úgy teljesen más stílus képviselnek egyébként, és tényleg azt tartom, hogy nagyon jó, hogy visszajöttek, mert itt a helyük köztünk.
1: Érdekes, nem is gondoltam, hogy az oroszokra mondjátok majd ezt, hogy más stílust képviselnek, hanem itt tudom, Koreára, ugye a kínaiakra. Miben mások az oroszok, mint a magyarok?
4: Hogyha így egy szakmai dolgot kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó tempóérzékelésük van. Ők nem csinálnak, nem varázsolnak olyan sok mindent, de amit tesznek, azt az egyszerű dolgot idézőjelesen, azt viszont nagyon-nagyon jól csinálják, és gyakorlatilag lecsapnak az embernek a hibáira. Úgyhogy nem lehet ellenőrök hibázni, mert az biztos, hogy kihasználják.
1: És figyelni kell, hogy a bírókra is, mert a Páston, ahogy olvastam, néhány ítélet azért nem úgy sikeredett, ahogy szerettétek volna. Voltatok ennek szenvedői?
4: Én sajnos állíthatom, hogy igen. Nagyon csalódott voltam miatt a döntő napján, mert azt gondolom, hogy volt ott egy tévesen megítélt bírói. Hát nem mondom, hogy találat, mert pont elvették a találatot, de az előttem lévő két asszóban is láthattuk, hogy voltak olyan ítéletek, amik szerintem nem voltak helyükön. Azért ezzel elég nehéz megküzdeni, hogyha az embernek mondjuk az igazságérzete az nagy.
1: Hogy próbálsz ezzel megküzdeni? Mondjuk van egy ilyen szituáció, hogy képzeljük el, hogy mi történik akkor, mit érzel a fejedben?
4: Állítom, hogy egyébként nem véletlenül történt most velem ez a szituáció, mert pont így ezekben a hetekben dolgoztam rajta a mentális szakembereimmel, hogy felfedeztük, hogy nehezebben viselem, amikor egy ilyen helyzetben kerülök, de nagyon-nagyon büszke voltam magamra a verseny végén, hogy igenis kiálltam a próbát, és bár ott elment a kedvem a versenytől a vívás után, de igenis szépen visszajöttem a versenybe, és oda tudtam tenni magam a következő számokban. Hát megvannak erre a mentális eszközeim.
1: És ilyenkor, amikor mondjuk egy olyan találatot adnak ellened, amit úgy érzed, hogy igazságtalan, akkor mi van benned, hogy hú, most akkor gyorsan csinálok egy másikat, vagy ilyenkor kell nagyon higgadtnak maradni, nehogy beleszaladj még egybe?
4: Ott igazából lejárt az idő, és az, hogyha sikerült volna ugye azt megadni, akkor az a győztes tust jelentette volna számomra. Így gyakorlatilag az volt a kulcsa az egésznek, hogy mennyire maradok ebbe tényleg úgy benne, ebbe az érzésbe, hogy itt a vívásban nekem már nem lesz több beleszólásom, hogy előrébb jussak. Itt nagyon gyorsan kellett igazából váltanom fejben, hogy na akkor OCR, akkor ez miből is áll, mit is kell csinálnom? Úgyhogy ez volt itt a kulcsa, hogy mennyire gyorsan tudok alkalmazkodni ehhez.
1: Persze ez örök probléma, ahol van bíró, ott mindig vannak hibák, vannak tévedések, bár azt szokták mondani, hogy a sors egyszer elvesz, azt legközelebb visszaadja, csak az adott szituációban nehéz ezt földolgozni.
3: Igen, ezt azt gondolom, mi is hasonlóan gondolkodunk, hogy az élet azért mindig balanszra játszik, amit valahol elveszítünk, azt reményeink szerint vissza is fogjuk kapni, de szerintem a kulcs, amit a Blanka mondott, tehát amit tudunk, megteszünk annak érdekében, hogy érvényesítsük ott a jogainkat, vagy a szabályt, viszont amikor erre már nincs lehetőség, egy elvett találat van, elvesztett másodperc, egyszerűen nem tudunk, nem is szabad leragadnunk ott, hanem a jelenre kell fókuszálni, a további feladatokra, kihívásokra, tehát nem szabad, hogy ez kedvezőtlenül befolyásolja. Ez azért jelentős tapasztalatra is szükség van, hogy az ember ilyenkor jól tudja kezelni az érzelmeit, és visszahúzza magát a jelenbe. Amit még tudunk tenni, hogy a szervezőbizottság, illetve az Európai Szövetség felé jelezzük ezeket a problémákat, mert jövőre ugye ugyanott lesz Európa játékok, ami már egy kvalifikációs verseny, kvótaadó verseny, és hogy a bírói színvonalat emelni kell, az kétségtelen.
1: Mit tudtok ezért tenni? Mert hát azért az örök probléma a régi időkben is így volt, és most meg gondolom, hogy még gyorsabb lett az öttusa, mint volt 30-40 éve, akár vívásban is.
3: Mindenféleképpen megpróbálunk példát mutatni, konstruktívan hozzáállni, megoldást keresően hozzáállni, jelezni ezeket a problémákat, és ugye több szakbizottság van, akik foglalkoznak ezzel. Nem csak mi voltunk érintettek sajnos ilyen fajta rossz döntésben, hanem a franciák is, fehér oroszok is. Én azt gondolom, hogy itt egy jó összefogással mindenkinek az az érdeke, hogy egy magas színvonalú verseny legyen, és ne a bírókon dőljön el, hogy ki az, aki tovább jut, vagy ki az, aki megnyeri a versenyt, vagy sem. Hát mindenféleképpen közös érdekünk.
1: Ezek tévedések, hibák, vagy van benne némi rossz szándék is olykor? Mert hát azért legyünk őszinték, láttunk már ilyet világversenyen.
3: Én nem feltételezem a rossz szándékot, de ahogy a Blanka is jelezte, azért neki már nehéz volt úgy felállni egyáltalán a pástra, mert ahogy az előző két asszónál is gyakorlatilag hőbörgött az egész lelátóközönség, nagyon sok rossz bírói döntés volt, tehát én azt gondolom, mielőtt elkezdte azt a vívó asszót, már az is egy olyan szituáció volt, amit neki fejben ott már rendeznie kellett, és sajnos hát beigazolódott nála is ott az utolsó találatnál, az a meg annyi bírói hiba. Én nem is értem, hogy miért nem cserélték le a bírót, illetve hol volt itt a versenyigazgató. Megpróbáljuk a jövőben ezt kezelni.
1: A bírókat, azokat hogy választják ki a különböző játékokra? Tehát sorsolással, vagy irányított sorsolással, hogy működik ez?
3: Voltak nehézségek azért itt a szervezés tekintetében, azért egy világbajnokságon vagy világkupán azért nem fordulhat elő olyan, hogy a saját nemzetéből érkezik a versenybíró és vezeti az asszót. Erre itt Magyarországon nagyon nagy figyelmet fordítunk, illetve a bíróknak szükséges, hogy rendelkezzenek egy versenylicenszel, hogy valóban annak a tudásnak a birtokában vannak, és megvan a kellő gyakorlatuk, hogy azt az esemény színvonalához képest a legmagasabb szinten tudják levezetni. Hát mondjuk azt, hogy ez most nem sikerült.
1: Hát azért ezzel most úgy elgondolkodtam, meg meglepődtem, hogy saját országbelinek vezet, meg hogy nincsenek olyan színvonalon. Ennyire nincs bíró? Kevés a bíró a sportágban?
3: Ez nemzetfüggő maximálisan. Én azt gondolom, hogy több nemzet is ezt meg tudja oldani. A törököknek is erre törekedniük kell, hogy vagy a saját bírói közösségükből, de mindenféleképpen szükséges, hogy nemzetközi bírók legyenek, és saját maguknak nevezessenek például asszókat, illetve ne hozzanak döntéseket a kétes szituációkban.
1: Hát gondolom, hogy ez azért a világbajnokságon is majd még fájó pont lehet esetlegesen, mert hogy hirtelen egyik napról a másikra nem fog megváltozni a versenyzés, illetve a bírói kar, de hát akkor neked sikerült ott a rendbe tenni a dolgaidat a pást után. Mondtad, hogy jött a következő szám, nem sok idő van ilyenkor.
4: Szerintem gyakorlatilag a saját magamat sikerült legjobban meglepni, mert én is azt éreztem, hogy most nem feltétlen ideális a mentális lelki állapotom, ami ott fogadott a vívás után, de igazából nagyon örültem az OCR pályámnak, mert amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani. Persze nem mondom, hogy nem lehetne jobb, mert mindig lehetne jobb, de utána az úszásban is egy erős 100 métert tudtam produkálni, és az árószámban viszont azért ugye azt mondom, hogy nincs hiányérzet a versennyel kapcsolatban, de azért ott nem feltétlen voltam elégedett a teljesítményemmel. A futás az borzasztóan esett, főleg az első kettő-három körben azt éreztem, hogy nem haladok, és hogy borzasztóan olmos volt az egész mozgásom, és az utolsó két kör éreztem azt, hogy na, ez egy picit már jobban esik.
1: Meséld már ezt a pályát, hogy amikor ott végig kell menni, akkor hogyan csinálod ezt az egészet?
4: Igazából ugye paralel két versenyző megy az OCR pályán minden egyes alkalommal, illetve vannak kivételek, de általában két ember megy egymás mellett, és ugye 8 darab akadály ellen van egy pályán, és itt kell gyakorlatilag minél gyorsabban hiba nélkül teljesíteni ezeket az elemeket. Ez körülbelül egy fél perces időtartamú valami így a női mezőnyben. Persze van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit rosszabbul megy rajta. Férfiaknál viszont a jelenlegi világcsúcs az 18 másodperc, hogyha jól tudom.
1: Neked mennyi a legjobb időd?
4: 29, de edzésem már mentem 27-et egyébként. És gyakorlatilag vannak többféle elemek, nekem is valamit jobban szeretek, valamit kevésbé, és az ötöset, illetve a heteset azt minden verseny előtt gyakorlatilag kihúzzák, 3-3 alternatíva közül, és így azért nem minden egyes versenyen ugyanazok a pályák.
1: Neked melyik a kedvenc, és melyiket nem szereted?
4: Gyakorlatilag megnyertem magamnak egész hétre azt, amit nem szeretek, mert a selejtezőben, illetve az elődöntőben, döntőben is a bizonyos UFO nevezetű akadály volt, amit azért nem szeretek, mert azért nekem egy kicsit problémás a balvállam, és hát az legjobban eszi ezt a problémát, és eléggé nem segíti az, hogy ne fájjon a vállam, úgyhogy őt mindenképp így a negatív listának az élére raknám, viszont gyakorlatilag most már azt mondom, hogy szinte az összes egy szinten van utána, van egy bizonyos Ikarusz, Vils ez a neve, azt nagyon szeretem például, vagy az utolsó Buzogányt, a Gyűrűt, ezeket mind szeretem.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, két vendégünk pedig a stúdióban, Guzi Blanka és Belák János, és azért beszélgettünk már itt a versenyedről, Blanka, hogy is zajlott, meg milyen érzéseid voltak. Azért beszéljünk a csapat többi tagjáról, a lányoknál, hogy nekik hogy ment a versenyzés, ugye Blanka bronzérmes is lett egyéniben, de hát egy csapathoz három ember kell.
3: Igen, hárman voltak ugye döntőben, de ezt megelőzően volt még egy nemenkénti váltó, két női taggal, két fiatal versenyző. Nagyon örülök, hogy a junior világbajnokság után itt is részt tudtak venni, és az ő ezüstérmük is egy csodálatos meglepetés volt, és nagyon hasznos tapasztalatokkal tudtak gazdagodni. Blanka mellett a döntőben ugye Erdős Rita és Bauer Blanka szerepelt, még két kiváló versenyző. Voltak kisebb hibák, amik utána sajnos a végelszámolásban azért pozíciókban voltak mérhetőek. De azt gondolom, hogyha itt is meg tudják csinálni azokat a finom hangolásokat, amire képességeik alapján ugye el tudnak érni, akkor a világbajnokságot azért ők is optimistán várják, és egy hasonló szép eredmény elérésére képesek lesznek.
1: Sokan ugye mondják, hogy például bizonyos sportágakban az EB-t egy picit beáldozzák a VB-ért, meg az olimpiáért. Hát itt erről nem lehet szó, mert nagyon rövid a két verseny között az idő, ami eltelik ilyen kis szünettel, pihenővel, vagy újabb fölkészüléssel.
3: A felkészülési időszakban ugye a világbajnokság mind az egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb verseny is, ugye a világbajnokságtól számolnak visszafelé a csapatok, ebbe beleesett ugye az Európa-bajnokság. Az Európa-bajnokságot is azért nagyon komoly súllyal kezeljük a felkészülés során, illetve a formaidőzítés szempontjából ez is egy kiemelt esemény volt.
1: És ilyenkor, amikor jönnek a VB-re a versenyzők, kik azok, akik még csatlakozhatnak a mostani vetélytársakhoz?
4: Mindenképp említeném az egyiptomiakat, illetve nálunk ugye a dél-koreai, akik is nagyon erősek, és azt gondolom, hogy ők fognak leginkább beleszólni ezekbe hát, hogy is mondjam, csak helyezés leosztásokba. Férfiaknál is azért vannak még dél-amerikaiak, illetve japán, kínai versenyzők is, akik akár oda tudnak érni. Illetve azért nálunk is akad egy-két, mondjuk kínai, aki döntőbe szokott jutni. Úgyhogy így elsődlegesen őket említeném, de reméljük, hogy ott lesz a spanyol Heredia is, aki itt Budapesten azért fel tudott állni a világkupán, illetve a világkupa döntőn a dobogóra is, viszont az EB-n nem mutatkozott meg, illetve a cseh Lucy Lavacskova, aki szintén egy erős versenyző.
1: És akkor most cél az, hogy visszavágj az előtted végzőknek a VB-n, mondjuk?
4: nincs ilyen cél egyébként bennem, hogy nekik visszavágjak. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis év van mögöttem, és szeretném ezt egy jó kis eredménnyel megkoronázni így év végére, vagy a szezon végére, és a 24-ben, illetve 25-ben VB ezüstérmesként tudtam befejezni a szezont, így azért viccesen úgy fogalmaztam, hogy nem nagyon tudok olyat, aki így háromszoros VB ezüstérmes lenne, úgyhogy azért szeretném ezt megcélozni, és persze, hogyha VB aranyról lenne szó, akkor ezért nem utasítanám csak az ezüstért vissza, de Budapesten lesz ugye jövőre a világbajnokság, és ott lenne a legjobb igazából megkoronázni ezt az egészet.
1: De azért nem veszünk össze rajta, itt is arany lesz, meg Budapesten is.
4: Nem veszünk össze.
1: Beszéltünk a hölgyekről, beszéljünk egy kicsit az urakról. Tamás Botond ugye itt volt a műsor elején még telefonon, aki most éppen Prágában egy kicsit pihen, de hát remek eredményt értek el a fiúk is.
3: Igen, férfiaknál is három döntősünk volt, de a nem jutott döntőbe sajnos Böhm Csaba, talán egy lépésen múlott a végén a befutón. Én azt gondolom azért ő is kiváló eredményre, elérésére képes, illetve a világbajnokságon meg fog mutatkozni. Mellett a döntőben ott volt még Szép Balázs, ugye a tavalyi világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgy szintén olimpikon, illetve Kolesszár Mihály is, akinek sajnos a tavalyi világbajnokságon nem tudta megmutatni, hogy mire képes egy betegség miatt, de az idei szezon azért azt jelzi előre felkészültségével kapcsolatban, hogy ő is jó eséllyel fog nem csak a döntőbe jutni a világbajnokságon, hanem ott az éremért is küzdeni.
1: Ugye te már itt, amikor a hölgyekről beszéltünk, akkor elmondtad, hogy milyen szép volt ez a páros eredmény, és azért azt mutatja, hogy vannak a fiatalok között is nagyon tehetséges versenyzők, ha így visszafele tekintesz, akkor te is így látod, hogy megvan az utánpótlás, mondjuk itt már nem akarom Blankát öregíteni véletlen se, de utána is?
3: Igen, 5 korosztályba indulnak nemzetközi versenyeken 5 tusázók, U15, 17, 19 junior és ugye felnőtt versenyzők, és látható, hogy bár vannak erősebb lemorzsolódások bizonyos időszakokban, például amikor elérkezik az iskolaváltás, egyetem, illetve életkorokba belépnek, de én azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló szakember dolgozik ezen az ország több részén, hogy ezeknek a gyerekeknek meg legyen a lehetőségük az álmaikat elérni, és minden korosztályban eredményesen tudnak hazajönni. Bár a fiatalabbaknál nem cél az, hogy érmeket szerezzenek, leginkább tapasztalatszerzés, illetve az egyéni legjobbjaiknak a megdöntése, de látható, hogy kezdenek összeérni, illetve ez a felmenő rendszer nagyon jól működik.
1: Még nem tudok amellett elmenni, hogy megkérdezzem, ugye én még azon nőttem föl, gyerekkoromban láttam sok öttusa versenyt, hogy ott még bizony ilyen katonatiszti egyenruhákban is lovagoltak az urak is például a versenyeken, hogy ezen most már úgy túl vagytok, tehát gondolom ez hozott változást a versenyzők körében is. Vannak olyan nemzetek, amelyek ennek nyertesei, és jobban megy nekik mondjuk, mint amikor lovaglás volt az egyik szám?
3: Lehet, hogy vannak nyertesei vagy vesztesei, ennek mindenféleképpen befolyásolta a sportágnak az arculatát, egyes sportolóknak az eredményességét, de itt van egy kiváló példa, aki lovaglással együtt lett ugye világbajnok ezüstérmes, olimpikon kiváló eredményei vannak, és át tudott állni erre az új sportágra is. Én azt gondolom, hogy az öttusának, ennek a sportágnak az egyik előnye, hogy sokoldalú felkészítést igényel, viszont ebből a sokoldalú felkészülésből azért viszonylag könnyebben lehet váltani, és a sportolók mellett azért jelentős kihívást jelentett, hogy ezt a tudásbázist fel tudjuk építeni az akadálysporttal kapcsolatban, ugye egy új sportágról beszélünk, az edzőket tudjuk képezni, hogy mind-mind olyan körülményt biztosítani tudjunk ezeknek a kiváló sportolóknak, hogy ők a lehető legjobb eredmény elérésére képesek legyenek.
1: Ugye Hosszú Katinka, amikor versenyzett, azt mondta, hogy a legjobb edzés az a versenyzés. Hát most ez nálatok is megvalósulhat, te is szereted ezt a sok versenyt egymás után gyorsan?
4: Igen, nekem Hosszú Katinka azért nagy példaképen volt, és lehet, hogy tőle hallottam ezt, vagy tanultam ezt, de én is szeretem azért kihasználni azokat a lehetőségeket, amik így verseny szinten jönnek, és most is ugye a mixváltót is gyakorlatilag ezért is vállaltam el, ugye te azért

0: az, hogy milyen összhang van a két versenyző között, ez meghatározza. Én kimondottan szeretem a mix váltót, szerintem nagyon izgalmas verseny, és bár ugye itt szó volt már időkről, a Blanka azért szerintem fogalmazott, hogy 29 másodperc alatt teljesíti az akadálypályát, de hát ezt azért még néhány fiú is örülne ennek az időnek. Tehát nagyon izgalmas, nagyon jó minőségű versenyek, és leginkább, hogy ők hogy tudnak együttműködni egymással, segíteni, esetleg nehezebb pillanata van a másiknak, ugyanúgy vele együtt megélni ott bizonyos dolgokat. Úgyhogy nagyon izgalmas látni ezt az együttműködést ilyenkor.
1: Ugye nem sok idő maradt, említettük már, augusztus 24-től 30-áig lesz a világbajnokság, mégpedig Kínában, és 8 magyar öttusázó vesz részt majd ezen a viadalon. Kujjánkban, ha minden igaz, remélem, nem tudom kínaiul, hogy kell pontosan ejteni. A lényeg, hogy azért ott megint más körülmények lesznek, mint itt Törökországban. Hogyan készültek erre?
0: Igen, eltérők a különbségek időjárásról, ugye már beszéltünk, magas hőmérséklet, és itt még ugye a magas páratartalom is szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy erre felkészült a magyar csapat, 2024-ben is kiváló eredményeket tudtak ott elérni, és azt gondolom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva tudják most is, illetve tudjuk finom hangolni az ottani versenyzést. Erre készülünk, hogy kicsit szélsőségesebb időjárások lesznek, mint amit így az európai szervezet megszokott. Én azt gondolom, hogy mi, hogy hasonló körülmények lesznek mindenkinek, ezért egyenlő esélyekkel fog ott az a verseny lesz zajlani.
1: Hát most Blankának lehet, hogy annyiből könnyebb lesz a dolga, hogy végre kimarad az akadály, amit nem annyira szeretsz. Hát nem hiszem el, hogy 4-5-ször is pont azt húzott ki, hogy megmaradjon.
2: Csak jöjjön. Ha ilyen jól sikerül abszolválni, akkor jöhet.
1: Egyébként ugye már kijelölted a csapatot, az utazó gárdát, ez volt kétség a felől, hogy esetleg gondolkodtál, hogy más beküljön, vagy egyértelmű volt az összeállítás a hölgyeknél és az uraknál?
0: Mindig nehéz a helyzet, mert nagyon sok kiváló magyar versenyző van a rendszerben, A keret, B keret, jönnek a fiatalok, de ugye van egy egész szigorú válogatás és versenyeztetési elv, ez úgy néz ki, hogy erre előterjesztést teszek, amit a szakmai bizottság úgy szintén még megtárgyal, majd az elnökség jóvá hagyja, és ezekhez az irányelvekhez és ezekhez a kereteket megtartva megy végig a szezon. Itt kizárólag egy rendkívüli esetben történhet ebben már változás. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a sportolók számára, illetve a felkészítő csapatok számára is kiszámítható legyen. Ne legyen bizonytalanság, hogy indulok, nem indulok, lesz-e kvótám, nem lesz kvótám, hanem úgy tudják a szezonjukat megtervezni, hogy ezeket már tisztán látják, hogy milyen objektív eredmények mentén lehet oda kerülni, és nyernek indulási jogot. Nem volt kétség, illetve most sincs kétségem a felől, hogy a legerősebb csapattal fogunk kimenni, és a legkiválóbb versenyzőkkel, akik jelenleg a legjobb eredmény elérésére képesek.
1: Ugye Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor lesz az uraknál, és a hölgyeknél pedig Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita, de itt lesz majd egy hiányzó is, ha minden igaz, ugye?
0: Igen, az Európa-bajnokságon indult még Mészáros Emma, ő is ugye még juniorkorú versenyző, ez egy jelentős, mind fizikai, mind mentális teher azért, és nem szeretnénk, hogyha kiégés vagy sérülés legyen. Emma is végig versenyezte a junior korosztálynak nem csak a válogató versenyeit, hanem felnőtt világkupán indult, junior Európa és világbajnokság, felnőtt Európa bajnokság, és hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, lélektanilag is meg tudjuk óvni attól a sérüléstől, ami esetleg visszafordíthatatlan károkat okozhat a sportolónak, ezért a felkészítő csapatával együtt az a döntés született, hogy Emma visszalép a világbajnok indulási jogától.
1: Ezt könnyen vette?
0: Ezek nagyon nehéz döntések, én azt gondolom, viszont ez egy nagyon jó és okos döntés volt, hogyha hosszú távon gondolkodik, illetve hosszú távon gondolkodunk.
1: Ugye 5 versenyző is lehetett volna a hölgyeknél, de Gulyás Michelt ugye júliusban műtötték róla, mit lehet tudni?
0: Michel elkezdte a rehabilitációját, elkezdett edzeni, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amire minden versenyzőnek oda kell figyelni. Erre megpróbálunk mi is a lehető legnagyobb időt és energiát fordítani, hogy tudjuk elkerülni a sérüléseket és a betegségeket, mert 11 hónapon keresztül nagyon keményen, heti több mint 20 órát dolgoznak, edzenek, készülnek, nem szabad, hogy egy-egy sérülés vagy betegség keresztül vágja, hogy a főversenyen ne tudjanak ott lenni. A következő 2 évnek is ez lesz az egyik prioritása.
1: Persze, hát eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk a hölgyek remekül szerepelnek, aranyérmet nyernek a világbajnokságon, akkor mondjuk neki is nehéz lesz visszakerülni a csapatba.

0: profi versenyzőkről van szó, a mérce, a kihívás adott. Én azt gondolom, hogyha ő eldönti arról, hogy készen áll és részt fog venni, akkor képes lesz egy jó eredmény elérésére. Én azt gondolom, hogy motiváló az is, hogy látható, hogy a versenytársak, a sporttársak jelenleg hol tartanak, és milyen eredmény elérésére képesek.
1: Lehet blank, hogy buta a kérdés, amit kérdezek, de neked az, hogy Michel nincs ott, ez mit jelent? Egy picit könnyebb nyerni mondjuk, vagy jó eredményt elérni, vagy hiányzik onnan belőled?
2: Ahogy az oroszoknál is említettem, azért én szeretem, hogyha ha teljesen mezőny is, és nincsenek hiányzó nevek, úgyhogy én tényleg bízom abban, hogy Michel a következő két évre úgy fog tudni odaállni, hogy nem fogja sérülés vagy betegség gátolni, és tényleg mielőbbi felépülést kívánok neki, de azt gondolom, hogy azért ez egy egyéni sportág, és akkor tudunk a legjobbak lenni, hogyha csak magunkkal foglalkozunk, és azért most már egy jó két éve sikerült, hál' Istennek, kicsit úgy nekem is érettebben gondolkodni ilyen téren, és igyekszem tele magammal foglalkozni.
1: És ez minek köszönhető? Ez is a mentális felkészülésnek, vagy megértél rá?
2: Igen, én nagyon sokat fektetek a mentális felkészülésemre. Jelen pillanatban 3 szakemberre dolgozom együtt, és látom a fontosságát, illetve nem csak a fontosságát, hanem a gyümölcsét, illetve az eredményét annak, hogyha tényleg erre odafigyelek, akkor mennyire sok potenciál van ebben a területben. És igen, én ennek tudom be, hogy ez egy következetes munka volt.
1: Ugye ma augusztus 12 van, gondolom, hogy kell egy átállás arra, hogy Kínában tudjatok versenyezni. Hogyan alakul most az elkövetkezendő időszak?
2: Egy 6 nap múlva fogok körülbelül indulni, igen, mert 18-án fogunk indulni a kínai világbajnokságra, és ott lesz kint egy bő hetünk, ugyanúgy, mint 24-ben, ott ugye volt már egy világbajnokság, úgyhogy így tudjuk, hogy mire lehet számítani időeltolódásban, és most ez a hét egy picit egy ilyen regenerálódó az Európa-bajnokság után, viszont kint azért lesztek még kicsit ilyen odaszúrogatós edzések, de ahogy Botti említette a legelején, abszolút igyekszünk megtalálni az egyensúlyt ilyenkor a regeneráció és a megfelelő edzések között.
1: Nem tudom, hogy téged mennyire visel meg például egy ilyen hosszú repülőút, meg gondolom, hogy ott más az étkezési szokás, mint itthon.
2: Igazából nem mondom, hogy rutinos vagyok ebben, mert azért nekünk nagyon sok verseny itt a közelben van, de azért tudom, hogy mire lehet számítani, illetve profi dietetikusokkal dolgozunk együtt, akiknek van szintén egy ajánlásuk erre, és nem tartok igazából ettől, mert...
1: Tehát akkor nem egy ilyen tömegkonyha van, hanem meg van határozva, hogy például a magyar csapat tagjai egy-egy nap mit esznek?
2: Mindenki dolgozik az A-vonalból egy-egy dietetikussal, és gyakorlatilag ez egy egyéni munka, tehát ők nincsenek ott és így felügyelik, de megvan az, hogy kinek mi vált be esetleg, és itthonról egyébként szoktunk magunkkal vinni snackeket, vagy olyan alapélelmiszereket, ilyen gyors készételeket, amik jók esetleg, hogyha az ember Kínában nem talál mondjuk hát ilyen kedvére valót.
1: A szövetségnek is gondolom ez komoly feladat, hogy például jó helyen legyen a csapat, jó szállodában, hogy minden meg legyen a megfelelő jó szerepléshez, adott legyen minden.
0: Akkor tudnak jó eredményeket elérni, hogyha a körülmények is adottak. Azért ezekkel a versenyekkel azért úgy kell gondolkodni, hogy néha mi is csak képeket látunk, meg információkat kapunk. Ez olyan, mint egy brosúra, amikor az ember nyaralás keres, és gyönyörű szép képeket lát, és azért ért már minket is meglepetés, hogy milyen ételek voltak, milyen volt a szoba, milyen körülmények voltak. Erre azért nehéz felkészülni, de ahogy Blanka is mondta, néhány dolgot be lehet csomagolni, el lehet vinni magunkkal, de bízunk benne, hogy a szervezők azért erre nagy figyelmet fognak fordítani, hogy a világ legjobb ötusázói lesznek ott.
1: Hát, hogy legfeljebb fogsz egy fakanalat a kezedben, és elkészíted a hölgyek uraknak a kedvenc ételét, nem tudom, erre képes vagy-e?
0: Nem áll messze tőlem, szeretek főzni, bár valószínűleg, amit a dietetikus összeállított, és ez néha órákra lebontott, vagy 15 percre lebontott pontos táplálkozási terv van már a verseny előtt, illetve verseny alatti időszakban is. Erre azért nem biztos, hogy képes lennék, illetve a különböző gasztronómiai igényeket kielégíteni, de én azt gondolom, hogy a szervezők mindent meg fognak tenni ennek érdekében, hogy az európai gyomor is bírja majd.
1: Ha már így le van bontva minden az étel tekintetében, akkor gondolom a program tekintetében is, mert az is egy fontos, hogy ott is már nem csak itt készülve, hanem ott is minden percre be legyen osztva.
0: Sajnos ez nem teljesen igaz, mindig az ideálisból indulunk ki, de hogy mennyi csoport lesz, mikor lesz a versenynek a kezdése, van esetleg csúszás, átfedés, van olyan körülmény, ami esetleg hátráltatja, vagy átszervezése igénye a programot, sajnos ezek mindig előző este derülnek ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy technikai értekezlet, ahol elmondják a következő napi információkat is, és azért most is volt hasonló tapasztalat, amikor 8 órára volt kiírva a kezdés, és 10 óra lett belőle, vagy 10 órára volt kiírva a kezdés, és reggel 8 lett belőle.
1: És akkor Blanka, mit csinálsz olyankor, ha mondjuk van 2 óra hossza így pluszban?
2: Igazából ez előtte volna jó esetben megtudjuk, bár itt is volt olyan, hogy ott reggel módosították az időt, és akkor el kellett ütni valahogy. Azért ez nagyon nehéz, hogyha az embernek van egy bejáratott bemelegítési protokollja, és azt így felrúgják idézőjelesen, de ebben ismerszik meg igazából a jó öt tusázó, amit Jani említett, hogy a hatodik tusánk az az alkalmazkodás, és itt azért ezt elég rendesen elő kell hozni, hogy ki hogyan képes alkalmazkodni, amikor nem a számára ideális körülmények vannak.
1: Hát reméljük, hogy minden jól fog alakulni. Ugye 3 első, 2 második és 1 harmadik helyen zártatok az Európa-bajnokságon. Szakvezetőként mire számítasz? Mivel lennél elégedett a VB-n ennek tükrében?
0: Én azt gondolom, hogy legalább 3-3 versenyzőnk döntőbe fog jutni. Ennek reális esélye vannak, és mind a két nemnél harcban leszünk a dobogóért. Én hiszem, hogy érmet tudunk hazahozni a világbajnokságról is.
1: Blanka, az ezüstérem?
2: Igen, azért ez egy ideális kimenetel lenne, de hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy azért én nem redukálom csak így a helyezésekre az elégedettségemet, és az érzésekben gondolkodom. Hogyha azt látom, hogy van eredménye, és ki tudom hozni magammal azt, ami ott jelen pillanatban bennem lesz, akkor biztos, hogy jó érzésekkel fogok hazajönni. Társuljon az mondjuk egy 12. helyhez, vagy éppen egy 4.
1: És akkor VB után jön egy hosszabb pihenő?
0: Reméljük, igen, a világbajnokság után egy hosszabb pihenő jön, hiszen ezt követően meg kell kezdeni majd az alapozó munkát, ahhoz a monoton munkához pedig mindenféleképpen szükséges egyhajta frissesség, és hogy ezt egy jó aktív, vagy valakinél passzív kikapcsolódás megelőzze.
1: De neked van erre valami speciális, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, amikor a pihenő van?
2: Én inkább az a passzív jellegű vagyok, illetve azért, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor azt szeretem a lovammal tölteni.
1: Akkor ló csak van.
2: Ló az van, úgyhogy terepolvaglásokat, azokat nagyon szeretem.
1: Hát akkor sok sikert kívánok a világbajnokságra, reméljük, hogy jó hírekről tudunk majd beszámolni itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm szépen Guzi Blankának és Belák Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, Tamás Botondot pedig még az adás elején hallhattuk telefonon. Hát jó felkészülést és jó versenyzést kívánunk.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flash-ek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja. Tehát, hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
3: Köszöntelek téged is, Tibi, és a sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy sem vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy egy elnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök által. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sportról és az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetért.
2: Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról, de kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyula István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták, és tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitt el téged a budapesti Honvédba atletizálni.
3: Ez így van, de azért én édesanyámat sem hagynám ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anyu ebbé bronzérmes volt, a univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és egy kis túlzással a Tüzér utcai távolugró gödörbe születtem, mert ugye anya ott tartott edzés, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha ez minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tinédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor főtitkár lett, ugye elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyerek nevelésében, és 16-7 éves voltam akkor, úgy látva jónak, hogy levisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, Dr. Stipics Lászlónak, akinek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
2: Igen, nem, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futott el 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órában, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
3: Így van, akkor, amikor ez megtörtént, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom, kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek. Mégiscsak azért az anyaapja atléta volt. Igen, csak hogy jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így járt meg az óra, a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, az értem, de van csütörtök van, és arról volt szó, csak hétfőn pénteken kell jönni. Ja, eddig, mostantól kezdve akkor. És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
2: A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy ugye el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
3: El kellett végezni ezt a főiskolát. Egyébként ennek a semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a Honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett Honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a Honvédnál, és az akkori szakosztályvezető azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a Honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanárúrral vagyok hajlandó együtt dolgozni, aztán akkor na, ilyen nagyképűen ezt kijelentettem, persze nem, mert nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanárúrhoz. Azt mondta, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy, hogy felvételizzel a TF-ről. Én. Ezzel a múlta. És aztán összerakták. Ott ő nagyon sokat segített. Tanárokat hozott, és akkor elindult, be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési sem mondom, hogy kényszer volt, de ugye ott még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, az ott mindent kellett csinálni, azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság. És végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS sportolója.
2: Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
3: A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennálló országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10-es csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 6-60 alatt 60-on, és hát és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-as EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
2: Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
3: Igen.
2: Elhajtottad.
3: Igen. Amire nem vagyok büszke, de hát az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna a helyzetbe, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
2: 2004-ben még szinted volt az aténi olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültem.
3: Megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztője Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsével az olimpiai történéseket, eseményeket.
2: Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
3: És Sopron atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont a az athéni olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni egyesület, vagy ott a Soproniakot jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor. De és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem. De azt a leszúrást, azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem, hát ugye nem lehet ezzel a névvel ez nem lehet, hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott azzal én el is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni, jó vagyok én ott, ahol vagyok, sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, a szívesen dolgozom. És ezen 2000, ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008, pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés az akkori állami sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
4: Rendszeresen megszólal nálunk itt így a rádióban, Elbert Gábornak
3: így hívják. Van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... és akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, tehát ismertek, tehát egyikükkel, másikukkal együtt is versenyeztem én még annak idején, és aztán eljutottunk oda, hogy a pekingi olimpia előtt milyen furcsa, visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívül tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisában pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-ig.
4: Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
3: de
4: belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
3: Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében még akkor is, hogy ő is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, vezetői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt és segített. És aztán elindult, ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, de ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008-12-es, tehát a londoni, a pekingi londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, ott a kis langyos vízbe tapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk, van akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valakor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahol mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért egyébkézláb atlétája volt a magyar atlétikának. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremes, nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző ugye elvesztettük a dobó pápát, Németh Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt. Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott a magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az ugye kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ezzel is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a Magyar Állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát nem 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni, mert azt gondolják, hogy ez akkor így megkapta a Magyar Atlétikai Szövetség, nem, egy lehetőséget sportág fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott volt az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán háttered biztosítanak, segítenek, talán a név, a gyulai név az azért segít ebben, na azok akkor ott szembefordultak, és úgy gondolták, hogy majd ezt ők sokkal jobban meg tudják oldani. Ez a 13-as küldött gyűlésen ez egyébként érezhető is volt. Kvázi ott volt az első ilyen buktatási kísérlet velem szemben.
2: Amikor te elnök lettél, akkor jól emlékszem, Dornbach Ildikó volt a szövetségi kapitány, és amikor lecserélte a szövetség az elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy oké, most innen el, de aztán mi lesz vele?
3: Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések, ezek egyáltalán nem kellemesek, tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és egy idő, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó-e vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhatják rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg voltak a meglátása, a tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból, abból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet, nem tudom, most nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki, meg nem. Én biztos voltam benne, hogy egy, azaz egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatba is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akikkel én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, akkor biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ők képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. De gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor majd nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Hát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
2: Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirjáv Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan, milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirjáv Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal, hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, ez hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy velük, hogy találtatok egymásra?
3: Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott fiatalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt, volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat, ez megvolt. Én pontosan tudtam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelonai Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben meg is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt. Tehát ez egy teljesen különálló történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel, tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Azon az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így kerültek be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetés, vagy semmi, és a utolsó telefon, az volt, hogy Marci öcsémmel néztem, hogy ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Ez nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. És mondom, ugye jött ez a elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, hogy ki kell használni, és ide én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik meg tudják, le tudnak ülni az edzőkkel, nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért, és így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
2: És mi lett, milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami egy elsőre bekerült az Atlétikai Szövetségbe, és ami miatt először meg akartak buktatni?
3: Én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítmény helyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy egy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan, amilyen, de mégiscsak van, edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb, nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, és szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos, hogy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség lemondott elnöke. Mindjárt beszélünk arról is, hogy miért mondtál le, de az előző fél órában áttekintettük az elnökséged első időszakának jelentősebb állomásait, de nem hagyhatjuk ki a 2023-as atlétikai világbajnokságot, amelyre épült egy csodálatos stadion. Na ez hogy volt?
3: Szándékosan nem mondtam, amikor kérdezted, hogy milyen eredményeket, mire vagyok büszke, de azért erre is büszke vagyok. Nyilván idehozni a világ egyik legnézettebb sporteseményét azért azt gondolom, hogy nem kis dolog. Viszont őszinte leszek, azért nem beszélek róla szívesen már, mert egyrészt 3 éve volt lassan, másrészt meg ezt az eseményt is, illetve az ehhez kapcsolódó beruházást is, én azt gondolom, hogy olyan méltatlan párbeszéd övezi, amiben nem kívánok részt venni. Tehát,
2: ez a stadionépítés miatt kezdődött, vagy maga a világbajnokság miatt kezdődött ez a fajta?
3: Nem a világbajnokság miatt, mert amikor ugye 2018-ban ezt megkaptuk, meg amikor előtte pályáztunk, akkor azért nem gondolom, hogy a magát az eseményt azt támadták volna. Nyilván, ami a létesítményfejlesztés körül kialakult, és őszintesztek, mi szövetségben nem voltunk benne, mi annyiban voltunk benne, hogy amikor tervezőket ki kellett választani, akkor én emlékszem, hogy nem akármilyen építés zsenikkel ültem egy asztalnál, és hallgattam őket az első egészségesen, hogy akkor így, meg úgy, meg amúgy, de amikor szót kaptam, akkor mert aztán pont Skardelli úr mondta, hogy azért hallgassuk már meg a szövetség képviselőjét is, én mondtam, hogy nagyon szépek ezek az építmények, de nem ártana egy atlétikai stadiont építeni. És akkor ott úgy néztek rám, mondta, hogy ezek nagyon szép építmények, ez egy is atlétikai stadion. És akkor onnan elindult egy konstruktív párbeszéd. És ott akkor tényleg komoly órákon, napokon, heteken, hónapokon át tartó egyeztetések, amiből aztán lett az, ami megépült abban a rozsdaövezetben, ami az egyik szégyen foltja volt Magyarország fővárosának.
2: És mit gondolsz az elmúlt 3 év létesítmény kihasználásáról a stadionnal kapcsolatban?
3: Tragikus. Tehát ebbe abszolút egyet tudok érteni. Tehát ebben a létesítményben azt gondolom, hogy sokkal több egyéb más eseményt is meg lehetne szervezni.
2: Ti kezdeményeztettek egyébként ilyen típusú sportrendezvények?
3: Hát mi kezdeményeztük azt is, hogy próbáljuk meg a Magyar Atlétika szolgálatába állítani ezt a stadiont, hanem ugye nyilván a melegítő részt, tehát ami a Csepeli oldalon van. Nem nagyon sikerült előre.
2: De miért bukott el?
3: Tibi.
2: Sejtelmet sincs.
3: Adjuk.
2: Jó.
3: Én nem az a típus ember vagyok, aki visszafele köpköd, bocsánat, hogy fejezem ki magam. Abban bízom, hogy az előttünk álló időszakban ez meg fog tudni változni.
2: Egyébként hogy lehetne ezt méltó módon használni?
3: Ugye az országos bajnokság most már másodszor ott volt, a memoriál ott van, a futókör ugye az valamennyire azért azt gondolom, hogy szabad bejárású, tehát azt tudják használni, de mondom, van egy csepeli rész, ami abszolút kihasználatlan, tehát amit azért építettünk, nem tudom, néhány dobópályával, emelkedővel, erősítővel, egy plusz atlétika pályával, és még az ördög öreg anyjával mindennek kiegészítve, hogy azt a magyar atléták, de nem csak a magyar atléták, hanem a magyar sport is használni tudja. Nekem nincs tudomásom arról, hogy ez a dolog, ez működne. És most mondom, tényleg nem akarok ebbe sokkal jobban belemenni, mert nyilván a következő vezetésnek ez egy fő dolga lesz, hogy ami nekem nem sikerült, vagy nekünk nem sikerült, az ott sikerüljön. És sok sikert is kívánok hozzá, hogy ez összejöjjön, mert mondom, olyan létesítményrendszer, és olyan létesítmény, és olyan eszközrendszerrel van felszerelve, amit vétek nem nap mint nap használni.
2: Térjünk rá a lemondásodra, mert először bejelentetted, hogy szeptember 1-én távozol az Atlétikai Szövetség éléről, és aztán elkövetkezett július 14-e, a Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, ahol Duplantis majdnem ugrott egy újabb világrekordot, és másnap ezt a szeptember 1-ére tervezett lemondásodat előrehoztad aznapra, tehát július 15-ére. Ekkora csalódás volt, hogy Duplantis nem tudta megugrani a 632?
3: Nem volt csalódás, bár örültem volna, azért az mégiscsak jobban nézett volna ki. Nem, valóban az volt az eredeti szándék, hogy a szeptember 1-jel ugye a szezont azt semmi ne zavarja meg, és végig tudjuk vinni. De az azt megelőző hetek eseményei egyszerűen oda juttattak, hogy ez már nem volt tartható, és nem akartam én tovább asszisztálni ahhoz a folyamathoz, ami zajlott. Szóval nekem például az borzasztó volt látni, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy azok az emberek, akik ezt a versenyt is nagy erővel támadták, azok a VIP részlegben úgy csináltak, mintha az égvilágon semmi nem történt volna, és legtermészetesebben ott ülnek. Szerintem szégyen teljes volt ez az ő részükről. Én azért döntöttem így, mert ugye időközben tehát nem volt elég az, hogy én szeptember 1-jel távozom, ez észrevető volt, és ők addig mentek, amíg 70 bocsánat, hogy azt mondom, de olyan egyesületet rántottak össze, akik gyakorlatilag nem létező egyesületek, de mégiscsak tagszervezetei a Magyar Atlétikai Szövetség, legalábbis a 80%-a, azok aláírták, hogy legyen rendkívüli küldöttgyűlés. Az elnök, az alelnökök és az elnökségi tagok visszahívásával. És én láttam azt, hogy tehát én ebbe a helyzetbe biztos, hogy nem akartam kerülni, főleg azután, hogy egyszer már lemondtam, tehát ez egy kicsit olyan, mint a, nem tudom én, a felakasztott embert, azt arra még rá is lőnek kettőt, hogy akkor biztos, hogy meghaljon. És én azt gondoltam, hogy a memoriál az egy, főleg ez a memoriál, ami volt, ami minden idők legsikeresebb, mert ez egy jó végszó lehet.
2: Említetted, hogy olyan egyesületek is megjelentek, akik nagyjából nem is léteznek. Egyébként Magyarországon hány olyan egyesület működik, amelynek van atlétikai szakosztálya, vagy olyan klub, amely csak atlétikával foglalkozik?
3: Van egy sporttörvényünk, aminek vannak rossz paragrafusai. Az egyik ilyen paragrafus az, hogyha valaki kitalálja, hogy ő létrehoz egy bármilyen egyesületet, és ez jogilag rendben van, és beadja a tagfelvételi kérelmét bármelyik szakági szövetséghez, akkor azt föl kell venni. Most ebből kifolyólag ez a 170-180 tagszervezet az, ami a Magyar Atlétikai Szövetség tagköre. Ebből, hogyha én nagyon-nagyon jó indulatú vagyok, akkor szerintem ilyen 75-80 az, ami működik, megfelelő szinten. Van egy másik rész, ami van, csak azért, hogy legyen, és van mindig, minden évben kiderül 20-25 olyan egyesület, ami csak úgy létezik. Egyébként ezeket általában meg is szüntetjük a tagszervezeti tagságukat, mert vagy nem fizetnek tagdíjat, stb. És egyszerűen nem maradtak olyan egyesületek, akik, most nem tudom, hogy zalaegerszegi aszfalt szaggatók, most ez az, ami egy megmaradt, láttam én a listát.
2: Szövetség nem tud fellépni, vagy
3: nem tudsz fellépni, mert sport törvényi kötelezettséged, hogy felvedd őket. Ez meg kell szüntetni, hát ez a legostobább pontja a sporttörvénynek. Mert ugye belép a tax, és azt gondolják, hogy akkor azzal ilyen támogatás, olyan támogatás. Én tudok ellene tenni, mert mi azért meghoztunk olyan döntéseket, hogy nem jár alanyi jogon tagszervezeti támogatás. Tehát az valamit teljesíteni kell, sőt, neki fizetni kell, nem kevés pénzt azért, hogy tagszervezet legyen, de valamiért ők úgy gondolják, hogy ez jó. És ugye összejött ez az aláírási szám, és így aztán ezt meg kellett tartani. És én azt gondoltam, hogy tehát azért, hogy mondjam, azért mindent nem, tehát mindennek van határa.
2: 21-én tehát kellett tartani egy rendkívüli közgyűlést. Egyébként veled együtt Oroszi Zsuzsa és dr. Kriszt Balázs is lemondott.
3: És a felügyelőbizottság is.
2: És a teljes felügyelőbizottság is. És ezen a közgyűlésen megerősítették, ugye 70, nagyjából 70-en voltak jelen, az elnökségi tagok közül Zsivoszki Farkas Györgyi, Németh Zsolt és Tölgyesi Előd elnöki pozícióját. Most hallgassuk meg, hogy ezután a közgyűlés után mit mondott Zsivoszki Farkas Györgyi.
5: A rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a három hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen ez a döntés a szövetség jelenlegi helyzetéről?
6: Most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
5: Az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetséget. A döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek.
6: Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
5: Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számolnak?
6: Jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
5: Mit üzenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
6: Amit a saját szervezetünkön belül pillanatok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt. Hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
2: Farkas Máté volt a riporter. Mit szólsz az elhangzottakhoz, és miért jutottatok el idáig tulajdonképpen?
3: Hát ez a messze semmi fog meg jó kategória. Elvégzett munka, mondja az alelnök asszony, azt úgy kíváncsi lennék, hogy tehát ezt például megkérdeztem volna a kolléga nevében, hogy mégis mi volt az elvégzett munka, amit azon kívül, hogy szétverték az elnökséget, és szétverték az egész operatív irányítást, azt azon kívül mi munkát végeztek el, de ez már múlt. Viszont ezzel azért nem akarok foglalkozni, mert most van egy helyzet, úgyhogy azt gondolom, hogy van egy olyan viszonylag fiatalokból álló ellen tábor, most nem ellenem való tábor, hanem a most hivatalban maradt hármassal szemben, akik azért azt gondolom, hogy most el tudnak végezni egy olyan munkát, hogy szeptember 2-án azért egy olyan elnökség és egy olyan elnök kerüljön pozícióba, ahol nem ennek a három embernek a kényekedve szerint működtetik majd a szövetsége.
2: A munkáról beszéljünk, de ezek az ellentétek, ezek szakmai vagy személyes ellentétek?
3: Hát szakmai ellentéteket azért nem tudok mondani, mert semmilyen szakmai észrevételük és szakmai hozzászólásuk nem volt. Ha csak azt nem veszem mondjuk szakmai érvnek, hogy a három közül az egyik, az csak akkor volt hajlandó elfogadni az edzői támogatásoknak a javaslatát, hogyha ő maga is bekerül ebbe a körbe, és kap egy bizonyos összeget. Most erre mit tudok mondani? Tehát ha ez a szakmai, akkor volt, mert ezt én abszolút nem tartottam támogatnak. Nem, ez abszolút személyes indítatású dolgok. Én azt gondolom, hogy van egy kialakult és egy jó működő Magyar Atlétikai Szövetség, egy rendszer, és ezt most itt az idő átvenni és tovább vinni. Én nagyjából ezt tudom most feltételezni, semmi mást.
2: Akkor beszéljünk a munkáról. Ti mit építettetek fel 16 év alatt, a te elnökséged alatt?
3: Hát most nyilván szokták mondani, hogy a saját magunk dicséretét azt ne bízzuk másra, de én azért, hogy mondjam, nagyképű sem szeretnék lenni. Elmondtuk el, vagy korábban ezt érintettük. Tehát azért itt egy viszonylag sikeres időszakot zártunk 2012 óta. Ugye mondom, 4 olimpia, ezen ugye volt egy aranyérmünk, volt egy ezüstérmünk most Párizsban, és volt egy bronzérmünk. A világeseményeken is olyan, a világbajnokság és az Európa bajnokságokon is olyan sikereket értünk el, amelyeket korábban nem. Itt volt Bai Balázsnak ugye a 17-es londoni VB bronzérme, Márton itt a nyert fedett pás világbajnokságot, és dobogóra tudott állni ő is olimpián VB-n. És EB-n nyert 2 fedett pás Európa bajnokságot a korosztályos világversenyeken, és azt gondolom, hogy nagyon szép számmal tudtunk részt venni az utóbbi években. Most is inkább szólhatna arról, hogy az U18-as EB-ről egy közel 40 fős delegációhoz 3 éremmel jött haza. Ma elutazott az U20-as világbajnokságra 28 versenyző és további 11 kísérő.
2: Ez Amerikában,
3: Eugene-ben kerül a megrendezésre. Szóval én azt gondolom, hogy inkább erről kéne szólni, sem mint arról, amiről szóltak az elmúlt hetek. És mondom, a felújított pályák, az új építés,

0: fiatal gyerekek száma az a világbajnokság óta folyamatosan nő. És mértek különböző százalékokat, én most nem akarok nagyon ebbe belemenni, mert ezek, de ezért ez a 25-30 százalékos növekedés, ez én azt gondolom, hogy megvan. De tovább megyek, tehát ugye a mai világban azt meg kell érteni, hogy azért az atlétika egy nagyon száraz dolog, tehát kinek van kedve ebbe a 40 fokba, vedd rá a gyereket, a mi időnkben nem nagyon volt más lehetőség, tehát aki egy kicsit ügyetlenebb volt a labda, most azért nagyon sok minden a sporton kívül is elviszi már a gyerekeket. Én csak a saját három gyermekemről tudok beszélni, aki közeg is atlétizál. És nem jégkorong, azért, mert jégkorong, röplabda, vitorlázás. És nem, az egyik kislánya mondta, hogy ezt a távolugrás szívesen kipróbálnád, de amikor oda kerültünk, hogy akkor lemegyünk a TF pályára, ott egy kölyök atléta csoportba, akkor megkérdezte, hogy mi lesz, és akkor mondtam, hogy akkor azonnal távolt fog ugrani. Mondom, biztos, hogy nem fogsz azonnal távolt ugrani 13 évesen, nem? Ja, köszönöm szépen.
1: ebben az egész ügyben mi fáj neked a legjobban?
0: Nem az atlétikáról szólt ez a dolog az utóbbi időszakban. És hogy olyan emberek, akik én azt gondolom, hogy csak köszönhetnének az elmúlt 16 év során a magyar atlétikának, vagy a magyar atlétika vezetésének, azok ezt szétverték két év alatt. Lerombolták. Az okokat ők tőlük kell megkérdezni. De ez nem jó, ez nem jó érzés, ez egy személyes kudarc nekem, mert azt gondoltam, hogy talán annyi respektem van, hogy ezeket esetleg másképp, más módon, vagy valamilyen módon meg tudjuk beszélni.
1: Te csinálnál valamit másképp?
0: 2024. szeptemberében biztos, hogy már jelöltetném magam.
1: Volt-e a sajtónak szerepe ennek az egész ügynek a kirobbanásában? Azt annyi kulisszatitkot áruljunk el, hogy amikor lemondtál, akkor én fölhívtalak telefonon, és arra kértelek, hogy gyere be. És azt mondtad nekem, hogy azért nem akarsz bejönni, mert megjelent a Magyar Távirati Irodában a kiadásában egy közlemény, és nem akarod összezavarni a fejeket, ott azt megfogalmaztátok, és most is, akkor is tartod magad ehhez.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy vagy nem akarok nyilván magamnak, de sok pontatlan és valótlan és a félrevezetésre alkalmas állítások jelentek meg. Olyan személyek tollából, akik lámomba sem gondoltam volna, hogy ezt megteszik. Főleg úgy, hogy engem például egyik se kérdezett meg. De mi az igaz ebből, vagy ez hogy zajlott? És ehhez még hozzájött az sajnos, hogy ugye a nevezett három elnökségi tag az folyamatosan szivárogtatott. Tehát olyan belső és egyébként bizalmas információkat is kiadott ezeknek az embereknek, amelyeknek még valószínűleg lehet, hogy lesznek következményei is, de ez majd egy másik történet.
1: Azokkal a szerzőkkel, akiket most említettél a pontatlanság, illetve a valótlanság kapcsán, te beszéltél? Tehát jelezted nekik, hogy nem így volt? Vagy hogy pontatlanok voltak azok, amiket leírtak?
0: Mondtak. Én egy cikk után írtam egy SMS-t az illetőnek, hogy messzire mentél. És ezt el is mondom, ez a cikk, ez az ő honlapján jelent meg, ahol én állok a lelátón a kislányommal és a kislányom édesanyjával, és ott volt egy olyan komment, amit most nem fogok idézni, de a komment előtt a komment előzé felelni fog az egész biztos, és hogyha ha úgy alakul, akkor felelni fog az, aki ezt a cikket írta.
1: Kezelnéd ezt máshogy érvekkel az elmúlt időszakot?
0: Hát most már nem. Most már azt gondolom, hogy ez elment egy olyan irányba, hogy felesleges.
1: Korábban? Vagy ha visszamehetnénk az időben?
0: nem mehetünk vissza az időn.
1: Oké. Amikor lemondtál, akkor a szövetség operatív irányítását Deutsch Péter

0: erre biztat.
1: Így van.
0: Dajcs Péter a mai napon bejelentette, hogy szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől, és ő azt írja, hogy a sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatokat működtetni kell, úgyhogy csak ezért vállalta el szeptember 2-áig a tisztújító közgyűlésig az operatív ügyek irányítását, és úgy döntött, hogy bárhogy is alakuljon az őszi tisztújító közgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozik a szövetségtől, addig pedig az a dolga, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan működjön. Említetted a korosztályos világversenyeket, és ne feledjük, hogy még lesz egy Európa-bajnokság is. Mit szólsz az ő távozásához?
1: Nem lep meg. Sajnálom, mert egy olyan embert veszít a magyar atlétika, akinek nagyon nagy szerepe volt a rendszer, tehát annak a rendszernek a felépítésében, amiben ez az atlétika működött az elmúlt 16 esztendőben, ahol ezeket az eredményeket a magyar atlétika elérte. És azt gondolom, hogy ez a jó döntés, és én nem véletlenül bíztam meg őt, hogy az alelnök asszony az utalt arra, hogy itt jogi véleménykülönbségek vannak, hát ez az egyik, nincs semmilyen jogi véleménykülönbség, van, de jogilag ez volt a egyetlen alkalmazható lehetőség, illetve a magam részéről annyit még hozzáteszek, hogy azért kértem meg, mert pontosan tudtam, hogy vele nagyon nehéz dolguk lesz, ha csak egy olyan problémát, vagy olyan dolgot akarnak megoldani, vagy keresztül vinni, amit, ha most megengedsz, akkor felolvasok, ez a magyar bajnoksággal kapcsolatos, a szervezetünknek az alelnöke, szakmai alelnöke, fordult a sportigazgatóhoz, hogy egy kalapácsvető fiatal ember a felnőtt OB-n kísérletetesen az 20-as világbajnokság kvalifikációs szint elérésére, arra még megvolt a lehetőség vasárnap. Ennek az előzménye az, hogy a belefér, ezt elmondom, hogy csütörtökön csináltak egy versenyt, hogy ez a szint ez meglegyen, de hát valószínűleg elkerült a figyelmét a szakmai alelnök úrnak, akik a klubnak a vezetője, a rendező klubnak a vezetője is, hogy ezeket a versenyeket be kell jelenteni. Itt a teljesen mindegy, hogy milyen eredmény született volna ott a srác részéről, sajnos nem lehetett volna figyelembe venni. Majd aztán tette egy kísérletet, hogy a magyar bajnokságon, hangsúlyozom, a magyar bajnokságon, ugye ez egy felnőtt verseny, és felnőtt szerrel kell versenyezni, a fiatal ember, aki egyébként az U18-as EB-n azt hiszem negyedik lett, tehát jól szerepelt, az hagy dobjon 6 kilós kalapáccsal. Nonsens. És hogyha ez az út vár a magyar atlétikára, akkor az Isten irgalmazzon neki. És pontosan tudtam, hogy ha Péter ül ott, akkor ez nem tud megvalósulni. Egyszerűen értelmezhetetlen. És akkor, amikor ugye személyes és egyéb indítatásokról beszélek, akkor erről beszélek. Majd mi úgy látjuk jónak, hogy, akkor úgy látjuk jónak, hogy. Tehát ne forduljon elő az, hogy mondjuk van egy 110 gátas verseny a magyar bajnokságon, és mondjuk a 2-es vagy a 3-as pályán 106-os gátak vannak, a 7-es, 8-ason pedig mondjuk 99-esek, mert éppen a korosztályos versenyzőnek meg kell futni a szintet. Vicc az egész.
0: Mit üzensz a kluboknak, illetve az atlétáknak?
1: Hát nézd, a fő üzenet az az, hogy ne legyen személyeskedés, ezt próbálják meg elkerülni. Tehát ha nem az atlétákról, a versenyzőkről, az edzőkről, a klubokról szól a munka, hanem a személyes érdekekről, akkor biztos, hogy nem fognak előrébb lépni. És én azt gondolom, hogy most van egy nagyon jó alap, van egy nagyon jó kiindulási pont, és ezt tovább kell vinni. Az atlétika egyéni sportág, és mindenkinek tudomásul kell venni, leginkább a sportolónak, ne féljenek, egy karrierjük van, és mindig a saját érdekeiket tartsák szem előtt, ez a legfontosabb, és akkor biztos, hogy azok a tervek, azok a célok, azok az álmok, azok nagy részben meg fognak valósulni.
0: Mi a célja a szeptemberi elnökválasztásnak, illetve a tisztségviselő választásnak? Mi a tétje?
1: Jó kérdés. Hogy ez a fajta önkény, amit ez a három ember itt az elmúlt időszakban megpróbált keresztül vinni, ez ne nyerjen teret, ne legyen lehetőségük. Itt kell egy olyan elnökség, és egy olyan elnök, akik azért ezt ellensúlyozzák. Vitázzanak, hogyha vannak szakmai viták, szakmai érvek, akkor természetesen üljenek le és vessék össze, de azt nem javaslom, hogy olyan nagyon-nagyon eltérjenek arról az útról, ahol most van a magyar atlétika. Biztos, hogy lehet egy sokkal simább aszfaltot elé tenni, ezt nem vitatom, hiszen a világ fejlődik, az atlétika fejlődik, de azt gondolom, hogy az egyéni érdekeket nem szabad a sportág érdekei elé helyezni. Erre kell odafigyelni majd a következő elnökségnek.
0: Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
1: Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van, figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorong pályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sportélet, de ha nem, akkor az úgy jó.
0: Gyulai Miklós, köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarország!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégám Erdei Márk nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 10 évvel ezelőtt volt a Rio de Janeiro-i olimpia. Ki ne emlékezne rá, nem volt olyan nagyon messze. Az egyik riói hős itt van velünk a vonalban, férfi párbajtő csapatunk oszlopos tagja, Rédli András. Szeretettel köszöntelek. Szia!
3: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Olimpiai bronzérem Boczko Gáborral, Imre Gézával, egy nagyon erős, nagyon stabil világbajnok csapat, volt világbajnok csapat utazott Rióba. Nyilván úgy voltatok vele, mint a régi muskétások, hogy ide nekünk az oroszlánt, legyen ebből akár arany is. Ennek tükrében, így utólag ennek a bronzéremnek mennyire csillog a fénye?
3: Szerintem nagyon csillog a fénye, mert egy olyan francia csapattól kaptunk ki, aki lehetetlen volt. Bár az utolsó világkupán Vancouverben drámai körülmények között egy tussal megvertük őket hosszabbításba, de hát ők akkor már tudták, hogy megnyerték a világranglistát, mi meg küzdöttünk az utolsó szalmaszába, próbáltunk belekapaszkodni szerencsére sikerrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a francia vívás, párbajtővívás egyik utolsó nagy generációja volt Grümiével, Borrellel, úgyhogy nekik állt a zászló. Pariba voltunk egyébként velük végig, tehát kiélezett végjáték volt ott is, ha jól emlékszem, 45-41, de nekünk a legfontosabb az volt, hogy Kóreát, aki szintén képes lett volna megnyerni az olimpiát, azt gondolom, hogy őket kellett két várra fektetnünk a negyed döntőben.
2: Hát igen, nyilván ez volt a kulcsmeccs, mint hogy vívásban azért jellemzően mindig ez, mert ugye a kvalifikáció borzalmasan nehéz, nagyon kevés csapat kvalifikál, viszont aki igen, az meg akkor onnantól már teljesen joggal éremről álmodik, tehát mindenki azért lépott pástra.
3: Abszolút így van, és tartom magam most is, hogy az a koreai csapat, az akár most a párizsi olimpiát is megnyerte volna, így 40 pluszosan is akár, olyan erősek voltak. Talán egy gárda, a brazilok volt, aki egy kicsit kilógott a sorból, hiszen 9 csapat indult, de hát a Venezuela is olyan csapat volt, hogy Limardo Fernández, hát szenzációs négyesek versenyeztek ott, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komoly eredmény az olimpiai bronzérem.
2: Ugye mondhat, hogy 40 plusz, hát a magyar párbajtőrben is ennek van hagyománya, mert ez a nagyon fiatal, nagyon tehetséges Kovács Iván, Kulcsák Krisztián féle generáció már kifutott, de Rióra már Imre Géza vagy Boczko Gábor is azért mondjuk így, hogy nagyon tapasztaltnak számított, és te sem voltál olyan nagyon fiatal, miközben te voltál a fiatal mondjuk a páston stabilan ott lévő 3 ember közül.
3: Abszolút én voltam a vízhordó, hiszen a negyedik emberünk a Sonfai Péter, egyébként mi ketten váltottuk ugye a Fatert, a Kulcsák Krisztiánt és az Ivánt a pekingi olimpia után, és igazából így összeért a társaság, annyi, hogy a Szényi Peti volt ugye a világbajnok csapatnak a negyedik embere. Egyébként átütte a Sonfai Peti a riói dobogóról a képet, és kérdezte meg tőlem, hogy hova tűnt az elmúlt 10 év, amire én magam is keresem a választ, mert tényleg olyan egyik pillanatban, mint a tegnap lett volna, és úgy tudok róla beszélni, gyakorlatilag a tusokat föl tudnám idézni neked, hogyha most azt kérdeznéd, a másik pedig olyan, mint hogyha 20 év is eltelt volna, hiszen azóta nekem is családos ember lettem, 3 gyerekem van, tehát teljesen más prioritások vannak, úgyhogy nagyon nehéz megfogni hát az időnek ez a relatív hatása, talán ez a szépsége neki.
2: Ugye a riói csapatban rajtad kívül, hát ha rangsorolni kell, ugye nyilván túl voltunk már az egyénin, ahol hát Boczko és Imre egymással is vívott, de Imre egészen a döntőig. Egyszer Boczko Gábor egy interjúban nekem azt mondta, hogy hát ő nagyon jó formában volt, meg hát Imre Gézával amúgy is klubtársak voltak, meg jó barátok, de azt mondja, sajnos a Géza, akivel vívott ugye azt hiszem negyed döntőt, ezen a napon érinthetetlen volt. Mondtam én neki, hogy hát a döntőbe 14-10-ig. Hát igen, mondta a Boczko. Na csak ez azért nyilván megviseli az embert. Szóval Imre Gézát mennyire viselte meg nektek, mennyire kellett erőt plántálni belé a csapat előtt?
3: Hát én megmondom őszintén, a csapatversenyig az egyéni után egyszer láttam a Gézát, amikor volt egy közös edzés, tehát ő ezt magába feldolgozta. Szerintem 2 napig nem jött ki a szobájából, de hát ezt őt kéne megkérdezni. Hát nagyon nehéz lehetett feldolgozni, nem voltam ilyen hasonló cipőbe, mint ő, főleg nem egy olimpiai aranyére mért, de azt gondolom, hogy ha visszatekinte az egész pályafutására, akkor hát, bárki boldogan cserélne vele. Hát tényleg ez a kis, hogy mondjam, a koktém egyet nem sikerült a tejszínhabra föltenni, de én azt gondolom, hogy egy boldog ember lehet, hiszen nem az olimpiai aranyérmekbe mérik a boldogságot, hanem az egységes és egészséges családban, ami a Gézának megadatott, és most a saját gyerekei sikereért szoríthat, mint fiatal szülő, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Géza egy elégedett és boldog ember, és joggal lehet az. Egyébként én meg a Boreltől kaptam ki a 32-ből, aki szintén érinthetetlen volt azon a versenyen, a csapatot is nagyon-nagyon húzta a francia társaságnak. Azt gondolom, hogy mindannyian jó formában mentünk ki, jól sikerült a felkészülésünk, egészséges önbizalmunk volt, világkupát nyertünk előtte, úgyhogy nem voltok panasz. Nekünk a kulcsmest tényleg a Korea volt, Jung-Jung Park, hát az a szakmának azt hiszem, hogy nagyon sokat mond és elrettentene, hogyha velük kellene vívni. De hát utána volt egy olyan ukrán csapat a bronzmérkőzésért, Nikishin, Herei, Karyuchenko, Kvoroszt, aki szintén egy szenzációs négyes volt, úgyhogy tényleg az volt, hogy iszonyat erős csapatok voltak.
2: Ugye a Pesti VB-n velük vívtátok az aranymeccset, nem? Nem tudom, jól emlékszem-e.
3: Jó, csak akkor a Medvedev volt az egyik emberük, pont ő rajta nyertük meg egyébként, illetve hát a Géza a szenzációs vívásának köszönhetően ő rajta nyertük meg a világbajnoki címet Budapesten, de hát ez nem volt gyöngébb ukrán csapat, úgyhogy abszolút a legjobb a versenyeztek Rióban.
2: Nem biztos, hogy legforszerűbb a kérdése, meg nem biztos, hogy tőled kell megkérdezni, de amikor Imre Géza a döntőben 14-10 után veszített, akkor persze kommentelők írták, hát párbajt, ez lehetetlen, mint valóban ugye együttes találat is van, 14-10-re vezetsz, ott mit lehetett volna másként csinálni? Tudom, hogy nem voltál ebben a szituációban, de azért te jobban tudod ezt magadnak modellezni, mint mondjuk én.
3: Hát, hogy nem. Most mondhatnám a közhelyeket, hogy keveset is, meg sokat is lehetett volna tenni. Nagyon-nagyon gyorsan ez csak a találatok, és talán a ritmust kellett volna egy picit megtörni, de nagyon nehéz ez, mert olyan kevesen, és olyan időben is, és méretben is olyan kevés különbség volt, hogy Géza joggal érezhette, hogy lesz egy együttes, meg is próbált begugolni. De itt nyilván ez szakmai elemzéseket kívánna, és én nem akarok, meg nem is szeretnék semmiféleképpen sem megbántani senkit.
2: Erről nincs szó, persze.
3: Nagyon hamar estek ezek a tusok, ez volt a baj, meg kellett volna törni az ellenfélnek a lendületét.
2: Egy olasz ilyenkor olasz lefekszik, igen, és fogja a bokáját 6 percig, nem?
3: És utána beadja a győztes tust.
2: Hát, mint Montano, nem csiknek.
3: De Géz olyan jó gyerek, hogy ő nem csinál meg egy soha életében, és nem is csinál, tehát ez semmi, igazán nagyon nehéz vállást foglalni. Oda kell ilyen helyzetbe kerülni, és megoldani, megmutatni, hogy kell megoldani. Ez a válaszom.
2: Ugye Riót 2016-ban rendezték, 2012-ben ott nem volt párbajtőr csapat, Imre Géza volt egyedül, azt hogyan nézted azt az olimpiát? Ugye Szilágyi Áron révén született magyar arany, de hát nem párbajtőrben, hanem kardban.
3: Igen, aminek szintén nagyon örültünk, mert a vívás az egy egységet képvisel, de természetesen hát a vívást követtem, úgy nagyon más nem, mert azért nem is megsértődve, de nyilván szomorú voltam, bár tudtuk ezt, készültünk rá, hogy a rotációs rendszer miatt éppen abban az évben a férfi párbajtőr csapat ki fog maradni. Hozzáteszem, hogy azt követő évben nyertünk egy világbajnokságot, és abban az évben pedig megnyertük a világranglistát, majd rendeztek a kimaradó csapatoknak egy világbajnokságot, ahol bronzérmesek lettünk, úgyhogy ilyen eredményeket tudtunk felvonultatni. Nem jött jól nekünk, azóta nincs már ilyen, nyilvánvaló. Ez ilyen a versenysportnak ez a árnyoldala.
2: Hát egyébként, ha már férfi párbajtőr csapat, momentán az olimpiai címvédő Magyarország, még akkor is, hogyha amit ebbe az évbe mutatnak eddig a páston a srácok, az nem az igazi. A párizsi olimpiát, amit hát grandiózus kulisszák között ugye a Grand Palais-ba rendeztek, ott a franciákat úgy vertük meg, hogy az valami elmondhatatlan, és a döntőt pedig ugye egy sos döntő volt Siklósi révén, azt is sikerült hozni a japánok ellen, szóval ez neked emocionálisan milyen volt az a nap, amikor a férfi párbajtőrözők mentek az aranyig Párizsban?
3: akkor már gyerekeket altattam, úgyhogy nem is tudtam élőben nézni egyébként a versenyt, de nyilván követtem. Akkor már három gyerekes családapa voltam, és pár hónapos volt a pici. Hát remektem utána egy jó darabig, főleg az egytus miatt. A franciákat én azt gondolom, hogy nyomta nagyon a hazai pálya, tehát ez nem az előnyükre vált, hanem inkább a hátrányukra, hogy Párizsban kiendezték az olimpiai játékot. Ja, tehát azért ez már nem az a erősségű francia csapat volt, akit gyakorlatilag a mi időnkben minden világkupán dobogóra álltak, éveken keresztül megnyerték a VB-ket, meg az olimpiákat. Hát ez egy óriási teljesítmény, és én biztos vagyok benne egyébként, hogy a fiúknak ez az állapot, ami ezt a generálta, ez egy átmeneti lesz, és megoldják azokat az öltözői problémákat, amik jelen vannak a csapat életében, mert vívni mindegyik tud, egyre jobbak lesznek, kiváló életkorban vannak, úgyhogy ott lesz a helyük a Los Angeles-i játékokon is, ahol szintén aranyéremes érsz össze a férfi párbajtő csapat.
2: Hát ha valamikor gödör van, akkor az a két olimpia között évbe legyen, tehát még ha valamikor, akkor most ez jó. Mondtad, hogy a franciákat agyon nyomta a hazai pálya, ti meg ugye pont Budapesten lettetek csapatba világbajnokok, mennyit számít egyáltalán a hazai pást, mert azért a vívás idegsport is, tehát nem lehet tisztán belehajszolva vívni, hanem ott nagyon észnél is kell lenni a páston.
3: Két budapesti világbajnokságon volt szerencsém vívni. Egyéniben mind a kettőn a nyolc közé jutásért kaptam ki, egyszer egyébként pont a Bockó Gábortól 15-13-ra, egyszer meg a Fairway Island-től 9-8-ra hosszabbításba. Tehát az egyénik azok viszonylag jól sikerültek, bár átütő sikert nem értem el. Az egyiken ugye világbajnokok lettünk 13-ban, a másikon viszont kikaptunk Ukrajnától a nyolc közé jutásért, és ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság volt, ami gyakorlatilag a vesztünket okozta a tokiói csapat kvalifikációt tekintve, hiszen hogyha 8-ban vagyunk, akkor sétagalop lett volna a kijutásunk, de olyan szerencsétlenek voltunk, hogy bár világon is 5-ösök voltunk, megkaptuk a 11-es vagy 12-es ukrán csapatot, míg az előző a német csapat volt, akit utána helyosztón megvertünk 45-28-ra, tehát szerencsén is múlott ez a dolog. Azt gondolom, hogy a budapesti csapat kvalifikáció 2019-ben nem volt előnyünkre, hogy itthon volt, mert nagyon-nagyon nyomott minket a tét, főleg a kvalifikáció miatt. Viszont 13-ban pont az olimpia után, és talán éppen ezért is felszabadultak tudtunk lenni, és lényegében jól megvertük a mezőnyt, szerencsére a franciák egyébként elkerültük, mert nekünk mindig ők számítottak a mumusnak, de azt gondolom, hogy viszonylag magabiztosan tudtunk nyerni, bár voltak azért szoros meccseink is.
2: Menjünk vissza egy picit Rióba. Mondtad, hogy Londonban, nem, vagy most Párizsban nem nagyon volt módod mást a víváson kívül követni. Rióba mennyire volt módod? Amikor ott voltál, amikor te is magyar voltál, érmes voltál, ott mennyire láttad ugye 8 aranyat nyertünk, ebből 2 vívó, tehát azért még a közvetlen környezet ezetből is ugye Szászemese és ismét Szilágyi Áron, szóval mennyire tudtad ott az olimpiai forgatagot megélni?
3: Ezen értelemszerűen kín voltunk mindig, tehát azért, hogyha egy vívó, éremért vív, és másnap nekünk nincs nagyon korán a versenyünk, akkor nem, hogy illik ott lenni, hanem ott is kell lenni kötelező eleget, de természetesen saját magunktól is kimentünk volna szurkolni, hiszen hatalmas élménnyel gazdagszik ilyenkor az ember, főleg, hogyha nyerünk is, és az MSZ-nél is, meg az Áronnál is így történt, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Egyébként pont most hallgattam a Karfió füladásotokat, és ilyenkor mindig eszembe jutnak a birkózóink, akikkel utána meghúztam az olimpia után az utolsó 8 napot, mert én kimaradtam, és az aranygéppel jöttem haza, a Géza Gábor és a Peti, ők jöttek haza, mert akkor ők már családos emberek voltak gyerekekkel, úgyhogy értelemszerűen jöttek haza. Én viszont kimaradtam egy kicsit, hogy mondjam, braziliázni, amerikázni egy kicsit, és a birkózó meg a judós, a küzdősportolókkal mozogtam, és nekik sajnos nem jött össze a várva vált siker, de olyan helyekre eljutottunk például, mint a Németország, Brazília, a foci döntő 80 ezer emberrel a Maracanában, a judó versenyeken voltam, öttusa versenyen voltam, Marosi Ádinak próbáltam segítkezni, mondom, a Copacabanán, tehát olyan élményekkel gazdagodott az ember, hogy az hihetetlen, 21 napot töltöttem ki mindennel együtt. Természetesen a versenyekig semmit, az ég egyet a világon, profi módon készültem én is, mint az összes többi magyar sportoló. Utána azért 5 napban azért levertettem magam a végén.
2: Hát az jár, ezért is jöhet haza az aranygéppel, aki olimpián érmet nyer. Ez érdekes, hogy mondod a birkózókat, cselgáncsozókat, ez mégis teljesen privát dolog, de mondjuk újságírói körökben ez egy visszag általános, hogy ezek az egy az egy elleni sportok, például a vívás, például a birkózás, cselgáncs, ökölvívás, szóval az ezt képviselő sportolókat újságírók ezeket kedvelik valahogy a legjobban, habitusuk miatt talán, tehát nem véletlen talán, hogy te is pont velük akadtál össze, nem? Tehát nem tudom, mibe...
3: Én azt tudom erre mondani, ami egyébként bármelyik munkaerőpiacon megállja a helyét, és ezért szeretik a sportolókat. Én is ugye katonaként dolgozom, ami azért elég jó kiegészíti egymást, vagy a sportom, az élsportom után is utat tudott mutatni. Tehát az akaraterő és a hozzáállás. Tehát én nálam ne akarjon egyik ellenfelem se jobban egy sikert. Tehát ez megengedhetetlen, és azt hiszem, hogy ez küzdő sportbeli mentalitás is elsősorban, birkózás, judó, vagy legyen bármilyen, a vívás is valamilyen szinten egy küzdő sport, sőt, az
2: hát
3: is.
2: Hogyne.
3: Tehát az akaraterő, az alázat, hozzáállás, tisztelet, ezek azok, amik azt gondolom, hogy egy küzdő sportolónak a sajátjai, és ezeket remekül tudja kamatoztatni a munkaerőpiacon a sportolói pályafutása végeztével.
2: Na hát ezt örömmel hallom. Ha már ugye Szászemese Szilágyi Áron egyéniben nyert, Nagy Tim is nyert kétszer egyéniben, Szilágyi háromszor. Sokszor szokták mondani, hogy egy, de ez még az Imre Gézára is igaz, mondjuk 14-10-ig a döntőben, hogy napja van. Ez mitől függ, hogy éppen a legfontosabb versenyen, nyilván máskor is lehet valakinek napja, csak jobb, ha olimpián van, mintha egy OB-n, hogy egy legfontosabb versenyen szinte érinthetetlen és nyer. Mert Árontól is ezt láttuk többször, Nagy Timitől is ezt láttuk többször, és Szászemese is ilyen volt Rióban. Hát hogy hogyan lehet erre lelkileg fölkészülni, mert az olimpia az nyilván nem csak sportszakmai kérdés, hanem az egy mentális, lelki, pszichés kérdés is.
3: Igen, itt a többször az mindenki kulcsszó, mert egyszer mindenkinek lehet valakinek, vagy mindenkinek lehet napja, vagy szerencséje, vagy olyan ága, vagy tényleg az, hogy följön az ő napja és érintetetlen lesz, de az, hogy többször megcsinálja valaki, ez adottság, készülés, pszichológia, mentális fölkészülés, minden. Egyébként egy pozitív pszichológiát kell alkalmazni, tehát amikor föl kell az ember, akkor azt kell mondja, hogy igen, most eljött az én napom, összecsapja a tenyerét, gyerünk, de jó lesz, mosolyog rám a nap. Tehát ez a pozitív szemlélet a sportágon belül is, meg úgy alapvetően egy életszemléleten is. Tehát az, hogy elvégzem a munkát, az a minimum, tehát abban nem lehet hiba, mert ha ez nem így van, akkor mitől lenne az ember optimista. De ha tudja, hogy elvégezte a munkát, akkor igen, el kell hinni, meg készülnie kell nyilván a hétköznapokban, hogy ez most az én napom lesz. Tehát én ezért jöttem. De egyébként én írtam neki a Borrelnek is, függetlenül attól, hogy megvert engem, vagy legyőzött, de...
2: Hát lehet, hogy ő is így állt neki.
3: Ha minden, hát ez a küzdősport, ez két motivált sportolónak az összecsapása, aki beletett időt, energiát, mindent, ami létezik, és abban a pillanatban általában azért a jobb nyer, azt gondolom, tehát a szerencsefaktor az kiküszöbölhető. Egyébként az, hogy most az Imre Géza ezüstérmes lett, vagy aranyérmes lett, ez tényleg egy szín az éremben, de ettől még az az út, amit az Imre Géza végigjárt, hát ez egy olyan csoda, hogy csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni.
2: Nem véletlenül hívta ő is fehér aranynak az ezüstöt az olimpia után. Egyébként, ha már erről van szó, hogy valakinek napja van, a Sydney olimpián, amikor Nagy Timi szerintem, ott azt hiszem 64-es tábla volt, az első asszonyát nyerte, amit én ott voltam, nem láttam. Mentem be a csarnokba, jöttem be szegény Köves Csaba, Isten nyugosztalja, aki azt mondta, hogy gyere, mászkáljunk egyet, most ne kárit nézegetni, mert biztos, hogy aranyérmes lesz, mert az első két mozdulatán láttam. Mondta a Köves, és visszamentünk, amikor a 16-ba járt a Nagy Timi, és simán olimpiai bajnok lett, és tehát ő ezt látta, tehát nyilván egy vívó jobban látja, mint egy nem vívó. Te meg tudod ítélni valakinek a mozgásán, hogy hűha, hát ez az ember, ez ma valami őrületes.
3: Ez az a könnyedség, meg az a lazasság, ami nem egy ilyen görcsös energia, hanem tényleg egy ilyen laza, és úgy magától jönnek a tusok, akkor azért lehet látni azt, hogy az embernek jó napja van, és sokra van predesztinálva adott napon. Tehát igen, azért lehet ilyeneket látni. Hozzáteszem, hogy az első szó mindig kulcsfontosságú, mert tényleg az van, hogy beindíthatja az ember a szekeret. Egyrészt átvívja magát, átmozgatja magát, fizikálisan olyan állapotba kerül, bemelegszik az idegrendszere, ezért jó, hogyha az ember nem kap egy olyan nagyon erős versenyzőt az elején, mert egy gyöngével bemelegít, és elindul a szekér, és viszi tovább a lendület. Hozzáteszem, hogy a leggyöngébbet se érdemes kapni, mert az meg rányomja, hogy Jézusom, én meg most megkaptam a leggyengébbet, mi lesz most, hogyha ezt nem verem meg, atya úristen, összedől a világ, ő meg ott áll az ellenfelet, hogy haha, itt a világbajnok, na most akkor őt megverem, mert rajtam semmi teher, rajta meg igen, talál 2-3 tust, elmegy egy-két együttes, azt ott tartunk, hogy 8-4 oda, és akkor már kapaszkodhat az ember. Ez nagyon-nagyon nehéz élettana van egyébként, és föl kell ezekre készülni, meg az önbizalom nyilván egy kulcskérdés, önbizalmat meg úgy lehet szerezni, hogy az ember tudatosan gyakorolja azokat a szituációkat az edzésen, amitől fél. Beleugrik, megoldja egyszer, kétszer, háromszor, és akkor majd nem fog félni, vagy kevésbé fog félni versenyhelyzetben.
2: Hát ez ilyen hangsúlyozottan igaz az ilyen egytusra menő végkifejletre. Most, ha jól emlékszem, akkor például Kulcsák Krisztián úgy lett egyéni világbajnok, hogy szerintem talán egy asszót leszámítva mindegyiket egytussal nyerte meg. Na arra, hogy lehet készülni, mert arra azt ugye a feszültséget, azt tudod a legkevésbé edzésen modellezni.
3: Hát igen, igen, de azért szerencsére nekünk voltak olyan összecsapásaink edzésen is, amik vérre mentek, tehát én se szerettem soha veszíteni egy kinevet a végén társasjátékba se gyerekkorom óta, meg egy lábpengóba se, tehát ez valahogy így benne volt az embernek a vérébe. Fater is egy jelenség volt, hát neki biztos, hogy napja volt, meg összejött minden, ráadásul azt hiszem 64-ben úgy nyert a Kiskauter ellen, hogy 14-10 volt az ellenfélnek, és onnan adott 5 túl zsinórba, tehát a vívásban egyébként előfordul ilyen, csak akkor nyilván ennek nem kerítettek nagy feneket, mert nem az olimpia aranyére mér volt a tétes, de egyébként megnyert. Pont a döntőben. Így van. 15-13-ra verte a boászt, az volt a legkönnyebb asztója tulajdonképpen. Tehát igen, ilyenek előfordulnak, de hát azért meg kell dolgozni. Hát a Krisztián is az olimpiai ezüstérmes volt már Barcelonában 92-ben, ez azt jelenti, hogy 92-től 2007-ig olyan magas szinten vívott, hogy nem volt kérdés.
2: Meg Athénba is.
3: Ja, persze, igen, csak azért mondom, hogy magát a periódust mondom, hogy ez az
2: Durván
3: 25 év, vagy nem is tudom, igen, pont 25 év, úgyhogy ilyen szinten kell lenni, és várni azokat a lehetőségeket, és hogyha ott van az ígyszer, ha le van rakva a labda a 11-es pontra, akkor be kell rúgni a 11-es, nincs mese.
2: Nincs mese. Rédli András, nagyon köszönöm, egyetlen kérdés még, hol tartod a riói bronzérmedet?
3: A nappaliban van egy ilyen kis vitrin, de a gyerekek...
2: De főhelyen?
3: Főhelyen. Szerencsére körülbelül egy ilyen 10 000 kicsiskolás azért megnézte, úgyhogy eléggé megvan kopva a fénye, de én így hagyom, nem cseréltettem ki, ez az egyedisége neki.
2: Jó van, nagyon szépen köszönöm. Pont 10 éve volt, utólag is nagy szeretettel. Gratulálok Rédli Andrással, olimpiai bronzérmes, amúgy világbajnok. Párbajtőrözőnkkel beszélgettünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.
2: Továbbra is a 10 évvel ezelőtti 2016-os riói olimpiára emlékezünk. Rédli Andrással akkurátusan átvettük, hogy mi vezetett a férfi párbajtőrcsapat bronzérméhez. Most egy másik fantasztikus bronzéremről fogunk beszélgetni. Itt van velünk a vonalban Márton Anita, a súlylökés riói bronzérmese. Szia!
4: Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek!
2: Ugye az augusztus 12-e volt, tehát egy picit már túl vagyunk rajta, de az életed egyik legsűrűbb és valószínűleg az egyik legemlékezetesebb napja volt, mert amennyire néztem, ott már amikor délelőtt 10-kor kezdődött a selejtező, és miután a döntő meg este 10-kor kezdődött, és mondjuk egy óráig tart, tehát gyakorlatilag azt a napot te végig súllyal a kezedben, vagy súllyal a lelkedben töltötted. Hogyan emlékszel vissza arra az augusztus 12-ére?
4: Igen, mondhatni, hogy pontosan így volt. Hát ugye reggel nagyon korán kellett kelni, hiszen rendkívül messze volt a stadion, több mint egy órát kellett utazni, így ugye arra kellett készülni, hogy mivel azért elég sok idő volt a két versenyszám között, hiába volt ugye egy nap. Én ugye a délelőtti selejtező után hazajöttem, illetve vissza az olimpiai faluba, megebédeltem, egy kicsit pihentem, majd újra indultunk kifele az esti döntőre.
2: De selejtező, hogy más műfaj, mert azt túl kell élni, mondjuk így, és az igazán nagyok, mint például Márta Anita, elsőre meg is dobják a szintet, mint Rióba tetted, és ez nyilván egy nagy könnyebbséget jelentett, csak a rendkedvéért 18-40 volt a kvalifikáció szinte, elsőre dobtál 18-51-et, ez azért érdekes, ha megnéztem, hogy például 4 évvel korábban, amikor szintén ott voltál az olimpián, akkor 18-90 volt például a selejtező.
4: Igen, ezt ugye általában mindig az adott év legjobb 8 eredményéhez szokták viszonyítani, tehát az évi világranglistához. Egyébként sose voltak erősségeim a selejtezők, valóban mindig a túlélésért játszottam. Nagyon ritka volt ez, amikor úgy tudtam odaállni, vagy eljönni, inkább úgy mondom, hogy első lökésre sikerült ezt teljesítenem, de Rio azon egyike volt.
2: Érezted, hogy ez a te napod lesz? Mennyire lehet ezt érezni egyáltalán?
4: Éreztem, hogy jó formában vagyok, illetve tudtam is, hogy jó formában vagyok. Ugye mindenféleképpen ugye az akklimatizáció az egy nagy kérdés volt. Hát edzőmnél azóta is ilyen szállóige úgy mond, hogy a verseny előtti utolsó lököedzésem hát nagyon-nagyon rosszul sikerült. Fáradt voltam egyszerűen, alig bírtam 18 métert is lökni, és ő akkor mondta, hogy na, addig nem megyünk innen haza, még nem lökök egy 19 méter feletti eredményt, mert ugye tudta, hogy képes vagyok rá, és hogy úgy nem jöhetünk le az edzőpályáról, hogy egész edzésen nincs egy értelmezhető lökésem, és hát ugye nagyon jól is tette ezt, hogy nem hagyta annyiba, mert nyilván szihésen nem volt mindegy.
2: Ugye addigra te már álltál Európa-bajnoki dobogón, voltál már fedett pályás Európa-bajnok, sőt fedett pályás világbajnokságon is álltál már dobogón, tehát ott voltál abban a szűk elitben, amelyek között osztották az érmeket, de hát nem egyedül voltál ott, mert ott volt mondjuk Valeri Adams, ott volt a német Schwanitz, akitől Európában már kapt, végeztél már mögötte, ott volt Mitchell Carter, aki később meg is nyerte az olimpiát, vagy az a kínai torony, annak most hirtelen Kong, talán nem is tudom a nevét. Lényeg a lényeg, hogy ebben, ugye és ezek közül az emberek között, nem kell mondani, háromnak akasztanak érmet a nyakába. Na, és akkor most ott vagyunk, hogy kezdődik a döntő. Márton Anita, milyen? Dobtál egy 17-60-at elsőre, az mondjuk rendben, az pont annyi, mint ami miatt az edzés tovább tartott még a verseny előtt, de aztán utána már a kezedbe vetted az irányítást, és egy nagyon szép sorozatod volt.
4: Igen, hát nekem ez ilyen szokásom volt egy picit, hogy mindig így lökésről lökésre tudtam építkezni és javítani, és hát ez Rióban sem volt máshogy. Tényleg én nagyon frissnek éreztem magam, jól éreztem magam. Például ugye éppen a kínai versenytársam, ugye Gong, aki nagyon rosszul mozgott, hiszen ő az utóbbi években mindig ugye a dobogón fönt állhatott, ugye Valeri Adams mellett, és ugye így gyakorlatilag simán be tudtam jutni ugye a nagy döntőbe, úgymond a legjobb 8-ba, és ugye utána is sikerült javítanom folyamatosan, és hát ugye jött az utolsó, a nagy lökés, ahol eléggé átformálódott egyébként is ugye a mezőny, hiszen ott sikerült ugye Michelle Carternek is átvenni a vezetést Valeri Adams előtt.
2: Ja, hát az egy nagy pillanat volt, mondjuk mi akkor már boldogok voltunk, de akkor azt már tudtuk, hogy a bronz megvan, de hogy ott elől Valeri Adams-et, akinek már volt 2-20 fölötti dobása, az addig egyébként 1-20 fölöttit sem dobó Carter utolsóra túldobja, azt talán még te sem sejtetted.
4: Igen, hát egy nagyon érdekes verseny volt egyébként, tehát sokszor centik döntöttek, ugye, hogy ki hányadik helyen van, ugye itt Rióba is így volt, ugye folyamatosan változtak a pozíciók.
2: Te is pont egyformán álltál a kínaival addig a 1987-ig.
4: Igen, igen, így van. Illetve ugye az amerikai is, nem a Michelle Carter, hanem a másik amerikai is ugye hasonló eredményeket lökött, úgyhogy igen, ez egy nagyon szoros verseny lett.
2: Milyen emlékeid vannak így utólag róla, most nem magáról a dobásról, hanem arról a napról, meg ugye hát mondom, 10-kor kezdődött, 11-kor ért véget, mondtad, hogy 1 óra volt a hazaút, tehát te már másnap kerültél ágyba, na de egy ilyen döntő után hogy kerül ágyba az ember?
4: Fú, hát nehezen.
2: Hát eleve mindenki téged akar áttörelni, sorba állnak, mindenki téged hívogat, mindenki neked ír, hogy éli meg egy friss olimpiai bronzérmes, az, hogy friss olimpiai bronzérmes.
4: Igen, hát először nyilván ugye hihetetlen volt, tehát hogy ugye úgy érkeztünk ki Rióba, hogy a legjobb hat közé szerettem volna bejutni, és hát ugye egy nagy országos csúcsot lökve ugye megszereztem a bronzérmet. Én szerintem nyugodtan mondhatom, hogy nem sokan számítottak erre az eredményre. Nyilván már azt is sikerült országos csúcsot löknem, az is egy nagy dolog volt, de hát persze hatalmas nagy volt a csapatnál az ünneplés, de hát ugye nem tudtam rögtön kimenni hozzájuk, hiszen ugye elvittek dopingvizsgálatra. Ilyenkor versenyek után ugye az az első mindig, hogy dopingvizsgálatra viszik a versenyzőket, és oda ugye már az edzőm így félig meddig be tudott jönni, találkoztam vele útközben, illetve nyilván a csapatnak egy-két tagjával, de az igazi ünneplés úgymond csak a dopingvizsgálat után kezdődött, amikor végleg elengedtek, és oda mehettem a csapathoz, meg az edzőmhöz. Nyilván nagyon megható pillanatok voltak, ott egymás nyakába borulva sírtunk, örültünk, úgyhogy még most is így visszagondolok, egy picit így megremeg a hangom.
2: Nyilván akik egy adott sportágban vagy egy adott számban versenyeznek és a legjobbak közé tartoznak, hát hónapról hónapra ott vannak együtt a különböző nagy versenyeken. Mennyire nőtt meg a respekted, nyilván ismerted.

0: bronzérmes, illetve hát ugye nyilván a Gyémánt Liga állomásokon mindig együtt versenyeztünk, és egy nagyon jó, egyébként egy mai napig tartó baráti viszony alakult ki közöttünk. Pont most nem olyan rég Oregonból küldött nekem egy fotót egy ismerősöm, hogy ott van vele együtt, és hogy Valeri üdvözöl, úgyhogy hát ilyen a sportvilága, tehát azt mondom, hogy barátok vagyunk, voltunk, és nyilván megvolt az, az az egészséges versengés egymás között, de ez teljesen rendben volt, tehát nem rivalizálás volt egymás között, ami szerintem nagyon fontos.
1: Egyértelmű. Mennyit számít az, hogy mondjuk a te esetedben mennyire számított, hogy hát ugye ott voltál Londonban is, ott nem jutottál döntőbe, lettél 20. vagy 21. és de mondjuk egy Szilágyi Áronnak is volt már olimpiája London előtt, egy Nagy Timeának is volt már olimpiája Sydney előtt, egy Kokónak volt olimpiája Atlanta előtt, tehát mennyit számít az, hogy magát az olimpiai légkört, a forgatagot már tudod, hogy mire számíthatsz akkor, amikor a legjobb korban vagy, és amikor tudhatod, hogy ez lehet a te olimpiád.
0: Szerintem nagyon sokat számít, így többször megkérdezték már, hogy jó, de hát miben más egy olimpia és egy világbajnokság, hiszen ugye a mezőny hasonló, igen, a mezőny valóban hasonló, de mégis maga tudod, hogy az olimpia... Igen, tehát hogy az olimpia versenyek versenye 4 évente van, csak a legnagyobb dicsőség ugye olimpikonnak lenni már eleveltető, kijutni egy olimpiára. Nekem az egyik jelenleg libabőrösebb élményem az, amikor 2012-ben a londoni stadionba a női súlylökés selejtezőjére mentünk befele, és akkor voltak a 100 méteres selejtező futások, és
1: egy
0: brit hát de meg egy, nem is egy Usain Bolt, hanem egy brit lépett a pályára, délelőtt ugyanígy ilyen 10 óra. Olyan rivalgás volt a pályán, alig lehetett valamit hallani. Úgy éreztem, hogy a dobhártyám kiszakadt, tehát hogy ahogy ünnepelték a saját atlétájukat, pedig csak egy selejtező futás volt a legelső futás, tehát egy teljesen más, amikor egy teltházas stadion, és hát ugye itt Rióba is azért úgy emlékszem, hogy szinte teltházas stadionról tudtunk beszélni, tehát rengetegen voltak, nyilván ezt tudni kell kizárni, tehát én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy legyen a versenyzőknek egy tapasztalata, akár már egy olimpiáról is, illetve nyilván én akkor már ugye évek óta benne voltam ebbe a nemzetközi mezőnybe, tehát egy Európa-bajnokság, világbajnokságnak is a úgymond az ismerete, a tudása ott volt, ott lapult, hogy szívesen, hogy is kell ezt megélni.
1: Hát aztán a londoni stadionban egy évek később a világbajnokságon még egy fokkal szebb érmed lett.
0: Igen, igen, így van, így van. De ehhez nekem is évek kellettek, hogy tudjam ezt a fajta stresszt úgy kezelni, hogy kijöjjenek azok az eredmények, amik egyébként bennem voltak abban az időszakban.
1: Ugye azt szokták mondani, hát nem kell mondani, azt szerintem mindenki tudja, hogy egy olimpiai bajnoknak örökre megváltoztatja az életét az, hogy olimpiai bajnok lett, de azt hiszem ez valamilyen szinte minden olimpiai érmesre is igaz. Volt egy ilyen érzés benned, hogy na mostantól már semmi se lesz úgy, mint eddig, amikor nyakadba akasztották a bronzérmet?
0: Hát nyilván sokkal, de én ugye azért előtte voltam már fedett pályás Európa-bajnok, világbajnoki helyezett, tehát nyilván főleg atlétika berkekben sokan ismerték a nevemet, sokan megismertek. De olimpia után azért ez egy picit fokozódott. Én mindig próbáltam úgymond a földön maradni két lábbal, hiszen mondhatni egy ilyen falusi környezetből érkező kislány voltam mindig is, és én úgy érzem, hogy azért ezt szerintem elég jól sikerült megtartani. Persze sokkal többen megismertek, volt olyan például, hogy az ország másik felén beugrottam egy bevásárlóközpontba, és leszólítottak, hogy én vagyok-e Márta Nanita, és hogy csinálhatnánk egy közös fotót. Úgyhogy nyilván voltak ilyenek, rengeteg felkérést, meghívást kaptam én is az olimpia után, aminek bizonyos keretek között azért ugye próbáltam én is eleget tenni, de viszont azért arra is gondolni kellett természetesen, hogy jön a következő szezon, el kell kezdeni a

0: felkészülést, azt végig kell csinálni, hiszen az élet nem állt meg az olimpia után sem.
1: Azért is kérdeztem az előbb, mert mondjuk csak ilyen egészen közeli példa, mondom, az én anyukám mondjuk egy fegyverpályás atlétikai EB-t nem néz meg, de mondjuk az olimpiát meg igen, tehát hogy ő biztos nem tudta Rióig, hogy ki Márta Anita, de utána biztos, hogy tudta. És szerintem ilyenből nagyon sok volt.
0: Igen, igen, nyilván azért rengetegen írtak például az olimpia után, szó szerint lefagyott a telefonon, tehát egy ideig megpróbált szegényke vergődni a sok SMS, messenger üzenet, mindenféle üzenet között, de utána megadta magát, és meg kellett várni, hogy megérkezzen minden, ami meg akar érkezni. Úgyhogy nyilván nagyon sokan gratuláltak telefonon, szóban, írásban, mindenféleképpen, úgyhogy nyilván ez nagyon jól esett, mert azért ez mindig egy sportoló munkájának az elismerése.
1: Hát az előbb mondtad, hogy a falusi kislány, vagy falusi környezetből érkező kislánynak ez egy mekkora dolog volt. Most tehát a falusi környezetből érkező kislány lehet, hogy az Atlétikai Szövetség elnöke lesz, most nem erről akarok beszélgetni, mert jó az apropó, de milyen érzésekkel vágsz neki a küzdelemnek?
0: Én nem látom ezt küzdelemnek, tehát mindenféleképpen a magyar atlétikának egy megújulásra van szüksége. Ugye ketten, legalábbis eddigi tudomásunk szerint ketten jelentkeztünk erre az elnöki pozícióra. Én úgy érzem, hogy egy rettentő jó csapat áll mögöttem, mi is jelentkeztünk be úgymond, hogy mi csapatként szeretnénk dolgozni, attól függetlenül, hogy nyilván az atlétika részben egy egyéni sportág, de nem gondolnám, hogy egy elnöknek is mindent egyedül kellene csinálnia. Úgyhogy én nagyon várom, ugye szeptember 2-án lesz a tisztúító küldött gyűlés, nagyon várom, hogy alakul, mert őszintén szívesen vetem magam bele ebbe a munkába. Én mindig mondtam, hogy nagyon sokat kaptam az atlétikától, én 23 évig ugye benne voltam az atlétikába, ebből több mint 15 évig ugye az élsportban, és szeretnék visszafele is adni ugyanúgy.
1: Na hát sok sikert kívánunk, igen?
0: Nem én voltam, bocsánat, a kislányom itt van közben mellette.
1: Vele is beszélgethetünk egy picit, nem is tudja, hogy olimpiai bronzérmes a mama?
0: Még nem.
1: De majd megtudja. De lehet, hogy amire megtudja, addigra már szövetségi elnök is lesz belőle. Anita, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, jó volt egy kicsit emlékezni nekünk is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát